0: szeptember 11-e, a terrortámadás 25. évfordulójáról, most ezt részletesebben is meg tudjuk majd tenni. Azt írja Bobera Kriszta a közösségi médiában, hogy megrendítő volt számára látni a saját 25 évvel ezelőtti New York-i tudósításait, akkor éppen kint tartózkodott, amikor a terrortámadás történt. És erre a lehetőséget, hogy ezzel szembesüljön újra, Berecz Péter és az ő általa készült dokumentumfilm teremti meg. Péter a vendégünk, jó reggelt kívánok, szervusz! Aki a Heti Napló szerkesztő riportere, ráadásul az ATV kiváló munkatársaként nem az első dokumentumfilmedet készítetted. Ez most egy egészen drámai, mert hogy erre a terrortámadásra emlékezik. Hogyan?
1: Nagyon sok fajta módon. Ezt is elmentünk New Yorkba, és 25 év után találkoztunk olyan emberekkel, akik annó részt vettek a mentési munkálatokban, illetve olyanokkal is, akiknek az a nap tényleg sorsfordító volt, mert vagy éppen elkerülték a tragédiát, mert mondjuk az nap lett volna egyébként egy meetingük mondjuk a World Trade Centerben, de erre valamiért nem került sor, vagy olyanokkal, akik viszont pedig ott voltak a helyszínen, és utána pedig ők túlélték az eseményeket. Ez az egyik része, megemlékezünk arról, hogy mi történt Amerikában, utána pedig ennek a filmnek van egy magyar szála is, ahogy te is mondtad, többek között Bombera Krisztina is megszólal, illetve lesz a filmben egy nagyon nagy visszatérés, Svábi András és Kert Attila sok-sok év után visszatértek a TV2-nek a székházába, mégpedig azért, hogy felidézzék azt a napot, és elmeséljék a nézőknek azt, hogy mi történt abban a székházban, ahova ők nem láttak be, onnan csak ugye kiérkező képet látták, hogy milyen volt a hangulat a TV2 székházában, amikor percről percre tudósították a nézőket arról, hogy mi történik éppen az Egyesült Államokban.
0: Az egész világ dermedten ült, ez egészen biztos. Én emlékszem, a CNN képeit néztem, és hát a helyszín is szokatlan volt, mert egy egészségügyi intézményben voltam, de hát láttam azt, hogy a betegek a saját állapotukat félrerakva döbbenten ültek és nézték, hogy mi történik. Mert hogy ez sorsfordító volt, és az ember valahogy ezt akkor is érezte, hogy innentől minden máshogy lesz.
1: Mindenki, aki megtudta, hogy készül ez a film, azzal állított meg, hogy ő éppen mit csinált, amikor a tragédia volt. Ebben a beszélgetésben nem nagyon tudtam bekapcsolódni, ugyanis én a kiságyban voltam, amikor ez az egész történt. A szüleim elbeszéléséből tudom, hogy hol voltunk, és hogy mennyire meg volt a kiedve a tragédiának a napján. És szerintem ennek a filmnek egyébként pont az egyik, ha szabad ezt mondanom, erőssége, hogy szeretnénk eljutni egy olyan generációhoz is, akik számára ez most már csak amikor a TikTokon görgetnek, akkor találkoznak ezzel a témával, illetve az iskolában különböző beszélgetéseken. Tehát, hogy nyissunk egy olyan generáció számára, akinek szeptember 11 egy nagyon meghatározó élmény volt, ugyanakkor, hiszen a következményei mai napig velünk élnek, ugyanakkor ők, nekik nincsen közvetlen élményük a tragédiával. Szóval érdekes volt ezzel a témával úgy foglalkozni, hogy egyébként engem ez mindig nagyon érdekelt, mindig rengeteget olvastam róla, ugyanakkor nekem emlékem nincsen erről.
0: Viszont olyanokkal beszélgettél, akiknek igenis nagyon, nagyon komoly emlékeik vannak, és nem ilyen távoliak, mint a miénk, mert a világ másik felén az ember ezt nézi a tévében, hanem ők ezt megélték. És nyilván egy amerikai számára egészen mást jelent, még úgy is, hogy az egész világot formálta az esemény, mint nekünk bárkinek, aki nem ott van.
1: Ez így van, hadd emeljek ki neked három történetet, hogy kikkel találkozhatnak ma este a nézők. Megszólal egy hölgy, aki a Déli Torony 95. emeletén dolgozott. Ő egy anyai jó tanácsnak, egy interemnek köszönhetően élte túl az eseményeket, hogy ez mi volt. Az kiderül a filmből, ezt most nem szeretném elárulni. Találkozhatnak a nézők egy hajós kapitánnyal, neki lett volna meetingje 10 órakor a Déli Toronyban, oda tartott, viszont amikor megtudta, hogy mi történt, akkor visszafordult, és 500 ezer ember mentését kezdte el szervezni. Egyébként ez a történet, képzeld, nagyon sokáig a média számára nem volt felkarolva, hogy ugye az emberek többsége Manhattan déli részén ugye a vízpart fele, a folyópart fele menekült, viszont onnan már ugye nem volt kiút, mert lezárták a hidakat, tehát hogy ők hajóval, kompok segítségével jutottak ki Manhattanből, és ő volt az az ember, akit majd láthatnak a filmben, aki riasztott annyi kompot, hogy 500 ezer embert sikerüljön estig átvinni Brooklynba, illetve New Jerseybe, és végül pedig találkozhatnak a nézők tűzoltókkal is, akik megosztják azt, hogy milyen kegyetlen munka zajlott ott. Egyébként hónapokig, képzeld, 9 hónapig tartott, amíg megtisztították a Ground Zero-nak a területét, és elhangzik az, hogy az egyik legnagyobb szükség, amire egyébként szükség volt, amikor vitték az ételen kívül a munkásoknak, az a bakancs volt. Ugyanis annyira megolvadt a bakancsuk, miközben dolgoztak, hogy ez egy fogyóeszköz volt, és percenként cserélték. Tehát Nagyon különleges érzés volt ezekkel az emberekkel találkozni, és számomra egyébként ez egy nagyon nagy dolog, hogy ezt a dokumentumfilmet minden Magyarországról elkészíthettük. Tehát, hogy egy magyar, annyit avassam már nézőket, ez magyar stábnak egy nagyon nagy vállalkozás volt, amiben itt az ATV-be belefogtunk. Azért a telefonomban neked is, nekem is nagyon sok telefonszám van, de azért ezekhez az emberekhez nem így működik, igen, hogy felhívunk. Tehát ez behatalmas nagy bizalom.
0: A tűzoltókhoz hogy jutottál el, vagy hogy jutottál el a hajós kapitányhoz? Ez hogy megy, hogy működik?
1: Ez ilyenkor úgy van, hogy az ember elkezd telefonálni, és utána a 80. ember, aki ajánl valakit, és sok-sok e-mailezés után jutok el olyan kontaktokhoz, akikkel tényleg szeretnék kapcsolatba
0: kerülni. Akkor ez tényleg több hónapos szervező munka.
1: Ez nagyon, és hadd emeljem ki, hogy nem csak nekem van benne nagyon nagy munkám, hanem az egész stábnak is, ugyanis mindenki beleadott mindent, hogy ez a film képileg is úgy nézzen ki, mint amit egyébként már megszokhatunk a streaming felületeken, és nagyon büszke vagyok a filmnek a képi világára, és innen is köszönet Varga Zsolt operatőrnek és Ormos Péter vágónak, illetve a producernek, Németh Szilárdnak, aki ezt az egészet itt fontosnak tartotta, hogy az ATV-n felkaroljuk.
0: Ha megnézzük a tegnap esti képeket, és nyilván ez a mai napon különösen így lesz, akkor az látszik belőle, és a híradóban láthatták a kedves nézők is, hogy igenis ez él, ez az ikertorony az emberek emlékezetében Amerikában. Tegnap este meg is született újra az
1: ikertorony,
0: egy egészen elképesztő produkcióban, ahol drónokkal festették fel az égre az ikertornyokat, abban a magasságban és működésben, létesítményben, ahogy ezek hajdanában voltak. Az ikertorony már a szimbólum?
1: Igen, és én azt ajánlom mindenkinek, hogyha lehetőség van, és egyszer eljut New Yorkba, akkor mindenképpen menjen el, és nézze meg a 9-11 memóriát, a 9-11 emlékművet, ugyanis ott tényleg megáll sok-sok pillanatra az idő, amíg az ember ott van, és utána pedig, hogyha van lehetőség, akkor menjenek be a múzeumba is. Én emlékszem, hogy 2019-ben jártam először New Yorkban, és akkor rengeteg helyre mentünk, tehát nyilván olyan helyre, ami a fiatalok kedvenc időtöltése, és bejártuk egész New Yorkot, viszont számomra a legmeghatározóbb emlék a 9-11 múzeum és emlékmű volt. Amikor annyi személyes sorssal találkozik az ember, és nyilván én ehhez a ugye filmkészítőként is ehhez a tragédiához, az emberi sorsokon keresztül azonosultam, és nagyon érdekes volt, és ott értettem meg, amit te is kérdezted, hogy mit jelentettek régen ezek a tornyok, hiszen annyit tudtam, hogy minden filmben benne volt, de az, hogy tényleg, hogy ezek mit jelképeztek, és nagyon sok embernek mekkora nagy álma volt az, hogy oda feljusson, amikor eljutott New Yorkban. És képzeld el, csak ezt meg hadd mondjam el, hogy lesz a filmben egy olyan filmtekercs, amit megelevenítettünk a Magyar Nemzeti Filmarchívum segítségével, amit a filmtekercs tulajdonosa se látott még soha, hogy mi van a filmtekercsen. Ez egy 80-as években elment egy turista pár Magyarországról, és megnézték ők az ikertornyokat, és utána megmutatják azt, hogy ők hogyan látták onnan a kilátást.
0: 21:50-kor emlékezünk az áldozatokra és az eseményre magára itt az ATV-ben Berecz Péter filmjében. Péter, köszönöm
1: szépen. Köszönjük szépen.
2: 2001. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New Yorki Világkereskedelmi Központ ikertornyaival. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválpatlan.hu felajánlásával.
0: Azt mondja Mezei Dániel, ő most van itt először, úgyhogy akkor szeretettel köszöntelek. Sportriporter kolléga, aki bejárta már a magyar médiát, és itt még nem volt. Hát akkor
3: itt
0: már
3: én nem voltam. Szia, igen, de örülök, hogy itt vagyok.
0: Lesz új műsorod, méghozzá a Spirit FM-en jelentkezik az Összjáték című, nem meglepő módon sporttal foglalkozó műsor, de nem napi sporthírekkel akarsz foglalkozni, hanem mivel?
3: Megpróbálom kicsit mögé nézni, ezt mindig elmondják sokan, hogy mögé szeretnénk nézni a sportnak, de én ugye most már egy 9 éve dolgozok a Magyar Testnevelési és Sportolói Egyetemen, és nagyon hálás vagyok végül is a sorsom alakulásának, hogy ez így történt, mert rengeteg kiváló ember vesz körül, és olyan emberek vesznek körül, akiktől egyrészt tanulni lehet, másrészt a sportban dolgoznak különböző területeken. Tehát most, hogyha elmegyünk A-tól G-ig, vagy valami másik végéig, akkor az önkéntes szervezésről a sportmenedzseren keresztül a rekreáció szakemberig. És miközben én az élsportot mindig is nézem, és fogyasztom, és foglalkozom is vele a mai napig, közben van egy másik világ, amiről kevesebbet tudunk, miközben abból lesz az élsport.

0: foglalkozol vele, vagy kénytelen vagy vele foglalkozni. Tehát hogy kell megvédeni egy gyereket, hogy kell megvédeni egy edzőt, hogy kell megvédeni azt, aki a sport körül van, milyen módszerek vannak erre, milyen nemzetközi példák, és Csisztu Zsuzsi és foglalkozott ezzel elég komolyan a nemzeti sportban, és ugye pont egy TFS megszólaló volt Gál Andrea, aki ennek szakembere, szakértője, és erről beszélgettünk. Vagy beszélgettünk Zsivocki Attilával, aki ugye most a hétvégén az Ultimate atlétikai világdöntő lesz itt Budapesten. Szerintem ez nagyon-nagyon sokakat érdekel, ami jó, mert ha visszaemlékszel, amikor mi fiatalok voltunk, akkor az atlétika egy egész más polcon volt a magyar sportban, a társadalomban, és én azt látom, hogy ez visszatért, ami azért jó, mert alapsport, és egyébként fantasztikus nézni tévében.
1: Muszáj, hogy legyen benne eredmény. Mert ha van magyar eredmény, és most azért van egy-kettő, ha nem is világrekordok.
0: Nem, de ott
1: de azért,
0: vagyunk.
1: De azért
0: ott
1: van egy-kettő, és van egy-két személyiség, akkor lesznek fiatalok is. És ez egy iszonyú fontos része lehet ennek a műsornak is, hogy megmutatod, vagy meg tudod mutatni azt, hogy van egy tudományos háttere, egy szakmai háttere, és hát ott vannak a személyiségek, Csisztu Zsuzsitól kezdve, aki hát azért maga is egy olimpiát járt élsportoló volt.
0: Persze.
1: És az, hogy van egy felnőtt karaktere, ez már egy sportolónál is kell, hogy látszódjon. Hogy az milyen és mennyire viszi előre az életben.
0: Igen, abszolút így van, és lesz, ha már a portrét említett, például Eckler Luca jön hozzánk, a következő műsorban ő vendég
1: lesz. Hát ő
0: erre
1: egy kiváló példa rögtön.
0: Hát ő nagyon izgalmas példa, úgy gondolom, hogy ő para atlétikában, a paralimpián is kiválóan szerepel, de közben egyébként a TFN tanít, tehát hogy ő ez az oldal, és közben celebritássá vált, szépen lassan, és én pont láttam az elmúlt években, hogy lett egy ilyen kicsit visszafogott félszeg lányból, hogy lett egy valóban média szereplő. Szóval...
1: Ilyen fura, hogy azt mondod, hogy közben celeb, és hát igen, a sporthoz ez is hozzátartozik. Yeah. Nézzük meg a tenisz sztárokat, de akár Duplantiszt, hogy most mondjak egyet az atlétika világából, tehát ők celebek.
0: Hát Duplantis, ő olyan top sportoló, tehát egy
1: hát igen, de közben
0: én, aki már idősödök, és kevésbé vagyok motiválható, én kimentem, hogy megnézem tavaly, és most is kimegyek, hogy megnézem, mert érdekel, hogy lesz-e világcsúcs, érdekel, amit csinál.
1: Zseniál, Lipse.
0: Hát igen,
1: persze.
0: Igen,
1: hát persze.
0: Igen.
1: De közben pont arra utaltam az előbb, ugye, hogy hát azért ő szeret szerepelni. Azért az ő Instagramja tele van fotókkal, mindenféle fotókkal, azért ő már használja azt a fajta média nyilvánosságot, ami a sportnak nagyon is a sajátja lett.
0: Majdnem mindenki használja. Egyébként majdnem mindenki. Illetve pont furcsa, hogy néhány olyan sportoló nem használja, akik használhatnák. És úgy látja az ember bennük a potenciált, most nem akarok nevet mondani, hogy könnyen lehet, hogy olimpiai bajnok lesz. Hogy
1: mondtad? Név nélkül nem olyan erő.
0: De most mondok egy példát, akkor Rapp Krisztián, nagyon szeretem Krisztiánt, fantasztikus vívó, egyre jobbak az eredményei, nagyon nagy pálya előtt áll, és én azt láttam, hogy ő annyira nem foglalkozik ezzel. És akkor, amikor erről beszélgettem vele, akkor mondta, hogy de hát tudja, hogy fontos, persze tudja, majd foglalkozik vele.
1: A vívóknál ez egyébként elég gyakori, hát ha belegondolsz, Szilágyi Áron is hát úgy kellett rángatni egy interjúra, mert hát azért az nem az ő műfaja volt. Remekül nyilatkozott, de nagyon nehéz volt odáig eljutni vele.
0: Pedig ő se akármilyen sportoló.
1: Hát bizony.
0: Egyébként visszatérve az összjáték címre, hogy ezt mondtad, tehát a sportnak van egy olyan aspektusa, amiről szerintem keveset beszélünk, hogy miközben én is nézem a BL-t, mert tegnap beleadottam a Bayern meccsbe, de mindegy, meg nézek sok mindent.
1: Sima kiütés volt.
0: Igen, a végére az lett, láttam reggel, amikor fölkeltem. Tehát van egy nagyon nagy preventív oldala a sportnak, és ezért az összjáték, tehát van egy össztársadalmi hatása. Tehát szerintem azért fontos a sport, hogyha valaki nem is szereti azt, hogy szólsz, hogy gólt lő, vagy nem lő gólt, vagy Duplantis ugrik, vagy nem ugrik, akkor azt a tényt elég nehéz elvitatni, hogy mindannyiunk érdeke, hogy a gyerekeink mozogjanak. Mindannyiunk érdeke, hogy sokat mozogjanak. Nem lesz belőle világbajnok, nem lesz belőle világbajnok. Hát, ha 5 évvel, 10 évvel tovább él azért, mert tudja, hogy mi az, hogy mozgás, és akkor 40 évesen elkezdi érezni, hogy most nem vagyok annyira fiatal, akkor lehet, hogy hozzányúl a mozgáshoz, vagy hogy mozgásgyógyszerhez.
1: Hát meg egy jó társaságban tölti a napjait, és nem lógva valami butasággal. Szóval, ez játék. Igen. Spirit FM, Mezei Dániel, és akkor mostantól hetente.
0: Igen, hetente egy órában.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 15:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 2001. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Ismét 8 taggal bővült a Halhatatlanok Társulatának névsora, amelyik a 30. évét ünneplő eseménysorozat, és amelynek a vége mindig az, hogy a halhatatlanok sétáján, a Nagymező utcában a lábnyomuk elhelyezésével kapnak örök mementót számunkra. Nos, ez holnap megtörténik, a mostani 8 halhatatlannal is, holnap 11 órakor várjuk Önöket a Nagymező utcában a Halhatatlanok lábnyom elhelyezésén. Elmondom gyorsan az idei nyerteseket, hát ha valaki lemaradt, bár elég jelentős nyilvánosságot kapott, hogy Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Pászti Júlia, Rozsos István, Nagy Íris és az itt jelenlévő Kovács Tibor balettművész lettek halhatatlanok ebben az esztendőben. Ezúton is gratulálok neked, már nem először és nem is utoljára, mert holnap újra megteszem. Szervusz.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nem lehet az ember elég óvatos, te 15 évvel ezelőtt abba hagytad, aztán visszatértél most, és rögtön halhatatlan lettél. Tehát úgy látszik, egyrészt nem lehet ezt annyira abba hagyni, másrészt pedig emlékszik a közönség, és pontosan tudja, hogy ki érdemli meg, és ki nem. Nyilván ez fontos.
2: Hát én azt gondolom, hogy abba hagyni lehet, tehát én nem gondoltam, hogy vissza fogok térni a színpadra, ez egy véletlenszerű szituáció volt, a Duda Éva keresett meg engem és beszélt rá, hogy visszatérjek, aztán utána azután még lett két másik produkció is, amiben részt veszek.
1: Nehéz volt rávenni?
2: Nagyon nehéz, mert tényleg nem. Én letudtam a pályámat, én elégedett voltam azzal, amit addig elértem, tehát nem volt bennem semmilyen frusztráció, de így alakult, és ennek most már örülök, mert tényleg ez egy fantasztikus dolog, pláne úgy, hogy úgy érzem, hogy hely tudok állni ezekben az előadásokban. Én azt gondolom, hogy ez a 15 évvel ezelőtt abba hagytam, ez tényleg egy ilyen fontos döntés volt. Nem könnyű dönteni, én nagyon szeretem a színpadot. Ilyen értelemben óriási élmény volt visszatérni is, és hát ez egy boldogság. Na most az, hogy ezt a díjat azért ítélték, vagy azért tudtam megkapni most, mert hogy visszatértem, vagy hogy mennyire emlékeztek rám, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sokan emlékeznek az én korosztályomból rám, sokszor találkozom utcán emberekkel, akik megszólítanak, és tényleg nem is gondoltam volna, hogy ennyire megmarad az ember egy embernek az emlékezetében, amit teljesített a pálya során.
1: Szeret marad meg, amiben emlékezetes voltál számára, vagy a karakter tudja, hogy Tibor, hát mi történt azóta? Tehát a szereppel azonosít?
2: Ezt én nem tudom, ilyen mélységben azért nem megyek, nem mentünk bele egy ilyen találkozó alkalmából, valószínű, hogy mind a kettő. Tehát, hogyha sokat látott az operában, sok szerepben látott, akkor összeállt egy karakter, összeállt egy viszony, és ebből kialakult egy kép rólam, amit ő szeretett, és nagyon sokszor mondták, hogy miért nem vagyok színpadon, tehát voltak ilyen vélemények, de én azt gondolom, hogy ez, hogy az ember ilyen hatással tud lenni az emberekre, ez egy nagyon érdekes, én tényleg nem gondolja, én legalábbis nem gondoltam volna, hogy ennyi ideig megmarad ez az élmény és ez a hatás. Az, hogy visszatértem a színpadra, az persze sokat segített, mert újra képbe hozott, újra emberek látnak a színpadon, olyanok is, akik láttak régebben, persze, hogy ez felfrissítette az emlékezeteket, a fiatalokat, sok új néző van, aki engem soha nem látott valószínűleg az Operaházban, és most lát a Fridában, és jönnek előadáson előadásra, ünneplik az előadást, tehát hogy ez, hogy így most visszakapaszkodtam, ez így tényleg bekeretezte a pályámat, tényleg azt tudom mondani, hát most már tényleg abba tudom hagyni úgy.
1: Hát
2: úgy
1: de most rendesen. Már ne hagyd abba, hát most szárnyalsz
2: meg. Jó, hát azért van egy fizikai határaim, tehát ez kellene ilyen fantasztikus alkotók, akik tudnak ezzel a korral, ezzel az fizikai állapottal kezdeni valamit.
1: Én azt téged aggasztott, hogy táncos állapotban van-e a tested?
2: Hát amikor felkészültem a Fridára, akkor kellett azért kapaszkodnom újra, hogy kicsit helyzetbe hozzam a testemet, de mivel hogy nem az volt a cél, hogy én azt a szintet hozzam, mint 20 éves koromban, nem ez volt a koncepció, ezért azért nem volt ez olyan távol, de igen, most karban kell tartanom, most figyelnem kell a fizikai állapotomra, és
1: hát meg nyilván egy színpadi ember az okkal, joggal hiú. Tehát nem lehet úgy jelen lenni a színpadon, hogy közben azt mondják, hogy ó, hát szegény. Tehát, hogy nyilván ebben benne van, hogy visszatérek, és akkor olyannak kell lennem.
2: Én alapvetően nem vagyok különben hiú, olyan szempontból vagyok, szakmailag vagyok hiú, ez igaz, tehát alkatom az ilyen volt, csak most kicsit több kiló van rajtam, tehát sosem voltam, nem leszek holnaptól magasabb, de igen, tehát ebben teljesen igazad van, tehát az én szakmai elvárásaim, ezért is döntöttem nehezen, azok elég magasak, és minden este, minden előadáson, minden alkalom, amikor az éveikkel dolgozom, akkor mindig tényleg úgy megyek a színpadra, hogy a maximumot és a toppon kell megcsinálom az előadásokat, mert én szeretem a sikert, és szeretem a magas színvonalat. Most ez persze más kérdés, hogy én ezt mondom, hogy ez volt a szándék, és a sikerül-e, és a közönség is így gondolja, de a szándékom ez, de ez volt fiatal koromban is.
1: Te karaktertáncosként lettél sztár, miközben ugye minden táncos herceg szeretne lenni, mert hát ő az, aki repked a fehér ruhájában a színpad közepén, és egy csomó esetben azt mondják azok, akik rendre végigülték az előadásokat, fölé nőttél a hercegnek. Ha nem az alkatodban, amire utaltál, akkor azzal a jelenléttel, amivel téged megáldott a sors. Mennyit kell azon dolgozni, hogy az embernek a színpadi jelenléte olyan legyen, amilyen?
2: Hát, ugye én azt gondolom a színpadi jelenlét, hogy persze sokat lehet vele foglalkozni és dolgozni rajta, és biztos, hogy ki lehet hozni az ember magából az embernek ezt a képességet, de ez szerintem egy született adottság. Tehát én nem gondolom, hogy ezt úgy technikailag annyira föl lehet építeni. Nagyon sok nagy táncos van, akinek tényleg nincs akkor, nem olyan erős a jelenléte. Ugye ezt szoktam mondani, a Fülöp Viktor, ez besétált balról a színpadon, és olyan jelenléte volt, nem csinált semmit, hogy nem tudtál más nézni. Tehát szerintem ez egy alkati kérdés, egy született adottság is szerintem, és persze ki lehet egészíteni egy komoly, hogy mondjam, felkészüléssel, amit nem is tudok megmondani, hogy ez micsoda. Én leginkább én a színpadon arra törekszem általában, hogy teljesen azzá váljak, akit én játszom. Tehát én teljesen átengedem a saját személyiségemet a karakternek, és én teljesen mögé akarok menni, minél jobban benne vagyok, minél jobban tudok vele azonosulni, annál erősebb lesz a színpadi jelét az én elméletem szerint. És erre törekedtem mindig is, és erre törekszem most is. Tehát szerintem ez a kulcsa, hogy bele tudunk-e ebbe kelljen olvadni.
1: Holnap egy egészen pici színpadod lesz, ahol átadjuk neked a díjat, de nagyon fontos színpad ott a Nagymező utcában. Várjuk önöket is, jöjjenek minél többen megünnepelni a halhatatlan művészeket holnap 11-kor a Nagymező utcában. Örülök, hogy az egyik lehetek, aki gratulálhatok neked holnap is.
2: Még egyszer nagyon köszönöm.
1: Kovács Tibor volt a vendégünk, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 2026-tól. Ez pedig a Start volt, ami most ezen a véget ér, hogy átadjuk a helyünket Tóth Peti Lilinek, a híradónak, és jövő héten pedig más kollégák várják itt önöket váltásban, úgyhogy izgalmas lesz. Nézzenek bennünket akkor is, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Havi 5000 forintos támogatást kapnak a dízelautósok, ez decemberig összesen 20000 forint lehet, jelentette be a miniszterelnök. Jó estét kívánok, ez az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
2: Mentelmi joggal rendelkező személy is érintett a Volán 10 milliárdos hűtlenkezelési ügyében. 8 személyt gyanúsítottként hallgatott ki a Nemzeti Nyomozóiroda, köztük van a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori vezetője is. Gyanúsítottként hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség Beres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyben, írja a 24.hu. Eddig 47 szemét hallgattak ki. Karácsony Gergely szerint a dugódíj lehet Budapest finanszírozási problémájának egyik kulcsa. A főpolgármester a Népszavának adott interjúban azt mondta, nincs vészforgatókönyv arra az esetre, ha elfogy a főváros pénze. Ma esti vendégeink Szalma Botond, hajózási szakértő, Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója, és Závetsz Tibor, szociológus, a Závetsz Research vezetője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön támogatná a dugódíj bevezetését? 52% támogatná, 48 nem. Nagyon izgalmas volt egy pont délután, mivel mindig meg lehet nézni, hogy áll a szavazás, amikor pont 50-50 volt az állás. Szervuszok, jó estét kívánok! Azt kérem, hogy szavazzatok ti is most. Igen, avagy nem?
3: Igen.
4: Talán.
5: Nem.
1: Köszönjük szépen. Ez a téma majd az utolsó témánknál fog ismét előjönni, úgyhogy még teljes mértékben megváltoztatható az eredmény. Most azzal kezdünk, hogy 10 milliárdos túlárazás zajlott a Volán társaságoknál, de már 5 éve tart a nyomozás, mégiscsak mostanában kezdtek meggyanúsítani embereket. Nézzük meg a részleteket.
3: Új lenyomatvétel házkutatás cégvezetőknél és rengeteg lefoglalt irat. Mindez a Volánhoz kapcsolódó 10 évvel korábbi illegális ügyletekben. A rendőrség 8 személy gyanúsítottként hallgatott ki, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezetőjét.
4: Velük szemben a gyanú hűtlen kezelés, illetőleg pénzmosás. Az eljárás tovább folytatódik, így várhatóan további gyanúsítások várhatók.
3: Összesen 10 milliárd forinttal károsították meg a Volán társaságait 3 év alatt.
5: Nagyon érdekes nyomozati dokumentumokat fújt be a szél az ablakon.
3: Tordai Bence februárban osztott meg egy videót az ügyről. A nyomozati dokumentumok egy része ugyanis eljutott hozzá, így azt is tudja, hogyan tüntettek el 10 milliárd forintot a Volán társaságokból a vezetőség közreműködésével.
6: Olyan egyszerű trükkökkel, mint hogy például megvehetett egy külsős társaság 3 millió forintért egy buszt, és aztán 19 millió forintért adta tovább. Ez, hogyha több száz tétellel felszorozzuk, akkor látható, hogy elég jelentős vagyoni hátrányt okoz valóban.
1: Azt mondja Tordai Bence, hogy ezek ilyen nagyon egyszerű trükkök, primitív trükkök, viszont jól jövedelmeznek, de nem, mi lehet a magyarázata, hogy az elkövetők nem gondolnak arra, hogy ilyen egyszerű, már-már primitív trükkökkel gyorsan meg lehet bukni?
7: Lehetséges, hogy ezzel nem gondolták, hogy meg lehet bukni, mert azt hitték, hogy azt csinálják, amit akarnak. Tehát az elmúlt 10 évben már tényleg azt tettek, amit akartak. Mint a legutolsó például ez a 10 milliárd itt. De valaki arra lusta volt, hogy legalább 100 limonádét írasson föl 45 ezerért, de így egy limonádét 45 ezerért, de hát legalább egy pár nullát odaértek volna. Nem, bármit megtettünk, bármikor megtehetjük, és mindenkinek volt egy szintje, tehát 10 millióig dobszta, 100 millióig dobszta, vagy a milliárdos szint. És ezek a fiók itt a milliárdos szintet láttuk most a Volán busznál, amit mi fizettünk meg mindannyian, ebben ez a rossz. És én annak örülök, hogy újra. Ugyan eltelt 5 év, mindenki mondta, hogy mit csináltak eddig. Hát most engedik nyomozni az ügyészt.
1: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy. Tehát összefügg a kormányváltással ez a gyorsulás?
7: Persze, hát az ügyészek nem hülyék. Hát gondoljatok a Sádül ügyre. Az 6 év ezelőtt az ügyészek lefilmezték, lehallgatták, bizonyítottak, mindent csináltak, semmi nem lett belőle, mert nem akarták, hogy legyen. Most meg lehet, hogy akarják, hogy legyen belőle, ugyanaz az ügyész, ugyanolyan jól tudja a szakmáját, ugyanolyan jól nyomoz, a bíró ugyanúgy megengedi a lehallgatást, és el fogják ütni ezeket a disznókat, nagyon helyes.
8: Hát én is azt gondolom, hogy amellett, hogy tehát a szakmát, nagyon tisztelve az ügyészi szakmát, hogy itt valakik ezeket a nyomozati cselekményeket vagy megállítatták, vagy ha ebből derültek ki elég kézzelfogható vádak, akkor ezeket félretették az elmúlt időszakban. Másként nagyon nem tud lenni, hogy egy ilyen viszonylag egyszerűnek látszó történetben 5 évig ne történjen semmi olyan, ami az utolsó 2 hónapban történt, és nagyon árulkodó az, hogy azt hiszem szóvivő asszony mondta tegnap, hogy 2 hónappal ezelőtt alakult meg az a csoport, amik aztán végül ráfordult erre az ügyre, hát ez gondolom meg alakulhatott volna 2 évvel korábban is, tehát hogy ez egyik dolog. A másik pedig, hogy ami az egésznek azt a szálát hozza elő, amikor azt mondják, hogy van egy mentelmi joggal rendelkező személy is, aki ebben érintett lehet. Ez pont ez a politikai, nem tudom én, felügyelet, vagy ezek az emberek azt gondolhatták, hogy politikailag védve vannak, hiszen van valaki, aki ezeket az ügyeket tudja, és ha ő úgy érzi, hogy meg lehet valósítani, akkor az ő hajukszála sem görbülhet, tehát hogy van egy ilyen része is a dolognak. Hát kíváncsian várom egyébként, hogy ki ez a mentelmi joggal rendelkezik.
1: Hát elég jól körülrajzolták.
8: Hát ez most
1: már verbálisan, hiszen igen, Tordai Bence kimondta, hogy se ezták, mi
8: igen, igen, ironikus volt nyilvánvaló, ez elég egyértelműnek tűnik, hiszen ő volt a fejlesztési miniszter, és hát elég régóta van e tekintetben szóbeszéd az ő személyéről, de hát majd ezt a megvárjuk, hogy mikor lesz ez a, mikor kéri ki az ügyészség ennek a valakinek a mentelmi jogát.
9: Ugye a NER működésének az volt a lényege, hogy engedelmességet és hűséget várt el. Nem csak a társadalomtól, hanem a benne lévőktől is, tehát a rendszeren belül lévőktől is, és mindezt félelemmel kényszerítette ki. Ezért a NER rendszerében, aki bent volt, arról maga a rendszer tartott nyilván olyan információkat, amik terhelők ránézve, ezzel biztosítva azt, hogy minden körülmények között engedelmeskedjen a központi akaratnak, hiszen hogyha a rendszer szemet hunyt ilyen bűncselekmények fölött, de erről nyilván a résztvevők is tudták, hogy a, hogy maga a kormányzati hatalom is tud ezekről, akkor ugye mindig zsarolhatók voltak, és ezért engedelmeskedtek.
1: Mert most, amit elmondtál, az te így állt össze a fejedben, hogy így működhetett a rendszer, vagy ezt te tudod?
9: A rendszer a 16 év logikája alapján így működött, ráadásul ez nem egy új keletű működés, hogyha végignézzük a magyar politikai hatalom és a társadalom működését, azt látjuk, hogy 150 éve van az, hogy a politikai hatalom rendi módon működik, amely hűséget és engedelmességet vár el azoktól, akik benne vannak, és ezt valamilyen módon félelemmel kényszeríti ki. Emlékezzünk csak vissza, Bibó István azt írja, ugye, hogy demokratának lenni annyit tesz, mint nem félni. És a Bibó gondolatában is ez érhető tetten.
7: Ez milyen érdekes, még sose féltem annyira, hogy 10 milliárdot lopjak. Tehát ennyire még nem ijesztett meg senki, még az anyósom sem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt inkább az a szomorú, hogyha belegondoltok, hogy csak az elmúlt 3 hónapban, ami előjött, most mindegy, milyen közbeszerzés, milyen Trieste kikötő, milyen Budapest-Belgrád, milyen pécsi buszbeszerzés, Volán buszbeszerzés, autópai építés, bármi, még a WC-papírrendelés is gondolom ugyané tartozott. Mi magyarok valahogy mindig 10-szeres áron szeretjük venni, ez főleg akik félnek. És ez nagyon nem jó. Szerintem most kell elkezdeniük félni, hogy Isten igazából, mert most lehet, hogy el fogják őket ütni megfelelő helyen, és utána lesz, aki bőrlabdát varjon, tehát a futballt fel fogjuk tudni fejleszteni, mert egy csomó bőrlabda lesz a sitten megvarva, aminek nagyon komoly haszna lesznek a magyar válogatottra nézve. De viccet félretéve, hát gondoljunk bele, ez egy szörnyű, hogy valami így működjön. Tehát egy államgépezet arra épüljön, hogy lopunk, csalunk, hazudunk, és nem kormányzunk. Tehát ez valahol szörnyű. És ne felejtsd el, mert te kutatsz elég régen, emlékezz rá, Magyar Péter legelőször, amikor bement az ügyészségre, mit mutatott be? Ahol a saját feleség, aki igazsági miniszter, azt mondta, hogy itt bele lehet az ügyészségen nyúlni egy iratba, és ki lehet húzni nevet. Mi van? Tehát úgy működhet, vagy rá lehet szólni egy bíróra? Kijött a Nemzetbiztonsági Szolgálattól lehallgatott jegyzőkönyv. Tehát ez borzasztó, mert ez azt mutatja nekem, hogy nem működött az állam, illetőleg csak vízszivattyúként, pénzszivattyúként működött saját maguk irányába. Ez a társadalom szempontjából, mert ugye ez egy minta lett 16 év alatt, vagy 20 év alatt, vagy 25, mondhatunk egy kicsit hosszabb időt is, mint 16 év, egy olyan társadalmi mintát mutatott, ami üldözendő, ami nem jó, de egy generáció ebben nőtt föl.
1: Itt adódik, bocsánat, egy kérdés, hogy akkor ezek az emberek szükségképpen arra rendezkedtek be, hogy ez a hatalom folytonos lesz, és gyakorlatilag örökké tart, mert ha egyszer vége van, akkor, és jön egy új, aki nem így gondolkodik, akkor elkezdi felgombolítani, és vissza, és vissza, és visszamegy a kezdetekig.
8: Egyfelől igen, mert hogyha négyszer megcsinált a főnök valamit, ugye 4 választást 2/3 megnyer, és kiépített egy olyan rendszert, ami tulajdonképpen egy ilyen hűbérúli rendszer, és minden alá van rendelve, és a magyar államot tulajdonképpen foglyul ejtették, a gazdaságot maguk alá gyűrték, akkor az ember élhet azzal a gondolattal, hogy ez folytatódni fog. Tehát, hogy a kutatási adatok is részben azt mutatták, hogy ez egy erős rendszer, utolsó 1,5-2 év már nem, de a korábbi időszak azt mutatta, hogy ez sokáig megy. Orbán Viktor mindig elmondta, hogy hosszú távon tervez, elmondta, hogy meg 2030-ban hogy lesz, meg 35-ben, de mindig ez volt az ő üzenete, hogy ő itt van, és nyilvánvaló, hogy azok, akik ennek a rendszernek a részesei voltak, azok ezzel joggal számolhattak, tehát nem gyújt fel a fejükben semmilyen lámpa, és még ennek a szisztémának, amit Balázs elmondott, ennek egy nagyon fontos eleme az, hogy ebből nagyon nehéz kimenni. Tehát lehet egy pillanat, amikor az ember erkölcsi érzéke azt mondja, hogy jó lenne, azért tényleg ezek lehet, hogy stiklik, lehet, hogy annál nagyobb dolgok, jó lenne ebből kimaradni, de valahogy részben azért, mert akár lehettek ilyen negatív információk is ezek az emberekről, tehát valahogy fogolyként tartották őket, és nem lehet kimenni egy ilyen szisztémából, nagyon nehéz kilépni belőle, vagy ahhoz nagyon nagy bátorság kell. Azt láttuk, hogy a választás előtt, ha nem is gazdasági szereplők, de mondjuk a rendvédelmi szervektől, meg katonaságtól voltak emberek, akik kiléptek és fölvállalták azokat a hát elég nehéz napokat, ami azzal együtt járt, hogy ők kiálltak a nyilvánosság elé azzal, hogy hogy működött a rendszer.
1: Igen, egyébként akkor léptek ki, de ez semmit nem volna a kilépésükből, amikor már látták, hogy van egy esélyes alternatíva. Egyébként az iszonyúan érdekelne, nyilván senki nem tudja, de ha mégis a választ, hogy mi zajlott le a döntéshozók a hatalmon lévők fejében, hogy mikor derengett be először, hogy ez a Magyar Péter, meg ez a Tisza, hát ez ebből még baj lehet. Mert ugye az első egy év, hát semmi gond. Mégis az önkormányzati 24-ben mi nyertük, mi a gond. Vezetünk 10 ponttal, még mindig vezetünk 5-tel. Most akkor indulnak a titkos szolgálatok, és semmi nem jön be, semmi nem jön be. Tehát hogy szerintetek mikor ijedtek meg ott fönt?
7: Amikor az ő kutatásokat megkapták, Schwarzba vagy nem Schwarzba, mert akkor rádöbbentek, mert azért ezek nem voltak hülye gyerekek, és minden héten mindent kutattak, és néztek, és mértek, és számoltak. És szerintem a legvégénk már látták, hogy itt ez vesztéssel ez a meccs, csak nem hitethették el már, hiszen a propagandaik meg az volt, hogy mindig jók vagyunk, mindig győzünk, és hosszú távra tervezünk. De ő a józanabbik része, nem tudom, hogy Orbánnak mennyit mondtak el belőle, de a józan része szerintem tökéletesen tudta, hogy veszíteni fog.
8: 2024 ősze volt szerintem, ha jól emlékszem, az, amikor
1: októberben átfordult,
8: tehát onnantól kezdve, lehet, hogy Orbán Viktorral nem mindent közöltek, de újságot gondolom olvas, a Nemzeti Sporton kívül is látott még mást is, vagy internetes portálokon megosztották azokat az információkat vele, hogy hát vannak itt ilyen kutatások, amiben a Fidesz elveszítette 16 év, de úgyis 2006 óta tulajdonképpen a Fidesz vezetett, tehát 19 év után elveszítette a vezető szerepét, 18 év után. Én azt gondolom, hogy ez volt az időpont. Az, hogy még nyilván az emberben működik az az ösztön, most Orbán Viktor vagyok egy pillanatra, működik az az ösztön, hogy meg fogom tudni csinálni, csak közben elment mellette az idő, és másként működik a politika ma, mint mondjuk 2002-ben vagy 2006-ban.
9: Egyébként amikor már biztosan tudták, az 2026 február, ugye akkor volt az, amikor bejelentik, hogy Orbán Viktor országjárásra indul, és ugye Deák Dániel egyik posztjában volt egy elszólás, hogy a miniszterelnök kampánykörútja a billegő választókerületekre fókuszál. És hogyha végignéztük ezeknek a kerületeknek a listáját, akkor például benne volt Kaposvár, ahol általában olyan 10-15%-kal szoktak nyerni, amit hát billegőnek nevezni, az nehéz. Ráadásul benne voltak olyan választókerületek, ahol meg 20-szal is nyertek már. És egyszerűen ott látszott az a mintázat, hogy ha ezeket kezeli a kampánystáb billegőnek, ezeknek stabil Fidesz bástyáknak kéne lennie, hogyha ők ezt billegőnek kezelik, akkor az ő stratégiájuk már arról szól, hogy vereségre készülnek. Ezen a ponton már biztosan látták, és szerintem, ahol Orbán Viktorral tényleg végképp szembe jött a valóság, az a győri nagygyűlés volt, ahol ugye elkezdett veszekedni az ellentüntetőkkel.
1: Igen. Ott volt, hogy az ukránok szekerét toljátok, ugye ott kiabált.
9: Pontosan. Az volt az a pillanat, amikor már rajta is látszott, hogy tudja, hogy itt nagyon nagy baj van.
1: Nézzük a következő bejátszást, még mindig a korrupció témaköre. Meggyanúsították a második leggazdagabb magyart.
10: Gyanúsítottként hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyben, írja a 24.hu. A lap információi szerint a Wallis csoport alapító elnökét, aki a Forbes legutóbbi listáján a második leggazdagabb magyarként szerepel, egy harmadik kerületi beruházással összefüggő vesztegetéssel gyanúsítják. Az üzletember ügyvédje Pap Gábor abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amivel szemben panaszt tettek, és részletesen cáfolni fogják. A friss közlés szerint összesen már 47 személyt hallgattak ki gyanúsítottként az óbudaiként elhíresült vesztegetési ügyben, amelyben legutóbb 13 helyszínen tartottak kutatásokat és lefoglalásokat.
1: Igen, nyilván mind a 47 azt mondja, hogy abszurd, és egyáltalán semmit nem követett el, de hát ez már csak egy ilyen műfaj, de hogy Veres Tibor mit mondott, amikor megkapta az év üzletembere 2026 díjat, azt hadd idézzem önöknek, az elismerés a hosszú távú, fegyelmezett, tisztességes és megbízható üzleti építkezés eredménye.
7: Ez bizonyos normatívek alapján így is van. Tehát 2020-ban meg 2022-ben ez a fajta közbeszerzés, a fűnyírás az egy teljesen normális közbeszerzésnek tűnt. Egy normális ügyész meg erre azt mondja, hogy bűncselekmény, meg egy bíró. Ez a különbség. Tehát az, hogy Veres úr mit csinált, mit nem csinált, ezt el fogja dönteni a bíróság. Még soha nem hallottam senkinek az ügyvédet azt mondani, hogy a védence nem tudhatott el semmit. csak ezt mondja mindenki, ez a feladat, őt ezért fizetik, a nyomozásnak meg az a feladat, hogy kiderítse akkor ki, hol, mikor, mit adott, de az az igazság, hogy itt szerintem énekelt az, aki ezt a két méldot adta, mint kenőpénz. Hol két méld a kenőpénz, ott van valamennyi pénz, amit még pluszba veszettek, és van valamennyi, ami neki is megmaradt. Tehát ott, itt nagyon sok pénzről van szó, és valaki elkezdett énekelni, és most egyre többen énekelnek, és minél több madárka énekel, annál több lesz a bizonyíték.
1: Ez már a tisztító tűz eredménye, vagy ez is korábban indult, csak valamilyen nem blokkolt művelet?
8: Szerintem ez egy korábban indult, én úgy tudom, korábban indult ügyek ezek, és ebben már voltak, tehát a harmadikati polgármester is érintett volt, nem tudom, hogy ez pont ugyanaz az ügye, de hogy ő is érintett volt, és aztán kiderült valamennyi előzetes után, hogy az nem állja meg a helyét, az a vád. Tehát én valamennyi előzetes után, hogy az nem áll

0: függetlenek, és semmifajta ilyen kormányzati nyomást nem gondolok az ügyészeken és az igazságszolgáltatáson, hogy meg akarnak felelni, csak azt akarom itt letenni az asztalra, hogy azt az igényét a magyar társadalomnak, hogy elindultak bizonyos ügyeknek a föltárásai, azt ezek a közlések kielégítik. Tehát az, amit naponta zajlik most már tényleg ezt az elvárást, függetlenül attól, hogy ez nem a Nemzeti Vagyon és Visszaszerzési Hivatal fennhatósága alá tartozik, meg amíg nem tartozhat, hanem külön egymástól különálló történetek, de azért ezt a fajta elvárást ezt valamilyen módon kielégíti, és hogy nyilvánvaló, hogy például ezért nagyon erős ígérete volt a Magyar Péternek, hogy ilyenek lesznek. Szerintem ebbe a kommunikációs helyzetbe ezek beleilleszkednek.
1: Balázs, szerinted az, vagy ehhez mondanál még valamit?
2: Igen, mert ugye az látszik jelen pillanatban, hogy tényleg ez az erős társadalmi igény, ez mintha három szálon futna egyébként. Ugye tényleg van a nyomozó hatóságoknak egy normál működése, hogy derítenek fel ügyeket, keresnek bizonyítékokat és haladnak előre. Ugye az is látszik kormányzati kommunikációból, még egyelőre csak kisebb hírekből, hogy egyszerűen az átadás átvétel során megkapott dokumentumokat dolgozzák fel, és majdnem minden hétre jut egy olyan bejelentés, hogy ez a minisztérium tett feljelentést valamilyen olyan bűncselekmény gyanújával, amit az iratokban találtak, aztán egy másik. Ugye ennek a legnagyobb ügye az az NKA ügy néven ismert történet, ami ebből az átadás átvételből jött, és ugye tényleg valójában a Vagyon Visszaszerzési Hivatal, amit Magyar Péter tisztítótűz néven indított el, az még a munkába se állt valójában, és már most ezen a három szálon halad, szóval egyszerűen tényleg ezt a társadalmi igényt, azt egyszerűen az állam működése most kiszolgálja.
1: Bocsánat,
3: ez azt mutatja a legjobban, hogy 3,5 milliót visszafizettek. Önként és dalolva.
1: Ez egy nagyon erős kedvezményezettek, igen.
3: Tehát a kedvezményezettek egyszer csak visszahordtak, 3 milliót nem szoktak úgy visszahordani a megnyerés után, az azt jelenti, hogy ők nem szeretnének előzetesben lenni.
1: Visszatérve erre az Óbudaira, itt látszik, hogy tényleg nagy koalícióban működött a dolog, van MSZP-s, DK-s, Fideszes, Momentumos letartóztatott, tehát Magyar Péter erről beszélt. Szerintetek a magyar elit ilyen korrupt, vagy a társadalom egy része is, vagy ha nem, akkor hogy lehet, hogy az elitje meg ennyire korrupt? Nehezet kérdeztem?
3: Ne, ez egyáltalán nem nehéz. A magyar politika elit egy része jelentősen korrupt. Ez elmondható az elmúlt 20-valány évből. Mi úgy építettünk autópályát, gondoljátok az M6-os, hogy mi nem alagutat forrunk, hanem építünk. Ez csak egy példa, ahol most a repülők is leszálltak, mert forgalom viszont nincs rajta. És nem tudsz olyan dolgot mondani, ami egy jó érzésű rendőrnek rögtön nem indítanál a gumibotot az oldalára, hogy oda csapjon. Sajnos. Ez nem jó, ez kialakul, de ezzel lehet változtatni. Lásd Szingapúrot, elég nagy rend van. A szingapúri közlekedési miniszter, aki havi $1 millió keres, az elfogadott 4-1-et egy futballmeccsre, és most itt van. A Changi Airport mellett ott van a Burden, ott ül, mert elfogadott 4 jegyet. Hát ettől még egy kicsit messze vagyunk, de jó úton járhatunk akkor, hogyha a hivatalok, meg a rendőrség, tűzoltóság, mindenkinek ez a dolga, a ügyészség, ez működik.
0: Magyar társadalom eléggé beáraszta ezt, és valahogy olyan, azt nem azt mondom, hogy természetes részének tekinti a politikai működésnek a korrupciót, de nem áll messze tőle. Közvéleménykutatóként sokszor találkoztunk olyan válaszokkal, hogy mindenki lop, mindenkinek kicsit maga felé hajlik a keze, maradjanak ezek, mert ők már úgyis megszedték magukat, már loptak eleget, tehát hogy valahogy ebben a közbeszédben a politikai elit szinonimájaként valahogy ott van, hogy szerez magának egy kicsit.
1: Innen folytatjuk, kedves nézők, mégpedig azzal, hogy ebben a helyzetben kell majd valami nagyon újszerűt mondani a Orbán Viktornak, aki holnap ismét megszólal a Kőcsei pikniken, és aki ma este 6:30 bejelentette a közösségi oldalán, hogy visszatért. Innen jövünk tehát a reklám után.

0: Műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, ahogy említettem, Orbán Viktor visszatért, ezt ő maga jelentette be a közösségi oldalán este 6:30 körül. Nézzük meg ezt a rövid videót.

0: Szerintetek holnap el fog hangozni tartalmi szempontból új bejelentés a korábbi miniszterelnöktől?
1: Ezt én nehéz kiszimatolni, én próbáltam itt mindent olvasni, hogy mire lehet készülni, eléggé zár a rendszer, de az jutott eszembe, hogy és ha mond valamit, ami új, akkor annak mi a következménye? Mert mondott egy nagyon újat például Tusványoson, hogy nemzeti ellenállást kell szervezni, aztán elment egy kicsit nyaralni, de most örülünk, hogy megérkezik újra. Tehát az a helyzet, hogy ha mond is valamit, azt én már nem tudom olyannak tekinteni, aztán lehet, hogy revidálom az álláspontomat, akkora dolog lesz, aminek akkora súlyát, akkora súlyt tulajdonítanék, hogy ez a magyar belpolitikai életet alapjaiban felforgatja. Tehát őnek szerintem nincs akkora ereje ebben a pillanatban, Orbán Viktornak, ami hatással lehet a dolgok alakulására ebben az országban, amit belpolitikának hívnak, az hogy a szavazóik egy része, vagy főleg a még megmaradt holdudvar lelkesedni fog, abban nem kételkedem, bármi is legyen az, amit mond. De ennek lehet, hogy ennyi lesz a funkciója. Egyébként ez sem kevés, de az amortizálódásnak a megakadályozás az egy fontos dolog.
2: Nem szeretném, hogy leépüljön a maradék szavazótábor. Egy-kettő szerintem el sem ment. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy az egynegyede lecserélődött a frakciónak, akkor ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor van. Mert itt mindent ő dönt el a Fideszben. Tehát a frakciótagok azok nem jönnek, mennek maguktól, meg a frakcióvezetők. A másik pedig, hogy Orbán Viktor szerintem nem bírja el, hogy ne maradjon itt. Kell az emberének ez a támogatás, ugyanakkor szerintem politikai ő most rosszkor lép be vissza erre a színpadra, mert most ebben a pillanatban Magyar Péter bármilyen sót elvisz ma még. Tehát teljesen feleslegesen tér vissza, de ez az ő döntése, meg az ő akarata, meg biztos százszor meggondolt, hogy mit csináljon. Nem, hogy mondjam, nagy pénzt nem tennék arra, hogy ő vissza fog térni ténylegesen a politikát.
0: Ezekre az ügyekre reagálnia kellene, amelyekről most beszélgettünk az első 20 percben? Tehát korrupció hátán korábbi minisztere lehet, hogy érintett, egy másik minisztere lehet, hogy egy másik ügyben érintett.
3: Ugye Tusványosan Orbán Viktor azt mondta, hogy 133 nap után a Tisza kormány már válságba fog kerülni, ez lassan egyébként lejár. Éppen ezért a mostani beszédben Orbán Viktornak, hogyha valamire reflektálnia kell, akkor pont a saját korábbi kijelentése, hogy akkor most mi is fog következni. Az biztosan látszik, hogy a Fidesz frakcióból eltűntek azok az arcok, akik a Fidesznek a politikáját az elmúlt 20 évben, de akár 40 évben meghatározták, és egyszerűen Orbán Viktor maradt most az egyedüli megszólaló, aki még bármennyire is köthető a korábbi időszakhoz, és valójában az látszik, hogy ha nem tud reflektálni arra, hogy egyébként szembe kell nézni azzal, hogy a 16 év alatt mi történt, és azóta ebből mi derült ki, akkor nem tud tovább lépni a politikából, viszont azért arra lehet számítani, hogy Tusványoson ő megmondta, hogy az önkritikának nincs helye. Mert hogy...
0: Van helye, Fidesz, csak nem most van ideje.
3: A Fidesz négyszer szerzett kétharmadot, valójában csak az utolsó 4 évvel volt ezért a baj. Szóval nem úgy tűnik, mint aki reflektálni akarna arra, hogy milyen korrupciós ügyek derültek ki, akár csak az elmúlt 2 hétben.
1: Abszolút egyetértek, én azt gondolom, nem is érdeke, tehát, hogy nem az nem célszerű az ő szemszögébe, hogy magára húzza ezeket a sztorikat, hanem inkább eltaszítsa magától, hogy lehet, hogy voltak ilyen dolgok, ott se volt, ő erről nem tudott, tehát ő neki szerintem a politikai túléléséhez ebben a pillanatban a dolgok mostani, ahogy feltárulnak ezek az ügyek ebben a fázisban, most még ez az érdeke, egy később, amikor esetleg közelebb kerülnek hozzá a szereplők, az érintett szereplők, akkor lehet, hogy más stratégiát kell követni, de én azt gondolom, hogy most ebben azért ő nem fog elmerülni, nyilván el fogja mondani, tudom, hogy az ő idejében olcsó volt, még a benzin is olcsó volt, most a benzin az nem olcsó.
0: De szerinted a fideszeseket ez foglalkoztatja valójában? Mert csak arra utalok, hogy nem tudom, emlékeztek rá, hogy Szatmári Kristóf, azt hiszem úgy hívják a képviselőt, Tusványoson a nyilvánosság előtt mondta, hogy azt a tájékoztatást kapták a Fidesz elnökségben, hogy lehet, hogy a Fidesz elnökség egyharmadát vezetőszáron viszik el az ősz beálltáig. Tehát eközben most őket az érdekli, hogy a benzin 700 vagy 750, vagy csak 680?
2: Az, hogy mennyi a benzin, azzal lehet az embereket frusztrálni, meg piszkálni az embereket. Mint tudjuk, Orbán Viktor gazdasági ügyekkel nem foglalkozik. Maximum a Boldog Karácsonnyal. Tehát ez azt jelenti, hogy gazdasági ügyekben nem nyilvánulhatnak, mert gazdasági ügyekben nem mondta, hogy van egy Excel táblázaton, hogy kinek mit engedtem meg. Ő megint majd skálát betűzik egy kicsit, megint majd mondja, hogy milyen gyenge jellemű ember ez a szökött ember, most nem tudom, Mándokról fog-e beszélni, akit ölelgették egymást meg egy fél évvel ezelőtt, de csak buzdító beszédet tud mondani, illetve mellé tud beszélni, akkor inkább így mondanám. Bármilyen konkrétumnak a megemlítéséhez csak rászáll vissza. Tehát ő bármit megemlít, az rá fog visszaszállni, és mivel van egy új stílusa ugye a magyar mai belpolitikának, ami ott ugye a Tisza uralkodik, ezért debattőrként azonnal tüzelni fog rá a Tisza és Magyar Péter. Tehát Orbán csak és kizárólag a saját táborát akarja standby-ba tartani, egy kicsit felrázni.
0: Hát valójában Magyar Péter duplán rát akar a Kötcsei piknik részen. Délelőtt jelentik be a gyermekvédelmi jelentésnek a részletét, és délután meg, ha jól tudom, Veszprémben indítja az országjárást. Igen, szóval nem bízza véletlenre, plusz itt van az 5000 forintos üzemanyagár támogatás.
1: Igen, ez szerintem ez így volt legutóbb is, csak akkor Kötcsén takart rá a rendezvényre a kampány időszakban, és egyetlen lehetőség Orbán Viktornak tényleg az, hogy a 133 nap lejártának közelettével azt kell igazolnia és bizonyítani a saját táborának, hogy ez a Magyar Péter által vezetett kormány és az állam működése a sokkal rosszabb, mint az ő kormánya és az ő felügyelete alatt működő állam volt. Tehát én szerintem ez lesz a dolognak a lényege, lesz ilyen felsorolás, hogy mi, szerinte mi minden romlott el, és szerintem is ez lesz a
2: igen, lényeg. Csak hogy amikor ők azt nyilatkoztak, hogy 133 nap után ez a kormány csődbe fog menni, és el fogják takarni, és ők visszatérnek az ősszel. Azért kell óvatosan bánni, mert amit te mondtál, mindjárt letelik a 133 nap, már nem sokat van hátra a dicsőségen 133 napot, a tanácsköztársaságnak vége van, és ez a kormány, hogy elnézem, nem fog sem csődbe menni, sem pedig lemondani nagy valószínűséggel. Úgyhogy innentől azért mondom, hogy nem beszélgethet erről, akkor mondott egy nagyot, mindenki nézett, tapsot, visszavette a szalmak alapját, mert meleg volt, de te mondom, ő készenétbe kell, hogy tartsa a saját emberét, akik mennek össze, mint a samugatyája. Soha nem fogják elhagyni a hívői, akikkel rajta van a piros férző karszalag, meg akik úgy érzik, hogy a legnagyobb keresztényen állnak szemben, és mint megtudtuk például, semmilyen Zsolt, és ugye Szent István óta még nem volt ilyen keresztény, mint a politikusunk, nem tudom, hogy Szent István megbeszélte, de ettől függetlenül nem tud semmibe bekapcsolódni, ráadásul, mert nem volt ott a napi politikában, nem volt ott a napi mókuskerékben a parlamentben, miközben a saját emberi azért fölfel állogatnak, ugye Rétvári Bencétől kezdve az összes többi kijelölt megmondó emberen, akiket leiskoláznak. Azokat is sok iskolázzák le, mint Müller Anna például, aki megette 3 perc alatt az egész frakciót élén Rétvári Bencével. Tehát a tiszások között egyszer csak megjelentek olyan emberek, nekik van eszük, akik tudnak beszélni, akik tanítottak 35 évet, akik orvosok voltak, akik ténylegesen jogászok voltak, nem csak jogvégzettek, és ez megzavarta a Fidesznek a rendszerét. Most Orbán Viktorban nem léphet be, mert az elmúlt 35 évet ő csak végig politizálta. De effektíve, hogy a Boldog Karácsonyon kívül a sok dologgal nem foglalkozott. És gazdasága meg biztosan nem. Tehát gazdasági kérdések ezzel nem nyúl hozzá, mert nem ért hozzá, és nem tud jót mondani. Mit? Annyit mondhat, hogy drága az olaj, akkor akinek van egy kis esz, akkor meg fogja neki mutatni, hogy mennyi volt a Brent ezelőtt 100 nappal, meg mennyi ma. És utána mondta, hogy menjen el, legyen szélse a barátjához Amerikába, hogyha még fogadja, hátra kap az előszobában egy üveg vizet, mert legutájra kapott egy pár millió dollárért 2 üveg vizet, aztán nem tudom, porrat kapott-e hozzá, és magyarázza se elve neki, hogy miért tartjuk 113 dolláron a Brentet, és nem 80-on, vagy 60-on, vagy 40-en. Tehát tőle nem félek.
3: Orbán Viktor számára egy kihívás van még. A Mi Hazánk, aki egyébként bejelentkezett a Fidesz helyére, mint az ellenzék vezető ereje, és ráadásul az utolsó időszak orbáni stílusához leginkább az a radikális szóhasználat illik, amit egyébként a Mi Hazánk követői esetleg még szimpatikusnak is tudnak találni.
0: Lehet, hogy a Poloskára volt egy ráígért verbális kártya az aljas férgezés Toroszkai Lászlótól?
1: Hát nem tudom, nyilván ilyen tudatos talán nem volt, mert spontánul mondta volna ebben a parlamenti hozzászólásban, de mondjuk a szóhasználatnak a keménysége az valóban hasonló.
0: Még egy dolog jutott eszembe a tavalyi Köcsei beszédből, amikor Orbán Viktornak úgy megváltozott az arca egy ponton, és azt mondta, hogy minden fel lesz jegyezve, semmi nem lesz elfelejtve, minden el lesz rendezve. Ez megtörtént, vagy ez komolyan kell venni? Vagy
1: szerintem ezt most már a választás eredmény után nem kell komolyan venni, nem tudom kinek szólt, hát egy dezertálnak a pártjából, most mi bajuk lehet azoknak az embereknek, akik részben az ő jóváhagyásával haszmod, hogy valóban a frakció összetételének a megalkotásában ő a főszereplő, ezt nem is vitatnám, akkor valahogy semmi következménye nincs annak, hogy elment Lázár János, Rogán Antal, be sem ment, van, aki pedig közben elment Orbán Balázs, és itt tovább, tehát, hogy és hát maradt Takács Péter és maradt Németh Balázs.
2: És folyamatosan feladták az állásaikat, gondolj bele, jó, megijesztetott mindenkit, sajátjai boldog voltam, hogy ezen nyerni fogunk, meg milyen erős a főnök, és majd akkor ezt a fiút elvisszük, aztán majd ugra-bugráljon. Ehhez képest a 250 milliárdot kitartott médiából semmi nem maradt, nem tudtak egy újságot, egy hírtévé, semmit megtartani. Nincs, a gazdasági háttérhatalomnak egy része még megvan, de az is mind fél, mert nem tudja, mikor kopogtat reggel 6-kor az ügyészség, hogy akkor most házkutatnánk. Tehát szétesett maga a rendszer, amit ő nem fogja soha elismerni az rendszerre szétesett, amit mondtál. Kopira, nézek, a héten megjelent egy volt államtitkár, aki hozta-vitte a híreket a Tiszának, meg ugye mindenkinek. Tehát nem vetlenül jöttek elő ezek az arcok, tehát szép csendesen, ugye van egy tengerész mondás, minden horgonyánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. Tele vannak gyenge láncszemmel, és a gyenge láncszemmel a horgony mindig elszakad. Uh-huh. És elkezd sodródni a hajó. Az ő horgonya most már egy gumimatracot se tud megtartani. Annyira gyenge. És ezt a gumimatracot próbálja most a Balatonból visszahozni, az a szerencsé, hogy nincs benne víz.
0: Egy éles váltással akkor megyünk tovább. Támogatást kapnak a dízel autósok. Most jelentette be Magyar Péter, hogy konkrétan ez hogy fog történni. Nézzük meg a bejátszást.
4: Kora délután Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy azonnali segítséget nyújtanak annak a közel 1 millió magyarnak, akik dízelautóval közlekednek.
5: Az érintett 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel a magyar családoknál jellemző havi egy tankolásnál kompenzáljuk a korábbi védett ár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséggel az autósokat. Az első havi részlet októberben fog érkezni.
4: A támogatást kiterjesztik az őstermelőkre, egyéni vállalkozókra és gazdákra is, de a dízelüzemű gépeket használó mezőgazdasági felhasználók is számíthatnak állami támogatásra.
0: Több irányból is közelíthetjük ezt a dolgot, tehát akkor az érintettek kapnak havonta 7,5 vagy mondjuk 8 liter dízel üzemanyagot az államtól, vagy a másik, hogy tényleg rászorul egy 2-3 milliós dízelautó tulajdonos havi 5000 forintra az államtól?
2: Tudod, nekem ez egy rossz hír, tudod miért? Mert akkor már Magyar Péter tudja, ez decemberig ilyen drága marad. Ha ez decemberig most kompenzál, ez egy rossz hír nekem, mert szerettem volna, hogyha nem lenne ilyen drága. A másik, hogy ha valaki a fizika órán figyelt, akkor egy dízelautó fogyaszt 3-4 liter üzemanyagot, egy benzin meg 8-at, most mondtam egy durva példát. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy benzint használ, és mondjuk 50 literrel olcsóbban tankol, azért többet használ el forintban a benzines autó. Ugyanakkor megértem a mezőgazdasági gépeket, de azoknak egy kicsit több támogatás kéne, meg megértem akkor, hogyha támogatják ezzel mondjuk a dízelüzemű mozdonyokat, dízelüzemű kamionokat, vagy a hajókat, most itt haza akarok beszélni, de ne támogassanak senkit, ne támogassanak, rendes gazdasági környezet legyen. Most ezt hozta a kormány, ezt a döntést, a rossz hír, mert 4 hónapig marha magas lesz. Egy családnak, aki egy hónapban egyszer tankol, ez jó pénz.
0: 5000 forint?
2: A plusz 5000 forintban van a család.
0: De akkor ez nem maga a szegénységi bizonyítvány? Hogy tehát magyar családok tömegének 5000 forint, az nagyon fontos.
2: Annak nincs autója. Ebben igazad van. De hát a kormány fel akart mutatni egy olyan intézkedést, mert ugye most mivel támadják, hogy majdnem 700 forint egy liter gázolaj, menjenek ki Olaszországot 800.
0: Tehát akkor ez egy politikai válasz arra, hogy...
2: Ez egy politikai válasz. Magyar Péter, a magyar kormányfő egy kormányt visz, és neki választ kellett most adni arra, hogy legalább ezzel ne üssék, hogy 480 forintos gázolajáról, meg benzináról beszélgettek. Ez egy politikai húzás, sem értelme nincsen gazdaságilag, meg szakmailag, egy csomó pénzbe fog kerülni, sokkal jobb intézkedés volt a nyugdíjak, a minimál nyugdíj meg.
1: Szerintem egy piacpárti politikai döntés, tehát, hogy egyrészt politikai, így van, mert hogy a másik lehetőség az lett volna, hogy folytatja azt a típusú megoldást, amit Orbán Viktorék csináltak, tehát védett árakat vezet be, de ha elolvassuk a hozzáértőknek az írásait, akkor azt elég szépen bizonyítják, hogy abban az esetben, amikor ilyen alacsonyan van, mesterségesen alacsony szinten vannak az árak, akkor egy olyan helyzetben, amikor a világpiacon kevés az üzemanyag, akkor nem azokba az országokba fogják bevinni, ahol nem fizetnek érte elég sokat, hanem azokban az országban, ahol sokat fizetnek. Hát ilyen szempontból Magyarország akár pillanatokon belül nagyon handicapes helyzetbe kerülhetne. Tehát én mindig is amellett voltam, hogy a piaci működés legyen a gazdaság legfontosabb eleme, és legyenek olyan megoldások, amelyek vagy rászorultság, vagy valamilyen alapon, de nevezhetjük tényleg ilyen rászorultsági alapon, megpróbálnak kompenzálni. Most azon lehet tényleg vitatkozni, hogy ez 5000 az mennyit ér, de ez a politikai része szerintem, hogy 5000 forint, és annál sokkal jobb szerintem, mint ami a másik dolog lett volna, hogy eddig volt, és ez 5000 forint a költségvetésnek azért nem kell olyan nagyon sok pénzébe.
0: Hát 20 milliárd az elenyésző.
1: Igen, szóval amikor itt amilyen számokkal dobáloztunk, hogy magáncégek mennyit tudtak. Tehát meg megnézhetjük, hogy a Mészáros Lőnc vagyonát, hogy hány ezer, nem tudom, 300 milliárd.
2: Az évek alatti növekedését mondjuk.
1: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ha az ország üzemanyag biztonságát megteremti ez a lépés, az jó, és akkor vannak, mint minden döntésnek vannak kedvezményezettje, és vannak olyanok, akik nem tartoznak ezek közé, és ettől ez lehet egy értelmes vita. Ezt nem lehet társadalmi vitába, szerintem ahhoz gyorsan kellett lépni, de nyilvánvaló, hogy általában lehet erről vitatkozni, hogy ki mikor mit kapjon, milyen kompenzációk legyenek. Annál jobb ez a döntés, mint amit talán Takács Péter mondott, hogy a macska rúgja meg. Ő ezzel a mondattal próbálta meg valahogy ezt a mai döntést értelmezni, és még valamit mellé mondott. Hát ez is a Fidesznek a gyengeségét mutatja, hogy nem egy közgazdász értelmezi a helyzetet, és elmondaná, hogy én azt tartotta volna jobbnak, hogy, és akkor mond egy közgazdasági eszmefuttatást, hanem ilyen szinten zajlik az ellenreakció, szerintem azért nem a Fidesz jelenlegi állapotának magas szintjéről szól.
3: Ebben az egész intézkedésben, amit még szerintem érdemes kiemelni, hogy már úgy tűnik, hogy ez az első ilyen smart intézkedése egyébként a magyar államnak, mert emlékezünk csak vissza az eddigi ilyen üzemanyag támogatásokra, hogy a kúton be kell mutatni a forgalmit, és akkor az alapján majd a kútkezelő eldönti. Ugye itt kitaláltak egy olyan módszert, hogy gyakorlatilag maga az állam a nála lévő adatok alapján automatikusan oldja meg ezt a kifizetést. Vagyis egyszerűen az állampolgároknak az állampolgárokról leveszik azt a terhet, hogy a benzinkúton kelljen mindenféle bonyolult módokon ezt igényelni. És a másik tegyük hozzá, hogy ugye a költségvetés azért láthatóan nagyon rossz állapotban van, és ezzel a lépéssel egyébként ebbe is vittek egy csavart, hiszen ennek az 5000 forintnak egy jelentős része, hogyha üzemanyagra költik, akkor adókon keresztül visszafolyik a költségvetésbe, de ha nem is költik üzemanyagra, hanem valami másra, akkor a forgalmi adókon és mindenen keresztül szintén visszakerül. Szóval azért ez tényleg egy olyan lépés, ami egy láthatóan válságban lévő gazdaságban próbálja valahogy a lakosságot támogatni.
0: És akkor elérkeztünk az utolsó témához, ez rokon az előzővel, nevezetesen a dugódíj megoldaná Budapest gondjait, mondja Karácsony Gergely. Nézzük meg a bejátszást.
6: A dugódíj valószínűleg megoldaná a főváros finanszírozási problémáit, jelentette ki Karácsony Gergely a Népszavának adott interjúban. A főpolgármester ugyanakkor ehhez hozzátette, nem tartja reálisnak, hogy a kérdés ebben a ciklusban terítékre kerül. Mint mondta, a dugódíj nem szerepelt a Tisza választási programjában, így nem kapott rá felhatalmazást, utólag pedig nem könnyű ezt megszerezni. Arra a kérdésre, hogy mi a fővárosi önkormányzat terve arra az esetre, ha október elejéig, amikor a végleg kiürül a kassa, nem sikerül egyességre jutni a Tisza kormánnyal, azt válaszolta, ez nem fordulhat elő, nincs vészforgatókönyv.
0: Akkor most megnézzük, hogy hogy zárult a nap kérdése, ami tehát arra vonatkozott, hogy a kedves nézők támogatnák-e a dugódíj bevezetését, bármikor is. Mindjárt bekúsznak a számok, 54% támogatná, és 46% mondja azt, hogy nem, úgyhogy picit módosultak az arányok. Mutatok gyorsan 5 kommentet, köszönjük, hogy ma is aktívak voltak. Attila azt mondja, mindig az autósokat húzzák le, már annyi adót fizetünk, és semmiért nem kapunk semmit cserébe. Most a sok bicikli út miatt még nagyobb dugók vannak, és ezért is minket akarnak megsarcolni. Zoltán, igen, de ehhez minden érintett várost elkerülő autóutakkal kell kialakítani, azok legyenek pedig ingyen. Sándor, tömegközlekedésben dolgozóként azt gondolom, hogy amikor a tömegközlekedés közbiztonságilag elfogadható lesz, és nem szurkálják meg az utast a villamoson, vagy ütik le a hívkalauzt, addig a saját járművedben utazol a legbiztonságosabban. László, persze, csak aztán ne halljam azokat a szakemberkeresőket, akik a ma oly divatos, nem horror áron dolgozó szakembert keresek mondattal igyekeznek csökkenteni a költségeiket. És végül Tibor, ott a rengeteg percenként járó villamos meg busz. Mi a csodáért kell Budapesten a belvárosban órákat ülni a dugóban? Szóval azt mondta Tibor, hogy te akkor megindokolnád.
1: Igen, én azt nem tudtam, hogy, arra nem tudtam, hogy a költségvetés egyensúlyának megteremtése miatt mondta a Karácsony. Szerintem ez a dugódíjtól nem fog megoldulni a főváros költségvetése. Az én gondolatom az teljesen már, az én indoklásom az igen mellett az a zöldítés és a főváros levegőjének a tisztább átétele okán volt. Persze jól tudom, hogy mindahhoz, hogy a dugódíj az nem... Az egy szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a zöldebb környezetben legyünk. Ehhez P+R parkolókat is kéne építeni, tehát ez egy komplexebb dolog. És én láttam olyan közvélemény kutatást, és a közvélemény uszájába kerültem én is, vagy én magam vagyok a többségi álláspont, hogy a fővárosi kb. 2/3 azt mondja, hogy igen, ez egy jó megoldás lenne, de ők sem feltétlenül a költségvetési szempontokat tartották
0: szem előtt. Stockholmban van dugódíj, ott a teljes büdzsé 1,5-2%-a folyik be dugódíjból, tehát láthatatlan ilyen.
2: Igen. Azt is mondatott tőle, de amióta a Karácsony Gergőt ismer, mint főpolgármestert, mindig baj van a költségvetéssel. Tehát neki mindig baj van, mindig kevés a pénz, és mindig október esünk össze, aztán megyünk tovább, és akár jön a december, meg a január is.
0: Egy percünk maradt, és meg akartam volna fejteni, hogy mi teljesült a Tisza ígéreteiből az önkormányzatiságot illetően, mert hogy végülis ez egész történet ide futtatható ki. Nagyon röviden mit láttok?
2: Azt, hogy meg fogják szüntetni a megyei önkormányzatok, ami egy nagyon jó húzás. A megyei önkormányzatokra semmi szükség nem volt ebben az országban, ez egy kifizető helye volt a pártpolitikusoknak. Tehát ott kaptak XYZ-k, X hónapon keresztül, X éven keresztül egy zsákpénzt, teljesen felesleges. Vannak a falusi, városi, kisvárosi és megyei és fővárosi önkormányzatok, mint a kerületi önkormányzatok. Ennek kell egy jó rendszert találni, és a feladatokhoz kell mérni a büdzsét is hozzá, és akkor normálisan fog működni.
0: Balázs?
3: Teljes önkormányzati rendszert kell újra gondolni, ugyanis teljesen fragmentált valójában az elmúlt 30 évben a koncepcióját nem sikerült kialakítani. Az biztos, hogy a megyei szintre nincs szükség, a funkcióját is kiüresítették az elmúlt 16 évben. Ahhoz, hogy normális önkormányzati rendszere és államigazgatása legyen Magyarországnak, ahhoz az alapoktól kell ezt újra gondolni.
0: Akkor az nem 2 hét lesz.
1: Nem, és szerintem a központosítást kell kivinni az önkormányzatiságból, minden döntésnek ott kell megszületni, és azok által, akik érintettek, tehát egy faluban a falusi emberek, ott élő emberek döntése a leglényegesebb, és nem az, hogy egy megyébe vagy egy járásba hogy gondolkodnak arról, hogy az a falu...
0: Igen, hát ez a választási programban benne van. Egy más kérdés, hogy mi fog mindebből megvalósulni, de ezt ma már nem tudjuk megtárgyalni, mert hogy el is telt a műsoridő. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. A kedves nézőknek köszönjük szépen az egész heti figyelmet, jó hétvégét, és még van egy adósságom. Következik Berecz Péter és az ATV filmje, 9-11 a címe. Nyilván tudják, hogy miről szól, mindjárt jön, úgyhogy nézzék meg. Jó tévézést, a viszontlátásra!

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

akar rád nyilazni, fogadni az érzést, hogy számítasz a béke. Egy réges-rég elvesztett barát, négy folyó ölelte kertben, alkonyattal küldte szavát nekem. Az élet tőle lesz, 24 karát ő lesz, 6

Szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt. Ja.

Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.

Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét mindennapja.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. 9-11 öröksége. Amerika megadása az iszlám előtt. Kánoán vagy világvége. Konferencia a mesterséges intelligenciáról. Amikor a kürt megszólal. Elkezdődött az izraeli új év.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben egészen 2026. április 17-éig. Ezen a napon 14. Leó pápa afrikai körútján élesen bírálta a háborúkat, az egyenlőtlenséget és a nagyhatalmak politikáját. Az Irán elleni amerikai-izraeli háborúval kapcsolatban is békére szólított fel. Határozottabb politikai megszólalásai miatt Donald Trump amerikai elnök többször is bírálta őt. És szintén 2026. április 17-én a Spirit FM Tehetség útja című műsorában Somodi Solymos Eszter vendége, Bauer Krisztina népdalénekes és Tuba Őrs hegedű művész volt, és arról beszélgettek, hogy mi vezet egy fiatal művészt arra, hogy kipróbáljon más, tőle esetleg távolabb álló műfajokat.
3: A Talentum Hungaricumról fogunk beszélni. Most nem egy vendéggel érkezem, hanem kettővel, és hát akkor lássuk, hogy kikkel fogunk beszélni, és mivel fiatalok vagyunk, megbeszéltük, hogy tegeződünk. Elsőként Bauer Krisztina énekesnőt üdvözöllek, szia!
4: Szia, sziasztok!
3: És itt van velünk Tuba Őrs, hegedűművész, üdvözöllek!
5: Megtisztel a jelenlétet, köszönjük szépen a meghívást, és sok szeretettel üdvözlőjük a hallgatókat és nézőinket!
3: Hát ahogy említettem, ebben az adásban végig a Talentum Hungaricumról fogunk beszélni, és talán mielőtt egy kicsit rólatok tudnánk meg többet, akkor kezdjük azzal, hogy a Talentum Hungaricum nektek mit jelent. Ugye márciusban volt a nagy bemutató, záró koncertje a programsorozatnak, és hát ugye a művészek felkarolásáért dolgozik ez a program, és ebben ti is részt vesztek, méghozzá mentoráltként vesztek részt. Nektek mit jelent ez a program, Krisztina?
4: Én idén voltam először ebben a programban, mert vannak olyanok, akik már esetleg második, harmadik éve is részt vesznek, és hát nagy izgalommal vártam, mert hogy így hallottam ezt azt, hogy hú, de szuper, meg mentorórák, stb., de hogy így nagyon vártam, hogy elinduljon ez a program, mert én egy ilyen fúziós projekttel jelentkeztem, és egy nagyon ismeretlen műfajba, vagy ilyen fúziós műfajba kezdtem bele, és hát ez segítség nélkül nem ment volna, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy egy számomra eddig teljesen ismeretlen úton indulgatok el, és hogy ennyi segítséget kaptam hozzá, úgyhogy igazából így a program nélkül ez így nem lenne sehol, úgyhogy én nagyon hálás vagyok.
3: Őrs, neked mit jelent ez a program, a Talentum Hungaricum?
5: Nekem rengeteget. Érdekes dolog, már harmadik éve jelenthet rengeteget nekem a Talentum Hungaricum program. Eleinte bőgősként kezdtem, és az elmúlt két évben zenekar primásaként vettem részt a programba, és tényleg az, hogy mennyire rendkívül jó művészekkel dolgozhatunk együtt, és milyen jó mentoraink vannak, eleinte Balogh Kálmán, aztán Herzku Ágnes, és most Pál István Szalonna. Tényleg a legjobbakat kapjuk meg, akik foglalkoznak velünk, és tényleg lehetőségek, jobbnál jobb lehetőségek tárháza, amit elénk tárnak. És nagyon örülök, hogy tényleg ilyen jó közösségben is vehetek részt, mint fiatal, a többi fiatallal, legjobb muzsikusok, legjobb táncosok, és nem is ez áll az első sorban a listán, hanem az, hogy jó emberekkel vagyunk körülvéve. Szóval én nagyon sokat köszönhetek nekik.
3: Hát ezt mindig öröm hallani, de például, hogyha belegondolunk, és akkor megbeszéltük, hogy mindannyian azért fiataloknak mondhatjuk magunkat, ti meg aztán pláne, azért azt is áruljuk el a hallgatóknak és a nézőknek, hogy a népzenén belül alkottok és tevékenykedtek, főleg, bár ugye említetted, hogy fúzióban jelentkeztél erre a programra most. Miért pont népzene? Miért választottátok ezt a területet? Krisztina?
4: Én erdélyi vagyok, és igazából én így beleszülettem ebbe a népzenei világba, vagy hogy én így először így otthoni környezetbe kezdtem el így népdalokat tanulni, és Magyarországra jártam általános iskolába, és akkor ott volt velem egy, jöttek népzenészek az iskolámba egy előadást tartani, és nem értettem, hogy ők hogy ismerik azokat a népdalokat, meg azokat a dallamokat, amiket én otthon Szóátán, meg Erdélyben énekelünk. És akkor anyukámnak ezt elmeséltem, és akkor így még eltelt egy-két év, és rájöttem, hogy akkor ezt így tanítják, és hogy iskolai keretek között lehet ezt tanulni, és így nálam így az évek alatt alakult ez ki, hogy hát nehogy már ne ezzel foglalkozzak, amit amúgy így a családomhoz kötök, meg kisgyermekkorom óta így körülvesz, úgyhogy nálam ez így ilyen különleges módon ez így történt, és aztán végül én nem is jártam néptáncolni, én nem is jártam zeneiskolába, hanem 15 évesen gondoltam egyet, és akkor anyukámnak bejelentettem, hogy akkor én népi énekszakra fogok menni konziba tanulni, és akkor ő meg így állt, hogy ezt így hogy? És akkor, mert ez így magamban, meg ugye otthon ez nekem annyira természetes volt, és egy ideig így nem is értettem, hogy lehet az, hogy ezt így tanítják iskolában. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon furcsa ilyen gondolatok voltak ez körül, hogy ez vajon ugyanolyan jó, amikor ezt tanulom, mint amikor otthon énekelem, szóval nálam ilyen kicsit ilyen kacifántosan ment, de én így kerültem erre az útra.
3: Te őrs, hogy kerültél a népzenéhez így közel? Esetleg a családi felmenőkben volt valaki, vagy teljesen téged is csak úgy megérintett?
5: Érdekes dolog, az én családomban a legjobb tudomásom szerint nincs egy zenész sem, és nem is volt eléggé messzire visszamenőleg. Én úgy kerültem bele a népzenei életbe, úgy csöppent ebbe a tökéletes környezetbe, hogy az ódába nálunk Steiner Józsefné, Éva néni, óvodapedagógus és néptánctanár tartott, néptáncos, igazából népi gyerekjátékokkal foglalkozó szakköröket, és ő nagyon ügyelt arra, hogy az élménynek a teljesét megkapjuk, ezért heti egyszer élő népzene kísérte az én foglalkozásokat, és tehát már akkor ugye kisgyermek megbarátkozik a zenével, a zenére mozgással, a közösséggel, megfogjuk egymás kezét, együtt éneklünk hasonlók. Ez már nagy élmény volt, de viszont nem ez volt, ami meghatározó volt így a zenére való tekintettel, hanem az, amikor első osztály, általános első osztály előtt jelentkeztem zeneiskolába, akkor mivel hát gitárt csak negyediktől lehetett tanulni, ezért ezt el kellett engednem sajnos. Engedőre jelentkeztem, és ugye beiratkozás előtti egyetlen dolog, az egy ilyen alkalmassági felvételi volt, ami jelen kellett lennem, és ugye ez arra van, hogy felmérjék, hogy a kisgyermeknek mekkora hegedű kell, milyen a ritmus érzéke hasonlók, és a klasszikus hegedű tanárnő tartotta ezt, és benn voltam, és amint a hangszert a kezembe adták, belépett Siklósi Krisztián, a az iskolának a népzenetanára, a Csurgó zenekar primása, aki az óvodában a foglalkozásokon muzsikált a zenekarával, és akkor megéreztem, hogy már pici gyerekként nem is értem, hogy hogyan, de így észrevettem, hogy mekkora lehetőség lehet egy olyan embertől tanulni ezt a muzsikát, akinek már táncoltam, vagy egyáltalán lépkedtem, megénekeltem a játékára, és megkérdezték, hogy akkor klasszikus vagy népzenét szeretnéd választani, és mondtam, hogy rendészem Krisztián bácsa, és mondtam, hogy a népzenét szeretném. És azóta teljesen rabul ejtett.
3: Ez ilyenkor, amikor napjaink modern világában a népzene olykor távolinak tűnik, és remélem nem sértésként veszitek ezt a kérdést, hiszen tudjátok, hogy a trendiség és a menőség fogalma nem feltétlenül adja egyértelműen, hogy de trendi és menő a népzene. Ti hogy éltétek meg ezt a saját generációtokban? Esetleg tudtatok akkor fényt vinni oda, ahol egyébként eddig nem találkoztak a népzenével, vagy nem értették, hogy miért fontos megőrizni, továbbadni, és aztán ezt úgymond tényleg az örökké valóságig magunkkal vinni? Krisztina?
4: Ez egy jó kérdés. Igazából már fiatalon így többször lehetőségem volt színpadon állni, és igazából így valahogy így megfogalmazódott bennem akkor az, hogy hát általában a koncertekre javarészt vagy nem tudják az emberek, hogy mit jönnek hallgatni, vagy jaj, egy népzenei koncert, de hogy amúgy így nem ismernek annyi dallamot, annyi népzenei, népdalnak a szövegét, és nálam mindig ez volt ami így erőt adott, hogy én úgy álljak ki arra a színpadra, hogy minden ember legalább egy szöveget, egy gondolatot, egy dallamot tudjon hazavinni magával, úgyhogy ez lett így az elmúlt években így a célkitűzés számomra, és hát igyekszem azért nagyon sok helyen tanítani, kurzusokon részt venni, stb. Szóval nem csak itt Magyarországban, hanem újabban most már Erdélyben is, hogy az is egy másik célkitűzésem lett, hogy az erdélyi magyarság körében ezt jobban tudjak részt venni a népzene népszerűsítésébe, úgyhogy hát ez egy nehéz dolog egyébként, de hál' Istennek olyan igényes népzenei programok, koncertek kerülnek megszervezésre. Abszolút. Hogy azt gondolom, hogy aki, tehát hogy azért nekünk ebben nagyon fontos feladatunk van, hogy ebbe tényleg mi is úgy vegyünk részt, hogy igényes népzenét muzsikálunk, és szóval, hogy így van feladatunk, Őrs, én azt gondolom, szóval hajrá magunknak.
3: Te is így látod, Őrs?
5: Egyébként abszolút, de hogyha úgy nézzük, visszamegyünk az eredőkhöz, ugye a népzene egy teljesen másik, most így magunkhoz viszonyítva, teljesen másik társadalmi réteg muzsikája, másik generáció, másik történelmi korszak embereinek a muzsikája, amikor mi ugye az emberek átlag inger küszöbe magasabban volt. Viszont ahogy megyünk előre az időben, technológia hasonlók fejlődnek, lejjebb megy ugye az inger küszöb, és ez megmutatkozik a népzene iránti keresletben is. Tehát, hogy szerintem azért van, hogy a mai fiatalság már nem olyan befogadással, meg szeretettel tudja a saját nemzetének muzsikáját fogadni. Viszont manapság, és főleg a Budapest környéki zenei életben és kulturális életben, mint ahogy Kriszta is mondta, rendkívül jó események és népzenét népszerűsítő.
3: Igen.
5: Hát hallatszik is. Itt, hogy erre tökéletes rendezvények kerülnek megszervezésre, és úgy érzem, hogy tényleg a mi generációnknak lesz a legnagyobb feladata, hogy helyén való módon tudjuk népszerűsíteni a népzenét, úgyhogy megtarthassuk a hitelességét és azt a bensőséges, izzó légkört, ami jellemzi a muzsikát.
3: Abszolút, és pedig aki szerintem már valaha az életében volt népzenei koncerten, amúgy pikpakott olyan hangulat, és nem is tudom, olyan igazi buli hangulat is ki tud alakulni, hogy le a kalappal. Ugye beszéltünk arról, hogy a Talentum Hungaricum program ugye a művészek felkarolásáért van, és ugye milyen jó, hogy beszéljük, hogy a ti generációtoknak mekkora feladata lesz a megőrzés tekintetében, és említetted, Krisztina, hogy egy fúzióval jelentkeztél. Mi is pontosan ez a fúzió, hiszen ugye említettük, hogy népzene énekesként tevékenykedsz, de a fúzió mivel lett házasítva ezúttal?
4: Eddig én tényleg csak autentikus népzenével álltam színpadra, és persze nagyon sok, tehát a nagyon sok más műfajban alkotó zenész barátaink vesznek körül, és hát nagyon sok jazz koncertre járunk, klasszikus zenei koncertre, és van egy szuper erdélyi barátnőm, egy jazz énekesnő, és akkor vele annyit ötleteltünk így az elmúlt hónapokban, hogy ilyen jazz és népzenét
3: házasítottatok össze.
4: Igen, akkor. Olyasmi, igen. Szóval, hogy ezt a két műfajt próbálnánk így, nagyon fontos, hogy igényesen, és egyiket sem ilyen, mind a kettőt a saját maga méltóságával megtartani, ami egyáltalán nem könnyű feladat, és hát azért van munkánk veled, de azért is szerettük volna ezt az egészet, mert kicsit a jazzt is, meg a népzenét is egy kicsit így népszerűsíteni akartuk, és akkor talán így ezt így összemosva a kettőt, hát ha kicsit nagyobb...
3: Két közönséget szólít meg ráadásul, ami tök jó, mert lehet, hogy valakit azért fog meg, mert a jazz iránt érdeklődik, és ennek a fúziónak köszönhetően viszont megismeri a népzenét is, annak motivumait, és fordítva is igaz ez.
4: Igen, abszolút ez volt a célunk, de tényleg az nagyon fontos kiemelnem, hogy ezt próbáljuk a legértékeit megtartva, leginkább, legigényesebben ezt megvalósítani, úgyhogy én nagyon hálás vagyok ennek a programnak, mert tényleg olyan szakmai segítségeket kapunk, hogy tehát tényleg enélkül nem tudnánk ezt csinálni, úgyhogy szupi.
3: Igen, viszont a program kapcsán ugye nagyon sok fellépés és koncertről is lehet hallani, és hát akkor nem tudom megkerülni a kérdést, hogy amikor fiatalokról, tehetségekről beszélünk, és felfedezni őket, felkarolni, és őket segíteni, akkor az is egy nagyon fontos kérdés, hogy megtanulni a színpadi jelenlétet, abban is segítséget kapni a mentortól, nem csak abban a tekintetben, hogy hogyan tudjátok a saját szakmátokat minél magasabb színvonalon űzni, hanem abban, hogy hogyan kell megküzdeni a színpadi jelenlét okozta drukkal, nehézséggel, mi van, hogyha kisebb a tömeg, mint amire számítottatok, stb. Tehát azért vannak olyan dolgok, amire igen is fel kell készülni. Mennyire sikerül akár egy ilyen program keretében megtanulni azt, hogy a színpadon mindent ki tudjatok zárni? Örs?
5: Nekem az a legnagyobb szerencsém, hogy a néptánc lévén már 7 éves korom óta, tehát egész pici korom óta állandóan lettem felléptetve, voltam színpadon hasonlók, ezért úgy tudtam jelentkezni már a programra is, hogy egy bizonyos kényelmi szintet el tudtam érni, egy kényelmi fokozatot, amikor felmentem a színpadra. Viszont az idén, hogy Párizsben Szalonnál valaki tényleg a színpadon is a legönfelettebb, dolgozhatunk együtt, így pont a Magyar Zeneházában megszervezett gálakoncerten éreztem meg azt először, hogy ez az egész az erről szól igazából, vezett gálakoncerten éreztem meg azt először, hogy

0: küzdeni a színpadi jelenléttel. Van olyan, hogy drukk?
1: Azért az, tehát, hogy nagyon fontos megemlítenünk azt, hogy egyébként a mentorórákon kívül rengeteg lehetőséget is kapunk, ugye, így a programon belül, szóval így őrs, te is már rengetegszer kaptál koncert lehetőséget, meg igazából így mindenki, és egyébként én most így, ugye nekem is Pál István Szalonna mentorom, és pont kértem az ő segítségét, hogy ugye egy ilyen fúziós projekttel állok színpadra egy másik énekesnővel, és azért a népzenének a színpadi megjelenése teljesen más, mint egy jazz zenének.
0: Abszolút.
1: És hogy én tehát pont így a koncert előtt mondtam neki, hogy valamit mondjam már, mert hát én nagyon izgulok, és hogy nézek ki, hogy majd ott a másik énekesnő mellett, aki meg van szokva azzal, hogy dobolnak, meg zongoráznak, meg stb. Én meg ugye főként vonós zenekarral állok színpadra, hogy mondom, ne legyek már olyan béna mellette, hogy valamit így mondjon, és mert ugye, tehát az, hogy csináljuk mi így a kicsi projektünket, az egy dolog, de hogy ugye tényleg az, hogy a színpadon ez hogy jelenik meg, és nagyon jó tanácsokat adott közben, meg így emlékeztetett arra, hogy én ne felejtsem el, hogy amúgy én egy népdalénekes vagyok, és nagyon jó ez a projekt, de hogy én így emberként ne akarjak többet adni, mint ami vagyok egyébként, és életem első koncertje volt, amikor főleg ennek a beszélgetésnek köszönhetően, hogy úgy álltam ott a színpadon, hogy nem is izgultam annyira, nem vagyok annyira izgulós típus, de azért szoktam egy kicsit. És most úgy álltam ott, hogy így tessék, ez, amit most mi megcsináltunk az elmúlt hónapokban, és hogy tényleg én így ezt végre így odaadom a közönségnek, és hogy az a célom, hogy így eljusson hozzájuk, és tényleg így az izgulást el tudtam felejteni, és így a lelkemet beletettem az egészbe, és úgy álltam ott végig, hogy így hú, de jó érzés, hogy végre valami újat is muzsikálhatok, és hogy remélem, hogy a közönséghez is ez eljut úgy, ahogy a mi fejünkben ez így megszületett.
0: Még egy záró kérdést föltennék nektek. Hol látjátok magatokat 5-10 év múlva? Krisztina?
2: Krista.
0: Minek örülnétek? Tehát nyilván nem jóslást kérek tőletek, hanem mi a terv?
1: Én annak örülnék, hogyha lenne kinek népzenét tanítsak.
0: Ez a legfontosabb. Őrs?
2: Én nagyon szeretném. Mostanában rengeteget gondolkozok ezen, hogy is tudnék elhelyezkedni, mert ugye változik a népzenei élet is, ahogy megyünk, haladunk előre az élettel. Én mindenképpen a népzenei prímás élet három ágát szeretném vinni, ami a néptáncegyüttesek zenei kísérete, a zenekar működtetés, koncertezés, lemezfelvételek, hasonlók, illetve ami a legnagyobb álmom, de már tényleg picikorom óta, és ebben találok a legjobban önmagamra, amikor egyszer-egyszer van egy kisebb lehetőségem, az tényleg a tanítás. Mert hogy ugye, mint mindenképpen említettük is, hogy nekünk lesz a legnagyobb feladatunk az, hogy népszerűsíthessük a népzenét, de ez igazából anélkül, hogy tudatosan és egy jó kialakult érzékkel oktassuk, tényleg ezen kívül nem tudnánk. De ez tényleg az alap ahhoz, hogy népszerűsíthessük. És emellett még én szeretnék, lehet, hogy egy kicsit nagy fajomba fejszémet vágnám, de a tudományos részével foglalkozni, kifejezetten a népzenei kiadványok írása, kiadatása. Szóval én nagy tervekkel állok a jövő elé, aztán lesz, ami lesz.
0: Én most két nagyon tehetséges, igenis trendi menő fiatallal ülhettem itt. Nagyon szépen köszönöm, hogy megőrzitek nekünk a népzenét, és hát remélem, hogy felhívtuk a figyelmet a hasonló tehetségeknek is, hogy keressék a lehetőségeket, hiszen ez a program, a Talentum Hungaricum, az másnak is rendelkezésére áll. Bauer Krisztina énekesnő, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Stuba Őrs hegedűművész szintén köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm, és még egy dolgot üzennék, igen, a kedves hallgatóságnak, hogy nyugodtan járjanak táncházba.
0: Hát járjunk táncházba, és hallgassunk népzenét, menő.
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt

0: Műsorajánló. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt és előrelapozunk a naptárban 2026. április 21-éig. Ezen a napon az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a 2021-ben elfogadott magyar szabályozás, amely korlátozza az LMBTQ tartalmakkal kapcsolatos információk hozzáférhetőségét kiskorúak számára, összeegyeztethetetlen az uniós joggal és sérti az alapvető jogokat. És szintén 2026. április 21-én az Spirit FM Magenta podcastjében Manc László vendége dr. Némedi Erzsébet élelmiszermérnök és biotechnológus volt, és arról beszélgettek, hogy hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat, mire inspirál, mitől félünk, és hogyan használhatjuk okosan, valamint, hogy mi köti össze a tűzszentést és a klímaváltozást a vasárnapi rántott hússal.
2: Üdvözöllek benneteket, ez itt a Magenta Podcast szóló, és ma arról fogunk beszélni, hogy a reggeli kávénk, a kutyánk bolhanyakörve, vagy a távol első erdők mennyire függnek össze, és nem is gondolnánk, hogy sokkal jobban összefüggnek, mint a kedvenc sorozatunk főszereplői. Ez a One Health, az egy egészség, erről lesz ma szó, és vendégem Németi Erzsébet, élelmiszermérnök és biotechnológus. Köszöntünk téged itt a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Hát és erről fogunk beszélni tulajdonképpen, hogy hogyan egy tüsszentés és a klímaváltozás is akármennyire összefügghet, és hogy tulajdonképpen mi nem külön-külön, hanem egy nagy biológiai háztartásban, egy lakóparkban élünk igazából együtt. Kezdjünk is bele, talán az, hogy mi mindennel függ össze, talán a legutóbbi világjárványnál volt erről egy képünk, amikor ugye rottyantottak egy denevérpörköltöt Wuhanban, és a zuglói kisboltba elfogyott a WC papír. De talán ezt elfelejtettük, hogyha laikusnak kellene meghatároznod, hogy mi is ez az egy egészség koncepció, akkor hogyan mondanád el?
3: Nagyjából jól összefoglaltuk, azt gondolom, a WC papírtól egészen a denevérig. Nagyjából azt jelenti, hogy rájöttünk arra, hogy a problémáink, illetve akár az emberi problémák, az mindig összefügg az állataink, a növényeink, a földjeink állapotával, a környezetváltozással, a vizeinkkel, a szennyvizeinkkel, és minden más olyan iparággal, akár az élelmiszeriparral, vagy az élelmiszeripari termékekkel. Szóval, hogy ez a minden-mindennel összefügg keretrendszert határozták meg így, hogy van health, tehát az egy egészség keretrendszere. Ebben igazából, amikor definíciókat néz az ember, még a szocioökológiai rendszerek és még szakpolitikák is beletartoznak egyébként, tehát ez nagyon érdekes, hogy a szabályozást, a governance-et is beleveszik ebbe a, ebbe a keretrendszerbe. Egyébként ugye, ha már itt fenntarthatóságról is szó van nagyon sokat mostanában, akkor az ESG-nek ezek a pillérei, tehát az environmental, meg a social, és ugye a governance, ezek mind beletartoznak nem csak egy cég kapcsán, hanem így az egész világunk kapcsán ebbe van health koncepcióba, ami hát szépen rávilágított a Covid, igen, és még egy csomó minden más is arra, hogy ez...
2: Igen, de hogy közben ezt mondod, kerestem egy ilyen kutatást, hogy ugye a globális egészségügyi büdzsé 95%-a mindig csak az emberi gyógyításra megy, miközben ugye a WHO adatai szerint az új fertőzőbetegség 75%-a állati eredetű. Tehát mintha mégis külön emelnénk ki, és mindig azt gondolnánk, hogy az embert kiemeljük ebből az egész közegből, és az ő egészsége fontos, és mintha nem annyira törődnénk azzal, hogy egyébként mi okozza azt, hogy az ember beteggé válik.
3: Ugye ez még Arisztotelész idejében az ő filozófiája szerint volt ez meghatározva, hogy a teljes egész az nagyobb vagy komplexebb, mint a részeinek az összege. Ugye ez matematikailag nem jön ki, de ugye utána jött egy... ugye ipari forradalom jött egy változás az emberiség koncepciózus megfontolásaiban, és azt mondjuk, vagy azt mondták a tudósok sok éven keresztül, hogy akkor ismerjük meg a világunkat, hogy azt szétszabdaljuk ugye tudományágakra, és ezek a tudományágakban alaposan belássuk magunkat, és azokat részletesen megismerjük. Csak ez most már nagyon régóta ez a koncepció szerint működünk, és ugye ez a koncepció azt nem segíti elő, hogy a horizontális kapcsolódások is meglegyenek. Tehát a tudományágak önmagukban kutatják szinte hermetikusan a saját területüket, de nem kapcsolódnak a többi területhez. És erre kezdünk rájönni, bár a One Health koncepció az már viszonylag régi, de igazából most mutatta meg az arcát, akár a Covid-ból is kiindulhatunk, de egy nagyon egyszerű példa, ugye a veszettség példája, ami ugye nagyon sok, még ugye nem arra kéne fókuszálni, hogy kezeljük a veszettséget embernél, amikor már ugye megharapta őt egy kutya, hanem a kutyák, így vagy egy róka, hanem az állatoktól elindulva akár. Ez csak egy nagyon egyszerű, szimpla koncepció rendszer, vagy egy, mondanám, hogy akár kétdimenziós összefüggés, bár itt sok dimenziósról is beszélhetünk, mert ugye hogy kerül a rókához, a vadállomány, a vizek, tehát hogy itt azért sok minden összefügg, de hogy preventíven gondolkodjunk, koncepciókban is nagyban gondolkodjunk, tehát a kicsit ebből a dobozból kilépve, hogy szétszabdaltuk a rendszereinket. Egy másik nagyon érdekes példa egyébként pont az antibiotikumoknak, a rezisztens törzseknek a létrejötte a világunkban, hogy az sem feltétlenül emberi, kizárólag csak emberi antibiotikumoknak, vagy embernek használt antibiotikumnak a következménye, hanem az állatoknál ugyanez, utána ugye a vizeinkben, az ivóvizeinkben, a maradványok, tehát hogy nagyon messzire vezet annak a rezisztens rendszernek a kialakulása, és nagyon sok helyen megfordul, ami végül ugye oda fut ki, hogy az embernél is egy nagyon-nagyon súlyos egészségügyi, tömeges egészségügyi problémákat tud okozni.
2: Volt egy TEDx előadásod, amiben egy piros lufival szemléltetted, hogyha leeresztett piros lufit, addig fekete pöttyözzük, amíg már csak feketének tűnik, és elkezdjük fölfújni, akkor ezek a pontok mennyire távolodnak, és újra előkerül a piros színe a lufinak. Ahogy hallgatlak téged, ugye ez, hogy a különböző tudományágak külön-külön dolgoztak valamin egy adott koncepció alapján, és mondod, hogy jó lenne beszélgetni ebbe az előadásodba, és erről szólsz. Te látod az utóbbi években, hogy a fölfújt lufin lévő pöttyök elkezdenek egymással kommunikálni, sokkal jobban megérteni, hogy a másik fél mire gondol, mit szeretné, és közösen gondolkodni, vagy az a vágyott állapot az még nagyon távolinak tűnik?
3: Elkezdődött egy változás. Én azt látom, nagyon sok, akár a kutatásokban, nagyon sok terület elkezd összekapcsolódni. Annyit látok, amit én látok, hogy még nem elég. Még nem elég sok. Tehát én azt gondolom, hogy azon kívül mondjuk, hogy természettudományokat nézzük, vagy akár az ökológiát, vagy akár a biológiát, ugye leszűkíthetjük erre a koncepcióra, hogy állat, növény, ember, tehát ezeknek a biológiai hátterei, illetve a mikrobiológia háttere, de igazából itt azt gondolom, hogy a filozófusoktól kezdve a jogászokon keresztül mindenkivel el kellene kezdeni beszélgetni, akár a marketing, tehát sok területe van, az ipar, a technológia, a gyártások, tehát, és a szabályozás ugye a különböző hatóságoknak a szerepe sem mellékes egyébként ezekben. Tehát még nem elég koncepciózus. A kutatások azt mutatják egyébként, hogy ezeknek a megoldott ilyen problémáknak amikor össze kellett kapcsolódni több tudományágnak, akkor mindig hiányos volt az összekapcsolódás. Azok voltak a sikeresek, ahol például a klímaváltozás meg ökológiát is figyelembe vették a többi mellett. Tehát ahol egy picit ezt a csak az ember, állat, mondjuk növény viszonylatában néztük, és nem vettük be ezt a harmadik pillért, azok általában nem annyira sikeres megoldásra jutottak azok a projektek. Ezeket sajnos mindig utólag szűrik le a következtetéseket, mert ugye közben eléggé nehéz ugye a döntéshozást, nem tudjuk ki menedzsel egy ilyen projektet, tehát hogy ki felel miért, és ugye még nincsenek erre igazából rutinok, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni, főleg amikor ilyen egy globális probléma. És sajnos mostanában ezért nagyon égető, mert a problémák globálissá váltak. Tehát eddig elszigetelten léteztek ilyen problémák, mint most akár a klímaváltozásban, de most egész egyszerűen a teljes emberiségnek kell szembenézni egy globális problémával, ami nagyon sokakat, sok országot érint, sok területet érint. A környezetmenedzsment lényege tulajdonképpen az nagyrészt arról szól, hogy akár országok között átívelő módon, mert ugye a természet nem ismer országhatárokat, tehát akár a levegő való szennyezés, vagy a vizek szennyezései, azok nem ismernek országhatárokat, és ebből nagyon sok diplomáciai konfliktus van. Tehát, hogy a diplomácia is ugyanúgy be kell ebbe kapcsolódjon, hogy mondjuk ez egyik országban, vagy mondjuk az egyik folyó szennyezés miatt 3-4 másik országban megszaporodtak mondjuk azok a betegségek, amik ugye nem kellene ott legyenek, ha nem lenne ez a szennyezési fókusz. Tehát itt nagyon, nagyon nagy globális dinamikák kellene, hogy elinduljanak. Elindultak, tehát létezik az országoknak ilyen menedzsmentje. Egy-két fejlődött vagy fejlett országban már azért a diplomáciai iránymutatások is jelen vannak, de azért még nem annyira, hogy a teljes globális problémát meg tudjuk oldani sajnos.
2: Kötözködő kérdés lesz, de hogy mennyire tűnik csak egy mondjuk ilyen PR fogásnak ez, hogy megint magunkat mentjük. Mert ugye ezek hosszú folyamatok, ahogy te is mondtad, most már globálissá vált, most már mindenki érzi, de valahogy megint, mintha az ember magát akarná menteni, nem az egész természetet. És ahogy mondtad, hogy a természet nem ismer határokat, mi ember mégis ismerünk, és mégis, mintha az utolsó utáni pillanatban, amikor rég a ház, próbálunk valamit csinálni.
3: Igen, sajnos mi emberek olyanok vagyunk, hogyha fáj, akkor megyünk már el orvoshoz, és akkor kezdünk el kapkodni, mikor már a dolgok megtörténtek, illetve amikor már kialakult egy olyan rendszer, ami önállóvá tette a negatív folyamatokat, vagy így mondjuk úgy rutinná, vagy folyamatossá tette ezeket a folyamatokat, akkor kezdünk gondolkodni azon. És ugye egy picit bizonyos helyzetekben mi vagyunk a sor végén, olyan szempontból, vagy az állatok, növények is, de hogy az élőlények vannak a sor végén, amikor az egészségről beszélünk. Tehát amikor már elgyűrűzik hozzánk az a probléma, amikor már szisztematikus problémává válik, amikor már nem csak egy-két ember egészségét érinti, mert az még nem ütik ki a biztosítékot. És sajnos ez a probléma itt. És ugye én élelmiszeripari mérnök vagyok, kérdés az, hogy hát ugye minden összefügg, akkor alapvetően nekem is részem van ebben, de hogy miért kezdtem el én ebben kapcsolatban egyáltalán gondolkodni, mert ugye az élelmiszeripar, az élelmiszerbiztonsági lánc az világon, az egy óriási gond, hogy nem úgy működik, vagy nem azok az élelmiszerbiztonsági elérhető élelmiszerek vannak mindenhol a világban, hogy élelmiszerbiztonsági problémák ugye eszkalálódnak, és akár környezeti problémákká, egészségügyi problémákká, ezáltal megterhelve az egészségügyi rendszereket válnak. És ezzel az a helyzet, hogy mivel én elkezdtem a saját területemen ennek utána nézni, picit megnézni, hogy függ össze az, amit mi élelmiszermérnökök csinálunk, mondjuk a gyárban, az iparban, a termékek, amik a polcon vannak, azok hogy függnek össze egészséggel, milyen irányba megy ez el, és akkor eljutottam odáig, hogy jó, de hát ott van a föld, ahol ugye termesztünk, ott van a víz, amit felhasználunk, ott van amivel megitatjuk, megetetjük az állatainkat, és akkor ez nagyon messzire vezet, mert milyen szabályozások vannak, milyen mérési lehetőségek vannak, hogyan export-importálódnak át a különböző egyes problémák, ugye élelmiszerbiztonsági területeken az egyes országok között, és arra jöttem rá, hogy talán az élelmiszeripar és az élelmiszerbiztonság köré csoportosuló problémák igazából leginkább kézenfoghatóbb, vagy megfoghatóbb dolgok, vagy mérhető dolgok mondjuk egy One Health koncepcióban. És akkor erre persze ráépült az, hogy ugye utána néztem minden másnak is, vagy hát mivel e köré csoportosul úgy nagyjából a fókusz, és nekünk úgy kell, vagy legalábbis én amellett döntöttem, hogy úgy kezdem el az élelmiszeripar paradigmaváltását segíteni, hogy ezeket mind figyelembe vegyük. Vagy hát nagyon igyekezzünk edukációval, meg minden egyéb mással valahogy felhívni erre a figyelmet. Úgyhogy ezért van az, hogy ezt így most én kicsit ebből a szemszögből, de kezdem látni ennek a globális problématika körnek a következményeit az emberre.
2: Ami közben nem egy gyors folyamat, ugye, hanem egy nagyon lassú, és milyen érdekes az, hogy ugye, ha az élelmiszeripart nézzük, ugye volt az a rész, amikor, hogy nagyon legyen minden tiszta, nagyon legyen minden steril, és miközben nagyon tiszta és steril minden, meg nagyon ultrafeldolgozott, nem legyen semmi bajunk, soha ennyi különböző ételintolerancia, egyéb betegségek, nem voltak, mint a napjainkban a különböző embereknél, amik előttek, ami annak az oka, hogy valami talán túl steril.
3: Úgyhogy is.
2: Hát annak is.
3: Annak is. Igen, hát ezeket nem lehet, soha nem lehet meghatározni, hogy is fogom, ezek nem lehet meghatározni, csak kizárólag egyféle okból levezetve. De elmondom azt a részét, amit esetleg én látok, vagy az a kapcsolatban, amit én csinálok, az a kapcsolatban látok. Természetesen a teljes igénye nélkül, tehát valószínűleg aki hallgatják az adást, azok valószínűleg még mondanak legalább 10 olyan dolgot, ami egy picit kiesik az én fókuszomból. De ugye biotechnológus lévén ugye én pici apró mikrobákkal dolgozom, tehát olyan élőlényekre látok rá, amit szemmel láthatatlan, ugye csak mikroszkóp alatt látjuk, viszont ugye sok aspektusban ott vannak. Tehát ott vannak az ételeinkben, ugye ha már csak a kovászos uborkát meg a savanyú káposztát nézzük, de ott van a kávé így készül, hogy fermentálással, vagy a szójaszósz így készül, vagy hát a sajtjaink, ugye a kenyereink is alapvetően egy mikroorganizmusnak köszönhető, hogy ugye a búza struktúrája ilyen szép kenyérformára ugye megnövekszik, és ilyen rugalmas lesz, ugye az élesztő teszi ezt, illetve hát a kovász, ami még bacillusokat is tartalmaz. Ugye erre ezek mind mikróbák, előnyös tulajdonságét használjuk ki arra, hogy kvázi a struktúrát az élelmiszereinkben, az előemésztést megtegyék. Na de ezek a baktériumok nem csak kívül az élelmiszerekben léteznek, hanem bennünk is léteznek, de azon túl, hogy bennünk léteznek, azon túl az növényeinken, állatainkban, földjeinkben, tehát a föld attól élő, hogy mikroorganizmusok teszik élővé a humuszt, és ugyanúgy a körülöttünk a levegőben. Tehát Ezt az egész rendszert úgy kell elképzelni, mint egy láthatatlan háló, ami tartja az életet. Tehát ők, mondjuk úgy, hogy szimbiózisban élünk, ugye mit jelent a szimbiózis, hogy függünk egymástól. Tehát, hogy ők nem tudnak megélni maguktól, ugye a táplálékot tőlünk várják, viszont minket meg segítenek, hogy felszívható tápanyagot és bennünket megvédő tápanyagokat termeljenek. Ugye nagyon sok ideig az volt a prekoncepció, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok azok a rossz bacik, akik megbetegítenek. Most hát én azt gondolom, és hiszek abban, hogy a következő időszak forradalma lesz, hogy a mikrobiom forradalma, ami a mikrobiom alatt inkább egy ilyen metabiomot értek, ami a teljes világunk biológiai rendszere, apró mikroorganizmus rendszere, mert olyan szinten összefüggésben vannak szinte mindennel, ami történik velünk, hogy azt, tehát nem gondoltuk volna, hogy ekkora, ez egy kicsit ez a tudtam, de nem sejtettem, vagy tudtuk, de nem sejtettük, hogy ilyen jelentősége van akár a gondolkodásunkra, akár a világunkra, a világunk alakulására, ezeknek az ő egyensúlyának a felborulása mennyi mindent okoz, vagy okozhat, ami aztán ugye visszaüt arra, és lesz egy olyan betegségünk akár, vagy a növényeknek, állatainknak, vagy a föld pusztulásának lesz egy olyan folyamata, amit úgy nem is gondoltunk volna, hogy emiatt indul el, vagy emiatt kezdődött. És akkor ezért kezdik nagyon alaposan kutatni ennek a metabiomnak, vagy ennek a mikrobiomnak, a világ mikrobiomjának a hátterét, ennek az egyensúlyát. Mert én azt gondolom, hogy maga az egészség fogalma meg fog változni, tehát újra kell definiálnunk azt, hogy mit jelent egészségesnek lenni. Mondok egy nagyon érdekes összefüggést. Ugye azt kell tudni, hogy bennünk élő mikrobiomnak a mennyisége, vagy a méret, az körülbelül egy olyan az agyunk méretével egy olyan másfél-két kiló körül van. Viszont mondjuk egy 80 kilós emberre számolva, viszont ha a sejtjeinket nézzük, akkor körülbelül 10-szer annyi mikrobiom sejt van bennünk, mint a saját sejtünk összesen. És ha már a genetikai oldalt nézzük, ugye tudjuk, hogy a DNS az, ami meghatároz és kódol egy csomó mindent a világunkban, akkor körülbelül 1% sem a mi DNS-ünk az ő DNS-ükhöz képest, DNS mennyiségükhöz képest. Tehát 99% az ő DNS-üknek a rendszere. Na most akkor itt elgondolkodhatunk, hogy akkor mi is kódol minket, vagy mik is vagyunk mi?
2: Tehát hogyha félünk, jól értem-e, hogyha félünk attól, hogy mondjuk a DNS-ünkben nem bizonyos betegségekre való hajlamunk van, sokkal erősebb az, hogyha a mikrobiomunkat egészségesen tartjuk, mert az sokkal erősebb és sokkal nagyobb súlyban van szervezetünkben.
3: Sok éven keresztül azt az orvosok is elismerik most már, hogy a genetikát, hát nem is tudom, hibáztattuk sok minden miatt, ami teljesen jogos az, hogy a genetikában is vannak hajlamok kódolva a saját genetikánkban. És ugye mindig az volt, hogy igazából nem, a genetika határoz meg nagy részt, és utána az, hogy élünk meg az életmód, az csak maximum így, nem tudom, egy kicsit rátesz a lapáttal. Most már rájöttünk arra, hogy igenis sokkal többet tehetünk azáltal, hogy az életmódunkat, ami ugye hozzátartozik az, hogy hogyan etetjük ezeket a mikrobáinkat mondjuk, vagy hogyan tápláljuk őket, és A táplálás alatt azt értem, hogy nem csak a bélrendszerünkben van, bár a bélrendszerünkben van, a vastagbélben van a legtöbb, de szinte mindenhol ott van bennünk. Tehát a szemünkbe, a fülünkbe, a bőrünkön, a gyomrunkban is van egyébként erősen savtűrő baktériumok, ráadásul néhány olyan is van, ami például a jelenlétét, ha már bebizonyították, erre egy Nobel-díjat is kapott, mert nem emlékszem pontosan, hogy a tudósnak a nevére, de hogyha ez a mikroba benn van a gyomrunkban, akkor nagy valószínűséggel hozzájárul a gyomorfekély kialakulásához. Ugye egy nagyon sokáig ez a gyomorfekély történet, ez a stresszre fogták, meg hogy nyugalomba legyünk, meg tejet ígyunk rá, meg átmenetileg ideiglenesen megoldotta, de aztán rájöttek, hogy ennek a mikróbának a jelenléte igenis okozhatja ezt. De bizonyos esetekben akár egy mikrobiomvizsgálat kimutathat, ugye, hogy már léteznek mikrobiomvizsgálatok, bár még ezt folyamatosan kutatják, és egyelőre ilyen koncepciókat tudunk belőle visszakövetni, mert ugye attól, mert éppen megvizsgáljuk az aktuális állapotot, attól nem biztos, hogy ez folyamatában mindig ugyanolyan, ugyanis élet során folyamatosan változik egyébként. Tehát ha megvizsgáljuk, akkor lehet olyan faktorokat, vagy olyan esetleg jelenlévő mikrobákat, ha mondjuk valami jelen van, akkor abból következtethető, hogy esetleg valamilyen bélrendszerben valamilyen daganatképződés, vagy akár ártalmatlan olyan kis elváltozás előfordulhat, amit már preventíve, ezáltal ugye, hogy már ott már jelen van az a mikróba, ezért óvatosabban kell és alaposabb vizsgálatnak alávetni, és ezáltal mondjuk preventíven sokkal inkább megakadályozható az, hogy ez hosszú távon negatívba átfordul.
2: Igen, csak nem vagyunk könnyű helyzetben a másik oldalon, vagy fogyasztó oldalon, mert egyrészt van egy ilyen, hát mondjuk, hogy táplálkozási tradíciónk, most elég arra gondolunk, hogy nem tudom, 3-4 gabonára tettük föl a világ táplálását, és hogy nagyon furcsa az, hogy el kellene kezdenünk másképp enni, és ha másképp is eszünk, tehát még azt mondom, hogy több zöldséget, nem tudom, együnk 30 különböző zöldséget mondjuk egy héten, fel se ismeri egy átlag mondjuk vásárló, mert nem szokta meg, tehát az nem tudom, gyümölcsből is, nem tudom, tehát alma körtele dinnye nyáron, a zöldségekről nem is beszélve, hogy azt utána, ha fel is ismeri, hogy kell elkészíteni, és aztán utána még mindig bennem lehet a rettegés faktor, hogy vajon az a növény, amit megveszek, az milyen talajba volt, hogyan kezelték, én le tudom-e róla mosni, vagy nem, vagy egyébként, ha lemosom, akkor minden jót lemosok róla, amit egyébként rajta hagyhatnék. Tehát én fogyasztó oldalon nem vagyok könnyű helyzetben, hogyha a mikrobiomomat kellene rendbe hozni.
3: Nem, abszolút nem, és én azt szoktam mondani, hogy az egyszerű megoldásoknak már vége van a világunkban, tehát a könnyű ezt vedd be, ezt a pirulát, és rendbe leszel, vagy nem tudom én, akár az iparban a könnyen létrehozható élelmiszer, vagy beszélhetnénk bármiről, ami könnyű, meg ami ugye magas energiafelhasználással a fosszilis energiákat ugye folyamatosan eszi és faj, az volt az egyszerűbb verzió. Bár ez sem volt egyszerű, mert az ipari forradalomban azért ezek nagy felfedezések voltak, de ennél már csak bonyolultabb dolgokkal tudjuk ezt ellensúlyozni, amit ugye okozunk akár a környezetnek, akár a testünknek. Tehát sajnos nem ússzuk meg, én azt szoktam mondani, hogy ezt a világot egy kicsit komplexebben kezdjük el látni, viszont az tény, hogyha apró pici jó trükköket megtanulunk, inkább azt mondom, akkor már egész más koncepció az, ami, vagy egyáltalán megfordul a fejünkbe, hogyha valami egyensúly felborul, az lehetséges, például akár a mikrobiomnak az egyensúly felborulása, úgynevezett diszbiózis miatt. Ugye a rendszer felborul, ezt szokták az orvosok diszbiózisnak hívni, aminek nincs nem egy konkrét diagnózis, hanem annyi, hogy felborult. Tehát az eddig barátunknak vélt mikróba rendszerünk ellenünk fordult. Tehát, hogy ez a nagyobb veszély, hogy azt kell figyelembe venni tényleg, hogy őket kell kvázi jól tartani. És most nagyon sok példát hozhatnék, de akár az ultrafeldolgozott élelmiszereknek a tömeges fogyasztása. Ugye itt sem egyértelmű, hogy melyik okozza, melyik nem, melyik adalékanyag, melyik élelmiszer konkrétan milyen hatással van rá, de azt lehet látni, hogy szisztematikusan kvázi ezekkel a termékekkel, amik ugye igazából az ipari gyártást segítik, ugye nagyon sok olyan adalék van egy rendszerben, ami az ipari gyártás, és utána a kényelmi, ugye a tartósítószerek, tehát a kényelmünket szolgálja, meg hogy ugye szépen nézzen ki, meg színesen nézzen ki, meg ne váljon szét ugye az olajos réteg, a nem tudom, mert hát az már olyan undorító, és azt nem esszük meg. Tehát, hogy ezek a dolgok, az emulgálászerek, a cukrok, az édesítőszerek, ezek mind olyan ultrafeldolgozott termékekben vannak, ami kiéheztetik a mikrobiomunkat. Tehát ebből tömegesen, tehát nagyon egyszerűen így fogalmazhatnék, hogy az a rost mennyiség, az általában hiányzik ezekből a termékekből, az az antioxidáns tartalom és az a rost mennyiség, azt nem kapja meg a mikrobiomunk. Ami azt jelenti, hogy nagyon csökken a diverzitása. Ugye a mikrobiomnak egy nagyon fontos, az egészséges mikrobiomnak nincs definíciója. Tehát nem tudjuk, mert mindegyikünknek más. Ezért nagyon nehéz, mert hogyha mindenkinek más, akkor van, akinek például hajlamosabb, vannak olyan mikróbák, amiknek a sok húsevés az kifejezetten káros, mert elindít egy kóros folyamatot. Van, akinek meg olyan mikroba összetétele van, akinek bármennyi hús tehet, és mégsem zajlik ugyanez le. Tehát nem egyértelmű ez sem, de nagy vonalakban azt látjuk, hogy az a jó mikrobiom, ami diverz, sokféle. És a sokfélehez sokféle dolgot kell lenni, sok tápanyagot be kell juttatni. Na most az olyan élelmiszerek, aminek a tápanyag tartalma, a tápanyag sűrűsége nagyon kicsi, és ez mit jelent a tápanyag sűrűség, hogy benne lévő számunkra egészséges tápanyag kicsi, kevés mennyiség van benne, viszont nagy kalóriatartalma. Ugye ebből adódik ugye a minőségi éhezés a világban, hogy éheztetjük kvázi a mikrobiomunkat, meg akár saját magunkat is, ezért folyamatosan éhesek vagyunk, azt kívánjunk valami, mindig valami további ételt, és megint nem tápanyagot visszünk be. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, és ugye az a diverzitás csökken, és azt lehet látni, hogy kicsi babakorban, és időskorban is, nagyon egyszerű, onnan indul a kisbaba, amikor ugye először megkapja néhány, ugye az anyukának a hüvelyén keresztül a szülés során az első mikrobiomkultúrát, ez nagyon egyszerű. Tehát az nem divers kultúra, utána lesz nagyon gyorsan divers, akkor kapja meg az immunitását.
2: Hát abban itt, az esetben, hogyha a gyereket kiengedjük homokot enni.
3: Hát egy kicsit hagyjuk, hogy igen. És ez nem is feltétlenül az élelmiszereinkkel, bár az élelmiszereinkkel is, tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ezt a 4,5 kilókoszt, ezt meg kell lenni a gyerekeknek, csak nem egyszerre, ugye ezt azért figyeljünk oda, hogy ne egy tányéron adjuk oda neki, de hogy ez a nagyon steril élet, ugye főleg Covid óta ez nem annyira tesz jót nekik, kell nekik találkozni, állatokkal kell nekik találkozni, nagyon sok, ugye az emberrel, nagyon sok látok friss szülőket, vagy néha látok friss szülőket, akik így nagyon féltik a picit, hogy ne jöjjenek vendégek, ne jöjjenek a nagyszülők, ne csak később, mert teljen el még nem tudom, 1-2 hónap, és majd akkor. Onnan kapja meg a mikrobiomot a gyerek, hogy többféle emberrel találkozik, a bőrével találkozik, érintésen keresztül, a házi állattal találkozik, tehát, hogy kint van sokat a levegőből, ha kirándulni mennek a földből, kapja ezt a sok inputot.
2: És azt tehát mintha a természet is azt akarná, hogy kapcsolódjunk emberek, állatok és a természettel, hogy annál jobb lesz.
3: Mi egy kicsit kiemeltük magunkat a természetből, ezt teljesen egyetértek vele, hogy valahogy azért akarjuk mi megmenteni a természetet, mert olyan úgy gondoljuk, hogy jó fejek vagyunk, és megmentjük ugye a bálnákat, meg az állatokat, tehát, de nem azért kell ezt megtennünk. Tehát, hogy tök jó fejek vagyunk, csak az a lényeg, hogy függünk tőlük. Tehát, hogy te mondtad a kutyánk póráza, meg a nem tudom én a...
2: Kávé és az esőerdő,
3: igen. Az esőerdő és a nem tudom én a golfáramlatnak a működése, az nem messze lévő dolog. Mert a golfáramlat működése 2 másodperc alatt begyűrűzik a saját életünkbe, ahhoz, hogy milyen élelmiszert kapunk a boltba, vagy milyen, mi lesz a földjeinkkel. Tehát, hogy ezek nem messze lévő dolgok, és ezekre mind, tehát nem csak fanatikus zöldeknek kell erre odafigyelni, hanem konkrétan, akinek bármilyen felelőssége van, hogy a gyerekei túléljék egy néhány éven belül, vagy néhány 10 éven belül.
1: Köszönöm a figyelmüket, a Multirézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek, ma dönthetnek az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről. Borongós esős idővel indul a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatott a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csapatot kimenekítettek Milnából, az érintettek biztonságban vannak. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt következő ülésén az országgyűlés. Napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők ma döntenek a többi közt a szakképzési törvény módosításáról és az Alkotmánybíróság új tagjairól. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadhassanak örökbe. A párt frakció vezetője úgy fogalmazott: a gyermek érdeke elsődleges, akinek apára és anyára egyaránt szüksége van. Rétvári Bence azután fejtette ki pártja álláspontját, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétvégén közölte, a kormány meg fogja változtatni a miniszteri engedélyhez kötött örökbefogadás intézményét. Orosz drón csapódott be egy személyvonat mozdonyába az ukrán-lengyel határ közelében. Senki nem sérült meg. A támadás nem sokkal azután történt, hogy az állomáson áthaladt Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadóját, Boris Johnson volt miniszterelnököt, valamint más európai kormányok diplomatáit szállító külön vonat. Az ukrán állami vasúttársaság szerint valószínűleg ez a szerelvény lehetett a célpont. A külön vonatot azonban a fenyegető orosz tégi csapások miatt a tervezetnél negyed órával korábban indították el az állomásról. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétfőtől vasárnapig a Csömöri hév. A szerelvények csak az Örsvezértere és a Szabadságterep között közlekednek, a kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Őszi bormustrát tartanak a szegedi Dom téren. Az 5 napos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek must kóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Budapesten és Pécsett koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész hétfőn a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig Pécsi Kodály központban ad szóló koncertet. A két estén felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei is. Az ország nagy részén borult idő van, csak keleten lehetnek derültebb körzetek. Kezdetben a Dunántúlon, később keletebbre is lehet eső, zápor. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. A Kálvin téren a 223-e és a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, mától megnyitják az Úszódar utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csele utcától a hajóépítő sétányig továbbra is egyirányosításra kell készülni, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szervizútját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. Ma 6 órától a H9-es hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

itt elég mi ahhoz, hogy nyugodt. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.

0: Jó reggelt kívánok! Szeptember 14-e hétfő van, Roxana Szeréna és Roxán napja. Isten éltesse őket. Lucia, te ismersz Roxánát, Roxánt és Szerénát?
1: Eddig nem, de ma keresni fogok egy ilyen nevű ismerős, remélem sikerrel járok. Majd köszöntöm én is a nézőket, illetve a Spirit FM hallgatóit is köszöntjük. Hát mozgalmas hétvége van mögöttünk, így a debütálásunk napjára lesz miről beszélni.
0: Rögtön politikával kezdünk majd. Már itt van a magyar hangújságírója Lánci Richárd, akivel átbeszéljük azt, hogy mi is történt a hétvégén, és ennek milyen tálalása, milyen következményei lehetnek az elkövetkező időszakra. Ugyanis hát Orbán Viktor és Magyar Péter berúgta a motort, ahogy a szeptember megkezdődött, itt a politika nagyon felpörgött, és történtek a héten erős mondatok, érdekes történetek, erről fogunk majd beszélgetni hamarosan, de hát más is lesz még itt az étlapon.
1: Bizony, átbeszéljük a hát szombatra koncentrálódott gyakorlatilag az összes izgalmas politikai esemény, ugye Orbán Viktor köcsén ellenállást hirdetett, a nemzeti ellenállást az új kormánnyal szemben. Magyar Péter némi önkritikával és humorral fűszerezett beszédet tartott országjárása első veszprémi állomásán szombaton, és hát nem utolsó sorban, de leginkább talán az első helyen pedig a gyermekvédelmi jelentés az, ami azt hiszem, hogy nagy port kavart, ezt majd részletesen átbeszéljük 7 óra után egy gyermekvédelmi szakértővel, de részben érintjük majd azért az első felvonásban is Lánci Richárddal.
0: Úgyhogy hamarosan kezdünk, maradjanak velünk minél tovább.

0: Lánci Richárd, Magyar Hang újságírója a vendégünk. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt!
0: Hát túl vagyunk egy hétvégén, gondolom te is egyfolytában híreket olvastál, néztél, figyeltél.
1: Hát istek, nem egyfolytában. Azért,
0: majdnem egyfolytában.
1: Majdnem egyfolytában.
0: De mi lepett meg? Van-e egyáltalán, bocsánat, rosszul kérdeztem, meglepette valami a hétvégén?
1: Nem, azt mondtad ugye, hogy a politika hétvégén berúgta a motort. Hát, nagyon sokan inkább azt mondom, a tényeket berúgták az árokba. Tehát, hogy ha Orbán Viktornak a köcsei kiszivárgott mondatait, mert ez is érdekes egyébként, hogy ő interpretálta a TikTok csatornáján egy ilyen összevágott videó, hogy pontosan miről beszélt, majd a Bayer Show-ba ugye kifejtette a véleményét. Hát ott azért érdekes dolgok hangzottak el. Tehát kicsit olyan egyébként, mint amikor az idős úr, amikor nézeteltérésbe kerül a fiatalabb úriemberrel, és az úriember a fiatalabb inkább a futást választja, és mondja az idősebb úr, hogy majd ha utolélek, akkor meglátod, mi lesz. Most körülbelül azt érzem egyébként Orbán Viktor mondataiba, hogy ha majd egyszer majd újra kormányra kerülünk, akkor majd mindenki. Tehát az a legszebb, hogy feláll ez a vagyonvisszaszerzési hivatal, és közül, hogy aki ezzel fog dolgozni, meg ebbe fog dolgozni, azokat listázni fogjuk, és majd jól elszámoltatjuk őket, de könyörgöm, ezzel a hivatallal ügyészek és rendőrök fognak együtt dolgozni. Tehát minden ügyész és rendőrt listázni fognak és elszámoltatnak. Tehát ez az új demokrácia, vagy nem tudom, szóval néhány mondatban azért éreztem spétet, tehát, hogy nem nagyon, ez a, nem leszünk gyarmat, tehát hogy ez, erről az a hülye vicc jutott eszembe egyébként, mint amikor Rétvári Bence amiatt aggódott, hogy a vármegyéket megszüntetik, és már csak újra megyék lesznek, és mondta, hogy őt úgy hívják, hogy Rétvári, és akkor innentől kezdve az ő nevéből is kikerül a vár, és már csak Rétinek fogják hívni, meg Székesfehérvárat már csak Székesfehérnek fogják hívni, és akkor, hogyha nem leszünk gyarmat, akkor gondolom, ha a Fidesz kormánynak kerül, akkor Balassa gyarmat már csak Balassa lesz ezek szerint. Tehát, hogyha ezen a gondolatmeneten megyek, akkor ide jutok egyébként. De viccet félretéve, a hétvégi mondatok egyébként azt mutatták, hogy Orbán Viktor tusványos óta semmit nem változtatott a kommunikációján. Ilyen a Soros, csúnya Brüsszel, mi van még? Az orosz gáz, elvesztjük, és vége lesz Magyarországnak.
2: Multicégek, mint ellenségek.
1: De az volt a kedvencem egyébként. Tehát amikor a magyar kormány 0-0-nál már, az Orbán kormány idején egyébként, minden munkavállalóért kezdetben 14 millió forintot fizetett egyébként egy külföldi cégnek, hogyha idejött és munkáját alapított. De volt olyan kínai vállalat, akiknek 38 milliót fizettek munkavállalóként. És ezt tudjuk egyébként, hogy milliárdban mennyi például egy kínai vállalat, mert kijött egyébként, hogy bizonyos kínai vállalatok mekkora állami segítséget kaptak. Na most, hogyha arról beszélünk egyébként, hogy a multikkel jól megharcolunk, akkor ez egy érdekes harc egyébként, amikor a zsebükbe pénzt teszek. Tehát, hogy ez egy ilyen Orbán Viktor féle full harc.
0: Figyelve a sajtót, nekem azt tűnt fel, hogy minthogyha a jelenlegi ellenzéki sajtó azt hangoztatta volna főként, hogy lám-lám, Orbán Viktorra azt mondják, hogy nem is kíváncsi senki, és mégis mennyien voltak kíváncsiak, és egy ilyen verseny indult fotókkal, hogy Magyar Péternél ennyien voltak, Orbán Viktort viszont ennyien ölelgették és fogtak vele kezet. Számít ez?
1: Nem. Egy dolog miatt nem számít. Orbán Viktor egy hosszú kihagyás után, ami sokakat megdöbbentett, például a Súlyog Tamás féle kiállásba sem vett részt egyébként. Tehát mondta, hogy menjen tüntetni, mert hogy az önkény miatt ki kell állnunk Súlyog Tamás mellett, és akkor ő viszont nem ment el a tüntetésre. Tehát nagyon hosszú időre eltűnt ő. Tehát azzal, hogy visszajött, egy az, hogy egyébként egy belső tervezett találkozón volt. Hogy sokan voltak, persze, mert hogy jött Orbán Viktor kinyilatkoztatni, és elmentek a meghívottak mindannyian. Mondjuk azért nagy neveket azért hiányolt mindenki a sajtóban egyébként, hogy hol is voltak egyébként a Fidesz első sorának a emblematikus politikusai, merre is jártak egyébként.
0: Kire gondolsz? Helyet.
1: Hát például Rogán Antalt nem nagyon
0: ott
1: láttuk.
0: Volt.
1: Ott volt? Akkor én néztem be a dolgot.
0: Legalábbis én fénykép felvételt láttam róla, hogy ott ült, nyilván nem exponálta magát, kivéve, hogyha ez nem egy tavalyi kép volt, de hát miért lett volna tavaly?
2: Gulyás Gergő is feltűnt egyébként, engem az lepett meg.
1: És Lázár János, mert
0: ő róla hivatalosan be is jelentett.
1: Hivatalosan
0: más is jelentett jellegű még programja miatt nem jelent meg.
1: Akkor én, amit olvastam egyébként, akkor ott azok a sajtóorgánumok hiányoltak embereket, ezek szerint ott voltak. Viszont ezeket az embereket nem látom a parlamentben már. És az mondjuk nagyobb nagyobb jelzésértékű dolog, mint hogy egy köcsére megjelenik, vagy nem jelenik meg. És ugye megy a pletyka, hogy még hányan fognak kiszállni egyébként a frakcióból, rövidesen. Mert hogy úgymond fiatalitás, de inkább arctalanítás megy a frakcióban láthatóan. Bocsánat.
2: Nem, ami még szembetűnő az az, hogy az elmúlt hónapokban elég passzív volt a Facebook oldalán is. Orbán Viktor viszont most, nem is tudom, szerintem 10 körüli poszt is született az elmúlt napokban. Láttuk jönni ezt az ő hát feltámadt hamvaiból, talán mondhatjuk ezt, ott most szerintem egy magabiztos karaktert mutatott Köcsén, megkérdezett Hold udvar is, őt látja az ellenzék vezetőjének. Megdöbbent ez minket, vagy számíthattunk rá, hogy néhány hónap kihagyás és közös gondolkodás után visszatér majd, és magabiztosságot igyekszik mutatni?
1: Hát de én most azon gondolkozom, hogy értem én, hogy visszatért, és milyen jó, hogy magabiztos, csak mire? Tehát, hogyha megnézzük egyébként a pártok támogatottságát, és azt, hogy hogyan viselkedik a Fidesz és a KDNP a parlamentben, természetesen hozza az ellenzéki attitűdöt, csak hogy az a kérdés, hogy ez mennyire hiteles. Tehát amikor Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP közösen aggódnak az államháztartás állapotáért, és akkor így elgondoljuk, hogy 16 évig voltatok kormányon, hogy az akkor úgy nem zavart titeket az egész története. Amikor mondjuk Orbán Viktor maga jelentette be a parlamentbe, hogy Katartól is vettünk föl például hitelt. És az úgy nem volt gond akkor az államháztartásnak a billenése. Most így hirtelen mindenki elkezdett aggódni emiatt.
2: Azt egyébként a Bajersóban is mondta, hogy most még a jobboldali szavazókhoz, a magtáborhoz szólnak, nekik pedig valószínűleg ezt az erőt kell mutatni.
1: Valószínűleg, és nekik a Sorosra és a Brüsszelre szükségük van, ez egyértelmű.
0: Hát az ő szavazótábora, akihez ugye beszél, mert be is jelentette, hogy azokhoz neki most nem kell beszélnie, akikkel nem ért egyet, vagy elküldték őt. Tehát ez teljesen érthető, hogy most újra keretezi magát, és hangsúlyosan megjelenik, mint vezető. De ott van a Magyar Péter, aki hát szintén megjelent a hétvégén a színen, szabadtéren, sajtótájékoztatón, földön, vízen, levegőben, mindenhol ott volt, Facebookon, és volt egy érdekes elem, hogy teljesen újdonságként jelentette be, vagy újnak tűnően jelentette be azt, hogy bizony, dokumentumot lobogtatva, bizony itt nagy disznóság történt, hiszen Vásárhelyi Jánost maga Orbán Viktor javasolta kitüntetésre 2016-ban. De hát ezt már tudtuk. Ez egy olyan esemény volt, ez megjelent a magyar közlönyben. Most viszont mégis a médiatérben ez úgy jelent meg, minthogyha ez egy bombasztikus, friss hír lett volna.
1: Ahogy szokták mondani, kopnak az emlékek, mert pont arról beszélgettünk, hogy hétvégén, hogyha leülünk így hárman és felidézzük, hogy hányfajta mondat hangzott el különböző politikusok szájából, az tényleg olyan, hogy mint hogyha nem lenne uborkaszezon a politikában. És ugyanez a történet, hogy persze, mi emlékszünk rá, mert ez a szakmánk, hogy foglalkozunk a hírekkel.
0: Bocsát, elfejtettem mondani, a bicskei gyermekotthon pedofili gyöngyatójáról van szó, igen, amit elítéltek.
1: Igen, akinek a beosztottját ugye a kegyelmi botrány
0: főszereplője volt.
1: Ugye, és őt mentették, tehát ő volt a kegyelmi botránynak úgymond a kegyeltje. Tehát, hogy emlékszünk rá, mert hogy mi nagyon sok mindennel foglalkozunk. Egyébként nagyon sok esemény van, ami elmossa ezeket a történeteket. Tehát, hogy Vásárhelyi úrról tudtuk egyébként, hogy a Fidesz terjesztette fel, és ő tüntette ki akkor, amikor már egyébként a közvetlen munkatársai is nagyon sok mindent jeleztek azzal kapcsolatban, hogy nincs minden rendben ezzel az emberrel, és nagyon finoman fogalmaztam a gyermek abuzálást, úgy fejeztem ki, hogy nincs minden rendben.
0: De nem lehet arról szó, nagyon... hogy ez tulajdonképpen egy rálicitálás volt egyik a másikra? Tehát, hogyha Orbán megjelenik, és már videókat posztol, és látszik, hogy itt elviheti a hétvége médiaterét, akkor nekünk is kell mondani valami iszonyatosan hangosat. Nem baj, hogyha egyébként ez egy régi történet, mindenki tudhat róla, csak elfelejtette, ahogy te mondod, de az a lényeg, hogy a mi hangunk kerekedjen a másik felé.
2: Csak az, hogy mint ez le is lett volna koreografálva olyan szempontból, hogy Köcsén aztán egyből Orbán Viktornak szegezték az újságírók a kérdést, hogy mégis miért terjesztette fel Vásárhelyi Jánost állami kitüntetésre, aki ugye erre azt felelte, hogy hát javasolták neki, nem sokkal rá, pedig Magyar Péter egyből posztolta is Facebookra, hogy Balogh Zoltán volt az, aki javasolta, tehát ez így elég előre kiterveltnek tűnt.
1: Amikor egy gyermekabuzálás miatt elítélt embert nél az a mentségem, hogy hát azért tüntettem ki, mert felterjesztették, az látható egyébként, hogy sebet ejt az emberen. Tehát, hogy ez egy olyan válasz, amire mindenki azt mondja, hogy elmész számat valahova, tehát, hogy ne hülyeskedjünk már, hogy ez azért, hogy mert akkor, bocsánat a kifejezésed, akkor egy rablógyilkos is azért tüntetünk ki, mert valaki felterjesztette. Tehát ez egyébként egy működő stratégia volt a Vásárhelynek, meg a Kónyának a nevének a bedobása, tehát a kegyelmi potrány felmelegítése, hogyha így fogalmazhatok, mert érezhetően Orbán Viktoron ez a kérdés sebet ejtett, mert ez nem jó válasz egyébként, hogy hát felterjesztették, és akkor ezért lett kitüntetve, ez nem jó. Tehát, hogy ilyet nem mondhatunk egy gyermekabuzáló esetében, úgyhogy működött a stratégia. A pillanat uralása egyébként meg Orbán Viktornak a kedvenc kommunikációs mondatai közé tartozott, hogy mindig a pillanatot kell uralni, és ezt egyébként Magyar Péter elleste tőle tökéletesen. Tehát, hogyha arról van szó, hogy kommentelni kell, hogy a Facebookon oda kell szúrni, hogyha valamelyik újságíró alá be kell kommentelni, Magyar Péter fogja a klaviatúráját, és azonnal írja a kommentet bárki alá, hogyha úgy jön ki a lépés, akár politológus, akár újságíró alá, és ezzel is a pillanatot uralja, tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy igen, Orbán Viktor most előjött, bejelentett, hogy köcse. Itt egyébként nagyon sok Orbán közeli sajtó orgánum és újságíró mondta azt, hogy hát Magyar Péter el akarja lopni a sót ezzel a gyermekvédelmi jelentés előhozatalával, miközben hát Orbán Viktor most visszatért, és róla kellene, hogy szóljanak a hírek, és valóban ebbe biztos, hogy van egy ilyen fajta ellenpont, hogy hát Orbán előjött, hosszú idő után horvátországi, nem tudom, elvonulásából, és akkor nekünk is valami ellenpontot kell képezni.
0: A választó szemében számít az elem, hogy Magyar Péter szemmel láthatóan élvezi ezt az online politizálást, ezt a Facebook kormányzást, amit ő ugyan tagad, de hát ez nyilván mégiscsak leszűkítve, vagy sarkítva, de az. És közben Orbán Viktor meg nem igazán otthonosan mozog ezen a terepen, aminek egyébként lehetnek nyilván generációs, meg személyiségbeli okai. Egész egyszerűen ebbe a világba Magyar Péter már beleszocializálódott, Orbán Viktor meg, hát ugye legendák vannak arról, hogy ő nem használ okostelefont, stb.
1: Most már Horvátországban láthatóan egy új okostelefon terméken telefon.
0: De hogy, szóval, hogy mondjam, nem az első sorban fog ülni az új okostelefon bemutatójánál.
1: Igen, tehát, és nem az AI-ról nem ő fog tartani nekünk nagy előadást egyébként Orbán.
0: Szóval számít ez a választók szemében?
1: A mai világban egyébként a politikában ez nagyon-nagyon fontos, nemzetközileg is, hogy mennyire vagy aktív. Szóval, ha megnézzük egyébként Donald Trumpot, ő aztán szerintem néha tőle is el kéne venni a klaviatúrát, mert olyanokat tud beírni egyébként különböző felületekre, hogy az ember hogy a fejét fogja, de úgy tűnik egyébként, hogy a nemzetközi
0: politikában is. De odaül. Orbán Viktor nem ül oda.
1: Orbán Viktor nem ül oda, és emiatt ő egy picit handicappel rendelkezik ezen a területen. Ugye Kaminski Fanni ebben azért segítséget nyújtott, egész jó pénzért. Tehát ezt a fajta Viktor a TikTokon című csatornát azért felpörgették. Tehát ott azért nagyon sok olyan tartalom jelent meg, ami úgynevezett ilyen fiatalos motivumokat hozott elő, de valóban Orbán Viktor még az úgynevezett klasszikus politikus, és a klasszikus politizáláshoz tartozik, tehát hogy ez nem az ő terepe. De Magyar Péter viszont egyértelműen az országjárós és a mindenbe is belekommentelős típusú, ha fogalmazhatok ilyen szépen, politikusok közé tartozik, és valószínűleg ez az új trend egyébként a nemzetközi politikában is.
2: Egyébként Orbán Viktor, mint a kommunikációs szinten is igyekezné magát vagy nem is elhatárolni, de legalábbis ugye új kommunista digitális tanácsköztársaságnak nevezte az ATV információi szerint az új rendszert vagy kormányt, tehát azt hiszem, hogy ő nem is szégyelli ezt, hogy ő nem egy nagyon új hullámos a közmédiában, nagyon otthonosan és aktívan mozgó politikus.
1: Ezek mindig szépen meghatározott dolgok egyébként, tehát egy ellenségképet egy politikában meg kell határozni. Ezt maga Orbán Viktor mondta el, amikor még ellenzékben volt, hogy a patás ördögöt kell formálni az ellenfélből, és akkor így lehet nyerni. Az a probléma, hogy ez a kormányzásuk alatt egyébként ők is alkalmazták ezt a taktikát, de jelen esetben most nagyon jó ez a tanácsköztársaság, most nem tudom, tizenvalahány nap van a 133 napból hátra ugye a kormányalakítás óta, tehát hogy rövidesen elvileg jönnek vissza Orbán Viktorék, már azt mondta, hogy a 133 nap után ők érkeznek, valahol szeptember 20-valahanyadikán lesz azt hiszem a 133. nap, de a lényeg a dolognak, hogy igen, neki meg kell határoznia azt a fajta álláspontot, ami annak a több mint 1 millió szavazónak szól, aki most Orbán Viktorra húzná az X-et akkor is, hogyha teszem azt a Fidesznek a népszerűsége nem túl magas, és akkor finoman fogalmaztam. Ellenpontot kell mutatni azzal szemben, amit Magyar Péter képvisel a politikában. Láthatólag ez még azért a magyar választók között annyira nem népszerű.
0: Ellenpontot igen, de ezt mennyire kell konfrontatívan csinálni? Tehát szemmel láthatóan Magyar Péter is, bár ő most ebben a helyzetben kevésbé, de Orbán Viktor egyértelműen kijelentette azt, hogy igen, itt vannak az önkény képviselői, itt vannak a új kommunisták, a nem tudom én milyen jelzőkkel, akiknek a híveivel még nem kell beszélnünk, hiszen most küldtek el bennünket, na de majd egyszer, mikor ők rájönnek, hogy kit is választottak, akkor majd vissza, akkor kell majd hozzájuk szólni, és akkor kell őket visszaédesgetni, aki tőlünk ment el. Ez a konfrontatív, a harc, az állandó szembenállás, a retorikai, ki kell állnunk, harcolnunk kell, stb. Ez a fajta hozzáállás, ez mondjuk 3 évvel egy választások előtt, mert ugye ha minden a tervek szerint megy, akkor 3 év múlva lesz legközelebb választás. Nem korai ez? Vagy van ennek valami olyan politikai oka, célja, ami miatt Orbán ezt meghúzta, és tulajdonképpen újra felnyitotta a rostét, és elindult a rohamra?
1: Orbán Viktor kormányon is ellenzékben volt. Legalábbis mindig úgy kommunikált. Tehát harcolt Brüsszellel, harcolt a multikkal, harcolt a Covid-dal, harcolt a háborúval, mert ő békepárti. Tehát ez a fajta harcos, és mindig ellenállunk, és mi vagyunk a háborgó tenger.
0: De nem ebből lett az embereknek elege?
1: De.
0: Akkor biztos, hogy jó nem módszer ez?
1: Csak ha belegondolsz, Orbán Viktor, amikor a Fidesz kongresszuson elmondták a felszólalók, hogy mi volt a probléma a Fidesz kormányzás alatt, hogy például a korrupció Orbán Viktor asztaláig ért, volt ilyen mondat is, akkor Orbán Viktor kiállt, és a beszéde elején kijelentette, hogy ismertek, én nem változom. És akkor innentől kezdve ne várjuk azt, hogy egyébként ez az ember, aki 16 év kétharmados kormányzás után elvesztette a hatalmat, ő azt fogja gondolni, hogy valami hatalmas dolog fog következni, és változtatni fog ezen az egész kommunikációt. Nem, Orbán Viktor marad Orbán Viktor.
0: Lánci Riárd, köszönjük szépen,
2: hogy itt voltál. Köszönjük, hogy itt voltál.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az amerikai elnök. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Országszerte borongós esős idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az ukrán elnöktől Donald Trump. Az amerikai elnök szerint az orosz üzemekben keletkezett károk növelik a teherszállításban elsődleges dízel árát, és megnehezítik az üzemanyagszállítást, ez pedig az egész világnak árt. Arról is beszámolt, hogy Ukrajna megkaphatja a Patriot légvédelmi rakéták gyártási licenszét, de Kijev csak az amerikai technológiánál alacsonyabb színvonalú fegyvereket gyárt. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Orbán Viktor szerint visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon. A Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában úgy fogalmazott. 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi, főleg német kézbe került. Majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független, szuverén országot teremtett. Hozzátette, hogy a Tisza párt Brüsszelnek adta át az irányítást. A jobboldali politika küldetése pedig az, hogy harcoljon a gyarmatosítás és az önkényuralom ellen. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészáros Lőrincéket gazdagítja. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a Hír TV-ben. Vitézi Dávid hangsúlyozta. A Fidesz elnöke német lobbit emeleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az előző kormánya felelős, amely hagyta lepusztulni a vasutat, Kínának adta a Budapest-Belgrád fejlesztést, valamint az oroszoknak játszotta ki a Paks 2 beruházást is. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el, a szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobószámok 28 döntőjét követhették végig. Országszerte borult az idő, csak keleten lehet derült az ég. Kezdetben a Dunántúlon, később keleten is lehet eső, zápor. Nagy területeken megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Napközben általában 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
11: A fővárosban baleset miatt lezárták a 17. kerületben a Szent Imre Herceg utat a Tarcsai út közelében. A 198-as és a 176-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Rákoscsaba vasútállomás megállót. A 98-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. Mától a H9-es hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állat is sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elén is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Jó reggelt ismét. Itt vagyunk, folytatjuk a startot, és köszöntjük a Spirit FM nézőit, hallgatóit is. Kik jönnek?
1: Elsőként Dávid beszélget, illetve én is köszöntöm a nézőket és a hallgatókat, tehát elsőként Dávid beszélget majd Vető Balázzsal, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítójával, és hát alaposan kielemzik majd a szombati napot, annak is a Köccsei vonatkozását, Orbán Viktor által elmondott beszédet, amit arról tudni lehet, mert ugye zárt ajtók mögött zajlott maga az esemény.
0: Megbeszélünk még Magyar Péterről is.
1: Így igaz, én pedig ezt követően Molnár Lászlóval beszélgetek, majd ugye szombaton közé tette a kormánya a gyermekvédelmi jelentést, illetve egy sajtótájékoztatót is tartottak róla, elég megrázó adatok, információk kerültek napvilágra, bár azt hiszem, hogy ez annyira nem ért váratlanul senkit az elmúlt évek tükrében, ugye nem egy botrány látott napvilágot a gyermekvédelemmel kapcsolatban, tehát ezt is alaposan átbeszéljük majd.
0: Aztán érkezik majd Tóth Zoltán, a Közszolgálati Rendőrszakszervezet alelnöke, itt arról fogok kérdezni, hogy mi a helyzet most a rendőrségen belül, milyen a hangulat, az elmaradt idén úgy tűnik, hogy elmaradt béremelést miképpen kezelik az állomány tagjai. Szóval maradjanak velünk, és nézzenek bennünket.
1: Tartsanak velünk.

0: Mint hogyha kampányüzemmódban lennénk, elnézve az elmúlt hétvége politikai termését, hiszen mindenki felpörgette a motorokat, Magyar Péter, Orbán Viktor abszolút aktuális és intenzív idézőjeles kampányba kezdett, vagy kampányba kezdett, erről is fogok beszélgetni majd Vető Balázzsal, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítójával. Szervusz, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Szóval kampány van? Vagy kampány jellegű politizálás van?
1: Elindult az őszi politikai évad, és hát a nyár is úgy tűnt, mintha le se állt volna. Úgyhogy ennyiből valójában tényleg egy kicsit az őszi kampánynak vagy a tavaszi kampánynak a meghosszabbítását látjuk így ősszel. A témákat tekintve pedig végképp. Ugye, amit tudni lehet Orbán Viktor köcsei beszédéről, abból egyértelműen látszik, hogy egy best of NER beszéddel készült, Brüsszel gyarmatosítás,
0: és
1: Soros terv. Szóval olyan, mint hogyha ott április 12-én lekapcsolt volna, és most újraindult.
0: Mi ezzel a cél?
1: Biztosan azt próbálják megoldani ezzel, hogy a Fidesz támogatottságát stabilizálják a jelenlegi rendkívül alacsony szinten, hogy ne legyen további leszakadás. Ezért is van az, hogy viszonylag radikális mondatokat használt Orbán Viktor, hiszen a legfőbb kihívója jelen pillanatban nem a Tisza párt, hanem a Mi Hazánk. Torockai László elmúlt hetekben lévő mozgása egyértelműen azt mutatja, hogy bejelentkezett az ellenzéki vezér szerepére, és Orbán Viktornak ezzel szembe kell mennie, és ellen kell neki tartania. Az, hogy ezen túl a Tiszával mit tudnak tenni, az még szerintem nem a mostani időszaknak a kérdése.
0: De ez egy jó stratégia, hiszen a választási vereség után a Fidesz környékén vagy a Fidesz berkein belül viszonylag egyöntetű volt az az vélemény, hogy hát igen, lehet, hogy túl sokat brüsszeleztünk, túl sokat voltunk konfrontatív stílusban a választók előtt, lehet, hogy a háborús pszichózis az túl sok volt a közönségnek. Most pedig megint, mintha egy ilyen harcolunk, Brüsszel van, titkosszolgálatok van, Soros van, tehát ahogy mondtad, ugyanaz az étlap, csak most, mintha nem lenne tétje, hiszen nem lesz választás. Lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni?
1: Láthatóan Orbán Viktor megpróbálja. Ezek azok az elemek, amik 16 évig egyébként ő neki nagyon jól működtek, hiszen azért több választást megnyert ezekkel a panelekkel kétharmaddal, azonban 2026-ban pontosan ezekkel veszített, pontosan ez volt az, ami a magyar társadalom valóságérzékelésével nem értek össze. És az nagyon beszédes, hogy egyébként most arra akarják alapozni ezt a stratégiát, ugye Orbán Balázs is ezt írta ki, hogy valóság ütköztetésre van szükség mostantól, hogy van a Fidesz által mondott, és van a Tisza által mondott valóság, és szerintük a magyar lakosság jelentős része egy idő után rá fog arra jönni, hogy valójában a Fidesznek van igaza. Van egyébként egy veszélyes elem tényleg ebben a történetben a Tisza számára, mert már az elmúlt hónapokban is egyébként egy veszélyes elem tényleg ebben a történetben a Tisza számára,

0: kritikus legyen emiatt, miközben egyébként számtalan dologba viszont derülnek ki a Fidesz uralkodásának rendkívül szörnyű történetei, az azért erős kérdés.
1: A Fidesz szavazóbázisában mennyire találkoznak egyetértéssel Orbán azon szavai, amikor ugye a vereség négy okát felsorolta, Gödi akkumulátorgyár, Zsolti bácsi ügy, korrupció, illetve a Tisza gazdasági általa hazugságnak mondott jóslatai intézkedés tervei. Amikor a korrupcióról beszél Orbán Viktor, akkor azt mondja, hogy egy biztos, aztán ezt mondta is konkrétan, egy biztos az Orbán kormány tagjaihoz nem tapad korrupciós ügy. Amikor ezt hallja a Fidesz szavazó, akkor nem rezdül meg itt egy picit a szeme széle?
0: Jó eséllyel igen. Az teljesen egyértelművé vált az elmúlt hónapokban, hogy a korrupció szálai, ahogy azt az elmúlt 16 évben végig lehetett tudni, a legmagasabb szintekig érnek, és például az NKO ügyben teljesen egyértelmű, hogy kormányzati döntések alapján történtek meg azok a kifizetések, amik most már egyébként büntetőjogi következményekkel járnak. Szóval Orbán Viktornak ez a mondata, ez biztos, hogy egy olyan valóság elem az ő valóságukban, ami még a saját szavazóikével sem találkozik. Emlékezzünk csak arra, hogy a választások utáni Fidesz kongresszuson Stumpf István, aki egyébként meghatározó alakja a Fidesz szellemi holdudvarának, mondta azt, hogy a korrupció szálai a miniszterelnök íróasztaláig érnek. Ezek után...
1: Hát igen, de kérdés az, hogy a szavazók, akiket most ott kell tartani, azokat ilyen mondatokkal lehet megtartani? Hogy mi nem vagyunk korruptak? Miközben a Matolcsi ügy ott zajlik a szem előtt?
0: Valószínűleg nem. Kutatási adatok is kimutatták már az elmúlt hónapokban, hogy a korrupció hatásával és a korrupció felderítésével még a Fidesz szavazók egy jelentős rész, a jelenlegi Fidesz szavazók jelentős része is egyetért. Tehát Orbán Viktornak ez valószínűleg tényleg az, hogy ez a felelősséghárítás, amiben ő mindig is jó volt az elmúlt 16 évben, hiszen ugye sosem a Fidesz vagy ő volt a felelős azért, ami történik az országban, hanem mindig ugye Brüsszel, Ukrajna, a soros hálózat, vagy éppen a migránsok azok, akik a problémát okozzák.
1: Beszéljünk egy picit Magyar Péterről is, mert ő is megjelent a színen a hétvégén. Mennyire igazak azok a vélekedések, miszerint Magyar Péter kicsit változtatott volna a stílusán? Gondolok itt például az országjárás kezdetére Veszprémre, vagy előtte a sűrű bocsánatkérésekkel tarkított sajtótájékoztatójára.
0: Magyar Péternek ugye az egész kampányban volt egy nagyon erős, nagyon lendületes stílusa. Ezt a stílust, ezt átvitte a kormányzásra is. A parlamenti beszédei mind rendkívül erős képeket használtak. A parlamenti vitákban egyébként szokatlan erővel és néha agresszivitással vádolta a Fideszt. Erről ugye a nyilvánosságban sokszor az volt a vélemény, hogy ez már túl sok. Persze azt is lehetett látni, hogy a Tisza támogatói, akik a NER elszámoltatását várják, ezt valójában pozitívnak vették, hogy lám-lám a miniszterelnök kemény kézzel bánik a korábbi hatalom embereivel.
1: Bár ő is hozzátette most már az elszámoltatás kapcsán, ő is elmondta azokat a mondatokat, mint a vagyonvisszaszerzési hivatalnak az új vezetője, hogy Ácsi, azért itt jogállami módon zajlanak a dolgok majd, és nem úgy, hogy azonnal eredmények születnek, tehát itt azért az időtényezőre felhívta a saját hívek figyelmét Magyar Péter is, ami újdonság volt.
0: Magyar Péter mostani politizálásában van egy csomó olyan újdonság, ami a magyar politikában szokatlan volt. Például ugye most a hétvégén elmondta azt, hogy előre megmondta, hogy hibázni fog, és hibázott is. Az, hogy egy politikus beismeri azt, hogy hibákat követ el, és azt ki kell javítani, ez a magyar politika elmúlt 20-25 évében viszonylag ismeretlen fogalom volt. Az látszik,

0: hogy Magyar Péter alkalmazkodik ahhoz a helyzethez, ami most előállt. A kormányzás szürke hétköznapjaiba mindig vannak problémák, mindig lesznek hibák. Valójában nem is az a kérdés, hogy egy politikus hibamentesen dolgozik-e, hanem hogy a hibáért képes-e felelősséget vállalni, levonni belőle a következtetéseket, és utána megfelelő teljesítménnyel kompenzálni azt.
1: Kicsit szokatlan időpontban indult újra országjárásra Magyar Péter. Mi ennek a politikai célja? Van-e ennek politikai hozadéka abban az időszakban, amikor megindul a parlamenti ciklus, itt költségvetésről kéne, alkotmányozásról kell is, nem kéne, kell is tárgyalni, és közben pedig, mint egy választási kampány hajrájában, települések főterén tűnik fel a miniszterelnök. Ennek mi a célja?
0: Erre mindenképp szükség van szerintem a jelenlegi helyzetben. Magyar Péter egyik legfontosabb kampányeredménye az volt, hogy ő megfogható politikus volt, ott volt a tereken, járta az országot. A kormányzás elkezdődésével ez nyilvánvalóan megszűnt. Egy kormány elindítása, főleg 16 év után átvenni a hatalmat, az elképesztő feladat. A miniszterelnöknek ebben az időszakban nyilván nagyon nehéz kimozdulnia akár csak Budapest belvárosából. Viszont a Tisza-szigetek, akik a győzelemnek nagyon fontos szereplői voltak, azok érzékelhetően hiányolták azt, hogy ők bekapcsolódjanak a politikába, és Magyar Péternek a saját támogatói bázisának a stabilizálásához is szükség van arra, hogy kézzelfoghatóan jelen legyen az országban.
1: Pető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója. Köszönjük, hogy itt volt.
0: Köszönöm.

0: Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, valamint Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár hónapokon át járták a gyermekvédelmi intézményeket, hogy első kézből lássák, tapasztalhassák meg, hogy mi zajlik ott. Ugye az elmúlt években nem egy botrány robbant ki, akár csak a Bicskei vagy a Szőlő utcai esetekre gondolunk. És részben ennek az ország, illetve nem országjárásnak, hanem országszerte intézménylátogatásnak az eredménye az a jelentés, amelyet szombaton mutatott be a kormány a gyermekvédelem helyzetéről. A pontos neve gyermekvédelmi rendszer aktuális helyzetének diagnózisa. Itt ugyanakkor nem maradt annyiban a dolog, egy 9,5 milliárdos krízisprogramot is bejelentettek, mindezeket fogom most átbeszélni Molnár László gyermekvédelmi szakemberrel. Jó reggelt kívánok,
1: jó köszönöm, reggelt, hogy itt kívánok. Van velünk.
0: Amikor a választás után itt járt nálunk a Startban, akkor azt mondta, hogy a ki nem vizsgált retteneteket fel kell tárni. Úgy tűnik, hogy ez most megtörtént, ez egy mérföldkő. Fontos volt ez, hogy ez egy alap kell, hogy legyen a továbbiakra?
1: Hát mindenképpen alap kell, hogy legyen. Ugye az egyik probléma az, hogy fogászati beavatkozás alatt állok, ez elnézést a nézőktől. De ennél jelentősebb dolog az, hogy született egy diagnózis, nem először egyébként, korábban is voltak diagnózisok, de minél mélyebb rétegekre hatolunk, annál alaposabbak. És a mostani mindenképpen üdvözlendő. De én előjáróban azt mondanám, hogy Magyar Péter miniszterelnököt mindenképpen dicséret illeti azért, hogy az áldozatoktól bocsánatot kért. Azért ez lényegesen több, mint amikor annak idején azt mondták, hogy nem mi szültük őket. Ez egy nagyon-nagyon jelentős különbség. De hozzátenném, ha lenne rá idő, elmondanám, hogy de őket is mi szültük az elbaltázott társadalompolitikánkkal, de most erre nem térnék ki. Az, hogy 9,5 milliárd forint mire elég, én nem tudok számolni, tehát ezt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy mindenképpen jelentősnek hangzik, és megvan a helye. Na most, azért azt ne felejtsük el, hogy ugye itt teljesen új dolgok azért nem kerültek a napvilágra, már csak azért sem, mert a korábbi években az állami számbevőszék is elég komoly vizsgálatokat végzett, és abból megtudtuk, hogy 1997 óta, ami hát elég régen volt, soha nem álltak rendelkezésre azok az anyagi források, amelyekkel hát a gyermekvédelmi törvényt megfelelő szinten lehetett volna végrehajtani. Sem tárgyi, sem személyi feltételek vonatkozásában. Na most, akik a szakmában dolgoznak, azoknak persze a jelentés hát nem igazán tartalmaz újat, hiszen nap mint nap ilyen rettetes viszonyok között dolgoznak, nem beszélve azokra a gyerekekről, gondozottakról, akik viszont ezt a saját bőrükön még keményebben megtapasztalják. Úgyhogy nem ez az igazi novum, hanem az szerintem, hogy erről az egész társadalmat, a közvéleményt tájékoztatni kellett.
0: Arról is beszéltek, hogy eltitkolt jelentések készültek még az előző kormány idején 2024-2025-ben, amiből hát a miniszterelnök állítása szerint egyértelműen kiderül, hogy a hatalom tudtával szexuális bántalmazás, éhezés, ételtől elzárás zajlott, gyermekprostitúciót említettek, és életveszélyes vizes blokkokat is. Hogy történhetett meg mindez, ráadásul a hatalom tudtával, és mit kell tenni ahhoz, hogy ezek soha többé ne ismétlődhessenek meg?
1: Hát erre csak azt tudom mondani, hogy ez egy súlyos morális válság volt, van, egy olyan kormányzat időszakában, akik hát erősen kereszténynek vallották magukat. És nekem is van tudomásom arról, hogy készültek olyan jelentések, amelyek soha nem láttak napvilágot, és nagyon súlyos dolgokat tartalmaznak. Valószínűleg erről van szó. Lehet, hogy ezeket is egyszer meg fogja ismerni a közvélemény. Nem ártana. Szükség. Tehát ahhoz, hogy tiszta lappal induljunk, ha egyáltalán van ilyen, ahhoz először mindent ki kell rakni az asztalra, hogy mindenki lássa.
0: Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelem az összeomlás szélén van. Ugye a jelentés tartalmaz rendszer szintű problémákat is, mint a szakemberhiány, kevés férőhely, bizalmi válság, intézményi bántalmazás, tehát ez jóval túlmutat azon, ami mondjuk önmagában a pénzhiány. Milyen eszközei vannak, hogy ezeket a problémákat kezeljék, szándék, idő, pénz, vagy minek a kérdése, és mennyi idő és pénz kell ahhoz, hogy ezt az összeomlás szélén álló gyermekvédelmi rendszert valahogy feltámasszuk?
1: Hát ez a rendszer már többször készült összeomlani. És mindig aktuális volt ilyet mondani, hogy az összeomlás szélén van, de a benne dolgozók még mindig összetartják. Hát szóval az a helyzet, hogy vannak módszerek, vannak eljárások, és vannak elképzelések, amiket, ha van politikai akarat, és úgy tűnik, hogy most van, akkor meg lehet valósítani. Én most mondok egy-két példát. Ugye a kórházba hagyott csecsemők kérdése az itt valahol a csúcsponton van, és nem véletlenül. De hogy még senki nem mondta azt, hogy kérem szépen, ha egyszer több ezeren jelentkeztek babákat simogatni, ami nyilván egy túlkínálat, mert hát ennyi embernek nem kell simogatni a babákat, akkor már csak egyet kéne tovább lépni. Van nekünk egy jogintézményünk, amit a gyámhivatalok hát elég ritkán alkalmaznak. Úgy hívják, hogy családba fogadás. Ennek két feltétele van, ebben most nem megyek bele, egyik se egy abszolválhatatlan dolog. Tehát a babákat ezek a átlagnál érzékenyebb emberek, akik simogatásra jelentkeztek, ha ők egy részük családba fogadás okán ugye bekerülhetnének az ő családjukba, ami nem egy végleges megoldás, ezt mindannyian tudjuk, de az is sokkal jobb, mint a kórház, akkor ez szerintem egy nagy dolog lenne. Ezzel kellene foglalkozni. Aztán majd mondok mást is, ha lesz rá idő.
0: Csak gyorsan, hogy hogyan tud ebben az állam segítséget nyújtani, mert mindenképpen egy nagyobb felelősség, azt hiszem, a családba fogadás, mint az, hogy bemegyünk egy kicsit babát simogatni. Tehát mit tud tenni az állam, hogy motiválja erre az embereket?
1: Hát ugye adva vannak azok, akiket már nagyon nem kell motiválni, viszont meg kell őket szólítani. Tehát meg kell hirdetni azt a programot, ugye a családba fogadás az persze nem egy program, de fel kell rá hívni a figyelmet, és be kell élesíteni az illetékes gyámhivatalokat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. De azért nem szeretném kikerülni az eredendő okok. Az eredendő okok azok a társadalompolitikából következnek. Tehát teljesen más, sokkal emberközpontúbb és emberségesebb társadalompolitikára van szükség, különben újra termelődnek a problémák. Nem csak a babák, mindenféle társadalmi és szociális probléma újra termelődik. Úgyhogy ez egy kulcskérdés, a megelőzés. Na most azért még egy módot elmondanék, ebben lesz egy kis promó is, hogy a Család Gyermek Ifjúság Közhasznú Egyesület például tart olyan képzéseket, ennek az a neve, hogy családi csoportkonferencia, ahol egy problémás ügyben, egy problémás családnál bevonjuk a minél szélesebb rokonság és ismeretségi kört, és ők így együtt gondolkozva, és egy külső szakember segítségével, hát egész jó megoldásokra tudnak jutni. Ez nem egy novum, ezt nemzetközileg sok helyen használják, nálunk nem keltette fel különösebben az érdeklődést, pedig fontos lenne, és sok baba visszakerülhetne így módon az ő vér szerinti családjába.
0: Reméljük, hogy innentől majd nagyobb lesz az érdeklődés. Meg egy utolsó gyors kérdés, mi a véleménye a krízis programról? Nyilván a nevében is benne van, hogy ez csak a krízist kezeli. Van-e olyan, amit ön ebből hiányol?
1: Ezt én nem kommentálnám. A krízis az krízis, azt rövid úton kezelni kell, ez olyan, mint a tűzoltóság munkája. Hosszú távon nem kell vele számolni.
0: Molnár Lászlónak köszönjük, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.

0: Nagyon úgy tűnik, hogy idén már nem lesz béremelés a rendőröknél, és a hírek szerint, egyes hírek szerint ez palotaforradalmi hangulatot eredményezett, másrészt másik oldalról pedig azt mondják, hogy igen, a türelem megvan, látják a jelenlegi kormány nehézségeit, és kitartanak. Többek között erről fogok most beszélgetni Tóth Zoltánnal, a Közszolgálati Rendőrszakszervezet alelnökével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
0: Szóval milyen a hangulat most a rendőrségnél?
1: Az ön megfogalmazása alapján én azt mondom, hogy ilyen is, olyan is. Értelemszerűen nekünk nem az a feladatunk.
0: És tehát reális helyzetértékelést adtam, hogy van ilyen?
1: Sajnos igen, de a hivatásunkból adódóan a palotaforradalom az, ha szigorúan veszük szóba, sem jöhet. Az egy más kérdés, hogy vannak gondolatok, vannak tervek, de nem szeretnénk ezekkel a lehetőségekkel élni, hiszen nekünk
0: milyen
1: a közben...
0: gondolatok vannak?
1: Hát, akár nemzetközi példák, akár saját kútfőből olyan jellegű gondolatok, ami a klasszikus értelemben közrendet, közbiztonságot, az utca biztonságát, nyugalmát ugyan nem veszélyeztetik, de a rendszer működésében okozhat fennakadást. Most mondjam azt, hogy ezzel borsot törjünk a kormányzatonra.
0: Bontsuk ki a helyzetet. Ez okay. Milyen tevékenységet jelent?
1: Rendben van. Magyarországon a rendvédelmi szervek, a rendőrség hivatásos állománya, a büntetés végrehajtás és a tűzoltók hivatásos állománya nem sztrájkol. Gyakorlatilag nekünk erre semmilyen formában nincsen jogunk. De, és ugyanez vonatkozik a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra, teljesen mindegy, hogy melyik területen dolgoznak, de ne felejtsük el, hogy a rendvédelemben önmagában iszonyatosan sok munkavállaló dolgozik, ilyen, olyan, amolyan formában. Átlag állampolgár szemében talán a legnyilvánvalóbb a fegyveres biztonsági őrök az ő személyük, de iskolaőrökről, ha beszélünk, vagy a hívásfogadó központokban azok a személyek, akik fogadják a hívásokat, vagy éppenséggel Szombathelyen azok a személyek, akik feldolgozzák a szabálysértésekkel kapcsolatos ügyeket, effektív adminisztratív...
0: Mondjuk, ha ők sztrájkolnának, szerintem a lakosság nem szomorkodna.
1: Benne vagyunk. Szóval a lényeg az ebben az egészben, hogy mint mondtam, az utcát azt nem fogjuk őrizetlenül hagyni, és ez semmilyen formában nem merült föl, de mint említettem, azért ezek a munkavállaló kollégák, és ne feledkezzünk el, bocsánat, igen, itt akár az udvaros, konkrét a gépjárműszerelő, és egyéb ilyen tevékenység, szóval rengeteg olyan periféria van, aki ebben részt tud, vagy részt tudna venni, és igen, ők meg tudnák akasztani úgy a rendszer működését, hogy ezt az állampolgár, hát maximum annyi van, hogy a bírság később érkez neki, de alapvetően inkább a rendszert akasztaná meg, mint sem.
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor a háttérben dolgozó, nem igen. A frontvonalban dolgozó rendvédelmisek.
1: Hiszen nem
0: a
1: tehetjük.
0: A tűzoltók, a rendőrök nem tehetik
1: így
0: meg.
1: Van.
0: De például, és hogy most konkrétan fogalmazzak, a rendőr autót szerelő alkalmazott, a sztrájkolhat. Pont. Tehát, hogyha a rendőrautó elromlik, akkor az lehet, hogy nem lesz megjavítva.
1: Ez így van. Pontosan erről beszélek.
0: És akkor a rendőr viszont már nem tudja üldözni a bűnt?
1: Ez is relatíven megkaptuk az emberektől. Ugye a mi közösségi felületünk iszonyatosan pörög, fogalmazunk úgy. Kapunk hideget, meleget, amiben van is igazság, meg nincs is. Legalább akkor teljesülne az egyik kommentelő vágya, hogy nem kocsikázni kéne, hanem gyalogolni, miközben azért lássuk be őszintén, hogy mi tudjuk, hogy mit miért csinálunk, az, hogy az állampolgár ebből mit lát, mit érzékel, ez egy más kérdés.
0: Ugye, ha jól tudom, több szakszervezet van a rendőrök.
1: Így van.
0: Egy irányba húznak? Akkor, amikor a bértárgyalásokkal bekopogtatnak a belügyminiszterhez, és azt mondják, hogy miniszter úr, ideje rendezni a bérkérdést?
1: Mondok egy furcsa dolgot. A kérdésre a gyors válasz az, hogy igen. A lassabb vagy bővebb válasz pedig jönnek utánunk.
0: Önök után?
1: Igen. Mi egy picikét, talán ez sok mindenkinek feltűnt, teljesen más, egy kicsit teljesen más ez, stílust képviselünk, mi határozottabbak vagyunk, mi tudjuk, hogy mit akarunk, mi ki is állunk érte, mi nem félünk, nekünk nincs mit veszteni, halkan megjegyzem, de hogy is nincs, mindenkinek van, nekem is van egzisztencián, még akkor is, ha olyan, amilyen. De mi ezt felvállaltuk, és hogyha egyszer az ember egy ilyen hát majdnem, hogy szakmát mondtam, de az érdekképviselet az egy ilyen önkéntes, valami ilyenbe adja a fejét, akkor ott vállalni kell konfliktusokat, ott menni kell előre, ott nincs olyan, hogy belenyugszom, belesimulunk. Mi megkaptuk konkrét azt, hogy azt hitték rólunk, ez konkrét egy társszakszervezet mondta, hogy ők azt hitték, hogy mi bele fogunk simulni konkrét a mostani Tisza kormány rendszerébe és retorikájába, mert hogy mi előtte már kapcsolatban álltunk velük. Hát, és ő maga fogalmazta meg, hogy döbbenten tapasztalták, hogy nem.
0: Mekkora béremelésre számítanak? Csak már mondta, hogy önök a határozottabbak. Érdekes módon önöktől én nem találtam konkrét számokat, hogy mekkora béremelésre tartanak igényt, miközben a partnerszervük, a független rendőrszakszervezetők azt mondták már, hogy hát itt 5-8-10%-os béremeléssel nincs megoldva semmi.
1: Igen, fel is háborodott rajta nem csak az internet népe, hanem konkrét a rendvédelem ezeken az alacsony számokon, ezeken az alacsony százalékokon.
0: Milyen számokat tartanak reálisnak?
1: Vegyük ketté a dolgokat, hogy mi mit tartunk reálisnak, és a költségvetés mit fog engedni. Ugye sajnos két külön dolog. Én azt hiszem, hogy a hivatásunkból adódóan minimálisan, de nekünk is szükséges alkalmazkodni a lehetőségekhez. De jelen helyzetben én azt mondom, hogy egy 50%-os béremelés az helyre tudná billenteni azt a renomét, amit 10 év alatt, 16-20 év alatt, mert ez nem csak az elmúlt 16 évről szól, hanem ez egy nagyon szép, lassú, hosszú folyamat volt, helyre tudná billenteni. Nekünk a legnagyobb problémánk az, hogy az egy dolog, hogy mindig utolsóak voltunk, és az előző témát tekintve, ami itt ült az úriember, megmondom őszintén, még majdnem, hogy rosszul is esik
0: már
1: nekem.
0: A gyermekvédelmi
1: igen,
0: ügyben.
1: A gyermekvédelem, még majdnem, hogy rosszul is esik, hogy ezután a téma után mi idejövünk, és úgymond pénzt kérünk.
0: Alelnök úr, ön 50%-os béremelésről beszél. Mekkora pénzt tenne arra fel, mondjuk egy fogadóirodában, hogy ennyit kapom?
1: Nullát.
0: Mennyibe mennének még bele?
1: Nagyon sok minden múlik, nagyon sok mindenen.
0: Mondta a gyermekvédelmet, azt hiszem ott mondanak 25%-os bérfejlesztést, amelyik ugye...
1: Amelyik tényleg rászorul.
0: Nyilván nagyon-nagyon fókuszban van, tehát akkor megállapodhatunk abban, hogy minden bizonnyal ennél is kevesebbet fognak kapni emelésben.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem mondom, hogy nincs igaza. Értelemszerűen szakszervezetként nekünk az a dolgunk, hogy minél magasabb összeget tárgyaljunk ki, de mint mondtam, a realitások talaján kell maradni, és egy nagyon fontos dologról ne feledkezzünk meg. Kollégáink nagyon nagy százaléka önnön magába, sőt én magam is, hiszen aktív rendőrként, nem csak és kizárólag a fizetést jelöli meg problémaként a mostani rendvédelmi rendszerben. Alapvetően a rendvédelem rendszerében nem történt rendszerváltás, és nem most arról beszélek, hanem még a klasszikus eredeti rendszerváltásról beszélek. Gyakorlatilag azóta folyik egy olyan, hogyha nem tévében lennénk, akkor más mondanék, egy olyan cunami, ami minket folyamatosan egyre lejjebb lök. Akár a társadalmi megítélésünk, akár a kormányzat megítélése. Mi egy bántalmazó...
0: A rendőrök megítélése Magyarországon az elmúlt 5-10 évben.
1: Igen, és ehhez értelemszerűen mi magunk is hozzájárultunk. Szóval ez egy ilyen szép öngerjesztő folyamat volt. Ugye én úgy szoktam meghatározni, egy ilyen bántalmazó kapcsolatban élünk a kormánnyal, a mindenkori kormánnyal, ami annyit jelent, hogy kifelé minden szép, minden jó, szeretjük a rendőrséget, rendvédelmet, tűzoltókat, bárkit támogatni.
0: A bántalmazó szerepben a kormányt látja.
1: Igen. Hát hiszen egy olyan kényszerház kapcsolat van, hiszen mi a kormánynak dolgozunk, a kormánytól függünk, és az ő akaratát teljesítjük le, remélhetőleg minél kevesebb politikai felhanggal, de alapvetően, amint mondtam, hogy kifelé mindig az volt, hogy mi megbecsüljük a rendőröket, mi így tekintünk rájuk, úgy tekintünk rájuk, de konkrét akár a technikai, akár egyéb feltételrendszerünket, ezt valahogy sosem igazították ehhez hozzá. És kialakult egy olyan vezetői grénium, aki ennek maximálisan meg tudott felelni, meg akart felelni, és meg kell jegyeznem, hogy ez a vezetői grénium még mindig ugyanúgy hatalmon van, nem tudom szebben mondani a rendőrségnél, illetve az összes többi hatóság társszernél. És a legnagyobb probléma az, hogy ők, akik eddig tapostak, most tapsolnak, és zárójelben mondom, ugyanúgy tapostnak.
0: Jól értem, hogy azt mondja ezzel, hogy fejnehéz a rendőrség?
1: Tehát nem a kicsit.
0: Nem vezetőség kicsit. Túl nagy részben van jelen, és az nem utcai is azt... rendőrök pedig kevésbé?
1: Hát egyrészt igen, másrészt elnézést ki kell mondanom, hogy nem feltétlen tartjuk kompetensnek azokat a vezetőket, akik most vezetőként funkcionálnak, és a most alatt az elmúlt 16 év mostjáról beszélek.
0: De hát itt most vannak embercserék.
1: Helycserék. A kettő között nagyon nagy különbség van, vagy éppenséggel felfele lépések vannak. Akik eddig elhazudták a statisztikát, és azon dolgoztak, hogy eltüntessék a hiányt, és bátran kiálltak a számokkal, hogy itt minden rendben van, most ugyanazok a személyek szemlesütve mondják, hogy hány százalék hiány van. Akkor valami gond van?
0: Befejezésül legalább annyit mondjon, hogy azért van önben valami fajta optimizmus annak azt illetően, hogy sikerül megállapodni a belügyminiszter?
1: Akkor nem csinálnám. Szerintem itt mindenhol gondolkodó emberek vannak, mi is azok vagyunk. Legyenek ők is.
0: Sok sikert önöknek. Köszönöm, hogy itt volt.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását kérte az amerikai elnök. Teltházzal zárult az atlétikai világdöntő. Folytatódik a borongós esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Állítsa le Ukrajna az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ezt kérte Donald Trump. Az amerikai elnök szerint a károk növelik a teherszállításban fontos dízelárát, és megnehezítik az üzemanyagszállítást. Ez pedig árt az egész világnak. Arról is beszámolt, hogy Ukrajna megkaphatja a Patriot légvédelmi rakéták gyártási licenszét. Kétnapos üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. Ma a miniszterelnök felszólalása után az előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők holnap döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, és az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Visszagyarmatosítás zajlik Magyarországon, erről beszélt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Hír Televízió műsorában. Úgy fogalmazott, 2010 előtt a magyar gazdaság 80%-a külföldi, főleg német kézbe került, majd az elmúlt 16 évben a jobboldali kormány egy szabad, független országot teremtett. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészáros Lőrincéket gazdagítja. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a Hír TV-ben. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Fidesz elnöke német lobbit emleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az előző kormánya felelős. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és a dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Péntektől vasárnapig több helyszínen várja az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitás formáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek között a Bosnyák téri, a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok, valamint a hévízi piac is csatlakozott az eseményhez. Felhős, borult idő lesz, délutántól nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Elszórtan lehet gyenge eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, Sopron környékén megerősödik. Napközben 19-25 fok, késő este 12-18 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban a 17-es, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos az Albert-Falva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik járműhiba miatt. A kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak. A 17-es és a 61-es villamos nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd után a külső sávban. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, valamint a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt. Akadozik az előrejutás a pesti alsó rakparton a Szent István parttól az Országházig és a budai alsó rakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

la lutte. Och det är la lutte. Mikor gondoltam az ablakon.

az ablakon kikönyököltem, és magamban így könyörögtem. Adj, Uram,

0: csak egy utca, ahol valaha laktam, és még egy délelőtt
1: Spirit FM 92.9, a nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A második világháború utáni igazságszolgáltatás egyik legnagyobb rejtélyével folytatjuk. József Mengele a kegyetlen náci orvos történetével. Itt van velünk Katona Csaba történész, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a legutolsó hírek szerint hosszú idő után, hosszú történészi munkálkodás és bíróságra járás után végre nyilvánosságra hozta a svájci titkosszolgálat József Mengele életéről szóló dokumentumokat. Itt ugye a 50-es évek, 60-as évekről beszélünk, tehát nem a II. Világháború utáni közvetlen időszakról, és kiderül ezekből a papírokból az, hogy ez az ember, ez a tulajdonképpen a legbizarabb és az egyik legkegyetlebb, javítson ki, hogyha nem így van, náci tömeggyilkos, szabadon járt kelt Európában 10 évvel a II. Világháború lezárása után. Jól látom én ezt?
1: Nem láttam az iratokat, de amennyire tudom, hogy mi a tartalmuk, közel járunk az igazsághoz. Tehát ma már pontosan lehet róla tudni, ugye, hogy Brazíliában fejezte be az életét 1970-es évek végén, ha az emlékezetem nem csal. Ami igazán megdöbbentő, az tényleg az, hogy a dél-amerikai tartózkodása, illetve ezt megelőzően a európai tartózkodása is ma már nagyon úgy tűnik, hogy sokkal inkább tudott volt politikai szinten, mint sem amire korábban gondoltunk volna. Következésképpen ezek az iratok, majd meg fogjuk látni pontosan, hogy mit fognak elárulni számunkra, de ugye ezek is úgy kerültek ma a nyilvánosság elé, hogy Gerard Wettstein történész egy per nyomán harcolta ki, hogy kutathatóvá váljanak
0: ezek. De mondja, miért volt eredendően 2071-ig titkosítva az, hogy egy náci tömeggyilkos mit csinált a háború után?
1: Nem ismerem a svájci jogszabályokat, de nyilván minden irat esetében törvény szabályozza azt, hogy mi kutatható és mi nem kutatható, illetve ha valami nem kutatható, akkor az mikor válik kutathatóvá. Tehát nyilván volt valamiféle jogszabály, ami automatice azt hozta magával, hogy ezt a iratcsomót, ezt titkosították, viszont természetesen minden törvényt rugalmasan lehet és kell alkalmazni. Wettstein kolléga nagy valószínűséggel meglátta azt a kis kaput, amelyik lehetővé tette azt, hogy ő pert indítson. Ez nem volt egyszerű történet, mert hosszú procedúra volt, de hát a jelek szerint sikerrel járt. Ez viszont mutatja a svájci igazságszolgáltatásba vetett hitnek a indokolt voltát.
2: Van egyébként új a nap alatt a most nyilvánosságra hozott dokumentumokban? Úgy értem, hogy azt korábban is lehetett tudni, hogy például 1956-ban Svájcban siet a FITA most nyilvánosságra hozott dokumentumokban? Úgy értem, hogy azt korábban

0: mindenre személyéhez, illetve hát egyáltalán hogyan fordulhatott elő, hogy miközben nagy valószínűséggel magas szinten tudtok róla, hogy ő kicsoda, micsoda, a tettei meg azok közismertek voltak, és mégis gyakorlatilag büntetlenül jöhetett, mehetett. Ugye már Dél-Amerika iratóból kiderült, hogy megpróbált hazatérni az NSZK-ba, a saját nevén kezdeményezte. Ezek megdöbbentő adatok.
1: Hát igen, a 58-asban a Szárászi telefonkönyvben saját névvel szerepelt. Ezért érthetetlen az, hogy miközben rá két évvel később Eichmann-t, a Mossad egy óriási nagy akció keretében valójában elrabolta Dél-Amerikából, addig a, hát nem tudom, van a történészeknél ilyenfajta sorrend, hogy a náci kegyetlen gyilkosoknál Eichmann az előrébb van Mengelénél?
0: Történészek nem szeretnek így rangsorolni, mert ez kicsit mindig ilyen bulvárosnak tűnik. Az viszont nem vitatható, hogy mind Mengele, mind Eichmann esetében az emberiség ellenes büntettek olyan mérhetetlen hosszú sorra áll előttünk, ami menthetetlenné teszi az ő tevékenységet.
1: Ezért adja magát a kérdést, hogy ami Eichmannnál sikerült, nevezetesen, hogy a titkosszolgált elfogta és elvitte Dél-Amerikából, az hogy nem sikerült Mengele esetében.
0: Máshonnan közelíteném meg, ugye az, ami Eichmannnal történt, azért az kivételnek számít. Tehát emlékezhetünk erre, legalább hát nem személyes emlékeinkből, életkorunkból adódóan, de arra azért emlékezhetünk, hogy ugye ez az akció, majd az ezt követő per, illetve a kivégzés az óriási nemzetközi vihart kavart, hogy vajon ez a nemzetközi jogot mennyire sérti, vagy mennyire nem sérti. Ez volt az egyik oldal, a másik pedig ugye nyilván az, hogy az igazságszolgáltatás jegyében egy ilyen tömeggyilkos nem maradhat szabadon, nem maradhat büntetlenül, megtorlatlanul az a mérhetetlen, kegyetlen tett sorozat, ami a nevéhez kötődik. De hogy miért fordulhatott elő, hogy egyikükkel így bántak, a másik pedig gyakorlatilag érintetlen volt, erre egy történész majd akkor tud választ adni, ha az összes ehhez erre vonatkozó irat kutatható lesz, és remélem, hogy egyszer lesz ilyen.
2: Milyen fényt vet egyébként Svájcra, és nem függhet-e össze a titkosítás, aminek persze hát jogszabályi alapjai vannak, de hát mégiscsak az valahol az állam akarat, hogy mi van a jogszabályokban, tehát nem függhet-e össze azzal a titkosításnak az ilyen hosszú volta eredetileg, hogy ez Svájcnak nem feltétlenül egy kellemes téma és információ, ha ez napvilágra kerül.
0: Feltévedem, nem engedve számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy mivel az állam az ugye jogfolytonos, ezért a mai Svájc számára is kellemetlen, hogyha az derül ki, hogy a korabeli svájci hatóságok számára egyértelmű volt, hogy itt van egy náci tömeggyilkos, és mégsem történt semmi érdemi lépés ezzel kapcsolatban. Tehát számolni kell ezzel a lehetőséggel, még csak azt sem mondom, hogy nem lehet megérteni, az más kérdés, hogy megértem, az nem azt jelenti, hogy erkölcsileg vagy morálisan azonosulok ezzel. Igen, lehetséges, hogy ez is egy szempont volt.
1: Mennyire tartja validnak azokat az érveléseket a 2071-ig tartó titkosításban, hogy a történet szereplőinek személyiségi jogai, a még élő vagy a már nem élő emberek személyiségi jogai, azt felülírta. Tehát akárhogy is nézem, azért ez a, ha azt veszük, hogy ez 1958-60 környékén történt, vagy adott esetben még korábban, akkor az 66 éve történt. Indokolt-e ilyenkor személyiségi jogvédelemről beszélni egy ilyen fontos ügyben, hiszen ne felejtsük el, ezt az embert soha az életben nem állították bíróság elé.
0: Itt megint a törvényi háttérre kell hivatkoznom, tehát az, hogy milyen adatok kerülhetnek ki, azt minden demokratikus jogállamban törvények szabályozzák, mérlegelési lehetőségét nem nagyon van. Olyan természetesen előfordulhat, hogy azt mondjuk, hogy ez a törvény ez nem jó, ezt meg kell változtatni, ez viszont már a politikunk a törvényhozás felelőssége. Levéltáros meg történész ugyanakkor kizárólag jogkövető és nem jogsértő magatartást tanúsíthat. Tehát amennyiben a svájci törvények indokolják ezeknek az adatoknak a titkosítását, akkor ezzel nincs mit csinálni, legfeljebb azt mondani, hogy ezt a törvényt hasznos lenne megváltoztatni. Amennyiben nem indokolják, akkor viszont jogos a felvetés, hogy miért kell ezeket titkosítani. Ezt a kérdést megválaszolni a svájci törvények pontos ismeretében lehet.
1: A társadalmi igazságérzet, azt hiszem, hogy ez utóbbi diktálna. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
2: Köszönjük, azt
0: diktálna, én köszönöm.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit

FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Hagyományosan a fizetés, újabban az otthoni munkavégzés, vagyis a home office lehetősége az, ami befolyásolta azt, hogy milyen munkahelyet választanak a munkavállalók. Viszont az elmúlt években egyre fontosabb lett a munkahelyi környezet. Erről beszélgetünk Sinka Judittal, a Jobtain HR szolgáltató compliance és vállalati kapcsolatok vezetőjével.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy itt van. Tehát hogyan befolyásolta az elmúlt években a munkahelyi környezet a munkavállalók munkahely választását?
2: Amikor munkahelyi környezetről beszélünk, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak azt kell érteni alatta, hogy milyen egy irodának a berendezése, mennyire ergonomikus, mennyire, nem tudom én, klassz dolgok vannak ott, hanem a munkahelyi környezetet egy sokkal szélesebb körben kell értelmezni, mert a munkavállalóknak az is nagyon fontos, ugye, hogy milyen kollektívába kerülnek, milyen lesz az a főnök, akivel együtt kell dolgozniuk, hogy fognak, nem tudom én, ott a munkamódszerek, a munkafolyamatok lenni, milyen a munkaszervezés. Tehát egy nagyon széles kör az, amit kell értelmezni ilyen szempontból, nem csak szűken a munkahelyi környezetet. És én azt gondolom, hogy az utóbbi időben teljesen más perspektívát kapott mondjuk az irodának a jelentősége is, hiszen ahogy ön is mondta, akár a fiatalok egyre inkább azt kedvelik, vagy azt szeretik, hogyha mondjuk a vállalat kínál nekik például lehetőséget arra, hogy ők otthonról is dolgozhassanak. Tehát a home office, mint olyan, azt kell, hogy mondjam, hogy talán manapság már elvárt dolog a fiatalok részéről.
1: Bár több nagy cégnél hallottam, hogy a vezetői szinten nem annyira szeretik azt, amikor ez folyamatosan zajlik. Tehát azt mondják, hogy jó, egy-egy nap rendben van, de erre építeni egy nagy cég rendszerét már nem annyira lehet.
2: Igen, nyilván én azt gondolom, hogy ez szakmafüggő is, hogy milyen munkakörökben van lehetőség például home office-ra, mert nyilván egy gyári termelésben nincs erre lehetőség, de azért akik irodában dolgoznak, míg akár én a vezetőket is mondanám, az, hogy legyen lehetőség egyfajta ilyen rugalmas munkaszervezésre, ez mindenféleképpen elvárás, és teljesen igaza van önnek abban, hogy ugye a COVID után, mert akkor jött be ez a home office, mint lehetőség, és nagy valószínűséggel ez velünk is fog maradni, de összességében talán azt gondolom, hogy most kezdenek egy picit visszaállni a cégek arra, hogy most ne a teljes munkaidő történjen már ugye home office-ban, hanem egy-két napot, ha lehet, akkor a kollégák járjanak be. És hát nyilván ennek is megvan az előnye, hiszen azért alapvetően társas lények vagyunk, tehát mindenféleképpen fontos az, hogy a munkavállalók ugye ne csak a gép előtt üljenek, hanem kapcsolatokat építsenek, közösen oldjanak meg feladatokat, közösen dolgozzanak projekteken, tehát hogy ez is egyfajta igény azért az ember részéről.
0: Mennyire tudatosak a munkáltatók? Hol tart ebben a hazai piac abban, hogy a munkahelyi környezetet minél ideálisabbá tegyék, bár gondolom, hogy itt vannak eltérések, KKV-k és nagyvállalatok, vidék és főváros között.
2: Így van. Én azt gondolom, hogy a jövő az lesz, hogyha a munkáltató azt tudja megoldani, hogy a munkavállalóknak a mindenkori élethelyzetéhez igazodóan tud munkahelyi lehetőségeket kínálni. Értem én ez alatt, hogy nyilván vannak olyan munkafolyamatok, amikor elmélyülten kell dolgozni, amikor számításokat kell végezni, tehát akkor legyen a cégen belül, vagy az irodán belül olyan hely, ahol el tud vonulni a munkavállaló. Hogyha nem tudom én, például kávészünet, vagy ilyesmi, hogy erre is legyen, hogy tudjanak az emberek azért beszélgetni egymással, egy kicsit kapcsolatokat építeni, hogy erre is legyen lehetőség. Hogyha nem tudom én, például HR részéről ugye nagyon sokszor van, hogy ilyen bizalmas beszélgetést kell folytatni kollégákkal, legyen arra is lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy valahol ez kell, hogy legyen a jövő útja, hogy mindig legyen a mindenkori élethelyzethez, munkavállaló mindenkori élethelyzetéhez megfelelő tér egy irodán belül.
1: Vannak felmérések és tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a modern időszak irodáiban sokkal hatékonyabbak és jobbak ezek az úgynevezett open deskek, ami ugye azt jelenti, csak azoknak mondjuk, akik nem járatosak irodákban, hogy nincsen mindenkinek külön meglévő állandó helye, hanem asztalok vannak, mindenhol van számítógép kapcsolat, és mindenki odaül, ahova akar. És ez sokkal jobb, mondják a felmérést készítők, de hát közben meg sokkal személytelenebb, nem? Tehát, hogyha valaki bejár egy munkahelyre, akkor nem elvárás az, hogy legyen egy asztalom, ahol a fiókomban ott vannak azok a dolgok, amik a mindennapi munkámhoz szükségesek. Tehát, hogy egy picit az enyém is legyen, nem pedig ahogy esik, úgy puffan módon, most éppen itt ülök, holnap meg ott.
2: Nagyon érdekes, én kérdeztem a gyerekeimet is erről, mert ugye ők is azért dolgoznak hasonló környezetben, és azt mondják, hogy manapság már ugye egy cég nem is biztos, hogy annyi, vagy akkora irodát bérel, mondjuk, hogy az egész állományát tudja egyszerre foglalkoztatni, hanem azért oldják így meg, hogy ma ők jönnek be, holnap egy másik csapat jön be, tehát nincsenek konkrét kiosztott helyek, és ugye ez azért nem probléma nekik, mert gyakorlatilag az íróasztalban már semmit nem tárolnak, mint annak idején ugye mi a papírjainkat azért ott a fiókba tartottuk, tehát szerettük.
1: Tehát nincs már bögre.
2: Nincs már ilyesmi sem, így van. Vannak külön szekrények, ahová vannak kulcsok, tehát oda be tudnak tenni éppen dolgokat, de tulajdonképpen minden számítógépen zajlik náluk, tehát ez sem lényeges ilyen szempontból. És hát nem beszélve arról, ugye, hogyha nézzük a munkaidőbeosztást, ugye, ha valaki odahaza dolgozik, akkor valljuk be, hogy nem is veszi észre tulajdonképpen, hogy leteltem már az a 8 óra, mert lehet, hogy tud korábban kezdeni, lehet, hogy be tudja később fejezni a munkáját, miközben úgy érzi, hogy egyfajta rugalmassága van az időbeosztásban. Ugye, hogyha irodában dolgozik valaki, akkor ott igen érzem, hogy reggel 8-kor megyek, és délután 4:30-kor jövök haza. De így ez a rugalmas beosztás, én azt gondolom, hogy teljesen rendben van így a fiataloknál, és nem beszélve még egy nagyon fontos szempontról is, ugye az úti költség megtakarításról, meg egyáltalán az utazással töltött idő megtakarításáról, mert azért én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy minél többet tudjunk hasznos munkát végezni.
0: Sinka Juditnak köszönjük, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Kezdődjenek később a tanórák, mind az általános iskolákban, mind pedig a középiskolákban, akár 8:30-kor vagy 9-kor, ezt javasolja a Magyar Alvás Szövetség, és hát kevés kijelentés van, amivel jobban tudnék azonosulni. Én mindig elkéstem az iskolából, és nagy vágyam lett volna, hogy egy kicsit későbbre kelljen bemennem, de ez persze csak az én szubjektív diákkori vágyam. De mit mondanak a szakértők? Miért lenne célszerű az, hogy később kezdődjenek a tanórák? Erről kérdezem Génnémeth Györgyöt, a Magyar Alvás Szövetség elnökét. Jó reggel.
1: Szép reggelt kívánok önöknek és a kedves nézőknek. Hát úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik most az iskolapadokban ülnek, jó néhányan közülük szenvednek. Nem kicsit, hanem nagyon. Ugyanis látjuk azt, hogy az utóbbi években, egy-két évtizedben sajnos a gyerekek, tínédzserek, de a kisebb korú gyermekeknek is az alókája romlófélben van. Nem kicsit, hanem nagyon. És azt is látjuk, és tudjuk ma már a kutatásokból, hogy ezeknek a gyerekeknek, ennek a korosztálynak a belső biológiai órája, a cirkadián ritmusa eltolódik szépen, és hát bizony, főleg a középiskolásokról beszélünk, 11 óra előtt nem igen tudnak elaludni, nem álmosak egyszer, nem lehet őket rákényszeríteni arra, hogy a gyágyba bújjanak. Ennek következtében a szükséges 7-8, netán esetleg 9 órát, azt már nem is mondom, még a 7-8-at órát kialudják. Erre nincs elég idő reggelig, mert hát korán kezdődik az iskola, tudjuk, hogy vannak olyan órák, ahol a nulla órák vannak, ugye 7 órakor kezdődnek. Azt látjuk a pszichológiai kutatásokból, hogy gyakorlatilag 8 és 9 óra között ez az első óra igazából hatástalan. A kicsiknél biztos, de a nagyobb, hát nem figyelnek. Tehát ez nem lehet normális tanulákat tartani, mire úgy észhez jövünk, így mondani, és ezt érünk, az úgy 9 óra után van.
2: Miközben, ugye azt mondod, mi azért tegeződünk, mert mi kollégák is voltunk, úgyhogy ismerjük egymást. Szóval a kicsiknél azt mondod, hogy mindenféleképpen értelmetlen a korai kezdés, viszont a kisgyerekesek szüleinél sokkal nagyobb probléma az, hogyha az történne, hogy mondjuk 9 óra 9:30-kor kezdődik az iskola, hiszen őket viszik nagyobb számban iskolában, nehezebb a logisztika. Mi itt a közös nevező?
1: Hát ez egy társadalmi szervezési logisztikai probléma, nyilván ezt nem lehet egyik napról a másikra megoldani, de tudni kell, hogy a magyar jogszabályok lehetővé teszik az iskolagyazatók a számára azt, hogy megállapítsák, nyilván a szülőkkel egyeztetve, hogy mikor kezdjék az iskolát. Tehát van erre mód, de hát ez a fő gond, hogy akkor mi legyen a szülőkkel addig, vagy hogy működjenek. Vannak erre nagy jó nemzetközi példák, például Kaliforniában már állami szinten bevezették azt, hogy nem lehet kezdeni 8 óra 35 órákat. Szétlőben is van, Amerikában is vannak olyanok, ahol egyszerűen 3-9 is már, az is már egy jó megoldás. Vegyük tudomásul, hogy egy új világrendben élünk, egy új társadalmi rendben élünk, olyan körülmények között, amikor az alvókánk az elcsúszik, sőt mondhatnánk elromlik. Olyan alvás válságban van a világ, így szokták nevezni a szakemberek, és mi magunk is, amelyhez alkalmazkodunk. Tehát az, hogy nem veszünk róla tudomást, hogy a gyerekek nem alszanak eleget, hogy a felnőttek nem alszanak eleget, hogy a munka helyeken nem produktív a munka, nagyon sok szempontban, mert rúcsolódik az emberek hallása. Ennek nagyon komoly következménye van, gazdasági következmények is vannak. Az Egyesült Államokban például a legújabb kutatások szerint a GDP 2,8%-át érinti az a kérdés, hogy fáradtak az emberek, hogy nem tudnak teljesíteni, hogy adott esetben nem tudnak rendesen délelőtt az első tanulákon figyelni. Tehát ez egy olyan kérdés, amelyet Magyarországon is kezelnünk kell. Az Magyarország Alvás Szövetségnek van egy országos alvás programja, ami többek között ezt is sok más mellett, ezt is célozza, és sok szakemberre, sok pulmonológusok, szociológusokkal, neurológusokkal, pedagógusokkal azon dolgozunk, hogy egy olyan élhető rendszert dolgozunk ki, ami segít ezeknek a problémáknak a megoldásában.
0: A tudományos háttere, tehát akkor megvan ennek a kérésnek, és az Egyesült Államokból példát is hozott, de ennél kicsit közelebb Európában, netán a régióban van-e arra példa, hogy 8 óránál később kezdődjenek a tanórák?
1: Ez mindenhol gond. Tehát itt egy olyan globális problémáról beszélünk, amiről nem lehet kibújni, nem tud senki sem kibújni. Tehát látjuk azt, és néhány országban már vannak erre kísérletek, és nagyon sok európai országban nincs 8 óra előttkezdés. És a 8 és 9 óra közötti kezdésre, óra kezdésre állnak át. Magyarországon én úgy gondolom, hogy abban tudnánk segíteni a pedagógusoknak és a szülőknek, hogy megfelelő hát kereteket teremtsünk, vagy segítsünk hozzá a társadalmat, a munkaszervezést, a munkaszociológiát ahhoz, és hát a mindennapi életünket ahhoz, hogy egyáltalán szembesüljünk ezzel a problémával. Hogy elvesztegetett idő az az egy óra, amit igazából nem tudnak hasznosítani például a gyerekek az iskolában az első órán.
2: Egy-két évvel ezelőtt viszont még feljebb sófoltátok az igényeket, ugyanis akkor volt téma, hogy a siesta bevezetése is napirendre került. Ugye ez a déli országokra jellemző ebéd utáni kis csúcsú, ilyen fél óra, egy óra maximum. Ezt hogy lehetne Magyarországon megoldani? Tehát úgy nem látom a lelki szemeim előtt, hogy valaki egy irodába egy ebéd után, nem tudom én, a kanapén eldől. Na de mindenki nem tud eldőlni a kanapén. Vagy hát, hazamegy, akkor az idő.
1: Hát igen. Szóval nyilván a déli ország görögök, spanyolok, olaszoknál, hogy ez
2: hát ott meg az három óra. Nézzük.
1: Bizony, hogy 3 óra van, és azt is tudjuk, ugye most évszázados tapasztalatok vannak, hogy bizony ez a 3 óra sziesta, ha nem is nyilván nem alvással telik, hanem egyfajta relaxáció a pihenéssel, ebéddel, családi környezetben való időtöltéssel, ez meghalálja. Tehát az azt követő rész a napnak.
2: Iszonyatosan kitolódik a nap.
1: Igen, de hát azért vegyük tudomásra, hogy ma Magyarországon is, tehát aki egy multicégnél dolgozik, elkezd reggel 9-kor dolgozni, és bizony este 7-8 óráig dolgozik, és sajnos már a gyerekeknél is így van. Elkezdik a reggel 8 órai tanévkezdéssel a napot, és bizony délután külön órák, és mindenféle külön foglalkozás, és bizony 6-7 óra felé esnek haza. Tehát ezt meg kéne fontolni. Nyilván ez is egy társadalmi munkaszervezési kérdés, tehát átfogó, de beszélnünk kell róla, hogy fontos élettani szempontból az, hogyha az ebéd után, tehát az 1 és 3 óra közötti időben egy 20 percet tudunk pihenni, és ez nem mindig egy kanapén való elfekvés jelenti. Ez számítógép előtt például letesszük a karunkat, és letesszük a fejünket, akkor ez a fajta siesta tulajdonképpen elég tud lenni nagyon sok ember számára, hogy utána a következő órákban ismét friss legyen, és sokkal jobban tudjon produkálni.
0: És ideálisan akkor ez mondjuk 15-20 perc, és nem 1-2 óra, ami mondjuk az emberi szervezetet tekintve ideális, nem a munkahelyi beiktatásra.
1: Igen, igen, hát ugye azért 20 perc, tehát itt azért nem kell átaludni, mert valaki sokkal azt mondjuk, akkor este nem tud rendesen aludni, tehát nem tudja az éjszakai funkciókat elvégezni a szervezete, és ez igazából nem azon múlik, hogy a fölmegy a vérnyomásra meg a cukrunk, egyszerűen a cirkadián ritmus a belső óránk igényli ezt, éjszaka is egyébként 1 és 3 óra között van ez az időszak, és nappal is 1 és 3 óra között van az időszak, amikor nagyon mélyebben is alszunk, mint az ezt megelőző és az utána lévő órákban, és ez nappal is így van.
2: A Gyuri, egy kérdésem lenne még, ami bennem felmerült akkor, amikor olvastam a ti szervezetetekről, a Magyar Alvás Szövetségről. Megosztanád velünk azt, hogy mi volt az utolsó vita téma a szövetségen belül? Mint tud vitatkozni a Magyar Alvás Szövetség vezetése? Horkoláson, apnoén. Mi a vita?
1: Nem is egyértelmű. Itt inkább eszmecserék vannak. Tehát ugye nagyon jó nemzetközi tapasztalatok vannak, amiket érdemes adaptálni Kelet-Európában, Magyarországon. És örömmel mondom azt, hogy nekünk magyaroknak Magyarországon is többek között az Alvás Szövetség és más szervezeteknek is vannak olyan típusú kutatásaink, amelyeknek a tapasztalatait szívesen viszik, akár Amerikában is. De látják azt, hogy Kelet például az elalvásos közlekedési balesetekkel kapcsolatos téma, ami hát itt nálunk szinte minden hónapban találkozunk a közéletben, a sajtóban ilyennel, hogy ezen hogy lehetne változtatni, mert ez nem csak arról van szó, hogy valaki meghal, vagy valaki elvesztik az életüket, és több milliós, akár 100 millió feletti kár keletkezik egy balesetnél, hanem arról, hogy ezek az emberek nem pihennek rendesen, nem alszanak rendesen, nem jó az alvókájuk. Tehát ezen kell segíteni, nem vitatkozni kell, hanem végig kell gondolni azt, hogy ebben az országos alvás programban mit tudunk javasolni a munkaszervezőknek, a társadalomnak, a vállalatvezetőknek, a szülőknek, és magunknak is. Tehát, hogy jobban tudjuk aludni, mert baj van. Tehát egyszerűen nem szabad kitérni az elől, és tudomásul kell vennünk, hogy alvás, hát válság van. Nem csak Magyarországon, a világon is. És ha ezzel nem foglalkozunk, attól még van, sőt, ha nem foglalkozunk, azok egyre súlyosabbá válik.
0: Sajnos lejárt az idő. Nagyon köszönjük Génémet Györgynek, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen. Kívánok a kedves nézőnek és nektek is nagyon jó éjszakát és szép álmokat megfelelő helyen és megfelelő időben.
0: Egy pár óra múlva. Ez volt már a Start. Holnap ismét várjuk Önöket Dáviddal, én pedig még addig a híradóban várom Önöket hamarosan és majd délben is, és még 9:50-kor, szóval még néhányszor találkozunk.
2: Viszontlátásra, szép napot!
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között. Most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán. Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, erősítette meg a miniszterelnök. Az ügynökaktákról is vitáznak az országgyűlésben. Folytatódik a borongós esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Visszanyerte függetlenségét a közmédia, a rendszerváltás fontos állomása, hogy itt lehet a Kossuth Rádióban. Ezt mondta Magyar Péter a Felkelő című műsorban, ahol most először kérdezték a miniszterelnököt a választások óta. Magyar Péter az interjú erején arról beszélt, hogy a gyermekvédelmi rendszer csak azért nem omlott össze, mert az elhivatott szakemberek fenntartották. Hangsúlyozta a kormány mindent elkövet, hogy a gyermekvédelemben élő több tízezer gyermek boldog és felhőtlen életet éljen. Megerősítette, hogy azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, 180 új férőhelyet hoznak létre, és a kormányzati ciklus végére felújítanak minden gyermekvédelmi intézményt. Orbán Viktor volt miniszterelnök tegnap a Hír TV-ben arról beszélt, hogy az önkénnyel nem lehet kesztyűs kézzel bánni. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáért elsősorban azok a politikusok a felelősek, akik megalkották a törvényt. Magyar Péter így reagált. Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit, pénzügyőreit. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, üzeni a maffiának, hogy nem hátrálnak meg. A héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Holnap döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Az ukrajnai konfliktus eszkalációjára figyelmeztetett a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk ezt azután mondta, hogy tegnap dróntalálat ért Ukrajnában a lengyel határ közelében egy személyszállító vonatot, valamint egy benzinkutat. Donald Tusk úgy tudja, hogy az orosz terv részeként megpróbálják megbénítani az ukrán határátkelő helyeket, ezért a veszély Lengyelországot is érinti. Ma kezdődik a Hidrogeológusok Budapesti Világkongresszusa. Az ötnapos rendezvényre 75 országból 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodásról, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, a geotermikus energia felhasználásáról, valamint a felszín alatti vízkészletek védelméről egyeztetnek. Az ország nagy részén borult felhős idő van, kezdetben a Dunántúlon, később keleten is lehet esős zápor. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
7: A kultúra jelentkezik. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt a szerkesztője a mai adásnak, és hát elmegyünk az Örkénykertbe, hogy megtudjuk, hogy milyen lesz az Örkény Színház új évada. Mert hogy ugye a színházak most jelentik be az új évadokat, tehát gyakorlatilag van, ahol már zajlik is. Az Örkénynél most igazából holnap kezdődik, tehát a szombati napon a 15. Örkénykerttel veszi hivatalosan kezdetét az évad. Gáspár Máté a színház igazgatója a vonalban. Szervusz Máté.
8: Szervusz, egy jó napot kívánok minden hallgatónak.
7: Izgalmakat vár mindig a közönség egy-egy színházi évad bemutató alkalmával, és hát az izgalmak egy része az adja magát, mert minden premier persze az. Másrészt meg sokakat érdekelt, hogy Mácsai Pállal mi lesz. És aztán ugye lehet tudni, hogy egy új este be is köszön az új évadban, tehát Mácsai Pál jelen van, és a múltat viszi tovább a jövőbe. De hát múlt-e ő? Nem, jelen.
8: Így van, így van. A legnagyobb izgalom, még mielőtt az évad végére ugranánk ezzel a bemutatónkkal, az az, hogy milyen idő lesz holnap, de nagyszerű idő lesz, tehát senkit ne félesszen meg, hogy beköszöntött az ősz, mert az ősz.
7: Nem, már jó idő lesz, hát tőletek nem messze zajlik majd a halhatatlanok lábnyom elhelyezése a Nagymező utcában 11-kor, ott is napsütés lesz.
8: Ott is napsütés lesz, úgyhogy az egész belvárosban napsütés lesz, úgyhogy bátran ki lehet jönni, hiszen azok számára azért azt gyorsan mondjuk el, hogy az Örkénykert az egy valódi kert, tehát ilyenkor a madásteret befüvesítjük, és egy igazi hencsergős, pihenős, közösen lazulós helyzet vár mindenki.
7: Lesz reggeli torna?
8: lesz reggeli torna Zsigmond emőkével és a munkatársainkkal. Nekünk van egy nagyon sportos csapatunk, aki hetente kétszer reggelente edz. Ők települnek majd most ki a gyepre, és hozzájuk lehet csatlakozni, emőkkel lesz a fő ritmusadó, úgyhogy reggel már ezzel kezdünk, és aztán gyerekeket várunk közös játékra, és aztán elindul a színházi események a színpadon, és a nagy színpadon is, illetve a Merlinben idén már másodszor úgy szintén egész napos programokat tervezünk, úgyhogy tényleg egészen éjfélig várjuk különböző programokkal mindazokat, akik érdeklődnek az új évadunk iránt, hiszen a kert arról is szól egyrészt, hogy találkozzunk ismét a hosszú nyár után, és érezzük jól magunkat, és ismerkedjünk, másrészt pedig, hogy pillantást nyújtsunk abba az évadba, amiről az előtte is beszéltél, amiben hát összesen 9 projekttel, 9 bemutatóval készülünk. Ebből az egyik, amit te is említettél, a volt igazgatónk és jelenleg is oszlopos társulati tagunk, Mácsai Pálnak az új estje, ami majd az évad végén május környékén lesz bemutatva, ezt most még Pali nagyban írja, és hát akik mondjuk ismerik a Pista estjét, azok sejthetik, hogy körülbelül milyen élményre számíthatnak, bár ez aztán még annál is egyel személyesebb vallomás lesz.
7: Ha már maga Örkény, akkor ti elkezdtétek azt, hogy mottót választatok Örkény Istvántól egy-egy évadhoz. Az idei mi lesz?
8: Az idei évadunk mottóját a Nézzünk bizakodva a jövőbe című legendás egypercesből választottuk, és úgy szól, hogy I am going magyarni, amit egyébként én 3 évvel ezelőtt írtam le az igazgatói programomba, tehát ennek semmilyen aktuál politikai áthallása nincs, illetve hát mint minden jó műnél a történelem vagy az élet becsúszik a művészet alá. Ugye az Örkényi egypercesben is az arról szól, egy 68-ban írta és egy elképzelt 150 éves távlati jövőben azt vizionálja a szerző, hogy a magyar az egy ige lesz, és a kellemes jelentés árnyalattal beszivárog a világ valamennyi nyelvében, és ezzel játszik ez a novella zseniális, hogy mi mindent jelent az, hogy magyarni. Mi pedig azzal foglalkozunk ebbe az évadba, hogy számunkra, mint alkotóközösség és a nézőink számára mit jelent ma 2026-27-ben a magyarság, mindent, milyen egyéni és csoportos identitásokat kell újra gondolnunk itt Európa közepén, magyarként Európában és Európában magyarként. Úgyhogy ez a központi gondolat, ami mögé részint a bemutatóinkat is feltűztük, részint pedig hát nagyon sok kísérő programmal is jelentkezünk majd.
7: Próbál szembenézni a színház azzal, hogy hova tartunk? Vagy hogy mi dolgunk van a világgal magunk körül? Ugye most ezek a kérdések, ezek valódi kérdések kiváltak, és egyáltalán nem akadémikusok.
8: Hát így van, és a színházra mindig azt mondjuk, ez a pillanat, vagy a jelen művészete, nekünk ezzel van dolgunk, mégpedig a lehető legkortársiasabb szemlélettel, úgyhogy ezért is egy olyan évadot állítottunk össze, aminek a bemutatóinak a döntő többsége ősbemutató, az Örkény felkérésére készült művek, ma élő fiatal, vagy hát, hogy mondjam, még abszolút alkotóerejű teljében lévő szerzőktől, akik közül ráadásul többen nők is, bár én ebben nem szeretek programot csinálni, de azért nem tehetünk úgy, mint hogyha a mai magyar kultúrásban magától értetődő lenne, hogy a repertoár nagyobb részét női hangokkal töltjük ki. Az első bemutatónk rögtön Szilágyi Eszter Anna darabja lesz, ami aki saját magát kereste. A címe Izlandi buszos társas opera, ezt Polgár Csaba rendezi, október 3-án lesz majd a bemutatónk, ami egy nagy identitás kereső játék, egy igazi sokszólamú szóopera, egy valóságos hírre alapozva, egy izlandi társas utazásnál tényleg eltűnt egy hölgy, illetve eltűntnek hitték, és aztán kiderült, hogy valójában saját magát keresi, és ő is része ennek a csoportnak, de mire ideig eljutunk, addigra eléggé felfestik az empátia és a szolidaritás és a nemzeti összetartásnak a szövedéke. Úgyhogy ez lesz az első darabunk, ezzel párhuzamosan Bíró Kriszta új darabját próbálja a stúdióban Vidder Kristóf rendezésével a társulat, ami egy elképzelt álompolgári betélkedő, ahol a magyar csapatnak a felkészülésébe tekinthetünk be, hogy hogy definiálják újra a magyarságukat annak reményében, hogy megnyerik a fődíjat és az örök életet. Ez egy nagyon, szintén nagyon groteszk és izgalmas forma lesz, és ez is új darab. Kincses Réka tér hozzánk vissza, akinek a Karácsonyozatok velünk című darabja óriási sikerrel fut, most legutóbb a Vidor Fesztiválon játszottuk, és ennek a történetnek a folytatását írja Réka a társulat improvizációi alapján, ami ugye egy erdélyi család Berlinbe szakadt tagjának a visszatérése és a konfliktusa. Tehát ez a nagyon széles ív, ami tényleg Erdélytől Berlinig húzódik, és erre az ívre feszíti föl nagyon humorosan is, meg nagyon önkritikusan is azt a kérdést, hogy is látunk rá saját magunkra. És ezzel párhuzamosan pedig Geréb Zsófi, aki szintén egyébként Berlinben él, és most hazatér hozzánk egy saját fejlesztésű darabbal, amit szintén a színészek improvizációi családtörténete is bejátsz, egy családtörténet, egy visszanézés, egy nagymamai örökségnek a felszámolása során előkerülő emlékek, konfliktusok, fájdalmak, sérelmek és örömöknek a repertóriumát mutatja be. Szintén nagyon sok zenében egy német operaénekes közreműködésével.
7: Említett Berlint így úgy egy kis hazai színházi mikroklima alakult ki ott távolban Berlinben az elmúlt években. Ez egy fura helyzet volt, nyilván egy kicsit önkéntes, egy kicsit önkéntelen. Hogy látod, a visszatérés elindult?
8: Hát mi nagyon dolgozunk rajta, hogy azokat a tehetségeket, akik akár kényszerből, akár önként vállalt karrierútból eddig külföldön építették magukat, azokat, az ő munkájukat, tehetségüket, világukat bemutassuk itthon. Úgyhogy ez az előbb említett két alkotás is ilyen, és hát a harmadik színpadi bemutatom számít ilyen szempontból az igazi nagy újdonságnak, mert azt Márton Dávid rendezi, aki hát tényleg egy világhírű zenés színházi rendező, óriási operaházakban óriási munkákat jegyez, legutóbb ő rendezte a Kurtág operát Bázelben, és nagyon sok kortárs szerző bízza rá az első bemutató jogát nagy operaházakba és zenészínházakba. Régóta ismerjük egymást Dáviddal, én is és Polgár Csaba is, és nagyon örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat, és az első magyarországi színházi munkája az Örkényben lesz, ahol a Dublin nagy klasszikus regényét, a Berlin Alexanderplatzot adaptálja.
7: Ez azért talán neki is izgalom, nem?
8: Nagyon, nagyon, hát nagyon intenzív előkészítő szakaszban vagyunk, és hát nem adom ki a szemet, hogyha azt mondom, hogy ő is nagyon izgul, egyrészt a magyarországi bemutató, vagy bemutatkozás miatt is, meg az, hogy itt ugye prózai színészekkel 8 kiváló prózai színésszel dolgozik együtt egy olyan anyagon, aminek azért a zeneiség lesz szintén a meghatározó eleme, tehát hogy hogyan lehet egy ilyen expresszionista regény hömpölyből egy színpadi polifóniát képezni, ez alkotóként is nagyon izgalmas, és biztos, hogy benne a közönség számára.
7: Milyen jó szót alkottál, hömpölyeg? Ez szerintem tök helyes szó, és érthető. Úgyhogy ez remek. Tartsuk meg, abszolút. A fiatalokra gondoltok akkor, amikor azt mondjátok, hogy kezdjenek valamit magukkal egy ilyen alkotó folyamatban, ez a Magyarni címmel, ugye Örkényre utal ez is vissza, és a szlogenre meghirdetett alkotó folyamat, 15-25 éveseknek hirdetitek, ez az Örkénylab. Ezzel igazából tehetségeket akartok építeni, vagy foglalkozást adtok, színházi, drámapedagógiai foglalkozást adtok?
8: Az Örkény egyik nagy különlegességes ereje az a rendkívül sokszínű közösségi munka, amit az Örkény köz Igis alatt, mert több mint 10 éve nagy Goldi vezetésével végez a színház, és ennek van a különböző formái. Ez, amit említesz, ez egy alkotó folyamat, aminek az eredménye egy olyan előadás lesz, amit reményeink szerint szintén rendszeresen tudunk játszani. Ebben valóban van tehetséggondozás, van közösségépítés, van kritikai reflexió arra, hogy miben élünk, és a fiataloknak az impulzusainak a becsatornázása, amire rendkívül nagy szükségünk van. De ebben a körben, mert az Örkény közben még két másik olyan formát is ajánlunk, amin keresztül fiatal közönségeket is megszólítunk. Lesz egy részvételi színházi előadásunk, amit a Káva kulturális műhelyel csinálunk, akik ennek a műfajnak a legnagyobb szakemberei az országban, és velük koprodukcióban készítünk egy gyógyfürdő című produkciót, amiben középiskolásokkal fogjuk körbejárni a demokrácia építés nehézségeit, az alapanyag Ibzen népellensége című drámája, és ennek egy aktualizált verziója lesz ez a játék. Illetve Vidovszky György, aki a Kolibrinek volt a főrendezője, és a, szintén a részvételi formák nagy ismerője, egy nemzetközi kooperáció keretében csinál egy színházi társasjátékot, aminek meg a Géma a címe, ahol pedig egészen egyszerűen maguk a résztvevők, akik korábban nézők voltak, ők fognak játszani, és ők két színész közreműködésével építik majd föl a történetet. Úgyhogy ez is nagyon izgalmas forma, ezt meg november végén mutatjuk be. Úgyhogy igyekszünk többféle formát adni, és olyanok számára is, akár fiatalok, akár idősebbek, bekapcsolódási lehetőséget nyújtani, akik nem elégszenek meg azzal, hogy jönnek és néznek. Természetesen az is nagyon fontos, hogy hát ez a fő profilunk, de azért nyitogatjuk a kapukat másfele is.
7: Ez egy furcsa helyzet, mert ahhoz, hogy bemutasd az évadot, ahhoz hónapok óta nagyjából készen kell lenni annak, hogy mi lesz, vagy hogy legyen. Ennek ellenére van ilyenkor benned még egy kis izgalom, hogy ténylegesen aztán hogy lesz?
8: Hát ilyenkor van csak igazán izgalom, hiszen mindaz, ami már papíron, meg táblázatokban, meg megbeszélésekben már azt is mondhatnám, hogy már unásig ismert, és már tényleg azt gondoljuk, hogy minden részletét ismerjük. Akkor, amikor elindul egy próbafolyamat, vagy amikor megérkeznek az első nézők, akkor válik igazán élővé, és hirtelen teljesen átalakul, és hát általában ezek kellemes meglepetések, és aztán persze néha vannak olyan váratlan helyzetek is, amiket kezelni kell, akár a próbateremben, akár kívül. Úgyhogy itt nincs, itt unatkozásra, vagy hogy mondjam, fásultságra nincs tér, és tényleg annyira sok minden zajlik az összes termeinkbe, idejött most már a Merlint is, hogy én csak próbálom tartani a tempót, és valahogy mindenen rajta tartani legalább a félszememet, de hát ez természetesen nem csak az én dolgom, mert Csaba, mint művészeti vezető, és hát ugye most rendezi is az első bemutatónkat, és az összes többi kiváló kollégával ezt együtt toljuk.
7: Csaba, Polgár Csaba, ahogy azt már meg is említetted, valóban most rendez éppen, és hát lassan a bemutató ideje is eljön majd, de először 15. Örkénykert szombat reggeltől egészen estig a Madástéren az Örkény Színház előtti placon. Szép szezont, jó évadot kívánok nektek!
8: Nagyon szépen köszönjük, és tehát mindenkit várunk egy óriási bulira, este 8-tól megint Esztrád, amiben a teljes társulat. És tehát mindenkit várunk egy óriási bulira, este 8-tól megint Esztrád,

0: Társba. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kitör a Tour de France méghozzá, nem is akárhogy és nem is akárhol. A Fórum Színház és a Szentendrei Teátrum koprodukciójában mutatják be. Ez egy ősbemutató lesz, Hargitay Iván rendezi, Bereznai Endre mellett. Pikali Gerda a főszereplő, aki itt is van a vonalban, úgyhogy szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz és üdvözlök mindenkit.
1: Ha jól olvasom, miközben persze nem láttam, hisz ősbemutató lesz, ahogy azt mondtam, szeptember 18-án. Szóval ha jól olvasom, akkor itt mindenki egy csomó szerepet játszik. Te is, meg Endre is.
2: Így van, 10 szerepet játszunk ketten, úgyhogy nagyon sok sorsot kell végigvinnünk, tehát itt nem csak egyet, mint egy normál színdarabban, hanem mindenkinek a sorsát végig kell vinni ebbe a darabba. Hát kb. 80 perc az egész, de tényleg egy Tour de France.
1: Nektek is, akik benne vagytok?
2: Hát fú, nagyon, meg az összes személyiség, akit kell játszani. Meg hát maga az, hogy néztem még ilyen német előadásokat, és ott azért csak kisebb jelzések voltak az egy-egy karakterváltásra. Mi azért ruhákat cserélünk, Papjanó csodálatos jelmezeiben, és nyilván úgy van kitalálva, hogy azért vannak benne könnyítések, de azt mondom, hogy Endrének sokkal nehezebben, neki azért öltönyök vannak. Én azért ki tudtam váltani egy-két dologgal, hogy egymásra rétegelem a ruhákat, de nála azért az egy kicsit hosszabb és bonyolultabb. De nagyon izgalmas, mert valójában egy házaspárról szól, egy sztár íróról, egy írta tartós házasságról egy könyvet, és akkor ezzel turnéznak Amerikában, és van egy felesége, aki hát nem boldog ebben a házasságban, még ha erről is írt könyvet, a férje, és folyamatosan hotelszobákban vannak, és valójában ez a történet egy hotelszobában játszódik, ahol aztán mindenféle ember megérkezik ebbe a szobába, a szobaszerviztől a takarítónőn át, egy véletlen szobacsere, aki így eltéveszti az ajtót, és akkor ők is megjelennek. Szóval itt rengeteg mindenki megjelenik, az apácától kezdve a takarítónőn át, a showman, mindent játszom én, úgyhogy nagyon nagy kihívás. Most például svédül tanulok, mert hogy no. Az írók kitalálták, hogy hát svédül is kell beszélni ebbe a darabba, úgyhogy...
1: Ezt ellenőrzi valaki ilyenkor, hogy te jól ejted ki a svéd szöveget?
2: Hát a Google fordító az ugye barátunk az első körbe, és aztán nyilván olyan mágunk volt, hogy az egyik öltöztető lány, Fannika, pont tud svédül. Tehát azért mennyi az esélye, hogy pont az az öltöztető tud svédül, úgyhogy ő egy kicsit helyreigazította a kiejtésünket. De hát borzasztó egy nyelv, nagyon szép lehet így egybe hallgatni, de meg

0: tanulni azt, hogy mikor ő, meg mikor ú, hát az nem semmi.
1: Hát minden nyelvnek megvan ez a sajátja. Most a svédek tanulnak magyarul, ugyanezt mondják a miénkre, hát úgyhogy jól el vagyunk egymás nyelvével ezek szerint.
0: Igen, és közben van egy apáca, ami azért nem egy átlagos apáca, hanem dadog is szerencsétlen, meg közben beatboxol, mert ő is el akarja adni a show műsorba magát, úgyhogy meg kell tanulnom beatboxolni, mert hogy mindegyik karakternek van valami furcsasága.
1: Egon, de ez ilyenkor ijesztő vagy jó? Tehát én értem, hát nem szoktál te beatboxolni, és védül is ritkán beszélsz, de amikor ezt oda vágják neked, oké, és akkor a következő próbára ezt tanul már meg svédül, azért ilyenkor nyel az ember kettőt, nem?
0: Nem! Még jobban felvérteződöm. Én ilyen őrült vagyok. Én ezeket szeretem. Tehát szerintem nem speciális, tehát speciális agyúaknak készült ez a darab, akik azért komplexebben tudnak gondolkodni is. Itt nem nagyon lehet hibázni. Most ezt így nem tudom, érted? Tehát ha mondjuk rossz ruhát veszünk föl az én kis öltöztetőmmel, akkor aki bent van, szegény Endre valamelyik karaktere, akkor az úgy megszívja. Tehát hogy nagyon-nagyon pontosan kell játszani, és nem lehet kiesni egy pillanatig sem. Most még nyilván az öltözések ideje és egy-egy jelenetbe beérkezést gyakoroljuk nagyon sokat, és még azért ott tart a próba folyamat, ugye jövő héten van a bemutató, hogy azt a fajta gyorsaságot, amit kint tolunk az öltözéssel, azt ne vigyük be. Tehát az a tempó, az nem ugyanaz.
1: Ahányszor mi beszélünk egymással, meg is állapítottuk itt még a hallgatók, nem voltak velünk, hogy elég régen nem beszéltünk. Én mindig csodálattal figyelem azt a szenvedélyt, ahogy a szakmádhoz, meg a következő feladathoz állsz. Ez mintha mit sem változna.
0: Nem, ez csak, nem tudom, hogy egyre rosszabb lesz, de most jó értelemben. Tehát, hogy én nagyon bírom, hát az, hogy 10 karakter egyszer csak megjelenik majd a színpadon egyszerre, hát ez az ilyen őrülteknek való, mint én meg a Beleznai, akik ezeket imádják, a Anita Iván, aki meg betársult a kis csapatunkba, hát mert ő meg aztán végképp, tehát ez a 10 karakter, akik vagyunk, mind megjelenik a színpadon egyszerre. Na hát ilyen csavarok vannak benne, ami tudom, hogy furcsán hangzik, de meg fog jelenni.
1: Nem, ez jól hangzik, mert gondolom és ez egy vígjáték közben, van. Ha jól sejtem, már igen, a címe is adja.
0: Igen, de vannak benne mély dolgok, és meg is kell élni azokat. Tehát azért mondom, hogy sorsokat játszunk. Tehát csalódásokat, szenvedéseket, nevetés, minden van, de itt azért sorsok vannak, amik nem úgy alakulnak, ahogy tervezik.
1: És közben átváltozó művészek lesztek. Érdekes. Mennyit lehet egy ilyen darabból játszani? Ugye neked például ott van a József Attila Színház, veled egyeztetni sem lehet könnyű sokszor.
0: Hát igen, az Endre se egyszerű, egyeztetésileg. Hát ott azt hiszem 10 darabom van, és még a Fórum Színházban van 3, meg még az Új Színházban egy, úgyhogy igen, eléggé szerreszona vagyok, de hála Istennek nagyon jó a tím, úgyhogy valahogy így leboxolják, és akkor én boldog vagyok. Ezt az előadást azt gondolom, vagy dupla előadásokként kell játszani, tehát a nagy kihagyás van, az nyilván az nehézséget okoz, tehát akkor biztosan újabb próbák kellenek belőle, de azt gondolom, hogy ez annyira lehet szeretni, szóval minden karakteremet valamiért nagyon szeretem, és Jennifer Lopez-től kezdve mindent énekelek benne, tehát én minden furcsaságot kitaláltam bele, ami hogy a takarítónének az a vágya, hogy Jennifer Lopez, tehát mert ő egy mexikói beváltozó.
1: Miért pont az ne lenne? Hát persze.
0: És szóval igen, és akkor ezt találtak ki, mert pont az szólt a telefonomból zeneként a kocsiba, és mondom, hát ezt kell énekelni, a Let's Get Loud. És folyamatosan a Let's Get Loud-ot éneklem, és Iván nagyon örült neki, úgyhogy, és természetesen akcentussal, spanyol akcentussal, mert nem beszéli jól a nyelvet, tehát csak hogy így könnyítsek a dolgokon.
1: Neki van spanyol, neked meg születetten svéd akcentusod, és akkor ebből lesz egy magyar előadás. Hát jó.
0: Hát valójában igen, de közben nagyon jó. Tehát biztos, hogy rengeteg munkánk lesz még ezzel, mert ez soha nem lesz kész. Mindig találunk majd benne új dolgokat.
1: Na jó, de akkor mikor nézzük meg? Rögtön a bemutatón, vagy inkább később?
0: Persze! Hát nem tudom, az biztos, hogy nem tudom. Mi nagyon készülünk, és hát föl vagyunk vértezve az Endrével.
1: Na hajrá!
0: Úgyhogy nem tudom mikor, de szerintem 18-án biztos lesz egy állapota, ami szerintem egy jó űrt fogunk futni vele.
1: Jól van, akkor legyen így. Haurita Iván rendezi, Pikali Gerda és Bereznai Endre játsza a Tour de France című darabot. Szentendrén nézhetik meg szeptember 18-án, és egyébként is ez a Szentendrei Teátrum produkciója a Fórum Színházzal együttműködésben. Gerda, köszönöm, öröm volt hallani köszönöm téged.
0: Nekem is téged. Ölellek nagyon.
1: Szia!
0: Köszönöm, szia!
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset történt a Hűvösvölgyi úton a Budenz útnál. Sávlezárásra kell készülni. Baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Helyszínelnek a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd után a külső sávban, valamint a Tököli úton befelé a Barostér előtt a külső sávban. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. Mától a H9-es hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát a budapesti klasszikus film maratonnal, ami újra jelentkezik, most már 9. alkalommal, és szeptember 15-től, tehát a jövő héttől nézhetik napokon keresztül az előadásokat, amelyek igazi magyar filmritkaságokat, meg valóban klasszikusokat tartalmaznak. Horváth Csabát faggatom, erről az NFI marketing és kommunikációs igazgatóját. Szervusz Csaba!
4: Szervusz Szervuszakon, köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
1: Amit lehet tudni, mert ez jelentős hírverés kapott, hogy a nyitó gálán a Queen budapesti koncertfilmének, ez a Zsombolyai féle film 4K-ban felújított változatát lehet bemutatni, ez ugye a 40. koncertévfordulóra is egyúttal emlékezik. Meg hát szerintem a Queen rajongók számára ez önmagában mindent visz.
4: Én is úgy gondolom, hadd kérdezzek vissza, ott voltál a koncerten?
1: Ott, akkor törték fel a koncert közben a kocsimat a stadion előtt. Hogyne?
4: Na tessék.
1: Sose hát felejtem el, de a koncertre is emlékszem.
4: És milyen volt? Én nem voltam ott, azt hiszem 8 éves voltam akkor.
1: Hát ugye az történt ott velünk, hogy hirtelen ott volt a világ. Tehát amit videoklipeken láttunk, és bakerit lemezeken, recsegő lemezeken hallgattunk egy évtizeden keresztül, az egyszer csak ott volt előttünk, úgyhogy fergeteges volt és lenyűgöző volt.
4: Hát azt hiszem, hogy a 4K-ban felújított filmverzió is fergeteges és lenyűgöző, és hadd vegyem kölcsön Miklós Mari gondolatát, aki a filmnek az egyik vágója, hiszen nagyon sok magyar filmes készítette ezt a filmet, csak magyarok készítették ezt a filmet Zsombolyai János vezetésével, és ő azt mondta, hogy amikor összeállt a film és megnézték, akkor teljesen olyan érzése volt a mozivetítőteremben, mint hogyha ott lenne a koncerten. Szóval ez egy igazán unikális élmény lesz, azt hiszem, mindenkinek, aki bejut. Mert hogy hát ez ügyben az a hírem van, hogy ugye mindössze két vetítést tudunk csinálni, mind a kettő teltházas, de aki lemaradt, olyan nagyon azért ne bánkódjon, október 7-től elérhető lesz majd a mozikban, hiszen a világpremier, a nyilvános világpremier az október 7-én lesz, most pedig a BKFM-en van lehetőségünk arra a Sonyval való együttműködés jóvoltából, hogy egy igazi világpremiért tartsunk. Tehát most először lesz látható ez a 4K-ban felújított verzió a budapesti klasszikus filmmaratonon. Peter Jackson csapata, rendezőproducer, a Gyűrűk ura például, csak hogy be tudjuk azonosítani, az is, akinek így a név nincs meg egyből, csinálta ezt a felújítást. Elképesztő minőségben lehet majd megnézni ezt a filmet.
1: Ők ott használtak más kameraképeket is, mint amit Zsombolyaik eredetileg belevágtak. Egyáltalán vannak-e olyan kamerakifelvételeink, amik nem kerültek a filmbe?
4: Nem, nincsenek. 17 kamera forgott, ez is egy kuriózum. Szóval, hogy én nem tudok arról, és más sem, mert hogy én nem tudok, az egy dolog, de nincs a világban hozzáférhető információ arról, hogy 17 kamerával 35 mm-es filmre nagy koncertet rögzítsenek, tehát tényleg egy elképesztő munkát végzett ez a magyar csapat, és nem csak a koncert látható, hanem mindenféle egyéb program, az érkezéstől kezdve, a Hungaroringen tett látogatásig, az elhíresült hajózásig, amikor ugye a városi legenda szerint Freddy meg akarta venni a parlamentet, és így tovább, szóval minden, ahogy tanulja a Tavaszi szél című népdalunkat, amit majd a koncerten elénekel és megénekelteti a közönséget. Szóval ezek a dokumentarista jellegű részletek is benne vannak a filmben, de újak nincsenek, ez teljesen az, ami egykor elkezdett.
1: Ami egyébként fantasztikus, hogy egy óriási munkát végzett, az akkor is lenyűgöző volt, és szembesülve a film képeivel, annak alapján, amit az ember ott megélt a stadionban, egy újabb dimenzióját kapta Freddie Mercury-nek és magának a Queennek, aki ezt látta. Egy mondatot a körülményekről, a keletkezésről azért váltsunk, mert ugye ennek van egy másik fajta legendája is ennek a filmnek, ami nem a film készítéséről, hanem az előzményeiről szól, mert hogy nem tudta Magyarország kifizetni a Queennek valuta hiányban, nyilván, hogyha akarta volna nagyon, akkor meg tudja tenni a koncert költségeit. És akkor azt találta ki Hegedűs László, aki ezt a koncertet Magyarországra elhozta, hogy akkor kössünk egy dílt, és csinálunk nektek rólatok egy filmet. És gyakorlatilag a gázsijuk része lett ez a film.
4: No hát, és milyen jól sáfárkodnak vele, még most is a Queennek az élő tagjai, hiszen nyilván a szerzői jogok akkor gondolom náluk vannak, bár hát, erről nincsen konkrét információ.
1: Hát nyilvánvalóan, persze. Na, de nem csak Queen lesz ezen a filmmaratonon, hanem lesz itt azért más is, például Andrzej Wajdára emlékeztek, aki születésének 100. évfordulóját ünnepelhetné, ami köztünk lenne, és hát fantasztikus klasszikusokat adott a filmtörténetnek.
4: Így van, és a Lengyel Kulturális Minisztérium és az Adam Mickiewicz Intézet együttműködésével sikerül egyrészt 6 filmet bemutatnunk az életműből, és talán az is egy fontos információ, hogy az életműből Szabó István, Oscar díjas rendezőnk válogatott, tehát ő a kurátora ennek a szekciónak. A Márványembert vetítjük, a Mi Nemzedékünket vetítjük, a Csatornát vetítjük, lesz a Danton, a Hamu és Gyémánt, a Kacsin és a Minden Eladó című film Andrzej Wajdától. Tehát tulajdonképpen az 1955-ös első filmtől, azt hiszem 2007-ből vetítjük az utolsót, tehát egy nagyon átfogó keresztmetszetet kapunk az életműből, és ami nagyon fontos, hogy ugye idén is a három sztár vendég, most akkor az egyikről beszélek, ő Pavel Edelman, kettő filmnek az operatőre, amit a Budapesti Filmmaratonon vetítünk, az egyik a Katyin, a másik egyébként a Roman Polanszkinak a zongoristája, de hogy Pavel Edelman, aki dolgozott együtt Vajdával, szintén ennek az együttműködésnek a keretében érkezik a Budapesti Klasszikus Filmmaratonra, és a rendezővel is lehet majd ezek után, a vetítések után beszélgetni. Szóval azt hiszem, hogy méltóképpen emlékezünk Andrzej Vajdára születésének 100. évfordulója alkalmából.
1: És 1956 évfordulójára is emlékeztek, ugye, hát ez az évforduló a film történetünkben nagyon furcsán szerepel, mert egyrészt ott van egy 56-os film, a Keleti Márton féle Csodacsatár, amit újra kellett forgatni részeiben, mert benne volt Puskás öcsi, aki mire bemutatták a filmet, már nem volt Magyarországon. Másrészt meg vannak olyan filmek, amik később reagáltak 56 eseményére, így vagy úgy.
4: Igen, és ha már említetted a Csodacsatárt, akkor azt hadd áruljam el, hogy mi az eredeti Puskás öcsivel készült verziót vetítjük, ami szerintem szintén egy igazi csemege. Ugye valóban, ahogy mondtad, újra forgatták Hidegkuti Nándorral a Puskás emigrációja után, de mi az eredeti verziót adjuk a BKFM-en. Egyébként összességében lesz még az Éjfélkor című film ebben a szekcióban, az Eltűnt Szentett Birodalom, a Franciska Vasárnapjai, a Hajnali Háztetők, a Keserű Igazság, a Makra, a Párbeszéd és a Tízezer Nap. Ezek közül ugye jó néhány volt időlegesen betiltva 56 után, vagy erősen cenzúrázták őket. Mind-mind olyan filmek, amik nagyon izgalmas és érzékletes lenyomatai ennek a kornak, és annak, hogy hogyan érte meg a magyar társadalom az 1956-os forradalmat és annak leverését. Út az 1956-os forradalomhoz, ez a címe ennek a szekciónak. Ezeknek a filmeknek a részletei is, meg minden más, természetesen minden más fontos információ a filmmaraton.hu-n bővebben hozzáférhető.
1: Ezt akartam kérdezni, el is mondtad a végére a lényeget, úgysem tudunk mindenről beszámolni, hát 100 vetítéssel várjátok a közönséget szeptember 15-e és 20-a között, amikről viszont beszéltél, azt köszönöm, Horváth Csabát hallották, az NFI Marketing és Kommunikációs Igazgatóját, szervusz Csaba.
4: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Holnap lesz a napja, az a szeptember 12-én délelőtt 11 órakor egészen pontosan, hogy a Nagymező utcában a Halhatatlanok Társulatának 2026-ban megválasztott örökös tagjait ünnepeljük. Méghozzá oly módon, hogy amellett, hogy nagy tapsot, sok szeretetet kapnak, a lábnyomuk is oda kerül a Halhatatlanok sétányára, mint egy lenyomatául annak, amit ők a magyar kultúrában szerepként elfoglaltak. Nagy Íris van itt a vonalban velünk, a harangozódias táncművész, aki szint én holnap kapja meg az őt megillető márványkockát. Szervusz Íris, szeretettel köszöntelek, és gratulálok ilyen módon is.
2: Köszönöm szépen még egyszer, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Te azt írtad...
2: Hát igen, valóságosá válik
1: ugye?
2: A dolog.
1: Ugye? Hónapokkal ezelőtt azt írtad ki, hogy jelölve lettél, és annyira szeretnéd, úgyhogy ha valaki úgy gondolja, akkor szavazzon rád. És ez annyira emberi volt, annyira kedves volt, annyira... természetes megnyilvánulás volt. Nem szokták azt mondani az emberek, hogy én akarom ezt a díjat, mert annyira vágyom rá. Szeretted volna nagyon?
2: Igen, én úgy vagyok vele, amit már így a beszélgetésünkben is említettem, hogy tényleg hiszek abban, vagy hát úgy létezem, hogy nincsenek véletlenek. És hogyha eljutottam odáig, hogy ebbe a bizonyos kalapba én belekerültem, és egy bizottság úgy döntött, hogy érdemes lehetek rá, vagy méltó lehetek rá, akkor viszont azon gondolkodtam, hogy én nem tehetem meg, hogy ezt ne akarjam. Tehát, hogy lehetek szerény, és nyilván az vagyok, de hogy annyira jó lenne, és annyira szeretném. És a másik pedig, hogy ez egy ilyen kérdőjel is volt bennem, hogy vajon, és mint megint előjön a vidékiség, mert ugye a barátommal, Kalás Feri színművésszel lettünk együtt jelölve, hogy a vidék össze tud fogni ilyen formán, és hogy kaphatunk-e mi annyi szavazatot, hogy valóban elnyerjük ezt a címet, vagy ezt a díjat. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem volna, és én nagyon hálás vagyok egyébként még egyszer így mindenkinek, aki nem ment el emellett a poszt mellett, hanem szánt rá fél percet is, és azt gondolt, hogy akkor igen.
1: Hát ha úgy vesszük, annyi szavazatot kaptatok Ferivel, aki szintén pécsi, épp úgy, mint te, hogy hát mondhatnánk, hogy Pécs egy emberként szavazott, de hát nyilván nem csak Pécs, és ez egy nagyon fura dolog, mert mondod, hogy ti vidékiek, és ebben benne van nyilvánvalóan az is, hogy mennyire vagytok szem előtt, hogy mennyire látják a munkáitokat, és mennyire követték a pályafutásotokat máshol, a máshol élők, a máshol érdeklődők. Uh-huh. És ez gondolom egy hiányérzet is egy leginkább vidéken alkotó művész számára.
2: Hát mondjuk hál' Istennek, én most csak magam nevében beszélek, nekem rengeteg lehetőségem volt így szerte a világban, meg hát nyilván Pesten egy csomó előadást csinálni a Pécsi Balettel, tehát hogy láthattak ott is, meg rengeteg olyan ismerősöm volt, kollégám van, aki pesti és Pesten él, és hát ők is osztották a posztot, és nagyon drukkoltak.
1: Hát és nem ok nélkül. Ha visszatekintesz a pályádra, látsz olyan csomópontot, amire te magad azt tudod mondani, hogy igen, ez az.
2: Igen, volt egy 3 év zsinórban, amikor valóban olyan szerepek, olyan lehetőségek találtak meg, amire azt gondoltam akkor, hogy ha ezt most én meglépem és megugrom, és hogy helytállok, akkor ez egy olyan kis csomagja vagy szelete az én szakmámnak, vagy a szakmai életemnek, ami csúcs. És az volt. Tehát így utólag visszagondolva is azt gondolom, hogy ez a 3-4 év volt, ami nagyon ment. Milyen? Tehát ott voltam az, hogy akkor már így megértem agyban erre az egész feladatra. Azt gondolom, hogy így kiforrottam, mint művész, vagy előadó művész, és technikailag pedig már meg tudtam tenni, vagy meg tudtam oldani ezeket a dolgokat, és akkor az volt az a csúcs, igen.
1: Az fájó, nem feltétlenül kell, hogy az legyen, hogy egy táncművész élete, mint művész mennyire zárt végül, tehát azért nem tudtok 70-80 éves korotokig színpadon lenni, vagy hát lehet persze, csak hát ez egy másik minőség, akár egy másik műfaj is.
2: Én nem tudom, szerintem mi erre be vagyunk programozva. Tehát, hogy ez olyan, annyira tisztán látszik, meg van tanítva, el van mondva, meg hát szerintem így évről évre érezzük fizikailag a testünkön, hogy mennyi ez. Tehát azért annyi kalóriát égetünk egy nap, mint egy bányász. Tehát azért ez nagyon sokáig ilyen aktívan nem lehet. És én szerintem, aki ezt így tudatosan beleépíti az életébe, a mindennapjaiba, a jövőre való látás vagy gondolkodásba, annak szerintem ez nem okoz problémát. Én nem éreztem azt, hogy hál' Istennek, vagy hát tényleg nagyon szerencsés vagyok, és nagyon-nagyon sokat is dolgoztam, meg tettem érte, de nem éreztem azt, hogy jaj, de mennék még vissza, jaj, még ott kéne legyek, fáj a szívem, ha előadásokat nézek, akár idegen társulatokét, akár a volt kollégáimét, szóval semmiféle hiányérzet nem volt bennem.
1: Viszont most is ott vagy a színházban. Igen. Rendezőasszisztensként, koreográfusként dolgozol, tehát egy kicsikét benne és egy fél lábbal kívül a színpadon. Ott igen. Képzeled a jövődet a Pécsi Nemzeti Színházban?
2: Azt nem tudom, hogy a Pécsi Nemzeti Színházban, de a színház az mindenképpen nagyon-nagyon nagy, nem tudom, nekem otthonom, hát nyilván nem, de hogy igen, tehát hogy én nagyon otthon vagyok, és nem tudom, hogy érezném-e magam valami más területen ennyire otthon, másik pedig, hogy ugye mellette a művészeti, a Pécsi Művészeti Gimiben tanítok, ahol meg vissza tud köszönni a táncos múltam, tehát hogy ott 4 év folyamot tanítok.
1: És kifejezetten mozgásra tanítod őket?
2: Igen, igen. Színpadi táncot, illetve képességfejlesztést. Ami igen.
1: Mondd, ha látsz egy tehetséget. Ugye a ti szakmátok sem az, amit el lehet kezdeni igazán nagy reményekkel 18 évesen, mert hát addigra már gyakorlatilag kéztáncos szinte az ember. Igen. De mégis, ha látsz valakit, akire azt látod, hogy hát a gyerekben micsoda tehetség lett volna, ha korán kezdi, mit tudsz neki mondani?
2: Hát, hogyha akkora tehetséget látok benne, és ha akkora tehetséggel van megáldva, akkor talán soha nincs túl késő, tehát ilyen 10 évesen még bőven ki tudja forni önmagát, vagy tud annyit fejlődni, hogy vissza tudja hozni pár év lemaradást. Úgyhogy én ha valódi tehetségről van szó, szerintem akkor azt én mindenképpen bíztatnám és támogatnám.
1: Hát legyen neked sok ilyen tehetséged, és legyen sok boldog tanítványod, mert lehet, hogy ez talán egy fokkal még fontosabb is. És legyél holnap nagyon-nagyon boldog, amikor ez a te napod és másik 7 fantasztikus művésze, amikor a Halhatatlanok sétányára oda kerül a lábnyomod. Nagy Iris, várunk itt Budapesten, a Nagymező utcában, rajongókkal, szerető családtagokkal, sok-sok érdeklődővel együtt.
2: Köszönöm szépen, és én is nagyon várom.
1: Mi meg téged, úgyhogy hajrá, holnap találkozunk. Nagy Iriszt hallották, köszönöm. A Halhatatlanok Társulatának 2026-ban megválasztott örökös tagját. El ne felejtsék, tehát holnap szombaton 11 órakor a Nagymező utcában várjuk önöket is, mert hogy megünnepeljük ezeket a csodálatos művészeket, akiket itt az adásban is sorra ünnepeltünk az elmúlt hónapokban. Most Nagy Iriszt. Köszönöm a figyelmüket, Róna Jegont hallották, a mai adás szerkesztője Cserdi Zsolt volt. Jó hétvégét mindenkinek. Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, teltházzal zárult az atlétikai világdöntő. Folytatódik a borongós esős idő, köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Ezt mondta Magyar Péter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A miniszterelnök azonban hangsúlyozta, így is megalázóan alacsonyak a fizetések, mint például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hozzátette, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy, a gyermekvédelem a kiemelt területei. Orbán Viktor volt miniszterelnök, tegnap a Hír TV-ben arról beszélt, hogy az önkénnyel nem lehet kesztyűs kézzel bánni. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáért elsősorban azok a politikusok a felelősek, akik megalkották a törvényt. Magyar Péter így reagált. Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit, pénzügyőreit. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, üzeni a maffiának, hogy nem hátrálnak meg. A héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Holnap döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Az ukrajnai konfliktus eszkalációjára figyelmeztetett a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk ezt azután mondta, hogy dróntalálat ért Ukrajnában, a lengyel határ közelében egy személyszállító vonatot, valamint egy benzinkutat. Donald Tusk úgy tudja, hogy az orosz terv részeként megpróbálják megbénítani az ukrán határátkelő helyeket, ezért a veszély Lengyelországot is érinti. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és a dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Budapesten és Pécsett koncertezik Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongora művész ma a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel. Holnap pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Szergej Rachmaninov, valamint Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei is. Az ország nagy részén borult az ég, kezdetben a Dunántúlon, később keleten is többfelé lehet eső, zápor. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok várható. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin jelentkezik. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Szakár Erzsi a szerkesztő. A mai napon, szeptember 11-én készül az adás, és Tóth Zoltánnal, a közszolgálati rendőrszakszervezet alelnökével kezdjük, mert hogy bérrendezést kérnek a belügyi dolgozók, és kaptak is ígéretet Pósfai Gábor belügyminisztertől, csak hogy nem mostanra, hanem majd 2027 elejére. Még talán ott sincs kibökve a január 1-i dátum, de majd mindjárt megtudjuk. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Egyből válaszolnék is a kérdésre. Valóban az elmúlt időszakban, elmúlt napokban többféle, hát fogalmazunk úgy, verzió látott napvilágot, hogy most akkor ki mit mondott, mit terjeszt be, de egy a lényeg, ezeknek egy közös pontja van, semmi konkrétumot nem tudunk.
1: Ami elég baj, mert hát eleve rengeteg dolgozó hiányzik a rendszerből, erről külön érdemes lesz beszélnünk, aki pedig van, nyilván megélhetési nehézségei okán gondolkozhat akár azon is, hogy ő is ott hagyja az állományt. Ha ez így lesz, az tovább nehezíti a helyzetet. Ezt amikor tárgyaltak a belügyminisztériummal, és majd kérdezem is egyúttal, hogy az hogy zajlott, akkor nyilván tudták hangsúlyozni is.
5: Hát van egy olyan problémánk, hogy a belügyminiszter úr a civil pályáról érkezett. Ő, amit most itt az elmúlt időszakban magára tudott venni, információt magáévá tudott tenni, annyiban rendelkezik, illetve hát értelemszerűen a körülötte alatta lévő emberek, vezetők azok, akik őt tájékoztatják, illetve mi magunk, akár közvetlenül ezeken a B-tüléseken, amire eddig már kettő is sor került, egy volt, ami érdemi, illetve hát bocsánat, mi is használjuk a nyilvánosság erejét, és a nyilvánosság előtt is bemutatjuk azokat a problémákat, amivel küzdünk, ezeket ők olvassák. A legnagyobb gond az, hogy alapvetően senki nem hülye, ezt már többször megfogalmaztuk, mi is látjuk, mi is tudjuk, hogy rossz állapotban van a gazdaság, nincsen pénz. Mi nem is azt kértük, hogy valami konkrét, borzasztó nagy összeggel kápráztasson el minket, és aztán ne legyen belőle semmi. De valamilyen információt az elmúlt éveknek, és én direkt nem 16 évezek, mert gyakorlatilag mióta én 33 éve rendőr vagyok, mindig nagyon szép ígéretek voltak, gyakorlatilag semmi nem tartódott belőle. De most valahogy úgy éreztük, hogy mégis talán van valamire remény, egy picikét minket is emberszámba vesznek, egy picikét, hogy mondjam, tartanak annyira felnőttnek, direkt így mondom, ahol kapunk információt, hogy mégis mire számoljunk. És ez a legnagyobb probléma ebben az egésszel, hogy megint ott állunk, hogy innen-onnan csepegnek az információk, de konkrétum nincsen. Azért más ágazatokban lehet hallani, hogy 25%-ot emelnek, vagy éppenséggel konkrét összegekről. Itt nálunk még erről sincsen szó.
1: Azt mondja, hogy az egy nehézség, hogy nem az állomány egy tagja a belügyminiszter, hanem kívülről érkezett. Na de a korábbi időben meg éppen egy olyan belügyminiszter volt, aki pontosan tudta a problémákat, hiszen maga is korábban egyenruhás volt. Következésképpen azt gondolnám, hogy akkor ez a helyzet nem alakulhatott volna ki. Nem úgy van ez, hogy ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy bentről vagy kintről kapnak belügyminisztert?
5: Hát ez egy faramúci helyzet, már nagyon nem mindegy, hogy bizonyos emberek bizonyos pozíciókat mit és mire használnak, vagy éppenséggel használnak ki, vagy éppenséggel élnek vissza a helyzetükkel, utalva az elmúlt időszakra. Viszont a jelenben meg igen, mi üdvözöltük azt, bocsánat a szirén amiatt, hiszen munkahelyemen vagyok, másodperc. Viszont értelemszerűen mi örültünk annak, hogy a civil szektorból, civil szférából érkezik az új belügyminiszter, mert bízunk abban, hogy ez a kicsit menedzser szemlélet, ez át tud ragadni a rendőrségre, és egy picit elfelejtjük ezt a, hát csak nem is félkatonai, hanem abszolút katonai jelleget. Hát egyelőre ezt nem feltétlen tapasztaljuk, viszont értelemszerűen az egyes részintézkedések, amelyik ilyen hát sebb tapaszoknak lehet csak mondani, azok persze szimpatikusak és szimpatizál vele az állomány. Igen, elő is lehet, meg hátrány is lehet, hogyha valaki a hivatásrendből kerül olyan pozícióba, de jelen pillanatban én még mindig azt támogatom, hogy egy civil szemlélet sokat segíteni, hiszen elnézést, emberekkel, állampolgárokkal dolgozunk, ezért lehet, hogy nekünk is egy picikét igazodnunk kéne ő hozzájuk, és itt nem a törvényekbe, nem tartásáról vagy tartásáról beszélek.
1: Itt vannak jó irányok, amikre bolintottak az elmúlt időszakban, például, hogy megindulhatott a korábban leszerelő belügyi dolgozók visszaszerelése, hogy azt önök mondják. Meg aztán volt itt arra is lehetőség talán, hogy bár a 100 nap alatt nyilván nem lehet megoldani egy csomó mindent, de az ígéretek formájában egy kicsikét az állományt meg lehessen nyugtatni. Ez utóbbit szolgálja az, hogy majd 2027-ben lesz béremelés, mondják, de nem mondják meg, hogy mennyi és mikor?
5: Az a folyamat, és visszautalok egy korábbi megjegyzésére, hogy mennyi rendőr hiányzik, meg hogy elvileg szerelnek le a kollégák, igen vagy nem. A probléma az az, hogy az, hogy most éppen szerelnek le, ez nem a per pillanatnak a következménye, hanem hosszú évek csalódottsága, amelyre rátesz, vagy rá tud tenni egy lapáttal az a kérdéskör, hogy most kapnak-e konkrét információt, vagy sem. Már annyira elbizonytalanodott az állomány, hogy azt mondja, hogy jó, én már meg se várom, hogy mit mondanak. Arra a kérdésre, hogy az állomány, aki már egyszer elhagyta a pályát, vissza tud-e jönni, vagy sem, hát őszinte leszek, elég érdekes, mert az az állomány, aki elment, az nem is feltétlenül csak és kizárólag a pénz miatt ment el. Lehet, hogy adott esetben pont a munkakörülmények miatt. Vagy lehet, hogy pont egy adott vezetői grémium miatt ment el. Onnantól kezdve, hogy ezek az emberek elmentek, és most igen, megjött a lehetőség, hogy visszajöjjenek, csak van egy probléma ezzel az egésszel. Mégpedig az, hogy ugyanabban a közegben jöjjenek vissza, ugyanazokkal az emberekkel dolgoznak, ugyanazzal a parancsnoki körrel. És ez egy nagyon fontos kérdés. És akkor a fizetés még ne is említsük, hogy elvileg most ott tartunk, hogy ugyanannyi, mint volt korábban.
1: Ez a parancsnoki kör, amit említett, ez alapvetően nyilván, mert nem lehet ez igazán másképp a politika jóváhagyásával, de a kifejezetten a politika által került pozícióba, és nem a saját érdemei által. Ez lehet a gond, amit említett?
5: Hú, ez egy nagyon összetett kérdés, mert igen, nem igen. Alapvetően gondoljunk abba bele, hogy hány éven keresztül volt egy adott rendszer. Na most gyakorlatilag már felnevelődött, kinevelődött egy olyan parancsnoki állomány, akinek már nem is kellett direktívákat kapnia, már magáénak tudta. Kialakultak reflexiók. Már eleve úgy kezeltünk helyzeteket, hogy jaj, ezt azért kell úgy csinálni, miközben senki nem mondta, hogy úgy kell csinálni, mert hogy ha így csináljuk, akkor oda nem tapsolni fognak, és ezt tetszeni fog. Hát ugyanezzel okán alakult az ki, hogy itt nincs létszámhiány. Hát nem lehetett lejelenteni, hogy létszámhiány van. Azt a kapitányt, vagy azt a vezetőt, aki azt mondta, hogy ezt a feladatot nem tudjuk végrehajtani, konkrét amiatt, mert
1: nincs ember.
5: Nincs rá megfelelő létszám, vagy éppenséggel eszköz, azt mondták, hogy akkor te alkalmatlan vagy, hogy megoldja más. Akkor a következő vezető, aki a helyébe lett léptetve, az megoldotta. Az egy más kérdés, hogy maradjunk annyiba, hogy csak papíron oldotta meg, mert ő se tudott embert, ő se tudott eszközt alkalmazni. És akkor itt jön képbe az, hogy amikor ezek a vezetők ugyanúgy megmaradtak, és az ezek alól a vezetők alól kimenekült állomány most jönne vissza, akkor jön a kérdés, hogy hova, kihez? Vagy éppenséggel az adott vezető szó szerint elüldözte az adott kollégát. Hát az nem fog visszajönni. Miért akarna visszajönni ebbe a rendszerbe?
1: Hát akkor ez egy kicsit bonyolultabb egy béremelésnél, mert hogy ez azt a kérdést veti fel, hogy ki a parancsnok, és hogy ki a parancsnok, az meg megint ugye egyrészt belügyminiszteri döntés sok esetben azon a szinten, másrészt pedig hát vannak-e olyan emberek, akik a helyükre tudnának lépni, elég felkészültek, és elfogadja őket az állomány. Plusz elfogadja őket a politika.
5: Hát van egy olyan, na először is tisztázzuk. Az, hogy a politika mit fogad el, vagy mit nem, az egy elég érdekes kérdés, mert itt szakmai kérdésekről beszélünk. Ha szigorúan vesszük, akkor szokták mondani, hogy a politikusok is a nép embere, a nép választottjai, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők mindent jobban tudnak, és csak azért, mert valamilyen politikai pozícióban vannak, akkor már joguk van. Bocsánat, sajnos igen, de hogy egyből ők mindent tudnak, és szakmai kérdésekbe is beavatkoznak. A rendőrség, a rendőri munka, de ugyanígy a büntetés végrehajtás, a tűzoltóság, az OIF, a TEK szakmai munkát végeznek. Természetesen csak akkor, hogyha hagyják őket. És innentől kezdve jön az a kérdés, hogy csak az a terület tudója, tudósa, aki a csúcson van? Nem feltétlen. Azért az állomány kiöregedése, vagy megöregedése okán rengeteg olyan kollega van a rendszerben, aki nem kapott lehetőséget, vagy azért, miközben a fentiek nem lépnek sehova se, vagy maximum még feljebb lépnek, de nincs hely, nincs tér arra, hogy azok a szakember kollégák, akik szintén tudják a munkájukat, esetleg professzionális szinten megmutassák. Mondok egy konkrét példát, van Sopronban egy tűzoltó kollega, három diplomája van, ja és elnézést, nem levelező szakon végzett, nem tudom, kertész, hanem tényleg szakirányú diplomája van három, és tűzoltó autót vezet, ha jól emlékszem, pöltörzsőrmesterként. Most nincs lehetősége arra, hogy adott esetben a szakmai tudását magasabb szinten kamatoztassa.
1: Hát milyen pályakép van az ott dolgozók előtt? Igen, ez az életpálya modell is egy fontos kérdés nyilván.
5: Hát ezt mi már megfogalmaztuk, hogy az életpálya az inkább egy halálpálya, mert röghöz köt. És akkor itt a röghöz kötés, én megkötöm a belügyminiszter úr által mondott mobilitási programhoz, amit ő említett, hogy mobilizálni az állományt. Vagy kérdezzek öntől, vagy a hallgatóktól egy kérdést. Amikor a rendőrök, vagy éppenséggel valamilyen belügyi ágazatnak a munkatársai 50-100-200 kilométerről járnak dolgozni, mondjuk Budapestre, itt egy majdnem, hogy tömegszálláshol laknak, élnek, akkor mit akarunk azon mobilizálni? Nincs életük. A család, majdnem mindenki elvált.
1: Hadd reagáljak erre csak a korrektség kedvére, hogy Posfai Gábor itt konkrétan is kifejezetten arról beszélt, hogy a szolgálati lakások és az albérletek támogatási rendszerét akarják rendbe rakni. Tehát igen, gyakorlatilag igen, arra reagál, amit ő most elmondott, még ha nem is hallotta.
5: Hallottam, csak egy probléma van ezzel, hogy ezt holnapra? Hát, nem tudom, érti a pikír kérdést, mert értem, itt a sor, hogy ehhez idő kell.
1: De hát itt az idő is egy ellenfél, valóban.
5: És bocsánat, amikor a közrendről, közbiztonságról, tűzbiztonságról, őrzésbiztonságról beszélünk, és ezeket egymás mellé rakjuk, akkor ez meg tud valósulni egy 5 éves tervben, most mondtam egy számot. De a biztonság az ma, holnap, holnap után is fontos. És ezért érdekes és kérdéses, és őszinte leszek, nagyon nem irigylem őt, vagy esetleg az egész belügyminisztériumot, vagy magát a kormányt. Mert gyakorlatilag nem egy romokban heverő rendszert vett át, belügyi rendszert, hanem egy felsózott rendszert.
1: És hát nem ez az egyetlen, és ez tovább nehezíti a kormányt, és szűkíti a mozgástérét. Nyilván például akkor is, amikor a bérrendezésről beszélünk, ami hát nem rendezés, az nagyon konkrétan béremelést kellene, hogy jelentsen. Visszatérünk erre, és ha van új hír, akkor azt is megbeszéljük. Tóth Zoltán, köszönöm szépen, a Közszolgálati Rendőrszakszervezet alelnöke festette fel nekünk a meglehetősen szomorú képet. Köszönöm.
5: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a helyszínen és a Tököli úton befelé a Baross tér előtt a külső sávban. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Lezárták mától a 16. kerületben a Mészáros József utcát a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint, a Silver Rock pénzügyi tanácsadó hitelezési szakértőjét kerestük, Németh Dánielt. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Azt mondja, hogy nem a hitel a legnagyobb csapda, mert van olyan, amire nem is gondolunk, de fizetjük minden hónapban rendesen, becsülettel. Gondolom, ezek a banki költségek, igaz?
3: Hát így van, abszolút a banki költségek az egyik része, de egyébként számos aspektusa van ennek a kérdésnek. Így nyilván a számvezetési költségekről is van szó, de ezeket ugye mindenki látja. Ami kevésbé látható, az például mondjuk a konverziós költség, tehát hogy mennyibe kerül az eurót forintra váltani, vagy visszafelé, és még folytathatnánk a sort.
2: Az hogy lehetséges, vagy lehetséges-e egyáltalán, hogy vannak olyan költségek, amiket bár fizetünk, de nem látjuk? Azért nem látjuk, mert nem figyelünk, vagy azért nem látjuk, mert nem mutatják meg?
3: Megmutatják a maguk módján, mert például akkor hadd hozzam ezt a devizaváltási költségtételt, mint példát. Ugye az történik, hogy kérjük, hogy egy, nem tudom, tegyük fel 50 ezer eurót, váltson le a bank forintra. És aztán látjuk a számlán, a banki vonaton, hogy ez egy valamilyen árfolyamon megtörtént. Alapvetően közel van a középárfolyamhoz, nincs különösebb okunk feltételezni, hogy ez egyébként eltért volna. Ha alaposabban megnézzük, akkor láthatjuk azt, hogy itt van egy pici eltérés, és ez egy teljesen standard piaci gyakorlat, tehát ez nem egy, nem, nincs ebbe átverés, csak nem mindegy, hogy ez a bizonyos margin, vagy ez a marzs, ez a konverziós árés, ez kicsi, közepes vagy nagy, és ezen nagyon nagy tételek tudnak elmenni.
2: Igazából, hogyha bemegyünk a bankfiókba, és azt mondjuk az ott ülő hölgynek vagy úrnak, hogy szeretnénk látni azokat a tételeket, amiket havonta fizetünk a banknak különböző jogcímeken, legyen ez egy egyszerű SMS küldés, vagy bármi más, akkor azt ki tudja nekünk listázni? Mert ugye egyenként persze mi magunk is össze tudjuk szedni, de legyünk őszinték, nem szoktuk.
3: Ki tudja, ki tudja. Mondom, tehát teljesen ez a része tud transzparens lenni, és egyébként a könyvelőt is meg tudjuk kérni, hogy szedje össze, hogy mik azok a tételek, amik akár banki számlavezetési díj, vagy utalási költség, vagy mondjuk a tranzakciós illeték áthárításából fakadnak.
2: Van arra valamiféle szám, hogy mennyit fizetünk átlagosan havonta a bankunknak? Nyilván ez nehéz, mert forgalomfüggő.
3: Hát azt tudom mondani, hogy készítettünk egy kutatást, amiben 3 minta céget vettünk figyelembe, úgy mint a cégek, hogy ezek valós cégek, csak nyilván anonimizálva prezentáljuk. Egy mikrovállalatot, egy kisvállalati ügyfelet és egy középvállalatot. Az egyik, a mikrovállalat az egy cukrászüzem, a kisvállalati ügyfél az egy gyártó cég, akinek export fókusza van, és a középvállalat az pedig egy ügyfélcsoport, egy építőiparban dolgozó középvállalati ügyfélcsoportról van szó. Hát ezek valós életből vett példák. Megnéztük, hogy a különböző banki számlavezetési csomagok és különböző költségtételek alapján körülbelül mekkora különbség tud lenni az egyes a tudatos bankhasználó, tehát aki egyedileg versenyezteti a bankjait, vagy bankját, és a között, aki pedig örökölte, vagy hát egy régóta egy banknál van, és igazából érdemben nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Jelentős a különbség, talán nem árulok el nagy titkot vele. Önmagában ugye a cukrászdánál vagy cukrászüzemnél a kettő között ilyen 400 000-es éves különbség tud lenni, a kisvállalkozásnál akár 4 millió forint a differencia, és a középvállalkozásnál pedig lehet ez akár 60-70 millió forint is az a különbség. Nyilván ritka az, aki soha nem versenyezteti a bankjait, de ha már azt hiszem, hogy már csak a fele ennek megspórolható, akkor az mindenképpen olyan, amiért érdemes lehajolni. Hozzáteszem, ezek mondom még egyszer csak a számlavezetési költséghez kapcsolódó díjak, jutalékok.
2: Elképesztő számokat mondám. Viszont előbb volt egy mondat, hogy nyilván ritka az, aki nem versenyezteti a bankokat. Hát szerintem meg pont, hogy nem ritka. Mert hogy a legtöbb vállalkozás, mint hogy a legtöbb magánember is fél attól, hogy bankot, bankszámlát váltson, cseréljen, mert csak a bonyodalmakat látja. Különösen akkor, hogyha az adott kereskedelmi bankkal még valamiféle hitelmegállapodása is van, mert akkor tényleg jöhetnek a bonyodalmak.
3: Igen, nem olyan egyszerű dolog ez átmenni egy másik bankhoz, mert ugye a vevőknek is ugye szólni kell, hogy igen, változott a bankszámla. Ugyanakkor vannak olyan élethelyzetek, amik ezt ki tudják váltani, tehát akár egy nagyobb beruházási döntés, akár az, hogy új hitelkeretre van szükség, vagy csak maga az, hogy a tulajdonos vagy az ügyvezető realizálja, hogy egyébként mennyi pénz megy el ezen. Tehát általában valami ki kell, hogy váltsa ebbe kis munkát bele kell tenni, megnézni, hogy milyen költségek vannak, és hogy egyébként milyen lehetőséget szalaszt el mondjuk a cég azért, mert ezzel a kérdéssel nem foglalkozik.
2: Mennyire vagyok én fontos cégként a bankomnak? Mennyire vagyok tárgyalóképes akkorra, be tudom bizonyítani számára, hogy azzal, hogy nálad maradok, ezekkel a számokkal ennyit bukok ahhoz képest, mint ha átmegyek X vagy Y bankhoz?
3: Minden cég, amikor a bankjával beszél, akkor úgy fogja érezni, vagy ez a normális, hogy úgy érzékeltetik, hogy ő fontos a bank számára. Egyébként ez egy érdekes ellentmondás, mert minél jobban úgy érzi valaki, egyébként ennek vannak kivételei, minél inkább azt érzi egy ügyfél, hogy nagyon vigyáznak rá, minden kívánságát lesik. Nem általánosítani szeretnék, de azért előfordul, hogy ennek az a motivációja, hogy a bank igen jól keres az ügyfél kapcsolaton, és nagyon fontos számára, hogy ne veszítse el. Ugyanakkor ennek megvan az az aspektusa is, hogy egy jó ügyfél, cég és bank kapcsolat az inkább egy ilyen arany középút. Tehát egyáltalán nem az a cél, hogy a legolcsóbb bankot választjuk, hanem hogy a költség és a kiszolgálás az ne legyen így elválasztva. Tudjuk, hogy mit fizetünk, és tudjuk, hogy mit kapunk érte. És az arany középút az, ahol a bank is jól jár, és ezért, hogyha váratlan finanszírozási igény jön, akkor minket kezel elsőbséggel.
2: Hát igen, ez például egy igen hasznos tulajdonsága lehet egy jól működő banki kapcsolatnak. Jó, hát akkor itt a jó tanács az az, hogy legalább nézzük meg, ugye? Hogy mibe kerül, és hogy jó helyen vagyunk-e biztosan. Kérdezzük meg a könyvelünket, ha kell, akkor menjünk be a bankfiókba, vagy mi magunk esünk neki, hiszen online ma már gyakorlatilag az összes banknál minden információnkat meg tudjuk találni magunkról. Csak előbb regisztrálni kell persze.
3: Így van, így van. És azt se felejtsük el, hogy ez sokszor a finanszírozás rendelkezésre állásának a hiánya a nagy költség. Kicsit úgy kell ezt elképzelni, hogy a bank olyan egy kicsit, mint egy autó, hogy a fenntartás költségeit érdemes megnézni, mert nyilván milliókat tud jelenteni, de az igazi kérdés az az, hogy amikor egy fontos üzlet miatt mondjuk hosszú útra kell indulni, akkor kibírja-e? Tehát, hogyha félúton hagy cserben, az többe kerül, mint amennyit a díjakon valaha megspóroltunk. Tehát egyszerre igaz az, hogy legyünk tudatosak, és nézzük meg, mert milliók tudnak elmenni ezen a kérdésen. És az is, hogy egy jó, kölcsönösen win-win banki és ügyfél kötötti kapcsolatban a hosszú távú partnerség az úgy tud jól működni, hogyha az ügyfél se fizet túl sokat, viszont amikor finanszírozási igénye van, akkor arra gyors és hatékony választ kap, és a bank mellé áll. Azt se felejtsük el, hogy vannak például olyan tételek, amik abszolút a finanszírozás feltételrendszerétől függnek, hogy drága-e vagy nem drága. Mondok egy példát, van egy bankgarancia keretünk az adott banknál, és az egyik bank, mondjuk, hogy a két bank ajánlatát hasonlítjuk össze, az egyik bank mondjuk elvár, mondjuk 30%, mondtam egy körülbelüli számot, készpénz óvadékot a bankgarancia fedezeteként. És az egyik bank ad rá betéti kamatot, a másik pedig nem ad rá. Hogyha itt beszélünk mondjuk egy 100 millió forintos óvadékról, és mondjuk egy kerekítsünk egy 5%-os betéti kamatról, akkor ez évi, egy éven keresztül nézzük, akkor évi 5 millió forint a különbség, csak azon, hogy egyébként az elhelyezett óvadékra kapunk-e kamatot, vagy sem.
2: Világos. Hát szóval kaptunk szempontokat mi most. Pénzt nem kaptunk, az nem az ön dolga, de szempontokat annál inkább. Éljünk vele. Németh Dániel, köszönöm szépen. A Silvero pénzügyi tanácsadó hitelezési szakértőjét hallották az előbb. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen. Viszont.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin folytatásában a földgázzal kapcsolatos információkat fogunk megosztani önökkel. 4 éves csúcson ugyanis a gázára, és hát ezzel kapcsolatban persze nyilván az is kérdés, hogy mekkora Magyarország ellátási tartaléka, úgyhogy ezekről is szót ejtünk majd Miklós Lászlóval, aki az MVM volt felügyelő bizottsági elnöke és energetikai szakértőként működik most is. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Azt tudjuk, hogy ezt is a hormuzi szoros körül kialakult háborús helyzet nyakába varhatjuk. Ennyire kulcskérdés ott is a földgáz ellátás, mint ahogy a kőolaj esetében ezt érzékeltük?
2: Igen, mert Katar az LNG, az úgynevezett, tehát a csepp folyósított földgáz egyik legnagyobb kitermelője a világon, és hát kapacitásának nagyjából 20%-a egy 17-20 millió tonna esett ki egy iráni rakéta támadás következtében, és hát ez hiányzik a piacról. Ugye ez a fundamentális oka annak, hogy gyorsuló ütemben nő az európai földgáz jegyzésár, de van két ilyen kisebb jelentőségű átmeneti tényező, de ez is hajtja fölfele az árakat. Az egyik az, hogy korábban ugye Trump elnök béketeremtési ígéretei miatt hát a kereskedők nem töltötték elég szorgalmasan a földgáztárolókat, és hát most már közel a tél, tehát nyilván el kell kezdeni a tárolók feltöltésének a befejezését. Például az Európai Unióban ugye előírás, hogy november 1-ére 90%-os töltöttséget el kell érni. A másik, hogy minden ilyen tőzsdei mozgásnál hát megjelenik az a pénztőke, aki a határidős ügyleteken igyekszik sok pénzt keresni, és hát ezek is fölfelé hajtják az árat. Tehát egy, ahogy említette, a hormuzi szoros miatti kapacitás csökkenés a döntő ok, de azért ilyen átmeneti tényezők is elősegítik azt, hogy hát most már 80 euró fölött van megawattóránként, ami azt jelenti, hogy olyan 280 forintba kerül a földgáz köbmétere.
1: A lakosság ebből Magyarországon semmit nem érez egyelőre, hiszen van egy lakossági ár, amit a kormány megszabott, és ráadásul van rajta egy ársapka is, ugye ettől lesz ez kedvező a lakosság számára. Ezt a csekkeken meg is látjuk, hogy mennyit takarítottunk meg, de az állam számára mekkora teher ez?
2: Hát igen, az, hogy mennyit takarítottunk meg, az úgy sose volt igaz, tehát a kormány mindig a 22-es legmagasabb árhoz hasonlította, meg igazából kettő ár van, amennyiben az átlagfogyasztás fölött földgáznál 747 forint a elektromos energiánál 70 forint kilowattóránkénti árat kell számolni, és hát például a 747 forintos köbméterenkénti ár az körülbelül a mostani tőzsdei ár kétszeresének felel, meg 150-60 euró megawattóránkénti járnak, tehát akik sokat fogyasztanak, azok bőven többet fizetnek, mondhatni büntető tarifát fizetnek a világpiaci árhoz képest is. Ugye az egy másik kérdés, hogy ettől még nemzetgazdaságilag ez egy jelentős, hát olyan 3 milliárd eurót meghaladó teher lehet, persze attól függ, milyen hosszú ideig marad fönn ez a magas ár, és hát ez a külkereskedelmi végső soron a fizetési mérlegre negatív hatással lesz, de hát még mindig ettől még pozitív marad a fizetési mérleg, tehát nem kell tartanunk kettős deficittől, elég bajt okoz a költségvetési hiány. És hát ugye ilyen magas áraknál az is fölmerülhet, hogy vajon meddig tartható az, hogy 2014. január 1-e óta 101 forint a földgáz, 37 forint a villamosenergia, miközben hát 50%-ot meghaladó reálbéremelkedés volt. Tehát nem lesz könnyű
1: ezzel a kormány. Ezt mondogatják a gazdasági szakértők, hogy a kormánynak valamit kellene tennie, de közben emlékszik, az volt a mondás, hogy hát ez a rezsiárcsökkentés, ez marad.
2: Hát Hát igen, ugye először is 2022 óta van egy nagyon jelentős energiaáremelés. Nem rezi csökkentés, hanem durva energiaáremelés, ugye az átlagfogyasztás felettire. Hogyha úgy általában fogalmazzuk úgy, hogy a rezi csökkentés marad, szóval attól az még marad, hogyha most csak példának mondom, hogyha 101 forint helyett 130 forint lesz a földgáz köbmétere, mert ez még mindig lényegesen alacsonyabb a piaci árnál, ahogy mondtam, ez most 280 forint csak a molekulár, a 101 forintos földgázárban 55 forint a molekulár.
1: Tehát azt mondja, hogy lépésenként, apránként.
2: Uh-huh. Igen, egy mérsék, meg egy kicsit átrendezni a tarifát, hogy egy példát mondjak. Ma mindenki, akinek 8 helyen van ingatlanja, különböző bérbeadott, ilyen-olyan, mind a 8 helyen kedvezményes, úgynevezett, tehát én nem szeretem az egy csökkentést használni, hatósági áron kapja az energiát, még a garázsába is. Tehát ugye van egy olyan eleme ennek, amit rögtön az elején szerintem meg kéne vizsgálni, leegyszerűsítem a dolgot, minden magyar állampolgár vagy háztartás egy helyen jogosult a kedvezményes tarifára. És nem annyi helyen, ahány ingatlana van. De ez nyilván nem oldja meg a problémát, csak amikor arról beszélünk, hogy érdemes végig gondolni a hatósági ár mai rendszerét, akkor ez több elemű lehet. Részben a már előbb említett, vajon helyén való rendben van-e az, hogy 2014 óta több mint 10 éve változatlan egy termékára. Mondjuk már még egy terméket, aminek változatlan ára van 10 éve. Tehát nincs ilyen. Persze az államnak erre van joga és hatása, de hát az észszerűséget is figyelembe kell venni. Nem arról van szó, hogy meg kell szüntetni, a kormány ígérete is az ott, hogy fönnmarad, de ha már ilyen szemantikai vitába bonyolódunk, az még továbbra is ez így csökkentett ár, vagy ez így csökkentett rendszer lesz, ha csak a példa kedvéért, ha nem 101, hanem 130 forint.
1: Igen, világos. Meg hát itt jönne az, hogy lehetne szociális szempontok alapján szelektálni, hogy hova adunk és hova nem adunk csökkentett árat, de hát ez már megint megbonyolítja és egy újabb vitát nyithatna ki. Viszont én még hadd kérdezzek arra rám, mert megígértem ráadásul a hallgatóknak is, meg tényleg érdekes lehet, mert hogy az ellenzék állandóan azzal riogat az elmúlt hetekben, hogy milyen állapotban vannak a földgáztárolók, és hogy a töltöttségük az európai átlaghoz képest mennyire alacsony, és hogy erről sem tudott gondoskodni kapitány István tárcája. Szóval, hogy milyen állapotban vannak a földgáztárolók?
2: Hát először is Magyarország rendkívül nagy kapacitású földgáztárolókkal rendelkezik, tehát az a 6 milliárdos tároló kapacitás, az nincs rá igazán szükség. Egy. Kettő. A töltöttség nem mond semmit, már abban az értelemben, hogy egy olyan ország, ahol kisebb a tároló térfogata, ott az könnyebb föltölteni. Három. Ez a tároló, ez egy, hogy közérthetően fogalmazok, ez egy közraktár. Tehát ott bárkinek a gázát kötelesek tárolni. Nem arról van, hogy az állam vagy az állami vállalat majd betárol, és abból látja. Három. Továbbra is, télen is jön a földgáz. Tehát ez semmi másra nem jó, mint hisztéria és hangulatkeltés. Ugyan már annak, hogy 70 vagy 75 vagy 80% a tároló töltöttsége, főleg amikor ilyen nagy kapacitású, semmi jelentősége nincs. Már most bent van a tárolóban az a mennyiségű gáz, amivel a lakosság, meg a, mondjuk úgy, hogy a közületek, kórházak, iskolák, stb. Elláthatók. De hát ezután is jön folyamatosan, és télen is jön, és még hazai termelés is van. Tehát, hát, hogy mondjam, a laikus közvélemény félrevezetését szolgálja egy ilyen kommunikációs aktív, hogy ja Istenem, a tárolók töltöttsége csak 70%.
1: Világos, köszönöm a megnyugtató mondatokat így a végére. Miklós Lászlót hallották, energetikai szakértőt, köszönöm.
2: Köszönöm én is.
1: Minden jót. Elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, erre a hétre, a hétfő délelőtt hallgatnak minket, akkor persze most kezdjük, de aztán jövünk majd az ismétlésen túl az új adásokkal is a szokott időpontban itt a Spirit FM-en. Rónai Egont hallották, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Emelkedik jövőre a családi pótlék, jelentette be a miniszterelnök. Megfékezték a horvátországi Brács szigetén pusztító tüzet. Folytatódik a hűvösebb idő, többfelé lehet eső is. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Arról is beszélt, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni. Így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít, a leendő Tiszás alkotmánytervezet és választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba Ukrajna más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások ukrán és orosz területeken. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk tartományban 2-en megsérültek, amikor lakóházakat ért találat. A moszkvai védelmi minisztérium állítása szerint mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, és az orosz légvédelem az éjjel csak nem 400 ukrán drónt lelőtt 11 régió és a Fekete-tenger felett. sikerült megfékezni a horvátországi Brács szigetén napok óta pusztító tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. Hétvégén mintegy 700 embert evakuáltak, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek. Egy 40 fős magyar csoportot menekítettek ki Milnából, ahol lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Földrengés volt a magyar-horvát határon hajnalban. A Baranya vármegyei Sejétől mintegy 18 kilométerre 2,5-es erősségű földmozgást regisztráltak. Károkról nem érkezett bejelentés. Vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros 15. kerületében, a Szőtliget utcában. Az eset egy BKK buszt is érintett, közölte a katasztrófavédelem. A buszon 30-40 ember utazott, a helyszínre mentő is érkezett. Az utat egy szakaszon lezárták. Az ország nagy részén borult, felhős az idő, jelenleg a Dunántúlon és a középső területeken esik az eső. Később egyre több felé fordulhatnak elő záporok. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
4: Na, még egy kicsit reggel van, aztán már mindjárt nap lesz, úgyhogy még újfent jó reggelt kívánok. Én továbbra is Paprika Kinga vagyok, ez eddig nem változott a mai nap során, de ki tudja, még máshogy is alakulhat. Itt van velem a vonalban Ferenc, akit jól megvárakoztattam, köszönöm a türelmét.
5: Ez azóta már kapcsolódva, tehát hogy csak a telefonon ment, úgyhogy rájöttem is kiváltam, belefér a nyugdíjamba. De azért figyeltem arra az úriemberre, aki az előtt hozzászólt.
4: A szuverenitásvédelmi hivatalhoz?
5: Tehát az egészhez.
4: Értem.
5: De az az igazság. Én nagyon szeretem a történelmet.
4: Igen?
5: Valamilyen okok miatt nem lehettem történész, mert én abból a társadalmi rétegből születtem velem, most már 80 éve, hogy bizonyos rendszer ellenes, rendszer idegen és egyéb fogalmak, ez maga csak a szülőtől hallja, azt
4: mondtam
5: azt, hogy se a nővérem, se én nem vettem gimnáziumba, kihoz azt ellenőrizni, hogy technikumban mehettünk.
4: Hát és ez sajnálom, sok ilyen, sokan jártak így, és nagyon-nagyon...
5: Én például elmondom azt, hogy a 90-ben nem csináltak tabularázát rendszerváltáskor, ma már nem szabadna csinálni, vagy csak úgy, ez az én véleményem, hogy elő kéne venni a levéltárból a régi tulajdonlapokat, és az 1944. március 19, akkor szült meg Magyar Királyság függetlensége, a német megszállásról, és utána elvileg 90-ben lett a rendszerváltás.
4: Igen, szóval mit csináljunk a tulajdoni lapokkal?
5: Azt kell vele csinálni, hogy ki kell keresni a tulajdonosokat. Tudja azt nagyon rossz, hogy valaki, hogy az Eszterházi, a herceg Eszterházi család, az visszatott a nemzetbíróságot követelni, ha feltúltólag a túlsó fele halság több mint 50 ezer hektár birtok. Egy az egybe az osztrák államnak ki kellett vonulnia, és az Eszterházi, ugyanis az amerikai megszállás alatt volt, Amerika utott 1955-ig, és ők nem vették el a földeket, mivel is meg is volt, annyi volt nekik a hátrány.
4: Jó, bocsánat, most ne az osztrák oldalról beszéljünk, hogy ön mit szeretne a tulajdoni lapokkal?
5: Azt, hogy megkeresni a tulajdoni lapokat, hogy ki volt.
4: Hát ez alapján osztották a kárpótlási jegyeket a 90-es években.
5: Miért? Hát ott szoktak visszajött a gyárat vásárolni, mert 50 forintot a felső határ. A földekben azokban 300 hektár, erdőkben 10. sok átkodott ismerősöm van. Tehát tulajdonképpen nem a valódi állapotet visszatérve, ráadásul cserebelíték.
4: Igen, lett külön kötvénypiac a kárpótlási jegyeknek. De Ferenc, ön most azt mondja, hogy az lett volna igazságos, hogyha az eredeti nagy birtokok meg nagy vagyonok visszakerülnek a gazdáikhoz?
5: Nem, a 20-hektárosat is vissza kellett hozni, meg a 2000-hektáros is.
4: És ez miért lett volna jobb Magyarországnak? Hát azokat a vagyonokat, bocsánat, azokat nem valami isteni szándékból halmozták fel azok az emberek, akik valamilyen formában vagyonosak voltak a kommunizmus előtt?
5: Hát a következő az, hogy előveszem most a 20-es 5 könyvében azt, ami ide az első, ami úgy szól, hogy sokasodjatok és gyarapodjatok. A szegénység az nem érdem, a gazdagság meg nem műd. Ez valahogy a szőlőmunkásoknak a történet.
4: Azért a bűnök árán, meg a kizsákmányolás árán szerzett gazdagság, hát ott ja, azért szerintem vitatkozhatunk.
5: Te mi az, hogy kizsákmányolás?
4: Azt tudja maga, hogy az eredeti magyar államadóság, ami most már több mint 100 éve, sőt ugye másfél évszázada gördül, az a jobbágy felszabadításból keletkezett, mert a magyar állam kártérítést fizetett nem azoknak a jobbágyoknak, akiknek nem voltak szabadságjogaik, emberi jogaik, nem rendelkeztek saját magukkal sem, pláne földdel, hanem a földes uraknak. Én a mai fejemmel azt kell mondjam önnek, hogy emberi lényeknek az életével és munkaerejével rendelkezni soha nem lehetett volna legális, és ezt azért mondom, mert ez van az új szövetségben is. Tehát ezt nem én találtam fel most a 20. századból, az egész kereszténység, mint mozgalom, ennek az ellenzésére alapul.
5: Na most visszatérve, az az igazság, hogy hozok egy nagyon durva példát, azért, hogy hol van valahol az igazság eltemetve, mert a felhomályosodásnak a filozófus csavargói, azok mindig mindennek csak a felét mondták meg, hozatnak. Amikor felszolgálják az amerikai ilyen rabszolgákat, aztán 67-ben csináltak felméréseket, és kiderült, hogy a rabszolgáknak rabszolgaként lévő jövedelmét a szabaddá tett nagyipari munkásnak kellett nekik a néger munkaerő, tári munkába, 50 év múlva érték el azt a jövedelmet szabad munkásként, 12 órás munkaidővel, és Ervinától kezdve lehet a könyveket olvasni. Tehát egy ilyen, tehát gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoznak. Még a két háború között is Európába leszállítva Belgiumot, még mindenhol 48 órás munkaidő volt.
4: Oké, egy pillanatra álljunk meg. Jó? Nagyon hiányos és töredékes folyamat volt többek között az amerikai rabszolga felszabadítás is, ebben önnek igaza van, hogy itt nem kaptak egyenlő jogokat, pláne nem kaptak megélhetést azok, akiket korábban rabszolgaként dolgoztatták, ez így van. De ön azt állítja, hogy rabszolgaként, amikor sem az idejükkel, sem a munkaerejükkel, sem a tulajdon életükkel nem rendelkeztek az emberek, amikor joga volt a rabszolgatartónak elvenni a gyerekeiket és eladni kénye kedve szerint, vagy megölni őket bármilyen következmény nélkül, az jobb volt? Ez az állítás?
5: Nem
4: járt nekik fizetség a munkáért?
5: Tehogy is nem.
4: Rabszolgáknak. Az ókori Rómában néha járt, de bocsánat, ne keverjük már a szezont a fazonnal.
5: Most mondom, akkor meg kell nézni a brazil rabszolgafelszállítást is, amikor vége lett a rabszolgásnak, és utána az is szabaddá vált a rabszolga, sőt a legtöbbször a képesítés miatt a gyapó tüntetményekből el is zavarták őket. Akkor vitték be a nagy mennyiségű Dél-Olaszországon levő kopár síkságon levő embereket, akkor került be Brazíliába. A sok olasz, az entek vándoroltak ki, tehát egyszer kizavarták a főnöknek szabadító rabszolgák, és a rabszolgatörvény elírta, hogy a rabszolgát, ha nem öregszik, nem lehet a farmon elzavarni. El kell a tulajdonosnak tartani.
4: Jó, de ezt most mire mondja?
5: Csak de arra mondom, példára hoztam föl, hogy most akkor inkább akkor menjünk tovább az eredeti falalba.
4: Ferenc, maradjunk még egy kicsit ennél, mert azt hiszem, hogy ez egy visszatérő probléma itt ezekben a beszélgetésekben. Mindig abból a perspektívából hallunk arról, hogy arabszolgaság, vagy ne adj Isten, a jobbágyság nem is volt olyan rossz, hogy valaki a nemesség helyébe képzeli magát. A lakosság elsöprő többsége nem ebben a helyzetben volt. Ha most valahogy visszaszületnénk, vagy visszautaznánk az időben, ami hál' Istennek nem lehetséges, abba a korba, szinte kizárólag arra van esély, hogy ön is, meg én is vagy parasztok, vagy rabszolgák lennénk, de valamiért, aki a jobbágyság meg a rabszolgaság mellett érvel, sose amellett érvel, hogy ő kipróbálna azt az életet. Azt kívánom mindenkinek, aki azt gondolja, hogy ez elfogadható életforma volt, próbálja ki saját maga rabszolgaként vagy jobbágyként, és utána számoljon be arról, hogy mennyire jól sikerült. Mert sose az ő helyükbe képzeli magát, aki emellett érvel.
5: Nagyon szép romantikus regényeket. Az irodalom, a művészet, az elhagyott szerelemről, az emberi szabadságról és évekről szól, nem az életről. Hát akit kiraktak egyébként, ott hagyta, nem volt megkötve. Hát például itt a
4: ki nem volt megkötve? Kiről beszélünk?
5: Befejezem a mutatot. Tehát 48-ra, mikor az ügyet polgári forradalom zajlott le, hát a szabadságharcba, a magyar vidéknek a 90%-a nem volt jobbágy. Hát már a 40-es években Széchenyi és a nagyok elkezdték a jobbágyság helyett a örök megváltást. Megjegyeztek, hogy ez a eddig is ezt művetett, pillanatjegyét ez a föld továbbra is, és ennek ennyi és ennyi a zára, említette, ezért ennek ennyi áron fog 25 év kiröpni. És a 45 utáni földosztás, tehát őt itt a Vörös Uralom betört volna, 45 utáni földosztásnál is volt ugye a birtokmenső határ, de azokat 25 évi részletre a paraszt megvette. Tehát a nagy birtokot 300 hektárig szétosztották, ilyen nagyon nagy birtokok, egyházi alapítvány, mint amit mondtak, például az Eszterházi, azokat meghagyták, de a 20-30 útra, aki jogosult volt, azt kiosztották a falujába, a lehetőleg ottól előtte is ő művelte, talán mind a 90-es földosztásra, és utána megvolt, hogy mennyit kell neki érte fizetnie. Tehát fizetett érte. Persze, akitől elvették, az kapott pénzt.
4: És mondja, miből fizetett a jobbágyság ezért? Volt neki tőkebevétele? Volt neki passzív bevétele? Hát vért izzadott, hogy kiváltsa magát a jobbágyságból, ami egyébként azért volt az ő sorsa, mert megszületett. Ez hol egy igazságos rendszer? Hogy valaki egyszerűen arra születik, hogy nem szabad, nem rendelkezik magával, és ha százszor annyit dolgozik, mint a, hát mondjuk a nemesekkel nem is hasonlítanám össze, mert sokuk esetében a munka ebben az értelemben fel sem merül, hogyha a hülyére dolgozza magát, és összekuporgatja rá a pénzt, akkor valamennyi szabadságot megválthat, de azzal a szabadsággal még nagyon kevés jár. És egyébként a 48-as jobbágy felszabadítás után is a többség, a felszabadítottak 60%-a zsellérként maradt, tehát nem kap semmit a megélhetéséhez.
5: Ez ugyanaz, mint van a gyári munkás. Ez mint van, csak lehet...
4: Igen, a gyári munkások tekintélyes részben ezekből az emberekből lettek, ezért voltak annyira kiszolgáltatottak.
5: Most akkor a következő, és nagyon sok a kedvenc témán.
4: Bocsánat, ehhez tényleg nem kell vérző szívű baloldalinak lenni, hogy az ember belássa, hogy egyébként a nemesség, hatalom és pénz koncentrációja, az nem egy Istennek tetsző, csodálatos rendszer volt.
5: Nem. Hát ugye az úgy szokott szólni, hogy az a király az a kardjával, a neves a birtokával, a jobbágy pedig a munkájával imádta az urat, és tartotta föl, az gazdaságot.
4: Hát én megnézném azokat a nemeseket, akik mondjuk a legkésőbb az 1500-as évek után ténylegesen a kardjukkal bármit fenntartottak Magyarországon, de hát ezen most nem fogunk részletesen vitatkozni, mert hogy ez egy ideológia, és ez nem a valóság.
5: Na most akkor visszatérve a szabadság kérdésére, minden ember szabadnak születik az Úr és egyenlőnek, az Úr és a Teremtő előtt. Egyébként mi is korlátlan emberi szabadság?
4: Itt nem korlátlan emberi szabadságról beszélünk, a minimális önrendelkezésről beszélünk ezekben az esetekben. Ön egyébként nemesi származású, vagy valamiféle ilyen nagy kártérítéstől elesett azért érvele mellett?
5: Hát olyan nagy kártérítés nem, mert nekünk a Trianonnál az a nem túl nagy birtokhoz elment.
4: Hát látja, az én paraszt nagyszüleim se kaptak volna túl sokat a kártérítésnél, hanem semmit. Ebben a részben lejárt az időnk, azért köszönöm önnek a hívást, viszont hallásra, egy rövid szünet után várom vissza a nézőket.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Utazók Podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Haller utcában, a Nagyvárad tér felé a Mester utca előtt a külső sávban. Útszűkületre kell készülni. Tart a helyszínen és a Váci úton kifelé a Dagály utca után a külső sávban. Baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, mától megnyitották az Úszódar utcánál és a Csavargyár utcánál. A Csele utcától a hajóépítő sétányig továbbra is egyirányosításra kell készülni, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szervizútját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. Német Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Folytatjuk még a beszélgetést, és itt van velem a vonalban Anikó, üdvözlöm.
3: Jó napot kívánok! Örülök, hogy találkoztunk, még eddig nem sikerült beszélgetnünk, de sajnos én is a Ligeti Miklóssal kapcsolatban szeretnék most többek között beszélni. Egyrészt teljesen egyetértek azzal az úrral, aki reggel beszólt, teljesen egyértelműen, mert annak látszik, hogy azért akarják őt erre a pozícióra, hogy teljesen elvegyik minden beszólási lehetőségét. Tehát, hogy tovább ne vizsgálódhasson, tovább ne szóljon be semmiért, hanem hagyja abba. Ugyanez van a Hatházival is, akit semminek nem lehet kinevezni azért, mert túl sokat vizsgálódott. Őnekik köszönhetjük tulajdonképpen kettőjüknek azt, hogy a rendszerváltás megtörtént, hogy mennyi mindent előhoztak, mennyi mindent felhoztak, és ugyanakkor minden.
2: Én azért azt mondanám, hogy nagy szerepük volt, de nem ők ketten intézték ezt el.
3: Nem, teljesen egyértelmű.
2: Van ott még egy néhány ezer ember, aki nagyon sokat belerakott.
3: Igen, így ahogy tetszik mondani, de egyértelműen az, hogy nagyon sok volt benne az ő részükben is, és különösen Ligeti Miklós, hát például nagyon-nagyon megérdemelte volna azt a múltkori posztot, amit hát sajnos nem kapott meg.
2: MVVH-t.
3: Igen, de most meg egyértelműen úgy néz ki, ki akarják ödvonni a forgalomból, hogy tovább foglalkozhasson komolyabb ügyekkel. Nekem ez a meglátásom. De van egy másik dolog. Szóval egyre jobban vannak dolgok, amik nem nagyon tetszenek nekünk. Akik annyira oda voltunk a váltásért, és hatalmas örömújjangás volt, amikor ez megtörtént. De valahogy úgy néz ki tényleg, hogy megint hátulról kezdik, hogy a kisebb embereket azért el tudják fogni, és érdekes módon előzetesbe lehet helyezni, és mindent lehet. Itt még a fásit is beleveszem, mert a legnagyobb között még ő sincs benne, szóval ez így is való. De
4: nem, hát azért 100 millió forint alatti tétel a szinte apróhalnak számít. Ugye megkeresni azt a pénzt, hát ahhoz nem apróhalnak kell lenni.
3: Igen.
4: De a milliárdos pénzosztások között...
3: Azért a nemzet... meg szigetet venni a horvát tengerben, meg hajókat...
4: Azért azt tegyük hozzá, hogy a kulturális alappénzosztásai... A kulturális alappénzosztása is milliárdos tételek voltak, tehát azért előállítottak, letartóztattak, vizsgálnak, igen. Azok sem kis halak. Fási Ádámék...
3: Egyértelmű, de azt nem értem, hogy a még nagyobbakat miért nem lehet egy kicsit, csak egy kicsit úgy megmozgatni, hogy ne legyenek olyan nyugodtan a helyükön, hogy utaznak ide-oda, butorokat cipeltetnek, kocsikat kihordatnak, mindent csinálnak.
4: Most ugye a Matolcsi családra után.
3: Igen,
4: többek. Aki között. Dubájba szállítatott ki perzsaszőnyegeket, amit különösen szép gesztusnak tartok.
3: Miért? Szóval, na mindegy, hát kis ember vagyok én, ezt megértsem, de szóval most már egyre többünkben vetődnek fel ilyen dolgok, hogy itt is a kis halakat kezdik jobban, vagy hát a kisebbeket. De jó, akkor én ezt abba hagyom. Akkor még egy másik dolog van, amit szeretnék mondani. Lehet, hogy az nem annyira ide tartozik, de lehet, hogy sokakat érint. Én a Covid óta, de már azelőtt is COPD-s voltam, nem tudom, tetszik is menni, ez milyen betegség, elég kellemetlen. Na most a Covid óta, tehát több mint 5 éve, 24 órás oxigén vezetéken élek. Magyarul a lakást elhagyni nem tudom, 3 helyen van felszerelve készülék.
4: Ez egy degeneratív tüdőbetegség, ha jól tudom.
3: Igen.
4: Egy ilyen fokozatosan romló tüdőbetegség genetikai komponense van, vannak tételek, amik súlyosbítják, de ez olyan értelme nem egy elkapott, összeszedett betegség.
3: Nem, igen. De sajnos ez úgy van, hogy hát ki kell mondani. Még ha a WC-re megyek, akkor is át kell kötnöm egy másik vezetékre, mert arra pár percre se lehetek vezeték
4: nélkül.
3: Szóval cikis dolog. Na most az országban egyetlen olyan ellátó van, aki nagy nyomású folyékony gáz szállít tartályban, amiből 5 kilós kis tartályba be lehet tölteni, tehát 5 kiló. A kis tartályba be lehet tölteni az oxigén, és azzal esetleg el tudok menni hazról, ha éppen más bajom, akkor nincsen. Na most másodszor járok úgy, hogy először tönkrement a kis tartály, beszóltam, és vártam nagyon a másikat. Tudnék, az történt, hogy nem mutatta meg a fogyást. Nem mutatta meg, hogy mennyire apad le. Abban voltunk, hogy félig tele van a tartály, és hazafele már nagyon liegtem, alig kaptam levegőt, mert hazaértünk, 80-as volt a szaturációm. Beletettük vízbe, ugye...
4: Az nagyon kevés, ugye, hány százalékra lövünk? 92
3: alatt elvileg kell mentőt hívni, hát nálam ez már rég nem így van.
4: Igen, na, tehát azért az optimum 95 fölött van, igen.
3: Igen, és akkor azt szoktuk csinálni ilyenkor, hogy az orromban van szonda, az vizes falba bele lógatjuk, és ha ott buborékol, akkor van benne oxigén. Hazaértünk, beletettük, nincs benne oxigén, félig mutatja a tartály a telítettséget, de nincs benne oxigén, a másik oxigén palaszra alig győztem helyre jönni, na mindegy, ez az én problémám.
4: Ez nagyon ijesztő lehetett, sajnálom.
3: Borzalmas, aki ezt a betegséget nem ismeri, az nem tudja. Most legutóbb sajnos hoztak egy cserepalackot nekem, ami rosszabb, mint az, amit elvittek, mert ez meg olyan, hogy hagyja ugyan magát föltölteni, de nem hagyja lezárni, tehát az egész lakásba ömlött a fehér gáz, ahogy nagy nehezen leszettük.
4: Azt a mindenit. De ez ráadásul veszélyes is, tehát ilyen magas oxigén koncentráció gyulladás veszélyes.
3: Hát, hogy a fenében? Semmi gáz, semmit nem használtok a lakásba, kellett vennem ezt a másféle villanytűzhelyet, nem tűzhely, indukciós őzőlapot, mert a tűzhelyet nem használtam, de hát ez a legkisebb dolog. De most tessék elképzelni, hogy akkor legutóbb ugye megint teljesen tele volt a tartály, annyira tele volt, hogy maximálisan. lementünk, egy második emeleten lakunk, és itt 100 méterre tőlünk pont az erkélyünkről látni, és van egy kis játszótér, és a gyerekek már nincsenek, egy-két pad van, hát mi kis öregek, a 80 évünkkel lementünk oda, és leültünk egy kicsit levegőzni, jaj, de jól esik egy kis levegő. És a végén szerencsére mondja a párom, hogy te most már menjünk föl, ez egy jó fél óra múlva volt, elindultunk fölfel, át a lépcsőn, én már csak lihegtem, alig tudtam lépni, hazajöttünk. Szintén ugyanaz a helyzet, több mint félig telítettséget mutatott a tartály, abszolút semmi oxigén nem volt benne, 82 volt a szaturáció. És erre, na akkor már egy kicsit nagyobb hangon felhívtam ezt a szolgáltatót, hogy elnézést, hát szolgáltató, most akkor ilyenkor mi van? Rögtön megígérték, hogy a következővel küldik a kis tartályt, de már előtte is jártam úgy egyszer, hogy hozták a nagy tartályt cserére, és jön a fiatalember, hogy kis tartályt nem tudtam hozni, mert zárva volt a raktár. Tetszik érteni, egy ilyen betegnek azt mondja, hogy zárva volt a raktár, csesződj meg, nem tudtam hozni neked semmit, itt fog szülni, rohadni a lakás.
4: Hát ilyet a szupermarketes kiszállító nem mond.
3: Ez van, most tessék elképzelni. Mára vártuk, na, fölhívtam én megint őket, ugye, hogy mi van, hogy van, de most egész komolyan már beszélgettem, és nagyon megígérte, hogy teljesen biztos, hogy máma hozzák a nagy tartállyal a kis tartályt, nagy tartályt lecseréli a fiatalember, mondom, és a kicsi, azt nem tudtam hozni, mert a raktár zárva volt. Hát azt mondtam, ne haragudjon, most üzd meg a guta. Hát mondtam, ne haragudjon, tudják maguk, hogy mi ez a betegség? Van róla fogalmuk?
4: Hát meg nem szívességet tesz, hát ezek létfontosságú dolgok.
3: Hát ez az, és nekem hát minimum 3 hét, amíg kifogy a nagy tartály, tehát addig akkor megint nem lesz kis tartályom. Más palaszkon van máshonnan, amit napközben használok, de az, hogy nem lehet mozogni. És utána aztán nagyon-nagyon felháborodott hangon felhívtam ezt a szolgáltatót, hogy egyetlenek az országban, és ezt megmerik tenni betegekkel, hogy egyáltalán nem tudják, mi ez a betegség. Na most a végén odáig eljutottam, hogy megkérték, hogy hétfő hoznak egyet, de mondom, ne haragudjon, most már kigarantálja nekem azt, hogy jó lesz. Szóval hogy ilyen dolgok is vannak, hogy azért valahogy idénekre is kéne figyelni.
4: Én ezért azt mondom, Anikó, hogy...
3: Igen.
4: Beszéljen a szolgáltatóval, de igen, ezekről szerintem valamilyen egészségügyi szervnél, és egyébként a fogyasztóvédelemnél is ezeket jelenteni kell, mert ez nem fog ennyiben maradni. Valószínűnek tartom, hogy nem csak önnel történik meg, hát és én azt mondanám, hogy ennek legyen hivatalos nyoma. Ez fontos. Szóval a fogyasztóvédelem használ ön internetet?
3: Hogyne.
4: A fogyasztóvédelem honlapja hát elég bürokratikus, de működik. Ott is lehet beküldeni panaszt, de én megpróbálkoznék az ön kezelőorvosánál, vagy ott az intézménynél,
3: igen,
4: vagy akár közvetlenül az egészségpénztárnál jelenteni ezeket az eseteket, mert hogy ez itt tulajdonképpen az önnek járó és egyébként létfontosságú szolgáltatásoknak a megtagadása, ami veszélyhelyzetet okoz. Tehát ennek legyen írásos nyoma, legyen belőle eljárás, mert ilyet nem lehet csinálni. Arra is láttunk sok példát más, egyébként hasonlóan kritikus szolgáltatásoknál, mint dialízis szolgáltatóknál, hogy amikor soha nem lett következménye a hanyagságnak, akkor megszaporodott a hanyagság. És ezért muszáj folyamatosan lecsapni. Tudom, hogy nagyon sok veszültség, még nyilván ez az utolsó utáni gondja önnek is, de azt hiszem, hogy ez mégiscsak nagyon fontos.
3: Igen, és tényleg úgy jár az ember, oké, hogy én már 80 éves vagyok, de fiatalok is vannak ilyen betegséggel, és ha ők
4: de 80 évesen se toljanak ki, azért már bocsánat, tehát ez az általános hozzáállás, ezt én nagyon sok helyen láttam, a fogyatékossággal, tartós betegséggel élőkhöz, betegeket gondozókhoz, hogy hát ha megkapja a minimumot, örüljön már most, mit faxnizik, mit akar kimenni a lakásból, az nem faxni. Az nem faxni, hogy az ember önrendelkezhet, hogy nem kerül életveszélyes állapotba, amikor kimegy sétálni, miközben egyébként ezért legyünk őszinték, az ember egészségének megtartásához az egy alapvető dolog, hogy tudjon mozogni, meg ki tudjon menni a házból, mert nem használja az izmait, akkor miből fog élni? Akkor meg majd a csontritkulása lesz rosszabb.
3: Amúgy is beszereves is vagyok, tehát nagyon nehezen tudok menni is, úgyhogy ez hetente van egyszer, hogy ki szeretnék menni egy kicsit levegőzni, de hát képtelen vagyok, szóval ilyen dolgok van. Elnézést, hogy ilyenekkel fönntartottam.
4: Nem, ezek fontos dolgok szerintem, hát, és azt is gondolom, hogy a nézőink között is sokan akadnak, akiknek ez releváns. Szóval igen, az, amikor igen, az ember a, az egészségéhez, az életben maradásához, ne adj Isten, a magabírásához szükséges dolgokat meg akarja kapni, az nem valami méltatlan követelőzés. Azok alapdolgok.
3: Igen, sajnos ennek kellene lenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott.
4: Nagyon köszönöm a hívást, Anikó, és hát sok sikert kívánok. Tényleg azt javaslom, legalább a fogyasztóvédelemnél tegyen egy bejelentést. Működik a honlapjuk. Köszönöm szépen Anikónak, és sok sikert kívánok ehhez. Itt van már velem a vonalban László. Üdvözlöm.
5: Kezét csókolom. Hát az az igazság, hogy ezek után nagyon nehéz bármiről is beszélni, és háttal nem kezdjük meg éssel a mondatot, de annyi probléma van, hogy nem is tudja az ember, hogy mit mondjon el, meg hogy mondja el.
4: Persze.
5: Mert mindig várná azt, hogy jobb lesz, vagy változik netán jobb irányba, a jelek nem azt mutatják. Ha most a hölgy témájához kapcsolódnék, volt egy kis Péter nevezetű, meg Kórus Lajos, akinek a rokkantak piszkálták a csőrét, de hát a Fidesz idejében is volt egy úriember, Soltész Miklós, akinek a rokkantok voltak a csalók. Kimondottan a járadék megállapítása, meg lecsökkentése.
4: Ez a 2000-es évek közepétől kezdve egy folyamatos szólam volt valóban a magyar közbeszédben, hogy itten minden rokkant kitalicskázza a pénzt a kincstárból. Ők tehetnek róla, nem az óriási áfacsalások, nem a korrupció, hanem a rokkant nyugdíj, meg a kismamák.
5: Igen, én nem vitatom, hogy nem fordult elő közöttük, de akkor, amikor valaki bement az OMSZ-ba felülvizsgálatról, vitt egy ölpapírt, és nem az orvost kérdezték meg, hogy mit firkáltál, hanem a betegen vágtak végig, akkor nincs mit hozzátenni, és sajnos mára kialakult a mély szegénység, főleg a rokkantak köré, és úgy látom, hogy a jelek sem azt mutatják, hogy valóra váljon az, hogy az emberhez méltó jövedelem jusson. Most a legújabb verzió az, hogy őket nem fogja érinteni a 120 ezer forintos minimum, hanem csak 10%-ot kapnak, teljesen mindegy, hogy 40-50-60 ezer forintnál a 10%, hogy az mit jelent. Szóval elkeserítő ez az egész dolog, de nem csak a rokkantakkal van itt a probléma, hanem az idősebb emberekkel, amikor tudjuk nagyon jól, hogy bértömeggazdálkodás volt, terv volt, meg egyebek, nem kereshetett többet, sőt, még érződik mindig a teljes nyugdíjasok, a vállalati emberek, és ma már brutális mosolygok, amikor azt mondja a szakértő, hogy más a nyugdíjas fogyasztás, meg megint más a valós. Hát legyen benne szerencséje, aki valótlanokat
4: áll. De a nyugdíjas nem a valóságban él?
5: Hát igen, meg a 44 ezer meg lehet élni.
4: Tündérországban?
5: Igen, egy ilyen dúsgazdag embernek semmi, szóval a realitás nincsen meg.
4: László, ne haragudjon, nagyon megvárakoztattam, de sajnos ebben a részben lejárt az időnk, de én szeretnék erről még beszélgetni önnel. A déli híradó után tudjuk hosszabban folytatni. Jó az még önnek?
5: Hát, ha sikerül, akkor szívesen.
4: Visszahívják a kollégáim, elnézést kérek. Hogyha nem sikerül, akkor beszélünk majd jövő héten, de most egy rövid időre én búcsúzom, a déli híradó után várom önöket vissza Lászlóval együtt. Köszönöm az eddigi figyelmet.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók, rengeteg balesetet okoznak a gyorshajtók. Folytatódik a borongós idő többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Emelkedik jövőre a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második pedig januárban érkezik. Arról is beszélt, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni. Így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít, a leendő Tiszás alkotmány tervezett, és a választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba Ukrajna más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Az előzetes választási eredmények szerint kis különbséggel a svéd balközép ellenzék nyerte a tegnapi parlamenti választást. A szociáldemokraták által irányított blokk egyebek mellett azzal kampányolt, hogy megállítaná az elmúlt 4 évben tapasztalt jobbra tolódást, amely Svédországot Európa egyik legbefogadóbb bevándorló barát országából az egyik legszigorúbb menekültügyi rendszerű országgá változtatta. Szerdán kezdődik a 8-osok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig mintegy 2400 intézmény, 67 000 tanulója vesz részt a vizsgálatban. Ez elsősorban tanácsadás jellegű ajánlásokat fogalmaz meg, hogy segítse a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Erre hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzás is szóba kerülhet. Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területeken esik az eső. Később egyre több felé kell készülni záporra, zivatarra. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Üdvözlöm Önöket, és ahogy ígértem, folytatjuk a déli híradó után. A beszélgetést Lászlóval belefogtunk, de kevés időnk maradt. Úgyhogy üdvözlöm újra a vonalban, köszönöm a türelmét.
3: Újból üdvözlöm Önt és a nézőket,
2: hallgatókat. Egy pillanat, megint gondban vagyok, nem hallom Lászlót. Na, kérem a kollégáimat, hogy segítsenek. Most, halló?
3: Jó.
2: Most hallom. Szuper.
3: Jó. Ott tartottunk, hogy a rokkantaknál, hát ha tesznek futtatás nélkül, most azt mondom, hogy 5-600 ezer embert volt ilyen, vagy van ilyen, azt csak 2-vel beszorzom, netán 3-mal, már csak azért is, mert ha beteg van a családban, vagy tartósan beteg, vagy rokkant, akkor az nem piskóta, amellett nem lehet elmenni, és már akkor kiugró nagy számok jönnek, és a Covidról meg nem is beszélek, amikor be lett harangozva, ugye, hogy post-Covid osztályokat hoznak létre, hogy a visszamaradó problémákba segítséget kapjanak a rászorulók, hát én úgy tudom, hogy ebből semmi nem lett, meg hát tapasztaljuk azt a mindennapok problémája, és én abban látom a legnagyobb hibát, hogy hát a betegség az sajnos nem válogat, ez az egyik, a másik pedig az, hogy nincs megfelelő ellátás. Én azt várnám el, és ez egy javaslat lenne, hogy illő volna meglépni azt a lehetőséget, hogyha az állami szféra nem tudja a betegeket kezelni, ellátni, stb., akkor abból a pénzből valamilyen formába a privátba kényszerülő vagy kerülő emberek is hát lehetőséget kapjanak, hogy...
2: Mert mire gondol, mert hogy egészségügyi ellátásra a privátba igen, kényszerülő?
3: Igen, mert egyre rosszabb a helyzet. Lehet, hogy nehezen tolerálunk, lehet, hogy nehezen bírunk, de ez, ami most történik itt Magyarországon, ez a hőkupola, meg Jéger, meg a franc tudja, miről beszélünk itt, egy biztos, hogy a levegő egészségtelen, az a megszokás, páradús, esős éghajlat homlokegyenest megváltozott, és az étkezési szokásról, meg az élelmiszerekről jobban nem is beszélünk. ön is vásárol, mennyibe kerül egy kiló burgonya?
2: Hát krumplit mostanában pont nem vettem.
3: De hát akkor ön egy nagyon szerencsés ember, mert akkor elmondanám...
2: Nem, csak kevés krumplit teszünk, inkább tészlesek
3: vagyunk. Jó, az jó. Több száz forint, amikor mi Magyarországon burgonya termelő időként voltunk nyilvántartva, a fő a gabona, de hát annak is lassan most már búcsút mondhatunk. Arról nem is beszélve ugye, hogy akkor, amikor a kistermelő, és nem a nagy üzemekről beszélek, hanem a kistermelők mekkora részt hasítottak ki, hát ezt el kell felejteni, mert a multiknál ott nem lehet bekerülni, ott tartósan meg kell felelni, bármennyire is működik a dolog, Magyarországon nem működik. Én azt mondom, hogy egy 10-20 éve minket a multi lelépett, és brutális mennyiségben van külföldi áru. Pont most valamelyik nap nézem a televíziót, hogy eszmekutatást adjak, hogy a KOP üzleteket végig látogatják, meg egyebek 100 fős garnitúra. Jaj, Istenem, komolytalan az egész. Hát most egy bemondó, egy bármilyen típusú ember most hiába fogja azt mondani, amikor a pénztárca nem teszi azt lehetővé, hogy a multinál tudjunk vásárolni, meg oda menjünk. Szerintem a Magyarországon újból vissza kellene állítani az öntermelés, önállátó lehetőségek. Lehet itt faluprogramból, vidékfejlesztésről, mindenről beszélni, de az élelmiszer és az állattartás, állattenyésztés maximálisan meg kellene erősíteni, oldani, mert szerintem most egyenlő a nullával.
2: Valóban nagyon sok családi gazdaság, kisgazdaság bezárta a kaput, igazából az EU-s csatlakozással ez megszaporodott, és ez az egységes élelmiszerpiacoknak az egyik rendkívül áldatlan hatása. Többek között ugye erre is hivatkoztak egyébként a 2009-es, 2010-es kampányban, az MSZP-vel szemben, szerintem azért most itt megjegyezhetjük, hogy részben valószínűleg jogosan, hogy azt a fajta pozíciót a magyar agráriumnak és élelmiszeriparnak, amiből az fenntartható lett volna, azt az MSZP kormányok sem alkották ki, megjegyzem a 98-as Fidesz kormány sem. Tehát tulajdonképpen olyan feltételekkel csatlakoztunk az Európai Unióhoz, amelyben nagyon sok fejlesztési pénz benne volt, de bele volt kalkulálva, illetve hát le lett nyelve egy óriási dekonjunktúra kifejezetten a mezőgazdaságban.
3: Igen, és ez nem, hogy növekedett volna, hanem szinte hatványozódott, és ma már gyakorlatilag ott tartunk, hogy egyszerűen nem lehet igazi háztáji sertés áruhoz hozzájutni. Mert az, ami vannak a boltban, ezek az akciós dolgok...
2: Hát ilyesmi, az termelői piacon lehet hozzájutni, és az sem mindenütt van, és az árak ugye magasabbak, kicsit, mint a boltokban. Én azért kijárok az MDF piacra szombatonként, amikor van a környékünkön, meg járok állandó piacra is, de való igaz, hogy egyébként a valós háznál termelt házi körülmények között, tehát ez amit ugye termelőinek szoktunk hivatalosan címkézni, ebből egyre kisebb a kínálat, és ahol ezeket a flancos hipster piacokat elkezdték összerakni, mint a Pancs piac, mint a Szimplakert, mint a Köveskáli-Káli medencei helyi piac, amik egyfajta ilyen városi ember ízlés szemléletével vannak összerakva, és ezek szerintem okos kezdeményezések. Ott a legnagyobb kínlódás azzal van, hogy hogyan találjanak olyan termelőt, aki friss, fel nem dolgozott alapanyagot hoz. Mert még egy lekvárost, még egy sajtost, még egy valakit talán lehet keríteni, de zöldség, gyümölcs termelőt, aki ezekre a piacokra stabilan, üzembiztosan hozna árut, hát azt tényleg lepkehálóval is alig lehet fogni.
3: Igen, hát brutális a helyzet, de én a legérzékenyebben például, vagy érzékeltetni szeretném a dinnye ügyet. Ugye spanyolba, olaszba, Görögországba mások az éghajlati viszonyok hamarabb tudnak hozni, ha bár próbálkoznak a mi termelőink is, és ugye egyszerűen a budapesti vagy nagyvárosokban levő fogyasztók nem jutnak csak a multihoz. Megszüntették azt a lehetőséget, és nem is keresték annak az okát, például az Agrármarketing Centrum, vagy mindegy, hogy kit nevezzünk, ha nevezzük nevén, ugye turizmus meg egyebek. Kérem szépen, hogy előrébb vannak, a miénk jön később, már lerágják azt a csontot, de nem is ez a probléma, hanem a legsúlyosabb probléma az, hogy nem törekedtek arra, hogy a magyar dinnyét lékeljék. Az egy csodálatos dolog volt, amikor egy épülettömbön vagy egy utcán volt egy árus, és akkor ő árulta a dinnyéjét, és akkor elmondta a vevő, hogy miért szeretne, rendes érettet, kevésbé ilyet, olyat, amolyat, mert a termelő az mindent megold a vevőért, szerintem, és akkor meglékelte, megkóstolta, és oké, a dolog. De az, hogy a boltban már vagy egészet vehet, vagy negyedet, és le van fóliázva, nincs kóstolgatás.
2: Jó, hát az egész lékeléssel ugye a súlyos, hogy mondjam, tisztasági higiénés problémák voltak. Meg aztán az is egy ilyen kérdés, hogy ki volt az, aki megkóstolta a lékelt dinnyét, és aztán volt pofája azt mondani, hogy köszönöm, ezt nem kérem, mert ez rettenetes.
3: Előfordult, de nyerő volt. Én vásároltam a nyáron több alkalommal egész dinnyét Budapesten, és mindig fogadalom lett a vége. Na, többet ilyet nem vásárolunk.
2: Hát én is vettem ilyet is, olyat is, hogy őszinte legyek. Jó. Biztos vagyok benne, hogy meg lehetne oldani higiénikusan a kóstolást, ha nem ezt a kiveszem a léket, visszadugom a dinnyébe rendszerre, mert hogy ez azért érthető, hogy ezzel bajok vannak, ott ugye van egy rendszer, van egy vastag héja egy gyümölcsnek, bárhogyan megbontjuk, nem kell megharaptatni a vevővel konkrétan azt a léket, de bárhogyan bontjuk meg a rendszert, onnantól kezdve ugye romlás veszély, fertőzés veszély van, de mondjuk lehetne más felvágott dinnyéből kóstoltatni, vagy ehhez hasonlót,
3: és akkor... Annak idején, amikor akarták a házi tej népszerűsítését propagálni, megoldották ugye a mozgatható járművön, hűtővel, egyebekkel. A probléma az volt a házi tejjel, hogy elszoktak tőle az emberek. Aki nem szokta azt meg, hanem csak ezeket a mű akármiket, annak az volt a jó, és inkább maradt ott. Szerintem
2: ezzel reklamáltunk, hogy tehén szaga van a tejnek, röhögött is a nagyanyám, hogy milyen szaga legyen, kecske?
3: Na de hát, ha visszaemlékszünk, hogy az orvos, ha elmondja őszintén, akkor az a házi tejbe, abban még benne voltak azok a vitaminok, azok az anyagok, ami azt eredményezte, hogy a nőknél nem okozott olyan mértékű csontritkulást, meg egyebeket. Hát az a helyzet, ugye, hogy valamit valamiért tenni kell.
2: Jó, hát abban önnek igaza van, hogy a feldolgozottság mértéke, hogy hány szűrőn, hány folyamaton esik át egy alapanyag, az befolyásolja a tápértékét, vagy a beltartalmi értékét, ahogy ugye rettenetesen köntörfalazva, meg szövevényesen, de hivatalos nyelven mondjuk. Ez azt jelenti, hogy minden egyes feldolgozási fázissal, amikor mondjuk a tejet több és több és több részre bontják, bizonyos dolgokat kivesznek belőle, így lesz ugye az eredetileg 3,6% körüli zsírtartalmu tehéntejből sovány tej, vagy tejpor, meg savópor, meg külön tejszín, meg tejfel, meg mi egyéb. Ez önmagában nem egy tragédia, csak jó lenne tisztában lenni vele, hogy mi az, amit veszünk.
3: Ebbe lehetne okoskodnom mondjuk egy hétig is, mert például ott vannak a multi pékáruk. Amikor azt mondja, hogy szántóföldtől az asztalig legyen nyomon kísérve, hát ez például a pékárura, malomipari termékekre, ez távolról sincs.
2: És hát ugye, az nagyon vicces lenne, hogyha így az asztalomra kiöntenének egy kis tritikálét, azt majd csipegetünk.
3: Nem úgy értettem, nem nyilvánvaló. Ez is lehetne egy mód, és szerintem az emberek előbb-utóbb oda fognak asszociálni, hogy ezt így meg kell oldania, mert nem akarom nevét mondani, de az egyik legnagyobb cég, az M3-as autópálya mellett van az üzeme, hát látszik az, hogy tartálykocsival szállítják a lisztet, meg egyebek, szóval azért ne haragudjon, amikor az országot ellepték azok a helyi kisüzemek, aki tudjuk azt, hogy fagyottan kapja meg az árut, aztán kisüti a kalapkabát, hát nem igen tudom elképzelni, hogy abban vajmi magyar áru van egyáltalán.
2: Hát, hogy magyar áru vagy se nem, ezt meg lehet állapítani ugye a minősítések alapján, de azért itt meg kell jegyezni minden jó szándék mellett is, hogy attól, hogy egy áru magyar, attól még nem garantált, hogy jó minőségű, az sem garantált, hogy aki megtermelte, meg megkínlódott vele, tisztességes pénzt kapott. Ez egy szempont, de ugye mondjuk a környezeti szempontot úgy szoktuk megfogalmazni, hogy minél kevesebb szállításon menjen keresztül, minél kevesebb beavatkozással. Egyébként igen, ezen igen. is szoktam, mert ezt a farm to fork elméletet, ezt fordítják sokféleképpen magyarra, a kedvencem, aki azt mondja, hogy a farmtól a villáig, ami egy tükörfordítás, és nem értem, hogy miért nem jutott senkinek eszébe a tanyától a tányérig, ami ott van, kiveri a szemünket. Nem igen, hívja senki igen, a igen, kis gazdaságát igen. farmnak, tanyának hívják magyarul.
3: Igen. Tudja, az az igazság, hogy lehet, hogy az én gondolatomból kisüt az elfogultság, mert én mindenbe a magyar árut tartom a legjobbnak. Hát ne haragudjon, próbáljon, tegyen majd egy példát, hogy vásároljon magyar almát, meg lengyel almát, meg mindegy, hogy mit firgálnak rá, hogy honnan jön, meg hogy, meg mint, meg milyen
2: na,
3: technológia.
2: Most nem fogunk összeveszni, hogy a szlovák vaj, vagy a szerb vaj a jobb, mert lejárt az időnk, de nagyon szépen köszönöm a hívást Lászlónak, és a türelmét is. Most tartunk még egy rövid szünetet, aztán még egy részben veszekedhetnek velem, tartsanak velem.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát a Morzsa utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták mától a 16. kerületben a Mészáros József utcát a Zséi Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: No, még egy kicsit kvaterkázhatnak velem. Itt van velem a vonalban Attila. Köszönöm a türelmét.
3: Köszönöm, kedves Réka Kinga.
2: Üdvözlöm.
3: Szokott jegyzetet, látom már jegyzetem, de valahogy megtenne nekem egy szívességet.
2: Hallgatom.
3: Hogyha egymás alá írná a következő betitet. H, mint Kármán.
2: Igen.
3: E, mint Elemér.
2: Igen.
3: G, mint György. És ő rövidő, mint rövidő.
2: Igen.
3: Megvan?
2: Igen.
3: Mindjárt kifejtem, hogy ez ebből mit akarok.
2: Gyanakszom. Előtte... Nagyon gyanakszom. Csőbe fog megvan. Húzni, igaz?
3: Hát nem, nem. Nem annyira.
2: Nem erjen. Nem. Mert nem veszem előtte... észre.
3: Előtte hagyd mondjam el, hogy én régen nagyon-nagyon haragudtam, de ha megláttam a képernyőn, csak titkozottam. Az azért volt, mert egy rendkívül intelligens, okos, jóhumorú hölgynek tartom, és a kampányidőszakban nyíltan letette a Dobsát egy humortalan, általán félhámasnak tartott társaság mellett, és ezt egyszer nem tudtam, hogy áll össze a két. Na, mindegy, elmúlt ez az időszak, hála Istennek. És akkor, ha betelefonáltam volna, megkérdeztem volna, hogy szokott-e pókerozni. Szokott pókerozni?
2: Szoktam, de most nem tudom, hogy kire gondol, mint humortalan társaság.
3: Hát a kutyákra.
2: Micsoda? Bocsánat, ezt most nem értettem.
3: A két farkú kutyákra. Mindegy, nem menjünk bele, akkor volt egy adás, amikor olyan nyíltan elmondta, hogy őket támogatná. De nem érdekes ez.
2: Nem, azt mondtam el valószínűleg, hogy vannak a családtagjaim között kutyapártosok.
3: Jó, elnézést.
2: Most az ember nem válogathatja meg a családját. Még a barátaik sem mindig okay. Válogathatja meg.
3: Jó. És a póker pedig azért, hogyha annak én betelefonáltam volna, akkor azért kértem volna önt, hogy soha ne pókerozzon. Mert annyira az artára volt írva, hogy csak ki kellett tejteni Magyar Péter nevét, mint olyan undor jelent meg az artán. És akkor javasoltam, hogy ne tessék pókerozni, mert nem tudja leplezni az érzéseit.
2: Ez nem volt szándékomban leplezni ezeket az érzéseket. Szerintem nem feltétlenül tudja ön, mikor van az, amikor én nem akarom kimutatni az érzéseimet.
3: Oké. Nem
2: de Magyar Péter kampányidőszakban tanúsított viselkedésével komoly problémáim voltak, és ezeket a kritikáimat fenntartom, azzal együtt is, hogy elismerem, hogy egyébként a beiktatás óta nagyon sokat változott ez a magatartás, szerintem előnyére. Érdekes módon most ugye a közvéleménynek egy része sokkal türelmetlenebb, és én vagyok az, aki azt szoktam mondani, hogy nem eszik olyan forrónak ását, várni kell még arra. És most, akik rendkívül lelkesek voltak a választás előtt, és várták, hogy végre eljöjjön a bilincs-bilincs-rács-rács, ők azok, akik rosszul viselték a választás előtt, amikor többen előre kritikusak voltunk, vagy azt mondtuk, hogy azért lehet a rajongás mellett más attitűdöt is választani.
3: Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Jól esett. Na, akkor térjünk vissza erre a kegyőre. Ön hallotta már ezt a kifejezést, hogy kegyő?
2: Nem.
3: Na, volt egy érdekes beszélgetésem nemrégiben, én már nyugger vagyok, elmondtam 70, egy következő generációs fiatalember, ilyen 40-50 között is fiatalember, és azt mondja nekem, hogy tudod-e, hogy ti a tipikus kegyő korosztály vagytok? Hát mondom, hogy igazán nincs mi az a kegyő.
2: Ez mit jelent?
3: Ha elmondom, akkor fogom tudni. Azt mondja, hogy pont te, aki mindent olvas, és képbe vagy, nem tudod, mi az a kegyő. Nem tudom. Elmondod, vagy nem mondod. Azt mondja, hogy a kegyő azt jelenti, és a te korosztály az a jellemző, a 70-es korosztályra, hogy költjük el gyerekeink örökségét.
2: Jaj, Istenem, ez micsoda bunkóság.
3: Ez egy mozaik szó. És meghallgattam mondani, hogy figyelj, olyan mozaik szót nem találkoztál valahol, vagy nem talált ki valaki, hogy élvezzétek az életet, amíg tudjátok. Azt mondja, nem, de ne humorizáljak, mert ez a egyő korosztály rám jellemző. Hát mondom, édesapám, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Persze, az a nyugger, aki ezt megteheti. Hála Istennek, ilyen 43 és fél évet egy munkahelyen dolgoztam végig folyamatos műszakban, és mai viszonyok között még elfogadható, sőt kifejezetten jó nyugdíjam van. Tudom, hogyha hosszú életű leszek, akkor meg fogom tapasztalni a kis nyugdíjasoknak az életét is. Ez így fejlődik ez a dolog, de most még megtehetem, hogy úgymond kegyős életfordult folytassak. Nemrég voltunk a feleségemmel a klubpihanyban, és néztük, hogy én kellene egy koktél.
2: Ne haragudjon, iszonyú zajos a vonal, és alig értem, amit mond. Nem igen. Tudom, hogy mi történik, de meg kell kérem, hogy hát, ha esetleg egy picit távolabb tartja a kagylót, vagy nem tudom, de hogy ez a ilyen súrlódó zaj, hát, ha megszűnne. Mert kíváncsi jó, vagyok akkor. Arra, amit mond, csak nem értem jól.
3: Oké, elnézést, lehet, hogy én itt a párnát dörzsöltem.
2: Ki tudja? Nagyon hangosan jegyzetelnek a titkos szolgálatnál, az is lehet.
3: Jó, na mindegy, nem sokáig tartom fel erre a rohadt kegyővel. Szóval megkívántunk volna egy koktélt, mondja nejem, hogy apa, ez nagyon drága nekünk. Mondom, figyelj ide, egymást néztünk, kegyő, jót röhögtünk, én kér, hozd a koktélt. Tehát azóta olyan jó mulatunk ezen, más kiakasztott volna biztos ez az egész dolog, ez a megjegyzés, de jókat röhögünk, és bármilyen úgymond a mi életformánkhoz egy picikét és luxusnak nevezhető költésre, már csak rámadjuk, hogy gyerünk, kegyő, hajrá!
2: Na most tegyünk valamit helyre, jó? Egyrészt ugye csak az elmúlt 11-12 évben pont az arra vonatkozó egyébként importált mozaik szavak, hogy most élünk, most kell jól érezni magunkat, azok nagyon futottak, ez volt a például a Well Hello közvetítésében Magyarországon is igen elterjedt YOLO, You Only Live Once, csak egyszer élsz, tehát ez van ennek 1100 évvel ezelőtt, vagy 2100 évvel ezelőtti változata is, a Carpe Diem, szóval szerintem nem kell olyan nagyon messzire menni ezért a hozzáállásért. A gyermekeink öröksége az ugye egy környezetvédelmi, természetvédelmi fogalom tulajdonképpen, amikor arról beszélünk, hogy a most itt lévő, és döntéseket hozó generációk nem csak azért felelősek, ahogyan ők most valamilyen életszínvonalat maguknak ki tudnak kaparni, hanem azért is, hogy milyen állapotban hagyjuk itt, ugye ismerős a szólam, unokáinknak a földet. De ez nem a nyugdíjrendszerre vonatkozik ám. Szóval, ha valaki ezt ilyen értelemben használta önnel szemben, az egyszerűen csak marhaságokat beszélt, és nem szabad semmit se komolyan venni, amit mondott, mert ez az unokáink öröksége, ez kifejezetten a túlfogyasztásra, a szabályozás ellenességre, és a fosszilis energiahordozóknak a felsrófolására vonatkozik, tehát arra, hogy a klímaválsággal szemben nagyon sokan semmit nem voltak hajlandóak tenni évtizedeken keresztül, ugye a 70-es évek óta tudjuk, hogy közelít ez a klímaválság, a 70-es évek óta beszélnek erről a tudósok. Én a 90-es években jártam iskolába, az utolsó lakótelepi általános iskolába, hova én jártam, ott is evidenciaként tanultunk már erről, tehát ez nem volt egy vitatható tény, és nagyvállalati forrásokból, meg mindenféle lobby szervezeteken keresztül milliárdok ömlöttek abba, hogy a lakosságot elbizonytalanítsák ebben az ügyben, de ezek alapvetően politikai természetű döntések. Tehát azért azt a természetvédők és környezetvédők is vitatják, hogy az egyes ember egy darab fogyasztási döntése tehetne arról, hogy a Földnek mi lesz a sorsával, pláne a nyugdíjrendszer, hiszen az egész nyugdíjrendszer arról szól, hogy a társadalmi katasztrófákat megpróbáljuk össztársadalmi erőfeszítéssel elhárítani. Nem lehet egyéni probléma, hogy az ember időskorára miből él. Szóval, ha ezt a nyugdíjrendszerre mondta ez az illető, akkor marhaságot beszélt, vagy a nyugdíjasokról, és azért én azt is látom, hogy speciál pont az ilyen jövő generációk sorsában gondolkodók között nagyon sokan vannak 70-esek és annál idősebbek is, tehát ez nem egy generációs probléma.
3: Én értem, és igen, tudom is, hogy miért tisztelt közvetvédelmi is én van arra, csak én attól tartok, hogy ez tényleg ilyen társadalmi szemléletté válhat, hogy ilyen kegyő mozaik szavakból táplálkozik, és ezt például az utána következő generáció, akkor nekem hagyd ne kelljen már rosszul érezni magam akkor, hogyha szeretnék még élni, és szeretném élvezni az életet, amíg az egészségem még megteheti.
2: Hát azért ne érezze magát rosszul, ehhez mindenkinek joga van. Szerintem aki azt állítja, hogy nagyon kevés ilyennel találkozom, ha egyáltalán, hogy az idősebb generációk magukban tehetnek arról, hogy a fiatalabbak rosszul élnek, az hülyeséget beszél, illetve nem tudja, hogy mit beszél. Szerintem komolyan vehető állítás ezzel kapcsolatban nincs. Így néhány évtizedenként felbukkan egy-egy futóbolond, aki arról beszél, hogy az idősek juttatásai vagy vagyona tehet ezekről a problémákról, de hát most olyan mértékű vagyonkoncentráció van nagyon-nagyon kevés ember kezében, akik nem egy generáció, hogy ez ehhez hozzá se szagolhat a komplet nyugdíjrendszer. Tehát ezek szerintem perspektíva problémák, vagy rendszer szemléleti problémák, azt érteni kell, hogy a rendszerhibák azok nem ilyen dolgokon csúsznak el.
3: Köszönöm szépen, és tényleg nagyon szívesen hallgattam, és nézem, amit a
2: nagyon kedves.
3: Került ide. de ez megint egy kicsit kritika lesz, és kicsit személyeskedős, hogy ahogyan néhányszor elmondta, hogy milyen helyeken dolgozott, Ausztriában és nemzetközi vonalon is, ne arra ugyan, de én visszalépésnek látom az ATV-ben is ott előtt. De nem akarom megbántani.
2: Azzal tudom megvigasztalni, hogy Ausztriában is kellett húzni az igát, és itt meg nagyon szeretem a munkatársaimat, és nagyon boldog vagyok ezzel a munkával, úgyhogy én nem érzem akkora visszalépésnek, de talán azért, mert nem voltak világra törő nagy gonosz terveim, amikből le kellett volna mondani erről. Engem a szakmai lehetőség motivált a külföldön dolgozásban is, meg is kínlottam vele iszonyatosan, mert hogy kisgyerek mellől ingáztam 7 éven keresztül. Nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit ott végeztem, de ezt is itt nagyon szeretem, és azt is érzem, hogy a mostani magyar nyilvánosság az egy olyan kivételes, ilyen történelmi értelemben is kivételes helyzetben van, hogy abban valami értelmeset csinálni, az egy elég megtisztelő feladat. Nem jó, én vagyok a legfontosabb elem, itt legyünk őszinték, de azért talán nem vagyok teljesen haszontalan.
3: Oké, megértem már is, és biztos, hogy igaza van. Akkor még egy olyan kis túlkodás, hogy sokkal, de sokkal intelligensebb, tájékozottabb, okosabb nőmi tartom én, hogy ne állnál meg a hírt bármilyen szinten a nagy világban.
2: Ezt most, bocsánat, most ebből nem értettem szinte egy szót se a mondat végéből.
3: Jó.
2: Nem, csak hogy
3: bármilyen magas szinten megállhatná a helyét a nagyvilágban, és nagyon nagy értékeket teremthetne, mert ön egy nagyon-nagyon tájékozott okos nő.
2: Nagyon kedves, köszönöm szépen. Azért még áltatom magamat azzal, hogy talán Magyarországról sem lehetetlen a nemzetközi sajtókapcsolatokat, meg szakmai kapcsolatokat fenntartani. Most is mindjárt elcsalok majd egy nemzetközi konferenciára néhány hét múlva, talán nem felejtették el teljesen a nevemet. Azért azt is érzem, hogy ahogyan szétválasztjuk a hazai karriereket és a nemzetközieket, az kicsit nekünk a sajtószakmában is a hibánk, mert sokszor úgy ábrázoljuk Magyarországot meg a belügyeket, mint hogyha ez egy teljesen külön világ lenne. Ez nem csak mi csináljuk, ezt más országok is csinálják. Tulajdonképpen az a kivétel, ahol nem ez az attitűd. De sokszor az az alaphozzáállás, mint hogyha ez lenne a világ, és minden más csak a féle színes érdekesség, és én nem annyira hiszek ebben, szerintem meg lehet becsülni az ember munkáját, meg kapcsolatot ápolni, meg párbeszédben maradni a tágabb környezettel itthonról is. De lehet, hogy én is csak áltatom magam.
3: Jó, elnézést kérek, hogy ilyen személyes vonalra.
2: Jaj, hát nyugodtan.
3: Szépen köszönöm, hogy meghallgatott.
2: Nagyon szépen köszönöm a hívást, és a nézőknek pedig lassacskán köszönöm szépen a figyelmet a mai napra. Én most elbúcsúzom, délután már a kollégáim várják önöket. Én majd jövő héten kedden az Aktuállal jelentkezem újra, de addig is nagyon jó kezekben lesznek. Még búcsúképpen hagy ajánljam az önök figyelmébe egyébként pont a képernyőn is emlegetett VIP bankkártyákkal kapcsolatban a 444 cikkét, Mészáros Juli írta meg, ezeknek a jelentős közpénzköltéseknek az igaz történetét a tegnapi napon, de erről még nagyon sok további részletre számítunk. Olvassanak bátran utána, nézzék az ATV-t, érezzék jól magukat, és örüljenek az esőnek velem együtt. Jó hétvégét kívánok viszont!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu. Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
5: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók, meghallgatták az alkotmánybírójelölteket. Folytatódik a borongós idő többfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Emelkedik jövőre a családi pótlék. jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második pedig januárban érkezik. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni. Így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott: Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít, a leendő Tiszás alkotmány tervezett, és a választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. Meghallgatta az alkotmánybíró jelölteket az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. A Tisza párt és a Mi Hazánk frakciója is 5-5 jelöltet nevezett meg. A Fidesz nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 hely megüresedett. Az új alkotmánybírák személyéről holnap titkos szavazással dönt a parlament. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba Ukrajna más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Szerdán kezdődik a 8-osok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig mintegy 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt a vizsgálatban. Ez elsősorban tanácsadás jellegű ajánlásokat fogalmaz meg, hogy segítse a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Erre hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területeken esik az eső. Később egyre több felé kell készülni, záporra, zivatarra. Napközben 20-25 fok, este 14-18 fok lesz.
7: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
8: Tiszteltel köszöntöm Önöket, színházigazgató a vendégünk, mert lehetett volna rendező is korábban, az is volt, de hogy mennyire marad az ember rendező színházigazgatóként, és lehetett volna színész, mennyire marad színész rendezőként, és hát hogy a matematikus agya az mennyire működik, mert hogy az is ő. Hát ezeket megpróbáljuk majd összepakolni, és még annyi minden mást a következő 3-4 órában. A Miskolci Színház direktora a vendégünk, egy névjeggyel kezdünk.
9: Béres Attila, rendező, színházigazgató. Matematikusnak készült, végül színészként diplomázott Marosvásárhelyen, majd rendezőként a színművészetin. A Budapesti Operett Színház, majd a Szombathelyi Vörös Sándor Színház főrendezője lett, de rendezett Kecskeméten, a Nemzeti Színházban, Oroszországban, Szerbiában, Romániában, Szlovákiában és az Amerikai Egyesült Államokban is. 2015-től a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója. Elnyerte a Színi Kritikusok díját, Prima és Dériné díjas, kitüntették a Magyar Érdemrend lovak keresztjével.
8: Béres Attila, örülök, hogy itt vagy, szia!
10: Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Sziasztok.
8: Szóval én itt most nagyjából összefoglaltam azt, ami egyébként a névjegyben is benne volt, hogy mennyi minden úton keresztül jutottál oda, hogy most már a harmadik ciklusodban vagy a Miskolci Nemzeti Színházban, és vezeted azt a teátrumot. És igen, az egy valódi kérdés, hogy az ember meg tud-e maradni igazán rendezőnek abban a székben, ahol ő színházigazgató is egyúttal.
10: Ilyen szempontból könnyű helyzetem van, bizonyos értelemben azt gondolom, hogy egy teljesen újfajta színházi vezetési struktúrával próbálkoztunk meg Miskolcon az elmúlt, hát mondhatom 13 évben, 12 évben, úgy könnyű idézőjelbe színházat vezetni, sőt nagyon, hogy mondjam, demokratikus törekvéseink voltak. Miről beszélek? Arról beszélek, hogy a Miskolci Nemzeti Színház az elmúlt 12 évben nem úgy működött, hogy én vagyok az igazgató, vagy én voltam az igazgató, de én magam mellé, vagy nem én vettem magam mellé 5 színházi rendező, elmondom őket, Keszég László, Rusznyák Gábor, Szőcs Artúr, Szabó Máté, meg jó magam, szövetkeztünk. És úgy működik a színház vezetése, hogy bármilyen olyan kérdés, amiben a színház esztétikáját, a színház marketingjét, tehát mindenfajta olyan kérdésben, ami a színházat érinti, műsorpolitikától, szerződtetésig, marketingtől, akár valamilyen fajta közös levél, bármi megfogalmazásáig, ha valamiben nem értünk egyet, akkor mi szavazunk. És
8: bázisdemokrácia?
10: Abszolút. És azért mondom ezt, mert ez egy nagyon, tehát a színházak általában úgy működnek, hogy az igazgató azt mondja, hogy erre megyünk, és akkor az vagy jó út, vagy van szél, vagy vihar van. Mi ebben 5-en, 12 éve nagyon következetesek vagyunk.
8: Ebben van számodra kockázat is, mert a felelősség végül a tiéd, tehát ha másfelé fordul az a hajó, hogy ennél a példánál maradjunk, mint amiben te hiszel, akkor mondhatod azt, hogy ti vittétek neki a sziklának a hajót.
10: Ez így van. De a felelősség mindig az enyém. De az, hogy 5-en átrágunk mindent, és tényleg csak szélsőséges esetben az van, hogy akkor már elfogytak az érveink, akkor nézzük meg, hogy ki mit gondol, változott-e a véleménye mondjuk egy témában, és szavazunk, azt kötelezőnek vesszük. Tehát onnantól kezdve én nem értettem egyet azzal, akkor is azt képviselem.
8: Barátok vagytok, vagy tudtok-e mellett barátok maradni?
10: Mi szakmai társak vagyunk. Valószínűleg ez a 12 év baráttá érett, barátsággá érlelt ezt az időt, de alapvetően nekünk egy erős szakmai szövetségünk van, és pedig az, hogy ezt a színházat, ami én szerintem most, ha az előző példánál maradok, akkor jó szélben van, vagy jó hullámzás alatt halad, hogy ezt a színházat egyrészt tovább vigyük, másrészt, hogy egyáltalán ezt felépítsük, amit gondolunk. Kicsit úgy működünk, ezt csak a színházunkról mondom, mint a jó nevelő egyesületek a fociba. Tehát mi nem leszünk soha a Barcelona, vagy nem leszünk soha a, nem tudom, a Liverpool. Mi egy kicsit úgy működünk, mint az Ajax. Néha BL-t nyerünk, de alapvetően rengeteg fiatalt indítunk el a pályán. Szóval Miskolcon a színház az egészen más polcon van, mint más városban. Ugye,
8: az egy 200 év ez megalapozza?
10: Ez nagyon érdekes dolog. Én nem vagyok miskolci. Engem befogadtak. Tehát 200 évvel ezelőtt ezek a régi miskolciak tényleg mindenfajta császári parancs, fölsőbb utasítás nélkül, most metaforikusan fogalmazom, nem a történelmi hűség szerint, pénzt fillért fillér mellé tettek azért, hogy Dérinének építsenek egy helyet, ahol nem fázik. Illetve azért, hogy ne menjenek kassára. Tehát ők építettek egy színházat, megépítették az első magyarul játszó kőszínházat. És ez valahogy az elmúlt 200 évben tényleg apáról fiúra, nagyapáról fiúra szállt ez a gondolat. Tehát nekik a színház a miskolciaknak nem egy épület, ahol előadások vannak. Nagyon érdekesen fogalmaznak, ezt lehet hallani, hogy megyünk a színházunkba. Tehát Miskolcon nem színházba járnak az emberek. Miskolcon a színházukba járnak.
8: Ezért van az, hogy talán többet engedhetnek meg maguknak a miskolci rendezők is, figyelj, mint máshol rendező, vidéken dolgozó rendezők. Azért kérdezem ezt, mert ugye van egy ilyen sztereotípia, hogy hát a vidéki néző az olyan, amilyen. Tehát, hogy neki az egyszerű, a könnyű, a kockázatmentes Hát előadás az, ami jár, és ti nem ilyeneket csináltok.
10: Nem, és Miskolcon elárulom neked, hogy a, nem tudom, a Marászádnak mekkora közönség sikere volt, vagy nyilván van könnyű műfaj is, amit kicsit átértelmezetten mutattunk be, azért én kaptam rendesen az elmúlt időben, hiszem 2020-ban mutattuk be a producereket, és azért én rendesen kaptam a fejemre, mert volt benne Free SFE, meg volt benne egy Ereszt csatornás jelenet.
8: Hát az ott jött szembe. Hát igen.
10: Igen, igen. Hát benne van a darabba is. Picit. Jó.
8: Jó, de nem hogy, volt így.
10: Nem, de hogy...
8: Most már benne van a darabba.
10: Én őszinte leszek veled, ezek a küzdelmek, ezek mindennaposak voltak, és közben nem voltak, tehát nem voltak vérre menő küzdelmek. Tehát én azt gondolom, hogy azt nem kérdőjelezte meg egyetlen városvezetés sem, hogy a színház az működik, hogy a színház az látogatott, hogy vannak nézőink, hogy nem tudom, megközelítőleg.
8: Mire van az előadásokra?
10: 130 ezer jegyet adunk el egy 120 ezres városban mondjuk, tehát hogy Debrecenből jönnek hozzánk nézők, hogy Egerből jönnek, tehát hogy a színház, mint olyan a városon belül egy zászlós hajó volt, ha már az első példára kell utalnom. Nem, voltak támadások, voltak megjegyzések, voltak különböző, most mondhatnék egyet, mert volt egy a Tartuffe után az egyik akkori politikus, jelentős politikus kiírta, hogy SOS Miskolci Nemzeti Színház mi folyik ott, megnézte a Tartuffe-t, és aztán hazament.
8: Magára ismert.
10: Azt nem tudom, hogy magára ismerte, de egy jelentős politikus volt, akkor megijedtem. Akkor megijedtem, mert attól féltem, hogy úristen, most mi lesz, de aztán az is elült.
8: Az egy ilyen egzisztenciális félelem, vagy a dolgot magát félti
10: nem
8: az ember
10: féltettem,
8: egy idő után?
10: Én azt féltettem, és nem egyedül. Mi azt féltettük, hogy azért rengeteg munka van abban, hogy ma úgy beszélnek a Miskolci Színházról, ahogy beszélnek. És azt féltettem, hogy ebben a munkában én tudom, hogy még van. Én látom, hogy mi van még benne, és hogy azt ne veszítsük el. Egzisztenciális félelem nem volt benne, ma sincs, én ezt őszintén mondom. Mondtad az elején, hogy matematikus vagyok, színész vagyok, rendező vagyok, valahogy csak lesz. Tehát, hogy én nem féltettem magam ilyen szempontból. A társaim se féltik magukat. A Szőcs Artúr szerintem, vagy a Keszék, vagy a Rusznyák, vagy ne beszéljünk a Szabó Mátéról, szóval Magyarország jelentős rendezői. De mi így együtt, az megismételhetetlen. Tehát, hogy azt gondolom, és...
8: Van ennek a színházi létnek egy érdekes ismérve, ugye Nemzeti Színház a Miskolci, tehát nem elég, hogy van egy prózai tagozata, kell neki egy opera tagozata,
10: sőt, balett tagozata
8: és egy balett. Ez egy lehetséges modell? Ez egy valódi modell, vagy ez egy erőszaktétel?
10: Én szerintem a vidéki nemzeti színházaknak ez egy nagyon járható útja. Mert miért ne legyen Miskolcon saját opera előadása? Nem tudjuk megengedni magunknak, hogy opera énekeseket szerződtessünk állandó szerződéssel.
8: Volt is csatátok kezében az operaházzal, hogy hát hadd jöjjenek a sztárok.
10: Hát nyilván, hát ha Miskolcon, vagy egy vidéki városban egy nemzeti színház, az a város polgárának fontos. Az a város lakónak azért fontos, mert ez emeli annak a rangját, amit a város jelent. Tehát az, hogy Gáspár Tibor Miskolcon a piacon vásárol, az a, nem a Gáspár Tibor, vagy Miskolcon színész, nem a Gáspár Tibornak fontos csak, hanem a miskolci embernek fontos, aki azt mondhatja, hogy nálam színész a Gáspár Tibor. Vagy azt mondhatja, hogy a Bodoki Márk itt színész. Vagy a Mésző Janna, akit látott sok filmben, az itt színész. A Nemzeti Színház, mint forma, és jelen pillanatbeni forma, hogy van opera meg balett, az inkább azt mondja, azt akarja, hogy miért ne legyen egy vidéki nagyváros nézőjének saját balett élménye. Miért ne legyen saját opera élménye? Meg lehet azt csinálni, hogy hozunk előadásokat, akkor az a ház, az elveszti azt, az önazonosságát. Lehet egy színház úgy működtetni, hogy vannak benne előadások, de pont azt veszíti el akkor a színház, amiért Miskolcon építette Dérinének.
8: A kritika mostanában kifejezetten szeretett. Téged is, meg a színházat is. Az ember azt érzi, amikor ő a mainstream. Amikor de hozzáigazodnak.
10: Nem, figyelj, vagy bocsánat a figyeljért, hogy...
8: Figyelek.
10: Hogy nem a mainstream a fontos.
8: Én ezt értem, de közben egyszer nyilván, csak megérkezel. Tehát nyilván van egy olyan érzésed.
10: De ebben 12 év munka van. Uh-huh. Tehát, hogy nehogy azt higgyék a nézők, hogy mi nem csináltunk rossz előadásokat. Ó, sok rossz előadásunk volt, sok nemes bukásunk volt, én nekem is volt több, elárulom őszintén.
8: Te ebben ráadásul nagyon önkritikus vagy, régi interjúkat olvasva, te szoktad sorolni, hogy miket rontottál el.
10: Igen, de mert hozzá tartozik, tehát azt úgy nagyon nehéz leélni egy életet, hogy az ember mindig arrébb lép akkor, mikor szar.
8: De olyan sincs, hogy neked már elfogadják, hogy szar, mert hogy hát a Béres nem szokott rosszat csinálni. Tehát biztos ez is jó.
10: Nem, hát volt, hogy mondok egyet, próbáltunk valami nagyszerűt csinálni, és ez nem, azért mondom a nemes bukást, mert ezek engem nagyon tovább vittek, Miskolcon. Megkértünk egy írót, hogy írjon Miskolcról egy történetet, ami csak Miskolcról szól. Agávé volt a címe. Hát nem sikerült az előadás, ezt most finoman fogalmaztam. De közben akkora munka volt abban, hogy mondjunk valamit Miskolcról, hogy szerintem a bukás is simán bele volt kódolva, tehát hogy a végén bár nem sikerült, de mindannyian úgy éreztük, hogy most nagyon nagyot akartunk Miskolcról mondani, talán ezért nem sikerült. De közben meg ezek, az, hogy a kritika jól fog, igen, és nekem fontos az, hogy van kritika. A kritika nem, ez egy nagyon mai hogy mondjam, diskurzus, vagy narratíva, vagy mi a modern szó, amit szoktak mondani. Szerintem a kritika iszonyatosan fontos, a professzionális kritika a színházaknak. Mellőzni szokták ma.
8: Drámaian hiányzik, ez így van, alig néhány hely oldalt.
10: Én őszinte vagyok veled, én iszonyatos erőfeszítést teszek arra, hogy a kritikusok Budapestről, mert hát csak Budapesten vannak igazából kritikusok, lejárjanak Miskolcra minden előadást megnézni, írjanak rólunk, legyenek, vannak ilyen kritikus órák, ahol a nézők előtt beszélgetünk arról, hogy mi jó, mi rossz, merre menjen, merre ne menjen. De azt is el kell mondani, hogy Miskolcon van egy nagyon fontos kulturális lap, a Műút. És a Műútban rendszeresen írnak a színházról. Ugyan tudom, hogy nem sokan olvassák, tehát nem a Best magazin. De az a kevés ember miért ne olvassa? Tehát annak a kevés embernek igen. is kell valami. A kritika nagyon fontos. Én őszinte leszek, ha meg lehetne teremteni azt a új kulturális környezetben, hogy a kritika egy független, fizetett állás legyen, én hajlandó lennék ezért adózni a pénzemből. Nem nekem fontos csak a kritika, a nézőnek a fontos, a színésznek a fontos a visszajelzés, hogy jó úton van.
8: Hajdanában voltak olyan kritikusok, akik eldöntötték egy előadás sorsát.
10: Hát, őszinte leszek veled, én nagyon büszke vagyok arra, hogy Molnár Gál Péter még annak idején írt rólam, és ez megjelent vagy benne van ebben a könyvében, ahol a legjobb kritikáit jelenítették meg, és idézni is tudom, megtanultam azt a Molnár Gál Péter mondatot, mert szerintem csodálatos. Béres Attila tehetségének köszönhetően minden mozog, minden mozgásban van, forog a színpad, folyamatosan mozognak a szereplők, csak a cselekmény áll egy helyben. Ez el is döntött az előadásról.
8: Tessék mondani, megdicsértél?
10: Nem.
8: Hát ugye, dicsérje meg téged a Molnár Gál Péter szokták.
10: Figyelj, mondani, ha elolvasol egy kritikát, és mondjuk egyedül vagy, tök egyedül, akkor alapvetően arra gondolsz, hogy mire van, miben van igaza. Kicsit olyan ez, mint a, nem tudom, a gyászfeldolgozás, hogy az ember tiltakozik, nem így van, aztán ott valahol mélyen elül benned a kritika igaza. Tehát az én monumentális bukásom, ugye az a Györgyike drága gyermek volt az épp induló Jordán színházában. Tényleg nagy bukás volt. Nem is biztos, hogy nemes bukás volt, de hosszú időre meghatározta az én viszonyomat a kritikához.
8: Nehéz ilyenkor feltápászkodni egy ilyen bukás
10: után? Hát ez sok időbe tellett, és rögtön a pályánem elején. Ez egy érdekes dolog, hogy úgy kezdődött a pályám, hogy megcsináltam valahol Európában, Tegerbe, aminek ilyen egész komoly sikere volt. Akkoriban nagy történet volt az, hogy a Magyar Televízió élőben adta ezt az előadást, volt egy ilyen. És aztán rögtön a második előadás meg a Györgyike drága gyermek volt. Tehát, hogy én egyből valonnan fentről nagyon mélyre zuhantam, és azt hiszem az egész életem erről szól. De ez jó. Tehát, hogy az ember...
8: Fölle?
10: Nem vagy nyugalomban. Nekem jó az, hogy nem vagyok nyugalomban. Nem szeretem a megszokásokat, nem szeretem a sztereotípiákat, nem szeretem, hogy a dolgok ugyanúgy történnek. Ilyen ez.

0: hogy ez nem az. Ott az ember ezt érzi, ez egy érzékenység. A rendezői szakma alapvetően az ösztöneidnek a, nem tudom, az érzékenységének a folyamatos piszkerálása, és akkor az történik egon, hogy érzed, hogy ez nem az. És az a legrosszabb, mikor érzed, hogy ez az, és nem az. Ilyen is van. És a még rosszabb, amikor érzed, hogy ez az, és az, és aztán kiderül, hogy nem az, mikor megnézedhet egyszer. Szóval...
1: Vagy kiderül, hogy nem kell a közönségnek, bár az. Mert olyan is van.
0: Igen, de hogy valahogy érzed azt, hogy mit rontottál el. Én szoktam érezni.
1: Mikor tudsz utoljára belenyúlni?
0: Bármikor. Szóval mi szoktunk például megbeszéléseket tartani, én szoktam néha megbeszélést tartani a 10. előadás
1: után. Na de ott már az előadás sorsát megmenteni nem tudod, csak javítani egy-két dolgon.
0: Mert tudsz őszinte lenni. És elmondani, hogy nem csináljuk ezt másképp. De ezt figyelj, ha siker, akkor is. Az előadás az egy élő szövet. Az egy élő szövet, azt nevelni kell, az olyan, mint egy gyerek. Megszületik a bemutatón, aztán elkezded nevelni. Pont ez az egyik nagy tragédiája a vidéki színházaknak, hogy mit tudom én, mi körülbelül 25-26-szor játszunk fixen egy előadást, ennyi egy bérlet. Budapesten játsszák 200-szor. Nekem is van olyan előadásom, Budapesten volt, ami 19 évig ment.
1: Operett színház.
0: Igen, a Lilivárban. De a Mennyasszony tánc, vagy a Rebeka is ment nem tudom hány 10 évig. És az pont az a gondot, hogy csinálsz egy előadást, és akkor 2 év, max. 3 év múlva lekerül. Bár van pár olyan előadásunk Miskolcon, na, például mondok egy művészeti tanács döntést, hogy a Fekete Szárú Cseresznye, amit nem tudom, 6 éve mutattunk be, azt hiszem, az mai napig műsorom van, és abban megegyeztünk, hogy ezt soha nem vesszük le műsorról. Az mindig műsorom van.
1: De honnan szerzel hozzá közönséget, hiszen már mindenki látta,
0: igen,
1: aki Miskolcon színházban.
0: Ha jól tervezel, és mondjuk 2 havonta berakod 2-szer, vagy 3 havonta 3-szor egymás után, az elmegy. Az csinálsz rá egy jó marketinget, megnyomod egy kicsit, akkor az elmegy. Az elmegy.
1: Tehát, és mennyit árt a darabnak az, hogy 2 havonta van csak színpadon?
0: Sokat. Újra kell próbálni, újra kell gondolni, újra kell egyeztetni.
1: Ez melós.
0: Igen, de például az a történet az megéri, az Trianonról szól, az a történet megéri, azt nagyon szeretik a miskolciak, azt az előadást. De ilyen volt a Kivilágos Kivirattig is, amit nem tudom, 8 évig tartottunk műsoron azért, mert, és aztán egyszer csak be kell látnod, és így ötembe látjuk, hogy de ilyen a, nem tudom, az is a Pókfonálon az 4 éve megy folyamatosan, és nem lehet rá egyet kapni. Tehát vannak ilyen előadásaink, amiket tudunk.
1: Mindig érted, hogy miért?
0: Nem.
1: Pedig az lenne a tuti, nem? Tehát én vagyok a színházigazgató, tudom mitől van.
0: Nem, azt tudom, hogy azt jelzik a jegypénztárból, hogy ezt még tegyük be többször műsorra, mert hogy ez nagyon viszik.
1: És nem. Akkor van.
0: Hát a Fekete Szárú Cseresznyét értem, az tényleg egy nagyon jó. De például a Vörös Sándornak a 2 fejű fenevadát, amivel az Artúr megnyerte a kritikusok díját, és megnyerte a legjobb rendező díjat is, azt például 2 évig tudtuk tulajdonképpen műsoron tartani, és sajnos, nem tudom, 20x-szer eljátszottuk, úgymond ennyi volt benne, de szerencsére, hogy csináltunk belőle profi tévéfelvételt, és akkor így tovább éltetjük az előadást. Tehát ha érzed, mindent megragadunk azért, és ez iszonyatosan fontos, hogy azokat az előadásokat, amitől Miskolc, vagy amitől a Miskolc Nemzeti Színház, azok valahogy megőrizzük.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-től, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Emelkedik jövőre a családi pótlék, ezt jelentette be a miniszterelnök. Megfékezték a horvátországi Brács szigetén pusztító tüzet. Folytatódik a hűvösebb idő, többfelé lehet eső. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni. Így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít, a leendő Tiszás alkotmánytervezet és választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. A héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Ma Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődött az ülés, holnap döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról is. Nem attól lesz valami magyar érdek, hogy 3-szorosan túlárazva Mészáros Lőrincéket gazdagítja, ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter arra reagálva, hogy Orbán Viktor a németek emberének nevezte őt a hírtévében. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Fidesz elnöke német lobbit emleget, miközben az ország gazdasági gyarmatosításáért éppen az előző kormánya felelős. Sikerült megfékezni a horvátországi Brács szigetén napok óta pusztító tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. A hétvégén mintegy 700 embert evakuáltak, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek. Egy 40 fős magyar csoportot menekítettek ki Milnából, ahol lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Földrengés volt a magyar-horvát határon hajnalban. A Baranya vármegyei Sejétől mintegy 18 kilométerre 2,5-es erősségű földmozgást regisztráltak. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Mersz olyat rendezni? Például egy Babarczi Lilium után egy Liliumot?
3: Én rendeztem Liliumot.
2: Azért kérdezem, ami ott van a fejedben, és tudod, hogy el kéne mozdulni tőle. Tehát, hogy nem lehet ez olyan Lilium, mint a Babarczi. De mégis.
3: De azt hiszem egyszer sikerült Pécsen, Köles Ferivel, csak tudom, hogy nemrég volt nálad.
2: Igen, most lett feladatlan.
3: Igen, a Köles Ferivel sikerült egy olyan Pécsen, egy olyan Liliumot csinálnom, amit én nagyon-nagyon szerettem. Az egy nagyon jó munka volt. Aztán utána rendeztem a Karuszelt az Operett Színházba, amit sajnos levettek műsorról, pedig az egy nagyszerű kísérlet volt arra.
2: Az amerikai musical változata.
3: Igen, csak mi visszaírtuk a Liliumot bele. Tehát, hogy megengedték.
2: Szöveget módosítottatok.
3: Igen. Megengedték, hogy ez ne egy amerikai sztori legyen White Snow-ról, mert úgy hívják, hanem Lilium legyen, meg hogy még dramaturgiailag is belenyúltunk. Meg,
2: De ilyenkor nem félsz tőle, hogy óhatatlanul másolsz? Nem mondom a plagizálást, mert ez nem az, hanem az embernek ott van a fejében, hát láttam ezt a megoldást, mennyire jó volt. De akár, saját magadtól.
3: Ha láttam a megoldást, akkor nyilván arra törekszem, hogy ne legyen, de hogy ne úgy legyen, de ebben tök igazad van, az ember az nem úgy működik, hogy mindig a tudata van elő, hanem ott vagy a próba helyzetében, és egyszer csak valahogy így kijön belőled egy mondat, és rájössz, hogy hó, ez nem.
2: Igen, ez jó ötlet, hagyjuk.
3: Ez nem, ne ez, de úgy nagyon nehéz rendezni egy darabot, Egon, hogy úgy csinálja meg, hogy más ne. Én azt gondolom, hogy a színház az nem azért fontos egy társadalomnak, hanem azért fontos, mert iszonyatosan megtérül hosszú távon az, hogy a színház van. Hol találsz ma olyat? Ezt megkérdem tőled, hogy mondjuk 700 ember egy időben, sötétben ül, egy történetet néz, egyszerre kacag, egyszerre sír, egyszerre rendül meg. Hol van még ilyen közösségi élmény? Abban az elmagányosodott világban, ahol a közösségi média arról szól, hogy sokan vagyunk, de közben egyedül ülsz szembe egy monitorral. Magyarán egyedül vagy. Hol van még olyan lehetőség, hogy ilyen közösségi élmények jöjjenek létre? Hogy egyszer csak lemegy a fény, és ott ül sok-sok különböző ember, különböző problémákkal, különböző politikai hovatartozással néz egy történetet, és mondjuk egyszerre rendül meg azon a történeten. Egyszerre kacag hangosan. Hol van még ilyen? Ez a közösség. Hát ez a színház ereje. Ezért kell színház. Ez nem térül meg 4 évente sajnos. Ez nem olyan, mint hogy a Fradi bejut a BL-be, és akkor jaj, de jó. Ez hosszú távon térül meg. De hosszú távon nagyon megtérül. Én azt gondolom, hogy ezért kell fenntartani azt a struktúrát, amit ugyan régóta örököltünk a színházi világban.
2: Eléggé példanélkül is a világban.
3: Na azért, ha elmész Romániába, ugyanez van, Szlovákiában hasonló
2: van. Hát a
3: volt
2: szocialista világ, mert hogy ott így épült fel.
3: Egon, hát ha valami jó volt.
2: Igen, nem ellene mondtam, hanem hogy erre rácsodálkoznak mondjuk az angolok, a franciák, ez nálatok tényleg így működik.
3: És milyen jól működik. Tehát az, hogy van társulat, az, hogy van állandó színház. Tehát ezt még egyszer elmondom, hogy vidéken vagy Budapesten, mindegy. Nem a színházat támogatja a politika, a nézőt támogatja a politika.
2: Itt azért egy kicsikét tegyünk zárójelbe egy mondatot, hogy azért a színház támogatása az elmúlt időszakban sok esetben kifejezetten politikai döntés volt, hogy melyiket és hogyan és mennyire.
3: Ennek mi elszenvedői vagyunk bizonyos szempontból. Ha megnézed mondjuk a Debreceni Színház támogatását ma, és a Miskolci Színház támogatását ma, és összehasonlítod az eredményeit nézőszámtól kezdve előadás számig, díjakig, vagy akár csak megítélés szempontjából, akkor merem kijelenteni, hogy a Miskolci ma egy működőbb színház, nem akarok minősítést tenni, körülbelül 2/3 annyi pénzből. Vagy.
2: Nagy volt a pofátok? Bocsánat, hogy
3: fejezésért. Nem, ennyi volt a mi támogatásunk.
2: Debreceni lehetett többet lett. Adni, máshogy adni. Máshonnan szerezni.
3: Vannak ilyen történeteim, hogy 12 éve következtetesen működtetünk egy találkozót, egy fesztivált, ez a határon túli magyar napok. Én ezt 12 éve kitaláltam, ez arról szól, hogy minden évben egy határon túli magyar város eljön Miskolcra. Mondjuk Csíkszereda, eljön a színház, eljön, ha van zenekaruk, eljön a könyveik, eljön egy festészeti kiállítás, akkor egy nap, 4 napra a Miskolci színház átalakul Csíkszeredává. És erre mi minden évben pályáztunk. Én azt hiszem, hogy ez egy nemes feladat, amit a Miskolci színház ezzel bevállalt, és 12 éve minden évben megtartottuk. Hát erre mindig annyi pénzt kaptunk, hogy hát nem tudom, arra volt elég, hogy nem tudom, ide utazzanak, de többre nem. És akkor ezt mindig kiegészítettük a jegybevételből. Tehát, hogyha például egy ilyet máshol rendeznek, akkor biztos többet kapnak.
2: Láttuk
3: de,
2: ilyet.
3: De nem volt nagy a pofánk. Mi nem, tehát engem ért ilyen vád, hogy most be ezek pofázol. Én nem vagyok egy ilyen nagy pofázós alkatú ember, szeretek beszélgetni, de a mi előadásaink azok legtöbb esetben, 99%-ban nem volt bennük megalkuvás.
2: Általában a színháznak óvatosnak kellett lenni az elmúlt évtizedben?
3: Azt hiszem, voltak színházak, akik óvatoskodtak, voltak színházak, akik megfeleltek. Mi, ezért mondom azt, körülbelül 95%-ban nem feleltünk meg. Magyarán nem törekedtünk arra, hogy komilfók legyünk, vagy hogy fogalmazzak.
2: És
3: igen.
2: És vannak nagyon támogatott színházak, vidékiek és budapestiek is voltak ilyenek, rengeteg pénz ömlött oda, tehát semmi nem számított, mondhatni, és nem volt teltház. Ez mondanám azt, hogy a pénz megöli a művészetet, ez nyilvánvalóan nem igaz, a pénz azt tudja támogatni is a művészetet, de valahogy itt ez a két dolog együtt nem tudott igazán jól működni az elmúlt 16 évben, pedig az lett volna a pénz osztók szándéka, hogy na majd ettől. Miért van
3: nem az? Lehet politikai alapon színházat felülről meghatározni. A színház az a szabadság fok ismerve egy országban. Tehát, hogy igen, volt erre szándék a elmúlt 16 évben, én is tudok sok példát felsorolni. Csak vegyünk egy példát, az EGRI példát mondjuk ezelőtt jó pár évben, ahol Szőcs Artúr megpályázta az EGRI színházat. Meg is nyerte. Egy napra. Majd másnap közölték a polgármesterre, ha Szőcs Artúrt nevezi ki, akkor nem lesz útfejlesztés, akkor nem kap a színház pénzt, nem tudom, mit nem kap. És másnap a polgármester úgy döntött, hogy nem Szőcs Artúr lesz az igazgató, hanem folytatja a volt igazgató. Ebből nagyon sok példa van. Azt gondolom, hogy az új kormányzat egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy azt az átláthatóságot, ami az elmúlt 16 évben nem volt, hogy abban a szobában, ahol mindig sötét volt, hogy kicsit ironikusan fogalmazzak, abban a szivarszobában, ahol sötétben elosztották a pénzeket, és azt mondták, hogy mit tudom én, X színház ennyit kap, Y ennyit kap, vagy a pályázatokon X ennyit kap, és Fási Zsülike annyit kap, hogy abban a szobában felkapcsolja a mostani kormányzat a villanyt, betegyen sok kamerát, és azt mondja, hogy ez az átláthatóság. Én nem több pénzt szeretnék a Miskolci Nemzeti Színháznak, Isten őrizzen, én azt szeretném, hogy átlátható legyen, hogy a kormányzat színház támogatási rendszerében mi a rendszer. Tehát, hogy történik ez? Ezt nem tudtuk eddig. Mindig csak szembesültünk, hogy mi ennyit kapunk. Ti ennyit kaptok, szeretném látni, hogy hogy. Ez egy nagyon fontos elkövetkező időszakban az, hogy és sürgeti a kormányzatot az idő, innen is üzenem nekik, mert hogy januárig van meg a színházak idei támogatása, tehát januártól már reményeim szerint egy átláthatóbb rendszerben, egy átláthatóbb támogatási rendszerrel fognak működni a színházak.
2: Itt most van egy hangulat, ami nem alap nélkül fogalmazza meg azt, hogy elég volt a Vidnyánszky korszakból. Csak közben meg itt felmerül azon az oldalon, amely még mindig Vidnyánszky Attila mellett áll, fura, hogy és akkor hogy lesz neki holnap? Tehát Vidnyánszky Attila elmegy Miskolcra rendezni egy előadást?
3: Akár. De hogy itt a Vidnyánszkyval az nagyon nehéz külön választani, hogy az ember rendező igazgató.
2: Igen.
3: Én szerencsére csak rendezős igazgató vagyok alapvetően, de hogy az Attil, vagy a Vidnyánszky úrral alapvetően az a halmaz, vagy inkább mátrix, amiben az ő funkciói és hatalmi struktúrája működött. Tudod, egy embernek, ha van 13 vezető funkciója, akkor valószínűleg 13 hatalmi funkcióval fog élni. Nem azt mondtam, hogy visszaélni. Élni fog vele.
2: De hát ez egy olyan súly egy terület fölött, ami óhatatlanul...
3: Én azt gondolom, hogy majdnem a teljes terület. Majd teljes terület. Tehát a Kossuth-díj bizottságtól egészen a Kaposvári Egyetemig, a Nemzeti Színháztól, a Színházszakmai Bizottságig, az NKA-tól, a
2: Teátrumi
3: Társaságig.
2: SFE,
3: megsorolhatnánk.
2: Tehát én 16-ot vagy 17-et, már nem tudom.
3: Én 17-et számoltam össze.
2: Akkor, amikor egyszer bent járt az Egyenes Beszélben, és nem tiltakozott, azt mondja, igen, de hát nem veszek fel mindenért pénzt.
3: De az nem számít.
2: Ez volt az ér.
3: Tehát az embernek nem akkor, nem úgy van hatalma, hogy pénzt kap érte.
2: Hanem, hogy gyakorolja.
3: És én azt gondolom, hogy az alapvető probléma, és ez megint a mostani kormányzatnak az egyik legfontosabb feladata, hogy soha ne fordulhasson elő még egyszer ebben az országban az, hogy egy embernek egy kézben ennyi hatalma legyen. Nem lehet. Ez nem lehet. Tehát egy ember egyrészt nem képes arra, másrészt olyan függőségi viszonyok alakulnak ki vele szemben, ami csak rosszat okoz a magyar színházi életben. És alapvetően az, hogy nem akadt az elmúlt x-10 évben egy arra érdemes, mondjam, magyar rendező, a nem tudom, azon a páron kívül, aki ott volt, hogy a Nemzeti Színházban megmutassa tehetségét, tehát hogy...
2: Hát a kis színpadon meg lehetett, a nagy színpadon külföldről érkezett rendezők dolgoztak, meg ő.
3: Őszinte leszek veled, most kérdezted, hogy a Vidnyánszky elmegy rendezni, szóval a Vidnyánszkynek azt kellett volna csinálnia, hogy mit tudom én, a harmadik évben meghívja a Schillinget rendezni.
2: Tehát te ezt csinálnád? A te Nemzeti Színházad olyan lenne, ahol ez történik?
3: Ez most melyik nemzeti? Már a Miskolci. Hát
2: mondjuk legyen a budapesti, a nagybetűs Nemzeti Színház, erről is érdemes beszélnünk két mondatot majd, hogy az mit jelent.
3: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, hogy mondjam, az nagyon fontos, hogy mi a szándéka a budapesti nemzetivel. Milyen legyen az ország úgymond első nemzeti színháza. Mondjuk ez is fura, mert a Miskolci is nemzeti, és a Miskolci Nemzeti Színháznak az, hogy nemzeti színház legyen, játszania kell operát, balettet, stb. A Budapesti Nemzeti Színháznak nem
2: hisz
3: kell.
2: Hisz itt az operához.
3: Igen. Igen, mindegy, ez csak mint jogi formulát próbálom, olyan nemzeti szó meghatározás, amíg mondok egy vicceset neked, hogy egyszer sok évvel ezelőtt még azt hiszem Balogh miniszter úr volt a miniszter, és jött Miskolcra, és akkor én mondtam neki, hogy akkor lett a Miskolci Nemzeti Színház non-profit Kft. És mondtam neki, hogy szerintem, miniszter úr, a nemzeti szó és a korlátlan felelősség szó, meg a non-profit szó egy címben azért nagyon ciki. Főleg egy nemzeti kormánynak. És akkor így elment. De ezt emlékszem, hogy így megpróbálta elmagyarázni, hogy miért hülyeség az, hogy a Nemzeti Színház non-profit korlátolt felelősség.
2: Aztán úgy
3: igen, ennek vannak pozitívumai is. De visszatérve a nemzetire, az nagyon fontos, hogy hogyan értelmezzük a nemzeti színház szót, vagy hogy mi a tartalma ennek.
2: Nem ott kell játszani az ember tragédiáját, a János Vitézt, a Bánkbánt.
3: Én azt tehát gondolom,
2: ilyen,
3: hogy
2: ilyen iskolai klasszikusokat, és akkor ezzel kipipáltuk, megvan a Nemzeti Színház műsorterve.
3: Mert nem hiszek így. Én azt gondolom, hogy például igen, ott kell játszani a Bánkbánt, de például azt gondolom, hogy a Bánkbánt nem biztos, hogy abban a formában kell játszani, ahogy azt... hogy mondjam neked, a legkonzervatívabb gondolkodásban kell elképzelni.
2: Hát, hogy a 150 éve elképzelte a szerző.
3: Azt gondolom, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy a nemzeti színháznak egyik legfontosabb feladata az, hogy legyen egy ilyen rétege, az is nagyon fontos, hogy hogyan képviseli az országot kulturális szempontból. Tehát, hogy milyen országimázs súlya van egy nemzeti színháznak. Az... Mi, mint az Európai Színházi Unió tagjai a Miskolci Színházzal látjuk azt, hogy néz ki egy portugál nemzeti színház. Vagy látom azt például, csak mondom, hogy a világ egyik ma élő legnagyobb rendezője, az Ostermayer 4 napja kezdett el próbálni a Hedda Gablert a Bukaresti Nemzeti Színházba. Nem, szóval ő tényleg a világ egyik legnagyobb rendezője, vagy Mártáler, hogy rendez. Szóval én azt gondolom, hogy ez ma nem igaz. Tehát ma, bárhogy mondja a Vidnyánszky, a mainstreamnek, és még egyszer mondom, én tényleg nem szeretem ezt a szót, de ma a mainstreamnek, az európai kulturális elitnek, az európai, most mondhatja azt, hogy az a liberális elit, szinte hallom, hogy mondja azt, hogy de hát az a liberális elit. Nem, az európai színházi elitnek nem tagja a Budapesti Nemzeti Színház. Ez is fontos lenne.
2: De be tudnád vinni? Hiszel-e abban, hogy neked lenne értelme a Nemzeti Színházra pályázni?
3: Én nem, figyelj, ezt sokan kérdezték. Én ezt őszintén gondolom, hogy ez az én magányos döntésem lenne. Biztos, hogy ha olyan kiírás lenne, amihez én hozzá tudok tenni, már előgöregben vagyok ahhoz, hogy megfontolt legyek, amihez én hozzá tudok tenni, ha olyan a kiírás, akkor nem futok el előle. Ezt így neked elmondom, nem. De ahhoz nagyon sokat kell tudnom arról, hogy mi a szándék, és hogy tudok-e én hozzátenni, illetve most jön a lényeg, a művészeti tanáccsal ezt azért át kell beszélni.
2: Megszavazzátok?
3: Azt nem tudom, hogy megszavazzuk, de hogy átbeszéljük, az biztos. Figyelj, én bevittem a nem egyedül, ez Szabó Máté hihetetlen feladata volt, és iszonyatosan jól teljesítette. A Katona József Színház után a Miskolci Nemzeti Színház tagja az Európai Színházi Uniónak. Ez a legrégebbi színházi uniós szervezet, még a Strehler meg a Jack Lang francia kulturális miniszter hozta létre valahol a 90-es évek elején. Ennek tagja a Miskolci Színház. És sajnos nem tudunk igazából rossz szó, elnézést profitálni belőle, mert nincs elég tőkénk ahhoz, hogy azokat a kapcsolatainkat jól használjuk, de mégis most jön a Római Színház hozzánk, mi megyünk Rómába az Ivanovval, tehát hogy van egy ilyen folyamatos csereakció, amiben sokkal jobban részt tudnánk venni, ha kapnánk erre támogatást, tehát sokkal jobban tudnánk képviselni Miskolcot, sőt Magyarországot is az európai színházi világban, de ezt megcsináltuk. Ez egy komoly felvételi volt annak idején, hogy felvegyenek minket, felvettek. A Katona József Színház is tagja egy ugyanilyen színházi szervezetnek. Én azt gondolom, hogy hát sok mindent lehetne csinálni. Az egy nagyon fontos kérdés, hogy ez, ami most volt a Nemzeti Színház, ez egy példa, ez volt. Tehát úgy, ahogy volt az Alföldi korszak is, vagy volt a Jordán korszak is, ez is az. Esztétikailag sok mindenben tudnék vitatkozni, de ízléskérdésében nem szoktunk vitatkozni. Az tény és való, hogy azt, hogy amíg nem foglalták el az SZF-t, amíg nem dózerolták le az SZF-t, én nem sok fiatal rendezőt láttam meghívva a Nemzeti Színházba SFE korabbi időszakából, nem láttam a Kovács D. Danit, nem láttam a Hegymegi Mátét, tehát nem láttam a jelentős, ma már közép osztályhoz tartozó rendezőket a Nemzeti Színházban játszani.
2: Ennek nyilván személyes okai is voltak, mert hogy az előző SFE vezetéssel a Vinyánszky féle kurzus nagyon hát súlyos,
3: figyelj,
2: szakmai és emberi konfliktus.
3: Én őszinte leszek veled, egy dologba biztos vagyok. Egybe 100% vagyok, hogy a színház történet 50 év múlva azt, amit az SFE-n történt, azt úgy fogja leírni, hogy Vinyánszky Attila ledózerolta az SFE-t.
2: Te hogy vagy? Jól vagy?
3: Én jól vagyok, alapvetően jól vagyok. Pár nagyon szar dolog történt az életemben, elment édesanyám, és ez egy nehéz kérdés az életben. De jól vagyok. Jól volt pár ilyen egészségügyi problémám, de az is hasznos volt. Ezek hasznos dolgok. Ezeket a feldolgozott hasznos dolgok. Tehát, hogy szembesülsz azzal, hogy dolgokat másképp kell csinálni. És hogy fontossági sorrendeket tudsz felállítani a fejedben. A színház az nagyon hajlamos arra, hogy elsötétít mindent, és azt hiszed, hogy csak az van, csak és ilyen konok ragaszkodásba mész át, ha már Vinyánszkyról beszéltünk. És aztán csak egy-egy ilyen személyesebb probléma, vagy egy-egy családi tragédia azért nagyon képes arra, hogy felnyissa a szemedet arra, hogy állj, csőben futsz, nincs más út, csak az a cső. Állj meg, vágd ki a csövet, nézd ki, ott van nap is, nézd jobbra, nézd balra. Szóval ilyen szempontból hasznos volt nekem, vagy nagy tanulás volt ez a fél év, amiben pont beleesett a választás, és az is nagy tanulás volt, nagy tanulság volt nekem. Már ezt csak azért mondom neked, mert ez egy érdekes kérdés, és erről lehetne beszélni, hogy 16 év apátia után, vagy ilyen teljes magunkba törődés után a változás lehetőségének az írmagját is elvetve, egyszer csak jött egy változás, és nem természetesen halad az apátiából kivezető út, hanem hirtelen az apátiából valami olyan szenvedély vagy extázis állapotba került a társadalom, vagy a magyar társadalom, hogy az még necces lesz, hogy hiányzik az átvezető út ide. Tehát, hogy ez még ugyanolyan probléma lehet, úgyhogy nem volt forradalom. Szinte olyan érzésem van, én ugye Romániában születtem, mint a forradalom. A forradalomban is az történt 89-ben, hogy egy teljes közel 30-40 évi apátia után egyszer csak jött egy olyan felszabadulás, ami néhol fékezhetetlenné vált. Azért ez is egy fontos dolog, azt gondolom ma, hogy a türelmünket, az éles látásunkat, hogy ne abból a túlfokozott állapotból kezdjük el szétlőni, de gyilkoljunk egyből ismeretlenül embereket. Most látom ezt a elnézést. Iszonyatos nagy botrányt a körül, hogy ki lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, és már egyből lövöldözünk. Tehát, hogy nem. Szóval valahogy az apátiából sok fokozat van, míg az ember extázisba jut. Próbáljunk meg lépésről lépésre, nem én találtam ki, haladni ebben a folyamatban, és ne atombombákat dobjunk extázisba.
2: Keresel ehhez darabot? Ez van egy érvényes üzenet.
3: Hát van erre pár történetem. Van.
2: Attila, öröm volt, hogy itt voltak.
3: Én köszönöm neked.
2: Köszönöm. Béres Attila volt a vendégünk. Remélem, hogy sok érdekeset hallottak. Nem csak a Miskolci Színházról, hanem a helyzetről is, amiben élünk. Szerintem ezek így voltak egységben az elmúlt egy órában. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva számítok rá újra, viszontlátásra.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a borongós idő többfelé esővel. Béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Szerdán kezdődik a nyolcadikosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. A Fidesz szerint Magyar Péter egyetlen szavát és egyetlen ígéretét sem lehet elhinni, így reagált az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a kormányfő reggeli interjújára. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít, a leendő tiszás alkotmánytervezet és a választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere. Meghallgatta az alkotmánybíró jelölteket az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság, a Tisza és a Mi Hazánk frakciója is 5-5 jelöltet nevezett meg, a Fidesz nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 hely megüresedett. Az új alkotmánybírák személyéről holnap titkos szavazással dönt a parlament. A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az ökumenikus segélyszervezet, hogy helyben segítsék a frontvonal közeli régiók lakosait. Sokan menekültek Harkivba Ukrajna és más területeiről, így a városban élők száma csak nem elérte a háború előtti szintet. Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb helyi szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között. Szerdán kezdődik a nyolcadikosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Október 9-ig mintegy 2400 intézmény, 67 ezer tanulója vesz részt a vizsgálatban. Ez elsősorban tanácsadás jellegű ajánlásokat fogalmaz meg, hogy segítse a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését, hívja fel a figyelmet az oktatási hivatal. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Később egyre több felé kell készülni, záporra, zivatarra. Napközben 20-25, késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható. Holnap napos, túlnyomóan száraz idő lesz, a szél mérséklődik. Kedden napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Köszöntöm Önöket ismételten sok szeretettel a Spirit FM állatvédelmi műsorában, az Adj esélyben. Én Tóth Peti Lili vagyok. Egy sérült madár megmentése sokszor jóval többet jelent annál, mint hogy biztonságba helyezzük. A Máj Természetvédelmi Egyesület munkatársai nap mint nap azért dolgoznak, hogy balba jutott állatokon segítsenek. A következő percekben a madármentés kulisszái mögé pillantunk be. Méghozzá vendégemmel, Lehocki Krisztiánnal, az MTE elnökével és állomásvezetőjével. Sok szeretettel köszöntelek nálunk!
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, üdvözlet mindenkinek!
2: A hallgatók nem tudják, hogy már korábban próbáltunk kapcsolni hozzám, ugyanakkor éppen egy kis gázolt madár érkezett hozzátok, ezért kellett tolnunk a felvétel időpontját. Azért ebből erősen érződik, hogy a madármentés az egyfajta életvitel, ha jól sejtem.
3: Így van, igen, ez egy mókuskerék, én ezt szoktam rámondani, hogy mókuskerék, tehát ebből nagyon kiszállni nem lehet, illetve ez nem úgy működik, hogy az ember meghatározza, hogy jó, akkor szombaton vagy vasárnap ezt csinálom. Most is ugye, amint említette, hogy megbeszéltük, hogy 9 órakor rádióriport, ehhez képest beestek egy fekete rigóval, amit elgázoltak, illetve vasárnap is, hogy az ember reggel felkel, ez pont most vasárnap volt, felkeltem, megittem a kis kávémat, már hívott a Nemzeti Park, hogy jelentettek egy jövőt, ki tudok-e menni, kimentem, szerencsétlen madár ott feküdt az út szélén, ez az M30-as felvezetőnél egy gázolt öv volt, aminek szilánkosra tört az egyik lába.
2: Hogyan működik egyébként a madármentő állomásnak a működése? Tehát első körben kihívnak titeket szigorúan minden egyes esetben a helyszínre, hogy van egy sérült madár, vagy hogyan kerülnek be az állomásra a madarak? Van, hogy hozzák is őket?
3: Hát inkább hozzák őket, és ha tudunk, kimegyünk, tehát ugye ez úgy néz ki, mondjuk, ha nézünk egy nyári időszakot, egy keményebb napot, akkor egy ilyen 150 hívás érkezik be. Ez azt jelenti, hogy 150 helyre kéne kimennem, ami fizikálisan lehetetlen. Tehát ha 150-szer be kéne mennem Miskolcra, az kivitelezhetetlen, mert elfogy a nap. Tehát azt szoktuk kérni, hogy ha tudják, akkor jutassák már el, nagyon lelkesek, nagyon segítőkészek szoktak lenni az emberek, a megtalálók, ugye valamilyen úton, módon mindig eljut, hogyha végképp nem tudják elhozni az állatot vagy madarat, akkor én esti órákban el szoktam érte menni, addig elmondom, hogy pontosan mit csináljon, mit ne csináljon, hogy helyezzel az állatot, stb. Van olyan, hogy ugyan bejelentik a madarat, de ez ott helyben megoldható, és a madár érdekében ott helyben kell megoldani az esetet. Nagyon jó példát fogok mondani, jön egy hívás, hopp, valami koppant az ablakon, itt fekszik mondjuk egy fekete rigó a teraszon, neki repült az ablaknak, elhozhatják-e? Ez szokott lenni a kérdés. Mi erre mindig azt szoktunk mondani, hogy Isten őriz elhozni a madarat, gyorsan vegyen elő egy kartondobozt, tegye bele a kartondobozba, zárja rá, vigye ki a garázsba, a pincébe, ahol sötét van és csönd van, tehát ez a két legfontosabb dolog, hogy sötét és csönd. 3-4 órát pihenjen a madárka, és próbálja meg elengedni. Ha nem sikerül, akkor hívjon, és akkor megoldjuk. Hogy miért jó ez? Egy, spórolok egy csomó utat a megtalálónak, 2, a madár nem stresszeli végig, ugye neki repült az ablaknak, lehet, hogy van egy belső vérzése. Szédül, azt se tudja, hogy hol van, még megfogják, még dobozba teszik, még autóba teszik, zötyög, aztán én itt kiveszem, tehát ez egy hatalmas stressz, és nagyon sok esetben ez okozza a madárnak a vesztét, hanem ezt ott helyben meg lehet oldani, és nagyon sok esetben 3-4 óra múlva vidáman hívnak, hogy úristen, ők nem is hitték volna, hogy ez a doboz működni fog, és kirepült a kismadár is. Köszönjük szépen.
2: Ez az opció egyébként többségbe szorul? Tehát ez szokott általában lenni mondjuk így a 80%-os eset?
3: Nem, ez azért ritka, vagy olyan általános az, hogy ablaknak repül. Fiókák szoktak érkezni rengeteg, fecskefióka főként, ugye most volt 2 hőkupola. Az első hőkupolánál ott egy nap érkezett 100 darab fecske. Az itt az autók már nem fértek el a parkolóba, pedig nem kicsi. Itt megállás nélkül jöttek, és mindenki konkrétan sorba álltak a kis dobozkájukkal, és néztek egymásra, hogy úristen, most akkor ő is madarat hozott, és már beszélgettek, hogy akkor te is fecskét hoztál. Igen, én is. Tehát volt ilyen eset.
2: Miután az állomásra megérkeznek a madarak, mi szokott lenni az első lépés? Egy átvizsgáláson mennek keresztül a madarak, még akkor is, hogyha mondjuk nem áll fönn egészségügyi probléma?
3: Így van, természetesen minden kis madarat, kis állatot, ugye emlősökről is beszélünk, átnézzünk előtte, nincs rajta sérülés, nincs benne véletlenül idegentes, tehát mondjuk egy gaj, seb, élősködők, ugye ezeket át szoktuk nézni. Hogyha nem találunk ilyet, akkor elhelyezzük, ha orvosi ellátásra szorul, akkor orvoshoz visszük, ha pedig csak egy mondjuk fészekből kiesett kisfecskéről beszélünk, akkor gyorsan átforgatjuk, megnézzük, nem törte semmije, és utána csak az etetés van, illetve az ellátás.
2: A rehabilitáció egyébként egy kifejezetten hosszadalmas folyamat szokott lenni, vagy meglepően gyorsan regenerálódnak a vadállatok?
3: Hát ez minden eset más. Volt olyan madár, amelyik másfél év után tudtunk szabadon engedni, de van olyan madárka, aki egy pár hét alatt, vagy emlős is, aki egy pár hét alatt rendbe jön, hogyha példát kell mondani. Mondjuk most jöttem olyan régen, egy süni, egy szagított seb volt a hátán, a legyek sajnos hamarabb megtalálták, kikeltek a peték, ugye a nyüvekették a sünit, azt ott ki kellett takarítani, egy kis sebtisztítás, és akkor utána mehetett is, amikor már begyógyult a seb, de vannak ettől sokkal súlyosabb sérülések, amikor mondjuk szárny törik, netán izomszakad, idegek inak sérülnek, akkor azért ez egy hosszadalmasabb folyamat.
2: Mi a helyzet, hogyha mondjuk egy hosszadalmasabb rehabilitáció során kiderül az, hogy az adott állat mondjuk nem visszaengedhető lesz a természetbe? Ez esetben hol szoktátok tartani ezeket az állatokat, madarakat esetleg? Maradnak az állomáson, vagy különböző reprezentatív helyekre helyezitek el őket?
3: Így van, tehát vagy itt maradnak, vagy ha találunk neki jobb helyet, akkor átkerül oda. Persze hivatalos állatkert vagy mentőközpont engedélyen rendelkező intézménybe, tehát magánembernek nem adhatjuk oda, hogy hát nekünk nincs rá szükség, és akkor Pista bácsinak odaadjuk, hogy vigyel, és akkor milyen jó lesz. Tehát itt ugye attól, hogy egy állat hozzánk bekerül, vagy attól, hogy egy állat tartósan sérült marad, mondjuk egy vörösvércse elveszti az egyik szárnyát, attól még ugyanúgy magyar állami tulajdon, ugyanúgy vonatkoznak rá a törvények, mi is tele vagyunk ilyen madárkákkal, akik sajnos olyan sérüléseket szereztek, hogy már nem engedhetők vissza a természetbe.
2: A fajta megőrzéshez egyébként mennyire szoktatok ti hozzájárulni, mint állomás? Van ilyen célkitűzésetek is?
3: Ettől sokkal bonyolultabb. A törvény az úgy szól, hogy a tartáshoz is külön engedélyt kell kérni a magyar államtól, tehát hogyha egy sérült állat, egy tartósan sérült állat benn ragad, akkor nekünk tartási engedélyt kell kérni. Ha azt az állatot beszeretnénk mutatni, mondjuk oktatási céllal, akkor bemutatási engedélyt kell kérni. Ha pedig fajmegőrzésről, tehát szaporításról beszélünk, akkor pedig ahhoz is külön engedélyt kell kérni. De azért ezt tudni kell, hogy nagyon ritka az olyan madár, amelyik fogságban akar és tud szaporodni. A fehér gólyák talán, tehát hogyha mondjuk egy gólyának nincs meg az egyik szárnya, ilyen gyalog gólya lesz belőle, hogy repülni nem tud, attól egy ilyen nem túl magas fészekben akár egy másik hasonló sorsú madárral párba állhat és kis gólyákat nevelhetnek. Nálunk ilyen még nem volt, más egységekben már volt erre példa.
2: Mit tapasztalsz mentőként, hogy alapvetően mik a leghétköznapibb dolgok, amik veszélyeztetik az állatokat, az épségüket? Milyen ilyen emberi tényezőket adtunk hozzá a környezetünkhöz, amik valóban veszélyt jelentenek az állatokra?
3: Azt merem mondani, hogy a mentőhelyekre került madaraknak a 99%-a az emberi behatás miatt kerül be, sérül meg. Értem ez alatt például az áramütést, a gázolást, az ablaknak csapódást, a fióka korszakban mondjuk a gazda elkezdi nyírni a sövényt, és akkor veszi észre, hogy hopp, egy rigó fészek, és akkor csináljunk vele valamit, mert hogy már csak a csillagos égbolt van a fészek felett. Tehát ez nagyon ritka az olyan, hogy repül a madár az erdőbe, ugye egy élőhelyen, ugye mert egy erdő az élőhely, és akkor neki repül egy fának. Van ilyen is, de nagy általánosokban elmondható, hogy emberi behatás miatt sérülnek meg ezek az állatok. A leggyakoribbak a gázolás, az áramütés, fiókáknál ugye a fészek leszakadás, fészek megsemmisülés, itt is ketté lehet választani, hogy mondjuk egy viharos szél letépi a fecskefészket, vagy Pista bácsi úgy gondolja, hogy hát neki elege van a fecskéből, és akkor gerebével végigmegy és leveri az összes fészket, ami mondjuk a házán vagy a szomszédházán volt. Ezt azért tudni kell, hogy ez bűncselekmény, és mi ezt nem is toleráljuk, tehát én vagyok az az egyetlen ember, vagy nem az egyetlen, de én is az az ember vagyok, aki, hogyha ilyet meghallok, én ráküldöm mindenkire a rendőrséget.
2: Mennyire tapasztalod azt például, hogy mondjuk szükségtelenül mi emberek próbálunk segíteni, és beleavatkozunk mondjuk egy olyan helyzetbe, ahol nem is lett volna rá igény, mert mondjuk az állat saját maga megoldja, vagy akár mondjuk az a felnőtt szülő a kisfiók a környezetében tartózkodott, csak mi mondjuk nem vettük észre, és a segítés szándékával beleavatkozunk a természet körforgásába. Ilyen is fenn szokott állni?
3: Nagyon sokszor, igen. Erről mindig tájékoztatjuk minden lehetséges csatornánkon az embereket, hogy mielőtt bárki bármit cselekedne, tehát adott egy helyzet, amit ő megtalált vagy lát, ne avatkozzon be, telefonáljon, mert lehet, hogy be se kell avatkozni. Úgy megint csak jó példát fogok mondani, fekete rigó, fiókák, most már azért egyre többen, de még mindig vannak olyanok, akik nem tudják értelmezni pontos történéseket a természetben, ugye mi történik. Mama rigó, papa rigó etetgeti a fiókákat a fészekben, majd 13-14 napos korukban ezek a kis rigók félcsupaszon röpképtelenül csetlenek, botlanak, kiugrálnak a fészekből, és úgy elindulnak mindenfelé. Ugye ez egy városi környezetben, mert egy erdőben nehéz egy ilyet észrevenni, egy városi környezetben azért ezt könnyebben észrevesszük. Mi történik, kis rigót rohangál össze-vissza, fölé állunk, akkor kinyitja a csőrét, rázza a szárnyát, nagyon aranyosan tud kérni, de nem szorul mentésre, hiszen egy teljesen természetes folyamat zajlik, ő, ha tették, hanem 13-14 napos korában kiugrik a fészekből. A szétszoródás elvét alkalmazzák, ez azt jelenti, hogy ne a fészekben találja meg a ragadozó, ugye most maradjunk az erdei, mert ugye a kódokról beszélünk, ami be van kódolva az állatba, tehát a fekete rigó az egy erdei madár, és a szétszoródás elve azért van beléjük kódolva, hogy jön egy sikló, egy nyest, egy nyuszt, egy bármi, ami meg tudja ölni a kisrigókat, akkor ne a fészekben öljön meg öt kisrigót, hanem szétszoródnak a kisrigók még röpképességük előtt, és akkor az az egy, aminek meg kell maradnia, az megmarad, lehet, hogy az összes megmarad, de így marad fent a faj. És akkor itt jön be az ember, hogy úristen, szegény kismadár, itt van csipok, tátja, a csőrét gyorsan magamhoz veszem, hazaviszem, és akkor döbben rá, hogy egy, nem tudja, milyen madár van nála, kettő, nem tudja, mi veletetni, három, akkor telefonál, hogy hát ő most elhozta a kisrigót, és akkor hogy mi, most mi legyen. Ha megvan a helyszín, vissza szoktuk küldeni, vagy ha előtte telefonálnak, akkor pontosan kikérdezzük a megtalálót, hogy mi történt, milyen helyzetet lát, és nagyon sok esetben nem kell beavatkozni.
2: Egyébként a mentett állatok életében, amit említettünk is a beszélgetésünk elején, a hőkupolák egyébként mennyire nyomták rá a bélyeget, akár szaporodás, akár a hétköznapi életükre? Megfigyelhető egy tendencia, hogy leterheltebb volt az állomány a nagy melegnek köszönhetően?
3: Így van, igen, rengeteg kis madár érkezett. Hát ha nem esik az eső, nincsen vizes élőhely, nem tud a fekete rigó a földben túrni gilisztát, mert a giliszták lementek a föld mélyére, a csőre alkalmatlan arra, hogy ezt a kiszáradt földet ő megbontsa, akkor ebből van probléma. A fecskéket ugye a hőguta érintette, rengeteg fecske érkezett hozzánk, itt az első hőkupolánál egyszerűen megfőttek a fészekbe, ugye, hogyha van egy ház, aminek a sablondeszkája, van egy fészek, és mondjuk le van egy kicsit betonozva, meg mondjuk a háznak az oldala is, most divat ez a sötét szürke szín, akkor azért ott hatalmas hőfeláramlás tud lenni, és ahogy volt is erre példa, volt olyan nap, amikor egyszerre 100 fecske érkezett hozzánk.
2: Az egészen elképesztő szám. Hát a továbbiakban nagyon sok sikeres mentést kívánok, sőt, ha lehet így fogalmazni, akkor inkább egyetlen egy mentésre se kelljen kimenniük a helyszínre, vagy ne is érkezzen be az állomásra a sérült kismadár. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést Lehoczky Krisztiánnak, az MTE elnökének és állomásvezetőjének.
3: Köszönöm szépen.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Minden kutya egyedi, és minden kutyának természetesen megvannak a saját különleges rituálé, különleges szokásai is. Valamelyik hempereg, valamelyik megállás nélkül kergeti a farkát, valamelyik pedig egyfolytában rendezgeti a kis fekhelyét. Ugyanakkor ezeknek a különböző tulajdonságoknak és szokásoknak nagyon sok esetben nyomós okuk van, hogy mi húzódik a háttérben, és egyértelmű magyarázat is társul általában ezekhez. Most a következő percekben Angyal Zsolttal, vendégemmel lerántjuk a replet a legkülönlegesebb kutya szokásokról. Ismételten köszöntelek nálunk.
4: Köszönöm szépen, itt sziasztok!
2: Különleges szokások. Általában ez nem egy általános kutya viselkedéshez kapcsolható dolog. Hogyan alakulnak ezek ki? Ezt tanulják, vagy ez csak így ösztönösen érkezik egy kutyánál? Hogyan tekintsünk ezekre a szokásokra?
4: Például vegyünk egy német juhászt. Kielégítem neki a fizikális, mentális lefárasztását, mert mondjuk naponta sétálok vele mondjuk a bükkben, ott vannak a fajtársai, játszanak, van egy szociális kapcsolódás, tehát nagyon csak ösztön kielégül. Igen ám, de azt tapasztalom, hogy hazamegyek, és mondjuk 4-5 óra múlva elkezdi mondjuk bontani a kanapét, vagy rág mondjuk különböző tárgyakat. Ha nem foglalkozok a német juhásznak a zsákmány szerző ösztönével, mint fajta specifikus ösztön kielégítésével, jöhetnek elő pótcselekvések. Láss pótcselekvés, elkezd mondjuk szétrágni valamit. Ilyen az ásás is. Vannak olyan ösztönös kutyák, akik alapvetően mondjuk vadászkutyák, akik több esetben képesek ásni. De ez előjöhet náluk pótcselekvényként is, ha nem foglalkozunk velük, vagy nincs kielégítve az úgynevezett fajta specifikus ösztön.
2: Tehát alapvetően akkor ezek unatkozásból fakadó önszórakoztatásokat lehet így fogalmazni?
4: Igen, tehát van olyan része is, amikor valóban a kutya unatkozik, mert kevésbé foglalkoznak vele. Unatkozásat érthetjük nyilván a lefárasztás is, mert a kutyának kell valami plusz, amitől gyakorlatilag levezeti az energiáit. És nyilván ebbe le tudja, de itt nagyon fontos tényleg különbáztani három fajta dolgot, a mentális, fizikális lefárasztás és fajta specifikus ösztön kielégítését, mert ösztönnel nem foglalkozunk, és mondjuk abba az egyedbe genetikailag. Egy nagyon jó vérvonalból van, egy munkavérvonalú kutyám van, és nem foglalkozok azzal az ösztönnel, akkor előjöhetnek különböző pótcselekvések. Ugye ezt mondjuk, hogy magát szórakoztatja, vagy unatkozik, de ez önmagában egy hiánya kutyának, amit pótolnunk is le kell.
2: Ha már az ásásnál tartunk, szerintem minden kedv szeretőnek, vagy virág szerető embernek ez egy nagyon nagy mumus tud lenni, hogy a kutya megállás nélkül, akár fajta specifikusan, akár nem, de ás. Ennek biztosan van funkciója. Na de például mi húzódik itt a háttérben? Hogyan tudjuk ezt a tudtára adni a kutyának, hogy áshat, vagy nem áshat, és mettől meddig normális még a keret, vagy pedig, ahogyan beszélünk, egy kicsit túlzásba van véve, és valami hiány merül föl a kutyának a hétköznapjaiban?
4: Alapvetően én ebbe egy zéró toleranciát alkalmazni, tehát nem engedném azt, hogy úgymondom a kutya hibázzon, vagy előjöjjön olyan a kertbe, hogy még elkezdi szétásni. Tehát, hogyha beszélünk egy általános kutyáról, akkor nyilván mindig szóba jön, hogy foglalkozzunk az ő igényeivel. Fizikális, mentális, fajta specifikus lefárasztása. Ezek az alapok. Figyeljünk, hogy ne unatkozzon a kutya. Ha nem unatkozik, nem jönnek elő pótcselekvések, az ásás alapvetően csökkenhet. Ha véletlenül rajta kapjuk az ásást, na itt nagyon fontos, hogy hogyan kezeljük. A legtöbbször ugye a gazdik, oda mennek, megsimogatják, megdicsérik. Alapvetően itt ugye a kutya sok esetben figyeli a gazdik, oda mennek, megsimogatják, megdicsérik.

0: szemaradt.
1: Így van. Tehát ez egy ösztönös kérdés is lehet, de lehet, mondom, figyelemfelhívás, tehát klasszikus ilyen például a kakievés, ugye amikor ürüléket esznek, ugye a kutyák, sok gazda rémálma. Van egy szakasza ennek is, amikor figyelemfelhívásból csinálja ugye a kutya. Mert reakciót, figyelmet, foglalkozást kap azzal, hogy látja, hogy a gazda foglalkozik vele. És nyilván itt jön be, hogy nehezebben tudják a gazdik elválasztani, mi a pozitív, mi a negatív, és valójában több magatartás formát, nyilván pozitív megerősítések kezelnek, de önmagában ez a gazdi szempontjából nem jó, mert megerősíti a kutya viselkedését. Uh-huh. Tehát mindig arra kell gondolni, mi a kutya eltökélt szándéka. A figyelem és a foglalkozás megkapása. Ha megkapja, akkor így fogja csinálni. Tehát amikor kommunikálunk ugye a kutyával, mondjuk a kutya, mondok valamit, eszik egy kakit. Rászól egy gazdi, hogy nem szabad. Nyilván a hangsúlyból, hanglejtésből ért a kutya. Ha ő ezt pozitívként értelmezi, akkor alapvetően azt a magatartás formát pozitívan megerősítettük.
0: Mm-hmm. És mi van akkor, hogyha mondjuk ezt a kakievést én nem könyvelem el, mint pozitív magatartás forma, és mondjuk ösztönösen ámblok magától csinálja a kutya, akkor mi merülhet föl? Mi állat a háttérben?
1: Itt azt kell mindig eldöntenünk, hogy a magatartás forma, ami ugye történik ugye egy kakievésnél, ahogy te is mondtad, ösztönös cselekmény, vagy tanult viselkedés. A kettő különböző. Ha tanult a viselkedés, például egy rossz tartási körülmények közül érkezik az állat, sajnos maga alól megette az ürüléket, éheztették, és gyakorlatilag mindent megeszik gyakorlatilag. Mm-hmm. Van olyan például, hogy vannak különböző egészségügyi kérdések, ez mindig egy állatorvosi vonal, de hogy maga az élem, amit megeszik, az kicsit illatosabb formában jön ki ugye a végtermékbe a kutyából, ez nyilván ez egy orvosi emésztési kérdések, ezt én mindig meghagynám a állatorvosnak, de van egy ilyen, és ilyen foglalkozni kell. Vannak tanult viselkedések, amikor egymáshoz lemásolják például ugye a kutyák. Ezek azok, amiket tanítunk, meg ugye illetve a gazdi is, mikor látom, hogy eszi a kakit, akkor automatikusan nagyon mérges leszek, és próbálom mondjuk elhívni, vagy elterelni a figyelmét különböző élelemben. Na most a kutya ezt összekapcsolja. Sokszor van olyan, amikor azt mondják, hogy rászólnak a kutyára, hogy nem szabad. És ahogy a kutya ott hagyja, megdicsérik. Ez egy tanítási metodika, de valójában a kutya ilyenkor mit gondol? Bevállalom a büntetést, utána automatikus pozitív megerősítés következik. Uh-huh. Tehát a kutya megtanulja, hogy nem szabad, okos. Nem maga arra kapja jutalmat, hogy kifordul a szituációból. Ez egy teljes gyakorlat sor, amit a kutya végre hagy. Magyarul megtanulja azt, hogy a kakival kontaktálok, rám szólnak, nem olyan rossz, hogy rám szólnak, kifordulok, jutalom. Tehát meg is lehet tanítani, úgy mondom erre a kutyát. Uh-huh. Vannak ösztönös cselekmények. Például nálunk a falkában otthon csak a vezető kutya nem eszi az ürüléket. A rangban alatta levők, azok egymásét eszik, információkat gyűjtenek belőle, ugye a kutyáknál információ gyűjtése is szolgál, mind az ürülék, mind ugye például a vizelet. Tehát van egy ösztönös kérdés is. Azt kell itt, meg ugye van nyilván olyan hiánya is lehet a kutyának, akár különböző probiotikumot lehet adni a kutyának, amivel tudjuk pótolni a különböző hiányokat, de ezt kell megvizsgálnunk, hogy ösztönös-e a cselekmény, tanult-e a viselkedése a kutyának, mert ebbe döntünk el, hogy mit tanítunk, mit nem tanítunk ugye a kutyának. Nyilván alapvetően az is benne van azért, hogy a kutyák honnan is kitől fogadnak el élelmet. Tehát ha mondjuk tanítunk egy élelmegtagadásra ugye egy kutyát, akkor nagyon fontos az, hogy csak is a gazdától, csak is mondjuk a saját tájából kaphatja meg az élelmet. Minden egyes ilyen belekevert gyakorlat a kutyából kiválthatja azt, hogy meg fog enni mindent. A másik, ugye azt mindig tisztázzuk, amikor a kutya talál valamit a földön, az neki az élelem, az a túlélési ösztön, a túlélés zálogát szolgálja. Tehát bekapcsol benne egy magasabb rendű ösztön. Sok kutya akkor is megeszi a földről, nem csak a kakit, hanem az élelmet, hogy alapvetően már jól lakott, mert egy ösztönös kérdés.
0: Hogyha már ilyen illatos témánál járunk, akkor miből fakad az például, hogy a kutyák kifejezetten szeretnek büdös dolgokban hemperegni? Ez is, gyanítom, ehhez kapcsolható nagy vonalakban.
1: Az alapvető mindig ugye figyelemfelhívás. Az azért kell mindig hozzátenni, mert sokszor van, hogy egy talál a kutyus mondjuk egy partra vetett halat, ami már sajnos oszlásnak indult. Nyilván elkezdi szagolni, a gazda elkezd nagyon üvöltözni, nem szabad, hagyd békén, de alapvetően a kapcsolat nem jó közöttük ugye a kutya és a gazda között, és a kutyában mit értelmez? Összekapcsolja, valami foglalkozás történik ugye az adott talált eszközzel. Uh-huh. Mert elkezdi, ugye először a szájába veszi, elkezd vele menekülni, rohan utána a gazda.

0: aztán előbb-utóbb elkezd majd belehemperni. Tehát lehet egy tanult viselkedés ennek a momentumnak. Itt az a fontos, hogy megint a kiinduló pont, nincs stabil kapcsolat a kutya és a gazdag között. Mert önmagában ez egy tanult viselkedés, ez figyelemfelhívás. Tehát például nagyon klasszikus dolog, hogy sok esetben van, hogy figyelemfelhívásból képesek kutyák verekedni. Mert
1: Képesek agressziót is imitálni effektíven?
0: Maga a szituációt, hogy mondjuk azért beleköt egy másik kutyába, hogy a gazdától figyelmet és foglalkozást kapjon meg. És sok esetben van ilyen például, hogy a kutyáknál figyelemfelhívásból képesek verekedni. Ez onnan is lehet, hogy mondjuk nincsen rajtuk például a sérülés. Hangsúlyozom, ez nem minden esetben van ez így, de alapvetően van egy ilyen szenárió is, hogy képesek figyelemfelhívásból bármit elérni a gazdánál. De itt mindig az a lényeg, hogy a kapcsolat milyen. Tehát most nyilván egy olyan szegmensről beszélgetünk, ahol ez a kapcsolaton van mit finomítani a kutyák és a gazdák között, tehát ezért van a figyelemfelhívás. Nyilván vannak olyan kutyatípusok, akik mondjuk fedő szakként belehemperekednek.
1: Ezt akartam mondani, hogy én ezt hallottam, hogy ez egy ilyen ösztönös viselkedés, hogy elfedjék a saját szagukat egy ilyen környezeti illattal.
0: Így van, ezt teljesen jól tudod. Van egy ilyen rész is, amikor azért hemperek bele, hogy elfedje a szagát gyakorlatilag.
1: És hogyha már a szagos témát magunk mögött hagytuk, most egy kicsit otthoni közegre is evezzünk. Ha már az ásás szóba kerül, most egy picit a kaparászás irányába vinném el a dolgot. Nagyon sok esetben van, hogy a kutya ágyaz magának, kaparja a helyét, és próbál egy kényelmes pozíciót kialakítani akár a fekhelyén. Viszont mi van akkor, hogyha ezt éjszakában nyúlóan is csinálja, vagy túlzásba viszi, tehát megállás nélkül kapar és rendezgeti a helyét? Ez mire utalhat például?
0: Alapvetően mindig számba kell azt vennünk, hogy az adott egyed vagy kutyatípus milyen általános beállítottsággal rendelkezik. Például, ha nagyon érzékeny, ha kevésbé volt szocializálva, érzékeny a külvilág ingereire, hangjaira, több esetben van, hogy kicsit szorongosabban éli meg ezeket a szituációkat. Kettő, a lefekvés, mielőtt ugye lefekszünk, maga a fekvés egy alárendelt pozíció a kutyának. Van olyan kutya, aki alapvetően nem magabiztos, és nyilván pont ezért jöhetnek elő ilyenfajta magatartás formák. De ez alapvetően egy általános habitus a kutyánál, hogy nem annyira magabiztos. Például nagyon érdekes szituáció, amikor látjuk, hogy a kutyák körözgetnek, amikor ugye kakilnak. Nagyon sok olyan kutya van, aki, mivel ez egy kiszolgáltatott pozíció, a kakilás, a nem magabiztos kutyák sok esetben körözgetnek, kakilás közben is például.
1: Tehát ez a lefekvéshez is csatolható, ez a fajta körözés például?
0: Igen, és hogyha hozzátársul az is, amit mondtál, hogy kapar, bizonytalan, stresszel, nem érzi magát biztonságban, akkor nyilván ezek a magatartás formák mellé társulnak. Itt alapvetően én próbálnám azt meg, ugye ez egy, ha ki akarnánk egy ilyen dolgot javítani, akkor a kutya egész életébe ezt rendbe kell tenni. Az általános szocializációt, az általános magabiztosságát, önbizalmát meg kell növelni, és nyilván meg kell azt nézni, hogy a fekhely, ahol fekszik, mert bár nyilván a lakás közeg egy nyugodt biztonságot adó, én ezt gondolom, de lehet, hogy a kutyának a legbiztonságosabb egy olyan fedett, zárt hely, ugye szoktuk mondani, hogy a sötét, szűk helyek visszaadja a természetben az odóérzését, tehát a sötét, szűk helyeken a kutya megnyugszik. Ez nem azt jelenti, hogy be kell zárni, csak maga a helyszínt szeretném kiemelni, hogy lehet, hogyha ezt egy olyan generált, nyitott szállító boxsal csináljuk, ahol a kutya be tud feküdni, zárt, sötét, nyugalmat áraszt, lehet, hogy jobban megnyugszik. Például van olyan kutya, akik mindig az asztalok alá mennek be például, mert a sötét helyeket ágy alá. És nem csak kuncsorgás, így van. A sötét helyeket keresik.
1: Tehát ebben az esetben akkor meg kell teremtenünk egy ilyen biztonságos közeget. Amúgy nagyon meglepett, amit mondtál, mert én arra gondolnék, hogyha egy kutyának van egy saját fekhelye, érzi rajta a saját illatát, akkor azt egy-egyben úgy könyveli el, hogy a sajátja és egy biztonságot nyújtó közeg. És most nagyon meglepett, amit mondtál, ezt nem is gondoltam volna például.
0: Például az is számít, hogy ugye általában milyen a kutyának az idegrendszere. Tehát például vannak olyan kutyák, akik mondjuk frontérzékenyek, van olyan kutya, aki mondjuk megérzi ugye a viharnak a közeledését. Igazából az összes megérzi, de aki érzékenyebb rá, az viselkedhet mondjuk a vihar előtt egy nappal érdekesen, furán, nem magabiztosan. Tehát alapvetően itt a kiinduló pont, ha nagyon érzékeny a kutya, akkor alapvetően fordulhatnak elő ilyen plusz magatartás formák. Itt mindig abból kezdtem kiindulni, hogy mi a normál eset. Normál esetben ez hogy néz neki? Hát simán lefekszik, hogy a kutya alszik egyet, mert ahogy te mondtad, a saját illata, a biztonságot nyújtó közeg és lakás van ott. De ha izgatott, frusztrált, nem magabiztos, akkor nyilván az általános viselkedését vizsgáljuk a szocializációt, és alapvetően, hogy ezt hogyan lehet kijavítani, mert ezt véletlenül nem csinálják.
1: Ha már az izgalmaknál tartunk, mi a helyzet a zoomikkal? a hallgatóságnak csak ezt így leírom, hogy röviden ez egy ilyen örömteli folyamat, amikor ugrál körben a kutya és örömködik, és igazából egy ilyen hirtelen nagy energia löket zúdul föl a kutyából. Ez minden esetben jót jelez, vagy akár amit mondtál is, hogy akár szorongást, vagy akár levezetetlen stresszt, vagy energiát, energiából fakad. Ez mire?
0: Például amikor hazaérkezünk, ugye ott a kutya egy hatalmas nagy energiaszinttel fogad minket, ugye, és nagyon-nagyon boldog. Itt megint abból kell kiindulni, hogy mi az alapvetően normális elvár. Nyilván hazaérünk, a kutya nagyon boldog, tehát önmagában itt az a célirányzat, hogy mi mire dicsérjünk rá, erősítünk rá, mint gazdik. Ha hazaérkezek, és azt látom, hogy a kutyám feltűnően nagy energiaszinttel, örül nekem, boldog, én nevetek közben, kommunikálok veled, az arc mimikát is tudja a kutya olvasni, akkor alapvetően abban a magatartás formában erősítem meg a kutyát, amivel ott találkozok. Tehát mit erősítek benne? Minél jobban örülsz, minél nagyobb az energiaszinted, jutalom, hiszen én kommunikálok vele. Itt igazából annyit kéne csak csinálni, hogy a kutya örül, kicsit elvonul, megnyugszik, odahívom és megdicsérem nagyon. Uh-huh. Tehát magyarul, hogy milyen általános energiaszintre dicsérünk rá a kutyáknál, az nagyon sok esetben a gazdákon múlik. Mert a kutya előbb-utóbb nem fog tudni különbséget tenni, amikor mondjuk szakad az eső, tiszta, koszos a lába, vizes a kutya, ugyanúgy fog ugrálni és örülni. Tehát szerintem akkor vagyunk tudatos gazdák, ha 2-3-4 lépéssel előre gondolkodunk, hogy mi fog ebből vajon kisülni. Alapvetően egy biztos, mindig arra a magatartás formára kell rádicsérni, amikor a kutya nyugodt energiaszintet mutat. Ha nagyon örül, rá lehet arra is dicsérni, csak tudni kell azt, hogy ott alapvetően az aktuális lelki állapotát is dicsérem. És a magyarul az, hogy minél jobban örülök, minél nagyobb az energiaszinted, arra fogod kapni a jutalmat.
1: Nagyon meglepett, amit most így a beszélgetésünk során így átvettünk, hogy tulajdonképpen a különleges szokások és a nem átlagos szokásoknak a megerősítésében és kialakulásában mi gazdánk tulajdonképpen egy egészen nagy százalékot viszünk, hogy mit erősítünk meg a kutyában, vagy mi az, amit azonnal megszüntetünk a viselkedésében. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Angyal Zsoltnak, hogy ismételten ellátogatott hozzánk.
0: Köszönöm szépen.
1: És várunk vissza a továbbiakban is.
0: Köszönöm.

0: esélyt. A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A következő részben kis kedvenceink étkezési szokásairól fogunk beszélgetni. Szóba kerül a válogatóság, a folyamatos, kielégíthetetlen étvágy is, valamint utána járunk annak is, hogy mi áll a hátterében az ételcsenésnek, lopásnak is, valamint arra is kitérünk, hogy milyen ételek és falatok kerülnek tiltólistára, és hogy hogyan tudunk egy egészséges étkezési rituálit kialakítani kedvenceinknek. Ebben pedig beszélgető partnerem dr. Fodor Kinga lesz, az Állatorvostudományi Egyetem Labor Állattudományi és Állatvédelmi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Ismételten köszöntelek nálunk.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Szerintem a legalapvetőbb általában a kutyáknál, hogy elképesztő mennyiségű ételt tudnak megenni. A falánkság az egyszerűen nagyon lájtos szó a kifejezésre. Az én kutyám például folyamatosan azt jelzi, és mindenki azt hiszi, hogy éhezik, mert annyit tudna enni, és olyan boci szemekkel tud nézni, hogyha valaki elővesz egy szendvicset, és neki áll falatozgatni. Itt mi történik? Holott amúgy az éhezés messze nem áll fent, ezt is tudjuk.
2: Igen. Ugye azt kell tudni a kutyákról, hogy a kutyáknak a gyomra az hihetetlen tágulékony, ami összefüggésben van a farkaskori múltjukkal, tehát gyakorlatilag azzal összefüggésben van, hogy a kutyafélék gyakorlatilag az evésük az szoros összefüggésben volt a vadászattal. És ugye nem úgy jutottak élelemhez, mint ahogy a mai kutya, hogy gyakorlatilag bármikor, mert tudunk neki adni, hanem a vadászat után levadáztak egy valamilyen nagyobb prédaállatot, és akkor hirtelen nagy mennyiséget kellett befogadnia a gyomruknak, és ezért olyankor azonnal minél többet igyekeztek a zsákmányból bezabálni, ugye ezt nem is lehet másképp mondani, ez a fajta zabálás, gyors evés, ez a mai kiskutyánál is jellemző. És egy nagyon érdekes, hogy megtöltötték a gyomrukat, hazamentek a vackukba, ott kihányták, ezt a, úgy hívjuk, hogy a trofallaxis jelensége, és visszarohantak még a tett helyszínére, hogy még a maradékot is gyorsan,
1: minél többet
2: el tudjanak vinni. És utána azt ismét kihányták, és előfordult, hogy több napon keresztül ezt visszaették. Na most ugyanezt látjuk például a mai velünk élő kiskutyánál is, hogy nagyon sokszor, nagyon sok kutya hajlamos arra, hogyha behabzsolja az eledelt, akkor kihányja, és rögtön vissza is eszi, ami számunkra embereknek egy elég gusztustalan tevékenység, holott náluk ez egy teljesen fiziológiás folyamat. De ez ugye ilyenkor azt jelenti, hogy nagyon-nagyon gyorsan habzsolt. Tehát ugye a kérdésre a válasz, hogy ez onnan ered még, hogy nagyon tágulékony a gyomra, és hirtelen nagyon nagy mennyiséget képes befogadni, mert úgy működik az ő szervezete, hogy fel van arra készülve, hogy a nagyobb evések után akár napokig nem lesz eledel, és ezért is tud a kutya úgymond könnyebben éhezni, ez egy csúnya kifejezés, de például a koplaló napot azért tudjuk a kutyánál alkalmazni, mert nála nem egy olyan megterhelő dolog, hogyha nem kap enni egy-két napig.
1: A habzsolásból egyébként adódhat-e különböző egészségügyi szövődmény, például probléma merülhet-e föl, akár eszembe jut például az, hogy rengeteg sok levegőt képesek ilyenkor nyelni a kutyák. Ebből adódhat bármiféle probléma?
2: Hát a levegő nyelésből konkrétan nem, mert az ki fog jönni előbb-utóbb, elő vagy hátul ki fog jönni. Inkább akkor szokott probléma lenni, hogy ha olyat habzsol föl, ami például felsérti a gyomrát, tehát például csontos eledelt, még hogyha nem is adnak csontot a kutyának, de mondjuk kukázik. Nagyon sok kutya hajlamos kiborítani a kukát, és felzabások csontos eledelt, vagy halszák át, akkor ez bizony okozhat komoly problémát, illetve természetesen, ha nincs hozzászokva, már pedig a mellettünk élő kutya, hogyha kiporciózott adag ételt teszik, és hirtelen egy nagyobb mennyiséget megeszik, akkor annak viszont lehet nála már valamilyen gyomorbérrendszeri problémát okozhat már.
1: A habzsolást azt hiszem, hogy kitárgyaltuk. Na de ennek az ellentéte mondjuk a válogatóság. Azért ez nagyon ellentétes viselkedésforma, ez hogyan jöhet létre, hiszen sok esetben tapasztalom azt, hogy például a barátém is a lehető legfinomabb ételeket, vagy akár bárfot etetnek a kutyával jobbnál jobb alapanyagból, és valahogy a kutya elutasítja, vagy csak nagyon kis mennyiséget eszik, és komoly problémát okoz számukra, hogy mivel táplálják a kutyát, mert egyszerűen válogatós.
2: Igen, na most ez ugye egy külön választanám két nagy témakörre. Az egyik az, hogy keveset eszik-e a kutya, vagy sokat. Tehát nagyon sokszor pont annyit teszik, amennyire szüksége van, csak mi emberek ítéljük meg túl kevésnek. Tehát mondjuk például gondoljunk arra, hogy egy kistestű kutya egy nagyon jó minőségű koncentrált kutya tápot teszik, akkor mondjuk egy ilyen csivava méretű 4-5-6 kilós kutya, gyakorlatilag egy marék táppal be tudunk vinni minden olyan táplálóanyagot, amire szüksége van. Tehát annyi a napi adagja számunkra, ez rettenetesen kevésnek tűnik. De hogyha a kutya kondíciója megfelelő és egészséges, akkor biztosak lehetünk benne, hogy eleget teszik, még akkor is, ha mi úgy ítéljük meg, hogy kevés. A másik probléma viszont a válogatóság. Itt nagyon fontos tudni, hogy a kutya akkor lesz válogatós, ha megszokta, hogy válogathat. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Nagyon sokszor jönnek azzal a panasztal a tulajdonosok, hogy nem eszi meg a kutya azt a jó minőségű tápot, vagy keveréket, vagy bárf keveréket, amit ő felkínálna, mert mondjuk a kutya csak a párizsit hajlandó megenni. De egyébként ránézünk a kutyára, és mondjuk túlsúlyos. Tehát biztos, hogy nem éhezik. És akkor kiderül, hogy mondjuk felkínálja neki azt a jó minőségű eledet, de nem eszi a kutya. Meddig nem eszi? Fél napig. Tehát a tulajdonosnak fogy el a türelme, főleg, hogyha a kutya túlsúlyos. Tehát nagyon fontos, hogy a kutyát nem szabad arra nevelni, hogy ő mondhassa meg azt, hogy mit szeretne enni, mert akkor válogatóssá válik. Egyébként nem kutya téma, de nagyon fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy például a macska teljesen ellentétesen működik ebből a szempontból, a macska például pont akkor lesz válogatós, ha nagyon sokáig csak egyfajta eledelt teszik, egyfajta ízt. Mert a macska egy addiktív állat, és hozzászokik ahhoz az ízhez, és utána nem lesz hajlandó mást elfogadni. A kutya az pont fordítva működik. Tehát a kutyát, ha rászoktatják, hogy sokféle tehet, lepattanókat kap, folyamatosan etetik az asztal mellől, akkor bizony válogatós lesz.
1: Ha már a lepattanónál tartunk, következetesség ide vagy oda, de azért néha előfordul, hogy a kutya bendőbe egy kis apró koszt belecsusszan, megeszi a kutya, vagy megkínáljuk az asztal mellől. Ebből fakad, hogyha mondjuk a kutya erre rákap, és akár engedetlenül is, engedély nélkül elcsór valamit a pultról, esetleg a tányérból, vagy az asztalról. Hogyan érdemes eljárnunk ebben a szituációban?
2: Ez abszolút egy nevelési hiba. Tehát gyakorlatilag ezt mindig az ember rontja el. A kutya egy nagyon-nagyon okos és intelligens állat, és annak ellenére, hogy ahogy már beszéltem erről, hogyha a farkas múltjából adódóan, hogyha ő ételt lát, azonnal hajlamos bezabálni, illetve mutatni, hogy ő éhes, mert hogy nem tudhatja, hogy mikor lesz legközelebb eledel. Rá lehet szoktatni, és meg lehet tanítani arra, hogy csak akkor kap ételt, amikor a gazdája felkínálja a számára. Egyébként ez egy nagyon fontos nevelési módszer, például a dominancia letörésénél is, tehát nagyon sok esetben elrontják a kutyákat azzal, hogy megengedik, hogy akkor legyen, amikor ő akar. És ilyenkor, főleg nagy testű kutyánál ez veszélyes is lehet, mert a családtagok ellen fog irányulni. Tehát ez egy picit most eltértem a tájtól, de nagyon fontos azt tudni, hogy az egy abszolút abnormális dolog, hogyha a kutya olyan szinten védi az eledelét a gazdáját, hogy oda is kap. Tehát ez mindig nevelési hiba, ilyenkor el kell vinni egy kutyatrénerhez, és tőle kell megérdeklődni. Nagyon fontos, hogy a kutyát meg lehet tanítani arra, hogy csak akkor eszik, amikor felkínálják neki, és a nap többi időszakában pedig szépen ül a helyén. Rengeteg ilyen kutya van, a család leülhet enni, ha megszokta, hogy nem kap az asztalról semmit, akkor nem is jön oda kunyarálni.
1: Hogyan tudunk egy egészséges és jól működő etetési fázis beiktatni a kutya életében? Hogyan időzítsük? Először mi együnk, és akkor a kutya, vagy akár egy időszakban is mehet a kettő csak egymástól elkülönített részen? Hogyan érdemes kivitelezni az etetést?
2: Ez nagy mértékben nyilván függ a család napi rendjétől is, illetve attól is, hogy a kutya mihez szokott hozzá, vagy hogy kell-e valamit változtatni, vagy nulláról kezdjük, mert a kiskutya hozzánk kerül. A leginkább elfogadott az szokott lenni, hogy hogy mindig a külön kapjon, tehát legyen ez elkülönítve, vagy ha együtt is mondjuk, amikor a család leül ebédelni, de általában ez ritmusban nem jön ki, hiszen egy egészséges felnőtt kutyát naponta egyszer kell megetetni. Vannak természetesen ettől eltérők, de az mindig egy egyéni elbírást igényel. De hogy a kutyának legyen egy nap, egy megszokott időpont, amikor megkapja az eledelét. Ha esetleg valami miatt kétszer kap, akkor is az meghatározott időpontban legyen, és akkor erre be is áll a kutya szervezete. És nagyon fontos, hogy általában, hogyha mondjuk ez a családi étkezés után történik, akkor utána történjen. Tehát soha ne az legyen, hogy a család is eszik, és akkor mellette a kutya is eszik, mert nem igazán fogja tudni a kutya magát behelyezni ebbe a rendszerbe, hogy hol a helye.
1: Most egy picit az etetéstől eltérnék. Mi a helyzet például a fűevéssel? kutyáknál, macskáknál is fennáll, de alapvetően szerintem a közhiedelemben ez egy negatívumot tükröz, hogy biztosan rossz a gyomra, és ezért eszi a füvet. Mi áll ennek a hátterében pontosan?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon-nagyon sokféle elmélet volt. Tehát nagyon sokáig az a elmélet volt, hogy valamilyen ásványak hiánya van, és azt próbálja pótolni, de aztán ugye bejöttek a jobbnál jobb eledelek és tápok, és ettől függetlenül is a kutya füevő volt. Én azt szoktam mondani, hogy ha effektív nem okoz problémát, tehát mondjuk nincs a kutyának hasmenése, nincs felfúvódva, és néha legel egy kis füvet, akkor nem kell ezzel foglalkozni. Akkor kell foglalkozni vele, ha egyébként nem egy füevő, vagy mondjuk puposítja a hátát, tehát valószínűleg van egy hasi fájdalma, esetleg megy a hasa, vagy mondjuk elkezd habosat hányni, ez nem ugyanaz, mint amiről beszéltem, a trofalaxis jelensége, akkor figyelni kell rá, mert akkor valószínűleg valamilyen gyomorbérrendszeri problémája van, akkor érdemes megnézni, hogy vajon mit ehetett, ami ezt kiváltotta, de összességében maga a fű evése az nem egy probléma, csak arra figyeljünk, hogy mit teszik, mert azért lehetnek olyan fűfélék, amik viszont maga a fű okoz problémát az állatnak.
1: A különböző tárgyak lenyelése viszont már kifejezetten nagy problémát jelezhetnek. Lehet ez akár egy egyszerűbb használati tárgy, egy gyerekjáték, de sok esetben előfordul ez is, hogy például ruhatárgyat nyel le a kutya. Például zoknit, bugyikat, harisnyáról is hallottam.
2: Igen.
1: E mögött mi állhat?
2: Hát ez is egy nagyon érdekes, mert ez is lehet, hát többféle probléma lehet, a szorongástól kezdődően egy rossz szokás, unalom például. Uh-huh. Tehát én mindig azt tudom mondani, hogy ha valaki kutyát tart otthon, akkor azt úgy kell kezelni, mint hogy egy 4 éves kisgyerekkel élne együtt, tehát egy olyan kisgyerekkel, amelyik már önállóan mozog a lakásban, és gyakorlatilag minden veszélyt jelent rá. Tehát erre nagyon kell figyelnünk, hogy nyilván mindenki ismeri a kutyáját, tehát hogyha a kutya hajlamos eltüntetni zoknikat és egyéb ruhanemüket, akkor nem szabad elölhagyni. Ez a gazdának a felelőssége. Van olyan kutya, amelyik soha ilyet nem csinál, de a Lego kockától elkezdve már mindent találtak a sebészeten a kutyáknál. Tehát ugye, ha tudjuk, hogy volt ott valami, és eltűnt, akkor mindenképp vigyük el az átvoshoz, és kérjünk egy röntgent, ami ki fogja mutatni. Erre nagyon kell vigyázni.
1: Ha már a veszélyes tárgyaknál tartunk, szerintem a tiltólistás falatokra is érdemes kitérnünk. Mi az, amit semmiképpen se adjunk a kutyának? Itt akár emberi ételre is gondolok, hogy mi az, amivel tényleg egy egészséges étkezést tudunk kialakítani a kutyának? Tehát említetted korábban a válogatóságot. Hogyha mondjuk folyamatosan mondjuk chipset, vagy olyan emberi ételt adunk, ami sokkal ízesebb, sokkal szagosabb, mint például egy átlagos kutyatáp, akkor egy idő után természetesen a mi emberi étkünkre fog ráállni majd a kutya. Miket mellőzzünk mindenképpen?
2: Itt egy nagyon fontos dolog, hogy a kutyának az ízlése az teljesen más, mint a miénk. Tehát mondjuk azért, mert nekünk nem ízletes egy kutyatáp, de ízletes egy chips, azért nem biztos, hogy a kutya is így fogja gondolni, mert ő teljesen mást kíván. Ő azért fog mondjuk rá fanyalódni a chipsre, meg az olyan finomságokra, ami nekünk finomságok, mert mi adjuk a gazda, és ez nála nem igazán az ételről szól, hanem attól, hogy mi adtuk neki. De az alapkiindulás, hogy semmit nem adunk, ami nem a kutyának való. És akkor itt fel lehetne sorolni a fél konyhát, tehát nagyon-nagyon fontos dolog, hogy semmi olyat, ami emberi táplálék, mert gyomorbérrendszeri problémát okozhat, és akkor vannak a kifejezetten tiltólistások, amelyek megbetegítik, vagy akár meg is ölhetik a kutyát. Ez is egy viszonylag hosszabb lista, de ami gyakran előfordul a háztartásban és problémát okoz, az édesítőszeres termékek, itt kifejezetten a nyírfacukros édesítőszeres dolgokra kell figyelni, az nagyon súlyos, sokszor halálos. Hát nem igazán mérgezés, inkább azt mondom, hogy halálos következményeket okozhat a kutyánál, a csokoládé, és ez nem csak maga a táblás csokoládé, hanem minden csokoládés termék péksütemény, illetve ami kerülendő még a szőlő. Ez nagyon érdekes, mert a kutyák egy jelentős részének semmi baja nem lesz a szőlőtől, de van egy 8-10%, amelyiknél nagyon súlyos hevenyvese elégtelenséget okoz, illetve még, amit én kiszoktam emelni, az avokádó, mert például az avokádó az embereknek egy egészséges, szuper élelmiszernek kikiáltott zöldség vagy gyümölcs, most ugye...
1: Ki hogyan nézi.
2: Igen, de kutyánál nagyon komoly gyomorbérrendszeri problémát okoz. Tehát alapkiindulás, hogy semmit nem adunk, ami nem a kutyának való, és ha véletlenül elcsent valamit, akkor nagyon figyelni, de tisztább legyünk vele, hogy nyírfacukros termékeket, ha csokoládét vagy szőlőt evett, akkor nem várjuk meg, amíg tünet van, azonnal visszük az állatorvoshoz.
1: Hogyan érdemes jó jutalomfalatot választani, esetleg akár mi is ügyködjünk a konyhában? Hogyan érdemes egészséges és jó jutalomfalatot választani?
2: Ugye hál' Istennek már nagyon sokféle kész jutalomfalak terméket is lehet vásárolni, de ez is olyan, mint a tápok, hogy rengeteg kiváló minőségű táp van, mint ahogy sajnos silányabbak minőségűek is vannak, és ugyanez jellemző a jutalomfalatokra is, de ezeket a készen kapott termékeket mindig úgy kell kezelni, mint a mi jutalomfalatainkat, tehát hogy mi is jutalmazunk magunkat néha egy-két kocka csokival, vagy egy nagyon kis rágcsányivalóval nem lesz baj, de hogyha ezt kilószámra eszük, akkor bizony ez elég sok probléma. Akkor már lesz, főleg súlyban, meg széltében, ez ugyanúgy a kutyára is vonatkozik. Nagyon sok kutya, ha kiskorától kezdve például kap répaszeletet, cukkini szeletet, almát, azt lehet adni, és egy idő után jutalomfalatként is elfogadja, illetve nagyon sokszor bevált az, hogyha valami miatt például gyakrabban kell adni jutalomfalatot, mert itt tanítják valamire az állatot, akkor azt a tápot, amit ő amúgy is kapna, abból kap jutalomfalatként, tehát az egy napi adagjából kivesznek egy kicsit, és napközben abból adnak neki egy-egy darabot. Ez például egy nagyon jó módszer, illetve már lehet otthon is sütni jutalomfalatkákat a kutyának, erre pedig nagyon jó receptek vannak, akár az internetről is lehet utána nézni. Tehát azért meg lehet ezt oldani, úgyhogy, de nagyon fontos, hogy ne kilószámra adjuk a jutalomfalatokat a kutyáknak.
1: Egy dolog még felmerült bennem akkor, amikor említetted a különböző tápokat. Az én kutyám rendkívüli zabagép, de tényleg, és legutóbb, amikor cseréltünk egy tápot, nem gyakran szoktam, fél évente azért néha váltok, és egy kis kedvezményt is adok neki. Rossz szemű tápot választottam, ezáltal nagyon gyorsan lenyelte, megserágta, hozzáteszem, hogy már nem túlzott a jók a fogai, és hiába áztatom be egy picit, elképesztően gyorsan csak úgy lenyelte, és utána nagyon nagy böfögések közepette. Szerintem megérte megemészteni. Gyorsan kellett cserélni. A kutya méretéhez egyébként érdemes a tápnak a szemét is passzítani? Hogyan érdemes tápot választani?
2: Igen, nagyon-nagyon érdekes, hogy tudjuk, hogy különböző testnagyságú kutyáknak is már különböző tápokat lehet kapni. Ez nem egy marketing fogás, hanem ez azért van, mert igazodik a kutya rágásához, hiszen nagyon sok száraz tápot úgy alakítanak ki a szemcseméret miatt, pontosan amiatt, hogy ne habzsolhassa föl, hanem rágni kénytelen legyen, mert tisztítja ezzel a fogait, tehát hogyha egy jó minőségű tápról van szó. Tehát igen, érdemes a kutya test nagysága az megfelelő tápot választani. Egyébként semmi baja nem lesz, hogyha egy szemcse nagyságú tápot eszik, csak elmarad a fogtisztító hatás, illetve esetleg egy kicsit hosszabb ideig tart az emésztés. Inkább azzal szokott probléma lenni, hogyha sokáig egyfajta tápot eszik, vagy egyfajta eledelt, nem csak tápot, egyfajta keveréket, és hirtelen váltás következik be, akkor az nagyon sokszor egy hasmenést okoz, hiszen a bélflóra nem adaptálódott még az újfajta táplálékhoz, ezért, hogyha egy hosszabb etetés után, egyfajta monodiéta után váltunk egy másikra, mindig tartsunk egy átmenetet, és akkor szépen lassan átszoktatjuk az újfajta eledel, ez akkor nem szokott probléma lenni.
1: Esetleg vannak-e olyan tippek, amiket gazdiként érdemes betartani, mondjuk picit lassítsuk a falási fázis, esetleg van-e olyan étel, vagy olyan tál, amivel ezt egy picit elő tudjuk segíteni, hogy ne csak egy gyors falás legyen az egész étkezés
2: a kutyának? Igen, a nagyon habzsoló kutyáknál, amelyek tényleg nagyon habzsolnak, egyébként, hogyha több kutyát tartunk, akkor sokkal inkább hajlamosabb a habzsolásra a kutya. És egyébként nagyon érdekes, hogy nagyon sok válogatós kutya, ha még egy kutyát társat kap maga mellé, hirtelen nem lesz válogatós. Ugye ez abból adódik, hogy azonnal kell gyorsan megenni, hogy nehogy a másiknak jusson. Igen. Ezt táplálék irigységnek nevezik ebben az esetben. Érdekes. A kutyáknál. Ha ettől függetlenül a kutyánk habzsoló, és ez problémát okozhat, mert utána visszahányja folyamatosan, akkor lehet kapni, vásárolni ilyen táplálék lassító tálakat, nagyon-nagyon jók. Ilyen pázleszerűen el lehet dugdosni benne a támszepcséket. Eleve rá van kényszerítve a kutya, hogy lassabban egyen, és ugyanakkor le is foglalja. Tehát főleg az ilyen nagyon-nagyon aktív kutyákat nagyon jól le lehet fárasztani egy-egy ilyen tállal. Úgyhogy én ilyenkor ezt mindig javaslom. Egyéb trükköket nem nagyon tudunk, mert maximum ott a gazda mellett, és akkor lassan adagolja, de ugye ezt azért nem minden esetben lehet megcsinálni, meg azért a mi időnk is véges, de mindig szoktuk javasolni ezeket az intelligens tálaknak nevezik, ez a habzsolásgátló tálakat.
1: Hát nagyon sok hasznos tipp elhangzott, nagyon szépen köszönöm dr. Fodor Kingának, hogy ellátogatott hozzám, és hogy segített kialakítani egy egészséges etetési rutint kutyusunknak. Nagyon szépen köszönöm.
2: Én köszönöm szépen.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Ismételten elérkeztünk Fogadj örökbe rovatunkhoz. Ahogyan már megszokták, ismét két gazdira váró kutyus mutatunk be a nagy közönségnek, méghozzá ezúttal a Mancsmentő Egyesület pártfogásában. Ismerik meg első körben Pókert, a 2022-es születésű, ivartalanított, oltott és csippelt kisközepes kankutyust, aki 2024. februárjában került gondozásba. Póker nehéz körülmények közül érkezett, éveket töltött láncon és malacolban, ezért kezdetben nagyon félt az emberektől. Múltja és hiányos szocializációja miatt nem való első kutyának, és más állatokkal való bizonytalan viszonya miatt kizárólag egyedüli kutyaként fogadható örökbe. Nyugodt természetű, leginkább pihenni, enni és bújni szeret. Olyan tapasztalt, türelmes gazdit keresünk számára, akik megértik a hátterét és értékelik a ragaszkodását. Második gazdi jelöltünk pedig Doboz, egy 2022-es novemberi születésű ivartalanított, oltott, csippelt és szívféreg negatív nagytestű kankutyus, aki 2023 óta az Egyesület lakója. Doboz is sajnos kölyök korától kezdve láncon élt, szeretet és törődés nélkül. Kommunikációja viszont időnként félreérthető, a testbeszédét és a komfortzónáján kívüli dolgokat is morgással jelezheti, ezért nem való első kutyának. Egyedüli kedvencként fogadható örökbe. Olyan tapasztalt, türelmes gazdit keresünk számára, aki érti a kutyák jelzéseit és tiszteletben is tartja azokat. Jelentkezni részletes bemutatkozó levéllel tudnak a két kutyusra a gazdi.mancsmentokukac@gmail.com e-mail címen. Bízom benne, hogy valamelyik négylábú felkeltette érdeklődésüket. Hétfőként délután 2-től ismét pörög majd az agyesét. Addig is minden jót kívánok, Tóth Peti Lili voltam. Viszont hallásra!
0: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
4: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
5: Minden kész.
4: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
6: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
7: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáját, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
8: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Folytatódik a borongós idő többfelé esővel. Holnap dönt titkos szavazás alatt országgyűlés az új alkotmánybírók személyéről. A balatonparti településeken folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elkezdődött az országgyűlés eheti kétnapos ülése. Napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök szólalt fel. A képviselők holnap döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Meghallgatta az alkotmánybíró jelölteket az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. A Tisza és a Mi Hazánk frakciója is 5-5 jelöltet nevezett meg. A Fidesz nem vesz részt a kiválasztási folyamatban. A testületbe azután kell új tagokat választani, hogy 70 évben állapították meg az alkotmánybírák felső korhatárát, így 5 szék megüresedett. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Az ukrán határmenti orosz támadások célja Kijev európai szövetségeseinek megosztása és megfélemlítése volt. Ezt mondta a francia külügyminiszter, valamint hasonló szellemben nyilatkozott az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is. A történtek nagy felháborodást keltettek Lengyelországban. Donald Tusk kormányfő további háborús eszkalációtól tart. 6 utast, köztük 4 gyermeket kellett kórházba vinni, miután vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros 15. kerületében, a Sződliket utcában egy BKK busz alatt. A buszon csaknem 40 ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók is kivonultak, az utat egy szakaszon lezárták. A baleset miatt a környéken több járat is terelt útvonalon közlekedik. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek, az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A balatonparti településeken, Kaposváron és néhány drávaparti lakóövezetben permeteznek a szakemberek a héten, az esti éjszakai órákban. Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területeken esik az eső, később egyre több felé kell készülni záporra, zivatarra. Napközben 20-25, késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható. Holnap napos, túlnyomóan száraz idő lesz, a szél mérséklődik, kedden napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
5: Köszöntöm a vendégváró hallgatóit, és ezúttal a nézőit is, hiszen személyes vendég érkezett a stúdióba hozzánk. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát olyan témát fogunk elővenni, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos. Az adásaink során sokszor ellátogatunk különböző helyszínekre, településekre, megismerkedhetünk éttermekkel, szállodákkal, programokkal, viszont ne felejtsük el, hogy a hazai turizmus oszlopai azok a szakemberek, akik üzemeltetik ezeket az intézményeket, és hát a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, mint ahogy az elmúlt években, úgy most is meghirdeti az év fiatal szállodása pályázatot, amire érdemes pályázni azoknak a fiatal vezetőknek, akik úgy érzik, hogy van mit megmutatniuk az ő eredményüket tekintve, hogy aztán majd kiderüljön, hogy ki nyeri azt meg. Tehát ne felejtsék el, itt az ősz, és érdemes a területen dolgozóknak figyelnie, hogy hát akkor a pályázathoz mi minden szükséges, és hogy meghozzuk a kedvet, itt ebben az adásban bemutatunk két olyan szakembert, akik már átestek ezen a procedúrán, és méghozzá nem is akárhogyan estek át, hiszen meg is nyerték ezt a díjat. Az adásunk első felében egy hölgyet köszönthetek itt a stúdióba, és abban állapodtunk meg, hogy tegeződni fogunk, hiszen legyünk közvetlenek, mert ez a siker, ez egy igazi siker. Itt köszönthetem a stúdióba személyesen Szatmári Boglárkát, és puskázni fogok, a The Szent Regis Budapest Executive Housekeeper-e vagy jelenleg. Üdvözöllek!
10: Köszönöm szépen a meghívást.
5: Ahogy említettem, ugye ez egy pályázat, ahol az év fiatal szállodásait keresik, és hát ahogy a titulusodból is kiderül, a housekeeper vonalon törtél föl és föl, de hát nagyon fiatal hölgyként ülsz itt nálunk, és akkor talán kezdjük onnan, hogy a pályafutásod honnan datálható, hol kezdted a szakmádat?
10: Hát... Ugye 26 éves vagyok, de ennek ellenére elég régen 10 éve kezdtem el ezt az egészet. 16 éves koromban, amikor diák munka után mentem, gyakorlatilag csak szerettem volna egy kis zseppénzt keresni, akkor helyezkedtem el az akkor még Iberostar Grand Hotelben, mint szobalány. Ez egyáltalán nem volt egy tudatos döntés, hogy én ezt a pályát szeretném magamnak kiválasztani, viszont nagyon-nagyon fiatalom magával ragadott engem a szállodavilága, gyakorlatilag onnantól kezdve, 2016-tól kezdve, bár kisebb törésekkel, hiszen akkor még gimnazista voltam, a szállodavilága, illetve a turizmus az egy állandó szereplő volt az életemben. Később, amikor leérettségiztem, utána kicsivel kezdődött a Covid maga, ami egy elég érdekes időszak volt ugye a szállodaiparban. Ennek ellenére akkor tehát sikerült elhelyezkednem először az Acmicum Hotelben, mint housekeeping supervisor, akkor az már ugye egy középvezetői, kisvezetői pozíció volt, és az akkori vezetőm volt az, aki gyakorlatilag rengeteg időt, energiát fektetett belém, mindenre megtanított, amire a jelenlegi pozíciómhoz szükség van. Ő magával vitt engem a Párizsi Udvar Hotelbe, ami az első 5 csillagos szálloda volt a karrieremben. A Párizsi Udvar Hotel után pedig már lehetőségem nyílt egy nyitó 5 csillagos szállodának a housekeeping vezetőjeként csatlakozni, ami szintén hatalmas élmény volt, és akkor a díjátvétele óta, május óta pedig a St. Regis Hotel housekeeping részlegét vezetem, ami azt hiszem, hogy a karrierem eddigi csúcspontja, mivel ez az eddigi legmagasabb luxus kategóriájú szálloda, ahol dolgozhatok.
5: Említettem a felvezetőmbe, ugye, hogy pályázatot nyújtanak be azok, akik szeretnék ezt a díjat megnyerni, és az adás előtt mondtad, ugye, hogy te is elkészítetted, és ezt benyújtottad. Csak úgy tisztázzuk, te a 2025-ös évnek lettél a díjazottja, és 2026 év elején vetted át a díjátadó keretében, és nyilván ugye az idei évben pedig a 2026-os évre tudnak jelentkezni. Milyen egy ilyen pályázat? Mennyire nehéz elhinni azt, hogy hogyha beadom, akkor akár meg is nyerhetem?
10: Szerintem egyáltalán nem nehéz azért elhinni, tényleg csak az elhivatottság, meg tényleg a magabiztosság faktor az nagyon-nagyon szükséges hozzá. Ebből a szempontból én talán nem voltam a legalkalmasabb jelölt. Ez egészen egyszerűen abból fakad, hogy a housekeeping nem az a terület, és ezt egy korábbi interjúm során is elmondtam, akik általában reprezentálják a szállodát, azt tudni kell erről a pályázatról, hogy rengeteg nagyon jó szakember adja be mindig a pályázatát, és rengetegen vannak benne szállodaigazgatók, sales és marketing direktorok, front office menedzserek, akiknek a munkájuk velejárója az, hogy vendégekkel kommunikáljanak, reprezentáljanak, konferenciákon vegyenek részt, a szakma előtt beszéljenek, úgyhogy nekem talán ebből a szempontból egy kicsit nehezebb dolgom volt. Még 2023-ban találkoztam először ezzel a pályázattal, amikor még csak nézelődtem, nézegettem a pályázókat, nézegettem, hogy mi kell hozzá, és hát akkor tudatosodott bennem, hogy gyakorlatilag minden megvan ahhoz, hogy tudjak pályázni. Ez gyakorlatilag annyi szükséges, hogy fiatalnak kell lenni elsősorban. Tehát a 34 év alatti szállodai vezetők tudnak jelentkezni, akiknek legalább 2 közvetlen beosztottjuk van. Az idei volt az első, illetve bocsánat, a tavalyi pályázat volt az első, ahová már nagyon-nagyon széles spektrumban jelentkeztek, tehát nem csak kifejezetten részlegvezetők, hanem a kisvezetők is, tehát a szupervájzorok is tudtak jelentkezni, illetve ők is jelentkeztek nagyon-nagyon sokan. Úgyhogy gyakorlatilag a pályázathoz, hogyha mindez megvan, akkor igazából onnantól kezdve még egy dolog van, ami így a szakmában egy nagyon érdekes dolog. Videót kell készíteni, portfóliót kell készíteni, szakmai önéletrajzot kell elkészíteni, amiben szintén nagyon nagy segítségemre volt igazából maga a szálloda, biztosították nekem a helyszíneket, a munkaidőmben el tudtuk készíteni az anyagomat. Eleve a vezetőm, a közvetlen vezetőm, a room director volt az, aki buzdította arra, hogy beadjam a jelentkezésemet, hiszen ő is pályázott korábban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha az ember egy támogató környezetből érkezik, ahol fektetnek energiát az emberbe, és végső soron a szállodának is egy nagyon nagy büszkeség, hogyha az ő szakemberük nyeri meg ezt a pályázatot. Ha ezek megvannak, akkor gyakorlatilag minden adott ahhoz, hogy az ember megnyerhesse ezt a pályázatot, illetve az még nagyon fontos, hogy a szállodai szakemberek nagyon sokszor hajlamosak egy megvilágításba helyezni a saját pályázatukat, és nagyon-nagyon saját magukra irányítani a figyelmet, ami természetesen egyrésztről rendben van, hiszen róluk szól maga a pályázat, hiszen ők azok, akik az év fiatal szállodásai szeretnének lenni, de én úgy gondolom, hogy talán az én pályázatom annyiból is lehetett még valamivel jobb, illetve annyiból jobban felkelthette a zsűrinek a figyelmét, hogy próbáltam egy kicsit a csapatomra is fókuszálni azokkal, akikkel dolgozom, illetve őket is betettem a videóba, hiszen rengetegen dolgoznak általában egy ilyen helyen, a vezető pedig nem vezető azok nélkül, akikkel minden egyes nap dolgozik, és akiket gyakorlatilag irányítania kell, úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
5: Hát igen, csapat nélkül nehéz sikereket elérni, és nagyon jó említetted ugye, hogy nem ez a tipikus terület, ami ha a szállodákra gondolunk, akkor a díjazások tekintetében először valakinek eszébe jut, ugyanakkor szöket ütött a fejembe, hogy viszont mi is az első kritika, ami egy szállodát éri, hogyha nem megfelelően üzemel, és a legtöbb ilyen kritika, ilyen különböző szállásportálokra gondolok, az, hogy a tisztaság nem volt rendben. Tehát nem rögtön az elsődleges, hogy a front office területén mondjuk milyen volt a recepciós hangja, köszönt vagy mosolygott, hanem a tisztaság. Tehát valójában ez egy legfontosabb tényezője egy szálláshelynek, hogy arra mennyire és hogyan ügyel, így aztán baromira nem mindegy, hogy kik dolgoznak ott. Ők azok a láthatatlan tündérek, akik megcselekszik azt, hogy aztán utána valaki ott otthonosan, kellemesen érezze magát. Viszont amikor meg nagy ritkán mondjuk az ember pont úgy jön, megy a folyosón a szállodában, hogy rálát az ő munkájukra, akkor azt látja, hogy ez egy baromi nehéz fizikai munka, amit időre kell teljesíteni. Mennyire küzdelmes ennek a területnek a mindennapja, és hogyan lehet vezetőként segíteni, hogy közben meg mégse adják föl ezt a szép szakmát?
10: Hát én mindig azt mondtam, amióta a housekeepingen dolgozom, hogy egy szállodának nyilvánvalóan a szíve és a lelke. Ahogyan mondtad, az első bookingos például értékelések, amiket
5: lehet olvasni, látni, igen.
10: Tehát az első értékelések egy foglalási oldalon, negatív értékelések, mindig először a KOSZ. És ez az egyik legfontosabb faktor szerintem egy szálláshelynek, és pontosan emiatt az egyik legnehezebb munka szerintem egy szállodában, hiszen nagyon-nagyon széles spektrumon van a hibáknak a lehetősége, hiszen lehet egy szoba esztétikailag tiszta, hogyha a vendég befekszik az ágyba, hajos az ágynemű, hogyha régen takarították a port a magas felületeken, akkor már soha nem lehet tudni, hogy éppen ki hogyan tornázik egy szobában. Tehát rengeteg aspektusa van magának ennek a munkának, és éppen emiatt nagyon nehéz általában kiválasztani azokat az embereket is. Tehát itt indul a legelső pillanatban, hogy milyen embereket választunk ki ebbe a csapatba. Természetesen fizikailag toppon kell lenni, tehát hajolgatni kell, térdelni kell, ez egy ilyen munka sajnos. Illetve a szobalányoknak is, illetve londinereknek, vagy mosodásoknak bennük is meg kell, hogy legyen az apró plusz, illetve az a szikra, hogy a vendég miatt vagyunk itt, hiszen minden egyes nap gyakorlatilag van egy monotonitás is ebben a munkában, aki 20 éve ugyanazt a szállodát takarítja, az fejből, álmából felkeltve meg tudja mondani, hogy a 117-es szobából merre néz az ablak, van-e kád, milyen, mekkora ágy van. Úgyhogy ha minden egyes nap úgy kell fel, hogy igen, én ezt a vendégekért csinálom, hogy mosolycsaljak az arcukra, hogy jöjjön egy jó komment a nevemmel, hogy mennyire ügyes voltam, mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor ki az, aki fel kell minden egyes nap mondjuk reggel 6 órakor, belegondol, hogy 180x200-as paplanokat kell egész nap majd húzogatnia, vagy vécéket kell takarítania, úgyhogy... Úgyhogy szerintem a leges-leges legfontosabb ebben a részben az az, hogy a megfelelő kollégákkal dolgozunk, a megfelelő kollégákat válasszuk ki, és utána, hogyha meg is találtuk ezeket a lelkes kollégákat, akkor utána tudjuk őket motiválni, és tudjuk őket úgymond karban tartani, tehát sajnos annak sincsen értelme, hogyha valaki egy-kettő évig dolgozik egy szállodában, dolgozik heti 40 órát, és utána két év után pedig mondjuk elmegy hosszú távon táppénzre, mert tönkre ment a háta, stb. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy energiát fektessünk abba, hogy meg tudjuk oldani, hogy igenis, hogyha kér egy szabadságot, el tudjuk őt engedni, hogyha egyszer-kétszer eszükbe jut, hogy esetleg szeretnének egy masszást, akkor akár a szállodai vezetőséggel egyeztetve dolgozói masszázsokat szervezni nekik, illetve a világ minden táján megrendezésre kerül szeptemberben, ami pont a jövő hétre esik, az International Housekeeping Celebration Week, és ilyenkor a világ minden táján az összes hotelben különböző programokkal ünneplik a housekeeping-es kollégákat, csapatépítők szervezésével, vagy különböző wellness lehetőségekkel, ebédekkel, illetve játékokkal és különböző játékos versenyekkel. Úgyhogy szerintem végső soron ez a legfontosabb, és ez a legküzdelmesebb része is, hogy emberek maradjunk, és mégis mindig toppon tudjunk lenni a munkában.
5: Szokták azt mondani, és lehet nem mindenki ért velem egyet, de azt szokták mondani, hogy az igazi vezető akkor lesz igazi vezető, hogyha bejárta a ranglétrát, és ő is pontosan tudja és látja a szépségét és a nehézségeit annak a szakmának, ahol az alatta dolgozó csapat ügyködik, tevékenykedik. Te hogy látod, mennyire tudta a korábbi tapasztalat segíteni azt, hogy te most jó vezetőként álld meg a helyed?
10: Én úgy gondolom, hogy vannak a világban olyan szakmák, amihez nem feltétlenül szükséges bejárni a ranglétrát, mert egész egyszerűen vannak szakmák, amihez nem szükséges. De a szálloda világában szerintem mindenképpen. Tehát ahhoz, hogy egy vezetőben meglegyen a megfelelő mértékű empátia, ahhoz tudnia kell, hogy milyen a hetedik napon felkelni hajnal 5-kor, és bemenni, és felszolgálni a reggelit a vendégnek a fájó lábbal, a fájó háttal a szabadság előtt. Tudnia kell, hogy milyen felkelni hajnal 3:30-kor, hogy hajnal 5-re a közterületre be tudjon érni, és ki tudja súrolni a medencét. Tudnia kell, hogy milyen az, amikor 14 darab szobát kap egy napra, az összes napi takarítás, mindenki kéri, közben az érkezőket kéri a front office, rengeteg stressz van, rengeteg elvárás van, priorizálni kell, döntéseket kell hozni gyorsan, és közben mégis tökéletesen kell átadni ezeket a szobákat. És hát mellette ugye ezek az operatív folyamatok, hogy mihez nyúl, hova kell fordulni, mire van szükség, illetve a housekeepingen belül azért szerintem arra is nagyon nagy szükség van, hogy egy housekeeping részleget egészen egyszerűen nem lehet anélkül elvezetni, hogy nem ismerjük a tisztítószereket, nem ismerjük a felületeket, amikre lehet őket használni, ha nem ismerjük a takarító eszközöket, a magát, a folyamatokat, ha nem vagyunk vele tisztában, hogy milyen magasságig lehet valamit letakarítani, milyen tisztítószerrel lehet valamit letakarítani, milyen szivacssal lehet esetleg hozzáérni. Én is azért az elmúlt 10 évben jártam már úgy, hogy csak annyi problémám volt, hogy azzal a kifejezett csapteleppel egyszer nem dolgoztam, és a citromsavas természetes vízkőoldóval is sikerült megmarni a csaptelepet, és hogyha ezeket az ember nem méri fel, nem tapasztalja meg, akkor egészen egyszerűen hosszú távú károkat tudok hozni a munkahelyének, hogyha ezekkel nincsen tisztában. Úgyhogy így a housekeeping területén belül szerintem ez eszenciális ahhoz, hogy rendesen el lehessen vezetni a részleget.
5: Mi a tapasztalat? Nem tudom, ebben van-e már tapasztalatot, csak én laikusként arra gondolok, hogyha akár egy felújítás, vagy egy új szállodanyitásáról van szó, akkor lehet érdemes a housekeeping terület vezetőjével is egyeztetni, hogy a bútorok és a különböző berendezések mennyire lesznek praktikusak később a hétköznapokban az ott dolgozóknak. Mi a tapasztalat? Van-e olyan hely, ahol már volt szerencséd ebben is segíteni az ottani csapatot, hogy hát gyerekek, beszéljünk róla előtte, mert utána több lesz vele a probléma?
10: Hát nekem ez a második új szálloda, ahol dolgozom. A St. Regis-be már a nyitás után egy hónappal csatlakoztam, szóval ott nem nagyon volt beleszólásom semmibe. A Kimptonban Budapestbe viszont a nyitás előtt hónapokkal csatlakoztam, és hát azt kell, hogy mondjam, az a tapasztalatom, hogy egyáltalán nem kérdezik meg, de nem csak a housekeeping vezetőt, hanem a szálloda tervezésekor, a designer csapat, a belső építészek. Egy szálloda azért épül fel, hogy szép legyen.
5: Szép legyen.
10: Az a tapasztalatom, hogy nyilvánvalóan az első skicceléseknél biztosan beszélnek valakivel valamilyen formában, de az utolsó, nem is tudom, ebben az utolsó 2 szállodában azt látom, de a szakmában hallom is, hogy olyan, mint hogyha egy szó, nem is tudom, ebben az utolsó 2 szállodában azt látom,

0: teljesen márványból megépíteni egy fürdőszobát, mert a nap végén drágábban jön ki az ember, mert azt mindig ápolni kell majd. Úgyhogy ebből a szempontból nekem az a tapasztalatom, hogy sajnos nem vonnak be minket eleget, de nagyon nagy vágyam egyszer, hogy részese lehessek egy ilyesminek, mert lennének ötleteim.
1: Én azt gondolom, hogy kijelölni azokat a fejlődési lehetőségeket, pontokat mindig jó, és érdemes róla beszélni, hogy hát a jövőben aztán ilyen kihívás elé is állhatsz majd, hogy akkor összefogva egy új helyszínt megalkotva fogadhassa majd egy szálloda vendégeket. Záró kérdésem az lenne, hogy fiatal vagy nagyon, ezt már beszéltük ugye a beszélgetésünk elején, mégis azért most már sok éves tapasztalat áll a hátad mögött. Hova tovább, mik a tervek? Nyilván ugye megbeszéltük, hogy most is executive housekeeping vezetőként dolgozol, de tulajdonképpen vannak-e további célok, álmok?
0: Én úgy képzelem el a jövőmet, kettő felé ágazik. Az egyik az, hogy maradok azon a vonalon, hogy magas csillagszuperior kategóriájú szállodákban, nemzetközi szállodaláncoknál dolgozva, egy idő után mondjuk egy quality manager vagy duty manager pozíció után akár room directorként, később pedig szállodaigazgatóként tudjak dolgozni. A másik pedig, és errefelé egy kicsit jobban húz a szívem, hogy egyszer megnyitom a saját kis apartman szállomat valahol, nem feltétlenül Magyarországon belül, de engem nagyon-nagyon vonz, hogy egy saját szálláshelyet tudjak egyszer üzemeltetni, amiben tényleg a szívem, lelkem benne van, és ugye én tudom, én találhatom ki, hogy milyen bútorok legyenek, illetve melyik helyiséget mire használjuk. Úgyhogy ezt a két vonalat képzelem el magamnak.
1: Hát ehhez kívánunk sok sikert, és köszönjük szépen, hogy egy igenis nagyon fontos területről tudtunk beszélni, és az ott dolgozókat tudtuk fókuszba helyezni a te sikereden keresztül. Szatmári Boglárkának, a St. Regis Budapest Executive Housekeeper munkatársának köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen.
1: És hát ez csak az adás első fele volt, igaz? Ígértem, hogy lesz még egy vendégünk, úgyhogy maradjanak velünk most is, és hát hallgassák meg őt is, hogy róla mit érdemes tudni.
2: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatjuk a vendégvárót, vendég a stúdióban, Viglási Vince Henriett. Örülök, hogy itt van.
2: Én is örülök, köszönöm a meghívást.
1: Az év fiatal szállodás, ezt 2024-ben nyerte, nem öregedett semmit, csak azóta előléptették, ugye? Köszönöm. Szálloda igazgató helyettesség, gratulálok hozzá.
2: Van. Köszönöm szépen.
1: Mi vonzott erre a pályára?
2: Alapvetően édesapám, nekem édesapám vendéglátós, étteremben volt felszolgáló, aztán fizetőpincér, és utána ott ilyen étteremvezető, és amikor a karrier választásnál ott ültünk édesanyámékkal, akkor azon gondolkoztam, hogy mi is szeretnék lenni. Szóba került olyan, hogy óvónéni, állatorvos, és minden egyéb, amit egy kislány nyilván szeretne, és akkor édesapám mondta, hogy ő el tudna engem képzelni egy szállodába konciásként. Hát ez több szempontból is nehéz volt, mert hogy én egy nagyon visszahúzódó személyiség vagyok, de úgy döntöttem, hogy megpróbálom, és így kerültem be egy szállodába, mint gyakornok.
1: Az ember személyiségét mennyire változtatja meg egy szállodai közeg?
2: Nagyon. Nagyon egyébként. Sokkal elfogadóbb az ember, sokkal nyitottabb lesz ott, tehát hogy valahogy így felveszi az ember a kis egyenruháját, és az ott teljesen más dimenzióba lép át, én azt gondolom.
1: Az például nem fura, az egyenruhás lét?
2: De az kell ahhoz, hogy az ember át tudjon szellemülni, és ott nagyon furcsa, mert aki engem szállodában lát, és abban a közegből ismer, az egy teljesen más henit lát, mint amit egyébként a magánéletben. De pont emiatt, az egyenruha miatt, a közeg miatt, emiatt úgy átszellemül az ember, és akkor ott van, és segíteni akar, és élményt akar nyújtani, és teljesen megváltozik.
1: Az, hogy milyen szállodába veti a sorsa, azt mennyire döntheti el egy fiatal pályakezdő?
2: Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben. Tehát amikor bekerül az ember a főiskolára, és utána el kell menni szakmai gyakorlati helyre, akkor az ember összerakja az önéletrajzát, ami nyilván abban a pillanatban nem egy hosszú önéletrajz, és akkor van lehetőség eldönteni, hogy melyik szállodába menjen el, hol próbáljon szerencsét. Nyilván ehhez kell a szállodának a befogadó képessége is, hogy ki az, aki nyitott arra, hogy gyakornokokat foglalkoztasson. Nekem ez is egy egyszerűbb irány volt, mert hogy édesapám ismerte az akkori szállodámból a séfurat, és a séfur által került.
1: Micsoda protekció? Személyesen
2: hát,
1: a séf?
2: Igen, a séfet, igen. Úgyhogy én onnan finomakat ettem, illetve hát oda kerültem.
1: Mennyire, ha már itt tartunk, személyesen a séf, mennyire tekintélyelvű ez a szakma? Tehát például a konyhán a séf az úgy van-e, ahogy azt gondoljuk? Például a szállodában a szállodaigazgató az úgy van-e, hogy végigvonul a szállodán, és elhalkul mindenki. Szóval mennyire tekintélyelvű ez valójában?
2: Ez már nagyon sokat változott. Amikor én kezdtem, az ugye 14 évvel ezelőtt volt, akkor volt egy tekintélyelvű vezetés. Ez a mai napra már annyira megváltozott, hogy inkább a tettek számítanak. A mostani igazgatóm is, az előző szállodámban is az igazgató, a séfek nagyon közvetlenek, bármivel lehet hozzájuk fordulni, nem halkul el körülöttük mindenki, nem lehet hallani a légynek az ümmögését. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon megváltozott a szállodai vezetés, és nyilván ez a generációk miatt is van, hogy egyre több fiatal dolgozik nálunk, és ez a generáció már nem feltétlenül a tekintélyelvű vezetést szeretné, és nyilván ehhez alkalmazkodik mindenki. És tényleg ez egy nagy család, én nem tudok erre rosszat mondani, én nyilván dolgozhatnék egy irodába hétfőtől péntekig 8-tól 4-ig, de sose vonzott, mert ahogy bekerültem a szállodába, én ott tényleg otthon éreztem magam. Tehát amikor szomorú vagyok, akkor hoznak egy kis sütit, de úgy látom, ez itt is működik.
1: Abszolút, ez egy olyan helyen a rádió.
2: Hát a szálloda is egyébként. Tehát nem csak a vendégekkel vagyunk kedvesek és nyitottak, hanem egymással is.
1: mondja, hogy itt a tekintélyelvűség megszűnt, meg hogy a fiatalok is másképp gondolkoznak a szakmáról, igen, meg a saját pályájukra, a saját életükre. Ezt számos módon különböző műsorokban megbeszéltük már ebben a rádióban, de az jutott eszembe, hogy régen az egy érték volt, ha valaki a szállodában ott volt 10, 20, 30, 40 éve, és akkor ő volt az, aki minden porcicát ismert a harmadik emelet sarkában is. Ez teljesen elveszett ez a fajta szemlélet?
2: Nem. Tehát, hogy az, hogy valaki régóta ott dolgozik egy helyen, egy szállodában, és mondjuk alabútor darabnak számít, az még mindig nagy tiszteletet örvend. Nekem most rengeteg olyan kollégám van, akik majdnem, hogy nyitás óta ott dolgoznak a szállodában, és iszonyatosan tisztelem őket ezért, hogy tényleg bármit kérdezek, hogy az mióta van ott, akkor ők rögtön fejből tudják, és nyilván kötik valamilyen eseményhez. Nehezebb már, tehát hogy a mai fiatalok bátrabban váltanak munkahelyet, bátrabban mennek külföldre is, kicsit türelmetlenebbnek érzem ezt a generációt, és ezért jó, hogy meg tudjuk őket szólítani akár egy-egy ilyen pályázattal.
1: Hát úgy beszél, mintha nem ugyanez a generációhoz tartoznak.
2: Én már nem.
1: Hát hogy ne. Azt mondja, hogy ők az a generáció. Ezt a különbséget, ezt a sajátjához képest hol látja?
2: Talán ebben a türelmetlenségben.
1: Ebben?
2: Igen, igen. Én 6 évig voltam úgymond recepción, 3 műszakban, a hétvégén ünnepnapon, és vártam az alkalmat, hogy egyszer szupervájzor, aztán menedzser lehessek, és most igazgatóhelyettes. A mai fiatalok már nem várnak 6 évet. Én ezt érzem.
1: Na de máshol se fognak nekik talán gyorsabbat ígérni. Akkor elmennek inkább a pályáról?
2: Elmennek mondjuk külföldre, tehát hogy külföldön azért higultabb a szakma, én úgy érzem, illetve az, hogy ennyire kitárult a világunk, én azért nem mertem volna külföldre menni így hosszabb távon, és országról országra ugrálni. Én sokkal röghöz kötöttebb vagyok, és az én generációm inkább ezt képviseli.
1: Hát mondom. Meg ez egy alkati kérdés is nyilván, hogy
2: hát
1: az ember
2: nyilván, igen.
1: Ki mennyit vállal be, és ki nem, ki igen. Mennyit nem. Egy nagy szállodalánc 2 budapesti szállodájának igazgatóhelyettese, mennyire szabad a döntésekben, és mennyire mondják meg a szállodalánc vezetői, hogy hogy gondolják?
2: Nekem nagyon nagy szerencsém van, mert a mostani igazgatóm, ő nagyon bízik abban, hogy én jól döntök, és fel is hatalmaz arra, hogy döntsek. Nyilván vannak olyan helyzetek, amiben nem dönthetünk, mert mondjuk a külföldi vezetőségtől kapunk egy olyat, hogy ezt most meg kell csinálni, és így kell csinálni. De azt gondolom, hogy az Essendinél, ahol én dolgozom, annál a cégnél, ugye több budapesti szállodánk van, szerencsére ismerem az igazgatókat, kit jobban, kit kevésbé, és mindenki úgy vezeti a szállodákat, hogy azért igyekeznek a saját szájuk ízük szerint alakítani a dolgokat, és tudnak dönteni, tehát, hogy szerencsére felhatalmazó ez a vezetés, én azt gondolom, amiben mi dolgozunk, és tudunk dönteni úgy, hogy mi tetszik, mi nem, mit fogadunk el, mit nem, tehát, hogy már nem annyira standardizált a szakma, mint régen.
1: Hogyan lett az év ifjú szállodása?
2: Hát ez egy izgalmas helyzet volt már, hogy nyilván a visszahúzódó személyiségem okán én első körben nem mertem jelentkezni, mert nem hittem abban, hogy én ezt megnyerhetem. És az akkori szállodai vezetőség nagyon támogatott és nagyon hitt benne, hogy igenis, ha szeretném, akkor ők ott állnak mögöttem és segítenek. Elkészítettem a pályázati anyagomat, nyilván azt is nagyon nagy izgalommal, hogy vajon az embereknek tetszeni fog, nem fog tetszeni, hiszen én nem tudtam más, csak elmondani azt, hogy én hogy indultam a pályán, hogy lettem gyakornokból, akkor még csak részlegvezető, és utána bizakodtam abban, hogy ez az üzenet átmegy az embereknek, és egyébként azért is jelentkeztem, mert abban reménykedtem, és hiszem, hogy egyébként ennek a pályázatnak ez is a célja, hogy a fiatalokat bevonzuk. Mert azt láttam, hogy egyre kevesebb a fiatal motivált, aki erre a pályára szeretne lépni.
1: Ez miért van? Mert hogy a szálloda az most is egy menő dolog. A szállodában dolgozni nem menő dolog? Vendégnek lenni az?
2: Nehéz egyébként, tehát a minden, ami szolgáltatóipar, ami emberekkel kapcsolatos, én azt gondolom, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Az, hogy felismerjük, hogy az embernek, a másik embernek, aki velünk szemben van, mi az igénye. Hogy az az igénye, hogy mi ott legyünk, kvázi egy-egy ilyen barátként, és segítsük az ő nyaralását, hogy minél emlékezetesebb legyen, vagy egy üzletember áll velünk szemben, akinek éppen nagyon-nagyon rossz napja van, és csak arra vágyik, hogy adjuk neki a szobakulcsot, elmondjuk, hogy hol van holnap a reggel, és menjen aludni.
1: Hagyjuk békén, igen.
2: És az is nehéz, hogy a különböző extrém szituációk, mondjuk egy tűzeset, egy olyan eset, amikor valaki bajba kerül, hogy erre hogy reagálunk, hogyha valaki mondjuk rossz napja van, és egy picit rajtunk akarja kitölteni, akkor ezt hogy reagáljuk le? Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon nehéz, azt gondolom, hogy szállodásnak lenni, de pont ez benne egyébként a jó is. Tehát, hogy ennek egy iszonyatos kettőssége van ennek a szakmának, mert pont ezért, aki egyszer szállodás volt, az szerintem nem tud leülni egy irodába és nyugodtan lenni, mert amit tőlem irigyelnek az emberek, amikor beszélek a szakmáról és arról, hogy nekem milyen napom volt, vagy milyen hetem, az pont ez, hogy hát mi sose unatkozunk velünk, mindig történik valami. És ez az egy adrenalin löketet az embernek.
1: Amikor, ezek sztereotípiek nyilván, de amikor belép a kedves vendég a szállodába, így első ránézésre már megvan, hogy milyen? Tehát, hogy milyen napja van, hogy ez beszélgetni akar, el nem, ő békén. Ez a új-új.
2: Az első pillanatban még talán nem is, de az első köszönésnél, amikor megkérdezzük, hogy milyen volt az útja, hogy érzi magát, abból már kiderül sok minden, igen.
1: Vannak melléknevek, amiket kapunk vendégként?
2: Egyébként
1: az undok vendég, a mosolygós vendég.
2: Nincsen. Legalábbis mi azt kollégáimmal nem alkalmazunk ilyen.
1: Na jó, nem, ez egy másik téma nyilván igazából, de közben meg nem, mert az, hogy választják, vagy nem választják ezt a szakmát a fiatalok, az sokszor ilyen picigen múlik.
2: Igen.
1: Tehát amit most elmondott, az szerintem éppen, hogy izgalmassá teszi a szakmát.
2: Igen.
1: Másfelől meg nyilván ebben azért van egy rossz hangulat is, amikor karácsony estéjén ott kell állni, és semmi nem történik 24-én este 9-kor, gondolnám, csak éppen ott vagyunk.
2: Egyébként nem, mert 24-én is ott vannak a görög csoportok, az izraeli csoportok, akiknek ugye a karácsony az nem nyilván, mivel keresztény ünnep.
1: Nekik kell programot szervezni olyankor?
2: Sokan szervezetten jönnek, és van programjuk, sokan viszont nálunk érdeklődnek, hogy hova érdemes ilyenkor menni, és mit lehet ilyenkor csinálni. De egyébként ezeknek a hétvégi, éjszakai, karácsonyi műszakoknak az a varázsa, hogy tényleg, amint már említettem, hogy a kollégák már barátok, meg családtagok, tehát hogy ilyenkor teljesen más a hangulata a szállodának, sokkal közvetlenebbek a kollégák, és ilyenkor lehet úgy összejönni egy picit, beszélgetni, ilyenkor egy picit lelassulunk mi is odabent, és hát nyilván ilyenkor más, teljesen más a hangulat.
1: Ezt otthon hogy lehet megbeszélni? A családi életet mennyire? A három műszak önmagában is, meg ezek az ünnepi beosztások mennyire teszik tönkre?
2: Nem teszi tönkre, tehát hogy én, nekem van egy 6 éves lányom, van egy férjem, tehát hogy...
1: Már nem a férjem, az oké, de gyerekhez én mindig szoktam.
2: Úgyhogy nem, abszolút nem teszi. Tehát, hogy nehezebbé teszi a családi szervezkedést, én azt gondolom. Tehát nagyon előre kell gondolkozni egy-egy ilyen szülinapi eseményen, akár egy ilyen családi eseményen, hogy az ember ott tud-e lenni, hogy tudott lenni, esetleg műszakjából megy, reggeles műszakból a délutánosba, és akkor azt ott megbeszélni, de abszolút én... Tényleg szerencsésnek mondhatom magam, hogy az összes vezetőm nagyon rugalmas volt abban, hogy nyilván én is figyeltem arra, hogy akkor most jön az édesanyám szülinapja, akkor elérhető legyek, de nem teszi tönkre szerencsére. Tehát, hogy most is össze tudom egyeztetni a lányom összes nyugét, baját a szállodai életünkkel.
1: Nagyon jó. Amikor pályázott, kellett csinálni videót, ugye?
2: Így van.
1: Nehéz volt?
2: Igen.
1: Az ijesztő?
2: Igen.
1: Emlékszik tehát, még rá, hogy készült?
2: Nagyon, mert mielőtt ide jöttem beszélgetni önnel, azelőtt megnéztem azt a videót, mert nyilván ilyen halvány foltokban emlékszem rá, de egyrészt rég volt, másrészt izgultam akkor is, és most is. De nagyon nehéz azt összeszedni, hogy az ember mit szeretne elmondani, hogy ez tényleg át is jöjjön, úgymond a nézőknek, a hallgatóságnak. Maga a készítési folyamat is nem egyszerű, többször nyilván a kollégáimnak köszönhetően sajnos széttrollkodták a videókészítést, de talán ez volt benne a legjobb élmény.
1: Látszódtak a videóban, amint hülyeskednek?
2: Igen, amint hülyeskednek nem, mert addigra összeszedték magukat, de igen, említette a videós úriember, aki csinálta a videót róla, hogy majd összeszed nekem egy ilyen baki parádét, mert hogy annyira jó volt a hangulat a készítés közben, hogy tényleg iszonyatosan jól szólt.
1: De lehet, hogy ez hatott az ítészekre is.
2: Egyébként lehet, hogy ez
1: itt van egy mosolygós, jókedvű lány, nincs megijedve, hiszen itt nevetgél.
2: Így van. De tényleg az, hogy ott álltak a kollégáim, és végignézték, ahogy csinálom, és drukkoltak, szurkoltak, tehát hogy ez mindennél többet jelentett akkor.
1: Ennek a pályázatnak az is célja, hogy azt is megmutassa, hogy nem csak vannak tehetséges fiatalok a szakmában, hanem hogy van karrier lehetőség a szakmában. Hát ön például erre bizonyíték, ez valóban így van, de lehet ígérni egy fiatalnak valamit? Tehát ha valaki kijön egy főiskoláról, egyetemről, és azt mondja, hogy oké, irány a szálloda, 22-23 éves, mi lesz belőle 10 év múlva, 20 év múlva, lehet ezt tudni?
2: Bármi, amit szeretne egyébként. Tehát, hogy én mindenkinek azt mondom, én nagyon szeretek gyakornokokkal foglalkozni, vagy olyan emberekkel, akik pályakezdők. És én mindenkinek azt mondom, hogy egyébként a teljes mértékben rajtuk múlik. Én azt gondolom, hogy úgy léptem előrébb a szakmai ranglétrán, hogy amikor úgy elkezdtem unatkozni a saját pozíciómba, ezt most tudom, hogy furcsa kimondani, hiszen sosem unatkozik egy recepciós, de amikor azt éreztem, hogy jó, itt már annyira nincs újdonság, akkor elkezdtem rágni a vezetőmnek a fülét, hogy akkor legyen olyan kedves, mutassa meg, mit csinál, hogy csinálja. Szabadnapjaimon bementem néha, és akkor megnéztem egy havizárást, egy bármilyen riportolást, hogy az hogy készül, és akkor nyilván így az ember előrébb lépked. Tehát, hogy tényleg én azt gondolom, hogy ha megvan a szorgalom, megvan az akarás, akkor a csillagos ég a határ.
1: Na, legyen ez a jelszó, és gratulálok.
2: Köszönöm szépen.
1: A pályájához is.
2: Köszönöm.
1: A családjához is, köszönöm. És a díjhoz is természetesen.
2: Köszönöm
1: a díjhoz, amiről azért azt el kell mondani itt a végén, most már még egyszer talán érdemes megismételni, hogy az év fiatal szállodása díj, az egy olyan pályázat alapján jön létre, mint a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, és a Dr. Menyhárt Lajos Alapítvány hozott létre, és ez pont azt a célt szolgálja, hogy ilyen remek fiatalokat meg tudjunk mutatni, mint amilyen a mai vendég volt, Viglási Vince Herriet. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt mára a vendégvára. Jövünk egy hét múlva újra. Minden jót, viszontlátásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Jövőre emelkedik a családi pótlék, mondta a miniszterelnök. Folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslat csomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és a visszaélésektől. Tilos lesz a gyermekek számára pornográf vagy szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat népszerűsíteni, szigorítják a műsorok korhatár besorolását, és a közterületeken tilos lesz majd lehet olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást, és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényekről is. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os bérrendezést kapnak, ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Az ukrán határmenti orosz támadások célja Kijev európai szövetségeseinek megosztása és megfélemlítése volt. Ezt mondta a francia külügyminiszter, valamint hasonló szellemben nyilatkozott az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is. A történtek nagy felháborodást keltettek Lengyelországban. Donald Tusk kormányfő további háborús eszkalációtól tart. 6 utast, köztük 4 gyermeket kellett kórházba vinni, miután vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros 15. kerületében, a Sződliget utcában egy BKK busz alatt. A buszon csaknem 40 ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók is kivonultak, és az utat egy szakaszon lezárták. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. Folytatódik a szúnyoggyérítés. A balatonparti településeken, Kaposváron és néhány drávaparti lakóövezetben permeteznek a szakemberek a héten az esti, éjszakai órákban. Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: A gazdasági magazin jelentkezik a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Meszlényi Zsófia szerkesztő nevében is, én Róna Jégon vagyok. Megérkeztek a friss adatok, 12,2%-os visszaesést mutatnak az építőipari termelésben 2026 júliusában, hogy honnan esik még vissza 12,2%-ot. Szerintem ezt az iparág szereplői joggal kérdezik, mert hát folyamatos visszaesésben van. De hát ugye mínuszos nem lehet, úgyhogy valamennyi termelés mindig van. Koi László az Évosz elnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
7: Ez a mínusz 12%, ez azért elég drámai, tudva az, hogy egyébként is gondokkal küzdött az építőipar. Ides tova most már 3 éve.
8: Mindenképp drámai, és egy új fejezetet mutat. Negyedik éve van rossz paszban az építőipar, és 4 év alatt körülbelül 6-7%-kal csökkent a teljesítésünk. Ha 2021-el mérjük össze, akkor nem vagyunk a 2021-es szinten, tehát attól is elmaradunk 7-8%-kal. Idáig azt mondtuk, hogy hát persze, majd lesz munka, tartjuk a szakmunkást és a mérnököt, de nagyon sok helyen ez most már feszültséget okoz. Ugye különösen a közepes és nagyértékű munkák tűntek el. Ilyen munkát a magyar állam, önkormányzatok rendeltek, és a nagy befektetők, és ilyen munkák most nincsenek, és ezek a cégek vannak a legnehezebb helyzetben.
7: Hát ugye ráadásul itt vannak olyan nagy beruházók, akiknek a tulajdonosaik, vagy a végső tulajdonosi kör szintén elég nehéz helyzetben van, amint hírlik, különféle vizsgálatok indultak ellenük. Nyilván ez is befolyásolja egy-egy cég működését. Mi a tapasztalat attól, mert ilyen eljárások elindulnak, attól a cégek zavartalanul vagy akadálytalanul működnek tovább, vagy általában egy-egy ilyen ügy meg is akasztja?
8: A vizsgálatok mindenképp zavart okoznak, azt még nem tudjuk, hogy mit akaszt meg és milyen mértékben. A kifizetéseket megakasztja, és ott, ahol valós teljesítés van egy alvállalkozó, egy beszállító részéről, hát most kérdés az, hogy hogyan fog ő a pénzéhez jutni, illetve a látsztartozást az egész szakmán belül, ez biztos, hogy növelni fogja. Ezért nagyon fontos, hogyha valaki átvizsgál ilyen dolgokat, hogy azt minél gyorsabban tegye.
7: Amikor az otthon start elindult, akkor nagyon sokan azt remélték az építőiparon belül, majd ez megrázza az egész iparágat, és majd ettől aztán elindul fölfelé minden. De hát az adatok épp az ellenkezőjét mutatják, a megkötött új szerződések volumene, ezt a szót én hogy utálom, milyen csúnya kifejezés, szóval a mértéke 24,8%-kal kisebb, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 29,5%-kal. Nagyjából közel egyharmadával kevesebb az épületek építésére kötött szerződés. Hova lettek ezek az otthonstartos beruházások?
8: Meglepetés a mi számunkra is, hogy az otthonstart keretében fölvett mintegy 1100 milliárd forintnak mi lett a sorsa, több mint 90%-os nagyságrendben használt lakások vásárlására vették az állampolgárok igénybe, és az új lakásépítést nem dobta meg olyan mértékben, mint ahogy azt mi gondoltuk. Tehát ugye ezek mögött, a pénzek mögött nem építőipari megrendelések vannak, most mindegy, hogy használt vagy új, hanem alapvetően ingatlan ár adásvételének az összegei vannak. Minden esetre a mikro- és kisvállalkozók számára azért az jelent feladatot, hogy akár egy tisztasági, hát maga a tulajdonosváltás, azért ott mindig jelentkezik valamilyen feladat, de korántsem olyan mértékben, mint ahogy azt akár a szakma mi is előre gondoltuk volna.
7: Azt lehetett tudni, hogy az előző kormány gyakorlatilag mindent leállított az utolsó időszakra, ezt most itt az adatok is remekül mutatják, mert például van itt olyan adat, ami arról szól, hogy a fele a speciális beruházásoknak, lásd például vasútépítés vagy útépítés, az megszűnt egyik pillanatról a másikra. Most viszont épp az ellenkezője történhet, vagy történhetne, mert ennek a kormánynak például a vasútépítés, a vasúti pályák rendberakása elsődleges feladata, és ezt vállalták is. Látszik már ebből valami a megrendelésekben?
8: Megrendelések jó esetben a jövő év elején lehetnek, tehát azért jogerős építési engedély mélységben ezek a létesítmények még ezután lesznek kidolgozva. Brüsszel adja a pénzt, a jogerős építési engedélyek meg lesznek. A leggyorsabb közbeszerzési eljárás is, ahol ezt meg kell versenyeztetni, 3 hónap. Tehát az év vége felé lehet a kormány vagy miniszterünk abban a helyzetben, hogy megpróbál leszerződni ezekre a munkákra, és ez az építőipar számaiba 2027-ben tud megjelenni. Az évos számításai szerint ez durván 2000 milliárd forint, amit építéssel együtt kellene elkölteni a következő 3 évbe. Ez jelentheti azt, hogy valahol a 2021-es szintre fel tud jönni az állam a megrendeléseivel. Legalább ilyen fontos lenne az, hogy a nagy befektetők megtalálják a számításaikat egy gyorsított kormányzattal való alkudozás közepette, és ott is a közepes és nagyértékű munkák a magánmegrendelői piacon ugye meglegyenek. Érdekes, hogy jelen pillanatban a leginkább kiszámítható megrendelőnk a lakosság. A lakosságnak van pénze, azt látjuk, hogy felújít és kisebb-nagyobb ingatlanfejlesztéseket megtesz, de itt meg előjön ugye a legnagyobb gondom, amit Évosz elnökként mindig szoktam mondani, hogy ennek a felét se a költségvetés nem látja, se a KSH nem látja, mert ilyen szóbeli megállapodások mentén történik továbbra is ezen a területen a munkavégzés.
7: Na, magyarán megy a mutyi tovább, tehát olcsóbb lesz, hogyha nincs rajta áfa, meg tudunk egyezni másképp, és akkor meg tudunk egyezni másképp, mert mindenkinek ez a jó, kivéve az államot.
8: Igen, ezért nagyon fontos, hogy legyen politikai meg kormányzati akarat arra, hogy ezen a részpiacon, amiről most beszélünk, nagyobb legyen a rend.
7: Az már elmúlt, hogy olyan mesterek jelentkeznek ezekre a munkákra, akik hát sok mindenhez értenek, speciál ahhoz, amire vállalkoznak, ahhoz kevéssé.
8: nem múlt el ilyen helyzetben is, amikor a kereslet és a kínálat között ilyen nagy a különbség, előjönnek a kóklerek, különösen a nagyvárosokban, Budapesten és az agglomerációs övezetben, ahol jóképpen tudják magukat feltüntetni. Egy kicsi faluban még a pap is kiprédikálja vasárnapi misén, hogyha a helyi vállalkozó valamit nem tett úgy meg, ahogy megígérte. Tehát óvatosnak kell lenni, mert ilyen nehéz piaci helyzetben is a kóklerek itt vannak velünk, és nem föltétlenül a jó cégek élik túl ezt a nehéz időszakot.
7: És akkor visszakanyarodva a nehéz időszakra, meg a reményekre, hogyha 2027-re van ez a 2000 milliárd, odaig el kell jutniuk a cégeknek, az építőiparban működő cégeknek csőd nélkül. Kibírják?
8: Van, aki kibírja. Szoktam mondani, hogy az építőipar mindent kibír, az a kérdés, hogy milyen áron. Tehát a legjobb cégeknek is annyira elfogy a tartaléka, hogy a legnagyobb költségének egy részétől meg kell szabadulni, ami pedig az élő munka és a szakmunkás, és komoly cégek ebből a körből, hogy közepes és nagy cégek, mert ott nagyon nincsen munka, szakmunkások egy részétől is valószínűleg ebben az évben el kell, hogy köszönjön, vagy csak részmunkaidőben tudja foglalkoztatni, ami komoly gondok jelent a később évekre is.
7: Hát mert amikor meg majd kell, akkor meg hol van? Külföldön, vagy ott hagyta a pályát és elhelyezkedett valahol egész máshol. Igen, ezt ismerjük, mert ez megvolt egy hullámban már a Covid idején is.
8: Pontosan, tehát félek attól, hogy az építőipar egy ilyen vendéglátóipari covidos helyzetbe kerül, amikor elég durván és kiváló szakembereket elengedett, akik aztán pályaelhagyók lettek, elmentek valahol egész máshová dolgozni, azt mondták, hogy ők még egyszer a vendéglátásban nem föltétlen szeretnének. Tehát a mi szakmánkban is ez előfordulhat, hogyha keményen kell elengedni valakit, akkor az egyáltalán nem biztos, hogy arra gondol, hogy akkor még egyszer ezen a területen dolgozzon. Tehát végkielégítések, meg felmondási idők, nem minden vállalkozásnál van ehhez elegendő forrás, hogy jól működjön.
7: Bár hogyha valaki alkalmazott volt annál a vállalatnál, akkor azért ami jár, az jár. Tehát az például érdemes mindenképpen megkapnia és megadni neki.
8: Ez mindenképpen így van, csak a mi szakmánkban csak minden harmadik ember alkalmazott, az első kettő másfajta jogviszonyban dolgozik, alvállalkozó, egyéni vállalkozó, megbízási szerződése van, tehát az alkalmazottakra igaz, de ez csak minden harmadik ember a durván 380 ezer foglalkoztatottból.
7: Kai László, az Évosz elnöke tájékoztatott minket az építőipar állapotáról. Köszönöm szépen!
8: Köszönöm a lehetőséget!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Képzeljék el, már a sör sem a régi, ezzel a témával folytatjuk a gazdasági műsort. Hát abban az értelemben nem a régi, hogy egyre többen mondanak le az alkoholtartalmú sörről, és isznak amolyan üdítőket sörformájában. Starcsevics Péter, a Stari Sör ügyvezető igazgatója, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Mondjuk speciál, talán éppen önöket kevéssé lepi meg az, hogy változik a piac, mert a kisüzemi sörfőzdék a tapasztalatom szerint éppen a pici szegmensekre koncentrálnak. Aki ilyet is megkóstolna, aki olyat is meginna, és hát azért az nem a tömeg.
2: Nem feltétlen, csak a legkisebb fogyasztói igényekre koncentrálunk, de ugye a méretünkből adódóan nagyon gyorsan tudunk reagálni a piac változó igényeire. Tehát a sörfőzdék jelentős része egyébként készít normál, klasszikus söröket, amik abszolút nem térnek el a megszokott alkohol tartalomtól sem. Viszont igen, nagyon kis tételeket is tudunk készíteni, és ezzel speciális igényeket is ki tudunk szolgálni. Úgyhogy talán ez az egyik előnye a kis sörfőzdéknek a nagyokkal szemben, hogy tényleg szerteágazó termékeket tudnak készíteni.
1: Van itt a Spirit FM-en egy úgynevezett borműsor, mi legalábbis így hívjuk a Veszik vagy Isszák című adásunkat, amelyben gyakran elhangzik, hogy változik a borfogyasztás szokása, hogy mennyivel kevesebb alkoholtartalmú, könnyedebb bort iszunk, ha egyáltalán nem az alkoholmentes borokat keresünk. Ami még mindig furán hangzik a fülnek, de az alkoholmentes sörhöz hozzászoktunk már, igaz?
2: Hát egy picit talán elfogadottabb, bár azért ugye...
1: Igaz?
2: Hát egy picit talán

0: most nagyon, nagyon nagy az igény a kisebb alkoholtartalmú termékekre, úgyhogy a fejlesztés viszont akkor így nem állhat meg, úgyhogy muszáj tartani a lépést az igényekkel.
1: Igen, csak közben a saját gyerekeimről tudom, hogy ők meg úgy néznek erre, mint egy üdítőitalra. Ami megint csak egy fura dolog, mert végül is rá van írva, hogy sör, tehát ez arra is jó tulajdonképpen, egy kicsit hozzá is szoktassuk ahhoz a legfiatalabbakat, hogy lehet sört inni, kérem. Miközben azt mondjuk, hogy 18 év alatt meg ne igyon alkoholt.
0: Hát nyilván, ugye sokszor felvet ilyen etikai kérdéseket, hogy most akkor a gyerekeket ezzel rászoktatjuk a későbbi alkoholval fogyasztásra. Mi a sörfőzdék egyesületénél mindig azt mondjuk, hogy nyilván a kultúrált alkoholfogyasztás az nem feltétlen probléma. Tehát én azt gondolom, hogy ha azért fogyasztunk egy jó beszélgetés mellett, egy baráti összejövetel mellett alkoholtermékeket, mert a maga az élvezeti értéket ez még hozzáadja, akkor ez egy jó dolog. Hogyha nyilván ennek már a káros szenvedélyét néznénk, hogy mondjuk részegre iszunk magunkat, és azért iszunk, mert már kívánja a szervezetünk, akkor az probléma. Viszont én egyébként kifejezetten támogatnám azt, hogy visszajön ez a polgári réteg, akinek nem stik elmenni mondjuk egy jó sörözőbe, most nyilván nem egy kocsmát értek ez alatt, hanem azt, hogy az emberek igenis tudjanak összejönni, tudjanak egymásra figyelni, és egy jó baráti beszélgetés mellett igyanak meg egy pohár sört. Nyilván, hogyha valaki vezet, akkor az válaszol alkoholmentest, hogy még ezzel is
1: gond ne legyen véletlenül se. Hát
0: így van.
1: Viszont önöket, az iparág képviselőit mennyire lepi meg az, hogy a trend az hogy alakul? Ugye most azt mérték már, hogy 10% az úgynevezett sörfogyasztónak alkoholmentes sört iszik.
0: Hát most hogy meglep, vagy nem lep meg, ez szerintem nem annyira fontos kérdés, inkább nekünk azt kell figyelni, hogy mik a piaci igények, és annak feleljünk meg. Hogyha nyilván ezzel még hozzá is tudunk ahhoz is járulni, hogy picit egészségtudatosabbak legyünk, mert lehet attól még egy sörnek jó íze, hogy kevésbé magas az alkoholtartalma, akkor az meg még talán külön öröm is tud lenni. Talán meg szokták kérdezni, hogy egyébként melyik a kedvenc söröm, hát mi gyártunk 14 fajta sört, és pont azért, hogy mindenkinek az igényeit ki tudjuk szolgálni. Tehát vannak klasszikus sörök, barna sörök, éltípusú sörök, is csinálunk. Gyakorlatilag vannak gyümölcsös söreink, hát nyilván van, aki azt mondja, hogy a gyümölcsös sör az egyáltalán nem is sör. Hát most nyilván ezen lehet vitatkozni, de hogyha valaki az üdítői hatást keresi a termékben, akkor most miért zárjuk ki? És ráadásul mi a gyümölcsös söröket is úgy készítjük, hogy valóban ugyanúgy leerjesztjük, az álszakoláskor hozzáadjuk a gyümölcsöt, és együtt érnek össze az ízek, akkor azt most miért nem mondjuk arra, hogy a sör, és hogy azt
1: így... A belgák meg is sértődnének rögtön, ha ilyet hallanának.
0: Igen. Mondjuk a belgáknál ugye jóval magasabb az alkoholtartalma a gyümölcsös söröknek is. Tehát igen. Ott nem kevés a 7-8%-os, akár 9%-os gyümölcsös is. Magyarországon nyilván azért ez egy kicsit furcsábban hatna. Nálunk azért a jóval alacsonyabbak az alkoholtartalma a gyümölcsös söröknek.
1: Egyébként pedig, miután az Európai Uniós adat is a rendelkezésünkre áll, 34,5 milliárd liter sört ittunk az Unióban, ez egy hajszányi visszaesés. A magyarországi piacon hogy látják? Tartja magát a sör?
0: Hát mindig csökken sajnos a sörfogyasztási mennyiség. Azt látom viszont, ami a kisüzemeknek kifejezetten jó, hogy azért a minőségi termékekre továbbra is van igény. Tehát ha valaki finom, jó terméket állít elő, akkor az eladható marad. Nyilván én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valami oka azért annak is van, hogy elérje a fogyasztó azt a jó minőségű terméket, amit szeretne. Sokszor vendéglátósokkal vitatkozom azon, hogy mondják, hogy ők is, hogy hát kevésbé fogyas, ő nem úgy van már, mint régen. És mondtam neki, hogy azért, mert lehet, hogy portfóliót kellene bővítenetek, sokkal több helyre fel kellene tenni a kisüzemi söröket, mert annak ott a valódi ízű, jól leerjesztett sörök, amik csak a természetes alapanyagokat tartalmazzák, azok lehet, hogy jobban vonzóak most már a

0: fiatalabbaknak is. És ezzel akkor vissza lehetne csábítani, vagy vissza lehetne állítani a sörnek a renoméját. És
1: nem beszélve, akkor... hogy ezek különleges sörök, tehát ha azt ajánlja a pincér, és nem azt kérdezi, hogy kérek-e egy sört, akkor lehetséges, hogy sokkal igen, hamarabb hát mondok rá igent.
0: Nagyon-nagyon sokszor ugye abba a nehézségekbe ütközünk még mindig, hogy maga a vendéglátás az kicsit kezdi elveszteni ezt a vendéglátási funkcióját. Tehát, hogy bemegyünk, és akkor a pincér már nem olyan kedvesen kérdezi meg, hogy mit szeretnénk ott, vagy nem ajánl dolgokat, úgy aztán nyilván nehéz választani a vendégnek. Hogyha valaki bemegy és megkérdezi, hogy milyen csapolt sör van, és azt mondja neki, hogy hú, hát van itt egy helyi sörkülönlegesség, akkor szerintem 10-ből 8-an biztos megkóstolják. Ha meg még jó is, akkor utána folyamatosan azt fogják választani.
1: Hát ez már messze vezet, ez a vendéglátóipar helyzetéről is egy látlelet, mert azzal is van bőségesen baj, talán akkor a sörrel nincs még igazán, és hát ígyunk jó söröket, önök meg készítsenek nekünk kiválóakat.
0: Igen, hát rajtunk nem fog múlni, úgyhogy...
1: Helyes.
0: És egyébként még az is nagyon érdekes, hogy ugye a kisüzemi sörfőzdék még a téli időszakra is tudnak nagyon jó különleges söröket csinálni. Nyilván itt mondjuk már nem az alkoholmentes dominál, mert azért a fogyasztók is szívesebben isznak hűvösebb időben magasabb alkoholtartalmú termékeket, de régen ugye mindig azt mondták, hogy a sör az csak nyári ital, hát most már a kisüzemi sörfőzdék el tudják mondani, hogy egyébként az ünnepi időszakra, itt gondolok itt a karácsonyi időszakra, ott olyan jó alternatívákat tudunk készíteni, hogy bátran fogyasszák a...
1: Képzeljék, én amúgykor megkóstoltam a csoki sört is. Hát karácsonyra jó lesz. Maradjunk ebben.
0: Igen, hát jó, nem, nyilván vannak olyan termékek is, amiket csak így korcsolgatni kell, meg nem azt fogunk egész végig inni. Tehát, hogy megiszunk egy üveg, mondjuk egy 0,3-as üveggel ketten, és akkor ott jól elbeszélgetünk, és azért egy olyan hatása tud lenni, mondjuk, mint hogyha megittünk volna egy üvegbort, tehát vannak ilyen speciális termékek is. Nyilván ezeket így kóstolgatni kell, akár mondjuk egy desszert mellé enni, vagy inni.
1: Hát igen. Azt hittem, folytatja a mondatot, de nem, és én is abba hagyom. Kedves egészségükre, kóstolgassanak jó söröket. Starcser és Péter pedig majd csinál nekünk jókat. A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnökét hallották. Minden jót!
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Fennakadást tapasztalható a fővárosban a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé, illetve lassulásra kell számítani a budai alsórakparton és a Petőfi híd közelében, északi irányban és a Margit hídtól délre a Döbrentei térig. Az Alkotás utcában is lassú az előrejutás a Krisztina körút előtt, erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Ugyancsak akadozik az előrejutás a Kiskörúton mindkét irányban az Asztória előtt, és az Üllői úton is mindkét irányban a Nagykörút előtt. Torlódásra számítsanak a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szintúgy, mindkét irányban a nagyobb csomópontokhoz közeledve. A 15. kerületben a Sződ-Liget utcát lezárták a Morzsa utcánál, mert beszakadt az útpálya. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296A autóbusz ezért terelve közlekedik. Nem érinti a Géza fejedelem tér, a Sződ-Liget utca és a főút megállót. Szintén a 15. kerületben a Szerencs utcát is lezárták a Pázmány Péter utcánál. Ott távhővezetéket javítanak. Így a Szerencs utca az Elem utcától Zsák utca lett. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Nyilván a legutóbbi KSH adatokból emlékezetes, hogy mennyi lett a teljes infláció augusztusban, 1,3%-os. Ezzel a témával, illetve ennek egy szűkebb részével az élelmiszer és élelmiszer jellegű termékek inflációjával fogunk foglalkozni a következő percekben, mert ott van egy érdekes tünet. Az inflációt, az 1,3%-ot nem ezek a termékek húzzák, hanem a szolgáltatások, meg nyilván a gázolaj, a benzin, tehát az üzemanyagok ára. Mert hogyha csak az élelmiszereken múlna, akkor nem, hogy infláció lenne, hanem defláció. Nagy János az Erste Bank makroelemzője a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Nagyon sokan érzékelték, hogyha nyáron nyaralni voltak Olaszországban, Spanyolországban, különböző felkapott helyeken, hogy még a tengerparton is, ha bementünk egy szupermarketbe, akkor nem, hogy drágább volt, hanem sokszor olcsóbb volt a termék ára, mint Magyarországon. Ezt állandóan furcsáljuk, de most, mintha egy kicsikét elkezdett volna rendeződni a helyzet, mert hogy esik az élelmiszerek ára általában is?
2: Igen, igen, általában is elmondható, és ez főként ugye itthon forintban a devizának, azaz a forintnak tudható be, hogy ez az erősödés, amit láttunk gyakorlatilag az elmúlt egy évben, de felgyorsulva áprilistól kezdődően, ez azért megfogott mindenféle globális áremelkedést a hazai boltokban.
1: Az élelmiszerinfláció meg a bolti infláció az ugyanaz?
2: Nem teljesen, de nagyon erősen összefügg a kettő. Főként boltokban zajlik az árak felírása, de az élelmiszerinfláció az tartalmaz még büféárukat, menzákat, éttermi étkezést, tehát sok minden mást is.
1: Volt egy nagyon durva időszak, ugye ez a 2022 vége, 2023 eleje, a Covid utáni időszak, amikor egyébként is magas volt az infláció, az élelmiszer infláció pedig elképesztő magaslatokban szárnyalt, ilyen 40-50%-ot is mértek bizonyos termékeknél. Ehhez képest kezdett ez most visszarendeződni, nyilván nem fog visszamenni oda, mint mondjuk volt az 2020-ban, 2021-ben, mert az a kiugró infláció az velünk maradt, csak most már nem ahhoz képest számoljuk, ugye?
2: Igen, igen, így van. Azért az, hogy csökkennek az árak hosszú ideig, olyat viszonylag élelmiszer árak terén keveset láttunk a gazdaság történetben. Itt ugye az a fontos, hogy a reálbérváltozás az hogyan alakult, tehát a bérekhez viszonyítva hogyan mennek fölfelé az árak, és amíg ez pozitív, és most jelentősen pozitív ennek az értéke, addig kevésbé fogjuk érzékelni az esetleges áremelkedést.
1: Gyakorlatilag kimozogjuk, ha úgy tetszik, mert hogy...
2: Igen, igen, így van, pontosan.
1: A jövedelmünk nő, az ár meg nem, és akkor azt érezzük, hogy ez nem is olyan borzasztó. Egyébként pedig a nemzetközi összevetéshez képest a magyarországi árak mitől magasabbak? Lehet azt látni?
2: Mármint az élelmiszerre gondolunk.
1: Igen, igen, igen, kifejezetten most arról beszélünk, persze.
2: Tehát azt, amit mondott, tehát ez a 2022-es, 23-as időszak volt az, ami teljesen más polcra tette sajnos a magyar élelmiszereket az európai láncokban. Ugye ebben az itthon a szereplőket lényegesen jobban sújtó energiaár emelkedés volt az, ami egyrészt meglátszódott, tehát az energiaintenzívek, nagyon az itthoni feldolgozók, élelmiszeripari feldolgozók, így ez nagyon durván érintette őket, és ugye nálunk még ehhez hozzájött a forint gyengülés is, ami volt, hogy 10%-ot is elért ebben az időszakban, és hát ott ragadtak az árak. Tehát ugye ezek jellemzően azt szoktuk mondani, hogy ragadósak az árak, tehát lefelé nagyon-nagyon mérsékelt ütemben tudnak csak változni, viszont a fölfelé reakciókat, azokat nagyon élesen követik.
1: Hát na, hiszen a gyártónak az fontos, a lefelé tartó ár, pedig igazából nem, mert hogy azt úgy éri meg, mint a vesztesége lenne rajta. Pedig hát nyilván így is megvan a nyeresége, nem véletlenül tud lejjebb menni az az ár. De mi lesz az árréstoppal? Ezt nagyon sokan közgazdászok most úgy emlegetik, mint az ideális pillanatot, mert hogy olyan alacsony az infláció, hogy az árréstopp sem lökné meg, ha kivezetnék.
2: Hát ha lehet ideális állapotot hirdetni arra, hogy az árréstoppok megszűnjenek, illetve kivezetésre kerülnek, akkor ez mindenképpen ez az elmúlt pár hónap, vagy az előttünk álló egy-két hónap még ez mindenképpen ebbe az időszakba tartozik. Ugye a piaci mechanizmusoknak az érvényesítése az valahol mindenkinek az érdeke egy kicsit, tehát ezt korábban is láttuk, hogy árréstoppok, védett árak itt voltak velünk, de gyakorlatilag máshol, ahol kevésbé éreztük talán ilyen fájdalmasnak, ott azért megfizettük ezeknek az árát, és nincs ingyen ebéd ebből a szempontból továbbra sem. Valószínűleg, tehát mostani indexeket, amiket mi figyelünk, és előretekintő szempontból jól szoktak működni, azok azt mutatják, hogy elkezd majd emelkedni az ősszel a globális élelmiszerár index tulajdonképpen, és ennek a kihatásaként a magyar boltokba is szépen lassan visszakúszhat majd a drágulás, de nyilván ennek a mértéke az kanyarba sincs a 2022-23-as időszakhoz képest, de vége ennek a kivételes, mézes hónapoknak, amit itt az elmúlt időszakban láttunk.
1: Nyilván nagyon fontos mindahhoz, amiről beszéltünk, hogy stabil maradjon a forint árfolyama az euróhoz képest. Ebben az olyan kiugrások egyáltalán nem sokat számítanak, mint például a mai, amikor 363-ra, 367-re, aztán onnan vissza, mert hogy ez benne van egy napi izgalmasabb kereskedési időszakban. Na de, hogyha megint elkezd fölmenni 370-380 fölé, az megint megmozdítja az árakat majd, az mennyire lesz veszélyes az infláció szempontjából?
2: Mindenképpen az nagyjából 1%-os forintgyengülés, az egy ilyen 2-3%-os infláció emelkedést okoz a jegybank becslései alapján. Én azt gondolom, hogy az egy jelentős változása a korábbi időszakhoz képest, hogy a forintnak lett gazdája. Most már a magyar kormány és a Nemzeti Bank is egyaránt beszél a stabil árfolyam fontosságáról. Így ilyen szempontból megvannak azok a mozgásterek, az a fegyverarzenál, amivel fel lehet lépni abban az esetben, hogyha a forintra nagyobb nyomás helyeződne a globális piacokon tapasztalható turbulenciák miatt. Úgyhogy én nem aggódom emiatt.
1: Ez a mai is csak egy turbulencia?
2: Igen, határozottan. Ahhoz képest, hogy az energiaárak hova emelkedtek az elmúlt egy hónapban, gondolok itt az olajra, nemzetközi világpiaci olajra, illetve az európai gázárakra, ahhoz képest mérsékeltnek mondható a forint elmúlt időszakban tapasztalt gyengülése.
1: Most mondom 366-50 körül nagyjából, hogyha valakit ennyire pontosan érdekel, akkor úgyis megvannak a forrásai, utána tudjon nézni. Nagy János, az Erste Bank makroelemzője volt a vonalban, köszönöm a tájékoztatást.
2: Köszönöm szépen én is.
1: És köszönöm az önök figyelmét, Eszényi Zsófi szerkesztette a mai műsort, Róna Jégon vagyok, jövünk holnap ugyanebben az időben, viszontlátásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
2: Minden kész.
1: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
3: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
4: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
7: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
8: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényekről is. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából, leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és társadalmi értékéről is véleményt nyilváníthat. Hatnak a kitöltők. Az oldalon hetente egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilémákról, valamint a fúvorzenek közösségépítő hatásáról. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok, a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A járatok egy részét törölték, más gépeket átirányítottak. A repülőtér lezárására a vulkánból felszálló hamufelhő miatt volt szükség. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatokra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és Szabó Betti a mai műsor szerkesztője. Szeptember 16-a a napja, hogy bemutatják a nyilvánosságnak a 10 éjszakás kaland című vadonatúj magyar filmet, aztán majd ez szerepel nyilván a mozik műsorán is, meg a film szemlén is, tehát a szokásos útját járja, de ez most a díszbemutató. A film alkotója, Kalmár Péter, aki maga is rendező, producer, meg író, de nem ő rendezte ezt a filmet érdekes módon, és ez is egy érdekes téma lesz, hogy miért nem vállalta be. Úgyhogy csapjunk is bele, Kalmár Péter ugyanis a vonalban. Szervusz Péter!
10: Szervusz Egon, nem baj, ha tegeződünk.
2: Sőt, hát igen.
10: Pár hete.
2: Én is vállaltam ezt a kockázatot. Novák Erik lett az új filmed rendezője, és ez a te filmed így szerepel a főcímen is, Kalmár Péter filmje. Hogyan van ez az együttműködés?
10: Hát nézd oda, először is picit hadjavítsuk, mondhatod, hogy a Kalmár Péter új filmje, ez olyan lenne, mint, ez olyan, mint hogyha lett volna eddig 23 régi, tehát ez pontosítanék, én egy első filmes vagyok, egy öreg ember vagyok, de ennek ellenére. Ez egyik. A másik, miért az Erik? Eriket ismerem, haverom, jobban vagyunk 20 éve körülbelül, és ha van két ember, aki tűz és víz, akkor az biztos, hogy mi vagyunk. És akkor, amikor már realizálódott, hogy ebből lesz valami ebből a filmből, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy nem, egyrészt nem sok-e nekem ez a három sapka, hogy forgatókönyvíró is, producer is, és még rendezzem is. De miután egy nagyképű hólyag vagyok, aztán ebből azt mondtam, hogy nem sok, de mégis összeegyeztetetlen. Viszont azt gondoltam, hogy pontosan a különbözőségünk miatt ez egy ilyen jó kis kreatív energia lehet, hogyha az Erik ebbe hajlandó részt venni, és hát ő boldogan belecsapott a tenyerembe. És ez az egyik oka. A másik oka, tehát hogy úgy gondolom, hogy majd szkanderezünk. A másik ok pedig az, hogy nagyon-nagyon nehezen tudtam volna, mint producer legyőzni magamban a rendezőt. Tehát, hogyha arról lett volna szó, hogy jaj, most még vegyük föl még kétszer, vagy még vegyük föl még harmadszor is, meg jaj, most oda sarokba kéne még valami díszítő elem, vagy oda még kéne lámpa, nem tudom mi, és úgy túlmentem volna a költségvetésen, hogy tönkre mentem volna, mert a producer nem tudta volna legyőzni a Kalmár Péter rendezőt. Úgyhogy ilyen egyszerű az ok.
2: De ez így egy bölcsdöntésnek tűnik. Találtál egy alapanyagot, Artus Schnitzel Körbe-körbe című komédiáját, és ebből írtál egy gyakorlatilag szinte felismerhetetlen összevetésű történetet, Ha már jobbra húztál címen.
10: Tíz éjszakás kaland.
2: És igen. Aztán ebből lett a Tíz éjszakás kaland.
10: Igen.
2: Voltak éppen a Tíz éjszakás kaland eleje, az úgy indul, és akkor most ez nem filmkritika, csak én már láthattam a filmet, megtiszteltél ezzel, úgyhogy én tudok róla valamit mondani, hogy igazán nem tudom, hogy miben vagyok. Tehát jön nekem egy csonka pici, aki olyan, mint ő, de mégsem teljesen, ezt majd elmagyarázod. Jönnek jelenetek egymás után, ahol nem látom, hogy ezek összefüggnek-e egymással, de végül a szereplők azért mégiscsak ismétlődnek, és valamiféle átfolyása egyiknek a másikban mégiscsak van. És a végén van egy konklúzió, amit nem tudom, hogy szabad-e lecsapni, de minden nem. Esetre lesz belőle valami.
10: Igen.
2: Az, hogy Csonka picit úgy látom, ahogy még soha, és ahogy valószínűleg ő se látta magát még soha, ez például hogy jött?
10: Ennek, hogy mondjam, a kényszer, tehát egy low budget független film, azért ezt tegyük hozzá, tehát az egész egyébként úgy jött, hogy itt az elmúlt tizen akárhány évben, főleg itt az elmúlt 8-10 évben, mert még a Vajna éra alatt még nem voltunk annyira kiátkozva, de hát utána igen, és mondta a barátom, a Vecsernyés János, aki egyébként ennek a filmnek az operatőre, hogy Péter, beadhatunk mi terveket, de nem fogunk nyerni. Tehát, hogy ezzel jobb, ha most tisztában vagy. És ha akarsz filmet csinálni, akkor jó lenne valami olyat csinálni, ami megvalósítható nem ilyen 500 millió, 1 milliárd, másfél milliárdból, hanem egy ilyen független filmként. És akkor én kicsit elszontyolódtam, mert ez nem az én műfajom, ez a köldöknézős rögmagyar valóság, de semmi problémám vele, vannak remek filmesek, akik ebben abszolút otthon vannak. Én inkább egy ilyen zenés, színes, széles vásznú csávó vagyok, és akkor gondolkodtam, hogy mi a túrót lehetne ilyet kitalálni, és akkor gyakorlatilag így összecsengett az én magánéletem, ami most élem a második tínédzser koromat, pontosabban az elsőt, mert igazából első nem volt, és hát igen, én beható ismeretségeket kötöttem a Tinderrel, nem azt mondom, hogy a Tinderen, de a Tinderrel.
2: Óvatos vagy.
10: Igen, tehát van némi rálátásom a pokol hetedik bugyrára. Egyrészt, és akkor eszembe jutott, hogy hát annyi sztorim volt a Tinderen, hogy ezeket úgy elkezdtem irogatni. De hát aztán gondoltam, hogy ki a túró kíváncsi a Kalmárnak a Tinder sztoriaira, még én se. Viszont eszembe jutott a körtánc, ami hát tulajdonképpen 10 egyészakás kalandnak a füzére. Tehát tulajdonképpen a dramaturgiája a filmnek az egy schnitzleri dramaturgia, és aztán gyorsan megnéztem, persze megint elolvastam a schnitzlet, amit már tudom, 40 éve olvastam először. Aztán ugye Kornis Mityunak volt egy remek átirata a Víg Színházban, a 89-ben mutatták be a Körmagyart, ami egy akkori rendszerváltásról szólt. Pontosabban nem arról szólt, hát 10 egyészakás kalandról szólt, de a kerete annak nagyon-nagyon erősen rá volt nyomva ez a rendszerváltós feeling. És hát aztán rájöttem arra, hogy hát azóta eltelt azért 30-35 év, és hát elég meredek fordulatokat vett itt a magyar valóság, főleg az elmúlt 10-11 néhány évben. És akkor azt gondoltam, hogy hát én akkor megírom ezt a mai NER luxizós, hamiskás, kiüresedett, ilyen pufidzsek is történetekre, és hát így történt.
2: És így lett ez, miközben ez egy érdekes történet, amit elmesélsz, abból a szempontból is, hogy nyilván amikor elkezdtetek dolgozni rajta, az még egy nagyon NER korszak volt, és készítettetek egy nem NER kompatibilis filmet, majd kifutott a NER a történelem alól, hát a kifutott, majd meglátjuk, és igen, ehhez képest itt vagyunk valóban egy rendszerváltó időszakban, amikor már felszabadultabban lehet röhögni rajtuk. Ezeken a furcsa figurákon, akik azt hiszik magukról, hogy ők valakik, miközben hát majd látjuk a te filmedben is, hogy hát nem biztos, hogy ők nagyon
10: valaki,
2: valakik.
10: Én nem gondolom, hogy most nem az, hogy vége, a NER-nek vége, az egy dolog, de az emberek itt vannak velünk. És most nem csak az ellenzékre, a mai, hülyén hangzik ez, az ellenzékre gondolom.
2: Pedig így van, ez így.
10: Mert ez 16 évig teljesen más jelentett. Na mindegy, szóval az hát, emberek itt vannak.
2: Hát mi is itt maradtunk, mi mindannyian, hát persze. Igen.
10: Szóval a mentalitás is itt maradt. Velünk él továbbiakban, ugyanúgy a családon belüli erőszak, a homofóbia, a rasszizmus, és hadd ne soroljam a többi nyalánkságot, ami előfordul a filmben is, meg a perverziók. Ez velünk van, ez rendszerfüggetlen. Ez rendszerfüggetlen. Az egy dolog, hogy mi akkor kezdtük az előkészítést, és a forgatás is, hát tavaly ősszel forgott, amikor még a sűrűjében voltunk a NER-nek, és az is igaz, hogy most egy évvel később jövünk ki, de én nem gondolom, hogy olyan nagyon sok nem változott. Azért nagyon sok dolog nem változott meg gyökeresen. A szándékok talán igen, de hát azért igen, jó, hogy mondjam, régebben is szabad volt pofázni. Tehát az nem igaz, hogy nem volt szabad pofázni. Most is szabad pofázni. Régen is szabad volt pofázni, de legfeljebb a réginek volt következménye, most már nincsen.
2: Csonka András lett a mi tinderes rossz szellemünk, ugye?
10: Igen. Hát az egy külön történet, hogy hogy lett így, mert hát a Bandi nekem, hát én nem is tudom, születésemtől fogva, gyakorlatilag a anyám fülöztötte őt meg először, olyan kis cinege, vékonyka volt, hogy a mamája nem merte berakni a kis gyerekkádba, úgyhogy innen datálódik a mi kapcsolatunk gyakorlatilag, de hát nyilván főiskola, apám, vidám színpad, egyebek, tehát gyerekkori barátok voltunk, és én azt tudtam, hogy ő még soha nem játszott filmben. És mondtam neki, hogy itt van egy ilyen fura fregoli szerep, ebbe gyere, és elolvasta a könyvet, kicsit megijedt, egyrészt adta, hát akkor még benn voltunk a NER-be masszívan, és akkor hú, hát ebből nem lesz baj. Mondom, tehát milyen baj lehet? Milyen, neked ebből milyen baj lehet? Hát és még nem is érek rá. Na most nem tudom, melyik volt a nagyobb súlyjal a latban, de azt mondta, hogy tényleg nem ér rá. De mondom, de hát éjjel lesznek a forgatások.
2: Annyira betoltam, hogy rá se érek.
10: Igen, és akkor, és nagyon összevesztem vele ezen, nagyon össze. De úgy összevesztem vele, hogy mondtam, hogy nem is beszélek vele többet. Mondom, itt vége a 60 éves barátságunknak, és elmész a túróba. És aztán valahogy persze kibékültünk, hát konkrétan az apám temetésén, mert ő mondta a beszédet az apám temetésén, ahol az anyám orvul meghívta őt, és akkor ott mondta, hogy na ne hülyéskedj már, ne csináljuk már ezt. És akkor másnap gondoltam egyet, mondom, na figyelj, de gyere, találkozzunk egy kávézóba. De hát mondtam, hogy nem érek rá, mondom, tudom, hogy nem érsz rá, elmondok neked akkor egy ötletet. És akkor elmondtam, hogy figyelj, nekem kell ez a hülye pofád, amivel te rendelkezel, viszont nem kell jönni forgatásra, hanem megcsinálok AI-jal. És láttam, hogy ott kattog az agya. Láttam, hogy erre mit mondjon. Mondom, Bandi, figyelj.
2: Így se érsz rá, érted? Hát, na.
10: Mondom, két választásod van. Az egyik az, hogy belemész, és boldogan azt mondod, hogy jaj, de jó, én leszek az első magyar színész, aki egy filmben az AI által lesz megalkotva, és ez egy filmtörténelem. A másik pedig az, hogy azt mondod, hogy na jó, hát én ehhez nem járulok hozzá, én ehhez nem adom az arcomat. ám de ha a másikat választod, én akkor is megcsinálom, legfeljebb beperelsz engem, és sokkal nagyobb lesz a sajtunk. És akkor persze röhögött, mondta, hogy jó, hát ne hülyéskedj, hát persze, akkor csináljuk. Úgyhogy így lett. És ugye egy low budget filmnél ez úgy volt, hogy közben is íródik. Tehát tulajdonképpen ha az, hogy az AI ilyen hangsúlyt kapott, és nem csak a csonka, hanem egyebek is, ez része lett a koncepciónak, mert gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a Bandi egy ilyen Tinder szellem, egy ilyen Tinder Lucifer, vagy hát egy ilyen, mint a Szent Ivánnyi álomban a Puk, ilyen szerelem közvetítőt játszik, és tulajdonképpen a manipulátor is egy manipuláció. Hát ezzel nap mint nap találkozunk, aki látott már közösségi médiát, hát nagyon sokszor előfordul, hogy hívnak föl engem, főleg idősebb ismerőseim, hogy te szerinted ez AI, vagy ez igaz? És akkor ilyenkor a válasz mindig az, hogy az AI. Na de hát az olyan. Szóval ez izgat, ez a manipuláció. Egyébként az AI önmagában is megosztó, mert például az én generációmnak az AI az egyfelül egy ilyen csoda. A fiatalok hánynak tőle, azok utálják.
2: Ez érdekes, ez érdekes, egyúttal használják is.
10: Veszettem. Igen, de megvetik, utálják, kikérik maguknak. Az én generációm pedig úgy tekint rá, mint egy játékra. Arról nem beszélve, hogy most ezt így hívjuk, hogy AI, de hát ha belegondolsz, 20 évvel ezelőtt még nem volt AI. Na de könyörgöm, hát Harry Potter volt, meg Gyűrűk ura volt, tehát olyan 3D CGI animációk voltak, aminek az előállítása akkor belekerült egy 10 másodperces snitnek a költsége, nem tudom, $100,000. Ez ma $10. Tehát ennyi változik.
2: És 10 perc, ameddig az ügyesen promptolást el nem végezzük.
10: Jó, hát erről ha most megkérdezném a mi AI tervezőnket és a VFX supervisorunkat, azért ő más mondala, mert én is azt szoktam mondani, hogy jaj, jeva, ne hülyéskedj, ez csak 10 perc, és akkor mondta, hogy igen, akkor azt mondja, most nézd meg azt, nem tudom hány terabájt adatot, ami a gépemen van, mert hogy az AI az nem mindig azt köpi ki elsőre, amit szeretnénk, hanem valamikor azt a 40-re, és akkor se úgy.
2: Egy egészen másik történet lenne, ha most belevágnánk abba, hogy éppen a mai nap a napja, amikor a nagy AI fejlesztő cégek vezetői összeültek, hogy egy kicsit korlátozni kellene, mert elszabadult néhány programban. De ez egy másik történet. Nálad viszont a szereplők szabadulnak el. Nem egyszer, és nem kétszer. És én azt gondolom, hogy igen, hogyha most azt hiszük, hogy túl vagyunk a NER-en, akkor a NER-től függetlenül is elgondolkoztató az, hogy mennyire kevés kell ahhoz egy embernek, hogy úgymond elszabaduljon.
10: Most ezt nem igazán értem a kérdés. Vagy ez nem egy volt, kérdés
2: ez nem,
10: volt?
2: Ez egyáltalán nem volt kérdés. Gondolok itt például a két szereplődre a repülőgépen. Egyik is olyan, amilyen, ugye nem spoilerezünk, a másik igen. is olyan, amilyen, és egyáltalán nem azon múlik, hogy ők NER kompatibilisek vagy sem. Hanem így működünk mi.
10: Hát persze, emberek. Hát ez a hazugságok hálójában egyfelől, másfél mindenkit valami mozgat,
2: hát vágyak és remények, igen.
10: Vágyak és remények, alapvetően ez egy ilyen vágyvezérelt sztori, ez a Tinder, tehát igen, biztos van olyan, aki a Tinderen ismerte meg a hitvesét és a sírikű jegyesét, de hát ez a ritkább azért, úgyhogy ez inkább a húspiacról szól.
2: Na, hát akkor ezek fényében most egy vörös szőnyeges bemutatóra készültök a főszereplőkkel, akiket meg se említettünk, Turóci Szabolcs, Péter Fibori, Fekete Ernő, Danis Lídia, nyilván csomó mindenkit kihagyok, Nyári Dia, Mészői Anna,
10: igen.
2: Mondjuk ők a főszereplők, és Csonka András az AI-által. Ott lesz?
10: Csonkai, persze. Hát, hogy AI formában lesz ott, vagy valóságban, azt nem
2: na
10: tudom.
2: Jó.
10: Remélem AI formában, mert akkor nem fog annyit enni, meg inni.
2: És úgy viszont kevésbé lesz vicces, már pedig pici az szokott lenni. Mikor kerül a mozikba, úgyhogy ezt bárki láthassa?
10: A héten. Tehát, hogy most a szerdán lesz egy ilyen díszbemutatónk, tehát ott az magunknak, meg a meghívott celebrityknek.
2: És akkor csütörtöktől a mozikban.
10: És másnaptól megy országos moziban, és hadd dicsekedjek egy kicsit, mert ez elképesztő, hogy egy magyar filmnél ilyen az első terítés, hogy én tavaly nyáron, amikor csak álmodoztam, akkor azt reméltem, hogy talán 65 moziba bekerülünk országosan, most ehhez képest 83 moziba vagyunk. De tavaly mindenki kiröhögött a 65-tel is, hogy mit képzelek, és most az összes Cinema City, és az összes Art mozi, és az összes független, tehát nagyon nagy
2: erős
10: nagyon
2: kezdés.
10: Nagy órában vagyunk.
2: Erős folytatás is kívánok nektek a 10 éjszakás kalandhoz, mert ennek a filmnek a történetéről, a hátteréről hallottuk Kalmár Pétert, a producer írót. Köszönöm, Péter!
10: Köszi!
11: Engedem, hadd menjen,

0: a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Voltak éppen a fesztiválok és az események torlódása lesz ez itt, ez az idei lisztünnep. Erről fogunk szólni a következő percekben a Kultúrában Szomolányi Janinával, a fesztiválok operatív igazgatójával. Ugye a lisztünnep tulajdonképpen olyan, mint egy keret, és akkor ez foglal magába egy csomó mindent. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Alapvetően igen, egy keret időben október 8-ától 22-ig tart, liszt születésnapjáig, és ebben az időszakban igyekeztünk város szerte liszt szellemében, és azon túl összművészeti tematikában programokat szervezni és egyeztetni.
1: Ha valaki úgy látja, hogy a program némiképp eklektikus, akkor ez egyáltalán nincs a szervezők szándéken kívül, ha jól gondolom, mert hogy igen, itt a Margó Fesztiválig, ami egy klasszikus könyves fesztivál, a kortárs muzsikáig rengeteg minden van, nem csak liszt.
2: Igen, annak ellenére, hogy a fesztiválnak a névadója az egyik legnagyobb magyar zeneszerző. Egyébként a névadás nem csak az ő zenei sikerei, illetve munkássága adta, hanem az ő nevéhez nemzetközileg is alapvetően azonnal a magyar kultúra párosul. Ez az oka annak, hogy a fesztiválnak ő a névadója. De a törekvésünk az, hogy nem csak zenei programok valósulnak meg, vagy zenében sem kifejezetten csak klasszikus, komoly zenei programok, hanem a képzőművészet és az irodalomnak is meghatározó szerepe van a fesztiválon. Az irodalmat pont a Margó Fesztivál képviseli, ahol most már 12. alkalommal kerül majd átadásra a Margó díj, és pont ezért a Margó Fesztiválnak az előestéjén lesz majd a MÜPÁ-ban Tóth Marcsinak, a tavalyi Margó díjasnak az irodalmi estje. A képzőművészetet is említettem már, az Art Market Budapest az egy nemzetközi képzőművészeti kiállítás és vásár. Ennek az MTK Sportparkban találtunk izgalmas helyszínt, de természetesen a nagy galériák és múzeumok sem maradnak ki a fesztivál kínálatából. A Ludwig Múzeum is erre az időszakra időzítette az őszi kiállítás megnyitóját, illetve a Magyar Nemzeti Galériában Elhivatottak címmel nyílik egy magyar női alkotók műveit feldolgozó kiállítás.
1: Sőt, ha még egy képzőművészeti témát hozhatok, az Artfotó Budapest is ebben az időszakban lesz, úgyhogy
2: igen, az Art Market Budapestnek igen, altematikájaként igen.
1: Rengeteg minden, de hát a zene. Ugye a zene is mennyiféle lehet, ezt kiválóan mutatja majd az a program, amit itt előhoznak nekünk. Londoni, clevelandi, német muzsikusok, a Frenák Társulata maga a táncművészetével, meg a Duna Művész Együttes, szóval itt azért rengeteg mindenféle van. Mennyi helyszínen? Hogy tudom én azt követni, hogy mikor, hol, mi történik?
2: A helyszín tekintetében egyszerűbb számszerűsíteni a fesztivált. 4-5 helyszínen valósulnak majd meg a programok. Azt, hogy hány program valósul meg a fesztiválon, ezt sokat kérdezik, ezt majd a fesztivál után majd megmondjuk és leszámoljuk. 10 műfaji kategóriában szervezünk programokat, és nyilván úgy is áll össze a lisztünnep program kínálata, hogy igyekszünk olyan partnereinkkel, mint a Zeneakadémia, Magyar Zeneháza, vagy éppen az Akvárium Klub közös szerkesztésű programokban gondolkodni.
1: Van itt nagyon sokféle minden, tehát a Gémánt Bálint féle a Zeneakadémián bemutatott Electric Counterpoint, ezen túlmenőleg van cimbalom muzsika, van kortárs zene és van klasszikus zene. Hol találom meg, hogy mikor mit választhatok?
2: Lisztünnep.hu az az oldal, ahol minden, igen, minden program, de most már a kiadványok is szépen kikerülnek a városban a kulturális intézményeknek a partneri polcaira. A magazint azt különösen ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ahol háttérinformációk is olvashatók a
1: Amikor
2: programban.
1: Ekkora munkában van egy fesztiváligazgató, akkor van még kedvence, vagy most már igazából mindegyik az és egyik se az, mert most már történjen meg a dolog?
2: Hát ez a legnehezebb időszak valóban, mert ilyenkor jönnek aztán, eddig szerveztünk valamit, és jönnek az egyéni kérdések, kérések, hogy szervezzük másképp. Igazából minden fesztivál programa kedvence a fesztivál szervezőnek, talán ennek a hétnek a főszereplője szervezésileg a Tihanyi László 70. születésnapjának alkalmából készülő két opera bemutató lesz. Ez a Fesztivál Színháznak a színpadán lesz két egyfelvonásos opera. Igazi zenei kalandozás lesz, zenei utazás az UMZE együttesnek a közreműködésével maga Tihanyi László fogja vezényelni a két művet. Az egyik egy Mozart operához nyúlik vissza, a Don Giovannihoz. Donna Elvira már később az események után emlékszik vissza, hogy mi lett volna, ha például együtt marad Don Giovannival.
1: Később bánat,
2: igen. És Vaskazetta címmel, ez egy ősbemutató lesz, ami a fesztiválon debütál majd. Mórának egy titkos szerelmi levelezését fogjuk feldolgozni, nagyszerű színészek, Egri Márta és Mácsai Pál közreműködésével, és egyébként Mácsai Pál rendező jegyzi a két bemutatót.
1: Izgalmasak, mint ahogy még egy csomó másik program is, úgyhogy keressék a lisztünnep.hu-t, és akkor ott meglátják ezeket. Jegy még van?
2: Még van, amire akad, de már szépen fogynak.
1: Akkor kapkodjuk magunkat. Szomolányi Janina, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Bemutatóra készülnek a Magyar Színházban. Foki Veronika fog nekünk mesélni, a bemutató egyik főszereplője, hogy igazából mire és hogyan készülnek. A Magyar Színházban ugyanis bemutatják a Wonderland című musicalt, ott pedig a Szív királynő személyesen. Veronika, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Azért ez egy felelősség Szív királynőnek lenni.
3: Hogyne, és egy nagyon hálás feladat. Hát igen, a Szív királynő az nem annyira pozitív hőse ugye ennek a darabnak, és azért rettenetesen hálás szerep, és nagyon-nagyon élvezem én is, és a kolléganőim is, hiszen Janza Katával és Molnár Jankával fogjuk őt megszemélyesíteni a darabban.
2: Három szereposztás lett?
3: Igen, igen, viszont a harmadik szereposztás novemberben fog bemutatkozni a közönségnek.
2: Azon még akkor dolgozni kell. Alice Csodaországban, vagy Alice Csodaországban. Ugye ez az alapja a történetnek, ebből lett egy musical, ezt az Alice Csodaországban, meg hát azt gondolom generációk óta ismerjük.
3: Így van, ha jól tudom, 75 éves évfordulóját ünnepli az Alice Csodaországban története.
2: Mit tud újat hozni musicalben?
3: Szerintem teljesen újat hoz, ugyanis ez tulajdonképpen nem az Alice Csodaországban történet elsősorban, hanem egy abszolút mai darab arról a hajtásról szól, amiben élünk, arról a karrierista életről, amit szinte minden ember él, és nálunk a főszereplő Alice is ebben tengeti életét, hogy mindene a karrierje építése, és a családja sajnos másodlagos az életében. És az Alice Csodaországban történet, tehát amikor Csodaországban megérkezünk, az egy lehetőség számára, hogy visszataláljon önmagához, hogy megtalálja újra magában azt a kislányt, aki álmodozott dolgokról, akinek fontos volt a szeretet, akinek fontos volt a családja, az emberi kapcsolatok, és ezért szerintem nagyon-nagyon aktuális, és nagyon mai formában mutatja meg nekünk ezt az egyébként régi történetet.
2: Sokat játszott operettet, és sokat játszik musicalt. A kettő között van igazi különbség? Nagyon élesen elszokták választani, de talán egy színész másképp látja.
3: Hát talán a lényegi különbség az, hogy ugye az operetteknek van egy nagyon fontos szabályrendszere, ugye a szereplőket illetően, tehát a primadonna, a bon viván, a szubretto táncos komikus jelenléte az azért az operettekben többnyire működik és jelen van. A musicalekben ugye sokkal nagyobb a paletta, amin lehet mozogni, tehát itt nem csak egy kizárólag naíva szerepkör van, vagy nem csak komika, hanem tulajdonképpen bármennyi, amit az ember el tud képzelni, annyiféle színű karaktert tudnak írni. Számomra mind a kettő szerelem, de a musical az gyerekkorom óta nagy álmom, tehát hogyha visszavezetjük a darabra, akkor az a kislány, aki én voltam, az arról álmodozott, hogy ilyen musicalekben szerepeljem. Úgyhogy talán ennyi különbséget tudnék mondani. Aki szereti a zenés színházat, az szerintem mind a két műfajt nagyon-nagyon szereti.
2: Bár talán az korfüggvénye is, hogy ki melyikhez vonzódik, mint hogyha az operett egy kicsikét a fiataloktól távol lenne. Talán éppen a szabályrendszere miatt. De hát ez egy másik kérdés, ez meg messze vezet.
3: Igen.
2: Térjünk vissza a Magyar Színházhoz, ahol szerintem még akkor is, hogyha nem feltétlenül volt a Magyar Színháznak tagja, de hát azért mégiscsak hazatér. Igaz?
3: Hát valamennyire igen, a Vampirok Bája musicalben már volt szerencsém ebben a színházban játszani, és Nagy Viktor rendezővel is játszottam már a József Attila Színházban, a La Mancsa lovagjában, úgyhogy ebből a szempontból is kicsikét hazatérek, meg nagyon sok kollégám, akit már régebbről vagy korábbról ismerek, velük most együtt dolgozom újra, és ez ilyen nagyon hálás dolog.
2: Nagy egymásra találások ezek színpadon? Tehát, hogy van ilyen a színészek között, de jó, hogy ismét együtt?
3: Szerintem abszolút van, nagyon tudunk örülni egymásnak, hála jó Istennek, meg vannak olyan találkozások is számomra, hogy most megadatik, hogy olyan emberekkel is együtt játszhatok, akik nekem példaképeim, vagy a musical játszás nagy ikonjai voltak előttem, akár Vágó Zsuzsi, akár Jangzakata, Mészáros Árpád Zsolt, Szemenyei János, tehát hosszú a névsor, és ez nekem nagyon nagy dolog, hogy velük most együtt állhatok színpadon, és együtt játszhatunk.
2: Jó darab ez? Jó lett? Jó lesz?
3: Szerintem jó lett.
2: Szeretni?
3: Igen, igen. Nagyon-nagyon jó zene, fantasztikus látvány, Kenta úr díszlete, jelmezei, úgyhogy szerintem magával ragadja a nézőket, érdemes lesz megnézni.
2: Úgy legyen, Foki Veronika, sikeres előadásokat kívánok.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: És nézzék meg sokan a Wanderlandet a Magyar Színházban. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm az önök figyelmét is. Jövünk holnap ott Kultúrával. Várjuk akkor is szeretettel önöket. Minden jót, viszonthallásra.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: találnak a mosolyok, a vonzó...
1: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Anya, megint fáj a hasam.
6: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
7: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényekről is. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából, leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és társadalmi értékéről is véleményt nyilvánít. Hatnak a kitöltők. Az oldalon hetente egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilémákról, valamint a fúvorzene közösségépítő hatásáról. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok, a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A járatok egy részét törölték, más gépeket átirányítottak. A repülőtér lezárására a vulkánból felszálló hamufelhő miatt volt szükség. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatokra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. Országszerte borult az ég, a Dunántúlon és a középső területen esik az eső. Késő este 14-18, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
11: Orbán Viktor visszatért, nagy örömmel köszöntök mindenkit. Ez itt a beharangozó címünk ehhez az adáshoz, és hát a YouTube-osoknak üzenem, hogy a borítókép az nem véletlen, ugyanis foglalkozni fogunk ezzel az interjúval is, meg azzal is, ugyanis a Bayer Show-ban szerepelt Orbán Viktor, Magyar Péter pedig a Kossuth Rádión, de hát már ment a csihi-puhi, illetve ma volt parlamenti ülés, ezt kevéssé érintjük, de vannak olyan témáink, amiket viszont ők ott a parlamentben érintettek, úgyhogy ezekre is kitérünk, majd izgalmas adás lesz mindenképpen. Gerő Tamás. Szia, üdvözlünk köreinkben.
12: Ügyvéd. Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket is.
11: Megtiszteltetés, hogy itt vagy. Dévény István, szia, neked is. Üdv, és ez is megtiszteltetés. Üdv. Hirtelen ott ránéztem, kettőtök között ott van egyébként mögöttetek a plazmán Orbán Viktor, és már egyébként...
12: Utoljára tudod, mikor ültünk így együtt az Istvánnal?
11: Így hármasban?
12: Nem,
11: egymás felé. Én már írtam, de akkor mondd el, hogy viccesen.
12: Na, szóval a csatban.
11: Igen.
12: Velünk szemben Deák Dani és Szűcs Gábor jelenleg már ugye parlamenti képviselő ült, és az volt a hírhet Deák Dani féle kitiltás, és Élveztem egyébként azt a műsort, mert pont a téma az volt, hogy az a Dinasztia című film.
11: Igen.
12: És azt nagyon sokan látták azt a filmet, és a mi műsorunkat is nagyon sokan látták. Tehát, hogyha visszanézed a top 20-ba bele vagyunk az ATV valaha nézett műsoraiban. Mert
11: ez csak félmilliós kattintás.
12: Több mint félmillió volt. Aha, igen, és állítólag a magad az adást is sokan néztek, mert a Dani azért bepromotálta előtte, hogy mi történt a saját...
13: Meg annyi jó hír.
11: Azt is, igen. Tehát volt folytatása.
12: Meg az Indexen is szerintem megjelent.
13: Volt és az mindenhol.
11: Nekem is
12: olyan ismerősöm nem volt, aki azt elátta volna.
13: Volt az mindenhol.
12: Ha valaki nem néz ATV-t, akkor is na, azt a műsort megnézte.
13: Fodrászom is mondta.
12: Hogy nem most volt, ez már azért
13: egy szavaj. Hét múlva, mentem a fodrászhoz, mondta, hogy a szomszéd a liftbe, tehát 30 éve vagy újságíró, egyszer elszáll az agyad, és onnantól kezdve, okay, ennyi volt a
11: és erre lehetsz büszke.
13: Amúgy jó, hogy mondod, azt, hogy tényleg most így már beugrott, hogy én azért csesződtem fel nagyon, igen. Mert az volt a téma, hogy a Dinasztia című film, és hogy annak, meg a fideszes korrupcióról beszélni, meg a család korrupciójáról beszélni, és akkor de Dani, akkor már 10 percet mutogatott.
12: A hangot, meg a turisztikát.
13: Turisztikai adatokat mutogatott, és azt, hogy meghalok. De, hogy mennyivel
12: igen, nőtt Budapest. De azért a Gábor is csatlakozott hozzá, tehát ott volt egy kis összebeszélés.
13: Nagyon szép duóba repült oda.
11: Nem, nagyon jól csinálták, István pedig elvesztette a fejét ott.
13: Ez így van.
11: Hibázott, de hát minden hiba járjon félmilliós kattintással, és országos hírnével. Ugye?
12: Igen, ugye Vitrai azt mondta, hogy aki felülkerekedik, alulvarad, úgyhogy ebből a szempontból szerintem mi jártunk jobban.
11: Te voltál ott az a szereplő a műsorban, akire még én sem emlékeztem, hogy te voltál, aki ott ült mellett.
12: Nehezen kaptam szót.
11: Ennek lehet, hogy van oka.
12: Amikor így elkezdtem a felsorolást, hogy mennyi vagyona van a Tiborsznak, meg a Vészárosnak, ott mondta Viktor, hogy jó, ez most már elég volt, ezt hagyjuk.
13: Mindenki összeesküdött ellened.
11: Azt a mindenit. Na, mit szóltok, hogy visszatért Orbán? Örültök? Ilyenre számítottatok? Ugye itt volt egy köcse, és volt egy Bayer show, amiben ő megjelent, és akkor 55 percen keresztül mondta lényegében ugyanazt, mint az elmúlt 16 évben, így szorványosan.
12: Igen, ahhoz képest, hogy megvárta a 100 napot, én arra számítottam, hogy valami új kritikával fog előrukkolni, és ehhez képest ugyanazt a lemezt tette föl, tehát ez a brüsszelezés nekem már nagyon unalmas. A probléma...
11: Fáj az igazság azért?
12: Nem, hanem ugye nem illik kritizálni azt a helyet, ahol megjelenik, de hogy is mondjam, a Bayer Show az nekem nem az ige forrás. Tehát, hogy nem az a műsor, mint mondjuk
11: Orbánnak
12: a vadhajtások volt. Úgyhogy nem vagyok őszintén rendszeres nézője. Az megmondom őszintén zavart, hogy megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés uh-huh. és Vagyonvédelmi Hivatalnak a vezetőit, már csak azért
11: nem
12: is.
11: Nem csak a vezetőit, hanem mindenkit, a munkatársait. Aki munkát vállal benne.
12: Én például úgy jelentkeztem elnöknek annak idején, nem is olyan régen.
13: Megúsztad.
12: Én megúsztam, de ettől függetlenül engem is ért személyemben, mert hogy alapvetően én azt gondolom, hogy ennek a hivatalnak, ugye az országgyűlés alá van rendelve, tehát egy független szervezet, igenis meg kell adni az esélyt, tehát amíg még el sem kezdtem a működését, és már megfenyegeti a volt miniszterelnök, ez nyilván beletereli egy politikai síkba, de elvileg ennek a szervezetnek egy az igazságszolgáltatás része egyfajta ilyen korrupcióellenes ügyészségként kellene működni. Na most, ha valaki megfenyeget egy ügyészt, hát kíváncsi vagyok, hogy ez meddig van szabad lábon, tehát az minimum az aklatás védsége, de most nem akarok jogászkodni, ez inkább azt gondolom, hogy politikailag nem volt szerencsés.
13: Hát Havasi Bertalan meg is adta a keretét ennek az egésznek.
11: Hát akkor mondd el, mit adott meg.
13: Jogtalanságra nem lehet jogot alapozni. A leendő Tiszás alkotmánytervezet és választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere, ezért nem számít fenyegetésnek az, amit Orbán Viktor mondott. Tehát erre fogják felépíteni ugye a Fidesz politikát, tehát már építették fel. Ugye a szabadságra menés előtti utolsó sajtótájékoztatón is erről beszélt Orbán Viktor, hogy csak voltak ők semmit. Tehát illegitim a új köztársasági elnök, minden törvény, amit aláír, az illegitim, maga az egész állami működés illegitim, és ezért mondta ő, ugye, hogy azért ezt hadd olvassam fel szó szerint, mert ha valakinek nem volt meg a Baljásóba. Nagyon világosan meg kell mondani a jobb oldalnak, hogy aki ebben az AVH-ban munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, mikor helyreállítjuk a jogállamot, nem tudja elkerülni a felelősségre vonást. Ezt most előre higgadtan, nyugodtan, tiszta lapokkal játszva kell megmondani, ezért nyomon fogjuk őket követni. Minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk. Kicsoda, ki fia borja, mit csinál ott, milyen eljárásokban vett részt, milyen jogállamiságon kívüli eljárásoknak volt szereplője. Ezt mind nyilvánosságra fogjuk hozni. Hát, de ez legalább erős volt, nem? Tehát, hogy ahhoz képest, amit Köcsén mondott meg a Baljásóba végig, tehát én a Baljásót tényleg becsületesen leültem, hogy...
14: Én is megnéztem, hogy meghallgattam futás közben.
13: Jegyzetelni fogok, meg készülök a mai műsorra, meg aztán 15 perc után így leraktam a tollat, és azt mondtam, és tudom, hogy nem szép dolog, de én azt mondtam, hogy ez egy vén bolond.
12: Olvastam a Facebookon.
14: Én is olvastam Facebookon.
13: És én nem
14: tudom. Nem tetszik nekem sem. Nyugodtan tudom, kritizálni István.
13: Tudom. Persze, mi szoktunk egymással. És tudom, hogy ez most túlszaladt meg minden. De egyszerűen ez volt bennem, ezt éreztem.
14: De figyelj, de nem.
13: Néztem ezt az embert.
14: Nem és... a jelzővel van, az jelzővel is van bajom, de nem ezzel van a gond, hanem hogy te is beleesel abba a végtelenül leegyszerűsítő csapdába, hogy basszus, ez egy vén bolond had.
13: Nem.
14: Mondja.
13: Nem. Ne, én nem azt mondtam, hogy hadd mondja.
12: Erre az ember azért egymillió ember még mindig.
13: Nem. Én nem azt mondtam, hogy vénbolond hadd mondja. Tehát nem, abszolút nem de én abszolút nem legyintettem rá. Nem, hanem azt Köcse után jött ez a Baljásó, és egyszerűen bennem ez jött ki, hogy mennyire nem tudott semmiféle újdonsággal szolgálni. Mondjuk ez legyen a Fidesznek a baja. Ugye beszéltünk itt szerdán a műsorban, hogy mennyire várja a jobb oldal is, főleg a jobb oldali nyilvánosság Köcsét, hogy megkapja az iránymutatást is. Ugye? Ebből nem lett semmi, de mondjuk ezt, jó, azt mi is mondtuk, hogy ebből valószínűleg nem lett semmi. De semmiből nem lett semmi. Nulla milliméter újdonságot tudok két megszólalásból mondani.
14: Igen.
13: Viszont az nagyon szenvedélyesen, önmagát is hitegetve szerintem, és önmagát is átverve mondta, és én erre gondoltam.
14: Nagyon összeszedett volt. Oké, hogy már kipróbált ez a szöveg, sokszor elmondta, de én majd más tanulságait akarom ebből leszűrni, hogy hova vezet ez, amiről ő beszél.
12: Én is erről akarom beszélni, hogy akkor nem látom azt, hogy Orbán Viktor, hogyha ő továbbra is a Fidesz vezére, akkor egyébként miért nem ült be a parlamentbe? Tehát azt nem tudom, hogy mi a Fidesz stratégiája, hiszen valódi szembenézés azzal kapcsolatban, hogy mi történt az Orbán család meggazdagodásával, vagy hogy mi ez az állami rendszer szintű korrupció, hogy hogyan lett a haverja ugye az ország leggazdagabb embere, eurómilliárdos, vagy a veje, valójában a lánya is, tehát ezzel kapcsolatban az továbbra sem mond semmit, a 60 pusztáról sem, pedig ez érdekli
13: erről
12: az embereket.
13: Erről nem mondhatna
12: semmit, csak ugye a bizonyos nemzeti vagyonvisszaszerzés és védelmi hivatal előtt, amit ő AVH-nak nevez, pedig nyilvánvaló ez jogállami módon fog működni, tehát nem kínozni fogják ott az embereket.
14: Állítólag a kampány alatt Magyar Péter a szuverenitás védelmi hivatalra mondta ezt, hogy AVH.
12: És ráadásul most pont ott van az új hivatal ideiglenesen, ahol a Szúvi Hívi volt. Szóval már bocs, hogy becézem.
14: És szakmán belül szoktátok pecézgetni. Sose hallottam így.
12: Én azt nem látom, hova, hogy hova akkor most ő formálisan marad, és akkor előtérbe kerül Bóka János, vagy akkor ő vissza fog vonulni, vagy akkor ő marad a vezető, de Orbán nélkül nincs Fidesz, viszont Orbánnal meg nem tud megújulni a Fidesz. Tehát itt van egy ilyen ellenmondás, hogy valójában
13: de ez egy 22-es csapdája. Ebből a Köcsei és a Baljásós beszédből. Ugyan nagyon sokat beszéltünk már róla, pont ezt mindig mi is a 22-es csapdája kifejezés használjuk, mert ez politikailag valóban az. Se Orbánnal, se Orbán nélkül, akkor mi a megoldás? Szerintem nincs megoldás, és az a... Lehet, hogy összeszedett volt Orbán Viktor, de amit összeszedetten előadott, az... Azt szerintem még ráadásul politikai öngól is, mert ugyanaz a koreográfia történik, ami történt a kampányban. Orbán Viktor ugyanazokat mondja, Magyar Péter pedig ugyanúgy reagál rá, és mint azt a választások eredménye megmutatta, a orbáni stratégia nem jó, ellentétben Magyar Péter stratégiaival. Én ezért nem értettem ezt.
12: Ő arra készül, hogy ha megbukik a Tisza kormány, akkor majd nincs más ellenzék, és akkor őt fogják valahogy hatalomban visszasegíteni. De én azt gondolom, hogy ez ilyen megfontolás valószínűleg irreális. Tehát, hogy amikor már a Tisza kormány megbukna, addigra ő már szerintem a politikától távol lesz.
14: Jó lett volna, ha Bayer Zsolt megkérdezi Orbán Viktortól, hogy ha ennyi pénzt költöttünk arra, hogy ezt a szuverenitásunkat mi megőrizzük, és Brüsszellel szemben harcoljunk, akkor hogy a bánatba fordulhatott az elő, hogy ezek a külső erők, és ahogy fogalmazott Orbán Viktor is, hogy német, meg tudom én, brit...
13: Ótott minden.
14: Igen, ügynökök itt ügyeskedhetek és befolyásolhatnak. Hogy a bánatba fordulhat elő, hogy volt egy szuverenitásvédelmi hivatal, nem véletlenül mondtam, amelyben tényleg beleöntöttük a világ pénzét, nem tudom, több tízezer forintért ilyen koktélok meg hasonló.
12: Inkább több milliárd forintért.
14: Igen, aztán a végén kijött egy több milliárdot cseh, hogy nem tudtuk őket megállítani, sőt, ugye Lánci Tamásék egyetlen komolyan vehető bizonyítékot sem tudtak felmutatni, csak így lebegtettek dolgokat. De nem tudtak rámutatni arra, hogy itt befolyásolás történik, és beleszólnak a független választásba, és a demokráciánkat veszélyeztetik. Ez elmaradt bármiféle eredmény nélkül. Tehát, hogy nincs még egy ilyen hivatal, amely működhet mennyi 2 éven keresztül?
12: Igen.
14: Mondom még egyszer, 6-7 milliárd forint. Azt hiszem, hogy ez lehet, hogy csak az összegnek a fele, már keverem ezeket, és nem tud eredményt felmutatni. Tehát az, hogy arról beszélnek, hogy akkor itt most megtörtént ez a digitális tanácsköztársaság, új kommunizmus, és akkor itt vannak a gyarmattartók, külső szál Brüsszel, belföldön intézményesülnek ezek, kommunistázás, technológiai, közösségi médiás dimenzióval, hogy nem tudtak minket megvédeni. Most érted, egy átlag fideszes fejével gondolkodom.
12: Igen.
14: A másik, próbálom kicsit összefoglalni a mondókámat, mert kevés időnk maradt Orbánra, hogy én a taktikát viszont értem. Itt még tényleg nem tudták kifőzni azt, hogy akkor mi legyen az új stratégia. Igen. Egyet tudnak, hogy Orbán. Mert ez a biztos. Én sem csinálnám másképp az ő helyükben. Mert erre már rátettek akkora tétet, hogy tényleg ott van mögötte 1 millió ember, az 1 millió az valami. Ha ezt erre nem vigyáznak, akkor ebből lehet 200 000, és akkor meg vége mindennek. Nem, nekik most ezt óvniuk kell, Orbán Viktor vezessen minket. A régi, jól bevált stratégia toposzok mentén a saját tábort kell januárig egyben tartani, ő is ezt mondta, hogy most nem kifelé beszélek, nem azokhoz fogok beszélni, mert ők meg se hallanak engem, akiket már ezek a szirén hangok egyébként elbódítottak, hanem most csak a saját tábort szorítsuk meg, és tartsuk egyben. Ez alapján értem, hogy miért őt dobják megint előtérbe. Értem, hogy miért ezek jönnek vissza állandó elemként, és miért így igyekeznek egyben tartani a karámot. Ma januártól, februártól, márciustól lesz izgalmas, hogy lesz-e egyáltalán új irány, vagy ennek mentén haladnak, aztán majd lesz belőle valami, és lehet, hogy egy 3-4 év alatt kimúlik a dolog.
13: Hát csak 4 hónappal a választások után, vagy a 4 hónappal a új kormány megalakulása után ilyen apokaliptikus összeomlásról, adós rabszolgaságról és kiárusításról beszélni, az egyszerűen nem fog találkozni. Tudom, hogy ez most a B-középnek szólt, és akkor ott 0-24-ben ezen pörögnek sokan, hogy úristen, mi történik velünk, de hogy nem fog találkozni a hétköznapi valóságnak a tapasztalataival. Önkényről beszél a Fidesz folyamatosan, meg ugye új demokratikus, vagy micsoda, digitális tanácsköztársaság, meg új kommunisták. Igen. Békés Marci megint formába volt, gondolom, aztán adott neki néhány ilyen sorvezetőt. Szóval, hogy ezek, tehát az önkényről beszélni az embereknek, amikor nem tapasztalják meg az önkényt, az megint csak nem egy erős. Tehát, hogy értem, hogy januárig egybe kell tartani, és akkor utána már nagyon önkénynek kell lennie, és nagyon nagy gazdasági válságnak kell lennie, ha már most ide van rakva az érzelmi szint, érted?
14: 2015-től, bocsánat, csak utolsó gondolat, 2015-től tudtak úgy riogatni, hogy azért mögé tudtak valami illusztrációt is passzintani, ugye ez volt a migránsválság. A háború esetében dettó. Viszont ezek nem jöttek be. Nem véletlenül nem beszélt Orbán ezekben a kis speech-eiben a háború lehetséges veszélyéről, és arról, hogy bármelyik pillanatban elvihetik az unokáinkat, gyereinket a frontra.
13: Tényleg azt nem kihagyta.
12: Ezt kihagyta. Pedig ez volt a fő kampányüzenet.
14: A Bolyár Zsoltnak sem jutott eszébe, hogy megkérdezze.
13: A kutyafáján.
14: Hogy kell-e még izgulnunk, főnök úr?
13: Éberség, elvtárs.
14: No de.
13: Mi ez az izé?
14: Olyan veszélyt kell teremteni, ami itt van bent a fejünkben. Ami így a mentális képernyőnkön jelenik meg, és ezek a brüsszeli spekulások, és lehetőleg olyat, aminek tényleg van valóság alap. És akkor most én nem megyek bele mélyen, mielőtt megőrülnek a kommentfalakon, hogy Orbán, amiről beszélt, annak vannak alapjai. És a nemzetközi hálózatok igenis működnek így, Brüsszel től van valamiféle nyomásgyakorlás, különösen az olyan kis országok irányába, különösen a balkáni országok irányába, mint Magyarország. Ez sajnos kétségtelen, szövetségi rendszerben vagyunk, el kell ezt fogadni, de amit ő ebből levezet, és ahova elvezeti ezt az egészet, na onnan kezdődik a bullshit. És amit az István is említett, hogy ez viszont a hétköznapi embernek a megélésével nem fog találkozni. Belsővé kell tenni ezt a félelmet, és várni a messiásra, és a messiás itt az lesz, hogy majd beüt a krak a Tisza kormánynak a gazdasági problémák, és az emberek egyszerűen le fogják dobni magukról a Tiszát, amikor azt látják, hogy a gazdaság nem jól működik, mert amiben viszont biztos vagyok, és ezt ő is így gondolja, hogy az elmúlt két év gazdasági nehézségei okozták az ő vesztét. Ha tartotta volna az emelkedést, persze, a konjunktúrát, akkor itt nem lett volna.
12: Persze, ez egyértelmű, hogy az emberek a saját életükben érzékelték azt, hogy rosszabbul élnek, tehát a gazdasági recessziót, a másik oldalon meg azt látták, hogy a neres oligarchák egyre gazdagodnak, egyre több közbeszerzést nyernek el, egyre nagyobb vagyonnal rendelkeznek, bár ugye az Európai Uniós pénzek már az utolsó években nem jöttek. Én vitatkoznék egyébként azzal, amit mondtál Tamás, hogy én Európát abszolút nem csak hogy szövetségesnek látom, hanem saját magamat is egyszerre tartom európainak és magyarnak. Tehát mi az európai család része vagyunk, és ez egyáltalán, vannak intézmények, vannak döntések, ugye van az Európai Bizottság, a Parlament, ez teljesen két különálló intézmény, illetve a harmadik láb ugye az a tanács, ahol a kormányok képviselői vannak, van az Európai Unió bírósága, és ezek a jogszabályok, amiket hoznak, ezek ránk nézve kötelezőek. Sőt, egyébként nem csak hogy kötelezőek, ezeknek elsőbségi joga van. Tehát ez nem összeesküvés, hanem mi így csatlakoztunk. Tehát itt valami, azt várjuk tőlük, hogy jöjjön a pénz, de közben meg a szabályoknak nem akarunk megfelelni, tehát ezt szerintem tudomásuk kell venni, hogy ha mi azt várjuk tőlük, és már pedig ugye kapjuk ezt a 6000 milliárd forintot, most azt ígérte Magyar Péter a ma reggeli rádióinterjújában, hogy ez jönni fog, akkor igenis a szabályokat be kell tartani, ez ennyire egyszerű. A szuverenitásvédelmi hivatallal kapcsolatban pedig vissza kell térjek oda, hogy ennek a hivatalnak nem volt valódi hatalma, de meg akarták adni ezt a hatalmat. Ez lett volna ugye az átláthatósági törvény, vagy cenzúra törvény, vagy nevezhetjük ellehetetlenítési törvénynek, vagy elnémítási törvénynek. Ugye ott ez a bizonyos hivatal mondta volna meg, hogy mely civil szervezetek vannak külföldi befolyás alatt, és kik azok, akik nem kaphatják meg az SZIA 1%-át. Ezt a törvényt emlékezzünk vissza, hogy elhalasztották a választások utánra.
13: Ami meglepő volt.
12: Ami meglepő volt, mert ott ezeket a független sajtótermékeket, meg ez a watchdog civil szervezeteket simán ellehetetleníthették volna, és ez itt valamiért visszaléptek, mert azt érezték, hogy ezt valahogy mégsem tudják megmagyarázni az embereknek. Tehát ezért ez a bizonyos általam Suvi Hivinek nevezett hivatal, azért hívom így, mert valójában, tehát ezért ez a bizonyos általam Suvi

műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon,

0: egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Magyar Péter pedig a Kossuth Rádióban járt, és nem emlékszem, mondtam provokatív állítást az előzőhöz. Orbán hatalmas csalódást okozott a táborának Köcsén. Erről beszéltem, mert hogy önismétlő volt. Bepótoltam az előzőt, és akkor mondom az újat. A Kádár, illetve Neres paternalizmus továbbélése, hogy 5000 forintot kapnak a dízelesek. Most ezt emeltem ki. A Kossuth Rádiós interjúban pont nem volt erről szó, nem. Amit én egyszerűen nem is tudok így értelmezni, hogy ez melyik szerkesztőnek nem jutott eszébe, hogy a top témáról beszéltessük egy kicsit a miniszterelnököt, helyette a gyermekvédelemről majd 10 percet, no de, persze az is fontos, csak tudom, hogy ez sokkal kevesebbeket érint, meg érdekel is, sajnos, teszem hozzá. Na mit gondolunk erről az 5000 forintról? Először akkor erről beszéljünk, hogy dízelesek megkapják 150 lóerő alatti járművekre. Kapitány is, ez létezik, hogy ezt mondta, hogy most akkor a törvény benyújtása után már ezek a bingzsik nem kezdődjenek meg, hogy valaki hirtelen a nevére írat, és akkor ez alapján, vagy most gyorsan elmegy vásárolni egy 150 lóerő alatti dízeles autót, hogy ezt az 5000 forint, hogy ez egy mély, vagy ez komoly volt?
2: Nem lenne nagy befektetés.
1: Komoly?
2: Venni egy 140 lóerős dízelautót csak azért, hogy 5000 forintot kapja.
3: Én se hiszem. Egy kicsit túl piti lenne. Ez nyilvánvaló egy tűzoltás gazdaságilag. Én a Zsidai Viktor hallgatom, és ő is azt mondja, hogy ez nem volt egy nagy ötlet, de az ársapkához való visszatérésre lett volna egy nagy ötlet, mert akkor viszont keletkezik a hiány, és emlékezzünk vissza azért egy pár évvel ezelőtt olyan komoly hiány volt, hogy amikor az ársapkát bevezették, hogy nem lehetett tankolni bizonyos kutakon. Uh-huh. Emlékszem, egyszer elmentem, amikor után kitört az ukrán háború, elmentem a Vörös Kereszthez meglátogatni oda a határ mentén, és megálltunk, mert elfogyott a benzin, és 5 litert lehetett tankolni. Box.
2: De volt, amikor nem lehetett egyáltalán. És volt 2-3 nap, amíg a Pestet teljesíti a napja.
3: Abszolút. Tehát, hogy az ársapkához visszatérni ebből a szempontból rossz lett volna, mert akkor szerintem bekövetkezett volna ilyen, ugye a nemzetközi összefüggéseket most nem akarom részletezni, de ugye ott a Hormuzi szoros, a orosz-ukrán háború, tehát valószínűleg, hogyha olyan intézkedést hoznak, akkor bekövetkezett volna az, hogyha nem éri meg a kereskedőknek eladni ezt a bizonyos üzemanyagot, akkor nagyobb lett volna a baj.
2: És szerintem már valószínűleg már ezen az árszinten lenne a történet, mert hogy amikor legutoljára ránéztem pár órával ezért, akkor $110 volt a Brent olajnak a világpiaci ára, uh-huh. Az megint kiugróan magas, ebből nyilvánvalóan ismét további emelkedés várható a benzinkutaknál. Utána számolgattam, hogy mi lett volna, ha. Tehát ugye a Fidesz most benyújtotta azt a törvényjavaslatot, hogy állítsák vissza a védett árakat, ugye ezen a 5,95 és mennyi volt? 6,15, ugye? 5,95, 6,15, azt hiszem. Ez alsó hangon 25 milliárd forint kiadása költségvetésnek per hó. Uh-huh. Úgy, hogy közben egyébként valószínűleg egy hónap alatt beütne az üzemanyag hiány. Tehát, hogy ez ilyen nagyon duplának. Tehát, hogy az abszolút nem működik, vagy nem látható, hogy működőképes lenne a Fidesz-féle ötlet. Szerintem ők se tudták volna fenntartani. Hát már hol tartanánk azóta? Tehát mondjuk azoknak költségvetési hiány, tehát 13%, akkor legyen 13%. Akkor hozzunk össze egy ilyen chilei szintű valami történetet. De hogy ez a 5000 forint, ez tényleg ilyen nagyon béna politikai marketing termék. Nem? Mm-hmm. Nagyon gagyi.
3: Nagyon rossz.
2: 5000 forint, várj, az mennyi? Az 7 liter gázolaj, nem?
1: Igen.
3: Igen, van ez a szőkenőc.
2: Mire gondolt a költő, nem?
3: Mindegy, hogy mennyi a benzin, mert én mindig 5000-ért tankolok, vagy 10000-ért, de
2: Megnéztem még a környező országokat, mert ugye ott van most ez a másik csetepati is a Fidesz-szel, hogy nálunk a legmagasabb, és így meg úgy, meg úgy. Hát ilyen is-is, tehát hogy szerintem teljesen partiban vagyunk a többi országgal, hol a benzin drágább, másik országban a dízel drágább, így arányaiba kb. Átlagosan vagyunk is a magyar üzemanyagárakkal, Ausztriában drágább értelemszerűen, de meg az, a románok nagyon szívnak. Ott 6,78, 6,76 a benzin, és 708 a dízel. Tehát ők bezzeg Románia ebben mindenképpen.
3: Jó, minden esetre, amit mondott a Fidesz a választások előtt, hogy itt most 1000 forintos benzinár, ez azért az nyilván ideális volt.
2: Nincs, még nem is tudom, talán Norvégia vagy Dánia a legpusztítóbb ilyen szempontból, és ott is a 809, nem tudom, azt nem is néztem, mert az nem érint minket.
3: Az nem igaz, ezt a kicsit Fidesz, más az élet.
2: Nem, ezt a fideszes kommunikációnak akartam utána járni, mert hogy most vadul nyomják ezt, hogy mennyire rossz nekünk, mert hogy itt a legdrágább, természetesen ez nem így van.
1: Az zavart főként az Orbános interjúban, hogy...
2: Orbános? Hogy,
1: igen.
3: Azt hittem átértél a...
1: Nem, de a témánál maradok. Hogy... Tehát, hogy a politikai újságírás az egyszerűen megszűnt. Tehát bemond egy ilyet a miniszterelnök, hogy vissza kéne hozni ugye a védett árat, és azzal érve, hogy annó a költségvetésben ők elhelyeztek egy ekkora összeget, és tudja, hogy ott van 200 milliárd forint, és akkor abból lehetne ezt finanszírozni, meg egyébként sem lenne probléma a kutakon, hiszen, és akkor mondott talán egy példát, mert a külföldi rendszámú autók egyébként sem tankolhatnak, és akkor rájuk vonatkozik egy ilyen korlátozás, tehát itt nem lenne probléma. De egy picit belemász ebbe a történetbe, és annyira azért nem kell. Tehát ennyire már azt gondolom, hogy egy politikai újságíró rutinos és benne van a sztoriban, hogy ennyivel nem intézzük el ezt a történetet, hogy védett ár, és akkor nem lesz ellátási probléma, mert dehogy nem lesz. Tehát itt ugye...
2: Te most Bajer Zsoltot kéred számon?
3: De most ő egy újságíró? Mert nem az ötös számú
1: igen. Nem, csak ezeket azért kell elmondani, mert ebben az interjúban úgy 5 percenként elhangzott, nem is egy blödség, de egy olyan dolog, amit egy, nem is szakembernek, de egy átlag választópolgárnak is illene megkérdőjelezni, hogy ez biztosan így van? Tehát, hogyha védett ár jön, akkor ott nem fog hiány keletkezni? Mert itt tényleg az fog történni akkor egy idő után, hogy ketté fog hasadni a valóság. És erre mondhatjátok azt, hogy ez már régen megtörtént, csak
3: ez már régen megtörtént.
1: A valóságunknak az egybe toldása, foltozása, az csak úgy jöhet létre, ha minden egyes témában picit lejjebb fúrunk, mint ahova a politikus elmegy. És az István tudja, hogy nekem a mániám volt itt a gyermekvédelem ügyében, amikor Torockai és Magyar Péter a parlamentben összecsaptak, mert annak direkt utána néztem, és mind a ketten végtelenül populista, demagóg módon érveltek a saját igazuk mellett, és egyikünknek sem volt igaza. Mindketten súlyos tárgyi tévedéseket követtek el annak érdekében, hogy hangzatos legyen az érvük, és ezáltal úgy tűnjék, mintha ők nyertek volna, és mindent ez váltott fel. És ez ellen küzdeni kell. És tudom, hogy nem szexi, de utána kell menni ezeknek a dolgoknak, mert én egyébként utána mentem. Tehát ha a magyar állam egy mesterséges a világpiaci árnál jóval alacsonyabb védett árat ír elő a benzinkutakon, akkor ugye a külföldi beszállítóknak, importőröknek minden egyes behozott literen azonnali vesztesége keletkezik, tehát tulajdonképpen a MOL-ra zúdolna rá a teljes ellátás.
2: Ez történt, amiről
1: beszéltünk. Dunai finomító, ez már megtörtént, csak hogy ez megtörtént velünk. És legalább ennyit kérdezem vissza az újságírás. Tudom, hogy ez Bajer Zsolt nem fogja megtenni, csak Magyar Péterrel szemben sem teszik meg ezt az újságírók. Hogyha valami nagyon egyszerű magyarázatot szagolunk, akkor igenis legalább egy olyat, hogy ez biztos, ez korábban nem így volt, ez nem történhetne másképpen. Nem szégyen. Menjünk bele, csináljuk, mert legyünk egy, ugye nagyon gyurcsányos volt. Mert
2: egyre igen, alakul.
3: Igen, egyébként alakul. Orbán kettő, sorsa is valószínűleg.
1: A kettőből lassan így lesz egy. Semmilyen más módon nem lehet meggyőzni egy fideszest arról, hogy nem Orbán Viktornak van igaza, vagy egy tiszest, hogy Magyar Péternek. Csak így. Kicsit belemászunk, és ott, ahol már részletekben elveszünk, már kénytelen érvelni, és kénytelen igazat adni, és szépen így tudjuk szerte foszlatni azt a hazugságát, vagy csúsztatását. Most tudom, hogy ez ilyen demagóg, meg soha nem tartó, amit mondok.
2: Tomi, ez nem demagóg, mert ez szakmai, tehát igen, így kéne működni. Igen. Egyébként szerintem a Kossuth Rádióban reggel Benyúrita készítette a beszélgetést. Igen. Uh-huh. Szerintem ő azért küzdött, de Magyar Péterrel interjút készíteni, az azért kemény meló.
3: Én azért Gyurkó Szilviára térnék inkább rá, ha már gyermekvédelem, mert én elkezdtem olvasni azt a gyermekvédelmi jelentést, legalábbis a vezetői összefoglalót, és számomra, ha gyermekvédelemről beszélünk, akkor Gyurkó Szilvia, aki ugye a Szociális Minisztériumnak az államtitkára, ő abszolút etalon. Tehát ő világéletében ezzel foglalkozott, uh-huh. ugye a Hintalovon gyermekjogi alapítványa, és amit ő mond, vagy ő leír, az számomra hiteles. És Magyar Péter ebben a kérdésben azért a Kormányinfón is megadta a lehetőséget, hogy Gyurkó Szilvia kifejtse azt, hogy ő mit tapasztalt, azt, hogy 2024 után megpróbálták eltitkolni, és egy egészen rossz irányba vinni ugye a gyermekvédelem helyzetét, az, hogy 130 ezer gyermek van állami gondozásban, az, hogy a gyermekek az 1,4%-át érinti, az, hogy gyakorlatilag bántalmazzák a gyermekeket sok helyen, nagyon nagy volt az erőforrás hiány, a szakember hiány volt, ahol olyan megy, ahol a szakemberek fele hiányzott, volt, ahol éheztek konkrétan a gyermekek, és úgy zsákmányolták ki őket szexuálisan. Lásd a Bicskei Gyermekotthon, a Szőlő utcai Gyermekotthon. Ez a valóság, itt büntetőeljárások nem csak, hogy folyamatban vannak, ugye hát a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatban az egyértelmű, hogy ott jogerősen elítélték, ugye az egész kegyelmi ügy is ebből fogad, tehát hogyha már valamire jó ez a kegyelmi ügy, ez arra jó, hogy felhívja a figyelmet, hogy a gyermekvédelem, a szociális ágazatnak ennek a része, ez összeomlás határán volt.
2: Nem, ez összeomlott.
3: Vagy ez akár összeomlott. Mondhatjuk azt is, hogy összeomlott, és ezért fontos, hogy erről beszéljünk. Tehát lehet, hogy úgy tűnt, hogy Magyar Péter reggeli rádióinterjújában túl sokat foglalkozott ezzel a témában, de szerintem nem, mert szerintem ez az egyik legfontosabb téma, hogy a gyermekek oldaláról próbáljuk nézni ezt az egész ügyet, mert eddig az intézményrendszer saját magát védte teljesen átláthatatlanul, ugye bejött ez a bizonyos vizsgálat a szakembereknek, az is negatív hatással volt az egész ágazatra, mert egy csomóan elmentek az már amúgy is szakember hiányos ágazatból, alulfinanszírozott az egész, és tényleg rengeteg gyermek, akik az állami intézményekből, gyermekotthonokból a koruknál fogva ki kell, hogy menjenek, az utcára kerülnek. Nekem számos olyan ügyem van kirendelt védőként, amikor kiderül, hogy az a srác, aki valamilyen bűncselekmény, most lehet, hogy lopás vagy egyéb, most nem akarom részletezni, az mindezekből a gyermekotthonokból jött, és kaptak valami egyszeri támogatást, amit elköltöttek pillanatok alatt valami biciklire, vagy telefonra, vagy azt elvesztették utána, és már is az utcán találták magukat semmilyen gyakorlatilag lehetőséggel, tehát az egész előre jutásuk az életben gyakorlatilag megpecsételődött, ez az Orbán rendszer bűne is, mert 16 év alatt az egészet a szőnyeg alá söpörték.
2: Nekem két kollégám foglalkozott a témával már jóval a Bicskei ügy és a kegyelmi botrány előtt, tehát hogy ők nagyon sokat írtak és beszéltek meg rengeteg tényfeltáró riportot is közöltünk, meg a gyermekvédelemnek a hiányosságaira. Én például, amikor először ezt hallottam tőlük, hogy 18 évesen szó szerint a születésnapod másnapján kiraknak az utcára. Tehát először nem akartam elhinni, mondom, nem lehet ennyire kegyetlen, de mondták, de ez így működik. Betöltötte a rizét, másnap izé visszlát, kaptak ilyen 1-2 millió forint körüli összeget, ugye kinek mennyi jött össze, ezt általában már aznap sikerül valami olyan társaságba keveredni, és onnan kész padló.
3: És nincs visszatérés.
2: És egyébként Na, szerintem nagyon tanulságos volt a parlamenti ülés sok szempontból. Az egyik pont a gyermekvédelmi törvénynek a szigorítása. Magyar Péter napirend előtt erről beszélt, és elképesztő volt nézni, nem tudom, nem, vagy láttát, vagy nem láttátok, hogy jöttetek, mentetek, én pont tévé előtt nem voltam, sem. És elképesztő volt nézni, hogy ahogy Magyar Péter sorolta a jelentésnek a legsúlyosabb részeit, ezeket is felemlítette, amiket te is említettél, Tamás, hogy ültek a fideszes és KDNP-s képviselők, és tényleg így. Nem mertek felnézni. Mm-hmm. És ez most tudom, hogy úgy hangzik, mint van, jó, valami nagy publicisztika, meg a Magyar Péter szokott, nem.
1: Szerintem ez nem a magyarázás.
2: Én direkt...
3: Nem, ez tényleg kíros.
2: Nem, és tudtam, hogy ezt fogod mondani. Kíros. Ott ültek, és mind egytől egy, senki nem nézett
3: mert
2: fel.
3: Mert ők nem
2: senki
3: tettek nem nézett semmit.
2: Fel. És utána pedig aztán egyértelmű lett, hogy a Fidesznek ez egy örök bélyeg marad, a homlokán, hála a jó égnek, hogy ott marad, és nem fogjuk el soha elfelejteni, és ők se tudnak ezzel mit kezdeni, nem tudják letakarítani semmi. Felállt Rétvári Bence, és körülbelül egy percig beszélt, annyit mondott, hogy ezekről a dolgokról itt már beszéltünk, és akkor a KDNP kifejtette a véleményét, majd leült.
3: Uh-huh. Ezek után nem tudta cáfolni magyarul.
2: Semmi. Ezek után felállt a Bóka, kb. Ezt elmondta ő is, majd arra tért rá, hogy egyébként azért köcsére időzítette Magyar Péter, mert hogy politikai hasznot akart húzni a gyerekekből, és egyébként a kampányban nem kellett volna azt a 11 éves gyereket a kamera elé ültetni, majd elkezdett beszélni a védett üzemanyagáról.
1: Ez nem igaz.
2: Az egy dolog. Egyik sem mondta
3: azt. Csak ez egy rendszer szintű probléma.
2: Egyik sem mondta azt, hogy elnézést kérünk. És nem tudom megérteni. Tehát a Fidesz, hogy a Fidesz nem tanulta meg azt, hogy nem lehet mindig mindent meghosszabbítani Bicskéig ráadásul. Mert annyit kellett volna mondaniuk, hogy csak azt sem, hogy bocsánat, valami. Annyit kellett volna mondani, főleg Rétvári Bencinek, aki ugye aktív részese volt ennek a rendszernek, ami üzemeltette a gyermekvédelmet, hogy felállni és azt mondani, hogy a Fidesz tanulta a választások eredményéből, most már látjuk, hogy mekkora hiba volt az, hogy nem foglalkoztunk kellőképpen a gyermekvédelemmel. Nagyon sajnáljuk, elnézést kérünk mindenkitől, akinek ezzel gondot, problémát, bajt és a többi okoztunk, uh-huh. És megígérjük, hogy ha hatalomra kerülünk, ez kiemelt területre lesz a kormányzásunknak. Oszt jó napot! Nem bírnak ennyit kinyögni.
3: Ennyire hiányzik a szembenézés.
1: Nem, mert akkor el kéne ismerni, hogy ez a rendszer valóban megbukott és összeomlott, és ez ügyben, nekem más információim vannak, nagyon súlyos problémák voltak, de az, hogy megbukott, ugyanaz, mint az egészségügynél, amikor az ellenzék mondta a Covid idején, hogy összeomlott az egészségügy.
2: Politikai, politikai szinten mondom, hogy megbukott.
3: A szakemberek még életben tartják, de valójában olyan hiányosságokat tárt fel az a jelentés, ami egyértelmű politikai bűn.
1: De Tamás, igen, de mitől lehetett ez egyáltalán téma? Én azért merek ebben és szabadabban, vagy talán keményebben fogalmazni, mert én végigkövettem azt, amikor ez a téma egyáltalán nem volt érdekes a társadalomnak és a politikának. Tehát én Gyurkó Szilvia jelentéseit, UNICEF jelentéseket, Hintalovon tanulmányokat, beszélgetéseket én már akkor megtekintettem, amikor Gyurkó Szilvia még csak álmodhatott arról, hogy a Telexen egyszer majd egy 150 ezeres megtekintésű videója lesz. Akkor 3-400 volt a maximum kattintás az ő beszélgetésein, amikor ugyanezeket a problémákat elmondta, én már akkor is sokat törődtem ezzel az üggyel, és aztán láttam, hogy hirtelen a politika homlokterébe került. Minek köszönhetően? Azzal, hogy az emberek elkezdtek reménykedni, hogy ezáltal megbuktatható az Orbán rendszer. Csak ezért.
2: Szerintem teljesen mindegy, hogy mi volt, kinek mi volt a motivációja.
3: Nem ez a lényeg,
2: a végeredmény. Értem,
3: hanem hogy a kormányhivatalok odaadták a jelentéseket a minisztériumba, és ők semmit nem tettek ez ellen, csak annyit tettek, hogy újabb ilyen bürokratikus
1: van egy ilyen jelenség,
3: akadályokat.
1: Van a szociálpszichológiában egy ilyen állítottak. Jelenség, hogy társadalmi megfelelési torzítás. És szerintem ott dől el az, hogy mennyire érett egy társadalom, nem az, hogy éppen most a miniszterelnök erről beszél, mert a miniszterelnöknek ez egy olyan téma, amivel ütheti az ellenfelet, ő is egyébként politikai tőkét kovácsol belőle nap mint nap, és tényleg nem volt szép amúgy, hogy egy 11 éves leültetett, függetlenül attól, hogy utána igaz-e vagy nem, hogy aztán pszichológushoz kellett menni, vagy nem, nem csinálunk ilyet. Dobrev Klára se csináljon olyat, hogy leül egy áldozattal. Nem lehet, nem szabad. Ott szakembereknek kell ülni. Ők végezzék el azt az interjút, nem csinálunk ebből politikát.
3: Igen. Ott ült hogy... mondjuk Bódis Kriszta is, aki félig meddig hát, szakember.
2: Ez súlyosbító tényező.
1: Igen. Egyébként igen. Tehát van egy ilyen jelenség, hogy oké, ez történt a gyermekvédelemmel, de mi van akkor, és erre vannak kutatások, ha szülők dönthetnek arról, hogy az ő osztályukba, az ő gyermekük osztályába bekerüljenek ilyen problémás nevelőotthonból áthelyezett gyermekek. Ha nyilvános szavazás van, ugye mindenki fél a morális presztízstől és a büntetéstől, hogy őt kirekesztik, ha úgy tűnik, hogy ő kirekesztő, de ha titkos szavazás van, vannak erre vonatkozó kutatások, akkor túlnyomó többség, miután arra vagyunk húzalozva, hogy a saját törzsünket, a saját vérünket védjük, leszavazza azt, hogy ezek a diákok bekerülhessenek
3: oda. De az egy hiba. Én amikor
1: de általános, élünk, Tamás.
3: Tudom, de én általános iskolában, megmondom neked, 80-as években jártam, és nálunk a Hűvösvölgyből az osztálynak a 10% az nevelő otthonos volt, nem is 10, 20%. Uh-huh. Tehát egy 30 fős osztályból 5-6 srác nevelőotthonos volt, és mi, akik úgymond jó családból jöttünk, középosztályból, és jól tanultunk, mi egy kicsit fölhúztuk őket, és azok a srácok, akik ott dolgoztak, utána rendes szakmát tanultak, mert azt látták, hogy aki tanul, az előbbre jut. És motiválták ezzel őket, hogy láthattak olyan srácokat, akiktől egyébként akár tanulni is lehet, mert hogy nyilván én már úgy jöttem oda, hogy volt a családban egy pár ezer könyv otthon.
1: Oké, megyünk tovább, rövid szünet jön.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web szervezet. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, színes programokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasút napján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az import áruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Az árréstopot tavaly márciusban vezette be az előző kormány, a jelenlegi kabinet áprilisban az intézkedés fokozatos kivezetését ígérte, majd júniusban közölték, hogy egyelőre nem tervezik a megszüntetést. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Már elérhető a közmédia megújításáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából, leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. Az oldalon hetente egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilémákról, valamint a fúvorzene közösségépítő hatásáról. Gőzmozdonyos kirándulásokkal, gyerekprogramokkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket vasárnap a Gemenci Erdei Vasút napján. Lesz ügyességi játék, íjász és jármű bemutató, de meg lehet majd nézni az üvegfalú kaptárakkal berendezett méhészeti gyűjteményt és a Gemenci Gímszarvast bemutató tárlatot is. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet, a listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben. Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz, napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
2: Folytatjuk az erőltetett menetet. Mindig úgy érzem, hogy kicsit kibeszéletlen az előző téma, de most már...
3: Jól érzed.
2: Jó, új szelek fújnak, úgyhogy vissza kell fogni magunkat. Ráadásul most csak 18 perces lesz majd az a kis etapunk. Mit szóltok ahhoz, ha az azonos neműek örökbefogadásáról és a szerelem alapjogról beszélünk? Ugye emiatt mennyit támadták most a miniszterelnököt, te jó, hány ilyen kommentet meg különböző
3: ma is,
2: posztot
3: ma is a parlament.
2: Láttam. Ma is a parlament, hogy mi az, hogy alapjog a szerelem, ami tényleg nem egy jól sikerült retorikai fordulat. Értem, hogy mit akart vele kifejezni, de erre egyébként már a Kossuth rádiós interjúban is reagált, hogy tudom, hogy nagyon furcsán hangzik, de alapjog, tehát hogy beleállt, és szerintem most ez a jó út a részéről. Számít ez ennyit? Nekem annyiban számít, és akkor ilyen témafeldobásként szeretném ezt, hogy mindenki az örökbefogadó szülők szexuális szabadságáról beszél, és a miniszterelnök is, miközben a gyermeknek a nyugodt családi környezethez való jogáról kellene beszélni. Nem tudom, mennyire értető ezt, tehát, hogy totál felborult az egész. Igen. És belemegy abba a játékba.
3: Nem lehet eljutni oda.
2: Én megint... Nem szabadna belemenni ebbe a csapdába, amibe belemegy persze, egyébként persze. A Tisza is.
4: A gyermekekről szól ez is, tehát nem a szülők oldaláról fognám meg ezt a helyzetet, hanem nézzük, mi a gyermek érdeke. Uh-huh. Beszéltem a műsorra készülve örökbefogadó szülőkkel, akiknél több örökbefogadó gyermek is van, és az a helyzet, hogy nagyjából az örökbefogadó szülőknek a 20%-a már csak, akik hajlandó mondjuk roma gyermeket oda befogadni, hogyha 3 évesnél idősebb ez a gyermek, akkor már nehezen, hogyha 6 évesnél idősebb, akkor már kész. Egyáltalán nem. Hogyha sérült a gyermek, a fogyatékkal élő, akkor szinte kizárt, hogy vállalná bárki is. Uh-huh. Akkor tegyük oda, hogy egy szerető családban felnő, akkor mi a jobb a gyereknek ebben a összeomlás szélén lévő állami intézményrendszerben, vagy egy olyan párnál, ahol tudnak szeretetet adni. És én azt gondolom, hogy ha ezt így összerakjuk, akkor egyértelmű, hogy mi lehet a gyermek érdeke. Tehát én a gyerekek miatt pártolnám. Természetesen ugyanúgy meg kell nézni azt, hogy alkalmasak a szülők erre. Ugye most persze. Jelenleg az a rendszer van, hogy ha egy szülős rendszerben minisztériumi engedélyhez kötik, és ez egyfajta furcsa helyzet, hogy akkor gyakorlatilag ott van egy másik ember is, és akkor ő papíron a gyerekhez nem tartozik, csak az egyik szülő. Itt nyilván majd az alkotmányban is hozzá kell nyúlni ez a apa, férfi, anya, nő történethez, amitől a fideszes barátaim óckodnak, tehát ők ettől félnek, és kérdeztem, hogy miért kell annyira félni.
3: Mi lesz otthon? Hogy megyek így haza? Eddig volt, mire hivatkozni.
4: Nem értem, de hát erről kell egy társadalmi vita, vagy egy egyeztetés, csak vélce oda a gyerekek oldaláról nézzük meg, adjunk esélyt azoknak a gyerekeknek is, akik hát egyébként a jelenlegi helyzetben nem fogadnának örökbe. Uh-huh. Heteró szülők.
3: Teljesen egyetértek veled, Tamás, és még te Tamás, abszolút egyetértek veled, képzeld. Ami még egy plusz csavart ad ennek az egésznek, hogy ahogy elmondtad, hogy milyen rossz reflektorfényből, vagy rossz tükörből nézve zajlik a vita, ráadásul egy olyan vita zajlik, aminek nem is kellene, hogy megtörténjen, mert Magyar Péter nem azt mondta, amiről most tart a vita. Ugye főleg a Mi Hazánk, de a KDNP is azon pörög, hogy na most megmondta, most már a Fidesz is egyiket láttam, most már a fideszeseknek is a posztját is, aztán a Páti Bencét például leutóbb, hogy megmondtuk, ezt is megmondtuk előre, hogy ez lesz. Alig várják, hogy bevezethessék, hogy a melegek is gyerekeket fogadjanak örökbe, és oda a hagyományos magyar családmoda is kész, a pokol kapuja ezennel kinyílt. Csak hogy senki nem mondott ilyet. Ugye Magyar Péter arról beszélt, hogy azt a eljárási módot kell megváltoztatni, amit te, Tamás, mondtál az előbb, hogy ha nem a klasszikus házaspárról van szó, akkor ugye hogy is hívták annak idején a minisztert,
4: aki jogosult volt.
3: Az örökbefogadás lehet, a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulásra volt szükség. Tehát ha egyedülálló voltál, hát hogyha egy nemű pár, akkor aztán pláne, de ha már egyedülálló voltál, akkor is az aktuális miniszternek, ez egy időben ugye Novák Katalin volt, kellett megadni az engedélyt, és Magyar Péter most annyit mondott, hogy ezen az eljáráson mindenképpen változtatni kell, mert az nem lehet, hogy szakemberek helyett egy politikus döntsön ilyen esetekben. Tehát messze vagyunk még ettől, hogy egyáltalán el kellene kezdeni vitázni valójában arról, hogy most akkor hol van jobb helye a gyereknek, mert hogy egyre ez a történet még csak nem is erről szól. Még csak egy bürokratikus akadályt próbál majd valahogy elrendezni.
4: Ráadásul ebbe az ügybe az Európai Unió nem szól bele. Tehát a Strasburgi Emberi Jogi Európai Bíróság ezt úgy tekinti, hogy ez az államoknak a joga, hogy döntsenek ebben a kérdésben. Tehát ha általában azért ez úgy működik Strasbourgban is, hogyha az államok többségében már bevezetik, akkor azért hajlanak arra, hogy ott is legyen egy irányváltás, de például a lengyeleknél sincs jelenleg. Tehát, hogy lehet, hogy ott változni fog, de ott is egy elég konzervatív mondjuk alkotmánybíróság van, vagy ott a maga az, ugye az elnök is az. Tehát erről kell egy társadalmi folyamat, de nem mondjunk olyat, hogy Brüsszel ezt akarja, mert ez egy hülyeség. Tehát ez konkrétan nincs így. A gyermekvédelmi törvény az tényleg megbukott az Európai Unió bíróságánál, de az nem azért bukott meg, mert hogy Brüsszel ezt akarta, hanem ez egy diszkriminatív törvény volt, és alapvetően ez ütközött a megkülönböztetés tilalmába.
2: Én tényleg érteni vélem azokat a konzervatívokat, akiknek mondjuk hány ingerük keletkezik, ha azonos neműeket látnak az utcán, mondjuk akár csak kézen fogva, vagy csókolózva, vagy akárhogyan. Hogy nekik ez egy elfogadhatatlan, befogadhatatlan valami. Csak hogy fogadjuk el azt is, hogy a gyermek sok szempontból üres lapként jön a világra. És nagyon sok dolgot mi építünk bele. Ez az ő drive-jában nincs meg, nem az, hogy ő homoszexuális vagy nem, erről folytassanak le vitát egész nyugodtan, hanem hogy neki milyen megközelítése, milyen nézőpontja van ehhez. Tehát egy egészen kicsi gyerek, mielőtt mi bármit is mondtunk volna mondjuk a homoszexualitásra, és az utcán meglát egy ilyen párt, és hirtelen hány ingere keletkezik, és azt mondja, hogy fúj, anya, mi ez az undormány, vagy apa, mi ez az undormány, mutassanak nekem egy ilyet, de ilyet nem fognak találni. A gyermek csak kíváncsi lesz, hogy ahhoz képest, amiben ő felnőtt, hogy férfi és nő, ahhoz képest két nőt vagy két férfit lát, csodálkozik, de nincs hozzá érzelmi viszonya még. Ahhoz kell kvázi egy szülő, hogy utána elmozdítsa az egyik irányba, hogy akkor ez most egy Isten elleni tett, egy emberiség elleni bűncselekmény, egy bibliai bűn, amit neked nem szabad követni, és el kell ítélned, vagy mondjuk az ellenkezője, vagy semleges, hogy akármi. Ebből következően, ha elfogadjuk azt, hogy a gyermek érzelmi fejlődésének alapja a kötődés, stabil családi háttér, szerető család pedig jobb esélyeket ad a mentális egészségre, mint a tömegotthonok és a nevelőszülői rendszer, akkor itt lehet választani azt, hogy a gyereket melyik irányba billentjük. Mondom, üres lap, és kutatás, nincs olyan kutatás, nem találsz olyan kutatást, ami alátámasztja azt, hogy egy nevelő otthonban ő mentálisan, pszichésen jobb alapokat kap, mint mondjuk egy homoszexuális párnál családi környezetben. Tehát, hogy igen. Akkor ebből lépjünk tovább, hogy merre szeretnénk elbillenteni ezt a történetet. Kiszolgáljuk a saját ideológiai nézőpontunkat, a saját politikai álláspontunkat vetítjük rá, húzzuk rá erre a témára, csak azért, vagy olyan áron, hogy egy csomó gyerek ne juthasson jobb környezetbe, mint amiben éppen van. Ez felháborító, de nem nevezném egyébként gonoszságnak, mint aminek Magyar Péter nevezte, mert az megint egy baromi rossz irány, amit ő felvesz.
4: Jó, de most miért undorító, hogyha két ember fogja a kezét az
2: De nem.
4: Utcán? Tehát, hogy
2: Tamás, de valakinek okay. Az. Ezt sajnos el kell fogadnunk.
4: De mi a pornográf, hogy fogom, tehát én is fogom a fiam kezét, az abban semmi nincs. Tehát alapvetően azért nekünk is kell egy kicsit a társadalmat alakítani, mert lehet, hogyha elvész Spanyolországba, akkor egy kicsit ledöbbelsz, hogy ott csókolóznak az utcán. Itt Magyarországon én nem nagyon látok egyébként utcán csókolózó meleg párokat, tehát ez a dolog nem
3: nagyon fenyeget. Hogy? Kiment a divatból,
4: és ezt kiszteltem.
3: Most egy hirtelen belegondoltam, hogy
4: nem nagyon
3: az elmúlt pár évet végigpörgetem, nem, egy tényleg már nem annyira.
4: Nem divat.
3: Ez érdekes. Na mindegy, ez egy másik téma lenne. De amit mondasz, Tamás, ez hogy a társadalomnak tanulni ezt az egészet, és nem tudom, kinek kellene tanítani, vagy edukálni, nem tudom, mi erre a legjobb szó. Hát annyira nem, de egy kicsit más, mint a tanítani valahol, így a politikai
4: értelmezésben.
3: De hogy a kedvenc konzervatív ellenvéleményem, szerintem az annyira aljas. Az azt mondja, hogy azért nem szabad egynemű pároknak odaadni a gyerekeket, mert bántani fogják ezért őket az iskolában, és ki fogják őket közösíteni.
4: Pont ezért.
3: Miért? Kellett. Mert a konzervatívok, a KDNP, meg a Mi Hazánk, meg a Fidesz a társadalmat ebbe az irányba tolta. Nem azért fogják bántani, mert hogy zsigerileg bennük lenne adott esetben, hanem azért, mert erre vannak tolva a szüleik. Sajnos szerintem ez egy olyan téma a magyar társadalomban, ahol nemhogy nem haladtunk, hanem visszafele haladtunk.
2: De ez ugyanúgy a Fideszen belül.
3: A Fidesznek köszönhetően.
4: De ugyanez a migránsozás, tehát hogy én az ellen is mindig tiltakozom, hogy ne hívjunk már migránsoknak embereket, mert például, hogyha valaki elmegy külföldre, és beiratja a gyerekét a gyóviba, ott biztos, hogy minden gyerek máshonnan jött, és az a természetes, tehát ott föl se tűrik, hogy most ki mondjuk fekete, vagy sárga, vagy Afrikából jött, vagy Ázsiából.
3: Szó azért az AfD jutott most így hirtelen.
4: Ott azért van, igen, nyilván van keletnémetek, azért ez egy külön történet, de hogy alapvetően egy kicsit legyünk már elfogadóbbak, hogy ha a sztárokról van szó, akkor most voltam például az atlétikai világdöntő. Tehát ezek hogy futottak ezek a srácok? És most lehet, hogy az egyik pillanatban a angol gyert, tök mindegy, hogy fehér vagy fekete, ott drukoltam a jamaikairak, ugyanúgy Usain Bolt, hát mindenki vele akart fotózkodni ott. Ugye a legnagyobb futó ever, de hát régen Carl Lewis is. Szóval, hogy egy kicsit legyünk már nyitottabbak, de hogyha Magyarországon is azért most már a futballt nézzük, ott a Fradi, hát ott, most nem azért mondom, de hát nem nagyon nézzük azt, hogy most akkor izraeli, vagy izraeli arab, vagy most akkor Afrikából jött.
2: Vagy
4: most
2: Kubatól.
3: Azért a Fradi az most kíváncsi vagyok, hogy merre edukálja a társadalmat. Ezzel a csapattal állhatta mögött, tehát hogy az ilyenként tényleg
4: ennél színesebb csapat, mint extra. A Fradivel, nagyon nem.
2: Mint a szurkolótáborok. Színesek és elfogadóan.
3: Kooperatív.
4: De már rasszista szurkolást már nem hallasz. Már úgy értem, hogy ilyen majmozás.
2: Csak veréssel fenyeget.
4: Igen, azért az is durva.
2: Barátságos
4: népség. Igen.
2: Itt szerintem ez tehát jól hangzik, csak naív, hogy létsz.
4: Idealista,
2: mondd. Igen, hogy ne legyünk már ilyenek. Itt én ott ragadnám meg itt a probléma gyökerét, és akkor mondok két fideszest. Mező Gábor, Navracsics Tibor, mind a kettejükkel volt szerencsém beszélgetni itt ebben a stúdióban. Mező Gábor mondta azt, hogy neki sok problémája volt, van mindig is a NER-rel, de ezeket miért is írta volna le, ha azzal adott esetben ártott volna a testvérének, vagy féltestvérének, Hút Gergelynek. Értető. Értjük-e mögött? Tehát, hogy nem képviselhetem a saját gondolataimat, mert azzal hátrányosan érintene engem is, családilag, meg mondjuk a tesómat is. Ez elmondja azt a rendszert, amiben vagy, de van olyan, hogy a rendszert te nem tudod megváltoztatni, és van olyan, hogy te mégis önként kiszolgálod azt a rendszert, mint ahogy ő teszi. És nála ez még nem érte el az inger küszöböt ahhoz, hogy mondjuk szakítson ezzel a rendszerrel. Na ezt jelenti nálam a mefisztói alkú, hogy nagyon jó pénzt kapok a századvégtől, problémám van a rendszerrel, hogy a kritikámat nem fogalmazhatom meg, de a saját szabadságharcom, vagy a saját egyéniségemet inkább lenyomom a mélybe, csak azért, hogy jól éljek, és a tesóm is jól éljen.
3: De ez most hogy érkezik meg az örökbefogadáshoz?
2: Navracsics Tibor dettó. Navracsics Tibor is azt mondja, hogy először megnézem, hogy mit gondol a nép, és akkor majd utána fogok jobbra vagy balra menni, hogy akkor Orbánnal vagy Orbán nélkül. Ez, amiről beszéltünk itt eddig, hogy a nép nem edukálható így, hogy létszi, akkor legyetek ilyenek vagy olyanok.
4: Ja, ez a populizmus.
2: Mert ami te hoztál be, István, hogy az attól való félelem, hogy majd mit fognak gondolni. Ez nem Kádár, ez nem csak kádári. Ez, én azt mondom, hogy ezek mi vagyunk magyarosak. Mi 16 évig ezt kértük. Ebben a rendszerben akarunk mi élni. Nem mondtuk azt, hogy mi a saját egyéniségünk szerint önmagunkat képviselve, a saját benső logikánkat, intellektusunkat, ösztöneinket kiélve akarjuk kifejezni magunkat a nyilvánosságban, hanem mi kérünk egy rendszert, amihez mi hozzáigazítjuk a saját, saját belső motivációinkat.
4: Ez abszolút kádári, mert a Kádár rendszerben is az volt a szabály, hogyha kritikát fogalmaz meg valaki, akkor az csak belső kritika lehet.
3: Ez a fideszeseknek jól ment.
4: Ugyanezt ezen szeretnénk változtatni, hogy a szabad vélemény nyilvánítás az ne csak egy jog legyen, hogy tényleg az emberek, és ebből a szempontból a Tisza már egy kicsit jobb, mert a Tisza-szigetek azok valóban, a Tisza-sziget tagok valóban mernek vélemény nyilvánítani,
2: ha valami nem tetszik. Én először azt mondom, hogy mindenki a saját véleményét, vagy a saját belső gondolatait, érzelemvilágát, azt merje a nyilvánosság elé, mert amiről mi itt beszéltünk, az egész összefügg, hogy nem látunk csókolóz embereket, nem homoszexuálisokat, heteroszexuálisokat sem, mert mindenki attól fél, hogy jaj, mit fognak szólni a metrón. Igen. Hát mi hogy utazunk a metrón? Mindenki mély kusban. Nincsenek összenézések, nincsenek beszélgetések, mint egyébként mondjuk az ibériai félszigeten több országban, van ott kettő, vagy a Balkánon. Egészen más a hangulat, egészen más, hogy ott mondjuk megszólít téged valaki. Nem, itt mindenki begubózik, és mindenki szabálykövető. Ezek vagyunk még mindig. Ha ebből nem törünk ki, utána jöhet majd az, hogy egyébként legyünk elfogadóbbak másokkal, hiszen saját magunkkal sem vagyunk elfogadók. Igen. Saját magunkat sem merjük felvállalni. Mező Gábor az általa kiszolgált rendszerben nem merte saját magát felvállalni. Navracsics Tibor nem tudom hány évnyi NER után nem meri saját magát felvállalni.
4: Ezért jó futballmeccsre menni, mert hogyha az ember futballmeccsre megy a metróval, akkor ott tudja, hogy dumálni kezdesz.
2: Mert ott már mindenki
3: van. Első lépésként mindenki szólítson meg valakit a metrón, és beszélgessen vele a melegpárok.
2: Egy fradistával.
3: Örökbefogadásáról.
2: Igen, a fradisták erre nyitottak.
3: Én figyeljen, viszem a hármas villamost.
2: Rutin, köszönjük szépen, ez volt a Provokatőr. Jövünk holnap is. Várunk vissza téged. Viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. A nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
1: Lakik bennem néhány kósza gondolat,

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web szervezet. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Fruit Web zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet. Az intézkedés szerintük az import áruknak kedvez, miközben a magyar gazdákat versenyhátrányba szorítja, így néhány éven belül eltűnhet a belföldi zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből. Az árrésstopot tavaly márciusban vezette be az előző kormány, a jelenlegi kabinet áprilisban az intézkedés fokozatos kivezetését ígérte, majd júniusban közölték, hogy egyelőre nem tervezik a megszüntetést. Több mint 620 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki az illetékes hatóság az első fél évben. 80 súlyos munkabaleset történt, amelyek közül 33 volt halálos. A csaknem 4000 vizsgált vállalatnál a munkáltatók 3/4-e, míg a munkavállalók 60%-a követett el munkavédelmi szabálytalanságot. Leginkább a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a gépipar és az építőipar ágazatait ellenőrizték. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát és akadályozták a nyersolaj szállítmányok eljutását a finomítókba. Szíria orosz olajat szerez be, de az ellátás akadozik, mert az orosz finomítók elleni ukrán támadások miatt Moszkva korlátozza a nyersanyag kivitelét. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett. Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz, napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne feledjétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk a hazai könnyű zenei élet egyik markáns és egyedi hangja, Tarján Zsófia. Énekesnőként és grafikus művészként is ismert és elismert. A Honey Beast frontembereként vált országosan népszerűvé. Zenei pályája különösen sokszínű, a metaltól a pop-rockig ível, korábban több formációban is megfordult, mielőtt 2011-ben a Honey Beast élére került. Énekesként, zenészként, alkotóként is aktív, munkáiban gyakran jelenik meg a személyesség és az önreflexió, és a társadalmi érzékenység. Művészi önkifejezése és hitelessége példaértékű. Köszönöm, hogy itt vagy, Zsófi.
3: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Sikerült összehozni ezt a beszélgetést. Nagyon-nagyon-nagyon örülök. Választottál egy filmet, egy nagyon jó kis filmet, megmondom őszintén, hogy ezt én most néztem meg a kedvedért, és nagyon örülök, hogy megnéztem, igen tanúságos, Mesterséges értelem című film.
3: Hát gondolom a korszakba belepasszol az, hogy mesterséges értelem.
2: Abszolút, abszolút, nagyon-nagyon aktuális. Egy szeretni képes robot kisfiúról szól, akinek az a vágya, hogy emberré váljon, hogy viszonozzák az ő érzelmeit. Útja során a szeretet, a magány és az identitás kérdéseivel szembesül, egy technológia uralta a világban, ami, mint mondtad, napjainkban nagyon-nagyon aktuális, hiszen a mesterséges intelligencia egyszer csak berobbant az életünkbe.
3: Hát még ha nem is ilyen formában is, de igen.
2: De hát aztán lehet, hogy ilyen lesz, ki tudja. A film egyik alapkérdése, hogy mitől lesz valaki önazonos. Mit gondolsz te erről?
3: Az önazonosság szerintem az egyik alappillére az a bátorság. Egyfajta, nem hülyeség, hanem bátorság, amikor tudod az értékeidet, és fel is tudod őket vállalni, és nem érzed ezt semmiféleképpen cikinek, meg nem hódolsz be olyan dolgoknak, ahol a saját értékeidet fel kell adnod feltétlenül. Kivéve, hogyha mondjuk az adott dolog épít, mert van, hogy kicsit hátrébb kell állni az egóval, hogyha épít az adott szituáció szerintem. Meg egyébként is az egó az nem feltétlenül azonos az önazonossággal, tehát a túlzott egészségtelen egó az semmiképpen nem.
2: De az értékeinket felismerni is nehéz néha, nem?
3: Hát neked, igen, elég vékony a mezsgye.
2: Neked mikor jött el az a pont, amikor tudtad, már gyerekként is ilyen voltál?
3: Dehogyis, most se tudom. De nekem vannak ezzel problémáim, hogy nem látom jól a saját értékeimet, és akkor...
2: De kis hitű vagy?
3: Nem, hanem alapvetően egy olyan alkati beállítottságom van, hogy nagyon nehezen tudok feloldódni. A kommunikációval vannak problémáim, mert azzal a kommunikációval, hogy hogy nyilvánítom ki a gondolataimat embereknek. Tehát a fejemben lezajlanak beszélgetések, és nagyon sokszor van az, hogy én otthon elpróbálok beszélgetéseket, csak amikor belekerülök egy szituációba, akkor ezeket nehezebb alkalmazni, mert annyi inger...
4: Egy visszahív?
3: Nem, hanem annyi... és sokkal érzékenyebb vagyok ingerekre, hangok, fények, zajok, emberek, érzések, meg nagyon-nagyon sok minden. Tehát például, hogyha szól egy zene, akkor az anyám az rákapcsolódik a zenére, és csak azzal tudok foglalkozni, semmi más, se hallom a hangokat, az akkordmenetet, a szöveget, meg minden, és csak azzal tudok foglalkozni. Tehát eleve, hogyha bemegyek egy szórakozó helyre, ahol zene szól, akkor én ott már nem tudok
4: akkor
3: beszélgetni,
4: nem
3: mert én zenét hallgatok, úgyhogy ilyen szempontból ez nekem egy nehez dolog.
4: És ez gyerekkorodban is így volt? Tehát akkor téged a zene megnyugtott tulajdonképpen?
3: Ez egész életem, tehát minden szituációban ott volt ez az érzékenység, és az érzékenységnek a hatására, illetve az érzékenység miatt nehezebben tudok feloldódni, és nehezebben tudok kommunikálni. Mert annyi, tehát ez olyan ez az inger, ezt úgy lehet elképzelni, mint hogyha ilyen felhőkarcolók tornyosulnának föléd, és ott mész egy kis járatban, és próbálsz kitalálni a kis járatok közül, ahogy lásd a szabad eget, de jönnek ezek az ingerek, és egyre magasabbra nőnek, és egyszerűen nem tudsz kiérni, hogy lásd a szabad eget, és nem tud az az információ, meg az a csatorna elérni a másik emberhez, mert annyira hatnak rád a külső ingerek, hogy gyakorlatilag elnyomják azt az akaratot, hogy te ki tud nyilvánítani a saját gondolataidat, és nyilván, hogyha mondjuk egy stressz csökkentés valósul meg, tehát már nem annyira stresszesen állsz hozzá, mint például én az újdonságokhoz mindig, tehát most ilyen banális dolgokról beszélünk, hogy például be kell menni egy ajtón, nem tudom, hogy kell kinyitni, és egy csapó ajtó is olyan dolgokat tud okozni, hogy mondjuk nekem csapódik, mert nem tudom az ajtónak a dinamikáját, tehát ilyen hülyeségek is vannak, tehát szóval ilyenek.
4: És ez a mai napig van. Persze, nem lehet megtanulni,
3: nem lehet belőle kijönni, hanem az embernek azt kell felmérni a saját magában, hogy ez van, és meg kell bocsájtani azt az embernek, hogy ő ilyen, hogy ő így született. Tehát ez nem bűn, ez nem hiba, ez egy született dolog. Tehát én így érkeztem annó erre a világra, hogy van ez a tulajdonságom, lehet deficitként is tekinteni rá, meg egyfajta superpowerként, mert vannak jó dolgai, tehát például a hiperfókusz, az érzékenység, akár egy idézőjelben mondom mániák, tehát például, hogyha szeretek egy zenészt, akkor képes vagyok mindent kikutatni róla, és megtanulni a dolgait, és ilyenek.
4: A zene is egy ilyen mánia?
3: Abszolút, a zene az életem része, és nagyon sok szempontból kihozott nehéz szituációkból, tehát egy olyan támaszom volt a zene, amit nagyon kevés emberben tudtam például meglelni. Volt, hogy senkiben.
4: És már gyerekkorodban is énekeltél? Vagy
3: mindig énekeltem, de hát mindenki mindig énekel, tehát előbb tanulunk meg énekelni, mint beszélni, és hát ez velem is így volt, de ez mindenkivel így van. Csak azt fedezték föl, hogy amit énekeltem, például gyerekkorom, meg fölismerték a dalt, tehát például anyám a Edith Piaf Rózsaszínű éj című dalát, azt hiszem, ezt tanulta La Vie en Rose, talán ezt tanulta terhesen, és ezt én visszadudoráztam neki ezt a dallamot.
4: Csak úgy
3: megszülettem, és akkor ugye egy éves korom környékén visszadudoráztam neki. Igen, és akkor anyám azóta nem gyakorolt, tehát ezt csak bent hallhattam, és akkor onnan jött az, hogy annan gondolták azt, hogy valószínűleg lehet bennem egy zenei érzék, mert hogy ezt ott bent tanultam már meg.
4: Azt a mindenit. Most erről az jutott eszembe, hogy amikor én terhes voltam, akkor az Operáz Fantomját énekeltem, de a lányom még nem énekeltem. Szóval hát ki, számon is kérem rajta.
3: Hát kimire érzékeny, mert mondjuk lehet, hogy ő például tök jó matekos, tehát én szenvedtem.
4: Még nem derült ki.
3: Hát biztos, hogy van neki egy olyan tehetség, ami majd kifog, de mondjuk sport például.
4: Majd meglátjuk, hát még kicsi, csak ez most eszembe jutott, és ez most olyan jó pofának tartott. Tényleg, majd megkérdezem tőle, hát ha azt mondja, hogy A film azt sugallja, hogy az érzelmek programozhatók, és ennek ellenére is valódiak lehetnek. Mit gondolsz erről, mennyire programozható maga az ember abban, hogy mit érezzen? Mennyire hat ránk a nevelés, a környezet, vagy a média hatásai?
3: Észrevehetetlenül és nagyon alattomosan hat ránk a média és mindent, amit kívülről látunk. Például ott volt az egész ország elárasztva propaganda plakátokkal nagyon-nagyon hosszan, és ez hiába blokkoltam le a látványt, hiába nem néztem oda, hiába, de ez olyan hátsó érzelmi vegzálás jelentett számomra, például ez, hogy sokkal nyugodtabb vagyok, mióta nem látom minden utcasarkon azt, hogy háború. Tehát ez például egy nagyon durva dolog. De hogyha mondjuk egy picit lazer vizekre elvezünk a divattal kapcsolatban, csomó helyen látjuk azt, hogy hogy kéne kinézni, miket kéne hordani, miket kéne megvenni, mik a dolgok, és hát, hogy mióta bejött a social media, tehát a TikToktól, vagy a Facebooktól kezdve a TikTokig, azóta még durvábban jön felénk ez a tartalom áradat, és ez abszolút befolyásolja az érzelmeinket egy bizonyos szinten. Mm. Ez a divatos dolog szerintem inkább felületi szinten, ezt nagyon hamar el lehet engedni, de például, hogyha visszatérünk a propaganda plakátokra, akkor az egy sokkal mélyebb övön alul, és sokkal alattomosabb, undorító dolog szerintem, ami vegzálást itt el kellett szenvednünk. Meg hát a neveltetés szerintem nagyon-nagyon fontos, tehát hogyha mondjuk családi szempontból nézzük, akkor sokkal kiegyensúlyozottabbak azok a gyerekek, ahol a szülő vagy a szülők is kiegyensúlyozottak. Ez óriási felelősség szerintem szülőnek lenni pont ezért, hogy olyan pszichés hátteret és szeretett hátteret tudjunk biztosítani a felnövekvő gyereknek, ami után egy teljesen kész lehet az életre érzelmileg.
4: Igen.
3: És sohasem vagyunk teljesen készen, de akkor minél jobban, tehát a lehető legjobban fel kell készíteni. Nagyon fontosnak tartom ezt az érzelmi alapot, és igen, szerintem ilyen szempontból lehet programozni az érzelmeket, és meditációval is nagyon sokat tudunk javítani a saját érzelmeinken, tehát hogyha vagy érzelmi világunkon, vagy... Tehát én például jártam terápiára, uh-huh. és ezt nem tudom, tehát szóval az is nagyon sokat segített, és mindenkinek, aki teheti, annak ajánlom, hogy menjen el terápiára, mert szerintem a mai világban, ahol annyira túl van nyomva minden inger, nagyon fontos, hogy elmenjünk terápiára, és egy picit javítani tudjunk a környezetünk, illetve a belső megéléseinken, a kis belső környezetünkben, ami van a lelkünkben.
4: És akkor ezek szerint a meditáció is.
3: Igen, de amikor tudom, de sajnos ez lusta vagyok meditálni, igen, tehát inkább a doom scrolling van nálam is, meg az, hogy csak ülök és nézek ki a fejemből, bár ezt is lehet egyfajta meditációként értelmezni, de amúgy tök sok aktív tevékenység is van, például a kutyasétáltatás, sport, egy laza séta, tehát ezzel lehet programozni a saját érzelmeinket.
4: Milyen sport van nálad?
3: Nagyon szerettem például boxolni, tehát én bennem van egy harcosság, ami úgyhogy én ezzel élni is fogok ezzel a lehetőséggel, hogy 7 évi karatésztam is, tehát ezek a harcművészetek, meg a harccal kapcsolatos sportok nekem jók, de az is jó, hogyha mondjuk beugrok 3 órára úszni a medencébe, és úszok, mint az őrült, tehát én mondom, mániákosan tudok dolgokat csinálni, tehát hogyha mániákosan tudom elcseszni az időmet, és nem csinálni semmit, és mániákosan tudok úszni is, tehát nekem ez nem jelent problémát, tehát nem állok meg.
4: A zenétben ez megjelenik?
3: Nem feltétlenül. Egyébként a Hányi dalokat Bencsi Kovács Zoltán írja, a dalokat is, a dalszövegeket is. Inkább a zenémhez való, a zenénkhez való hozzáállásban jelenik az meg ez a picit az arranger. Tehát az, hogy mennyit gyakorlok, hogy mennyit foglalkozok vele, hogy mennyire tölti ki az életemet. Egyébként ez nem biztos, hogy egészséges, sőt kezdek arra felhajlani, hogy inkább nem. De ugyanakkor én nem lennék Tarján Zsófi, hogyha ez nem lenne ez a fajta, nem tudom, perfekcionizmus, vagy nem tudom. Nekem ez a komfortzóna, hogyha dolgoztatok, én akkor érzem magam jól, tehát hogyha ha nincs munkám, egy adott esetben mondjuk hónapokig nincs buli, abban én belebetegszem, szó szerint, tehát én akkor vagyok jól, hogyha...
4: És akkor nincs is semmi kompenzáció? Nem találtál még semmit?
3: Hát de hát ez a sport, a festészet, meg minden, azok jók tudnak lenni, de hát nyilván egy ember akkor érzi magát jól, jól, legalábbis én akkor érzem magam jól, hogyha azt érzem, hogy hasznom van.
4: Ez így van, nem vagy ezzel egyedül. És a festészet, a képzőművészet, az
3: egész életemben részem volt, ugyanúgy, mint a zene. Tehát én rajzoltam.
4: Azt is gyerekkorodban fedeztétek.
3: Rajzoltam, ha boldog voltam, rajzoltam, hogyha éppen nem voltam annyira boldog, tehát mind rajzolással oldottam, ez nekem egy oldás volt, ebbe bele tudtam kapaszkodni, mivel, hogy nekem alapvetően gondjaim voltak a kommunikációval, tehát az önkifejezéssel, és én így fejeztem ki, hogy a saját kis belső világomat, amiket éreztem, levetettem egy papírra, és ezt tudtam kommunikációként oda nyújtani a külvilág felé, hogy akkor tessék, akkor itt van egy papíron egy, nem tudom, egy egér, akit leszittak azért, mert nem ette meg a kajáját, és volt ilyen rajzom, erre konkrétan emlékszem.
4: És akkor ennek volt valóság alapja, hogy téged megszittak?
3: Nem, tehát nem? Hogy mondjam, biztos, hogy volt ilyen szituáció, mert nem ettem meg a bébi papírt, és akkor megszittak, de igazából nem voltak kajával ilyen fajta gond, sőt, amint látszik, én kifejezetten szerettem enni, és mindig is szerettem enni, úgyhogy ezzel igazából nem volt gond, de pont tényleg volt egy ilyen rajzom, hogy egy egeret megszittak, de nem, én nekem nagyon jó gyerekkorom volt, tehát hogyha erre akarunk kitérni, akkor én nagyon-nagyon jó fej, laza, és mégis következetes családban nőttem föl, és ezzel nagyon hálás vagyok.
4: Az elutasítás a történet egyik legmélyebb törése. Te hogyan éltél meg egy-egy veszteséget, vagy elutasítást? Ilyenkor milyen pontok nyomódnak be nálad?
3: Hát ezt inkább az idő függvényében tudom elmondani. Régebben nagyon nehezen tudtam megélni az elutasításokat. Például egy párkapcsolatnak, hogyha vége lett, akkor ezt egy katasztrófaként éltem meg, és nagyon nehéz volt belőle kijönni. Pontosan azért, mert olyan traumák bújtak meg a háttérben, amik reflektáltak az adott eseményre. Tehát a traumáimat újraéltem meg azt a mintázatot, amit a adott trauma előhozott a múltból, vagy a lelkemből, és addig, amíg én ezt az alaptraumát nem oldottam meg, az alapszituációt, addig bárhányszor jött az a fajta elutasítás, akkor újra és újra rajzolódott a minta, erre volt jó terápia. Ezen kívül meg ami jó, az az idő, tehát hogyha szembesülünk elutasításokkal, ma például egyébként ez nem elutasítás például, ide jöttem és defektet kaptam. Hát jó, hát azért mondjuk 10 perc toporzékolás az volt a részemről, nagyon jól érezhette magát az egész utca. Na de mindegy is, hát a lényeg az, hogy most már csak 10 perc volt, és nem 24 órán keresztül toporzékoltam, tehát idővel az ember bölcsebb, és rájön arra, hogy rengeteg fölösleges energiát és életerőt viszel az, hogyha egyes elutasításokba, szituációkba úgy megyünk bele, hogy teljesen vérre megy, és túl sok energiát adunk neki. Tehát a lazaság, az elengedés, az baromira fontos ilyen módon is. Hát és nyilvánvalóan a filmbeli karakterben én magamra ismertem.
4: Igen?
3: És igen, persze, főleg az útkeresésben, elutasításban, saját magam keresésében én mindig egy kicsit úgy tekintettem magamra, hogy picit kívülálló vagyok, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek, a túlérzékenységem miatt. Tehát nem robotként tekintettem magamra, de olyan voltam, mint egy... Anyám azt mondta, hogy UFO, úgyhogy mondjuk azt, hogy én egy kis űrlény voltam, aki szerettem volna mindig integrálódni csapatokba, szerettem volna, hogyha befogadnak. Egyébként ez a mintázat egész gyerekkoromtól megvolt, és a mai napig is a felnőtt karrieremben is értem ez alatt a zenei karriert, megfigyelhető, hogy kinéztem magamnak ilyen csapatokat, vagy klikkeket, társulásokat, zenei halmazokat, ahova hogy szerettem volna tartozni, és mindig úgy hozta a sorcs, hogy nem sikerült beintegrálódni ezekbe a halmazokba, mert a halmazoknak az origója úgy döntött, hogy ez nem olyan zene, nem volt ebben semmi rossz indulatúság, tehát nem arról van szó, hogy ez ellenem lett volna, hanem úgy alakult, hogy végül is nem olyan zenében találtam meg magam, nem azok a vibe-ok voltak, amik abban a halmazban, így nem kerülhettem be, nem integrálódhattam, és el kellett fogadnom azt, hogy én valószínűleg nem fogok integrálódni, hanem a saját utamat kell járnom, ami hát egyrészt nem egy pozitív dolog, de lesz pozitív dolog oldala is nyilván, mert hogyha nem tartozhatok oda, de rá kell jönni, hogy én magam is lehetek egy halmaz, és én magam is lehetek egy külön világ, kisebb világ, nyilván, tehát földön maradni baromi fontos, főleg nekem, akik be tudok szállni, mint egy durdefekt. Na mindegy, de hogy én magam is lehetek egy teljes egész anélkül, hogy mástól visszaigazolást kapok. Szerintem ez a lényeg.
4: Mm-hmm. És amikor gyerekkorodban megbántottak, akkor te hogy viselkedtél? A visszahúzódás, a magány, vagy pedig sírtál, vagy ennek toporzékoltál?
3: Hát, hogy ez most egy jó mondat, hogy a gyásznak vannak fokozatai. Hát nálam is voltak fokozatai a megbántódásnak. Ugye hát egyrészt ez egy döntés, tehát felnőtt koromban már tudom, hogy ez egy, végül is egy döntésen is alapul, hogy megbántódni. Tehát, hogyha mondjuk hagyom, hogy a külvilág megsértsen, akkor én nyilván meg tudok bántódni, de már elérkeztem arra a szintre, hogy tudom, hogyha én úgy döntök, hogy nem akarok megbántódni, akkor el is fordulhatok lazán. Természetesen megbántódom, mert még nem vagyok azon a szinten, hogy ezt a gyakorlatban is meg tudjam valósítani. De hát, hogy milyen fázisok voltak. Én átmentem azon a fázison, hogy nagyon fájt. Én átmentem azon is, hogy visszaszóltam, próbáltam küzdeni azért, hogy egy olyan oldallal, aki egyáltalán nem volt rám mondjuk kíváncsi, és nem fogadta el az én igazamat. Tehát konkrétan gyerekkori rémálmaim vannak erről, hogy egy csapat gyerekkel szemben én próbálom megvalósítani az igazamat, és addig ordítok, hogy már tisztára rekett lesz a torkon álmomban, természetesen, és csak azért se fogadják el, és már sírok, toporzék, nagyon rossz volt mindig felébredni ezekből az álmokból, mert nyilván az a tehetetlenség és az a düh jön vissza, amit én az életben is megéltem, mondjuk én sosem ordítottam magam reketre, pedig ordítottam, tehát akár lehetett is volna, és aztán amikor rájöttem, hogy ez baromira nem hasznos, és nem tudom így érvényesíteni a dolgokat, akkor jött a begubbózás, a gyász, akkor visszavonultam, akkor jött a magány, és végül ezt a traumát, ami kialakult sok-sok-sok-sok ilyen szituáció által, ezt elraktároztam a kis lelkembe, és mint fóbiát továbbittem, és ezekre volt jó szintén a terápia.
4: A magány egy létezési forma. Mitől érezhetjük magunkat magányosnak? Te érezted már magad magányosnak?
3: Én 18 éve nem vagyok párkapcsolatban, és nagyon ritkán éreztem magam igazán magányosnak. Tehát időről időre jön el a magány, amikor tehetetlen vagyok a saját szituációmmal kapcsolatban, és nem tudom megoldani a helyzeteket, amiben vagyok, és feltétlenül szükségem lenne valakire, egy segítő kézre, vagy egy hangra, vagy egy visszaigazolás, de az éppen nem történhet meg, vagy nincs jelen, vagy akitől várnám a visszaigazolást, az mondjuk fáradt, és nem tudja ezt megadni. Én az ilyen pillanatokban éreztem magam például magányosnak. Igen. De a magány is egy döntés, és egyébként az én esetemben még azt érdemes felhozni, hogy a magány mint komfortzóna van jelen, és nagyon sok magányos emberről tudok, és egyre többen elmagányosodunk, vagy nem is az, hogy elmagányosodunk, mert az is egy más szituáció, mert ez főleg az időskori elmagányosodásról szól, bár nyilván, hogyha valaki magányosan él le éveket, akkor ebből következhet egy időskori elmagányosodás, de nagyon sokan választjuk azt a létformát, hogy egyedül élünk, és ez lehet egy komfortzóna is sajnos, mert ez valahol baromira kényelmes, hogy nem kell máshoz alkalmazkodni.
4: A filmben a szereplők a céljaik érdekében újra és újra alkalmazkodnak. Te mennyire vagy rugalmas, és miben nem vagy az?
3: Hát például ez a magány kérdése, ahogy éltem az életemet most már 18 év ugye párkapcsolat nélkül, ez felmerült bennem emiatt, hogy ugye párkapcsolat nélkül, ez

0: hogyha elmegyünk egy gyönyörűséges, lélekkel teli, ja nem, céges rendezvényre, akkor ott is volt, hogy imádtam. Tarantino filmnek éltem meg, amikor ott volt egy tag közvetlenül előttünk, és annyira berúgott, hogy így aludt. És énekeltem a hőt, és ott volt, ült egy ilyen tag, nyitott szájjal aludt, és ki volt gombolva teljesen, egy öregebb fazon volt, és hát láthatóan nagyon érdekelte a mi kis koncert. Na, hát ott is maximumot kell nyújtani, meg hogyha följönnek a színpadra, akkor jó fejnek kell lenni, és akkor velük együtt kell elénekelni, mondjuk adott esetben a legnagyobb hőst, vagy már nem is tudom, melyikre jöttek föl, de följött három lány, és akkor énekeljük el egy, lehet, hogy a Maradok volt egyébként, amikor szerettek. Vagy a Tele a szívem. De a lényeg az, hogy koncert is más, minden lemez más, minden session más, minden próba más, hatan vagyunk, egymáshoz is alkalmazkodni kell, surlódnunk folyamatosan, és hát minél tovább megyünk egy idővonalon, annál simábbá surlódik ez a dolog, de hát teljesen sima soha nem lesz, de azt már el lehet mondani, ahogy a zenekarunk gömb alakú.
1: A bizonytalanság a filmben állandó, ebből fakad a stressz és a szorongás is. Te hogyan viszonyulsz a kiszámíthatatlansághoz?
0: Borzalmasan, nagyon utálom, rettenetesen utálom kiszámíthatatlan dolgokat. Tehát például a defekt után jött egy 10 perces hiszti.
1: És akkor ilyenkor felhívsz valakit, és akkor ő neki hisztizel, vagy ez hogy van?
0: Hát felhívtam anyámat, szegényt, úgyhogy, de ő már elég jól, tényleg az utóbbi években barom jól kezeli ezeket a dolgokat, igen. Tehát nem is értem, tehát nagyon cuki.
1: Tud olyan mondatokat mondani,
0: mindig, mert borzasztóan reális talpra esett, okos és jó fej. Tehát, és sosem fél megmondani az igazat. Tehát anyám például az önazonosságnak a mintaképe szerintem az egyik legalább.
1: Sok egymásra?
0: Azt mondják, hogy igen. Én nem merek nyilatkozni, hanem belülről látom magamat, de azt mondják, hogy igen. A humorunk az, arról hallottam jókat, hogy az nagy megtiszteltetés, hogy azt mondták, hogy a humorom például hajaz édesanyám humorára, meg egy ilyen mondták, hogy jaj, hát Zsófikám, a szemed, meg oldalról mennyire hasonlít, azt tegnap ezt kaptam meg.
1: Na, tessék.
0: Igen, igen, úgyhogy, de szerintem a lelki adottságaink is hasonlít. Filmre visszatérve, tehát a film karakteri szerintem nagyon jól reagálnak a bizonytalanságra, akkor is, amikor ez a bizonytalanság a lehető legmélyebb drámába csap át. Nekem amúgy a legkedvesebb, illetve ez nem kedves jelenet egyáltalán, de a legkedvencebb jelenetem a filmből az, amikor a főszereplő szembesül azzal, hogy nem ő az egyetlen. És akkor tudja meg, hogy ő robot. És ez eredetileg a film rendezője Stanley Kubrick lett volna, és végül Steven Spielberg csinálta meg, és én ebben a jelenetben éreztem azt, hogy Spielberg az Kubrick előtt tiszteleg. Azt hiszem New Yorkban rég láttam, én viszont Stroger voltam, és rég láttam a filmet, azt hiszem New Yorkban játszódik ez a jelenet, az a New Yorkról egy kis színes, hogy így mindig szeretik, olyan New York az mindig kell valami katasztrófa legyen. Vagy Godzilla jön, vagy elárasztja a víz, vagy a tűz jön, vagy a izé. Igen, és hát sajnos az a baj, hogy a való életben is láttunk már katasztrófákat New Yorkban, úgyhogy nem is annyira kis színes. Szóval a lényeg az, hogy itt víz árasztja el az egész várost, és egy épületben járnak, ahol van ez a gyár, és meglátja önmagát a főszereplő, megsokszorozva. Van egy arc, ami mögé ő oda megy, és fura, tehát a tudatos arcot látni, ugye, mert ő benne beindították a tudatot, és a maszkot, és ahogy a tudatos arc bemegy a maszk mögé, amögé a maszk mögé, ami még tényleg robot, ami meg még tényleg nincsenek érzelmei, és akkor a tudatos szemével átnéz a tudatlan maszk mögül, ami ő maga. Hidegrázós jelenet. Igen, számomra ez egyik legmélyebb, legmegrázóbb és legbrutálisabb jelenet ebben a filmben.
1: Sok-sok ilyen jelenet van benne, igen, szerintem. Volt-e olyan pont az életedben, amikor tudatosan kiléptél egy biztonságos helyzetből, egy bizonytalanba?
0: Biztos

0: hogy volt, de utálok kilépni a bizonytalanságba. Utálom.
1: De mindig tervezel előre?
0: Hát nekem az a biztonság, hogyha valamibe bele tudok kapaszkodni, és megvannak a tervek, és valamit meg tudok fogni, de hát például...
1: Hát ebben a mai világban elég nehéz, mert itt mindig minden változik, minden nap, ugye?
0: Igen, azért így kell, nem vicceltem.
1: Nehéz.
0: Igen, hát de például itt volt például az a dur defekt, amiért, hát az nyilván az nem egy komfortzóna, tehát akkor ki kellett lépni, akkor el kellett intézni, akkor föl kellett hívni, a gumis most nem ér rá, nem tud oda jönni, holnap leszünk kinyitva, ma kell az autó, jó, hát akkor mobilgumis, sose beszéltem még mobilgumissal, mit kell csinálni, mi az mérete, mit kell lefotózni, hova van ráírva, minden gumi ugyanakkor, ilyenek. Tehát volt, igen, de nap mint nap jön ez a szituáció. Nagyban is volt természetesen, tehát például, amikor megtudtam, hogy a Honey Beast, ez egy szegedi zenekar, akkor nekem Szegedre kell lejárnom, minden, Jézusom, mert ez Kőbánya és a Nyugati pályaudvar között közlekedett, Szeged, Jézus, és akkor rájöttem, hogy oké, ez egy komfortzóna kilépés, de imádtam Szegeden lenni, imádtam ezekkel a srácokkal dolgozni. És akkor rájöttem, hogy ez azért jó is, hogyha az ember kimozdulatot komfortzónájából, és akár életmódot vált például.
1: Igen, emiatt. Mert akkor új impulzusok érik az embert, nem? Sok esetben.
0: Új impulzus, új élet, és ez egy olyan fajta feltöltődést okozhat az emberben, amire nem is számít adott esetben.
1: Ki az, aki igazán ismer téged?
0: Anyám.
1: Anyukád?
0: Szerintem még én sem ismerem magamat annyira, mint amennyire anyám.
1: És hogy miket szokott neked mondani? Mik az ő intelmei neked?
0: Hát mindig, amikor kérdezem, akkor ő nagyon jókat mond. Tehát jó, hát az Uber már nem tudott nekem tanácsot adni, hogy hívjak Ubert, de hogyha mélyebb dolgokról van szó, akkor mindig számíthatok rá. Uh-huh. És ez nagyon fontos szerintem.
1: Az AI mai használata gyakran azonnali és gyors válaszokat ad, míg a film főhőse hosszú utat jár be. Te inkább spontán vagy, tehát gyorsan hozol döntéseket, vagy lassabb, megfontoltabb?
0: Nagyon fontos, hogy a filmben megjelenik a ChatGPT-nek az elődje, mert elmennek valami parkba, ugye a Mecha robot és igen, a főszereplő, és ott megkérdezik, hogy kihez kell elmenni, és mondják, hogy a kék tündérhez kell elmenni, és akkor ő majd...
1: Kék tündérhez szeretnének eljutni.
0: És hogy hol van a kék tündér, van. Hogy hol és akkor New Yorkban van a kék tündér, és akkor végül eljutnak a kék tündérhez, és le is fagy egyébként az ottani ChatGPT, amikor megkérdezi, hogy leszek igazi kisfiú. Hát ami meg engem illet, hogyha egyszerűbb szituációkról van szó, akkor gyorsan döntök. Tehát például vásár, utálom a plázákat, a hangulatokat utálom, a fényt utálom, a zajt, mindet.
1: Akkor te AirPods, inkább rendelsz?
0: Nem. AirPods, pontosan tudom, hogy mit, egyébként sokat rendelek is amúgy, pontosan tudom, hogy mit kell venni, pontosan tudom, hogy kell venni, célirányosan megyek, és nem töltök ott több időt, maximum veszek egy kávét, de inkább már azt sem, és azonnal rohanok is haza onnan, tehát ugyanakkor azért, ha az élet nagyobb döntéseiről van szó, akkor azokat baromira el tudom odázni. Sőt, mi több, hogyha mondjuk alkotásról van szó, ugye a legjobb ihlető az a határidő, és hajlamos vagyok ott is kihúzni a dolgokat. Igyekszem nem, de hajlamos vagyok rá.
1: Az emberek vágynak arra, hogy elfogadják és szeressék őket. No, mit gondolsz te erről?
0: Persze, hát ez a mániám a klikkekkel kapcsolatban, hogy én is annyira szerettem volna.
1: De ez a mai napig megvan benne?
0: Már nincs annyira, mert addig, amíg én nem tudtam meghatározni önmagam, hogy ki vagyok én, csak annyit, hogy ki akarok lenni, és nem láttam a saját értékeimet, addig fontosak voltak a klikkek.
1: Hogy ők visszaigazolják,
0: de valahol a sznobizmusnak is ez az alapja, hogy azért hallgatom ezt a zenét, mert az XY azt mondta, vagy a Pitchforkon ezt hallottam, vagy ezt olvastam, és ők majd megmondják, és hogyha ők azt hallgatják, akkor biztos az a menő, és én döntöttem el azt, hogy végülis mit akarok hallgatni, tehát valójában a sznobizmus, vagy a sznobok nem biztos, hogy önazonosak, és nyilván ezek nem akarom elbagatelizni, meg borzasztó értékes kultúrkörökről van szó, de ne a kultúrkörök határozzanak meg téged, hanem te határozd meg magadat.
1: Mi az, ami inspirál? Volt, bármi. Vagy van, ne példaképed?
0: Hát sok-sok példaképen van, ott van például anyám, de nagyon sok példaképen van, ott van például Nine Inch Nails-nek a zeneszerzője, Trent Reznor, akit én zeneszerzőnek hívok, mert valóban az is, mert 2 Oscar-díjat is nyertett valódi. De hát még az Oscar-díjak előtt is nagyon sokat hallgattam az ő zenéjét, és amikor defektet kaptam, akkor is Nine Inch Nails hallgattam, úgyhogy lehet, hogy majd kiszámlázom Trent Reznornek ezt a... igen, tehát ő például egy példakép is. Azért példakép, nem csak a zene miatt, nyilván baromi jó a zene, de azért is példakép, mert egy olyan saját univerzumot tud, neki nem volt szüksége klikkesedésre, egy olyan saját univerzumot tudott megalkotni, ami tényleg ő, tényleg a sajátja, és a legmélyebb, legdepresszívebb és legdestruktívabb bizonytalansággal tűzelt rockstar életből ki tudott jönni, és ma már 3-szoros családapa és házas ember, és nagyon remélem, de én ezt látom, hogy boldog életet él, és ebben meg pláne példakép. És alkot, és jó dolgokat csinál, basszus, tehát én ezt nagyon bírom.
1: Mit gondolsz, az emberi érzelmek mélysége pótolható, vagy reprodukálható valaha a technológia által?
0: Nem lehet. Nem lehet, és ezért nem gondolom azt, hogy az AI bárhol is, bármit is teljesen át fog tudni, mert nem fog.
1: Szoktátok használni különben?
0: Én grafikusként már használtam AI-t, meg nyilván hát ChatGPT az alap, tehát recepteket szoktam tőle például megkérdezni egy csomó, de hát nagyon sok mindent, hogy tudom én, szóval ez a kiütés miért jött, és akkor beírogatom, és akkor előbb-utóbb rájövök, hogy jaj, hát a melegtől. Tehát igen, de szóval banális dolgokban, persze, tehát örülök, hogy jó, hogy van, tehát az AI az nem bűn, addig, amíg az alapja a munkádnak az saját és belülről jön. Tehát egy segítséget, egy mankót szerintem...
1: Nem szégyen kérni.
0: Nem szégyen kérni, hogyha már ott van. És hát úgy is kérik, és előbb-utóbb ez a világot gyorsabbá teszi, és hogyha nem alkalmazkodsz, akkor vagy az van, hogy fölvállalod azt, hogy nem alkalmazkodsz, és ez lesz a saját kis mini AI-mentes univerzumod, de ha úgy döntesz, hogy alkalmazkodsz, az nem feltétlenül baj, addig, még nem az AI írja meg a melódat helyetted.
1: De a zenében nem használjátok.
0: Nem használjuk, meg magyarul nem is tud szöveget írni az AI, úgyhogy emlékszem, hogy volt egy, imádom, ez is egy ChatGPT előtti, meg AI előtti dolog, ez Ákos szöveggenerátor, tehát ezt mi kis hazánkban a kis magyar leleménnyel ezt már föltaláltuk. És hát marom is sokat szórakoztunk rajta, hogy akkor tudom, bele lehetett írni, nem tudom, a pohárvíz, lámpa, meg is írjon Ákos szöveget a pohárvíz, meg a lámpa, és akkor ott volt az Ákos szöveg, vagy csak rá kellett nyomni egy gombra, és nyomott egy Ákos szöveget, szóval elképesztő volt. Tehát mi ezt már feltaláltuk. Nagyon vicces volt.
1: Volt-e olyan pillanat az életedben, amikor úgy érezted, hogy valóban megérkeztél érzelmileg?
0: Jézus! Hát sok ilyen pillanat volt egyébként, ilyen apróságok, de például tegnap én Rómában voltam, és amikor ott ültem egy Aperol Spritzzel Rómában, akkor az egy jó nagy megérkezés volt. Kicsit talán túl
1: nagy. És pihenni voltál?
0: Nem, borzasztóan sokat dolgoztunk, de megértem minden pillanatát, és hát szerintem annyira felbúsztolt a flót bennem, hogy ettől lett egy defektum is.
1: Ja, értem. Aha.
0: Hát fáradt is vagyok, de közben meg boldog, és akkor az ember ilyenkor hülye. 40 000. Nem baj, alsó hangon, de ez van.
1: És szeretsz utazni egyébként?
0: Baromi jó dolog, feltölti az embert, ugye mondtad te is az impulzusokat.
1: Sokan?
0: Nem, 10 évig nem utaztam egyáltalán, sőt, 10 évig nem utaztam egyáltalán. Másra kellett. Volt, csak másra kellett. Tehát én a munkámba fektettem bele a dolgokat, és azt gondoltam, hogy az jobban megéri, hogy akkor legyen ilyen mikrofonom, akkor legyen olyan fülmonitorom, akkor öntsük főre, és akkor rendeljük meg több 100 000-ért külföldről, mert az biztos jobban szól. Igen, Zsófikának vannak hülyességek, a grafikus vagyok, hát akkor persze, akkor 2 munka nagyon jó, de mind a 2 kurva drága, akkor a gépemről is, akkor legyen Mac-it, akkor Mac-intos gép, akkor nagyon jó, akkor a programokat rendeljük meg hozzá, akkor legyen legális, mert hát ez nem lehet, hogy Tarján Zsófi letöltött illegális, nem, hát akkor Tarján Zsófi fizessen ki minden hónapban 30 000 forintot.
1: Értem.
0: Így,
1: értem,
0: így. És akkor értem. Az 300 ezer forint, amit mondjuk egy utazásra szennék, repülőjegy, tudom én, mindegy, ez elment arra, hogy Zsófika évente megcsinál két lemezborítót. Én ilyen hülye vagyok, igen, ez van.
1: Mit gondolsz, mi az a belső mag benned, ami minden változás és külső hatás ellenére is állandó marad?
0: Hát én magam. A lelkem. Én magamat nem tudom se letagadni, meg igazából alakítani tudom, fejleszteni tudom, de megváltoztatni nem. Megszűnni se tudok, addig, amíg nem érkezik el a pillanat. Tehát addig, amíg meg nem halok, addig nem tudok megszűnni se. Én nem tudok megváltozni másnak a kedvéért, és nem is akarok.
1: De
0: és
1: nem
0: a Kurt Cobainnek volt egy tök jó mondata, hogy inkább ne szeret, nem biztos, hogy jól idézem. Sőt, biztos, hogy nem, de talán az értelme az átjön. Inkább ne szeressenek, mint hogy azért szeressenek, ami nem vagyok.
1: Mik a jövőbeni céljaid?
0: Hát ilyen operatív céljaim vannak. Hát lelki célom az, hogy fejlődjek továbbra is, haladjak egy úton, amit kijelöltem magamnak, és ez működik is. Szeretnék kiállításokat, festészeti kiállításokat megvalósítani, már meg is vannak a tervek, hogy miket szeretnék.
1: De volt már? Szokott lenni?
0: Több is. És úgy szeretnék megalkodni egy kiállításanyagot, mint egy konceptalbumot, egy zenész, tehát hogy egy-egy témát szeretnék most már kiemelni, és tudatosan megalkotni, mint kiállítást, és ehhez most jöttek be helyszínek is, kiállítási lehetőségek, úgyhogy ez már olyan, hogy nincs visszaút, amikor mész Ferihegy fele, és rohadtul félek a repüléstől, és amikor így megyek a kocsival a reptér felé, és...
1: De most Rómában is repülővel
0: persze,
1: voltatok, nem?
0: Persze, és én is vezettem ráadásul, tehát, hogy basszus, nem fordulok vissza, már föl kell szállni. Igen, ez is olyan, tehát most már ezek a kiállítások is úgy vannak a célegyenesben, már mint a tervek, hogy innen már nem nagyon lehet visszafordulni, úgyhogy ezeket meg kell, hogy csináljam, és egyébként örülök is neki, jó sok meló lesz, tehát ezek például mindenképpen célok. A Honeybeast-tel ki fogunk jönni egy nagyon jó kis nótával, ami egy kollaboráció, úgyhogy ez egy fontos cél, hogy ez meglegyen, illetve még több nóta van a tarsonyunkban, amiket meg szeretnénk valósítani.
1: A végére néhány villámkérdés.
0: Jó.
1: Klasszikus vagy modern?
0: Hát most klasszikus, mert Rómában voltam, úgyhogy
1: most
0: a klasszikus.
1: Bátorság vagy túlélés?
0: Bátorság.
1: Szabadság vagy kényelem?
0: Szabadság.
1: Szó vagy tett?
0: Tett.
1: Szív vagy ész?
0: Mind a kettő.
1: Igazság vagy béke?
0: Mind a kettő.
1: Harag vagy megbocsátás?
0: Mind kettő.
1: Egyén vagy közösség?
0: Egyén.
1: Sors vagy választás?
0: Mind kettő.
1: Örökség vagy újrakezdés?
0: Újrakezdés talán, de várjál, ez jó, ez tetszik. Örökség vagy újrakezdés? Mindkettőnek a lehetőséget szeretném.
1: Lázadás vagy alkalmazkodás?
0: Lázadás.
1: Erő vagy sebezhetőség?
0: Erő.
1: Igazság vagy béke?
0: Mindkettő.
1: Jelen vagy jövő?
0: Mindkettő.
1: Győzelem vagy méltóság?
0: Méltóság.
1: Jó fiú vagy rossz fiú?
0: Rossz fiú.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
2: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Tüntetések bénítják meg Szíriát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni, a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyagárak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppo közötti autópályát, és akadályozták a nyersolaj szállítmányok eljutását a finomítókba. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett. Országszerte borult az ég, éjszaka 10 és 15 fok várható, kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz, napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Nyilvánosságra hozták a kormány gyermekvédelmi jelentését. A több mint 200 oldalas dokumentumban az összeomlás szélén álló rendszer hiányosságairól és veszélyeztetett gyermekekről számol be a kabinet. Magyar Péter azonnali 10 milliárd forintos krízis program elindítását jelentette be. A stúdióban Gyurko Szilvia. Minden az Európai Unióból jövő összeg 80%-a visszamegy, de az EU-s pénzek ügye része a Tisza-Brüsszel paktumnak, mondta Orbán Viktor a Bájer Show-ban. A volt kormányfő szerint az euró bevezetése fedősztori, egy kódnyelv, ami a megszorításokat jelenti. Balási Zsolttal beszélgetünk. Orbán Viktor harciasabb fellépés sürgetett a Tisza párttal szemben a Fidesz szombati köccsei rendezvényén. A volt miniszterelnök a tiszás gyarmatosítás ellen hirdetett nemzeti ellenállást. Szerinte a Fidesz legfontosabb feladata ősszel már nem a választási vereség elemzése, hanem a Tisza kormány támadása és a tevékenységük bemutatása. Bóka Jánost kérdezzük. Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktor nyíltan megfenyegette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait, amikor a volt kormányfő azt mondta, az ott dolgozóknak pénzügyi és jogi felelősséget kell vállalniuk, ha a Fidesz újra hatalomra kerül. Mindeközben hosszú tényfeltáró anyagot közölt a 444. Arról írnak, hogy tavaly novemberben egy szűk, Radnai Márk köré szerveződő csoport hibásnak tartotta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették Magyar Pétert egy beszélgetésen. Vendégünk Hegedűs Szabolcs és Tombos Ádám.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Hát fura, mert mintha nem változott volna semmi, ugye Magyar Péter és Orbán Viktor és Magyar Péter, de azért itt az erőviszonyok erősen megváltoztak, és ez nem teszi egyenlővé a két mondat, a két elhangzott gondolat súlyát, amit egyikhez vagy másikhoz fűzhetünk, de azért majd megbeszéljük a mai adásban. De itt a legelején ennél sokkal, sokkal fontosabb témánk is akad, bár ez is kormányzati téma is együtt. A Gyurko Szilvia a vendégünk, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Én mondtam a híradó végén, amikor Edittel beszéltünk, hogy hát régóta ismerjük, hiszen ezzel foglalkozott akkor is, amikor nem volt államtitkár. Igen. Úgyhogy a helyén van, most legalább tud tenni is. De pont azért, mert ezzel foglalkozott, hadd kérdezem először azt, hogy szakemberként meglepte, vagy megdöbbentette, amit talált?
4: Megdöbbentett a problémáknak a súlya és a sokrétűsége, és igazából az, hogy azt gondoltam, hogy lesz legalább egy talpalatnyi föld, ahol meg tudjuk támasztani a hátunkat, és azt mondjuk, hogy oké, akkor innen indulunk, de hogy valójában minden egyes szeglete és minden egyes része a gyerekvédelemnek olyan brutális kihívásokkal és problémákkal küzd, hogy valójában csak azt lehet priorizálni, hogy hol csaptak legmagasabbra a lángok az égőházban.
3: Valójában az egészet le kéne rombolni és újraépíteni, csak hát nincs rá lehetőség, mert ott vannak a gyerekek a rendszerben.
4: Így van, ott vannak a gyerekek, ott vannak a szakemberek. Ez egyébként bennem is nagyon sokszor felmerült, hogy egyszerűbb lenne a nulláról újraépíteni, mint az, ami van. Azért gondolom azt, hogy mégiscsak reményteli a helyzetünk, mert hogy a látogatások kapcsán, amit az intézményekben tettünk, nagyon sok, nagyon jó szakemberrel találkoztunk, tehát hogy van kire építeni, vannak jó szakemberek a rendszerben, és szerintem van kurázsi is a rendszerben, ami azt jelenti, hogy vannak gondolatok, vannak innovációk, és hogy azzal együtt, amit mi szeretnénk, lehet egy jó szakmai munkát végezni.
3: Kritikus fizikai körülményekről, intézményi körülményekről számoltak be, és kritikus szakember hiányról. Mekkora a szakember hiány?
4: Ugye általánosságban azt mondható, hogy egy 20%, tehát minden ötödik szakember hiányzik a rendszerből, de hogy vannak olyan megyék, vagy volt olyan megye, ahol látogatást tettünk, és ahol azt mondták el, hogy 55-65% a lakásotthonokban a szakember hiány, és a hozzá kapcsolódó fluktuáció, tehát mennyi a jövésmenés a szakemberek között, az azt jelenti, hogy tavaly 100 ember jött, és 100 ember ment el, amit, hogyha belegondolunk, akkor egy egészen elképesztő szám, mert azt jelenti, hogy az a szakember, aki a gyerekre ráhúzta harisnyát reggel, nem lesz ott délután, aki múlt héten még tanult vele, két hét múlva már nem fogja kikérdezni a házi feladatot, és egyáltalán nem biztos, hogy az a gyerek, aki tavasszal elkezdett bizalmi viszonyt építeni valakivel, ősszel is ott tud lenni mellett.
3: Egy kiszolgáltatott lelkű gyerek megint csalódik.
4: Hát így van is, hogy nem azt vállalta az állam, hogy kosztot és kvártét ad, hanem azt vállalta, hogy gondoskodik, hogy biztonságot ad, hogy bizalmat épít, hogy segíti a gyerekeknek, hogy a traumáikat feldolgozzák, és ehhez egy stabil, jól képzett, megtámogatott, erős rendszerre van szükség, amiben beletartoznak a szakemberek.
3: Mondja a kosztot és kvártétet, ez sem volt rendben. Tehát ha arról lehet beszámolni, hogy éheztek szinte a gyerekek, ha arról lehet beszámolni, hogy szexuális szolgáltatást vállaltak azért, hogy enni kapjanak, akkor itt kosztkvártéj nem volt, itt kiszolgáltatottság volt és aljasság.
4: Ugye az, amiből idéz, ez egy 2024-es célvizsgálati jelentés, ahol volt olyan megye, ahol leírta a kormányhivatal azt, hogy ők azt tapasztalták, hogy volt olyan intézmény, ahol a gyerekek szexuális szolgáltatást nyújtottak ételért cserébe. Az általában is megállapítható volt, hogy főleg kamasz gyerekek számára nem elegendő az az ételmennyiség, ami van, illetve voltak intézmények, ahol elzárták az ételt a gyerekek elől, akik aztán, hogyha föltörték a kamrajtót vagy a hűtőajtót, akkor rögtön mondjuk rongálás miatt is akár eljárás indulhatott velük szemben. Tehát valóban igaz, hogy ezzel párhuzamosan például életveszélyes vizes blokkok és minden egyebek is szerepeltek ezekben a jelentésekben, amik számomra azért voltak, ha kérdezte azt, hogy mi volt az, ami megrendítő volt. Ez például számomra megrendítő volt, hogy ez valójában 2024-2025-ben már egy abszolút tudott dolog volt, hogy itt brutális mélységű a finanszírozási probléma, és mindazok a hiátusok, amik a gyerekeket körülvesznek. veszik.
3: Amikor a kormányhivatal leír egy ilyen jelentést, annak milyen következménye kellett, hogy legyen, vagy kellett volna, hogy legyen?
4: Azt tudom elmondani, hogy milyen kellett volna, hogy legyen. Nyilvánvalóan nagyon fontos lett volna ezekben a helyzetekben azonnali vizsgálatot indítani, azokat, akik erről tudtak, akik ezért felelősek voltak, fölmenteni, hogy utána menni annak, hogy hogyan lehet ezt rendezni, hogyan lehet elejét venni annak, hogy hasonló helyzetek kialakuljanak. Ugye 2025 év végén volt egy pénzügyi injekció az akkori kormányzat részéről, ami egyébként célozta az étkezéseknek is, meg a zseppénznek, meg a ruházkodásra fordítható összegeknek a megnövelését. Akkor nem értettük, hogy miért így kezdik. Így látva ezeket a jelentéseket, egyen jobban érthető, hogy a probléma még annál is súlyosabb volt, mint amit mi sejtettünk.
3: Azt nem szoktuk ilyen mértékig kibeszélni, mert itt most az intézményekben történt esetek olyan szinten ültek rá a témára, hogy mindent elsöpörtek, ja. De voltak éppen a megelőzés, meg a gyerekvédelem, hát igazából nem ott kezdődik, hogy bekerül valamilyen intézménybe a gyerek. Tehát az még sok esetben a családban kellene, hogy elkezdődjön.
4: Ez egy iszonyat fontos dolog, amire rávilágít, hogy a magyar társadalomban nagyon sokak fejében a gyerekvédelem az az intézményeket jelenti, ahova a családból kiemelt gyerekek kerülnek, miközben valójában a gyerekvédelemnek az alfája és az omegája az az alapellátás, amikor a gyerekek még a családban vannak, és ott kapnak olyan megerősítő, támogató szolgáltatásokat a szülők is, a család, a tágabb család, a gyerek, hogy hogyan tudnak együtt maradni. Ugye ez a leghatékonyabb, leginkább traumaszenzitív, és hogy nagyon érdekes, de ez a legolcsóbb módja is annak, hogy egy jó gyerekvédelmi rendszert működtessünk, és azért a magyar struktúrában jelenleg, amit a diagnózisban bemutattunk, az látszik, hogy az alapellátásból is elfogytak a szakemberek, elfogytak a szolgáltatások, és hogy nagyon komoly sivatagok vannak, ahova egész egyszerűen nem jutnak el a támogatások.
3: Amit ideig beszéltünk, és ahogy ideig beszéltük, az lehetett volna egy évvel ezelőtt, igen, is, amikor eljön mondjuk az alapítvány, igen, képviseletében, és akkor ezt mi itt megbeszéljük. Most annyiból más a helyzet, hogy lehetősége van tenni, vagy, igen, változtatni, vagy javítani. Igen. Mennyi lehetőség van erre? Mennyire szab gátat a pénzhiány, igen, és mennyire szab gátat az az intézményrendszer, amit talált?
4: Igen. Nyilván az élet realitása meg a valósága szembe jön, tehát hogy az embernek vannak vágyai és elképzelései, és aztán azt milyen tempóban és hogyan lehet megvalósítani, ez egy nagyon komoly kérdés, viszont az, ami szombaton történt, az szerintem egy vízválasztó volt. Arra mutatott példát, hogy először hosszú-hosszú évek óta nem a politika használja fel a gyerekvédelmet, hanem a gyerekvédelem használta fel a politikát, tehát hogy mi voltunk azok, akik az üzeneteinket, akik a nagyon fontos megállapításainkat úgy tudtuk odavinni egy politikai arénába, hogy több mint 5000 ember töltötte le a gyerekvédelmi diagnózis, több mint 100 000 ember olvasta el Izárdáig a jelentést. Ha valaki egy éve azt mondja nekem, hogy Magyarországon az emberek gyerekvédelmi diagnózist fognak olvasgatni, és a legnézettebb portálokon és közvetítéseken arról szól, politikai vezetők arról beszélnek, hogy mi van a gyerekvédelemben, akkor azt mondtam volna, hogy ébresszem föl, mert álmodom, és hogy most meg lehetőségünk van arra, hogy nem egy politikai játszótér a gyerekvédelem, hanem van egy politikai akarat, ami változtatni és segíteni akar, és ehhez nekünk az államtitkárságon az a feladatunk, hogy a szakmai alázatot, tudást, munkát oda tegyük, és mellé állítsuk a szakmát, hogy együtt tudjunk egy jobb környezetet teremteni a gyerekeknek.
3: Törvénymódosítással lépnek a parlament elé egyfelől, másrészt most lett 9,5 milliárd forint csomó dologra, ami hát nyilván tűzoltás.
4: Így.
3: Mert hogy ez az egész rendszer ennél sokkal többet, igen, kíván. És nyilván van egy tűzoltás része a béremelésnek is, amit, igen, bejelentettek az ágazatban dolgozók számára két részletben. Igen. November és január?
4: A pontos időpontok szerintem nem hangoztak el, azt gondolom, hogy így a költségvetési tárgyalások során.
3: Hát úgy volt, hogy a fele idén még, és talán a másik fele a jövő év elején. Valahogy így volt. Ez irreális?
4: Nem gondolom irreálisnak, azt mondom csak, hogy ez egy olyan döntés, ami nem az államtitkárság szintjén van, ugye ez az egész szociális szakmát érint, és ez nagyon fontos is hangsúlyozni, hogy a gyerekvédelem az a szociális szakmán belül van, és ott itt fogyatékossággal élő intézmények, szociális intézmények, idős gondozás is ugyanúgy olyan embereket foglalkoztat, ahol szintén le lehetne írni azokat, amit mi leírtunk, hogy kevesen vannak, kevés a hely, kevés a szolgáltatás, méltatlanok a körülmények, a fizikai körülmények is, szóval én szerintem a gyerekvédelmi diagnózis után még más látleletek is elkészülnek.
3: Hát a rendőrség kapcsán is ezt mondják, ugye az egészségügy kapcsán, az oktatásban is vannak bajok, tehát itt azért az alapszolgáltatásokkal súlyos hiányosságok vannak. Viszont a 9,5 milliárd azonnali elköltésére van lehetőség, és meg is vannak azok a célzott pontok, amikre elköltik. Ugye 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, 15 speciális gyermekotthont hoznak létre 120 gyerek számára. Ezek látszólag nagyon komoly lépések, elegendő lépések, mennyiségileg most hirtelen?
4: Ugye ezek azok az első lépések, amik ahhoz kellenek, hogy a frontvonal legfájdalmasabb pontjaira tudjunk, ha úgy tetszik, új csapatokat küldeni, illetve azokban a megyékben, azokon a településeken, ahol a legégetőbb a feszítése például annak, hogy nagyon sok szerhasználó gyerek van, nagyon sok olyan gyerek van, akit nem lehet az intézményekben megtartani, ahol olyan a munkaerőpiac, hogy kevesen jönnek a gyerekvédelemben, mert mondjuk megéri máshova elmenni dolgozni, hogy ezeken a területeken, illetve ahol a legkirívóbb a probléma, oda tudjunk tenni egy modellt, oda tudjunk tenni egy kezdeményezést, és hát ugye el fognak kezdődni a jövő évi költségvetési tárgyalások. Nekünk feladatunk az, hogy kialakítsuk a gyerekvédelemnek nem a túlélésről szóló struktúráját, hanem a fejlődésről szóló struktúráját, és abban már az, hogy mit és hova költünk, és ahhoz mennyi pénzre van szükségünk, ahhoz például be kell fejezni a diagnózist, ugye ezt évvégéig vállaltuk, most a ország felét tudtuk bejárni, és hogy kell az, hogy lássuk, hogy a szakemberekben milyen kapacitások és milyen erőforrások vannak, mert az elmúlt időszak nem múlt el nyom nélkül, tehát nem nulláról építkezünk, ahogy ön is mondta, hanem valamiről, és most oda rakjuk az erőforrásokat, ahol nem.
3: Honnan lesz ez szakember? Ugye egy új intézmény az új szakembereket is kellene találni, vagy a régieket összegyűjteni máshonnan, de hát ott sincs.
4: Igen. Én ezért örülök annak, hogy ezekről a kérdésekről ilyen műsorokban tudunk beszélni, mert abban bízom, hogy minél több olyan szakember hall minket arról, hogy milyen szavakkal, hogyan beszélünk a gyerekvédelemről, akik elhagyták a pályát, mert azt érezték, hogy már nem végeztek szakmai munkát, ők visszatérhetnek, nagyon szeretnénk elérni a fiatalokat, ez egy csodálatos hivatás, és egészen elképesztő dolog gyerekekkel dolgozni, a gyerekvédelem az egy nagyon-nagyon jó hely, hogyha ott megkapják a szakemberek azokat a támogatásokat, segítségeket, amik arról szólnak, hogy nem csak túlélnek, hanem valódi szakmai munkát végezhetnek. Amikor mi megkérdeztük őket, hogy miből éreznék azt, hogy jó a gyerekvédelemben dolgozni, akkor egyszerre mondták azt, hogy legyenek jobbak a bérek, de mondták azt is, hogy legyen erősebb a szakmai támogatás, hogy figyeljenek oda a hangunkra, és hogy legyen szakmai autonómiánk, hogy a mi saját döntéseinket meghozhatjuk. A három utolsó feltétel, az az államtitkárság feladata, az első feltétel az egy kormányzati feladat, és most minden területen mozdulunk egyről a kettőre.
3: Az, ami egy jó néhány helyen történt, Bicske, Szőlő utca, és hát rengeteg történetet lehetett az elmúlt két évben megtudni. Az olyannak mutatta a gyermekvédelmet, mintha ezek az anomáliák, nevezzük így, egészen általánosak lennének. Mint hogyha az összes predátor, aki gyerekekre vadászik a gyerekvédelemben, helyezkedett volna el. Hogy szűrik ki őket? Hogy találják meg azt, aki jó, igen, és hogy szabadulnak meg attól, aki veszélyes?
4: Igen. Egyrészt ezt nagyon fontosnak tartom lerögzíteni, hogy egy rossz rendszerben is dolgozhatnak nagyon jó szakemberek, és a gyerekvédelem az ilyen. Nem igaz, hogy valamennyi predátor ott van, nem igaz, hogy mindenki bántalmazó a gyerekvédelmi rendszerben, az viszont igaz, hogy nekünk az a feladatunk, hogy szigorítsunk azokon a kereteken, amik arról
3: hát
4: szólnak.
3: Hát egy se legyen.
4: Hogy a gyerekvédelmi... Így van, hogy egy se legyen, és ezért fontos az, hogy a kifogástalan életvitel vizsgálat, ami alapján mondjuk a Juhász Péter pár is kifogástalan életvitelőnek minősült, és azóta is hetek, hónapokon keresztül derülnek ki egyedi ügyek emberekről, akik átmentek ezeken az átvizsgálásokon, és mégis nyári táborokban, ilyen-olyan helyzetekben gyerekekkel élnek vissza, vagy szerhasználók, és így vannak gyerekek mellett, hogy ezt a struktúrát újra kell keretezni, és nem csak szavakban kell arról beszélni, hogy a gyerekvédelem szigorú, hanem nagyon következetesen és nagyon keményen oda kell lépni ahhoz, hogy egyetlen egy bántalmazó se kerülhessen be. De ez nem csak a bemeneti szűrés, hanem nagyon fontos ezeknek a szakembereknek az utánkövetése, a támogatása, és az, hogy nem formalizált teszteken döntjük el, hogy valaki alkalmas-e vagy nem, hanem mentorálásokon, képzéseken keresztül, és bízunk abban, hogy azok a szakemberek, akik jók és ott vannak a terepen, képesek a saját immunrendszerüket is megerősítve jelezni azok a azokat, akik nem odavalók, és ez már elkezdődött, tehát hogy kapunk jelzéseket olyan szakemberekről, kapunk jelzéseket olyan intézményekről, ahol olyan szakmai munka folyik, ami veszélyeztető és bántalmazó, és nekünk meg kutya kötelességünk ezeknek utána menni, és egyedileg is ezeket az ügyeket kivizsgálni, és a következményeket megfogalmazni.
3: Jó, hogy ezt mondjam, mert úgy is kérdeztem volna, hogy nyilván nem az államtitkárság dolga az, hogy nyomozzon. De nyilván, hogyha valami a keze ügyébe kerül, lásd kormányhivatali jelentés 2024-ből, akkor az kapásból mehet a nyomozó hatóságokhoz.
4: Abszolút.
3: Ezt teszik?
4: Hú, hát az az igazság, hogy nem csak mi tesszük, hanem nagyon sokszor a terepen lévők is, tehát hogy van, hogy egyszerre jeleznek a rendőrség felé, és jeleznek felénk is, mert addig, ameddig a rendőrségi eljárás folyik, is fontosnak érzik, hogy a belső vizsgálatok elinduljanak, és ez nagyon helyes így. Vannak olyan jelzők egyébként nem csak az állami intézményből, hanem nevelőszülői hálózatokon belülről is, akik jelzik az ottani visszaéléseket, és nekünk meg ugye jogszabályok is előírják, meg a lelkiismeretünk is előírja, hogyha olyan esettel találkozunk, ahol automatikusan nem történt meg a jelzéssel egyidejűleg az, hogy ez a hatóságok is tudomására jut, akkor ezeket a lépéseket nekünk kell megtenni, de eddig én azt tapasztaltam, hogy egyébként a fenntartói oldalról ebben van egy automatizmus, és amikor ilyen ügy kiderül az új ügyek közül, akkor ott az automatikusan eljut a hatóságokhoz. Nekünk az a feladatunk, hogy a régi ügyeknek is utána menjünk, tehát hogy most, ami szintén zajlik, hogy azok a szakemberek, akikkel szemben több jelzés volt a múltban, és azok valami miatt nem értek össze, ugye ez Bicskének a tanúsága, a Szőlő utcának is a tanúsága, hogy emberek ki tudják játszani, vagy ki tudták úgy játszani a gyerekvédelmet, hogy egyik helyről a másikra mentek, hogy egész egyszerűen őket is fel kell göngyölíteni, nekik is utánuk kell menni, és hogyha vannak még ilyen emberek a rendszerben, akkor őket fülön kell csípni, és nem csak, hogy el kell onnan távolítani, de úgy kell eltávolítani, hogy soha többet ne legyen lehetőségük arra, hogy gyerekekkel dolgozzanak.
3: A Zsolti bácsi ügybe kapaszkodva, megfogadtam, hogy nem hozom szóba, de nem állom meg. Orbán Viktor arra hivatkozott, hogy ez az egész történet, ez most is csak kamu. És ott van az önök jelentése, ez a kettő együtt. Ja. Hogy értelmezhető ön szerint?
4: Nézze, iszonyatosan nehéz ez a helyzet, mert én jogász vagyok, és nagyon hiszek abba, hogy van egy hatósági igazságszolgáltatási rendszer, aminek dolga kinyomozni ezeket az ügyeket, aminek dolga megvizsgálni, hogyha valakivel szemben felmerül a gyanú, hogy az alapos-e és annak legyen következménye. A Facebook az nem népbíróság, a társadalom az nem statáriális bíróság, tehát az, hogy mi egy-egy ügyről mit gondolunk, az azt gondolom, hogy másodlakos. Ami nagyon fontos, és ez az ön szakmáját és meg az én szakmámat is érinti, az az, hogy traumaszenzitív módon beszéljünk, tehát minden egyes alkalom, amikor valakit pellengére állítanak azért, mert tesz egy jelzést, vagy megfogalmaz egy tapasztalatot, vagy beszél arról, hogy mit élt át, és azban nincs méltóság és nincs tisztelet, az minden más bántalmazás áldozatát is arra tanítja, hogy hallgasson, hogy ne beszéljen. Amikor az emberek túlreagálnak, vagy alulreagálnak, konkrét ügyekben nagyon gyakran ez történik, akkor az gyengíti magát a gyerekvédelmi jelzőrendszert. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, mint államtitkárság, és ez egy nagyon fontos része a feladatunknak, hogy a gyerekvédelmet kihúzzuk a bulvárból, kihúzzuk ezekből az egymondatos, bármire asszociáló esetekből, és visszaadjuk azt a méltóságát, ami arról szól, hogy a valódi ügyeknek valódi kivizsgálása van, az áldozatok sérelmeinek elismerése van, és hogyha valaki gyereket bántalmaz, mindegy, hogy kicsoda, mindegy, hogy honnan jött, mindegy, hogy milyen a háttere, ott következménynek kell lennie.
3: Mégis jó, hogy ezt megkérdeztem itt a végén. Gyurko Szilvia államtitkár volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
4: Én köszönöm.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a

0: Hat ránk emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Minden az Európai Unióból jövő összeg 80%-a visszamegy, de az EU-s pénzek ügye része a Tisza-Brüsszel paktumnak, mondta Orbán Viktor a Bájer Show-ban. A volt kormányfő szerint az euró bevezetése fedősztori, egy kódnyelv, ami a megszorításokat jelenti. Balási Zsolttal beszélgetünk.
2: A Holdalapkezelő portfólió vezetője, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Lehetne mondani, hogy ezeket a mondatokat tekintsük a politikai bulvár részének, de annál sokkal többet mutat, mert egy gondolkodásmódot mutat. Arról azt a gondolkodásmódot, amire most a Fidesz építeni akarja a kommunikációját. Tehát érdemes reagálni rá azon melegében, hogy valóban arról szól-e az euró, amire most Orbán Viktor utalt, valóban egy csapda-e a magyar társadalom számára?
3: Nem az. Nem, egyáltalán nem az. Ugye ez a megszorítások szó, ettől mindig rübe jövök, mert ha már Orbán Viktor ezt a szót használta ugye politikai célokból, akkor hadd legyek én is egy kicsit galád, és hadd beszéljek egy Orbán családról, akinek tegyük föl, hogy 1 millió forint havonta a jövedelme. És Orbán úr 1 200 000 szeretne havonta elkölteni, és ragaszkodik hozzá, és elkölti az első hónapban, az ötödik hónapban, a tizedik hónapban, minden hónapban kér 200 000 forintot kölcsön, ismerőstől, rokontól, banktól. És egy év múlva a neje azt mondja, hogy kezdünk bajba lenni, szóval már nem adnak nekünk kölcsön 200 000.

0: sőt, már szeretnék viszont látni a pénzüket, sőt, már végrehajtóról beszélnek, hogy, és én nem szeretném, hogy szétszedjék a lakást. És akkor Orbán úr föláll, és azt mondja, hogy csak nem gondolod, hogy megszorítunk. És valahol itt tart most az ország, tehát, hogy április...
1: Nem tudta megkezdeni, mire megy ki a végén.
0: Erre megy ki a végén, hogy az történt itt április 12 előtt, ugye például nagyon sok pénz ki lett szorva arra, hogy Orbán úrnak jobb legyen a választási eredmény. Nem sikerült neki, de itt van 2026 egy 8%-os költségvetési hiánnyal. Na most 8%-os költségvetési hiánnyal nem tud működni egy ország. Görögország megpróbálta, 2008-2009-ben csődbe ment, azóta eltelt 15 év vagy mennyi, és még mindig azt nyögik. Tehát azt a 8% költségvetési hiányt mindenképpen le kell hozni 3% környékére, és azt, hogy rendbe tesszük egy ország költségvetését, azt, hogy nem jutunk görög sorsra, ezt megszorításnak nevezzük el, ez ilyen nagyon álnok dolog. A politika az, ami ezt teszi. És ebbe az euró, ugye, euró csak úgy lehet bevezetni, hogyha valahol 3% környékre levisszük a költségvetést.
1: Ugye ezek a Maastrichti szabályok.
0: Igen, aminek ugye az igazából csak ráerősít erre, hogy bizony 8%-ot mindenképpen le kell hozni, és az igazából egy nagyon jó marker a külföldieknek, meg az országnak, hogy itt egy a költségvetés ilyen csökkentése szempontjából elkötelezett kormány van, aki nem fog letérni a populista irányba, nem fog választási költségvetéseket csinálni, és így tovább. És ezt üzeni. Ezt üzeni a világnak, ezt üzeni a társadalomnak, ez egy nagyon jó üzenet. Tehát az, amit a forintban láttunk idén, amit a kötvénypiacunkon láttunk idén, minden óriási erősödés volt. Tehát ugye a forint azt mondja, hogy Magyarország 10%-a jobb hely, hiszen amikor Orbán Viktor volt, akkor 400 fölött aggódtunk, hogy hova megy a forint, most 360 környékén aggódunk, hogy hova megy a forint, pedig ugye van a világban éppen elég gebasz. És ez az óriási különbség, és hogyha azt mondjuk, hogy bevezetjük az eurót, akkor ezzel jelezzük mindenkinek, hogy elkötelezett az ország abba az irányba, hogy ezt a költségvetéses lecsökkenti, a háztartás rendbe teszi, és így tovább.
1: De ha a megszorításról beszél Orbán Viktor, akkor ezt nagyon könnyű kottázni, hogy igazából mire gondol arra, hogy össze kell húzni az övet, tehát, hogy nem költekezhet az állam úgy, ahogy eddig költött, lásd, szociális szempontok, lásd beruházások, lásd, nem is tudom. A szociális szempontok kapcsán az az érdekes, hogy többet ígér a magyar kormány, mint amit Orbán Viktor nagyon sok mindenkinek adott az elmúlt időszakban, és nem ígéri azt, hogy elveszi azt, amit már megkaptak. Ez egy érdekes helyzet lesz, plusz beruházásokat ígér, mert el kell indítani a gazdaságot.
0: Ugye most itt az, hogy most a magyar gazdasága mi a helyzet, ugye van egy csomó a pozitív oldalon. Tehát az, hogy visszatér a bizalom, visszatér a befektetők bizalma, visszatér a társadalom bizalma önmagában. Az, hogy egy kicsit már indult a gazdasági növekedés, és a gazdaság az jó rész pszichológia. Tehát az, hogy mindenki egy kicsit optimistább, az nagyon jót tesz például a költekezésnek. Ugye itt 3 éve van egy ilyen recesszió közeli állapot, és azt mondjuk, hogy a gazdaság ciklikus. Tehát az, hogy itt az úgy kell kezdeni egy rugót, hogy szorítjuk össze, de tudjuk, hogyha egyszer valami felszabad. Ugye a Covid volt ilyen. Covidban szorítottuk össze az embereket, beszorítottuk, nem tudták elkölteni a pénzüket, majd 2021-22-23 kipakadt a rugó, óriási gazdasági növekedés, óriási, beindult mindent, eszement, inflációs lett belőle, de tehát, hogy így néz ki valahogy, és ez az elmúlt 3 év is egy kicsit ilyen volt, és az, hogy honnan jön majd a növekedés rengeteg helyről, például abból, hogy azt mondjuk, hogy eurót vezetünk be, és visszatérnek a külföldi befektetők, visszatér a magyarok hite önmagukban. Ugye az, hogy egy társadalomba visszatér a bizalom, az mérhetetlen, de a gazdasági autódban valószínűleg mérhető lesz, vagy látható lesz. Az EU pénzek visszatérte, ugye? Tehát ezek mind olyan dolgok, amik még most fogják beindítani ezeket. Egyébként már most 1,5% körüli növekedés lesz idén, már ezekben a 4 években ezt talán hoztuk. Ez már jóval nagyobb, mint az előző 3 évben volt, ami tényleg ilyen 0,5% volt, maximum 0,5% közti növekedés.
1: Akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Orbán Viktor azt elismerte, hogy az elmúlt két évről beszélt, az a gazdaság szempontjából kudarcos volt, és ezt válaszolták meg a választók azzal, hogy leváltották őt, és jött egy új kormányzat. Az, hogy most növekedés van, az mennyire az új kormány, vagy mennyire a választási eredmény eredménye, vagy mennyire indult el ez már az Orbáni korszakban?
0: Felejtsük el azt, hogy kormányok csinálják a gazdaságot. Tehát nem a kormányok.
1: Hát ezt az előző időszakban nem felejthettük el, mert olyan volt, mint a tényleg ők csinálnak.
0: Én nagyon szeretném. Akkor most hadd legyek egy kicsi kitérőt, hadd tegyek itt most. Hadd hozzam ide Marcus Aurelius szavait, ugye. mindig 16 évig az volt a bajom, hogy mindig csak a felső 10-20-30%-hoz beszélünk, mert hiszen ilyen médiumokban beszélek, és jellemzően ugye a felsőbb rétegek nézik, az ATV-t is a felsőbb rétegek nézik, és akkor az ember nem tudja elmagyarázni azoknak, akik a Fideszre szavaznak, hogy hogy okoznak maguknak kárt. De ennek előnye is van, hogy a felső 10-20-30%-hoz beszélek. Marcus Aurelius azt üzeni, hogy ha egy kicsit is kompetens vagy, akkor minden a te hibád. Tehát az ember ne az államtól várja a növekedést, ne a kormánytól várja, hogy megoldja az ő problémáját, hanem kezdje el önmaga a saját gazdaságát rendbe tenni. Egy kicsit beleteszi a fejébe ezt a mentalitást, hogy én tehetek arról, hogy gazdagodjak, akkor az egész országnak jobb, pláne neki jobb lesz, de az egész országnak is jobb lesz, és ez is egy kicsit olyan, ami hogyha ha itt, amíg NER volt, ugye az ember kevésbé szívesen vállalkozott mondjuk. Most újra inkább lehet vállalkozni. Hát még azt is tudom mondani, hogy még inkább tudnak visszajönni külföldről emberek, olyanok, akik ugye sokat tudnak hozzátenni a gazdasághoz. Tehát itt nagyon sok helyen beindulhat, de még nem láttunk semmit. Tehát még egyrészt ne kormányoktól várjuk a gazdasági növekedést, másrészt tehát még hogyha ugye az EU pénzek most lettek aláírva, vagy nagyjából, hát azok még csak jövőre kezdenek el csörgedezni, tehát ezeknek a hatása, ez még hátra van, de nagyon sok lábon áll az, hogy mitől lehet itt a magyar gazdaság sokkal jobb helyzetben, mint volt az elmúlt években, és de ennek még nem láttuk az eredményt.
1: Viszont akkor zárásképp tegyünk rendbe, mit kell tenni azért, hogy elrunk legyen 2030 után valamikor. Ugye 2030 az egy olyan céldátum, amire azt mondják a szakemberek, hogy hát azért az túlzás, legfeljebb majd aláírjuk a papírokat, hogy mi akarjuk.
0: Igazából azért mindegy, tehát most mindegy, hogy 30-ban lesz, 31-ben, 32-ben, hosszú távon ez teljesen mindegy. A lényeg az elkötelezettség, és hogy mi kell hozzá, költségvetési hiányt kell lehozni 3% környékére, az állam eladósodottságát, ami most szinte 80% környékén van, azt nem is kell levinni, azt hiszem, ugye ezek általában úgy vannak megadva, hogy a legrosszabb helyzetben lévő 3 eurózóna tagország átlaga, vagy valami ilyesmi. És akkor ezt le kell hozni valahol 70% vagy 60% környékére. Tehát ilyen explicit dolgokat kell megcsinálni, rendbe kell, tehát a jogállamnak működnie kell, stb. De ezek meg sinem vannak.
1: De hát ezek csupa olyan tételek, amik a mi érdekünk tulajdonképpen, hogy rendben legyenek. Igen. Most függetlenül az eurótól, ez egyébként is legyen rendben.
0: Nem? Igen, kivéve akkor, amikor a ember Orbán úr szavai összekeverik, és ő, aki ugye azt hisz, azt próbálja belénk ültetni, hogy nekünk az a jó, ami neki jó. Nem, nekünk nem az a jó, ami egy politikusnak jó, hanem az a jó, ami nekünk jó, és igen. Tehát ez, hogy rendbe tegyük a költségvetést, az, hogy az államháztartás, az eladósodottság az legyen egy korlátozottabb mértékű. Ez ugye, ez azt jelenti, hogy tehát minden, azt mindenki gondolja, tehát van egy 5000 forintos benzin támogatás most. Az ugye...
1: Gázolaj,
0: igen. Dízel támogatás most. Tehát az, mindenki vegye észre, hogy az hívhatjuk támogatásnak, de akkor hívjuk inkább elvételnek, mert ez mindenki mástól el. Tehát ez 1 millió autóról szól, az 2-3 millió embert érint, de az a többi 7-8 millió embertől elveszünk, és odaadjuk ennek. Tehát hogy ezt vegyük észre, hogy így működik a gazdaság, hogy az, hogy egy kormány támogat valamit, az azt jelenti, hogy mindenki mástól elvesz. Tehát a kormány nem csinál pénzt, a kormánynak nincs pénze, nekünk van pénzünk, és akkor tőlünk azt elveszik, és odaadják valaki másnak, és nagyon szeretnénk, hogy ez az ország érdeke legyen, és ne annak a politikusnak az érdeke, és talán ebben léphetünk egy óriási előre az elmúlt 16 év után. Remélem, hogy így lesz.
1: Balázs Zsolt, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Orbán Viktor harciasabb fellépés sürgetett a Tisza párttal szemben a Fidesz szombati Kötsei rendezvényén. A volt miniszterelnök a tiszás gyarmatosítás ellen hirdetett nemzeti ellenállást. Szerinte a Fidesz legfontosabb feladata ősszel már nem a választási vereség elemzése, hanem a Tisza kormány támadása és a tevékenységük bemutatása. Bóka Jánost kérdezzük.
2: Az olyan volt ez a mondat, mintha a választási vereség elemzése megtörtént volna, bár én nem emlékszem rá. Jó estét kívánok, frakcióvezető, örülök, hogy itt van. Ön emlékszik egy ilyen elemzésre, ami átfogó, mély és tanulságokkal járó volt?
3: Több ilyen elemzésre és több ilyen beszélgetésre is emlékszem, ezek jó része a politikai közösségünkön belül zajlott. Ezek azért azt látni kell, hogy ezek az elemzések, ezek a választási vereségről szóló elemzések voltak, ami más dolog, mint az elmúlt kormányzati ciklusok kormányzati teljesítményének az értéke, és ez két különböző dolog, szerintem ezt érdemes is külön tartani.
2: Itt volt Gyurko Szilvia, gyermekvédelemi felelős államtitkár, egészen elképesztő és elborzasztó tényekkel szembesített minket is, mindenféle abúzusokról, kivizsgálatlan ügyekről szólt. Sem a gyermekek védelméről, sem egyébként az egészségügyről szóló eljárás gyorsítását, a törvényjavaslatok eljárásának gyorsítását nem szavazta meg a frakciója. Miért?
3: Ugye itt arról van szó, hogy össze kell levonni, vissza kell vezetni a gyermekvédelmi intézményrendszerbe a javítónevelő intézeteket. Ennek a javaslatnak a sürgős tárgyalását kérte a Tisza többség. Azért érdemes tisztázni azt, hogy a javítónevelő intézetben lévő gyermekek, ők bűnelkövetők, akikkel szemben a bíróság kényszerintézkedést alkalmaz. A javítónevelő intézetben élő gyermekek, azok nem gyermekvédelmi célokból vannak ott, hanem azért, mert velük szemben egy büntetőbíróság valamilyen jogkövetkezményt alkalmaz.
2: De hát gyermekek, tehát lehet, hogy a gyermekvédelem tudna őket jó útra téríteni ezzel a rossz kifejezéssel?
3: Ez elképzelhető, ez egy komoly szakmai vita, amit le kell folytatni. Úgy gondolom, hogy ez sürgős eljárásban nem lehetséges. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor ezek a javítónevelő intézetek a gyermekvédelmi intézményrendszerben voltak, akkor ezek az eredmények nem jöttek. Az elképzelhető, hogy a kormány meggyőzően tud érvelni amellett, hogy ezek az eredmények akkor sem jönnek, hogyha a rendőrség és a büntetés végrehajtás kebelében vannak ezek az intézmények, de folytassuk le. A sürgős tárgyalás az azt jelenti, hogy erről nekünk holnap már szavaznunk kell. Ez lehetetlen egy ilyen koncepcionális változásról úgy dönteni, hogy egy fél napon erről beszél.
2: Hát, hogy milyen volt a gyermekvédelem, arról most egészen elképesztő információkkal bírunk. Az elmúlt két év sem volt információ hiányos. Mit szól hozzá? Mit szól a gyermekvédelmi jelentésben olvashatókhoz? Olvasta?
3: Az összefoglalóját olvastam, itt egy 200 oldalas jelentésről van szó. Nem olvastam az egész jelentést, el fogom olvasni. Én azt sajnálatosnak tartom, hogy erről a sajtótájékoztató bejelentés az a Kötsei találkozó időpontjához lett igazítva. Ha jól emlékszem, ha jól értem, maga Gyurko államtitkár asszony is azt mondta, hogy nem áll naív, és pontosan tudja, hogy miért a Kötsei találkozó időpontjára időzítették ezt a
2: politikai eszköz.
3: Ez az én problémám is ezzel, úgyhogy ez politikai eszköz volt a választási kampányban, most is politikai eszköz, hogyha ezt nem politikai, hanem szakmai kérdésnek tekintjük, a lehető legkonstruktívabban állunk ehhez hozzá.
2: Frakcióvezető úr, attól még ez szakmai kérdés, mert egy politikai meghatározott időpontban tartottak róla sajtótájékoztatót. Én azt kérdeztem, hogy mit szól ahhoz, ami ott írva van, mert hogy ez az elmúlt 16 év kormányzása után, az elmúlt 16 év kormányzásáról is egy nagyon éles bizonyítvány.
3: Ez a gyermekvédelmi rendszer állapotáról egy látlelet. Ezt a látleletet az országgyűlésben, illetve a vizsgálóbizottság előtt is meg lehet vitatni, és hogyha vannak kormányzati intézkedések, amik ennek a helyzetnek a javítását célozzák, és a gyermekek érdekében állnak, akkor azt mi támogatjuk.
2: De nem érzik kellemetlennek 16 év után, hogy ilyenekre szembesül?
3: Nyilván minden olyan jelentés, ami azt mondja, hogy ebben a rendszerben vannak hiányosságok, ez kellemetlen. A politikai szempontból nekem, mint politikusnak az a racionális megoldás, hogy kormányhoz intézkedési javaslatokat, azokat megvitatjuk, valódi kormányzati teljesítményt hasonlítunk össze valódi kormányzati teljesítménnyel. Én bízom benne, hogy mindazok az ígéretek, amiket a Tiszapárt a választási kampány során tett a gyermekvédelmi helyzet javítása érdekében, azok megvalósulnak. Az eddigi kormányzati teljesítményük nem abban az irányban mutat, hogy a választási kampányban tett ígéretek azok valójában.
2: És az önöké? Tehát most tényleg látva azt, hogy egy romhalmaz a gyermekvédelem, hogy milyen esetek történettek, anélkül, hogy kivizsgálták volna. Lásd, kormányhivatali jelentés, ami szexuális abúzusról szól, és semmi nem történik utána. Az nem egy látlelet akkor? Tehát az egy kormányzati teljesítmény?
3: De kormányzati teljesítményt hasonlítsunk össze valós kormányzati teljesítményt, ha hoznak javaslatokat, amik ennek a rendszernek a javítását célozzák, azokhoz mi a lehető legkonstruktívabban fogunk viszonyulni.
2: Jó. Azt mondta Orbán Viktor, hogy ezek az adatok valójában nem is igazak. Egyetért vele?
3: Bocsánat, milyen adatokról?
2: Hát a gyermekvédelmi jelentésben szereplők.
3: Ugye abban az értelemben, hogyha ha jól értem a politikai narratíva, amit a jelentés mögé kerítettek, ami úgy szólt, hogy itt valójában egy politikai bűnszervezet működött, ami ezeknek a hiányosságoknak az eltusolását célozta, ebben az értelemben nyilvánvalóan nem igaz.
2: Önnek lehet most a volt miniszterelnökkel nem egyetérteni-e frakcióvezetőként? Hogyan van most ez a rendszer?
3: Lehet. Ugye ez a rendszer úgy működik, hogy a nagy alapkérdésekben egyet kell, hogy értsünk, és ezekből olyan sok nincsen. Ugye a nagy alapkérdés az, hogy mi Magyarországot egy cselekvőképes szuverén államnak szeretnénk látni, ami az egyéni autonómiára épülő szabadságot biztosítja a polgárainak, és fontos számunkra az a hagyomány és örökség, a zsidó-keresztény kultúra, amit az őseinktől kaptunk, ez érték. Ezen túlmenően minden szakpolitikai kérdésben eddig is volt, és most is van helye vitának a Fideszben.
2: Azt mondta, és akkor kérdezem, hogy ezzel is egyetérte akkor ilyen módon, vagy ez a nem fontos kérdések köré tartozik, hogy Magyar Péter kormányát Brüsszel soros a nemzetközi nagyvállalatok irányítják, és ennek és a választási hazugságoknak köszönhető a Fidesz bukása.
3: Azt gondolom, hogy abban teljes igazság van a miniszterelnök részéről, hogy a volt miniszterelnök részéről, hogy a Tiszapárt az végig hazudta a választási kampányt. Alapvetően hazug politikai narratívákkal dolgozott, és úgy látom, hogy ezt a hazugságkampányt folytatják kormányon.
2: Itt van a gyermekvédelmi jelenség. Állandóan a gyermekvédelemről beszéltek, és itt a jelentés, ami most bizonyítja, hogy igazat mondtak.
3: Azt azért erős túlzás állítani, hogy végig a gyermekvédelemről beszéltek. Ugye végig Zsolti bácsiról, és hasonló ügyekről beszéltek, amiről utóbb kiderült, hogy egy politikai fabrikáció volt.
2: Még nem tudjuk, mint ha semmit sem tudunk Zsolti bácsi ügyéről. Sőt, arról a nyomozati anyagról sem állítólag az egyik érintett, ugye vallomást tett és megnevezte Zsolti bácsit.
3: Igen, de hogyha ez így van, akkor valószínűleg már tudnunk kellene róla valamit.
2: Hát ha csak nem a rendőrség nyomoz.
3: Én azt látom, hogy ezek az ügyek, ezek nem haladnak sehova, mert nem is az volt a lényeg, mint ahogy számos mozzajló eljárásban sem az a lényeg, hogy az igazság kiderüljön, hanem az eljárás maga a cél. Azért, hogy készüljenek olyan fényképek, készüljenek olyan videófelvételek, készüljenek olyan TikTok videók, amikkel ezt a narratívát fönn lehet tartani most is.
2: Azt mondta korábban Orbán Viktor, 133 napja van a Tisza kormánynak, abból van még hát talán 10, vagy lehet, hogy nincs is pont annyi, és most azt mondta, hogy az új hatalomnak a politikai legitimációja, megkerestem, törékeny. Ez a kettő, mintha összecsengene, de nem látom, hogy olyan nagy bajban lenne a Tisza kormány. Tehát a támogatottságuk nagyobb, mint valaha volt a Fideszé.
3: Nagyon, nagyon erős a támogatottságuk, ezt kár is lenne tagadni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kormányzásuk és az a törekvésük, hogy a valóságot kommunikációs eszközökkel elfedjék az emberek elől, ez hosszú távon fenntartható. Ebben az értelemben nagyon törékeny a kormányzások, mert hogy ezekre a valótlanságokra és ezekre a politikai kommunikációs termékek épül, ugye állítottak valamit, ígértek valamit a kampányban, ezekről sorra derül ki, hogy nem tudják, vagy nem akarják megvalósítani, és előbb-utóbb...
2: Hát 5 hónap sem telt el, vagy mondjuk annyi. Talán pont most 5 hónap, igen.
3: Ugye 100 nap türelmi időt szokás adni a kormánynak azokra az intézkedésekre, amiknek a megvalósítását azonnalra ígérik. A választási kampányban nagyon sok intézkedésre ígértek azonnali cselekvést, ideértve például a családi pótlék megduplázását, ideértve a 25%-os béremelés például a szociális szektorban.
2: Tehát megtennének mindent, amit önök nem voltak hajlandók, lásd családi pótlék 2008 óta?
3: Itt a, szerintem én ebből a szempontból a lehető legkorrektebben járok el, mert én a Tiszát a saját ígéreteivel szembesítem. Ugye a Tisza a saját ígéreteivel nyerte meg a választási
2: kampányt. Most azt mondja Magyar Péter, 2000, hogy van most, 27-től lesz családi pótlékemelés. Ez ugye a sajtótájékoztatón hangzott el, de a Kossuth Rádióban ma reggel benyúlítánál is.
3: Igen, ugye a választási kampányban ők azt ígérték, hogy, hogy azonnal és duplájára emelik, most ott tartunk, hogy jelentős emelés jövőre az összes választási ígéretükre. Ez úgy viszonyul, mint a 480 forintos benzinál az 5000 forintos dízel.
2: Erre most akkor lehet, hogy nem túlságosan nemes, de azt mondom, hogy ez úgy viszonyul egymáshoz, mint a 3,5%-os államháztartási hiány a 7,5-höz, amivel végül is ott hagyták a kormányzást. Miközben leírva az volt, hogy 3,5.
3: Az előző pénzügyi év, a lezárt pénzügyi év végén az államháztartási hiány az 4,7% volt 5% alatti. Ugye azt nem tudjuk, hogy most mennyi lesz az államháztartási hiány, ők azt mondják, hogy 7,5%, valószínűleg ennél is.
2: Majdnem 8 volt, amikor ott hagyták a kormányzást.
3: Nem, ugye 8%-os államháztartási hiány sohasem volt, ugye ez egy projekció, amit a Tisza kormány mondott, hogy ha mi maradtunk kormányon, akkor szerintük 8,5%-os lett volna a költségvetési hiány, sohasem volt 8,5%.
2: Na de nem 3,5%, mint ami le volt írva.
3: Ugye mi, amikor kormányon voltunk, leszámítva a Covid-válság időszakát, mindig csökkenő államadósság, és mindig kontrollált költségvetési hiány jellemezte a kormány gazdálkodását, még választási években is.
2: Az elmúlt 4 évre ez már nem volt igaz. A 2022 után már nem.
3: Az államháztartási hiány az nem emelkedett olyan mértékben, amilyen mértékben most a Tisza kormány alatt nagyon rövid idő alatt emelkedik. Nagyon, nagyon magas a költségvetési hiány, nagyon magas az államadósság. Ez a Tisza kormány idején következett be, nem a mi kormányzásunk alatt.
2: Őszintén hittel mondja?
3: Igen, igen. Én azt gondolom, nézze meg a költségvetési módosítási javaslatot. A költségvetési módosítási javaslat, az csinál egy 300 milliárd forintos elvonás tárcáktól, azt majd október végén fogjuk látni. Itt képeznek egy 500 milliárd forintos havária alapot, amit szemmel láthatóan valójában nem akarják odaadni a magyar embereknek, mert ha ezt tették volna, akkor a védett ár bevezetésére használták volna föl. Emellett óriási méretű hitelfelvétel történik, és elengedik a költségvetési hiány. Ez egy tudatos intézkedés, ami a Tisza kormány költségvetés és gazdaságpolitikai
2: hát
3: nem a miénk.
2: Ez elég gyorsan ki fog derülni, hogy ez tényleg így van. Mit gondol arról, hogy önnek ugyan miniszterként ez volt a dolga, de 3 év alatt nem jutott előre az Európai Uniós forrásokhoz a hozatala ügyében. Vitézi Dávid meg 3 hónap alatt aláírta a dokumentumokat az Európai Unióval.
3: Ez egyrészt tényszerűen nem igaz.
2: Melyik része?
3: Az a része, hogy nem jutottunk előre az uniós források elhozatalában, mert hogy az a helyzet, hogy a közös mezőgazdasági politika forrásairól teljes mértékben hozzáfértünk már ebben a 7 éves költségvetési ciklusban, a kohéziós forrásoknak pedig több mint a felét elhoztuk úgy, hogy szuverenitási és szakpolitikai kérdésekben nem kellett.
2: Igaza van, helyesbítem, akkor a zárolt összegekhez nem jutottunk
3: igen.
2: Hozzá.
3: A zárolt összegehez nem jutottunk hozzá, azt sohasem tudjuk meg, hogy mi hozzájutottunk volna, vagy nem.
2: Ugye, azt tudjuk, hogy nem jutottunk.
3: Ugye itt a határidőkről van szó. Ugye ezek a határidők a választások után jártak le. Tehát azt sohasem tudjuk meg, hogy mi hozzájutottunk volna. Nekünk erre volt egy stratégia.
2: Ötödik Orbán kormány egymás után, és akkor az ötödik, az, hogy megszületik az a kormány, az arra ösztönözte volna az Európai Uniót, hogy ne akadjuk oda a magyaroknak.
3: Én azt gondolom, hogy erre nekünk volt egy olyan stratégiánk, ami a következő 7 éves költségvetés tárgyalásához kapcsolódott, ami a siker reális esélyével kecsegtek.
2: Erre ugye a történelmi kizsaroltam volna belőlük?
3: Ő ezt a kifejezést használta, én azt mondtam volna, hogy a 7 éves költségvetési tárgyalás részévé tettük volna ezt a folyamatot is.
2: Igen, ez szebben hangzik valóban, az megmutatja a gondolkodásmódot. És Sestak Jelinek, NKA ügy, gyorsulnak a vizsgálatok, a meggyanúsítások is egyébként. Orbán Viktor szerint ebből sem igaz semmi, ez mint politikai termék. Ön mit gondol erről? Például az NKA ügyről.
3: De az ügyet a részleteiben nem ismerem. Ami az én pozíciómból látszik, az, hogy ugye sorra eljárások indulnak olyan személyek ellen, akik kiálltak a Fidesz-KDNP és a politikai közösségünk mellett. Én ezt a részét látom egyenlőre a dolognak.
2: Tényleg semmi többet?
3: Én azt látom, hogy hogy zajlanak eljárások, ezekről rendkívül szelektív kommunikáció zajlik, a hatóságok részéről szinte semmi. Egyébként a Tisza politikusai és a hozzájuk közel álló influencerek részéről pedig rengeteg kommunikáció zajlik. Ezeknek a célja mind a politikai lejáratás, a félelemkeltés, az, hogy az, ugyancsak az, hogy ez az eljárás maga a cél, ez nem eszköze az igazság kiderítésének, vagy a szabályszegés és a büntető jogi felelősség megállapításának, ez maga a politikai termék.
2: Hát azért a Volánbusz történet, vagy éppen az NKA sztori az elég rendesen körül van bástyázva a különféle megjelenő dokumentumokkal, de ha kéri a legfőbb ügyész, például Hankó Balázsnak vagy Sesták Miklósnak, kiadják a mentelmi jogát?
3: A magyar parlamenti szabályok a mentelmi joggal kapcsolatban elég egyértelműek, a parlamenti hagyományok is, és köztörvényes bűncselekmények esetében a parlament szokás szerint a mentelmi jogot kiadja.
2: Akkor ez egy igen válasz az önök részéről is.
3: Úgy gondolom, hogy miniszter úrnak, Hankó miniszter úrnak semmilyen félnivalója nincsen, semmi olyat nem tett, ami jogellenes lenne. Azt gondolom, hogy a politikai boszorkány üldözés zajlik az ő esetében, és szerintem ez teljesen egyértelmű.
2: Két jövőben mutató gyors kérdés, az egyik a holnapi napra vonatkozik, hogy az alkotmánybírókat megszavazzák-e, akiknek a neve most ott van önök előtt, a másik pedig, hogy az alkotmányozási folyamatban részt vesznek-e, ami elindul össze Magyar Péter bejelentése alapján.
3: Az alkotmánybíró jelölésben sem vettünk részt, a választásban sem fogunk részt venni. Az Alkotmánybíróságot a mi álláspontunk szerint illegitim alaptörvénymódosítással fejezték és felezték le, és mi ennek a folyamatnak a legitimálásában semmilyen módon nem kívánunk együttműködni. Ez a személyre szabott visszamenőleges jogalkotás és a politikai önkénynek a legrosszabb esete.
2: Bár önöktől, pont a Fidesztől látunk hasonlót az Alkotmánybíróságnál bingizgetve, de ilyet, ez régen ilyet, volt, én értem.
3: Ehhez hasonlót sem láthattam.
2: Alkotmányozás?
3: Ez attól függ, hogy egész pontosan milyen alkotmányozási folyamatról van szó. Abban az esetben, hogyha ez egy inkluzív alkotmányozási folyamat, én úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban konstruktívan részt kell vennünk. Várjuk, hogy egész pontosan mi a kormánytöbbségnek az álláspontja ezzel kapcsolatban. Sem az eddigi alaptörvénymódosítások, sem pedig a sarkalatos jogalkotás átalakítása, a jogállamisági standardoknak a félretétele nem abba az irányba mutat, hogy itt valódi konszenzuskeresési szándék van a Tisza részéről.
2: Köszönöm szépen. Boka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője volt a vendégünk. Jöjjön máskor is.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és ködfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb, enyhe, hideg front hozhat esőt.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Amerikában senki nem szerette. Levelet írt a drága, valaki megtalálta. Hívott, hogy én is menjek vele az elveszett szív országába.

0: mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. 9-11 öröksége. Amerika megadása az iszlám előtt. Kánoán vagy világvége. Konferencia a mesterséges intelligenciáról. Amikor a kürt megszólal. Elkezdődött az izraeli új év.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Orbán Viktor finoman megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatalban munkát vállalókat. Van-e ok az aggodalomra? Ezt is kitárgyaljuk, illetve mutatom, hogy milyen témák lesznek még. Kezdjünk!
3: Aki ebben az AVH-ban munkát vállal, nem tudja elkerülni a felelősségre vonást. Minden egyes embernek a nevét nyilvánosságra hozzuk. Ezt Orbán Viktor mondta tegnap este a Bayer Show-ban, utalva a frissen felállított NVVH dolgozóira. Magyar Péter ma reggel a Kossuth Rádióban nagy arányú családi pótlék emelést ígért 2027-től. A miniszterelnök az interjúban azt is megígérte, hogy a parlamentben igyekszik finomítani az általa használt hangnemen. Törvénymódosítással teszik lehetővé, hogy egyedülállók is válhassanak örökbefogadókká, mondta Magyar Péter a szombati sajtótájékoztatón, ahol úgy fogalmazott, hogy nem a miniszternek és nem egy politikusnak kell dönteni erről a kérdésről. Meghallgatta az új alkotmánybíró jelölteket az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelöltek meghallgatása után a TISZA frakció alkotmánybíró jelöltjeit támogatta a parlamenti szakbizottság. Ma esti vendégeink Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója, Kőszegi András, kommunikációs szakember, és Unyatyinszky György, a Kontroll.hu újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Ahogy nálunk vidéken mondják, Orbán Viktor berúgta a kertkaput. Szép estét kívánok mindenkinek, ez azt jelenti, hogy megérkezett, nem is akármilyen kijelentésekkel. Viszont mielőtt ezzel foglalkoznánk, illetve Magyar Péter reakciójával, nézzük meg, hogy mi volt a nap kérdése, amely a dízellel kapcsolatos, ennyit elárulhatok, és lássuk is, ön elégedett azzal, hogy a kormány havi 5000 forinttal támogatja a dízelautósokat. 69% elégedett ezzel, 31% nem, de hát ez több rétű kérdés. Mielőtt tehát ezt kitárgyalnánk, nézzük meg, mit is mondott Orbán Viktor.
4: Nekem, mint volt miniszterelnöknek, még nem dolgom, hogy azokhoz az emberekhez beszéljek, akik egyébként nem akarnak engem hallani, éppen most küldtek el.
5: Mondta Orbán Viktor vasárnap a Bayer Show-ban. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását az önkény egyik eszközének tartja. A hivatalt AVH-nak nevezte és úgy fogalmazott, szerinte agresszív, új kommunista kormányzás.

0: zajlik az országban.
1: Vagyok ebben az AVH-ban, és mindenki a vezetője, az egy mellékkérdés. Ebben az AVH-ban munkát vállal, itt döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt. Amikor helyreállítjuk a jogállamot, nem tudja elkerülni a felelősségre vonást. Minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk. Kicsoda, ki fia, borja, mit csinálott? Milyen eljárásokban vett részt? Milyen jogállamiságon kívüli eljárásoknak volt szereplője?
2: Megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal.
0: Magyar Péter a Kossuth Rádióban reagált Orbán Viktor kijelentéseire, példátlannak nevezve a volt miniszterelnök mondatait.
3: Sziasztok, üdvözöllek titeket! Na, mit kezdjünk egy ilyen kijelentésről? Ugye több is elhangzott, én konkrétan erre az AVH-ra értem, amit mondott Orbán Viktor, Nemzeti Vagyonvédelmi, Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalra. Valóban listázás lesz, érdemes ettől tartanunk, vagy ez egy politikai lózung, el kell engedni a fülünk mellett, és halad tovább a karaván?
4: Teljesen szürreális. Tehát, hogy annyira szürreális, hogy egész egyszerűen szinte nem is tudok vele mit kezdeni. Tehát,
5: bocsánat, Orbán Viktor jelezte, hogy nem szeretnének különböző a valóság értelmezéssel kapcsolatos vitákat lefolytatni. Pontosabban úgy gondolja, hogy ők tudják, hogy mi a valóság, és hogy nagyon nehéz másokat arra győzködni.
4: Hát, tehát akkor mi most hazaismertünk tulajdonképpen, hiszen minden rendben
3: hát, vagy
4: van.
3: Beilleszkedsz Orbán Viktor valóságába, és akkor maradhatsz a műsorban.
4: Hát ez a nagy kérdés nekem egyébként. Nem. Egyébként ez egy komoly kérdés számomra, hogy neki mi a valósága. Hogy van-e egyáltalán még realitás? Van-e valósága? Vagy mi az a valóság, amiben ő él? Tehát nekem ezzel kapcsolatban most, amikor így bevallom férfiasan, nem tudtam végignézni, tehát így belehallgattam, meg az összefoglalókba beleolvasgattam, mert 50 percet ebből, vagy erre szállni az életemből, ezt most már így azért offolom igazából. Kicsit olyan érzésem volt, mint az amerikai filmekben, tudod, hogy így nézem, hogy mennek emberek így a filmekbe, így a rokonokhoz, tudjátok, ilyen szép helyekre, és úgy elnézik, hogy ott nem értjük, hogy mit csinálnak ezek az emberek. Szóval, hogy nagyon-nagyon kellemetlen. Tehát ez egyszerűen így...
3: Koherens így. Világkép, amit itt felrajzolt Orbán Viktor? Azt tudjuk, hogy agyon használt, mert korábban ezeket a toposzokat már emlegette az elmúlt esztendőkben, és akkor még finoman fogalmaztam. De ugye ennek van koherenciája?
6: A maga módján azért szerintem még maradt némi koherenciája, csak annak a valósághoz már tényleg nagyon-nagyon kevés köze van, ebben azért egyetértenék. Azért a saját logikáján belül szerintem sok szempontból megáll, amiről ő beszél, bár azért abban is vannak már önellentmondások. Az látszik, hogy csak így az eredeti kérdésre visszakanyarodjak, hogy az NVVH-val kapcsolatban teljesen egyértelműen azt a stratégiát vette fel a teljes Fidesz, és azért ebben egységes az, amit Orbán Viktorhoz, és amit mondjuk a parlamentben a képviselőktől hallunk, hogy előre próbálják hitelteleníteni, illegitimnek nyilvánítani azt, bármit is, amit az NVVH a saját vizsgálataival ki fog deríteni. Nyilván lehet azért egy aggodalom a Fidesz körüli szereplőkben, hogy mik fognak itt kiderülni a következő hónapok, évek során, és előre az egészet, tehát úgy, ahogy van, nem egyes ügyeket, nem egyes szereplőket, hanem az egészet próbálják már előre közölni, hogy ugye ez nem a jogállamiságot tiszteletbe tartva történik ez az egész folyamat, tehát ne is foglalkozzunk vele. Az szerintem már egy ennél tovább lépés, amit Orbán Viktortól a Bayer Show-ban hallottunk, ami ráadásul előre próbál megfenyegetni olyan leendő munkavállalókat, akik egyébként még nincsenek is ott, tehát előre megfélemlíteni, hogy de ne is jelentkezzetek. Itt tényleg van egy ilyen szereptévesztés szerintem az ő fejében, hogy még úgy beszél, mintha egyébként neki bármilyen hatalma lenne.
3: De mi a célja ezzel?
6: Szerintem egyrészt az előre megfélemlítés, hogy elvegye bizonyos, hogy azt gondolja ő, ez szerintem nincs így, de ő szerintem azt gondolja, hogy adott esetben még elijeszthet.
3: De akkor senki nem fog jelentkezni oda?
6: Hát, vagy valakiket azért elriaszthatnak.
3: Unger Anna egy körbe néz, egy üres irodákban.
5: Tudok egy, csak egy kapcsolódjak ehhez, amit mondtál. Tehát, hogy igen, leegyszerűsítve kijelölte a főgonoszt, bármit, amit ez az új hatóság majd csinál a Fidesz szempontjából, meg a Fidesz szavazói szempontjából, bármi, ami történik, nem fogják elfogadni ezt, mint a valóság része. És akkor az, hogy a saját belső logikában működik, csak ugye ez ennél szélesebb a hétköznapi valóságunk. És
6: kicsit, bocsánat, csak hogy egy kicsit olyan, mint amikor mondjuk a sorosista, a soros ügynök címke ment, meg az álcivilezés, hogy van egy bélyeg, amit így rá tudunk sütni, és hogyha meg a fake news-ozás, hogy van valami, amit, hogyha hitelteleníteni akarunk, vagy így nem tetszik, nem illik bele a mi valóságképünkbe, akkor ezt mondjuk, és akkor ezzel az ügy le is van zárva, nem kell a részletekkel foglalkozni.
5: Igen, és akkor itt kapcsolódva, Radics Bélával sikerült egy kicsit beszélnem a parlamentben, más ügyekben is, de erre is rákérdeztem, hogy ő is egy újfajta kommunikációt ígért a saját maga részéről, amikor felvette a képviselői mandátumát, levonva a választási vereségnek a tanulságait, és hogy akkor ez a fajta kommunikáció, amit Orbán Viktor itt most belengedett, hogy akkor ez követendő dolog, és ő megerősítette, hogy igen, és bárki, aki ebben részt vesz, annak ki kell tenni a képét, mit csinált, hogy csinálta, mikor csinálta az MVVH munkatársaként. Csak ugye tényleg, amikor visszakérdez az ember, hogy újságírókra utalt korábban, hogy ők például milyen lejáratásokat tolnak szerinte, az ő értelmezése szerint. Igen, csak egy újságíró az közszereplő. Akik viszont nyomozók, és egyéb tényleg a hatósághoz kapcsolódó ügyészek, és még lehetne sorolni, ők nem azok.
4: Úgy hétköznapi állampolgárok, munkavállalók, tehát ilyen szinten megfenyegetni, megfélemlíteni valakit az ő pozíciójából, oké, hogy most kérdés, hogy neki van hatalma? Mert engem ez érdekel, hogy milyen hatalma van, milyen hatalomból, milyen védettségből beszél, hiszen ő egy volt miniszterelnök, tehát gyakorlatilag ő neki...
3: A legerősebb ellenzéki párt vezetője.
4: Jó, oké.
3: Okay. Szerény számítások szerint is azért legalább 1 millió ember még ott van mögötte.
4: Oké, okay. Akkor is egy ilyen pozícióból, az ő pozíciójából hétköznapi embereket már így megfélemlíteni. Én nem vagyok jogász, de büntetőjogi kategóriának vélném már ezt is. Tehát, hogy ilyen esetekben, tehát, hogy nincs, aki föláll, és tényleg azt mondja, hogy most már ez elég. És egyébként például, amit felsorolt, hogy mivel, már most előre mivel vádolja a még egyébként nem létező munkatársakat, az töredelmesen, tökéletesen felsorolja azt, hogy ők mit csináltak idáig. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Igen, hogy
6: pontosan, hát az egész Bayer interjúban sorra jöttek az olyan elemek, ahol ugye ő azzal vádolja a Tiszát, és Magyar Pétert, amit egyébként ők csináltak 16 éven keresztül.
4: Igen. Tehát ezt interjúnak nem is nevezném, ez tényleg jó a név. Mert
3: bocsánat,
4: show,
3: csak az utolsó
4: show,
3: két év ment félre.
5: Igen, nem figyeltem. Show meg ráadásul a bejátszók, hogy elkészültek, ha jól emlékszem, egyiket ezt még köccse előtt vették fel, tehát hogy a show-t azt most csak így ennyiben még hozzá lehetne tenni. És amit mondtál, hogy visszatérő meg, hogy és akkor ezzel is összekötve, amit te is, hogy itt gondoljunk abba bele, hogy 16 év alatt ez a fajta lejáratás kultúra, amit ők meghonosítottak Magyarországon, ez oda vezetett, hogy különböző civil szereplők, civil szférában egy csomó ember inkább nem vállalta, hogy valamelyik civil szervezetnél dolgozzon. Politikai pártokra ez ugyanigaz. Jobb kilátásokkal rendelkező pártok, mint amikor mondjuk a Momentum például elindult, és nagyon, nagyon felpörgött a népszerűsége, hogy elkezdték őket is nagyon hasonló módszerekkel támadni. Ez azt jelentette, hogy bizonyos szereplők inkább azt mondták, hogy na jó, ebben nem veszek részt, és nem kívánnak ebben. Igen ám, de abból most kimarad a számításból, hogy az NVVH-nak a jövőbeli munkatársai figyelembe véve azt, hogy milyen elnököt választottak, milyen funkciót kell, hogy ellásson, milyen politikai akarat is mozgatja azt, hogy ez a szervezet létrejöjjön, és most a választói akaratra gondolok, nem a Tiszára, az azt mutatja, hogy itt a legelszántabb emberek lesznek, tehát a legelszántabb emberek, szakmai, a legelszántabb emberek felé ezt mutatni, ez alapból nem túl meggyőző.
4: Ami számomra mondanám, hogy érthetetlen, de tulajdonképpen, hogyha abból a logikából indulunk ki, hogy az ő valósága az egy más, mint a hétköznapi történések valósága.
3: Hát vagy egy másik párt körül kialakult valóság, legyünk azért megengedőbbek. Abszolút valóságot nehéz mai Magyarországon szerintem meghatározni hát azért, a politikai térben.
4: Szóval, hogy azt azon túl nem értem, hogy a választás előtt is mondtam azt sokszor, hogy megváltozott körülöttünk, megváltozott a világ nagyon sok dimenziója, és ők ezt nem vették tudomásul, és többek között ez is vezetett az ő történelmi bukásukhoz, hogy nem változtattak, csak tekertek a hangerőn. És most ahhoz képest a választás óta még Magyarországon belül is, tehát a belső társadalmi, politikai, gazdasági viszonyok is változnak, vagy változtak, vagy egyáltalán a paraméterek változtak, és még mindig nem vesznek róla tudomást. Tehát, hogy ma 2026. szeptember, nem tudom, azt sem tudom hányadika van, de hogy sorosozni, brüsszelezni, meg embereket fenyegetni, hogy hát ezért küldték őket el a választók nagy tételben. És
3: nem tudjuk, de lehetséges. Egy kis szerepjátékra hívlak titeket, próbáljunk átszellemülni, és a Fidesz kommunikációs stábjában landolunk. Hunjátok le a szemeteket. Oké, fogjuk meg egymás kezét, jó, azt nem kell. És képzeljük el azt, hogy csinálnánk-e bármit másképp, mint amit most a Fidesz csinál. Nagyon sokan vártak Orbán Viktorra, van-e más szereplő egyáltalán, akit ilyenkor előtérbe lehet tolni, és lehet-e más csinálni azon túl, amit Orbán Viktor mondott, hogy most akkor hagyjuk a másik tábort, beszélgessünk egymással, ugye most a sajátjait szeretné megszólítani egészen januárig, rendezik a sorokat, és akkor majd január-február táján kitalálják, hogy merre tovább. Lehet-e bármi mást ezentúl? Adjunk valami tanácsot.
6: Mennyi is a műsor idő egész pontosan, mert ezért...
3: Hát erre mondjuk egy 2 percet szálljunk.
6: Jó, hát ennél többet tudnék azért arról beszélni, hogy mennyi mindent csinálnék másképp, hogyha én lennék a Fidesz kommunikációs stratégiájának megalkotója. Hát ezért kezdjük ott, hogy az Orbán Viktor, tehát az Orbán probléma, hogy annó Gyurcsány problémának neveztük, az egy tényleg valós, szerintem nagyon nehéz stratégiai dilemma a Fidesz számára. Most a 2 percet, rendben. Az tényleg nehéz, és ugye pont itt az előző műsor végén volt erről szó. Szerintem egyébként létezhetne Orbán Viktor nélküli Fidesz hosszú távon. Lehet, hogy rövid távon egy iszonyatosan nagy kihívás.
3: Lehet most ekkora kockázatot vállalni? Inkább akkor így kérdezem.
6: Én azt gondolom, hogy hosszú távon Orbán Viktorral nincs Fidesz. Tehát, hogy inkább azt látom, főleg az alapján, amit Orbán Viktor az elmúlt hónapokban mutatott abból, hogy ő mennyire képes adaptálódni egy új helyzet. Hogy vele én azt gondolom, hogy lesz egy olyan üvegplafon a Fidesz fölött, ami a jelenlegi választási rendszerben, és ezért ezt itt mindig hozzá kell tenni, hogy amint ez megváltozik esetleg, akkor nagyon más lenne a helyzet. De a jelenlegi választási rendszerben én azt gondolom, hogy Orbán Viktorral a Fidesznek igazából nincs útja ahhoz, hogy valamilyen módon visszataláljon magára. Egész egyszerűen azért, mert Orbán Viktor képtelen kilépni abból a keretből, amiben ő a választások előtt is működött, és amit te is mondtál, hogy ott is csak az működött, hogy még egyszer rálépünk a gázra, még jobban feltekerjük azt a egyébként már érzékelhetően kontraproduktív üzenetet, ami eddig sem működött, és azóta folyamatosan ebben van. Amíg ő ezzel nem tud szembenézni, amíg azt mutatja, hogy minden a legnagyobb rendben van, addig ezt szerintem nem tud.
4: Ő is mondta Szász, hogy nem akar változni, és nem is fog változni, tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy a Fidesznek így befelegzett, és ez a párt nem lesz képes talpra állni szerintem ebben a stílusban sem, tehát hogyha kommunikációs tanács, ugye van a régi nagymondás, hogy a stílus maga az ember, tehát hogy az a stílus, ami ott megy, most persze ők mondhatják, hogy a Magyar Péter stílusára reagálnak, de hát azért mégiscsak na. Szóval, hogy szerintem képtelenség lesz itt megállni. Teljesen mindegy, hogy Orbán Viktor vagy Orbán Viktor nélkül. A legutóbbi beszélgetésben, amikor itt voltam, akkor azt mondtam, hogy szerintem van helye egy konzervatív jobboldali, tehát nettó jobboldali polgári pártnak lenne helye, de az nem a jelenlegi kurzusból, nem a mostani. Az majd egyszer valahonnan, mint ahogy jött, nem úgy, mint ahogy jött Magyar Péter, de hogy majd talán fiatalok, talán valamilyen olyan értelmes képződmény fel tud majd valamit építeni. Most gondoljuk bele, hogyha ez a hivatal egyébként majd beteljesíti a szerepét, és ahogy halljuk, hogy 3, 4, 5, 6, 8, 10 éven keresztül mennek ezek az ügyeket. Most képzeljük egy Fidesz párt névvel bárkinek bármit csinálni, amikor majd hetente, havonta, naponta lesznek valamilyen ítéletek, valamilyen történések, az életben soha már
5: ez az, amit
4: nem
5: mossa
4: le senki.
5: De ez az, amit el lehet húzni, és akkor itt volt egy felvetésed arra, hogy akkor ez hosszú távon lehet ilyen kockázatot, nem, rövid távon nem lehet azt a kockázatot meghozni, hogy ne Orbán Viktor vezesse a Fideszt. Uh-huh. Ugyanis ez egy védés-dac szövetség. Abban a pillanatban, hogyha Orbán Viktor eltűnik a képből, és elindul egy ilyen, mi lesz utána, hogy alakulnak a hatalmi viszonyok, az, ami eddig összetartotta, és megmentette a Fideszt a teljes széthullástól. Most gondoljunk bele, hogy tényleg, hogyha azok az ügyek, amik elindultak, bírósági szakaszba eljutva adott esetben bizonyítást is nyernek, és embereket elkezdenek elítélni, az ugye több év folyamata. De, hogyha ez hamarabb széthullik, és elkezdenek kibeszélni azok a szereplők, akik egyébként szeretnék a saját sorsukat, más szinten voltak a hatalmi struktúrában, és szeretnék menteni a saját helyzetüket, jobb helyzetbe kerülni, és még lehetne sorolni vádakukkal, stb. Ők érdekelté válnak abban, hogy ebben részt vegyenek, és ez tovább bomlasztja, és azonnal ripityára töri ezt az egészet. Valójában azt nem lehet megengedni, hogy Orbán Viktor hamar elmenjen.
4: Hát azt nem felejtsük, hogy van egy kétharmados többség. Tehát, hogy most gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ebben a showban Orbán...
5: De lassítani lehet. Lassítani
4: Orbán
5: lehet a
4: folyamat. Orbán Viktor milyen badarságokat, nem tudom, szerintem teljesen szürrealisztikus dolgokat mond, teljesen tök mindegy. Ez a show szintje megmarad, mi jól elbeszélgetünk róla, és aztán majd...
3: Unger Annáikon ezért van szerintem nagyon nagy nyomás, hihetetlen nyomás, és ezen kívül pedig nem tudjuk, hogy Orbán Viktor mögött milyen gazdasági erő van még mindig, mert az is sok mindent befolyásol.
5: Mészáros Lőrinc, mint ma megírtuk a kontrollon, ő szívesen egyezkedne az új kormánnyal.
3: Na majd meglátjuk ezt, hogy alakul. Most viszont én
5: nem,
3: tudom, hogy...
5: Én nem hinném.
3: Én tudom, hogy alakul a műsor, elmegyünk egy nagyon rövid szünetre, és aztán folytatjuk Magyar Péterrel és Dízel Árról is beszélünk, és ezen túl is vannak még izgalmas témáink, úgyhogy messzire nem menjenek. Mindjárt folytatjuk.

0: Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Folytatódik az Aktuál, továbbra is köszöntök mindenkit. Unyakinszky György az előző etap végén említette egy kontrollbirtokába jutott hangfelvételt, ha jól tudom.
2: Így van, Mészáros Lőrinc beszéde. Itt nem is olyan messze az Ügetőn volt egy, a cégcsoportnak volt egy belső rendezvénye.
1: Expo.
2: Így van. És ott arról beszélt a cégcsoport különböző vezetőinek, nyilván a megjelent munkavállalóknak is, ez egy szélesebb közönség volt, hogy nagyjából hogyan képzeli el a cégcsoport jövőjét. És hát igyekezett megnyugtató lenni.
1: Reméli, hogy megőrzi a piaci pozícióját pontosan. A cég, és abban reménykedik, hogy, mert gyorsan utána olvastam a szünetben, hogy a magyar nagy tőke kárára nem fogja a multinacionális tőkeit átvenni ezeket.
2: És mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez ne következzen be. Hát az a helyzet, hogy ehhez jobb ajánlatokat kell tenni, mint a külföldi cég. Ez nem csak árban jelenti, hanem minőségben is jelenti a kérdés. Mondjuk hozzátartozik a dologhoz, hogy nagyon sok mészáros cég, vagy más NER által kivételezett milliárdos vállalkozó az azt csinálta, hogy a piacon a lehető legjobb szakembereket magához tudta csalogatni, jó fizetéssel, jó kialakított modernizált struktúrákkal, de ettől függetlenül, ez lehet, hogy egy-egy szegmensben jól tud működni, vagy egy cégen belül is egy-egy területen, de hogyha egyébként összességében látjuk, ez közpénz nélkül nagyon nehezen tartható fent igazából ez a struktúra.
1: És nekem még Lőrinc. Nem következik az, hogy ő szeretne a mostani hatalommal kvázi kiegyezni. Tehát szerintem arra talán feleslegesen számítanak sokan, hogy akkor itt titkokat fog elkotyogni.
2: Nem, itt nem erről van szó, hanem úgy fogalmazott, hogy olyan területeken működnek, tehát nagyon, nagyon sok területen működnek együtt a magyar állammal, nem tudom, hogy ezt milyen feltétlen az együttműködés szó illik erre a legjobban, de az biztos, hogy tényleg akár a TIGÁZ-ra gondolunk, tehát a stratégiai ágazatokra gondolunk, valóban nagyon fontos az, hogy a magyar állam az hogyan tárgyal, hogyan tartja fenn a struktúrát, ezeket a szolgáltatási területeket. Gyakorlatilag ez kicsit olyan, mint egy önkényes házfoglaló esetében valahogy el kell járni a magyar államnak, hogyha Magyar Péterék komolyan gondolják azt az elszámoltatásnak azt a részét, és hogy Mészáros Lőrincet korábban kategorizálták. Igen, de Mészáros Lőrinc itt arra utalt, hogy neki megvannak a kialakult pozíciók, és hát ezzel nyugtatta igazából az ott egybegyűlteket, hogy ez megalapozza azt, hogy itt kényszerből együtt kell, hogy működjenek, és párbeszédet kell fenntartani a kormányzattal. Igen, ám, de ez...
1: Na, de mikor számíthatunk biztos. Egy Magyar Péter Mészáros Lőrinc közös fotóra, ahol kezet fognak éppen?
2: Ez valószínűleg, csak még egy gondolat, hogy alig ha történik meg, ugyanis Mészáros Lőrinc is leírta, hogy ez milyen kellemetlenségek azért vannak, mint például a TIGÁZ-t éppen kizárták az uniós közbeszerzési rendszerből, mert nem volt átlátható a mögötte lévő cégstruktúrának a működés, és nem felelt meg a törvényi alapfeltételeknek. Ezek nem segítik azt, hogy közös fotó készüljön.
3: Nekem az egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogyha igaz az az állítás, amit mondanak, hogy ugye az ő vagyona, az nem az ő vagyona, akkor ő mi alapján és milyen jövőképet, milyen víziót fest fel a munkatársa elé? Tehát, hogy akkor ő milyen alapon, hogyan...

0: gondol bármit is a jövőről.
1: Hát meg azért a közös fotóról tényleg úgy elkezdtem gondolkodni magamban, hogy nem, mert annyira elképzelhetetlen, hogy nem megy. Tehát, hogy nehéz lenne olyan neveket találni, akiket mondjuk szerintem, ha Magyar Péter így ír magában egy listát, hogy kikkel nem szeretne egy közös fotón szerepelni, akkor ki lenne előrébb. Mészáros Lőrincnél van még pár jelölt, de azért Mészáros Lőrinc én szerintem elég előkelő helyen lehet egy ilyen képzeletbeli listán, hát azért, hogy mondjam, tényleg nála szimbolikusabb figurája a NER elmúlt másfél évtizedes kiépítésének, annak a korrupt, ugye a miniszterelnök által is sokszor urambátyám rendszernek nevezett valaminek, hát Mészáros Lőrincnél tényleg nincsen ennél szimbolikusabb alakja, tehát nagyon nehezen tudom elképzelni, az lehet, hogy Mészáros Lőrinc részéről egy ponton érkezik valamilyen fajta szándék arra, hogy megpróbáljon kiegyezni a jelenlegi hatalommal, de nem hiszem, hogy ez...
0: Meghívhatná hajójára például.
2: Na, egy nagyon gyors gondolat, ugye ezek tőzsdei cégek. Valószínűleg a holnapi árfolyam változásokon valószínűleg látni lehet majd azt, hogy egyébként a piac hogyan gondolkodik arra, hogy Mészáros Lőrinc egyezkedni szeretne. Ez az egyik része, és még a másik az, hogy ugye itt egy politikai akarat mozgathatott hatalmas nagy tőkét ebből. Most feltételez módban fogalmazok, mert itt ülök a televízióban, de mozgathatott hatalmas nagy összegeket. Ha ez a politikai akarat megszűnt, de közben meglátjuk azt, hogy Orbán Viktor mire törekszik a Fideszben, itt is egy lassító pályát, egy fékező pályát, a széthullásnak a lassítására lehet egyébként egy törekvés, így is lehet egyébként ezt értelmezni.
3: Na de mire törekszik a miniszterelnök Magyar Péter, aki a Kossuth Rádióban járt? Megmutatjuk, hogy miről is beszélt.
4: Együtt értékelve tudjuk meghatározni a 2027-es költségvetésben az állami alkalmazottak fizetésemelését, a személyi jövedelemadónak a csökkentését, vagy adott esetben a családi pótlék emelését.
5: Fogalmazott Magyar Péter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A miniszterelnök azt ígérte, hogy meg fog történni a családi pótlék emelése, de jelentős hiánnyal vették át a költségvetést. A családi pótlék összege 17 éve változatlan. Az egygyermekes családok 12.200 forintot, a két gyermekesek gyermekenként 13.300 forintot kapnak. A három vagy több gyermekesek esetén kiskorúanként 16.000 forint jár. Ezek az összegek az egyszülős családok esetében nagyjából 1.000 forinttal magasabbak.
3: Eredményes lesz ez így Magyar Péter számára? Ezekkel az emelésekkel sikerül enyhíteni azt a úgy tűnik közelgő társadalmi elégedetlenséget, ami adott esetben akár egy társadalom, illetve gazdasági probléma halmaz eredménye lenne.
1: Az biztos, hogy kell ilyen típusú eredményeket felmutatni, tehát ebben nyilván van egy türelmi idő egy új kormánnyal szemben. Ugye Orbán Viktor szerint ennek a türelmi időnek vége, azért a társadalom lehet, hogy nála egy fokkal türelmesebb, de ezt majd meglátjuk. De az biztos, hogy a következő hónapok során kellenek ilyen típusú bejelentések, és aztán konkrét meghozott döntések, akár a családi pótlékkal kapcsolatban, akár egyébként ugye a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről, meg hát ott egyébként is ennél kiterjedtebb intézkedéscsomagról van szó, de kellenek az ilyen típusú pozitív eredmények, amiket fel tud mutatni az új kormány, miközben nyilván az egy fontos, és a kommunikációban hát azért halljuk, és folyamatosan ezt el fogják mondani, hogy a költségvetés azért hát nem nagyon jó állapotban örökölték ezt meg, és vannak korlátai annak, hogy miket tudnak teljesíteni, meddig tudnak elmenni most első lépésként, aztán majd második lépésként, tehát kommunikációsan én azt gondolom, hogy egyébként ez egy komoly kihívás lesz a Tiszának, de azért az látszik, hogy vannak olyan stratégiai területek, és pont a családpolitika ugye egy olyan terület, ahol még az egyébként már nagyon rossz állapotban lévő Fidesznek is, még ott a választások előtt is, ugye ha volt egy-két szakpolitika még, amiben egyébként ott a kutatások alapján a választók jobban bíztak Orbán Viktorban, mint Magyar Péterben, az pont a családpolitika volt, azért ez minden baja ellenére egy politikailag sikeres terméke tudott maradni a NER-nek, és pont ezért fontos lesz az, hogy Magyar Péter ebben felvegy, tehát hogy úgy tudja átalakítani ezt az egyébként nem jól működő rendszert, hogy közben ne lehessen rájuk fogni azt, hogy ők itt szétrombolják a Fidesz családpolitikáját, mert annak azért a megítélése továbbra sem annyira rossz, mint a NER egyébként többi területének.
0: Hát annyira nem jó volt a megítélése, hogy megnyerjék vele a választást, tehát azért ezeknek a
1: kevés
0: családpolitikainak, nem mondom, hogy álcázott, mert nyilván voltak ennek kedvezményezettjei, akik köszönik szépen, és élvezték ennek a lehetőségeit, de hogyha a nagy képet nézzük, akkor rengeteg beavatkozás volt ezzel az építőiparba, nagyon sok területbe, tehát hogy borzasztó károkat is okozott, amellett, hogy közben meg persze nyilván a képen akkor kapott egy támogatást, de hogy ezzel nem tudták azért megmenteni a bőrüket. Hát az, hogy most mi lesz, ugye persze, ha megduplázzuk a családi pótlékot, igen, nem most, majd jövőre, de jövőre csak majd, és majd annyi, és egyébként üres a kassa. Ez őszintén szóval nem egy szerencsés helyzet. Tehát, hogy az a nagy lendület, ami mondjuk a választásig elvitte, az a nagyon erős kommunikáció a Tisza pártot és Magyar Pétert, azt, ha Orbán Viktor kommunikációját, szerepét kritizáltuk, akkor itt egy kicsit legyünk megengedőek abban a szempontból, hogy néha megnyekken a Tisza pártnak, vagy a kormánynak, Magyar Péternek is a kommunikáció, és majd nem tudom, hogy lesz akkor ez a dízel, vagy nem lesz.
3: Beszélünk róla majd.
0: De hogy vannak olyan elemei azért, amik, hogy mondjam, megnehezítik ezt a korábban olajozottan működő, minden automatikusan megy, mindent lehengerlünk, minden simán megy. Azért itt most már az arányok változnak, tehát a kommunikáció és valós történéseknek és valós eredményeknek az aránya az most már meg fog változni, tehát azért lesznek szerintem komoly kihívásai.
3: Egyre többen beszélnek nehézségekről, több közgazdásztól is olvastam publicisztikát, hogy hozzá kell majd nyúlniuk azokhoz a jóléti intézkedésekhez, amit a Fidesz kormány tett még a választás megelőzően, például a két gyermekes anyák eszi a mentesség, és akkor mondtam egy példát, hogy ezek nélkül az államháztartási hiányt nem lehet majd olyan mértékben csökkenteni, hogy mondjuk 2030-ra elérjük az eurót. Ez az euró számunkra egy világító torony, ehhez ragaszkodni fog mindenáron a Tisza kormány, vagy előbb-utóbb kénytelen lesz elengedni, mert akkora a hiány.
6: Kérlek, mert szerintem ugyanarra gondolom.
0: Hát szerintem ragaszkodnia kell, tehát hogy kell, hogy világító torony legyen. Tehát azt most az Orbán Viktor elmondta, hogy ez egy őrültség az euró bevezetéssel egyáltalán foglalkozni, és a 2030 tök irreális, meg egyébként is, hogy nyilván nem akarja, mert akkor egy csomó saját játékterét elveszítené. Én azt gondolom,
3: hogy eszköz arra, hogy elmaszkolja egy adott kormánya a megszorításokat.
0: Jó, én azt gondolom, hogy az euró bevezetése az egy, igenis legyen egy világító torony. Beléptünk annak idén az Európai Unióba, ott ezt egyébként vállaltuk. Persze, van akinek, ha ez a forint, ez nagyon jó játékteret teremt, aki ott van a közelében és ért
3: szeret
0: hozzá.
3: Szeret játszani.
0: Aki, hát, igen, igen, de szerintem ez fontos.
6: Egyébként az, hogy az Unióhoz való csatlakozást említetted, egyébként tényleg, tehát hogy ha belegondolok, a rendszerváltozás utáni Magyarországon az Unió csatlakozás meg a NATO csatlakozás volt, ezek voltak olyan dolgok, amikben a társadalmi többség alapvetően egyetértett, mint közügyekben, párpolitikán felülálló közügyekben, és az euró bevezetése tud ilyen lenni egyébként. Tehát, hogy, és ez nem feltétlenül elfed dolgokat, mert ugye a 98-as Orbán Viktor valószínűleg nem így gondolkodott az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz, hogy ez majd elfed, pedig akkor is a költségvetési állapota, persze kellett előtte egy bokros csomag is, de a költségvetésnél sokkal feszesebb rendet kellett tartani, hogy tényleg elérjük a belépési kritériumokat, és akkor az még csak az volt. De itt most a közgazdászoknak az aggodalma is. Ugye Kármán András arról beszélt, hogy 8,3%-os lehetett volna a hiány, hogyha nem nyúlnak bele, és ebből lett ez a 7,5, mert így is vannak kiigazítások, de különböző beígért jóléti intézkedéseket meg strukturális ágazati béremeléseket be kell, hogy tervezzenek. És itt a lényeg, hogy a családi pótlék egy tipikusan olyan eset, ami, aki egyébként jobb kereseti helyzetben van, ott nem sokat fog számítani, de akik egyébként alacsonyabb kereseti tizedekbe tartoznak, ott tényleg néhány ezer forint emelés is per gyerek, az hatalmas nagy segítséget tud jelenteni, és ott komolyan érzékelhető lesz, tényleg pár ezer forint is, mert már a csokit is meg tudja venni mondjuk a gyereknek, nem pedig csak az van, hogy a lekváros kenyeret össze tudja rakni. De ez csak egy dolog, és ez, mivel fogyasztás alap, ez jellemzően a fogyasztásba pörög vissza, ez nagyon hamar visszatermelődik még adott éven belül az államkasszába is. Tehát valójában egy-egy ilyen intézkedés, ha jól van időzítve, elég hatékonyan tud visszajönni adó és fogyasztási oldalon az államkasszába, nyilván egyúttal segítve a gazdaságnak is az újraindulását. Tekintettel arra, hogy nagyon lent voltunk, és már most is mocorog az ipar is, meg egyéb terület. Elképzelhető, hogy ezt a gazdasági növekedés is hozzá tud járulni ahhoz, hogy jövőre kisebb legyen a hiány, de nem vagyok közgazdász, velük próbálok beszélgetni, meg gyűjteni az információkat. Szóval, jó, csak nem vagyok az.
3: Persze.
6: És ezek ebbe az irányba is mennek. Kellenek a kiigazítások, mikor, hogyan időzítve, mikor termel az már vissza.
3: Hát ennek a kommunikációja lesz majd fontos. Hát folytassuk még szerintem ezekkel a pénzügyi témákkal, hiszen a dízeleseknek egy 5000 forintos kiigazítást ajánl fel a kormány. Megnézzük, hogy mit is gondol erről majd a kommentelőhad, illetve mit gondolunk mi erről a témáról. Ez paternalista, kissé kádárista politika, hogy sokan ezt csúfolták, vagy pedig ez egy progresszív lépés most. Erről fogunk beszélni, nézzünk egy kis filmet erről.
7: Nem mindenki örül a kormány tegnapi bejelentésének. Az üzemanyag kompenzációból csak bizonyos dízelautósok részesülnek, a legfeljebb 150 lóerős gépkocsik tulajdonosai, miközben a benzines autósok egy fillér támogatást sem kapnak.
8: Az érintett 150 lóerő teljesítmény alatti dízelautók tulajdonosai szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000 forint, tehát decemberig összesen 20000 forint támogatást kapnak.
7: Emellett egyes őstermelők és mezőgazdasági termelők is jogosultak lehetnek a támogatásra. Az autósok egy része nem ért egyet az intézkedéssel, de van, aki megbecsüli a kicsit is.
3: Yeah. Megbecsüljük a kicsit is?
0: Ez teljesen érthetetlen számomra ez az intézkedés. Ezt mai napig keresem az okát, és nem találom, hogy ez most micsoda. Tehát miért 5000 forint, miért ez a lóerő kérdés, ez szerintem ez volt már ilyen a parlamentben egyszer valami, talán a kötelező biztosítás kapcsán, vagy régen valami tudom, egyszer a parlamentből hívott fel egy képviselő, hogy most akkor mi a franc van ezekkel a lóerőkkel. Tehát, hogy akkor is az volt, hogy ezt így valaki kitalálja, hogy miért pont 150 lóerő, mert nem 147, vagy 152, vagy meg ez az 5000 forint, és akkor nincs benzinárstopp, meg üzemanyagárstopp, viszont most valakinek adunk 5000 forint, én nekem pont 170 lóerős most az autóm, úgyhogy én pont kiesek ebből.
1: Akkor ezért kritizálod ezt az intézkedést.
0: Nem jön ez.
3: Gyorsan le kell cserélni.
6: Nem, nekem nincs is autóm, nekem semmi.
1: Én pedig nem tudom, hogy hány lóerős.
0: Egy tétel egyébként, és akkor aztán a múltkor pedig, nem is tudom, talán a vendéglátóipari vagy a turisztikai szakemberek kaptak most gyorsan valami támogatást, és én felhívtam arra a figyelmet, hogy amikor ez új kormány majd elindul, én óva intem őket attól, hogyha például bejön uniós forrás, és akkor ezt azonnal elkezdjenek ilyen forrásokat így rálocsolni bizonyos célcsoportokra, hogy egész egyszerűen adunk pénzt erre, adunk pénzt arra, adunk pénzt amarra, és ezek ilyen jól hangzó, egy sajtótájékoztatót megérő események. Én meggyőződésem, hogy több gazdasági kárt okoznak egyébként ezek a típusú pénzosztások, mint amennyit egyébként egy valóban normális építkezéssel el lehet érni. Tehát az, hogy vissza nem térítendő támogatásokat most így odaszórunk vállalkozásoknak, miközben a KKV-knál vagy a magyar vállalkozóknál olyan komoly mindset, ilyen üzleti gondolkodásbeli problémák vagyunk, ez a éljük túl a mát, gyorsan keressük meg, amit ma lehet, és holnap nem, teljesen mindegy, mi lesz utána. Rengeteg üzleti gondolkodásbeli hiányossággal találkozom. Egy kicsit elkanyarodtam a konkrét dízelártól, de hogy ez a rálocsoljuk a pénzt az emberekre, én azt gondolom, hogy ez mindig káros. És persze most azért a dízelesek, mert a dízel ár az most 70 forinttal vagy 100-zal több, mint a a benzin, és akkor most akkor én miért nem kapok, kérem szépen.
1: Igen, hát de... igen, ugye itt van az, én is akkor elmondom a kötelezőt, hogy nem vagyok közgazdász, szóval a gazdasági hatásaira ennek nehezen tudnék igazán mélyen beszélni, de ahol valószínűleg azt gondolom, hogy a politikai szempontok felülírták a szakmai szempontokat, legalábbis azok alapján, amit egyébként ehhez értő közgazdászok, szakértők mondanak, akik azért tényleg sokat kritizálják ezt az intézkedést, és azért lehet vitatni ennek a hasznát, értelmét, hogy tényleg miért pont ennyi, miért pont azoknak, mennyit is érez valójában. Itt azért arról van szó, hogy a Fidesznek szintén ugye az egyik ilyen sikeresnek vélt szakpolitikája, ha ezt lehet annak nevezni, az ez a benzinárstopp, általában az energiaárak, üzemanyagárak alacsonyan tartása, ez az, amiről szakmailag lehet vitatkozni, de hogy a választói percepció az volt, hogy ezek azért jó dolgok, azt a kutatások azért nagyon egyértelműen mutatták, és én szerintem az történt, hogy azért hogy a parlamenti üléseket követve, meg hát egyébként is ugye, ahogy láttuk a közéletet, az elmúlt hetekben azért egyre nőtt a nyomás a kormányon, hogy valamit a dízelárak kapcsán lépjen. Nyilván a Fidesz a benzinárstoppot tolja továbbra is, ami egy egyértelmű politikai vereség és egy gyengeség lett volna a Magyar Péter részéről, hogyha ezért valamiért ebbe az irányba mennek, és most ez egy dolog, hogy a szakmai érvek is nyilván amellett szólnak, hogy ne vezessenek be ilyen üzemanyagárstoppot, de egyébként politikai szempontból is ez nyilván vállalhatatlan lett volna, viszont valamit lépni kellett, tehát ki kellett találni valamilyen módszert, amivel csinálnak is valamit, de az más, mint amit a Fidesz csinált volna. Erre jutottak, hogy ez szakmailag jó vagy nem, azt szerintem itt egy másodlagos szempont volt.
6: Itt annyiban megint csak, hogy a szemléletmód, tehát akár az előző témánál is, hogy a szociális érzékenység szempontja is előjönnek, ugyanis 150 lóerő alatt jellemzően mégiscsak szerényebb autót vásárlóknak próbálnak kedvezni, szerényebb képességű autókat vásárlóknak próbálnak kedvezni. Ez az egyik eleme a dolognak. De a másik meg a praktikuma azért lóerőnél van például meghúzva, mert ez teljesen egyértelmű adatbázisokból látható, hogy kinek van ez az autója, és akkor ő kapja meg direktben ezt a támogatást. Tehát, hogy nem is kell gondolkodni, nem kell igényelni, egy választópolgárnak nem kell azzal foglalkoznia, hogy most valahogyan megigényelje ezt a támogatást.
0: Nagyon sok jómódú embernek van 150 lóerő alatti én nem autója, vitatom. Amivel hurcibálják a gyereket az iskolába, vagyonos emberek, és számtalan ilyen van, mert kiskocsi, kisgyerek, és akkor nekünk az pont jó lesz. És aki meg szerényebb, öregebb, és van éppen egy olyan öreg autó, ami kicsit nagyobb lóerős, mert nem tud újat venni, az pedig nem fog hozzájutni.
6: Én nem vitatom, hogy van ilyen, tehát ellenpéldát mindig lehet találni. Jellemzően arra fókuszálnak ilyenkor, és ez általában a szociálpolitikai intézkedéseknél ez a szerencsés, hogy nagyjából beférjenek a célcsoportba azok, akiknek ténylegesen szükségük van rá. De még egy nagyon fontos szempont van, és ez tényleg előjön az euró árfolyamban valamiért. De hogy azért, mert hogy a szemléletmód maga az, hogy kiszámíthatóbb legyen hosszabb távon a költségvetésnek is a helyzete, és ebben, és akkor, hogyha hosszú távon hozzászokunk hasonló, kicsit szofisztikáltabb, kevésbé pénzreöntős megoldásokhoz, akkor kiszámíthatóbb költségvetéssel messzebbre jutunk, mert kisebb kilengései lehetnek a gazdaságnak is. És itt is például, itt egy ilyen intézkedés nem generál mondjuk egy olyan áruhiányt, mint ami volt a benzinárstoppnál. Akkor kiskutasok viselték például annak a kárát, hogy mennyire lenyomott áron kellett eladniuk a dolgokat, és tényleg a magánbenzinkutasok jelentős része, akik ráadásul a vidéki Magyarországban vannak leginkább, tehát szorványfalvas települések között, nem, ott nem MOL van, vagy ÖMV, és még lehetne sorolni, akik nyilván nagyobb városok környezetében működnek, hanem kifejezetten magánkutak, ők nagyon rossz helyzetbe kerültek ezáltal. Tehát egy piaci szegmens is veszélyben volt, az ellátás biztonság is veszélyben volt, ráadásul a magyar választópolgár nagyon szofisztikáltan érzékelte azt, hogy egyébként a világban mekkora változások vannak, és mihez kellene valójában a jól megfontolt érdekünkből tartani. És az unió, az euró csatlakozásnál is ez van.
3: Érzem a levegőben, hogy itt még, érzem azt, hogy itt még lehetne folytatni ezt a vitát, és úgy érzem, hogy 30-40 órányi vita még ebben benne van. Viszont megyünk tovább, legalábbis megmutatjuk azt, hogy mit írtak a mi kedves kommentelőink ehhezen témához. Nézzük a nap kérdését, hogy milyen arányokkal is fejeztük be. Ön elégedett azzal, hogy a kormány havi 5000 forinttal támogatja a dízelautósokat, 70% elégedett, 30% pedig nem elégedett, és akkor nézzünk néhány véleményt ezzel kapcsolatban. Erzsébet azt írta, hogy igen, egyrészt megértem a nehéz helyzetet, másrészt miért fizessenek azok is, akiknek nincs is autójuk, miért fizessen mindenki többet például a zöldségért, vagy miért kapjon kedvezményt a 2 milliós fizetésből élő terepjárós. Robert, nem, amit fogyasztok, azt ki kell fizetni, ilyen ez, mindenre lehet kedvezmény, de nem ez a világ van. Lajos, nem, akinek nincs pénze üzemanyagra, az járjon tömegközlekedéssel, de szigorú. Gyula, nem, sajnos ez egy látszatintézkedés, populista, a magánautós menjen annyit, amit a büdzsé elbír, takarékoskodjon, támogatni a mezőgazdaságban, a fuvarozásban, közlekedésben dolgozókat kellene. Bea szerint diszkriminatív, senki sem kényszerítette a dízel tulajdonosokat, hogy ilyen autót vegyenek. Éva legalább ad valamit, nem elvesz, Domonkos pedig úgy vélekedik, hogy akinek telik majomra, annak legyen banára is. Gázolaja, traktorokba való, autóba benzin, azt a mindenségét, hát ilyen-ilyen. Kemény, megosztó vélemények voltak. Most gyorsan megnézzünk egy filmet még arról, hogy azonos nemű párok örökbefogadásáról is jogszabályt alkotnak, aztán nagyon röviden beszélünk erről a témáról.
9: Nem egy miniszternek, nem egy politikusnak kell döntenie, hogy az adott kisgyermeknek hogyan érhető el egy boldog és kiegyensúlyozott élet. Ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta a szombati sajtótájékoztatón. Ma reggel a Kossuth Rádióban már arról beszélt, hogy törvénymódosítással teszik majd elérhetővé az egyedülállók örökbefogadását. Ennek előzménye, hogy az Orbán kormány egy 2021-es rendelkezéssel kötötte miniszteri engedélyhez az egyedülállók örökbefogadását, amely sokak szerint egyúttal az azonos nemű párok adoptálási lehetőségét zárta ki.
3: Hazai és nemzetközi jog szerint az örökbefogadás sosem a felnőtt alanyi joga a gyermekre, hanem a gyermek védelme és joga a családra, és szerintem ezek az arányok, vagy ez az irány teljesen megborult itt ma Magyarországon, mert mindenki azzal a véglettel foglalkozik, amivel nem kéne, és nem azzal, hogy a gyereknek mire van joga. Mit gondoltok? Röviden.
0: Nekem összeszorul a szívem mindig, amikor a gyerekekről hallok. Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, van két gyönyörű unokám, és a harmadikat most minden percben várjuk, tehát itt nagyon nagy izgalom örülök még most is. És ez tényleg nagyon... nagyon
3: gratulálunk.
0: Köszönöm. De hogy ez egy nagyon, nagyon kényes téma, és egyre több ilyenbe fognak beleszaladni. Ugye nem napokkal ezelőtt az abortusz téma is nagy vihart kavart.
3: Szívhangrendelet.
0: Igen, és ez is egy nagyon érdekes kérdés, tehát itt mindenféle ideológiai csatározások vannak, miközben tényleg egész egyszerűen le kéne már menni arra szintre, hogy a gyerekeknek mi a jó. Erre vannak tényleg szakemberek.
3: Vannak kutatások.
0: Vannak nagyon jó segítő emberek ebben az országban, vannak elképesztően tapasztalt jó gyermekekkel foglalkozó szakemberek, tehát engedjünk már nekik egy kis teret, hogy ők elmondhassák azt, hogy egy gyermek fejlődése szempontjából mi az ideális. Nyilván nem az, hogy 2-3 évig egy kórházban sínylődjön egy gyerek, vagy egy állami, egy olyan intézetbe dobják be, amikbe eddig bedobták, és ugye itt, ami a kritikus téma, az most ugye hogy kell most ezt így...
3: Szívhangrendelet?
0: Vagy nem, most az egyneműek, hogy fogadhatnak-e örökbe, vagy nem.
3: Azonos neműek.
0: Azonos neműek fogadhatnak-e örökbe, vagy nem. Én ebben nem tudok természetesen határozottan állást foglalni. Én egy dolgot megértettem egyszer annak idején, valakivel beszélgettem erről még 20 évvel ezelőtt, és ugye ha az a kérdés, hogy a gyerek sínylődik valahol, vagy bekerül egy azonos nemű párba, amire van millió példa, hogy tehát fel tudnak ott is nőni egészséges gyerekek. Tehát, hogy itt egy kérdés van, hogy a gyereknek ez a jó, vagy az a jó? És ezt el lehet dönteni, hogy melyik a jó.
3: Fél-fél percetek.
6: Akkor nagyon gyorsan csak. Alapvetően ez egy jogi kérdés, tehát persze a gyereknek kell találni szülőt, de hogyha a jelentkezők közül, hogyha azonos neműek is olyan körülményeket tudnak teremteni, akkor értelemszerűen nem miniszteri döntése múljon az, hogy ezt megkaphatják-e. Ez az egyik eleme. A másik része pedig az, hogy ez is egy olyan jogszabály, amit a választási kampányban taktikai okokból lehetett halogatni, de a választás utáni kormányzás realitása megérkezett a Tiszára, És az nem biztos, hogy szerencsés, hogy ezt csak a társadalom közé így kiengedik ezt a témát, hanem néha lehet, hogy ezt irányítani is kellene. Az irányítás csak az, hogy proaktívan irányítani, nem azt mondom, hogy állást foglaljanak.
0: Hozzáteszem, semmi konkrét nem hangzott.
10: Utolsó
1: én megmondom őszintén, hogy én nem gondolom, hogy itt egy kényes témába szaladtak volna bele, hanem arról van szó, hogy a napirendre került a gyermekvédelem témája, ahol a szakmai szempontok teljesen egyértelműek, és végre úgy tűnik, hogy egy olyan országban élünk, ahol ezek a szakmai szempontok fognak előtérbe kerülni, nem pedig az, hogy egy kormány belpolitikai célokból, ideológiai alapon rekesszen ki különböző társadalmi csoportokat.
3: Súlyos témákat érintettünk a mai adásban. Köszönöm szépen, ilyen őszintén elmondtátok a véleményeteket, és még vita is volt, meg külön köszönöm, mert szeretem. Holnap is lesz aktuál, viszontlátásra, jó éjszakát kívánok!

műsor ajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak.

hogy szeretted. 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopottad itt a

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Lánci Richárd, Magyar Hang újságírója a vendégünk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Hát túl vagyunk egy hétvégén, gondolom te is egyfolytában híreket olvastál, néztél, figyeltél.
2: Hát istek, nem egyfolytában. Azért,
1: majdnem egyfolytában.
2: Majdnem egyfolytában.
1: De mi lepett meg? Van-e egyáltalán, bocsánat, rosszul kérdeztem, meglepette valami a hétvégén?
2: Nem, azt mondtad ugye, hogy a politika hétvégén berúgta a motort, hát nagyon sokan inkább azt mondom, a tényeket berúgták az árokba. Tehát, hogy ha Orbán Viktornak a köcsei kiszivárgott mondatait, mert ez is érdekes egyébként, hogy ugye ő interpretálta a TikTok csatornáján egy ilyen összevágott videó, hogy pontosan miről beszélt, majd a Bayer Show-ban ugye kifejtette a véleményét. Hát ott azért érdekes dolgok hangzottak el. Tehát kicsit olyan egyébként, mint amikor az idős úr, amikor nézeteltérésbe kerül a fiatalabb úriemberrel, és az úriember a fiatalabb inkább a futást választja, és mondja az idősebb úr, hogy majd ha elkaplak, ha utolélek, akkor elkaplak, akkor meglátod, mi lesz. Most körülbelül azt érzem egyébként Orbán Viktor mondataiba, hogy ha majd egyszer majd újra kormányra kerülünk, akkor majd mindenki. Tehát az a legszebb, hogy feláll ez a vagyon visszaszerzési hivatal, és közül, hogy aki ezzel fog dolgozni, meg ebbe fog dolgozni, azokat listázni fogjuk, és majd jól elszámoltatjuk őket, de könyörgöm, ezzel a hivatallal ügyészek és rendőrök fognak együtt dolgozni. Tehát minden ügyész és rendőrt listázni fognak és elszámoltatnak. Tehát ez az új demokrácia, vagy nem tudom, szóval néhány mondatban azért éreztem spétet, tehát, hogy nem nagyon, ez a, nem leszünk gyarmat, tehát, hogy ez, erről az a hülye vicc jutott eszembe egyébként, mint amikor Rétvári Bence amiatt aggódott, hogy a vármegyéket megszüntették, és már csak újra megyék lesznek, és mondta, hogy őt úgy hívják, hogy Rétvári, és akkor innentől kezdve az ő nevéből is kikerül a vár, és már csak Rétinek fogják hívni, meg Székesfehérvárat már csak Székesfehérnek fogják hívni, és akkor, hogyha nem leszünk gyarmat, akkor gondolom, ha a Fidesz kormányra kerül, akkor Balassa gyarmat már csak Balassa lesz szerint. Tehát, hogyha ezen a gondolatmeneten megyek, akkor ide jutok egyébként. De viccet félretéve, a hétvégi mondatok egyébként azt mutatták, hogy Orbán Viktor tusványos óta semmit nem változtatott a kommunikációja. Tehát ilyen a Soros, csúnya Brüsszel, mi van még? az orosz gáz elvesztjük, és vége lesz Magyarországnak.
3: Multicégek, mint ellenségek.
2: De az volt a kedvencem egyébként. Tehát amikor a magyar kormány 0-0-nál már az Orbán kormány idején egyébként minden munkavállalóért kezdetben 14 millió forintot fizetett egyébként egy külföldi cégnek, hogyha ide jött és munkáját alapított. De volt olyan kínai vállalat, akiknek 38 milliót fizettek munkavállalóként. És ezt tudjuk egyébként, hogy milliárdban mennyi például egy kínai vállalat, mert kijött egyébként, hogy bizonyos kínai vállalatok mekkora állami segítséget kaptak. Na most, hogyha arról beszélünk egyébként, hogy a multik ellen jól megharcolunk, akkor ez egy érdekes harc egyébként, amikor a zsebükbe pénzt teszek. Tehát, hogy ez egy ilyen Orbán Viktor féle full harc.
1: Figyelve a sajtót, nekem azt tűnt fel, hogy minthogyha a jelenlegi ellenzéki sajtó azt hangoztatta volna főként, hogy lám-lám, Orbán Viktorra azt mondják, hogy nem is kíváncsi senki, és mégis mennyien voltak kíváncsiak, és egy ilyen verseny indult fotókkal, hogy Magyar Péternél ennyien voltak, Orbán Viktort viszont ennyien ölelgették és fogtak vele kezet. Számít ez?
2: Nem. Egy dolog miatt nem számít. Orbán Viktor egy hosszú kihagyás után, ami sokakat megdöbbentett, például a Súlyog Tamás féle kiállásba sem vett részt egyébként. Tehát mondta, hogy menjen tüntetni, mert hogy az önkény miatt ki kell állnunk Súlyog Tamás mellett, és akkor ő viszont nem ment el a tüntetésre. Tehát nagyon hosszú időre eltűnt ő. Tehát azzal, hogy visszajött, egy az, hogy egyébként egy belső tervezett találkozón volt. Hogy sokan voltak, persze, mert hogy jött Orbán Viktor kinyilatkoztatni, és elmentek a meghívottak mindannyian. Mondjuk azért nagy neveket azért hiányolt mindenki a sajtóban egyébként, hogy hol is voltak egyébként a Fidesz első sorának a emblematikus politikusai, merre is jártak egyébként.
1: Kire gondolsz? Helyett.
2: Hát például Rogán Antalt nem nagyon
1: ott
2: láttuk.
1: Volt.
2: Ott volt? Akkor én néztem be a dolgot.
1: Legalábbis én fénykép felvételt láttam róla, hogy ott ült, nyilván nem exponálta magát, kivéve, hogyha ez nem egy tavalyi kép volt, de hát miért lett volna tavaly?
3: Gulyás Gergő is feltűnt egyébként, engem az lepett meg.
2: És Lázár János, mert
1: ő róla hivatalosan be is jelentett, hogy más jellegű programja miatt nem jelent meg.
2: Akkor én, amit olvastam egyébként, akkor ott azok a sajtóorgánumok hiányoltak embereket, ezek szerint ott voltak. Viszont ezeket az embereket nem látom a parlamentben már. És az mondjuk nagyobb jelzésértékű dolog, mint hogy egy köcsére megjelenik, vagy nem jelenik meg. És ugye megy a pletyka, hogy még hányan fognak kiszállni egyébként a frakcióból, rövidesen. Mert hogy úgymond fiatalitás, de inkább arctalanítás megy a frakcióba láthatóan. Bocsánat.
3: Nem, ami még szembetűnő az, hogy az elmúlt hónapokban elég passzív volt a Facebook oldalán is Orbán Viktor, viszont most nem is tudom, szerintem 10 körüli poszt is született az elmúlt napokban. Láttuk jönni ezt az ő feltámadt hanvaiból, talán mondhatjuk ezt, ott most szerintem egy magabiztos karaktert mutatott Köcsén, megkérdezett Hold udvar is, őt látja az ellenzék vezetőjének. Megdöbbent ez minket, vagy számíthattunk rá, hogy néhány hónap kihagyás és közös gondolkodás után visszatér majd, és magabiztosságot igyekszik mutatni?
2: Hát de én most azon gondolkozom, hogy értem én, hogy visszatért, és milyen jó, hogy magabiztos, csak mire? Tehát, hogyha megnézzük egyébként a pártok támogatottságát, és azt, hogy hogyan viselkedik a Fidesz és a KDNP a parlamentben, természetesen hozza az ellenzéki attitűdöt, csak hogy az a kérdés, hogy ez mennyire hiteles. Tehát amikor Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP közösen aggódnak az államháztartás állapotáért, és akkor így elgondoljuk, hogy 16 évig voltatok kormányon, hogy az akkor úgy nem zavart titeket az egész története. Amikor mondjuk Orbán Viktor maga jelentette be a parlamentbe, hogy Katartól is vettünk föl például hitelt. És az úgy nem volt gond akkor az államháztartásnak a billenése. Most így hirtelen mindenki elkezdett aggódni emiatt.
3: Azt egyébként a Bajersúban is mondta, hogy most még a jobboldali szavazókhoz, a magtáborhoz szólnak, nekik pedig valószínűleg ezt az erőt kell mutatni.
2: Valószínűleg, és nekik a Sorosra és a Brüsszelre szükségük van, ez egyértelmű.
1: Hát az ő szavazótábora, akihez ugye beszél, mert be is jelentette, hogy azokhoz neki most nem kell beszélnie, akikkel nem ért egyet, vagy elküldték őt. Tehát ez teljesen érthető, hogy most újra keretezi magát, és hangsúlyosan megjelenik, mint vezető. De ott van a Magyar Péter, aki hát szintén megjelent a hétvégén a színen, szabadtéren, sajtótájékoztatón, földön, vízen, levegőben, mindenhol ott volt, Facebookon, és volt egy érdekes elem, hogy teljesen újdonságként jelentette be, vagy újnak tűnően jelentette be azt, hogy bizony dokumentumot lobogtatva Bizony itt nagy disznóság történt, hiszen Vásárhelyi Jánost maga Orbán Viktor javasolta kitüntetésre 2016-ban. De hát ezt már tudtuk. Ez egy olyan esemény volt, ez megjelent a magyar közlönyben. Most viszont mégis a médiatérben ez úgy jelent meg, mintha ez egy bombasztikus, friss hír lett volna.
2: Ahogy szokták mondani, kopnak az emlékek, mert pont arról beszélgettünk, hogy hétvégén, hogyha leülünk így hárman és felidézzük, hogy hányfajta mondat hangzott el különböző politikusok szájából, az tényleg olyan, hogy mint hogyha nem lenne uborka szezon a politikában. És ugyanez a történet, hogy persze, mi emlékszünk rá, mert ez a szakmánk, hogy foglalkozunk a hírekkel.
1: Bocsát, elfejtettem mondani, a bicskei gyermekotthon pedofili gyakorlatjáról van szó, amit elítéltek.
2: Igen, akinek a beosztottját ugye a kegyelmi botrány
1: szereplője volt.
2: Ugye, és őt mentették, tehát ő volt a kegyelmi botránynak úgymond a kegyeltje. Tehát, hogy emlékszünk rá, mert hogy mi nagyon sok mindennel foglalkozunk. Egyébként nagyon sok esemény van, ami elmossa ezeket a történeteket. Tehát, hogy Vásárhelyi úrról tudtuk egyébként, hogy a Fidesz terjesztette fel, és ő tüntette ki akkor, amikor már egyébként a közvetlen munkatársai is nagyon sok mindent jeleztek azzal kapcsolatban, hogy nincs minden rendben ezzel az emberrel, és nagyon finoman fogalmaztam a gyermek abuzálást, úgy fejeztem ki, hogy nincs minden rendben.
1: De nem lehet arról szó, nagyon... hogy ez tulajdonképpen egy rálicitálás volt egyik a másikra? Tehát, hogyha Orbán megjelenik, és már videókat posztol, és látszik, hogy itt elviheti a hétvége médiaterét, akkor nekünk is kell mondani valami iszonyatosan hangosat. Nem baj, hogyha egyébként ez egy régi történet, mindenki tudhat róla, csak elfelejtette, ahogy te mondod, de az a lényeg, hogy a mi hangunk kerekedjen a másik felé.
3: Csak az, hogy mint az le is lett volna koreografálva olyan szempontból, hogy Köcsén, aztán egyből Orbán Viktornak szegezték az újságírók a kérdést, hogy mégis miért terjesztette fel Vásárhelyi Jánost állami kitüntetésre, aki ugye erre azt felelte, hogy hát javasolták neki, nem sokkal rá, pedig Magyar Péter egyből posztolta is Facebookra, hogy Balogh Zoltán volt az, aki javasolta, tehát ez így elég előre kiterveltnek tűnt.
2: Amikor egy gyermekabuzálás miatt elítélt embert nél az a mentségem, hogy hát azért tüntettem ki, mert felterjesztették, az látható egyébként, hogy sebetejt az emberen. Tehát, hogy ez egy olyan válasz, amire mindenki azt mondja, hogy elmész számat valahova, tehát, hogy ne hülyeskedjünk már, hogy ez azért, hogy mert akkor, bocsánat a kifejezésed, akkor egy rablógyilkos is azért tüntetünk ki, mert valaki felterjesztette. Tehát ez egyébként egy működő stratégia volt a Vásárhelynek, meg a Kónyának a nevének a bedobása, tehát a kegyelmi potrány felmelegítése, hogyha így fogalmazhatok, mert érezhetően Orbán Viktoron ez a kérdés sebetejtett, mert ez nem jó válasz egyébként, hogy hát felterjesztették, és akkor ezért lett kitüntetve, ez nem jó. Tehát, hogy ilyet nem mondhatunk egy gyermekabuzáló esetében, úgyhogy működött a stratégia. A pillanat uralása egyébként meg Orbán Viktornak a kedvenc kommunikációs mondatai közé tartozott, hogy mindig a pillanatot kell uralni, és ezt egyébként Magyar Péter elleste tőle tökéletesen. Tehát, hogyha arról van szó, hogy kommentelni kell, hogy a Facebookon oda kell szúrni, hogyha valamelyik újságíró alá be kell kommentelni, Magyar Péter fogja a klaviatúráját, és azonnal írja a kommentet bárki alá, hogyha úgy jön ki a lépés, akár politológus, akár újságíró alá, és ezzel is a pillanatot uralja, tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy igen, Orbán Viktor most előjött, bejelentett, hogy Köcse. Itt egyébként nagyon sok Orbán közeli sajtó orgánum és újságíró mondta azt, hogy hát Magyar Péter el akarja lopni a sót ezzel a gyermekvédelmi jelentés előhozatalával, miközben hát Orbán Viktor most visszatért, és róla kellene, hogy szóljanak a hírek, és valóban ebbe biztos, hogy van egy ilyen fajta ellenpont, hogy hát Orbán előjött, hosszú idő után horvátországi, nem tudom, elvonulásából, és akkor nekünk is valami ellenpontot kell képezni.
1: A választó szemében számít az elem, hogy Magyar Péter szemmel láthatóan élvezi ezt az online politizálást, ezt a Facebook kormányzást, amit ő ugyan tagad, de hát ez nyilván mégiscsak leszűkítve, vagy sarkítva, de az... És közben Orbán Viktor meg nem igazán otthonosan mozog ezen a terepen, aminek egyébként lehetnek nyilván generációs, meg személyiségbeli okai, egész egyszerűen ebbe a világba Magyar Péter már beleszocializálódott, Orbán Viktor meg, hát ugye legendák vannak arról, hogy ő nem használ okostelefont, stb.
2: Most már Horvátországban láthatóan egy új okostelefon terméken telefon.
1: De hogy, szóval, hogy mondjam, nem az első sorban fog ülni az új okostelefon bemutatójánál.
2: Igen, tehát, és nem az AI-ról nem ő fog tartani nekünk nagy előadást egyébként Orbán.
1: Szóval Viktor. Számít ez a választók szemébe?
2: A mai világban egyébként a politikában ez nagyon-nagyon fontos, nemzetközileg is, hogy mennyire vagy aktív. Szóval, ha megnézzük egyébként Donald Trumpot, ő aztán szerintem néha tőle is el kéne menni a klaviatúrát, mert olyanokat tud beírni egyébként különböző felületekre, hogy az ember a fejét fogja, de úgy tűnik egyébként, hogy a nemzetközi
1: de
2: politikában
1: odaül.
2: Is.
1: Odaül. Na de odaül. Orbán Viktor nem ül oda.
2: Orbán Viktor nem ül oda, és emiatt ő egy picit handicappel rendelkezik ezen a területen. Ugye Kaminski Fanni ebben azért segítséget nyújtott, egész jó pénzért. Tehát ezt a fajta Viktor a TikTokon című csatornát azért felpörgették. Tehát ott azért nagyon sok olyan tartalom jelent meg, ami úgynevezett ilyen fiatalos motivumokat hozott elő. De valóban Orbán Viktor még az úgynevezett klasszikus politikus, az is a klasszikus politizáláshoz tartozik. Tehát hogy ez nem az ő terepe. De Magyar Péter viszont egyértelműen az országjárós és a mindenbe is belekommentelős típusú, ha fogalmazhatok ilyen szépen, politikusok közé tartozik, és valószínűleg ez az új trend egyébként a nemzetközi politikában is.
3: Egyébként Orbán Viktor, mint a kommunikációs szinten is igyekezné magát el, vagy nem is elhatárolni, de legalábbis ugye új kommunista digitális tanácsköztársaságnak nevezte az ATV információi szerint az új rendszert vagy kormányt, tehát azt hiszem, hogy ő nem is szégyelli ezt, hogy ő nem egy nagyon új hullámos a közmédiában, nagyon otthonosan és aktívan mozgó politikus.
2: Ezek mindig szépen meghatározott dolgok egyébként, tehát egy ellenségképet egy politikában meg kell határozni. Ezt maga Orbán Viktor mondta el, amikor még ellenzékben volt, hogy a patás ördögöt kell formálni az ellenfélből, és akkor így lehet nyerni. Az a probléma, hogy ez a kormányzásuk alatt egyébként ők is alkalmazták ezt a taktikát, de jelen esetben most nagyon jó ez a tanácsköztársaság, most nem tudom, 10-valahány nap van a 133 napból hátra ugye a kormányalakítás óta, tehát hogy rövidesen elvileg jönnek vissza Orbán Viktorék, mert azt mondta, hogy a 133 nap után ők érkeznek, valahol szeptember 20-valahanyadikán lesz azt hiszem a 133. nap, de a lényeg a dolognak, hogy igen, neki meg kell határoznia azt a fajta álláspontot, ami annak a több mint 1 millió szavazónak szól, aki most Orbán Viktorra húzná az X-et akkor is, hogyha teszem azt a Fidesznek a népszerűsége nem túl magas, és akkor finoman fogalmaztam. Ellenpontot kell mutatni azzal szemben, amit Magyar Péter képvisel a politikában. Láthatólag ez még azért a magyar választók között annyira nem népszerű.
1: Ellenpontot igen, de ezt mennyire kell konfrontatívan csinálni? Tehát szemmel láthatóan Magyar Péter is, bár ő most ebben a helyzetben kevésbé, de Orbán Viktor egyértelműen kijelentette azt, hogy igen, itt vannak az önkény képviselői, itt vannak a új kommunisták, a nem tudom én milyen jelzőkkel, akiknek a híveivel még nem kell beszélnünk, hiszen most küldtek el bennünket, na de majd egyszer, mikor ők rájönnek, hogy kit is választottak, akkor majd akkor kell majd hozzájuk szólni, és akkor kell őket visszaédesgetni, aki tőlünk ment el. Ez a konfrontatív, a harc, az állandó szembenállás, a retorikai, ki kell állnunk, harcolnunk kell, stb. Ez a fajta hozzáállás, ez mondjuk 3 évvel egy választások előtt, mert ugye ha minden a tervek szerint megy, akkor 3 év múlva lesz legközelebb választás. Nem korai ez? Vagy van ennek valami olyan politikai oka, célja, ami miatt Orbán ezt meghúzta, és tulajdonképpen újra felvette a rostét, vagy felnyitotta a rostét, és elindult a rohamra?
2: Orbán Viktor kormányon is ellenzékben volt. Legalábbis mindig úgy kommunikált. Tehát harcolt Brüsszellel, harcolt a multikkal, harcolt a Covid-dal, harcolt a háborúval, mert ő békepárti. Tehát ez a fajta harcos, és mindig ellenállunk, és mi vagyunk a háborgó tenger.
1: De nem ebből lett az embereknek elege?
2: De.
1: Akkor biztos, hogy jó nem módszer
2: csak,
1: ez.
2: Csak ha belegondolsz, Orbán Viktor, amikor a Fidesz kongresszuson elmondták a felszólalók, hogy mi volt a probléma a Fidesz kormányzás alatt, hogy például a korrupció Orbán Viktor asztaláig ért, volt ilyen mondat is, akkor Orbán Viktor kiállt, és a beszéde elején kijelentette, hogy ismertek, én nem változom. És akkor innentől kezdve ne várjuk azt, hogy egyébként ez az ember, aki 16 év kétharmados kormányzás után elvesztette a hatalmat, ő azt fogja gondolni, hogy valami hatalmas dolog fog következni, és változtatni fog ezen az egész kommunikációt. Nem, Orbán Viktor marad Orbán Viktor.
1: Lánci Riárd, köszönjük szépen,
3: hogy itt voltál. Köszönjük, hogy itt voltál.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. 14 órától a Spirit FM-en.

0: az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Nyilvánosságra hozták a kormány gyermekvédelmi jelentését. A több mint 200 oldalas dokumentumban az összeomlás szélén álló rendszer hiányosságairól és veszélyeztetett gyermekekről számol be a kabinet. Magyar Péter azonnali 10 milliárd forintos krízis program elindítását jelentette be. A stúdióban Gyurko Szilvia. Minden az Európai Unióból jövő összeg 80%-a visszamegy, de az EU-s pénzek ügye része a Tisza-Brüsszel paktumnak, mondta Orbán Viktor a Bayer Show-ban. A volt kormányfő szerint az euró bevezetése fedősztori, egy kódnyelv, ami a megszorításokat jelenti. Balási Zsolttal beszélgetünk. Orbán Viktor harciasabb fellépés sürgetett a Tisza párttal szemben a Fidesz szombati Kötcsei rendezvényén. A volt miniszterelnök a tiszás gyarmatosítás ellen hirdetett nemzeti ellenállást. Szerinte a Fidesz legfontosabb feladata ősszel már nem a választási vereség elemzése, hanem a Tisza kormány támadása és a tevékenységük bemutatása. Bóka Jánost kérdezzük. Magyar Péter miniszterelnök szerint Orbán Viktor nyíltan megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait, amikor a volt kormányfő azt mondta, az ott dolgozóknak pénzügyi és jogi felelősséget kell vállalniuk, ha a Fidesz újra hatalomra kerül. Mindeközben hosszú tényfeltáró anyagot közölt a 444. Arról írnak, hogy tavaly novemberben egy szűk, Radnai Márk köré szerveződő csoport hibásnak tartotta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették Magyar Pétert egy beszélgetésen. Vendégünk Hegedűs Szabolcs és Tompos Ádám.
2: Tiszteletek, köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Hát fura, mert mintha nem változott volna semmi, ugye Magyar Péter és Orbán Viktor, Orbán Viktor és Magyar Péter, de azért itt az erőviszonyok erősen megváltoztak, és ez nem teszi egyenlővé a két mondat, a két elhangzott gondolat súlyát, amit egyikhez vagy másikhoz fűzhetünk, de azért majd megbeszéljük a mai adásban. De itt a legelején ennél sokkal, sokkal fontosabb témánk is akad, bár ez is kormányzati téma is egyúttal. Gyurko Szilvia a vendégünk, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Én mondtam a híradó végén, amikor Edittel beszéltünk, hogy hát régóta ismerjük, hiszen ezzel foglalkozott akkor is, amikor nem volt államtitkár, úgyhogy a helyén van, most legalább tud tenni is. De pont azért, mert ezzel foglalkozott, hadd kérdezem először azt, hogy szakemberként meglepte, vagy megdöbbentette, amit talált?
3: Megdöbbentett a problémáknak a súlya és a sokrétűsége, és igazából az, hogy azt gondoltam, hogy lesz legalább egy talpalatnyi föld, ahol meg tudjuk támasztani a hátunkat, és azt mondjuk, hogy oké, akkor innen indulunk, de hogy valójában minden egyes szeglete és minden egyes része a gyerekvédelemnek olyan brutális kihívásokkal és problémákkal küzd, hogy valójában csak azt lehet priorizálni, hogy hol csaptak legmagasabbra a lángok az égőházban.
2: Valójában az egészet le kéne rombolni és újraépíteni, csak hát nincs rá lehetőség, mert ott vannak a gyerekek a rendszerben.
3: Így van, ott vannak a gyerekek, ott vannak a szakemberek. Ez egyébként bennem is nagyon sokszor felmerült, hogy egyszerűbb lenne a nulláról újraépíteni, mint az, ami van. Azért gondolom azt, hogy mégiscsak reményteli a helyzetünk, mert hogy a látogatások kapcsán, amit az intézményekben tettünk, nagyon sok, nagyon jó szakemberrel találkoztunk, tehát hogy van kire építeni, vannak jó szakemberek a rendszerben, és szerintem van kurázs is a rendszerben, ami azt jelenti, hogy vannak gondolatok, vannak innovációk, és hogy azzal együtt, amit mi szeretnénk, lehet egy jó szakmai munkát végezni.
2: Kritikus fizikai körülményekről, intézményi körülményekről számoltak be, és kritikus szakember hiányról. Mekkora a szakember hiány?
3: Ugye általánosságban azt mondható, hogy egy 20%, tehát minden ötödik szakember hiányzik a rendszerből, de hogy vannak olyan megyék, vagy volt olyan megye, ahol látogatást tettünk, és ahol azt mondták el, hogy 55-65% a lakásotthonokban a szakember hiány, és a hozzá kapcsolódó fluktuáció, tehát mennyi a jövésmenés a szakemberek között, az azt jelenti, hogy tavaly 100 ember jött, és 100 ember ment el, amit, hogyha belegondolunk, akkor egy egészen elképesztő szám, mert azt jelenti, hogy az a szakember, aki a gyerekre ráhúzta a harisnyát reggel, nem lesz ott délután, aki múlt héten még tanult vele, két hét múlva már nem fogja kikérdezni a házi feladatot, és egyáltalán nem biztos, hogy az a gyerek, aki tavasszal elkezdett bizalmi viszonyt építeni valakivel, ősszel is ott tud lenni mellett.
2: Egy kiszolgáltatott lelkű gyerek megint csalódik.
3: Hát így van is, hogy nem azt vállalta az állam, hogy kosztot és kvártét ad, hanem azt vállalta, hogy gondoskodik, hogy biztonságot ad, hogy bizalmat épít, hogy segíti a gyerekeknek, hogy a traumáikat feldolgozzák, és ehhez egy stabil, jól képzett, megtámogatott, erős rendszerre van szükség, amiben beletartoznak a szakemberek.
2: Mondja a kosztot és kvártét, ez sem volt rendben. Tehát ha arról lehet beszámolni, hogy éheztek szépen,

0: szerint a gyerekek arról lehet beszámolni, hogy szexuális szolgáltatást vállaltak azért, hogy enni kapjanak, akkor itt kosztkvártény nem volt, itt kiszolgáltatottság volt és aljasság.
1: Ugye az, amiből idéz, az egy 2024-es célvizsgálati jelentés, ahol volt olyan megye, ahol leírta a kormányhivatal azt, hogy ők azt tapasztalták, hogy volt olyan intézmény, ahol a gyerekek szexuális szolgáltatást nyújtottak ételért cserébe. Az általában is megállapítható volt, hogy főleg kamasz gyerekek számára nem elegendő az az ételmennyiség, ami van, illetve voltak intézmények, ahol elzárták az ételt a gyerekek elől, akik aztán, hogyha föltörték a kamrajtót vagy a hűtőajtót, akkor rögtön mondjuk rongálás miatt is akár eljárás indulhatott velük szemben. Tehát valóban igaz, hogy ezzel párhuzamosan például életveszélyes vizes blokkok és minden egyebek is szerepeltek ezekben a jelentésekben, amik számomra azért voltak, ha kérdezte azt, hogy mi volt az, ami megrendítő volt. Ez például számomra megrendítő volt, hogy ez valójában 2024-2025-ben már egy abszolút tudott dolog volt, hogy itt brutális mélységű a finanszírozási probléma és mindazok a hiátusok, amik a gyerekeket körül.
0: Amikor a kormányhivatal leír egy ilyen jelentést, annak milyen következménye kellett, hogy legyen, vagy kellett volna, hogy legyen?
1: Azt tudom elmondani, hogy milyen kellett volna, hogy legyen. Nyilvánvalóan nagyon fontos lett volna ezekben a helyzetekben azonnali vizsgálatot indítani, azokat, akik erről tudtak, akik ezért felelősek voltak, fölmenteni, hogy utána menni annak, hogy hogyan lehet ezt rendezni, hogyan lehet elejét venni annak, hogy hasonló helyzetek kialakuljanak. Ugye 2025 év végén volt egy pénzügyi injekció az akkori kormányzat részéről, ami egyébként célozta az étkezéseknek is, meg a zseppénznek, meg a ruházkodásra fordítható összegeknek a megnövelését. Akkor nem értettük, hogy miért így kezdik. Így látva ezeket a jelentéseket, egyen jobban érthető, hogy a probléma még annál is súlyosabb volt, mint amit mi sejtettünk.
0: Azt nem szoktuk ilyen mértékig kibeszélni, mert itt most az intézményekben történt esetek olyan szinten ültek rá a témára, hogy mindent elsöpörtek, de voltak éppen a megelőzés, meg a gyerekvédelem, hát igazából nem ott kezdődik, hogy bekerül valamilyen intézménybe a gyerek. Tehát az még sok esetben a családban kellene, hogy elkezdődjön.
1: Ez egy iszonyat fontos dolog, amire rávilágít, hogy a magyar társadalomban nagyon sokak fejében a gyerekvédelem az az intézményeket jelenti, ahova a családból kiemelt gyerekek kerülnek, miközben valójában a gyerekvédelemnek az alfája és az omegája az az alapellátás, amikor a gyerekek még a családban vannak, és ott kapnak olyan megerősítő, támogató szolgáltatásokat a szülők is, a család, a tágabb család, a gyerek, hogy hogyan tudnak együtt maradni. Ugye ez a leghatékonyabb, leginkább traumaszenzitív, és hogy nagyon érdekes, de ez a legolcsóbb módja is annak, hogy egy jó gyerekvédelmi rendszert működtessünk, és azért a magyar struktúrában jelenleg, amit a diagnózisban bemutattunk, az látszik, hogy az alapellátásból is elfogytak a szakemberek, elfogytak a szolgáltatások, és hogy nagyon komoly sivatagok vannak, ahova egész egyszerűen nem jutnak el a támogatások.
0: Amit ideig beszéltünk, és ahogy ideig beszéltük, az lehetett volna egy évvel ezelőtt is, amikor eljön mondjuk az alapítvány képviseletében, és akkor ezt mi itt megbeszéljük. Most annyiból más a helyzet, hogy lehetősége van tenni, vagy változtatni, vagy javítani. Igen. Mennyi lehetőség van erre? Mennyire szab gátat a pénzhiány, és mennyire szab gátat az az intézményrendszer, amit talált?
1: Igen. Nyilván az élet realitása meg a valóság a szembe jön, tehát hogy az embernek vannak vágyai és elképzelései, és aztán azt milyen tempóban és hogyan lehet megvalósítani, ez egy nagyon komoly kérdés, viszont az, ami szombaton történt, az szerintem egy vízválasztó volt. Arra mutatott példát, hogy először hosszú-hosszú évek óta nem a politika használja fel a gyerekvédelmet, hanem a gyerekvédelem használta fel a politikát, tehát hogy mi voltunk azok, akik az üzeneteinket, akik a nagyon fontos megállapításainkat úgy tudtuk odavinni egy politikai arénába, hogy több mint 5000 ember töltötte le a gyerekvédelmi diagnózist, több mint 100 000 ember olvasta el idáig a jelentést. Ha valaki egy éve azt mondja nekem, hogy Magyarországon az emberek gyerekvédelmi diagnózist fognak olvasgatni, és a legnézettebb portálokon és közvetítéseken arról szól, politikai vezetők arról beszélnek, hogy mi van a gyerekvédelemben, akkor azt mondtam volna, hogy ébresszem föl, mert álmodom, és hogy most meg lehetőségünk van arra, hogy nem egy politikai játszótér a gyerekvédelem, hanem van egy politikai akarat, ami változtatni és segíteni akar, és ehhez nekünk az államtitkárságon az a feladatunk, hogy a szakmai alázatot, tudást, munkát oda tegyük, és mellé állítsuk a szakmát, hogy együtt tudjunk egy jobb környezetet teremteni a gyerekeknek.
0: Törvénymódosítással lépnek a parlament elé egyfelől, másrészt most lett 9,5 milliárd forint csomó dologra, ami hát nyilván tűzoltás.
1: Így.
0: Mert hogy ez az egész rendszer ennél sokkal többet kíván. És nyilván van egy tűzoltás része a béremelésnek is, amit bejelentettek az ágazatban dolgozók számára két részletben.
1: Igen.
0: November és január?
1: A pontos időpontok szerintem nem hangoztak el. Azt gondolom, hogy így a költségvetési tárgyalások során.
0: Hát úgy volt, hogy a fele idén még, és talán a másik fele a jövő év elején. Valahogy így volt. Ez irreális?
1: Nem gondolom irreálisnak, azt mondom csak, hogy ez egy olyan döntés, ami nem az államtitkárság szintjén van. Ugye ez az egész szociális szakmát érint, és ez nagyon fontos is hangsúlyozni, hogy a gyerekvédelem az a szociális szakmán belül van, és ott így fogyatékossággal élő intézmények, szociális intézmények, idős gondozás is ugyanúgy olyan embereket foglalkoztat, ahol szintén le lehetne írni azokat, amit mi leírtunk, hogy kevesen vannak, kevés a hely, kevés a szolgáltatás, méltatlanok a körülmények, a fizikai körülmények is. Szóval én szerintem a gyerekvédelmi diagnózis után még más látleletek is elkészülnek.
0: Hát a rendőrség kapcsán is ezt mondják, ugye az egészségügy kapcsán, az oktatásban is vannak bajok, tehát itt azért az alapszolgáltatásokkal súlyos hiányosságok vannak. Viszont a 9,5 milliárd azonnali elköltésére van lehetőség, és meg is vannak azok a célzott pontok, amikre elköltik. Ugye 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, 15 speciális gyermekotthont hoznak létre 120 gyerek számára. Ezek látszólag nagyon komoly lépések, elegendő lépések mennyiségileg most hirtelen?
1: Ugye ezek azok az első lépések, amik ahhoz kellenek, hogy a frontvonal legfájdalmasabb pontjaira tudjunk, ha úgy tetszik, új csapatokat küldeni, illetve azokban a megyékben, azokon a településeken, ahol a legégetőbb a feszítése például annak, hogy nagyon sok szerhasználó gyerek van, nagyon sok olyan gyerek van, akit nem lehet az intézményekben megtartani, ahol olyan a munkaerőpiac, hogy kevesen jönnek a gyerekvédelemben, mert mondjuk megéri máshova elmenni dolgozni, hogy ezek a területeken, illetve ahol a legkirívóbb a probléma, oda tudjunk tenni egy modellt, oda tudjunk tenni egy kezdeményezést, és hát ugye el fognak kezdődni a jövő évi költségvetési tárgyalások. Nekünk feladatunk az, hogy kialakítsuk a gyerekvédelemnek nem a túlélésről szóló struktúráját, hanem a fejlődésről szóló struktúráját, és abban már az, hogy mit és hova költünk, és ahhoz mennyi pénzre van szükségünk, ahhoz például be kell fejezni a diagnózist, ugye ezt év végéig vállaltuk, most a ország felét tudtuk bejárni, és hogy kell az, hogy lássuk, hogy a szakemberekben milyen kapacitások és milyen erőforrások vannak, mert az elmúlt időszak nem múlt el nyom nélkül, tehát nem nulláról építkezünk, ahogy ön is mondta, hanem valamiről, és most odarakjuk az erőforrásokat, ahol nem.
0: Honnan lesz ez szakember? Ugye egy új intézmény, az új szakembereket is kellene találni, vagy a régieket összegyűjteni máshonnan, de hát ott sincs.
1: Igen. Én ezért örülök annak, hogy ezekről a kérdésekről ilyen műsorokban tudunk beszélni, mert abban bízom, hogy minél több olyan szakember hall minket arról, hogy milyen szavakkal, hogyan beszélünk a gyerekvédelemről, akik elhagyták a pályát, mert azt érezték, hogy már nem végeztek szakmai munkát, ők visszatérhetnek, nagyon szeretnénk elérni a fiatalokat, ez egy csodálatos hivatás, és egészen elképesztő dolog gyerekekkel dolgozni, a gyerekvédelem az egy nagyon-nagyon jó hely, hogyha ott megkapják a szakemberek azokat a támogatásokat, segítségeket, amik arról szólnak, hogy nem csak túlélnek, hanem valódi szakmai munkát végezhetnek. Amikor mi megkérdeztük őket, hogy miből éreznék azt, hogy jó a gyerekvédelemben dolgozni, akkor egyszerre mondták azt, hogy legyenek jobbak a bérek, de mondták azt is, hogy legyen erősebb a szakmai támogatás, hogy figyeljenek oda a hangunkra, és hogy legyen szakmai autonómiánk, hogy a mi saját döntéseinket meghozhatjuk. A három utolsó feltétel, az az államtitkárság feladata, az első feltétel az egy kormányzati feladat, és most minden területen mozdulunk egyről a kettőre.
0: Az, ami egy jó néhány helyen történt, Bicske, Szőlő utca, és hát rengeteg történetet lehetett az elmúlt két évben megtudni, az olyannak mutatta a gyermekvédelmet, mintha ezek az anomáliák, nevezzük így, egészen általánosak lennének. Mint hogyha az összes predátor, aki gyerekekre vadászik a gyerekvédelemben, helyezkedett volna el. Hogy szűrik ki őket? Hogy találják meg azt, aki jó, és hogy szabadulnak meg attól, aki veszélyes?
1: Igen. Egyrészt ezt nagyon fontosnak tartom lerögzíteni, hogy egy rossz rendszerben is dolgozhatnak nagyon jó szakemberek, és a gyerekvédelem az ilyen. Nem igaz, hogy valamennyi predátor ott van, nem igaz, hogy mindenki bántalmazó a gyerekvédelmi rendszerben, az viszont igaz, hogy nekünk az a feladatunk, hogy szigorítsunk azokon a kereteken, amik arról
0: hát
1: szólnak.
0: Hát egy se legyen.
1: Hogy a gyerekvédelmi... Így van, hogy egy se legyen, és ezért fontos az, hogy a kifogástalan életvitel vizsgát, ami alapján mondjuk a Juhász Péter pár is kifogástalan életvitelőnek minősült, és azóta is hetek, hónapokon keresztül derülnek ki egyedi ügyek emberekről, akik átmentek ezeken az átvizsgálásokon, és mégis nyári táborokban ilyen-olyan helyzetekben gyerekekkel élnek vissza, vagy szerhasználók, és így vannak gyerekek mellett, hogy ezt a struktúrát újra kell keretezni, és nem csak szavakban kell arról beszélni, hogy a gyerekvédelem szigorú, hanem nagyon következetesen és nagyon keményen oda kell lépni ahhoz, hogy egyetlen egy bántalmazó se kerülhessen be. De ez nem csak a bemeneti szűrés, hanem nagyon fontos ezeknek a szakembereknek az utánkövetése, a támogatása, és az, hogy nem formalizált teszteken döntjük el, hogy valaki alkalmas-e vagy nem, hanem mentorálásokon, képzéseken keresztül, és bízunk abban, hogy azok a szakemberek, akik jók és ott vannak a terepen, képesek a saját immunrendszerüket is megerősítve jelezni azokat, akik nem odavalók, és ez már elkezdődött, tehát hogy kapunk jelzéseket olyan szakemberekről, kapunk jelzéseket olyan intézményekről, ahol olyan szakmai munka folyik, ami veszélyeztető és bántalmazó, és nekünk meg kutya kötelességünk ezeknek utána menni, és egyedileg is ezeket az ügyeket kivizsgálni, és a következményeket megfogalmazni.
0: Jó, hogy ezt mondjam, mert úgy is kérdeztem volna, hogy nyilván nem az államtitkárság dolga az, hogy nyomozzon. De nyilván, hogyha valami a keze ügyébe kerül, lásd kormányhivatali jelentés 2024-ből, akkor az kapásból mehet a nyomozóhatóságokhoz.
1: Abszolút.
0: Ezt teszik?
1: Hú, hát az az igazság, hogy nem csak mi tesszük, hanem nagyon sokszor a terepen lévők is, tehát hogy van, hogy egyszerre jeleznek a rendőrség felé, és jeleznek felénk is, mert addig, ameddig a rendőrségi eljárás folyik, is fontosnak érzik, hogy a belső vizsgálatok elinduljanak, és ez nagyon helyes így. Vannak olyan jelzők egyébként nem csak az állami intézményből, hanem nevelőszülői hálózatokon belülről is, akik jelzik az ottani visszaéléseket, és nekünk meg ugye jogszabályok is előírják, meg a lelkiismeretünk is előírja, hogyha olyan esettel találkozunk, ahol automatikusan nem történt meg a jelzéssel egyidejűleg az, hogy ezt a hatóságok is tudomására jut, akkor ezeket a lépéseket nekünk kell megtenni, de eddig én azt tapasztaltam, hogy egyébként a fenntartói oldalról ebben van egy automatizmus, és amikor ilyen ügy kiderül az új ügyek közül, akkor ott az automatikusan eljut a hatóságokhoz. Nekünk az a feladatunk, hogy a régi ügyeknek is utána menjünk, tehát hogy most, ami szintén zajlik, hogy azok a szakemberek, akikkel szemben több jelzés volt a múltban, és azok valami miatt nem értek össze, ugye ez Bicskének a tanulsága, a Szőlő utcának is a tanulsága, hogy emberek ki tudják játszani, vagy ki tudták úgy játszani a gyerekvédelmet, hogy egyik helyről a másikra mentek, hogy egész egyszerűen őket is fel kell göngyölíteni, nekik is utánuk kell menni, és hogyha vannak még ilyen emberek a rendszerben, akkor őket fülön kell csípni, és nem csak, hogy el kell onnan távolítani, de úgy kell eltávolítani, hogy soha többet ne legyen lehetőségük arra, hogy gyerekekkel dolgozzanak.
0: A Zsolti bácsi ügybe kapaszkodva, megfogadtam, hogy nem hozom szóba, de nem állom meg. Orbán Viktor arra hivatkozott, hogy ez az egész történet, ez most is csak kamu. És ott van az önök jelentése, ez a kettő együtt. Ja. Hogy értelmezhető ön szerint?
1: Nézze, iszonyatosan nehéz ez a helyzet, mert én jogász vagyok, és nagyon hiszek abba, hogy van egy hatósági igazságszolgáltatási rendszer, aminek dolga kinyomozni ezeket az ügyeket, aminek dolga megvizsgálni, hogyha valakivel szemben felmerül a gyanú, hogy az alapos-e és annak legyen következménye. A Facebook az nem népbíróság, a társadalom az nem statáriális bíróság, tehát az, hogy mi egy-egy ügyről mit gondolunk, az azt gondolom, hogy másodlakos. Ami nagyon fontos, és ez az ön szakmáját és meg az én szakmámat is érinti, az az, hogy traumaszenzitív módon beszéljünk, tehát minden egyes alkalom, amikor valakit pellengére állítanak azért, mert tesz egy jelzést, vagy megfogalmaz egy tapasztalatot, vagy beszél arról, hogy mit élt át, és azban nincs méltóság és nincs tisztelet, az minden más bántalmazás áldozatát is arra tanítja, hogy hallgasson, hogy ne beszéljen. Amikor az emberek túlreagálnak, vagy alulreagálnak, konkrét ügyekben nagyon gyakran ez történik, akkor az gyengíti magát a gyerekvédelmi jelzőrendszer. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, mint államtitkárság, és ez egy nagyon fontos része a feladatunknak, hogy a gyerekvédelmet kihúzzuk a bulvárból, kihúzzuk ezekből az egymondatos, bármire asszociáló esetekből, és visszaadjuk azt a méltóságát, ami arról szól, hogy a valódi ügyeknek valódi kivizsgálása van, az áldozatok sérelmeinek elismerése van, és hogyha valaki gyereket bántalmaz, mindegy, hogy kicsoda, mindegy, hogy honnan jött, mindegy, hogy milyen a háttere, ott következménynek kell lennie.
0: Mégis jó, hogy ezt megkérdeztem itt a végén. Gyurko Szilvia államtitkár volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mint hogyha kampányüzemmódban lennénk, elnézve az elmúlt hétvége politikai termését, hiszen mindenki felpörgette a motorokat, Magyar Péter, Orbán Viktor abszolút aktuális és intenzív idézőjeles kampányba kezdett, vagy kampányba kezdett, erről is fogok beszélgetni majd Vető Balázzsal, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítójával. Szervusz, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Szóval kampány van? Vagy kampány jellegű politizálás van?
2: Elindult az őszi politikai évad, és hát a nyár is úgy tűnt, mintha le se állt volna. Úgyhogy ennyiből valójában tényleg egy kicsit az őszi kampánynak, vagy a tavaszi kampánynak a meghosszabbítását látjuk így ősszel. A témákat tekintve pedig végképp, ugye, amit tudni lehet Orbán Viktor köcsei beszédéről, abból egyértelműen látszik, hogy egy best of NER beszéddel készült, Brüsszel gyarmatosítás, és Soros terv. Szóval olyan, mint hogyha ott április 12-én lekapcsolt volna, és most újraindult.
1: Mi ezzel a cél?
2: Biztosan azt próbálják megoldani ezzel, hogy a Fidesz támogatottságát stabilizálják a jelenlegi rendkívül alacsony szinten, hogy ne legyen további leszakadás. Ezért is van az, hogy viszonylag radikális mondatokat használt Orbán Viktor, hiszen a legfőbb kihívója jelen pillanatban nem a Tisza párt, hanem a Mi Hazánk. Torockai László elmúlt hetekben lévő mozgása egyértelműen azt mutatja, hogy bejelentkezett az ellenzéki vezér szerepére, és Orbán Viktornak ezzel szembe kell mennie, és ellen kell neki tartania. Az, hogy ezen túl a Tiszával mit tudnak tenni, az még szerintem nem a mostani időszaknak a kérdése.
1: De ez egy jó stratégia, hiszen a választási vereség után a Fidesz környékén, vagy a Fidesz berkein belül viszonylag egyöntetű volt az az vélemény, hogy hát igen, lehet, hogy túl sokat brüsszeleztünk, túl sokat voltunk konfrontatív stílusban a választók előtt, lehet, hogy a háborús pszichózis az túl sok volt a közönségnek. Most pedig megint, mintha egy ilyen harcolunk, Brüsszel van, titkosszolgálatok van, Soros van, tehát ahogy mondtad, ugyanaz az étlap, csak most, mintha nem lenne tétje, hiszen nem lesz választás. Lehet kétszer ugyanabban a folyóba lépni?
2: Láthatóan Orbán Viktor megpróbálja. Ezek, ezek azok az elemek, amik 16 évig egyébként ő neki nagyon jól működtek, hiszen azért több választást megnyert ezekkel a panelekkel kétharmaddal, azonban 2026-ban pontosan ezekkel veszített, pontosan ez volt az, ami a magyar társadalom valóságérzékelésével nem értek össze, és az nagyon beszédes, hogy egyébként most arra akarják alapozni ezt a stratégiát, ugye Orbán Balázs is ezt írta ki, hogy valóság ütköztetésre van szükség mostantól, hogy van a Fidesz által mondott, és van a Tisza által mondott valóság, és szerintük a magyar lakosság jelentős része egy idő után rá fog arra jönni, hogy valójában a Fidesznek van igaza. Van egyébként egy veszélyes elem tényleg ebben a történetben a Tisza számára, mert már az elmúlt hónapokban is látszik, hogy azzal például, hogy a NER mondjuk az építőipart teljes egészében uralta, a NER eltűnésével ugye azok az építőipari vállalatok kikerültek, tehát válságban vannak, és tényleg valójában csak külföldi építőipari vállalatok maradtak. Tehát az, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy itt a külföldi vállalatok fognak nyerni, annak most már ő úgy gondolja, hogy van ténybeli alapja. Persze egyébként, hogy a lakosság mennyire és nem lesz fogékony arra, hogy a Tiszával szembe kritikus legyen emiatt, miközben egyébként számtalan dologba viszont derülnek ki a Fidesz uralkodásának rendkívül szörnyű történetei, az azért erős kérdés.
1: A Fidesz szavazóbázisában mennyire találkoznak egyetértéssel Orbán azon szavai, amikor ugye a vereség négy okát felsorolta, Gödi akkumulátorgyár, Zsolti bácsi ügy, korrupció, illetve a Tisza gazdasági általa hazugságnak mondott jóslatai intézkedés tervei. Amikor a korrupcióról beszél Orbán Viktor, akkor azt mondja, hogy egy biztos, aztán ezt mondta is konkrétan, egy biztos az Orbán kormány tagjaihoz nem tapad korrupciós ügy. Amikor ezt hallja a Fidesz szavazó, akkor nem rezdül meg itt egy picit a szeme széle?
2: Jó eséllyel igen. Az teljesen egyértelművé vált az elmúlt hónapokban, hogy a korrupció szálai, ahogy azt az elmúlt 16 évben végig lehetett tudni, a legmagasabb szintekig érnek, és például az NKO ügyben teljesen egyértelmű, hogy kormányzati döntések alapján történtek meg azok a kifizetések, amik most már egyébként büntetőjogi következményekkel járnak. Szóval Orbán Viktornak ez a mondata, ez biztos, hogy egy olyan valóság elem az ő valóságukban, ami még a saját szavazóikével sem találkozik. Emlékezzünk csak arra, hogy a választások utáni Fidesz kongresszuson Stumpf István, aki egyébként meghatározó alakja a Fidesz szellemi holdudvarának, mondta azt, hogy a korrupció szálai a miniszterelnök íróasztaláig érnek. Ezek után...
1: Hát igen, de kérdés az, hogy a szavazók, akiket most ott kell tartani, azokat ilyen mondatokkal lehet megtartani? Hogy mi nem vagyunk korruptak? Miközben a Matolcsi ügy ott zajlik a szem előtt?
2: Valószínűleg nem. Kutatási adatok is kimutatták már az elmúlt hónapokban, hogy a korrupció hatásával és a korrupció felderítésével még a Fidesz szavazók egy jelentős rész, a jelenlegi Fidesz szavazók jelentős része is egyetért. Tehát Orbán Viktornak ez valószínűleg tényleg az, hogy ez a felelősséghárítás, amiben ő mindig is jó volt az elmúlt 16 évben, hiszen ugye sosem a Fidesz vagy ő volt a felelős azért, ami történik az országban, hanem mindig ugye Brüsszel, Ukrajna, a soros hálózat, vagy éppen a migránsok azok, akik a problémát okozzák.
1: Beszéljünk egy picit Magyar Péterről is, mert ő is megjelent a színen a hétvégén. Mennyire igazak azok a vélekedések, miszerint Magyar Péter kicsit változtatott volna a stílusán? Gondolok itt például az országjárás kezdetére Veszprémre, vagy előtte a sűrű bocsánatkérésekkel tarkított sajtótájékoztatójára.
2: Magyar Péternek ugye az egész kampányban volt egy nagyon erős, nagyon lendületes stílusa. Ezt a stílust, ezt átvitte a kormányzásra is. A parlamenti beszédei mind rendkívül erős képeket használtak a parlamenti vitákban, egyébként szokatlan erővel és néha agresszivitással vádolta a Fideszt. Erről ugye a nyilvánosságban sokszor az volt a vélemény, hogy ez már túl sok. Persze azt is lehetett látni, hogy a Tisza támogatói, akik a NER elszámoltatását várják, ezt valójában pozitívnak vették, hogy lám-lám a miniszterelnök kemény kézzel bánik a korábbi hatalom embereivel.
1: Bár ő is hozzátette most már az elszámoltatás kapcsán, ő is elmondta azokat a mondatokat, mint a vagyonvisszaszerzési hivatalnak az új vezetője, hogy ácsi, azért itt jogállami módon zajlanak a dolgok majd, és nem úgy, hogy azonnal eredmények születnek, tehát itt azért az időtényezőre felhívta a saját hívek figyelmét Magyar Péter is, ami újdonság volt.
2: Magyar Péter mostani politizálásában van egy csomó olyan újdonság, ami a magyar politikában szokatlan volt. Például ugye most a hétvégén elmondta azt, hogy előre megmondta, hogy hibázni fog, és hibázott is. Az, hogy egy politikus beismeri azt, hogy hibákat követ el, és azt ki kell javítani, ez a magyar politika elmúlt 20-25 évében viszonylag ismeretlen fogalom volt. De az látszik, hogy Magyar Péter alkalmazkodik ahhoz a helyzethez, ami most előállt. A kormányzás szürke hétköznapjaiban mindig vannak problémák, mindig lesznek hibák. Valójában nem is az a kérdés, hogy egy politikus hibamentesen dolgozik-e, hanem hogy a hibáért képes-e felelősséget vállalni, levonni belőle a következtetéseket, és utána megfelelő teljesítménnyel kompenzálni azt.
1: Kicsit szokatlan időpontban indult újra országjárásra Magyar Péter. Mi ennek a politikai célja? Van-e ennek politikai hozadéka abban az időszakban, amikor megindul a parlamenti ciklus, itt költségvetésről kéne, alkotmányozásról kell is, nem kéne, kell is tárgyalni, és közben pedig, mint egy választási kampány hajrájában, települések főterén tűnik fel a miniszterelnök. Ennek mi a célja?
2: Erre mindenképp szükség van, szerintem a jelenlegi helyzetben. Magyar Péter egyik legfontosabb kampányeredménye az volt, hogy ő megfogható politikus volt, ott volt a tereken, járta az országot. A kormányzás elkezdődésével ez nyilvánvalóan megszűnt. Egy kormány elindítása, főleg 16 év után átvenni a hatalmat, az elképesztő feladat. A miniszterelnöknek ebben az időszakban nyilván nagyon nehéz kimozdulnia akár csak Budapest belvárosából. Viszont a Tisza-szigetek, akik a győzelemnek nagyon fontos szereplői voltak, azok érzékelhetően hiányolták azt, hogy ők bekapcsolódjanak a politikába, és Magyar Péternek a saját támogatói bázisának a stabilizálásához is szükség van arra, hogy kézzelfoghatóan jelen legyen az országban.
1: Pető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója. Köszönjük, hogy itt volt.
2: Köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Minden az Európai Unióból jövő összeg 80%-a visszamegy, de az EU-s pénzek ügye része a Tisza-Brüsszel paktumnak, mondta Orbán Viktor a Bayer Show-ban. A volt kormányfő szerint az euró bevezetése fedősztori, egy kódnyelv, ami a megszorításokat jelenti. Balási Zsolttal beszélgetünk.
3: A Holdalapkezelő portfólió vezetője, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Lehetne mondani, hogy ezeket a mondatokat tekintsük a politikai bulvár részének, de annál sokkal többet mutat, mert egy gondolkodásmódot mutat. Arról azt a gondolkodásmódot, amire most a Fidesz építeni akarja a kommunikációját. Tehát érdemes reagálni rá azon melegében, hogy valóban arról szól-e az euró, amire most Orbán Viktor utalt, valóban egy csapda-e a magyar társadalom számára?
4: Nem az. Nem, egyáltalán nem az. Ugye ez a megszorítások szó, ettől mindig dühbe jövök, mert ha már Orbán Viktor ezt a szót használta, ugye politikai célokból, akkor hadd legyek én is egy kicsit galád, és hadd beszéljek egy Orbán családról, akinek tegyük föl, hogy 1 millió forint havonta a jövedelme. És Orbán úr 1 millió 200 ezeret szeretne havonta elkölteni, és ragaszkodik hozzá, és elkölti az első hónapban, az ötödik hónapban, a tizedik hónapban, minden hónapban kér 200 000 forintot kölcsön, ismerőstől, rokontól, banktól. És egy év múlva a neje azt mondja, hogy kezdünk bajba lenni, szóval már nem adnak nekünk kölcsön 200 000, sőt, már szeretnék viszont látni a pénzüket, sőt, már végrehajtóról beszélnek, hogy, és én nem szeretném, hogy szétszedjék a lakást, és akkor Orbán úr föláll, és azt mondja, hogy csak nem gondolod, hogy megszorítunk. És valahol itt tart most az ország, tehát, hogy április...
3: Nem tudta megkérdezni, mire megy ki a végén.
4: Erre megy ki a végén, hogy az történt itt április 12 előtt, ugye például nagyon sok pénz ki lett szórva arra, hogy Orbán úrnak jobb legyen a választási eredmény. Nem sikerült neki, de itt van 2026 egy 8%-os költségvetési hiánnyal. Na most 8%-os költségvetési hiánnyal nem tud működni egy ország. Görögország megpróbálta, 2008-2009-ben csődbe ment, azóta eltelt 15 év, vagy mennyi, és még mindig azt nyögik. Tehát azt a 8% költségvetési hiányt mindenképpen le kell hozni 3% környékére, és azt, hogy rendbe tesszük egy ország költségvetését, azt, hogy nem jutunk görög sorsra, ezt megszorításnak nevezzük el, ez ilyen nagyon álnok dolog. A politika az, ami ezt teszi. És ebbe az euró, ugye, euró csak úgy lehet bevezetni, hogyha valahol 3% környékére levisszük a költségvetést.
3: Ugye ezek a Maastrichti szabályok.
4: Igen, aminek ugye az a, tehát az igazából csak ráerősít erre, hogy bizony 8%-ot mindenképpen le kell hozni, és az igazából egy nagyon jó marker a külföldieknek, meg az országnak, hogy itt egy a költségvetés ilyen csökkentése szempontjából elkötelezett kormány van, aki nem fog letérni a populista irányba, nem fog választási költségvetéseket csinálni, és így tovább. És ezt üzeni a világnak, ezt üzeni a társadalomnak, ez egy nagyon jó üzenet. Tehát azt, amit a forintban láttunk idén, amit a kötvénypiacunkon láttunk idén, mindenhol óriási erősödés volt. Tehát ugye a forint azt mondja, hogy Magyarország 10%-a jobb hely, hiszen amikor Orbán Viktor volt, akkor 400 fölött aggódtunk, hogy hova megy a forint, most 360 környékén aggódunk, hogy hova megy a forint, pedig ugye van a világban éppen elég gebasz. És ez az óriási különbség, és hogyha azt mondjuk, hogy bevezetjük az eurót, akkor ezzel jelezzük mindenkinek, hogy elkötelezett ez az ország abba az irányba, hogy ezt a költségvetéses lecsökkenti, a háztartás rendbe teszi, és így tovább.
3: De ha a megszorításról beszél Orbán Viktor, akkor ezt nagyon könnyű kottázni, hogy igazából mire gondol arra, hogy össze kell húzni az övet, tehát, hogy nem költekezhet az állam úgy, ahogy eddig költött, lásd, szociális szempontok, lásd beruházások, lásd, nem is tudom. A szociális szempontok kapcsán az az érdekes, hogy többet ígér a magyar kormány, mint amit Orbán Viktor nagyon sok mindenkinek adott az elmúlt időszakban, és nem ígéri azt, hogy elveszi azt, amit már megkaptak. Ez egy érdekes helyzet lesz, plusz beruházásokat ígér, mert el kell indítani a gazdaságot.
4: Ugye most itt az, hogy most a magyar gazdasága mi a helyzet, ugye van egy csomó a pozitív oldalon. Tehát az, hogy visszatér a bizalom, visszatér a befektetők bizalma, visszatér a társadalom bizalma önmagában. Az, hogy egy kicsit már indult a gazdasági növekedés, és a gazdaság az jó rész pszichológia. Tehát az, hogy mindenki egy kicsit optimistább, az nagyon jót tesz például a költekezésnek. Ugye itt 3 éve van egy ilyen recesszió közeli állapot, és azt mondjuk, hogy a gazdaság ciklikus. Tehát az, hogy itt az úgy kell kezdeni egy rugót, hogy szorítjuk össze, de tudjuk, hogy ha egyszer valami felszabad, adó, ugye a Covid volt ilyen. Covidban szorítottuk össze az embereket, beszorítottuk, nem tudták elkölteni a pénzüket, majd 2021-22-23 kipakadt a rugó, óriási gazdasági növekedés, óriási beindult mindent, eszement inflációs lett belőle, de tehát, hogy így néz ki valahogy, és ez az elmúlt három év is egy kicsit ilyen volt. És az, hogy honnan jön majd a növekedés, rengeteg helyről, például abból, hogy azt mondjuk, hogy eurót vezetünk be, és visszatérnek a külföldi befektetők, visszatér a magyarok hite önmagukban. Ugye az, hogy egy társadalomba visszatér a bizalom, az mérhetetlen, de a gazdasági autódban valószínűleg mérhető lesz, vagy látható lesz. Az EU pénzek visszatérte, ugye? Tehát ezek mind olyan dolgok, amik még most fogják beindítani a szekeret. Egyébként már most 1,5% körüli növekedés lesz idén, már ezekben a években ezt talán hoztuk. Ez már jóval nagyobb, mint az előző három évben volt, ami tényleg ilyen 0,5% volt, maximum 0,5% közti növekedés.
3: Akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Orbán Viktor azt elismerte, hogy az elmúlt két évről beszélt, az a gazdaság szempontjából kudarcos volt, és ezt válaszolták meg a választók azzal, hogy leváltották őt, és jött egy új kormányzat. Az, hogy most növekedés van, az mennyire az új kormány, vagy mennyire a választási eredmény eredménye, vagy mennyire indult el ez már az orbáni korszakban?
4: Felejtsük el azt, hogy kormányok csinálják a gazdaságot. Tehát nem a kormányok.
3: Hát ezt az előző időszakban nem felejthettük el, mert olyan volt, mintha tényleg ők csinálnák.
4: Én nagyon szeretném. Akkor most hadd legyek egy kicsi kitérőt, hadd tegyek itt most. Hadd hozzam ide Marcus Aurelius szavait. Ugye mindig 16 évig az volt a bajom, hogy mindig csak a felső 10-20-30%-hoz beszélünk, mert hiszen ilyen médiumokban beszélek, és jellemzően ugye a felsőbb rétegek nézik, az ATV-t is a felsőbb rétegek nézik, és akkor az ember nem tudja elmagyarázni azoknak, akik a Fideszre szavaznak, hogy hogy okoznak maguknak kárt. De ennek előnye is van, hogy a felső 10-20-30%-hoz beszélek. Marcus Aurelius azt üzeni, hogy ha egy kicsit is kompetens vagy, akkor minden a te hibád. Tehát az ember ne az államtól várja a növekedést, ne a kormánytól várja, hogy megoldja az ő problémáját, hanem kezdje el önmaga a saját gazdaságát rendbe tenni, egy kicsit beleteszi a fejébe ezt a mentalitást, hogy én tehetek arról, hogy gazdagodjak, akkor az az egész országnak jobb, pláne neki jobb lesz, de az egész országnak is jobb lesz, és ez is egy kicsit olyan, amíg NER volt, ugye az ember kevésbé szívesen vállalkozott mondjuk. Most újra inkább lehet vállalkozni. Hát még azt is tudom mondani, hogy még inkább tudnak vissza. Az ember kevésbé szívesen vállalkozott mondjuk. Most újra inkább

0: sokkal jobb helyzetben, mint volt az elmúlt években. És de ennek még nem láttuk az eredményt.
1: Viszont akkor zárásképp tegyünk rendbe, mit kell tenni azért, hogy elrunk legyen 2030 után valamikor. Ugye 2030 az egy olyan céldátum, amire azt mondják a szakemberek, hogy hát azért az túlzás, legfeljebb majd aláírjuk a papírokat, hogy mi akarjuk.
0: Igazából azért mindegy. Tehát most mindegy, hogy 30-ban lesz, 31-ben, 32-ben, hosszú távon ez teljesen mindegy. A lényeg az elkötelezettség, és hogy mi kell hozzá, költségvetési hiányt kell lehozni 3% környékére, az állam eladósodottságát, ami most szinte olyan 80% környékén van, az nem is kell levinni, azt hiszem, ugye ezek általában úgy vannak megadva, hogy a legrosszabb helyzetben lévő 3 eurózóna tagország átlaga, vagy valami ilyesmi. És akkor ezt le kell hozni valahol 70% vagy 60% környékére. Tehát ilyen explicit dolgokat kell megcsinálni, rendeket, tehát a jogállamnak működnie kell, stb. De ezek meg sinem vannak.
1: De hát ezek csupa olyan tételek, amik a mi érdekünk tulajdonképpen, hogy rendben legyenek. Igen. Most függetlenül az eurótól, ez egyébként is legyen rendben.
0: Igen, nem? Kivéve akkor, amikor a ember Orbán úr szavai összekeverik, és ő, aki ugye azt hisz, azt próbálja belénk ültetni, hogy nekünk az a jó, ami neki jó. Nem, nekünk nem az a jó, ami egy politikusnak jó, hanem az a jó, ami nekünk jó, és igen. Tehát ez, hogy rendbe tegyük a költségvetést, az, hogy az államháztartás, az eladósodottság az legyen egy korlátozottabb mértékű. Ez ugye, ez azt jelenti, hogy tehát minden, azt mindenki gondolja, tehát van egy 5000 forintos benzin támogatás most. Az ugye...
1: Gázolaj.
0: Igen. Dízel támogatás most. Tehát az, mindenki vegye észre, hogy az nem, az hívhatjuk támogatásnak, de akkor hívjuk inkább elvételnek, mert ez mindenki mástól el. Tehát ez 1 millió autóról szól, az 2-3 millió embert érint, de az a többi 7-8 millió embertől elveszünk, és odaadjuk ennek. Tehát hogy ezt vegyük észre, hogy így működik a gazdaság, hogy az, hogy egy kormány támogat valamit, az azt jelenti, hogy mindenki mástól elvesz. Tehát a kormány nem csinál pénzt, a kormánynak nincs pénze, nekünk van pénzünk, és akkor tőlünk azt elveszik, és odaadják valaki másnak, és nagyon szeretnénk, hogy ez az ország érdeke legyen, és ne annak a politikusnak az érdeke, és talán ebben léphetünk egy óriási előre az elmúlt 16 év után. Remélem, hogy így lesz.
1: Balázsi Zsolt, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, valamint Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár hónapokon át járták a gyermekvédelmi intézményeket, hogy első kézből lássák, tapasztalhassák meg, hogy mi zajlik ott. Ugye az elmúlt években nem egy botrány robbant ki, akár csak a Bicskei vagy a Szőlő utcai esetekre gondolunk. És részben ennek az ország, illetve nem országjárásnak, hanem országszerte intézménylátogatásnak az eredménye az a jelentés, amelyet szombaton mutatott be a kormány a gyermekvédelem helyzetéről. A pontos neve gyermekvédelmi rendszer aktuális helyzetének diagnózisa. Itt ugyanakkor nem maradt annyiban a dolog, egy 9,5 milliárdos krízisprogramot is bejelentettek, mindezeket fogom most átbeszélni Molnár László gyermekvédelmi szakemberrel. Jó reggelt kívánok,
3: jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk.
2: Amikor a választás után itt járt nálunk a Startban, akkor azt mondta, hogy a ki nem vizsgált retteneteket fel kell tárni. Úgy tűnik, hogy ez most megtörtént, ez egy mérföldkő. Fontos volt ez, hogy ez egy alap kell, hogy legyen a továbbiakra?
3: Hát mindenképpen alap kell, hogy legyen. Ugye az egyik probléma az, hogy fogászati beavatkozás alatt állok, ez elnézést a nézőktől. De ennél jelentősebb dolog az, hogy született egy diagnózis, nem először egyébként, korábban is voltak diagnózisok, de minél mélyebb rétegekre hatolunk, annál alaposabbak. És a mostani mindenképpen üdvözlendő. De én előjáróban azt mondanám, hogy Magyar Péter miniszterelnököt hát mindenképpen dicséret illeti azért, hogy az áldozatoktól bocsánatot kért. Azért ez lényegesen több, mint amikor annak idején azt mondták, hogy nem mi szültük őket. Ez egy nagyon-nagyon jelentős különbség. De hozzátenném, ha lenne rá idő, elmondanám, hogy de őket is mi szültük az elbaltázott társadalompolitikánkkal, de most erre nem térnék ki. Az, hogy 9,5 milliárd forint mire elég, én nem tudok számolni, tehát ezt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy mindenképpen jelentősnek hangzik, és megvan a helye. Na most, azért azt ne felejtsük el, hogy ugye itt teljesen új dolgok azért nem kerültek a napvilágra, már csak azért sem, mert a korábbi években az állami számbevőszék is elég komoly vizsgálatokat végzett, és abból megtudtuk, hogy 1997 óta, ami hát elég régen volt, soha nem álltak rendelkezésre azok az anyagi források, amelyekkel hát a gyermekvédelmi törvényt megfelelő szinten lehetett volna végrehajtani. Sem tárgyi, sem személyi feltételek vonatkozásában. Na most, akik a szakmában dolgoznak, azoknak persze a jelentés hát nem igazán tartalmaz újat, hiszen nap mint nap ilyen rettetes viszonyok között dolgoznak, nem beszélve azokra a gyerekekről, gondozottakról, akik viszont ezt a saját bőrükön még keményebben megtapasztalják. Úgyhogy nem ez az igazi novum, hanem az szerintem, hogy erről az egész társadalmat, a közvéleményt tájékoztatni kellett.
2: Arról is beszéltek, hogy eltitkolt jelentések készültek még az előző kormány idején 2024-2025-ben, amiből hát a miniszterelnök állítása szerint egyértelműen kiderül, hogy a hatalom tudtával szexuális bántalmazás, éhezés, ételtől elzárás zajlott, gyermekprostitúciót említettek, és életveszélyes vizes blokkokat is. Hogy történhetett meg mindez, ráadásul a hatalom tudtával, és mit kell tenni ahhoz, hogy ezek soha többé ne ismétlődhessenek meg?
3: Hát erre csak azt tudom mondani, hogy ez egy súlyos morális válság volt, van, egy olyan kormányzat időszakában, akik hát erősen kereszténynek vallották magukat. És nekem is van tudomásom arról, hogy készültek olyan jelentések, amelyek soha nem láttak napvilágot, és nagyon súlyos dolgokat tartalmaznak. Valószínűleg erről van szó. Lehet, hogy ezeket is egyszer meg fogja ismerni a közvélemény. Nem ártana. Szükség. Tehát ahhoz, hogy tiszta lappal induljunk, ha egyáltalán van ilyen, ahhoz először mindent ki kell rakni az asztalra, hogy mindenki lássa.
2: Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelem az összeomlás szélén van. Ugye a jelentés tartalmaz rendszer szintű problémákat is, mint a szakemberhiány, kevés férőhely, bizalmi válság, intézményi bántalmazás, tehát ez jóval túlmutat azon, ami mondjuk önmagában a pénzhiány. Milyen eszközei vannak, hogy ezeket a problémákat kezeljék, szándék, idő, pénz, vagy minek a kérdése, és mennyi idő és pénz kell ahhoz, hogy ezt az összeomlás szélén álló gyermekvédelmi rendszert valahogy feltámasszuk?
3: Hát ez a rendszer már többször készült összeomlani. És mindig aktuális volt ilyet mondani, hogy az összeomlás szélén van, de a benne dolgozók még mindig összetartják. Hát szóval az a helyzet, hogy vannak módszerek, vannak eljárások, és vannak elképzelések, amiket, ha van politikai akarat, és úgy tűnik, hogy most van, akkor meg lehet valósítani. Én most mondok egy-két példát. Ugye a kórházba hagyott csecsemők kérdése az itt valahol a csúcsponton van, és nem véletlenül. De hogy még senki nem mondta azt, hogy kérem szépen, ha egyszer több ezeren jelentkeztek babákat simogatni, ami nyilván egy túlkínálat, mert hát ennyi embernek nem kell simogatni a babákat, akkor már csak egyet kéne tovább lépni. Van nekünk egy jogintézményünk, amit a gyámhivatalok elég ritkán alkalmaznak. Úgy hívják, hogy családba fogadás. Ennek két feltétele van, ebben most nem megyek bele, egyik se egy abszolválhatatlan dolog. Tehát a babákat, ezek az átlagnál érzékenyebb emberek, akik simogatásra jelentkeztek, ha ők családba fogadás, egy részük családba fogadás okán ugye bekerülhetnének az ő családjukba, ami nem egy végleges megoldás, ezt mindannyian tudjuk, de az egy sokkal jobb, mint a kórház, akkor ez szerintem egy nagy dolog lenne. Ezzel kellene foglalkozni. Aztán majd mondok mást is, ha lesz rá idő.
2: Csak gyorsan, hogy hogyan tud ebben az állam segítséget nyújtani, mert mindenképpen egy nagyobb felelősség, azt hiszem, a családba fogadás, mint az, hogy bemegyünk egy kicsit babát simogatni. Tehát mit tud tenni az állam, hogy motiválja erre az embereket?
3: Hát ugye adva vannak azok, akiket már nagyon nem kell motiválni, viszont meg kell őket szólítani. Tehát meg kell hirdetni azt a programot, ugye a családba fogadás az persze nem egy program, de fel kell rá hívni a figyelmet, és be kell élesíteni az illetékes gyámhivatalokat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. De azért nem szeretném kikerülni az eredendő okok. Az eredendő okok azok a társadalompolitikából következnek. Tehát teljesen más, sokkal emberközpontúbb és emberségesebb társadalompolitikára van szükség, különben újra termelődnek a problémák. Nem csak a babák, mindenféle társadalmi és szociális probléma újra termelődik. Úgyhogy ez egy kulcskérdés, a megelőzés. Na most azért még egy módot elmondanék, ebben lesz egy kis promó is, hogy a Család Gyermek Ifjúság Közhasznú Egyesület például tart olyan képzéseket, ennek az a neve, hogy családi csoportkonferencia, ahol egy problémás ügyben, egy problémás családnál bevonjuk a minél szélesebb rokonság és ismeretségi kört, és ők így együtt gondolkozva, és egy külső szakember segítségével, hát egész jó megoldásokra tudnak jutni. Ez nem egy novum, ezt nemzetközileg sok helyen használják, nálunk nem keltette fel különösebben az érdeklődést, pedig fontos lenne, és sok baba visszakerülhetne így módon az ő vér szerinti családjába.
2: Reméljük, hogy innentől majd nagyobb lesz az érdeklődés. Meg egy utolsó gyors kérdés, mi a véleménye a krízisprogramról? Nyilván a nevében is benne van, hogy ez csak a krízist kezeli. Van-e olyan, amit ön ebből hiányol?
3: Ezt én nem kommentálnám. A krízis az krízis, azt rövid úton kezelni kell, ez olyan, mint a tűzoltóság munkája. Hosszú távon nem kell vele számolni.
2: Molnár Lászlónak köszönjük, hogy itt volt.
3: Én is köszönöm.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.